Nebukadnezari a Nabukodonozori ostrom előtt. De van még egy ennél is érdekesebb levéltöredék, amit már egy kicsit megelőlegeztem az előző előadásban, és akik itt voltak, talán emlékeznek rá, hogy ezt a kérdést is felvetettük az előző alkalommal, hogy az a nagy próféta Jeremiás, aki ebben az időben a zsidók között teljesítette a szolgálatát, az egyetlen olyan próféta, akinek a működéséről van közvetlen régészeti bizonyítékunk. Ugyanis Lákisban az egyik levéltöredék pontosan a prófétáról beszél, nem nevezi néven, tehát nem mondja ki azt róla, hogy Jeremiás próféta, de olyan egyértelműséggel beszél a prófétáról, úgy lehetne ezt mondani, hogy csupa nagybetűvel, hogy a próféta. Tehát akiből csak egy van, és akiről mindenki tudja, hogy kicsoda. És azt írja róla ez a levél, hogy a próféta elerőtleníti az embereknek a kezeit, a fejedelmeknek és az egyszerű katona embereknek a kezeit, ugyanis azt mondja, hogy a békének a híve, és hogy békét kell, hogy kössenek a babiloniakkal, békét kell, hogy kössenek Nabukodonozor seregeivel. Ha valaki Jeremiás könyvét végigolvassa, Jeremiás könyve 38. fejezetében, a 4. versben egy pontosan ugyanilyen kijelentést talál, mint ami itt a Lákisi levélben olvasható, hogy Jeremiás elerőtleníti és elgyengíti a katona embereknek a kezeit, és ezért volt ugye, hogy Sedékiás be is börtönöztette, hogy a hadi morált, hogy itt az erkölcsét a katonáknak legyengítse, meggyengítse. Jeremiás tehát egy olyan prófétai személy, akit tényleg nem kell, hogy úgy képzeljünk el, mint egy mesebeli figurát, aki vagy létezett, vagy nem létezett, hanem ezek a nagyon is kézzelfogható és véresen komoly hadi jelentések sorai között is olvasható az ő személyéről és az ő tevékenységéről. Lákis városa igen gyorsan martalékává vált Nabukodonozor seregeinek, és innentől kezdve Nabukodonozor minden erejével Jeruzsálem ellen fordult. A központi magja Jeruzsálemnek ugye Dávid városa volt, ő építette ki Jeruzsálemet még időszámításunk előtti 10. században. Aztán az ő fia Salamon építette hozzá ezeket a városfalakat, és ezt a templom együttest a palotákkal és magával a jeruzsálemi templommal. És aztán a későbbi korok, ugye Ezékiásnak az építkezéseiről is beszélgettünk, emelték ezeket a sárgával jelzett fal szakaszokat, és a végére pedig Jeruzsálem gyakorlatilag teljesen még egy külső fallal is körüllevet véve. Tehát Jeruzsálem is gyakorlatilag egy szinte bevehetetlen városnak számított, nagy kettős fallal körülvéve. Azonban volt egy dolog, amire nem tudtak fölkészülni a jeruzsálembeliek sem, hiába voltak kettős városfallal körülvéve, és ez pedig az élelem volt. Hatalmas éhínség tört ki a városban, és ez megint csak egy olyan mozzanat, amit Jeremiás is előre megjövendölt, illetve, ha valaki nagyon figyelmesen olvassa a Bibliát, már Mózes könyveiben is találkozunk egy ilyen jövendöléssel, amikor Mózes a messzi jövőbe tekintve egy áldást, illetve egy átkot olvas fel Izrael népére vonatkozóan, és azt mondja, hogy amennyiben a zsidók követik Jahve kultuszát, ugye az igaz Isten ismeretét, akkor ilyen és ilyen és ilyen áldások fognak következni. Amennyiben viszont nem, akkor ilyen és ilyen és ilyen átkok, ugye az átok szó a Bibliában nem azt jelenti, hogy én most szemmel verek valakit, és az meg van átkozva. A Biblia szerint az átok az, ami rossz cselekedeteinknek a törvényszerű következménye. És Mózes azt mondja, hogy amennyiben ti nem követitek az igaz Istennek, Jahvénak a kultuszát, törvényszerűen ilyen és ilyen-ilyen rossz dolgok fognak bekövetkezni. És többek között felsorolja azt is, hogy nagy éhínségek lesznek, és irgalmas anyák tulajdon gyermekeiket fogják megfőzni és megenni. És Jeruzsálemben tudjuk, hogy ebben az időben is, és aztán lesz még egy hasonló történelmi helyzet, valóban leírják és följegyzik a zsidó történetírók, hogy megtörténtek bizony ilyen esetek, hogy saját szülők a saját gyermekeiket kellett, hogy megáldozzák, illetve nem találtak más élelmiszert. Tehát valami hatalmas és embertelen éhínség pusztított ekkor a városban, és másfél évnyi ostrom után Nabukodonozoréknak sikerül betörni ezen a kettős városfalon, és mikor áttörnek a csapataikkal, akkor menekülésre fogják a dolgot igen-igen sokan, és megpróbálnak elmenekülni Nabukodonozor elől a városból. Többek között a menekülést választja a déli oldalon, ugye ez a déli oldal volt a legrégibb időktől kezdve lakott rész Jeruzsálemben, ez is a mai Jeruzsálem alatt húzódik, és valahol a déli úton próbál menekülni maga a király is, a fiatal Sedékiás. Ugye 11 éve uralkodik ekkor már Jeruzsálem trónján, de hát ekkor is még csak 32 éves fiatal ember,
És ilyen látván, hogy a helyzet veszve van, és hogy Jeremiásnak a jóslatai valóra váltak, rémülten próbál csapott papot, hogy úgy mondjam, hátrahagyva, a tulajdon népét hátrahagyva, csak a legszűkebb szolga kíséretével elmenekülni a fővárosból. Azonban nem jut messzire, Nabukodonozor seregei utolérik, és egy rendkívül véres leszámolás következik. Sedékiást a gyermekeivel együtt elfogják, a gyermekeit a tulajdon szeme láttára kivégzik, megölik, aztán Sedékiást megvakítatják, és már vakon viszik el Babilonba, a fővárosba, a királynak a színe elé. Nagyon érdekes, hogy a Biblia szerint ezzel is egy profécia, egy jövendőlése teljesül Jeremiásnak, hiszen Jeremiásnak volt egy ilyen, nagyon ilyen dodonainak, tehát ilyen érdekesnek tűnő, ugye Dodona volt a görögöknél egy jóshely, ami arról volt híres, hogy nagyon kétértelmű jóslatokat lehetett kapni, és Jeremiásnak volt egy kicsit nehezen értelmezhető jóslata, pontosan Sedékiásra, a királyra vonatkozóan, ugyanis valami ilyesmi hangzott el, hogy látni is fogja Babilont, és szembe is fog találkozni Nabukodonozorral, noha nem akarja, de mégse fogja látni, és hogy az ő gyermekei a tulajdon szeme láttára fognak megölettetni. És ugye az első része az eléggé érthető már az a rész, vagyis a második része, hogy a gyermekei a szeme láttára fognak megölettetni, de egy kicsit nehezen volt összeegyeztethető, hogy fogja látni és meg nem is látni a babiloni királyt és magát Babilont. Hát ugye így, hogy megvakították, és már vakon vitték fogságba a babiloni királyság területére. Sedékiás így tehát meg lett fosztva a trónjától, és gyakorlatilag az egész királyi nemzedék vagy nemzetség kiirtásra került Nabukodonozor részéről. Egyetlen egy ember volt, akit, hogy úgy mondjam, megkülönböztetett tisztelettel fogadtak Nabukodonozor seregeiben, legalábbis a Biblia leírása szerint, és ez pedig Jeremiás próféta volt. Azért pont Jeremiás, hiszen Jeremiás végig-végig annak a békének a híve volt, hogy Nabukodonozornak hódoljanak be, ugye a jeruzsálemiek, és ezért a Biblia szerint Nabukodonozor egy külön parancsnokot küldött Jeremiásért, aki hát ne felejtsük el, hogy közben hol van, ugye hol szegény közben a pince börtönnek a legmélyén van, az egész ostromot a pince mélyén éli át. És amikor értem ennek, akkor fölajánlják neki a lehetőséget, egy külön katonatiszt megy érte, és mondja, hogy Jeremiás, tudunk rólad, ismerjük a személyedet, hallottuk a jövendőléseidet, és fölajánlják neki ezt a lehetőséget, hogy választhat aközött, hogy hol marad. Választhat aközött, hogy mondjuk Jeruzsálemben marad, ami ugye folyamatosan ostrom alatt van és pusztulóban van, választhat aközött, hogy kikerül a babiloni birodalomban, vagy választhat, hogy a fogolycsapattal együtt valahol a birodalom mélyében eltűnik az Eufrátesz folyó közén. És ugye Jeremiás azt mondja, hogy ő Jeruzsálemben szeretne maradni, mert az ő élete az ide kötődik. Ugye Jeremiás végig próbálta megmenteni a várost, és ezért lesz szemtanúja Jeruzsálem teljes, totális lerombolásának. Ugyanis amikor Jeruzsálembe betörnek a babiloni csapatok, és Sedékiást is elfogják, meg az embereket is nagyjából kideportálják, áttelepítik a városból, akkor Nabukodonozor, itt megint csak tényleg a szigorát és a keménységét lehet látni, ami pedig még egyszer mondom nem volt rá igazán jellemző, Nabukodonozor visszaküldet egy csapatot Jeruzsálembe, és azt mondja, hogy módszeresen pusztítsanak el mindent Jeruzsálemből. Pusztítsák el a salamoni templomot. Ugye Salamon templomának semmi nyoma nincsen a régészetben. Azért nincsen nyoma, mert gyakorlatilag kőkövön nem marad belőle, másrészt pedig olyan helyen van, hogy igazán ásni sem nagyon lehet utána. Csak írásos forrásaink vannak a zsidó történelemből, amik beszélnek arra, hogy Salamon temploma létezett, tehát nem csak egy bibliai történet vagy egy bibliai mese, hanem egy létező valóság volt a maga csodálatos aranyház jellegével. Nem tudom, kik voltak itt azon az előadáson, beszéltünk róla, hogy Salamon templomát úgy képzeljük el, hogy a belső részei aranylemezekkel voltak tapétázva. Ugye mi a lakásunkba tapétát teszünk, vannak ugye gazdagabb helyek, ahol márványlábazat van, meg ilyen-olyan díszítés. Na most képzeljük el, hogy Salamonnak a temploma az aranylemezekkel volt kitapétázva belül, ezért is nevezték aranyháznak, csillogott, villogott. Ugye ez nem pusztán azért volt, mert Salamon annyira gazdagságmániás vagy aranymániás lett volna, mondjuk ez is volt már az élete végén, de ebben a szakaszában az uralkodásánál nem emiatt volt minden ilyen szintiszta aranyból, hanem a templomnak a szentségét és tisztaságát szerette volna vele bemutatni.
És a Biblia leírja, hogy Salamon templomából kőkövön nem maradt, még úgy ki is részletezi, hogy mi mindenről feszegették le a babiloniak az aranyt, meg a rezet, amit találtak. Ugye minden fémet újrahasznosítottak a babiloniak, nagyon praktikus nép volt ilyen szempontból, művészetileg ugye nem nagyon törődtek ott az értékekkel. A rézmedencéket, meg a templomnak a különböző tárgyait is szépen módszeresen elpucolták. Ugye voltak különböző rézmosdómedencék, az oltár, ami megint csak fémmel volt bevonva kívülről, ezeket mind-mind lefeszegették a Biblia szerint, és le is írja a Biblia, hogy körülbelül hány kilónyi fémet nyertek így ebből az újrahasznosításból. De hát ami számunkra talán a legérdekesebb lehet, az az a kérdés, hogy mi lett a frigyládával. A frigyláda a zsidó nép történelmének mindig is egy nagyon fontos jelképe, szimbóluma volt, egy olyan tárgy, ami az Isten jelenlétét jelképezte mindig a zsidóság körében. A Biblia szerint egyszer-kétszer tűnt csak el a zsidó történelemben a frigyláda, de mindig visszakerült, mindig előkerült, és mindig ott volt a jeruzsálemi templomban, amióta Salamon megépítette a templomot. És hát fölmerülhet mindannyiunkban jogosan a kérdés, hogy mivel a Biblia innentől kezdve nem beszél a frigyládáról, és tudunk arról, hogy sokkal később, amikor majd ugye 70 év múlva a zsidók visszaköltöznek, a frigyláda akkor sem kerül elő, viszont arról sem tudunk, hogy hadi zsákmányként Nabukodonozor elvitte volna magával, jogosan merül fel bennünk a kérdés, hogy akkor hova lett a frigyláda, mi lett vele. A Biblia nem tudósít róla, hogy mi lett vele, csak egy ilyen logikai, régészeti következtetésünk lehet, mégpedig az, hogy mivel a zsidó nép számára a frigyláda a legfontosabb dolog volt a világon. Ugye ez volt az Isten jelenlétének szimbóluma. Ezért igen-igen vigyáztak arra, hogy a frigyládával semmi tragikus dolog ne történjen, ezért megpróbálták a frigyládát minden bizonnyal elrejteni Nabukodonozor seregei elől. És erre volt másfél évük, hiszen másfél évig az ostromgyűrű ott szorult Jeruzsálem körül, és nyilvánvalóan mielőtt az utolsó nagy pusztítás bekövetkezett volna, arra illetékes személyek, akik nyilván főleg papok, vagy akár maga Jeremiás próféta lehettek, elrejtették a frigyládát valahol. Pontosan nem tudjuk, hogy hol volt, ahol elrejtették a frigyládát. Alapvetően az ősi, az ókori Jeruzsálemnek a területe, az nagyjából erre a négy részre volt felosztható. Volt a templomnak a hegye, volt a Hinnom völgy, a Kidron völgy, két völgye Jeruzsálemnek, és volt a másik domboldalon Dávid városának a helye. Ehhez még aztán külső perem kerületek csatlakoztak, de nagyjából ez volt az ókori Jeruzsálemnek a fő, hogy úgy mondjam, kerületei vagy fő területei. Tehát az biztos, hogy Jeruzsálem területétől nagyon messzire nem tudták elcipelni a frigyládát, hiszen azért képzeljük el, hogy ott voltak Nabukodonozor seregei, tehát elég feltűnő lett volna, hogy mondjuk néhány főpap egy frigyláda kíséretében elindul valamerre, tehát azért ez elég látványos lett volna, hanem nyilvánvalóan egy olyan helyre vitték el a frigyládát, ahol Nabukodonozor seregei még nem voltak jelen, közel volt Jeruzsálemhez, és el tudták rejteni. Azt tudjuk, hogy a Jeruzsálem környéki hegyekben rengeteg barlang van, és azt is tudjuk, hogy az ókori időkben Jeruzsálemben, főleg a templom környékén és a templomot körülvevő paloták környékén rengeteg alagút volt, alagút rendszer hálózta be Jeruzsálemnek az alsó részét. Valahol itt lehet a frigyláda a mai napig is. Hiszen a mai napig nem került elő, és egészen biztos, hogy valahol meg kell, hogy legyen, hiszen Babilóniában nem került, Jeruzsálemben nem találták meg, illetve nem került elő a későbbi időkben, tehát a mai napig valahol Jeruzsálem hegyei alatt húzódhat, csak hát ugye mivel nem nagyon lehet ásatásokat folytatni, ugye vallási, politikai okok miatt, ezért egyelőre nem sok remény van rá, hogy per pillanat a mostanság előkerülhet. De nincs kizárva nyilvánvalóan, hogy a közeljövőben vagy a későbbi távolabb jövőben előkerülhet még a zsidók frigyládája is. Ennyit tehát magának Jeruzsálemnek a pusztulásáról, a sorsáról, és most nézzük meg, hogy mi lett Jeremiással, és mi lett azokkal a zsidókkal, akik maradtak Jeruzsálemben. A Biblia szerint Nabukodonozor gyakorlatilag megszüntette Júdát, mint önálló királyságot, és egy egyszerű tartományá radírozta le, egy picike kis tartomány maradt, és az élére egy helytartót választott, akint a Biblia név szerint is megnevez, Gedáliásnak hívták ezt a helytartót. Na de nem lettek volna a zsidók zsidók, hogyha Gedáliás helytartóságát, ugye mint idegen uralmat sokáig tűrték volna, mindösszesen 7 hónapig tartott Gedáliásnak a helytartósága, és 7 hónap után Jeremiás könyve beszámol róla,
meg megint csak Királyok és Krónikák könyve is beszámolnak róla, hogy Gedáliást, a helytartót a zsidók egy véres lázadásban megölték. Ugye nem is, ezért mondom, hogy nem is lettek volna zsidók a zsidók, nagyon is ismerjük és tudjuk a történelmükből, hogy egyetlen idegen uralmat sem tűrtek el hosszú távon, és rengeteg lázadást próbáltak szítani. De aztán jött ugye az egyik tehát jött a zsidóságra is jellemző ez, hogy úgy átbillentek hangulatilag is, mint nép egyik oldalról a másikra. És először ugye volt ez a nagy nemzeti heroikus fellelkesedés, hogy öljük meg Gedáliást és vívjuk ki a függetlenségünket. Amikor azonban megölték Gedáliást, akkor átestek, hogy úgy mondjam, a ló túloldalára, egy óriási félelem fogta el őket, hogy na most mi lesz? Megöltük Gedáliást, megint fog jönni Nabukodonozor, Jeruzsálemből már nem maradt semmi, hát ugye mi maradt, ami még bosszút tud állni, mi magunk és a saját életünk. És ezért kétségbe esnek és elhatározzák, hogy elmenekülnek Jeruzsálemből és Júda városaiból. Gyakorlatilag csak a legszegényebb nép volt már, akik ekkor Júdában éltek. És elhatározzák, hogy hát szedjük fel cókmókjainkat, szedjük fel a gyerekeinket, a családjainkat, és hát itt már úgyis mindennek vége van, menjünk és költözzünk az egyetlen biztos helyre, ami még hátra van, ami számunkra, ugye hova mennének, hova szeretnének menekülni, Egyiptomba. Hofra fáraó, akiről mondtam, hogy nagy ígérgetések mellett rántotta bele Sedékiást az utolsó nagy lázadásába, Hofra fáraó semmilyen segítséget nem nyújtott Júdának. Tehát amikor Júdát és Jeruzsálemet másfél éven keresztül ostromolta Nabukodonozor, Hofra fáraó a csapataival együtt téblábolt az egyiptomi határnál, de nem küldött segítséget. Ez egy óriási csalódás volt a zsidóknak, mégis ennek ellenére valami megáltalkodott módon szerették az egyiptomiakat ebben az időben. Ugye volt olyan időszak, hogy örültek, hogy kijöhettek onnan. Most viszont állandóan visszafele kacsingattak Egyiptomba, és el is indul Júdából egy különítmény, hogy visszamenjenek Egyiptom földjére. És Egyiptomnak az északkeleti részéig jutnak, a Nílus deltának az északkeleti részéig, és ott létrehoznak 3-4 települést, nevez meg a Biblia, létrehozzák az első diaszpórákat, létrehozzák az első olyan városokat, amik nem zsidó területen létrejött zsidó kis városkák. Nagyon érdekes és nagyon emberi, ahogy Jeremiás könyve megörökíti, hogy mielőtt útra kelnének, Jeremiástak ugye fölvállalta azt, hogy ott marad a néppel együtt Jeruzsálemben, végigélte Jeruzsálemnek ezt a kőkövön nem maradó pusztulását, a jeruzsálemi templom kifosztását, a falaknak a földig való lerombolását, és ugye egy nagyon megható könyvet is ír erről az élményéről, Jeremiás síralmait. Nagyon tudom ajánlani esetleg előadás után, hogy olvassák el akár a közeli napokban. Egy nagyon megrendítő élmény arról, hogy hogyan is éli át egy ízig-vérig jeruzsálemi ember, aki tényleg ott nőtt föl Jeruzsálemben, és ott végezte az ő szolgálatát, hogy hogyan éli át ennek a városnak a pusztulását, amit úgy él át, mint egy isteni ítéletet. De azért benne van a reménység is. Nem tudom, hogy mennyire ismerjük Jeremiás könyvét, van egy nagyon kedves sora, legalábbis az én számomra nagyon kedves sora. A második fejezetben Jeremiás ezt mondja, hogy jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Szóval Jeremiásban mindig is ott volt, hogy neki egy nagyon nehéz ítéletet kellett a nép számára közvetíteni, de rengeteg pozitív ígéret is megfogalmazódik az ő jövendőléseiben, az ő könyveiben. És ez a kis mondat, ez akár tényleg mindannyiunk számára is egy nagyon kis arany mondat lehet, hogy jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. És ugye Jeremiás, aki mindezeket átél és a néppel együtt ott szenvedi végig ezeket a napokat, meg is marad valamilyen szinten a nép körében, mint próféta, akire felnéznek és akinek a szavára adnak. És egy nagyon emberi és egy nagyon jellegzetes történetet jegyez fel Jeremiás könyve, amikor leírja, hogy mielőtt Egyiptomba menne ez a kis különítmény, megkeresik Jeremiást, mint a prófétát. És megkérdezik tőle, hogy hát Jeremiás, most mit csináljunk? Megöltük Gedáliást, ezt a helytartót. Ugye várható, hogy Nabukodonozor jönni fog és valami bosszú, tehát most mit csináljunk? Ugye Jeremiás először is mondja, hogy talán nem kellett volna megölni Gedáliást, hogy itt kezdődik, de ha már megölték, most már maradjanak veszteg, és bízzanak abba, hogy Nabukodonozor, aki eddig is tényleg annyira kegyelmes volt velük, nem fog valami velőtrázó megtorlást rendezni, és maradjanak a helyükön, ne menjenek sehova. Mert ha viszont elmenekülnek, akkor ő, mint próféta tudja mondani, hogy Nabukodonozor utánuk fog menni, meg fogja őket fogni, és sokakat meg fog ölni közülük. És mit gondolunk, hogy mit tesz a nép, amikor meghallgatja Jeremiást? Mennek tovább a maguk útján, makacsul és önfejűen, ahogy írja az egyik Királyok könyvebeli krónikás.
Makacsul és önfejűen mennek tovább a maguk útján, sőt, tetézik a dolgot azzal, hogy Jeremiást is hurcolják magukkal. Ugye nem elég, hogy szegény Jeremiás elmondja nekik, hogy mi várható, még Jeremiást is megkötözik, és viszik magukkal, hogy gyere csak te is velünk, az a biztos, ha velünk vagy, addig jó, ha velünk vagy. Jeremiást végig követi a szolgálatában egy Báruk nevezető prófétatárs, az író Deákja, aki mindig leírja Jeremiásnak a beszédeit, és őtől le tudjuk, illetve ő jegyzi fel azt is, hogy a legutolsó állomás, ahol még Jeremiás nyomon követhető, az Táfnes. Táfnes már itt van Egyiptomnak az északkeleti részén, a Nílus deltában egy városka, ott is letelepszik a zsidóságnak egy része, létrehozván ugye az első diaszpórákat. És a Biblia gyakorlatilag Jeremiásról itt Táfnesben beszél utoljára, úgy tűnik, hogy itt is hal meg. Fogságban, és még a fogságon belül is egy fogság állapotban a saját népe körében. Jeremiásnak egy rendkívül tragikus sors adatott, hiszen a saját népén belül is mindvégig népszerűtlen volt az ő proféciáival, az ő jövendőléseivel. Azonban mégis számos olyan jövendőlése van Jeremiásnak, amik nagyon bátorítóak, amik arra utalnak, hogy Jeremiás élete nem volt azért alapvetően egy ilyen megkeseredett, és állandóan csak egy ilyen megkeseredésről és szomorúságról szóló élet, hanem voltak olyan kijelentései, amiket az Istentől kapott, amik az ő szívét is bátorítással, erővel töltötték el. Ja, ő az egyik első ószövetségi próféta, aki elkezd beszélni az új szövetségről. Aki azt mondja, hogy el fognak múlni majd napok, és majd egy új szövetséget kötök az én népemmel, de az a szövetség már nem egy betű szerinti szövetség lesz, hanem a ti kőszíveiteket ki fogom cserélni egy hús szívre, és hogy az én szívemet és az én lelkemet fogom belétek adni. Ő kezd el először beszélni az új szövetségen belül megint Jézusról, mint Messiásról. Ugye nagyon sok ószövetségi próféta beszél róla, de Jeremiás is kitér el, hogy az Isten ezzel az új szövetséggel és ezzel a Messiással kiteljesíti majd az ő szövetségét. És Jeremiásnak számos-számos ilyen bátorító üzenete volt, amivel próbálta, hogy úgy mondjam, a lelket tartani a korabeli zsidóságban. És Jeremiás könyve abból a szempontból is rendkívül érdekes, hogy megint csak egy idői kijelentéssel is találkozunk benne. Ugyanis Jeremiás számára az Isten egyértelműen kijelentette, hogy ez a bizonyos babiloni fogság, ez az időszak, amit nekik el kell tölteni idegen uralom alatt, és elhurcolva Jeruzsálemből, az 70 esztendő lesz. Ez nagyon élénk emlékként élt a zsidóságban. Tudjuk, hogy még messze Babilóniában is ismerték ezt a kijelentést, és várták ennek a kijelentésnek az idői lejárását, az idői beteljesedését. Jeremiástól tehát itt Egyiptom földjén veszünk búcsút, és hát még egyszer mondom, azok a zsidók, akik Jeruzsálemben maradtak, jó részt átköltöztek Egyiptom földjére, és ennek megint csak régészeti, sőt írott nyomai is vannak, azoknak a diaszpóráknak, amik itt a 6. században Egyiptomban már kialakultak. De nézzük meg a zsidóságnak, a fogoly zsidóságnak azt a részét, akiket elhurcoltak. A fogoly csapat is alapvetően két részre oszlott. Egy részük magába a fővárosba, Babilonba került, egy részük pedig kikerült valahova az Eufrátesz folyó partjára. Számos zsoltár szól erről az időszakról, az egyik így kezdődik, talán az egyik leghíresebb, hogy mi pedig Babilon partján ültünk és sírtunk, és ugye visszaemlékeztünk Jeruzsálem szép napjaira. Ugye Babilon az Eufrátesz folyó mentén húzódott, ugye főleg az Eufrátesz környéke volt, ahová áttelepítették, átdeportálták a zsidóságot. Nem képzelhetjük el, hogy pontosan milyen összetételben, tehát hogy melyik törzs hova került, vagy pontosan ki hova került, meg milyen körülmények között élt. Ez megint csak egy mostani kép, de elképzelhetjük, hogy nagyjából ehhez hasonló kis épületképződményekben laktak a fogoly zsidók. Szóval ne azt képzeljük, hogy kőházakban, csodálatos környezetben élték a napjaikat a babiloni birodalomban, hanem ilyen egyszerű kövekből összerólt, sátortetővel ellátott, menedékházakban húzták meg magukat az Eufrátesz folyó partján. A fogoly csapat másik rész ugye pedig Babilonba került, az ősi városba került, az Eufrátesz keresztül ment magán a városon is, és az egyik oldalán is végigfolyt a város mellett, és nagy kőhidakkal volt ellátva, hatalmas kapukkal, kapurendszerekkel. Nagyon sok zsidó számára Babilon jelentette egy hatalmas civilizációt, egy hatalmas kultúrát. Tudjuk, hogy sokan ott is maradtak, tehát be is épültek a birodalmon belőle. Azonban azt is tudjuk megint csak a bibliai történetekből, hogy nagyon sok zsidó számára pontosan ez a 70 éves fogság időszaka jelentette a megtérésnek az időszakát.
Vagyis azt az időszakot, amikor ők visszataláltak Jahvéhoz, visszataláltak a saját Istenükhöz. Isten ezt előre így is jövendölte meg, hogy ez lesz az az időszak, amikor kialakul, hogy lesznek jó fügék és lesznek rossz fügék. A füge Júdának és a zsidóságnak az egyik jellegzetes gyümölcs, a jellegzetes növénye. Egyszer Jeremiás is kapott egy ilyen látomást az Istentől, hogy fügéket látott kosárban, éretteket és rothadtakat, és az Isten azt próbálta volna neki ezzel bemutatni, hogy bizony lesznek olyanok, akik a fogság idején, hogy úgy mondjam, megérnek, beérnek, és ilyen értelemben lesz értelme a fogságnak, mert lelki értelemben lesznek olyanok, akik visszatérnek az Istenhez. Lesz egy hívő maradék, akikkel Isten újra kezdheti a zsidó történelmet, és aztán persze lesznek olyanok, akik, hogy úgy mondjam, megrothadnak, akik számára a babiloni birodalom egy kellő hátteret jelent, és akik majd szépen beépülnek a babiloni birodalomba. Azonban tényleg kialakult egy hívő maradék, a babiloni udvaron belül ez egy elég látványos eseményben egyszer meg is nyilvánult. A Biblia szerint Nabukodonozor, aki megint csak egy elég összetett uralkodói jellem volt, jóval is és rosszal is megrakva, életének egy időszakában felfúvalkodott, és nagyon elbízta magát, hiszen egy hatalmas birodalom ura volt, és azt szerette volna, hogyha mindenki őt és az ő általa képviselt Istent imádná, és azelőtt leborulna. És a bibliai történet, ugye itt már Dániel könyvéhez érünk, Dániel könyve följegyzi, hogy volt három héber fiatalember, akik közvetlen a király környezetében voltak, akik nem voltak hajlandóak ennek a parancsnak engedelmeskedni, és hát a Biblia leírása szerint Nabukodonozor ezen annyira feldühödött, hogy bedobatta őket, hogy meghaljanak, hogy ez a lázadás nehogy ragadós legyen, és esetleg más héberek is kövessék. A bibliai történet itt egy kicsit mesés fordulatot vesz, hiszen azt mondja, hogy ez a három héber ifjú gyakorlatilag életben maradt ki, a hajuk szála sem pörkölődött meg a tűzben, hanem mind a hárman élő módon jöttek ki a kemencéből, sőt Nabukodonozor egy negyediket is látott közöttük, és nem tudta, hogy ki az. A Biblia szerint Nabukodonozor az élete végén megtért. Nagy-nagy mélységei voltak, és nagy-nagy zuhanásai, de úgy tűnik legalábbis a Bibliából, hogy elfogadta a zsidóknak az Istenét, pontosan azért, mert annyi csoda történt ezekkel a zsidókkal, és hát az udvarán belül tartózkodott maga Dániel is, aki végig ez alatt az időszak alatt közvetlenül Nabukodonozornak és az ő utódainak a segítsége, főfő tisztviselője. Nabukodonozort és tulajdonképpen az egész akkori új-babiloni birodalmat foglalkoztatta az a kérdés, hogy ez a hatalmas birodalom, ami gyakorlatilag fölölelte az akkori lakott földet, meddig fog életben maradni. Egy korabeli térképet látunk, egy világ térképet, ugye fölötte az ékírással magyarázva, hogy mit látunk alul. Itt a föld, ugye kereknek képzelték el a földet, és a földnek a középpontjában természetesen Babilon és a babiloni birodalom áll. Egy-két tengert ismertek, de gyakorlatilag a földrészek azok egyetlen egy földrészben összpontosultak, és annak a középpontja is természetesen Babilónia volt. Ez ugye a korabeli embereknek egy kicsit a beszűkült gondolkodását tételezi fel, és a Biblia följegyzi, hogy Nabukodonozort is rengetegszer foglalkoztatta ez a kérdés, hogy az ő birodalma, és ez az egész nagyszerű hatalom, amit ő most birtokol, vajon meddig fog fennmaradni, és meddig lesz övé és az ő utódaié. Dániel könyve második fejezete leírja, hogy Nabukodonozor egyszer egy álmot is látott, egy hatalmas, csodálatos szobrot, ami különböző fémekből épült fel, és nem értette ezt az álmot, és senki nem tudta megfejteni neki sem az álmot, sem annak értelmét. Azonban megint csak Dániel, a hébereknek ez a csodálatos tudású fiatal bölcse, megfejtette neki magát az álmot is, ugye ez is kérdése volt a királynak, és akkor mondták is a többi bölcsek, hogy hát ez lehetetlen király, hát mit akarsz tőlünk, hát még azt is megmondjuk, hogy mit álmodtál, nem elég, hogy megfejtjük, mondd el az álmot, és majd mi megfejtjük. És Nabukodonozor, aki nagyon bölcs király volt, azt mondta, hogy nem, fejtsétek meg, hogy mit álmodtam először, és akkor elhiszem, hogy az a magyarázat is igaz, amit hozzáfűztök. És Dániel lesz, aki megfejti az álmot, és hát ami most az álomból ránk vonatkozik, illetve a kérdésre vonatkozik, hiszen a király pontosan ezzel foglalkozott, hogy meddig tart az ő országlása, Dániel elkezdi majd kimagyarázni, hogy igen, király, te amikor lefeküdtél aludni, te azon kezdtél gondolkodni, hogy vajon meddig tart a te birodalmad, vajon örökké fog-e tartani a birodalmad. És mondja neki Dániel, hogy hát bizony nem fog örökké tartani, a szoborból, amit láttál, te vagy az aranyfej, csak a fej vagy. De utánad más birodalom fog támadni,
egy ezüst résszel jelezte ezt a látomásban, az álomban a szobor. Ugye két ezüst kar és egy ezüst mellkas, amit lát. És azt mondja neki Dániel, hogy utánad egy más birodalom támad, nagyobb náladnál és erősebb náladnál. És a Biblia szerint ez valóban be is következik elég hamar, és a történelem megint csak igazolja. Nabukodonozor utódai nagyon gyorsan követik egymást. Időszámításunk előtt 562-ben meghal Nabukodonozor. Három utóda követi gyors egymás utánban, míg időszámításunk előtt 555-ben gyakorlatilag az utolsó előtti, bizonyos szempontból utolsó újbabiloni uralkodó Nabunait kerül újbabiloni birodalom trónjára. Róla láthatunk itt egy kis képet. Na hát, ha volt furcsa uralkodója az ókori keletnek, akkor Nabunaid az volt. Sokan őrültnek tartották, bolondnak abban az időben. Ugyanis hiába voltak óriási, nagyon jó előrelátó politikai tervei, a közben a hétköznapi gyakorlati életet tekintve, hogy úgy mondjam, egy szórakozott tudósnak bizonyult. Ő volt az egyik első régész az ókori keleten, neki állt régi templomokat, régi szent városokat ásni, régészkedni, és az alapító okiratokat kereste megrögzötten. Aztán megindult növényeket, állatokat gyűjteni, és az uralkodásának a 10. évében el is költözött a birodalomból. Megint csak az új babiloni krónikák jegyzik fel ezt a történést, hogy a király egyszerűen fogta magát, és uralkodása 10. évében átadta a kormányzást az ő fiának, akit Bel-sacárnak nevez a Biblia. Egy olyan bibliai név, ami nagyon sokáig egyedülálló volt. Történészek azt mondták, hogy na, itt van egy pont, ahol meg lehet fogni a Bibliát, hogy nem mond igazat. Hiszen a babiloni krónikák, amíg elő nem kerültek ezek a kis ékirásos töredékek, nagyon sokáig nem beszéltek Bel-sacáról. Azért nem beszéltek róla, mert egy nagyon-nagyon rövid ideig uralkodó, és gyakorlatilag inkább csak másodhegedűsként az apja mellett szereplő fiatal király volt. Bélsár Usszúrnak hívják őt a babiloni krónikák. Tényleg csak egy néhány éves volt az az uralom, ami az ő vállán nyugodott. És hát megint meglepő módon igazolódott a Biblia, amikor előkerültek azok az ékirásos táblák, amik elmesélték Nabunaidnak ezt a nagyon furcsa ötletét, hogy az uralkodása a 6. évében fogta magát, összeszedte a kis cókmókját, becsomagolt egy-két szolgával együtt, Bel-sacárt otthagyta, hogy na fiam, Bel-sacár, te kormányzod innentől kezdve a babiloni birodalmat, ő pedig fogta magát és átköltözött egészen messzi vidékre, Arábiába. Ugye itt van Babilon, itt van Babilónia, az új babiloni birodalom gyakorlatilag felölelte ekkor az egész térséget, és a király kiköltözik a birodalmon belül, és átmegy Arábiába, és egy téma nevezetű városba helyezi a székhelyét, ott elkezd növényeket, állatokat gyűjteni, elkezd építkezni, és abszolút nem foglalkozik Babilon ügyeivel. Olyannyira nem, hogy a babiloni vallási új év napján sem jelenik meg Babilonban, ami pedig a király nélkül elképzelhetetlen szertartással kezdődött, és ekkor Babilonban egy zavargás tör ki. Az emberek azt mondják, hogy a királynak nyilván elment az esze, itt hagyta ezt a meglehetősen csapodár, félkegyelmű fiát, ő maga eltűnt, nem jön haza vallási ünnepre. Egy hatalmas zűrzavar, zavargás támad a Babilon városon belül. És hát erre rájátszik még az is, hogy a Babilon szomszédságában élő, a Biblia ugye ezüst résszel jelzi a szobron következő birodalom, a Méd-Perzsa birodalom, kihasználván a szomszédnak ezt a félőrültségét, elhatározza, hogy ráteszi a mancsát az új babiloni birodalom egészére. A Méd-Perzsáknak a királyát ekkor Kűrosznak hívják, ő lesz nagy Círusz vagy nagy Kűrosz, kétféleképpen is szokták a nevét ejteni, aki időszámításunk előtt 538-ban ugye megelégeli a szomszédságnak ezt a lazasságát, és látván azt, hogy itt nagyon könnyen rá tudja tenni a mancsát az új babiloni birodalomra, egyszerűen megostromolja Babilon városát. Egy rendkívül raffinált taktikát alkalmaz. Megint csak érdekes, hogy a Biblia előre ezt is leírja Ézsaiás könyvében, hogy Kűrosz, aki egyébként név szerint is benne van Ézsaiás könyvében, megint csak a Biblia szerint jövendőlés formájában, hogy ez a bizonyos Kűrosz hogyan fogja bevenni Babilon városát. Nem tudom, hogy ismerjük-e a történetet. Picit nézzünk az alaprajzunkra. Babilonról múltkor mondtam, hogy kettős fala van, árok, vízrendszer veszi gyakorlatilag körbe, rengeteg kapuja van, de azok mind bástyákkal védettek. Azonban van egy gyenge pontja a városnak, amit Kűrosz nagyon jól észrevett. Egyszer gyerekekkel beszélgettünk, és a gyerekek észrevették, hogy hol van az a hely a városon belül, ahol úgy be lehet menni, hogy nincsen kapuvédelme.
ahol a víz keresztül folyik a városon, az Eufrátesz, ott nincs kaputorony, nincs igazán védelme a városnak. És Pürosz, aki ezt nagyon jól észrevette, egy nagyon egyszerű csellel jutott be a városba, az Eufrátesz vizét elzárta, ugye kövekkel elterelte, és gyakorlatilag a medret kiürítette egy éjszaka a babiloni városban, és a katonái szépen száraz lábbal be tudtak surranni Babilonba. A Biblia leírja, hogy időközben a király, a Belsacár a királyi palotában ült, és szokásához szíven éppen az esti tivornyáját folytatta, nagyon nagy felelősségérzet nélkül, bár tudták, hogy a médek perzsák már készülődnek, és zavargás van magában Babilon városában is a király távolléte miatt. Óriási gazdasági válság is volt a birodalmon belül. De Belsacár ezzel mit sem törődve éppen lakomázott. A Biblia itt is egy elég látványos jelenetben írja le ezt a vacsorát, hogy miközben eszegetnek, úgy mellesleg éppen a jeruzsálemi templomnak az edényeit, az isteni templomnak az edényeit használják ezen a vacsorán, amikor hirtelen megjelenik egy kéz a vakolt falon, ez is érdekes egyébként, hogy Babilonban valóban vakoltak, messzeltek voltak a falak, ezt is nagyon sokáig, ezt csak így zárójelben mondom, ezt is nagyon sokáig egy ilyen buta mellékmondatnak tartották a Bibliában, mi az, hogy vakolt fal, vagy messzelt fal, és azon írás, hát ugyan már, hogy valaki a modern gondolkodását visszavetítette az ókorba. Hát nagyon is nagy tévedés, ugyanis Babilonnak a falai vakoltak és messzeltek voltak a régészeti feltárások szerint, és a vakolt messzelt falon megjelenik egy írás, hogy menne, menetek el Ufárszim. Senki nem érti, hogy mit jelent, hogy a Belsacár egy kicsit halálra rémül, azért képzeljük, nem tudom ki mennyire vizuális, hogy vacsorázunk, és egyszer csak a falon megjelenik egy kéz. Úgy mindenkiben meghűl a vér, senki nem érti a feliratot, és megint csak Dániel, aki menet közben már megöregedett, megidősödött, és hogy úgy mondjam, egy kicsit poros bútordarabbá is vált, Belsacár abszolút nem foglalkozott már vele. De most hirtelen valakinek eszébe jut, hogy van itt valami öreg héberből, csak aki mindig minden álmot meg írást megfejtett, hogy hívassuk már elő, hát ha tud mondani valamit. És Dániel előjön, és a vacsora közepette megfejti az írást, és azt mondja, hogy mene-mene, azaz megmérettél. Ugye tekel, azaz szíjával találtattál, és Ufárszim, azaz elosztatott a te országod. És Dániel egy nagyon merész kijelentést tesz ott a vacsora kellős közepette, egy meglehetősen szeszélyes zsarnok uralkodó előtt. Azt mondja neki, hogy lehet, hogy te most itt vacsorázol, hogy elnézést, egy kicsit ilyen profánul átfogalmazom, de végülis ez a lényege, hogy igen, te itt most vacsorázgatsz, de nem tudod, hogy még a mai éjszakán már most elosztatott a te birodalmad, és hamarosan el is foglalják a te városodat. És a Biblia szerint még ezen az éjszakán Kűrös csapatai ezzel a nagyon cseles, rafinált módszerrel bejutottak a városba, és Babilon szinte vér nélkül elfoglalták, és az egész új babiloni birodalom villámgyorsan megadta magát Kűrosznak, hiszen a Nabunaid, ugye az utolsó uralkodó, azt kicsit úgy félőrültnek tartották, ő ott Arábiába elvadászgatott, Belsacár eltivornyázgatott, közben a birodalom meg éhezett, és ezért felszabadítóként üdvözölték Kűroszt, aki nagy Kűroszként vonult be a történelembe. Kűrosz már egy új birodalomnak a megalapítója, agyakhengere egy 25 cm hosszú agyagból készült, gyakorlatilag egy ilyen körtekercs, a British Múzeumban, aki járt, az láthatta, mondja el, hogy hogyan foglalta el Babilont és az egész új babiloni birodalmat, és hogy tényleg mennyire különleges egyéniség volt, egyébként a későbbi források, görögök is megemlékeznek róla. Ha valaki olvasni szeretne róla, Xenofonnak, egy görög történetírónak a Kűrosz neveltetése című könyve ír arról, hogy Kűrosz hol és hogyan növekedett föl. De megemlékeznek róla a görög egyéb történetírók is, hogy Kűrosz egy nagyon jó uralkodó, egy jó ember volt, ami ritka az ókori Közel-Keleten. A zsidók számára ez jelentette a felszabadulást. Ugyanis időszámításunk előtt 535-ben, tehát csak 3 évvel később, hogy elfoglalta Babilont, nagy Kűrosz kiadott egy rendeletet, amiben az össze-vissza deportált új babiloni birodalomban összekeveredett népeket hazaengedte költözni. Ez egy hatalmas nagy fordulópont volt, hiszen évszázadokon keresztül az asszírok óta a korabeli királyok mindig azt a módszert alkalmazták, hogy össze-vissza rángatták a népeket, és mindenkinek össze-vissza kellett költözni. És Kűrosz kiad egy rendeletet, hogy mindenki hazatérhet az otthonába, köztük a zsidók is nyugodtan menjenek haza. 535-ben van ez a rendelet, és hát nem tudom, hogy mennyire figyeljük itt az évszámokat, nem véletlenül dobálozom vele, és megint csak nem azért, hogy tudományosabbnak tűnjön az előadás. 605 és 535, hány év van a két időpont között? 605, ugye az az első ostrom és az első fogolycsapatok Babilonba kerülése, és 535 a rendelet, amikor hazamehetnek a zsidók. Pontosan 70 esztendő.
Ugye Dániel is, amikor fogságban volt, Jeremiás könyvét lapozgatta, és így is kezdődik az egyik Dániel könyvebeli fejezet, hogy megszámlálta Jeremiás könyvében az éveket, és azt találta, hogy 70 esztendő múlva engedi az Isten szabadon az ő népét, és Dániel látta, hogy ez az időpont közeledik, és könyörgött az Istenhez, hogy ne hosszabbítsa meg a nép bűne miatt ezt a fogságot. Kürosz egy hatalmas birodalomnak, a Perzsa birodalomnak lett a megalapítója. Láthatjuk, hogy a Perzsa birodalom még hatalmasabb térséget és országrészt ölelt fel. Az Új-Babiloni az gyakorlatilag Mezopotámia, Fönícia, Szíria és Jeruzsálemig ment le. A Perzsa birodalom Kürosz és utódai alatt fölment egészen Ázsiáig, Kis-Ázsia, Trákia, Egyiptom, egy óriási nagy birodalmat hozott létre. Igaz volt a mondás és a látomás, amit Dániel könyvében látott Nabukodonozor, hogy egy nagyobb birodalom támad, egy erősebb, hogy az ezüst volt a jelkép, az ezüst két kar, hiszen két néptörzsből, a médekből és a perzsákból tevődött össze, és ugye az ezüst, hiszen az ezüst pénz volt az, ami a naggyát tette, és az ókori keleten emlékezetessé tette őket. A Perzsa birodalomnak több székhelye is volt, most Perszepoliszról láthatunk egy kivetített képet, csak hogy képünk legyen arról a gazdagságról, ami a Perzsa birodalomban volt. Aztán egy ezüst kincs, ugye az ezüst volt a legjellegzetesebb ékszere a perzsáknak. Létezik egy ilyen kincs gyűjtemény, hogy ónix kincs. Rengeteg ezüst tárgy a részei, most csak egyetlen egyet, egy nagyon kedves kis kost hoztam el. Egy kis kecses alakja van, ezüstől remek mű gyakorlatilag. És hát Kürosznak a síremléke az, amit még megmutatnék, hogy Kürosz tényleg úgy vonult be, mind a Bibliában, mind a történelemben egy olyan nyomot hagyott maga után, hogy ő nem egy átlag uralkodó volt, hanem egy nagyon jó, egy nagyon emberséges uralkodó, aki a korát meghaladva vallási türelemmel és ugye lelkiismereti szabadsággal rendelkezett, hiszen az összes népének és az összes nemzetének a birodalmon belül megengedte a hazatérés jogát, Jeruzsálemnek is megengedte, hogy a Jeruzsálemben újraépüljön a templom, ismét fölálljon majd a templomi kultusz, megépüljön maga Jeruzsálemnek a városa, a zsidók is nyugodtan menjenek csak haza. A síremléke saját fővárosában, Pászárgadályban áll, eredetileg egy 10 méter magas emlékmű, és nem tudom, hogy feltűnik-e rajta valami. Nekem azt tűnt fel rajta, amikor először ránéztem, hogy rendkívül egyszerű. Ugye a korabeli uralkodók mindenki olyan nagyon csicsásra és lehetőleg minél monumentálisabbra készítette el a síremlékét. Ha megnézzük, Kürosznak ez a síremléke nagyon-nagyon egyszerű. Egyszerű kis lépcsők vezetnek föl, egy egyszerű nyeregtetős kis építmény, és itt belül található a sírfülke. És nagyon aranyos a felirata is, felolvasnám, hogy mi volt fölírva. Ó ember, én voltam Kürosz, aki megteremtettem a perzsák birodalmát, és Ázsia királyaként uralkodtam. Ne sajnáld hát tőlem ezt az emlékművet. Egy ilyen kis egyszerű kis felirata volt Kürosznak, mai napig áll egyébként Pászárgádályban, meg lehet tekinteni az ő emlékművét. És hát ami bennünket most így zárásképpen még egy-két mondat erejéig érint, az az, hogy a zsidóság, tehát időszámításunk előtt 535-ben kapta meg a lehetőséget arra, hogy Babilonból, az Eufrátesz vidékéről, a Tigris környékéről, és gyakorlatilag az egész új birodalom területéről visszaköltözhessen Kánán földjére, Júdeába. Nagyon kevesen éltek ezzel a lehetőséggel. 535-ben Zorobábellel egy mellék királyi sarjadékkal az élükön tértek haza, nekiálltak Jeruzsálemet újjáépíteni, elkezdték a templomot is építeni, de nagyon sok nehézségük volt. A Biblia azt jelenti, hogy ekkor csak egy 40 ezer zsidó tért haza, a többiek ott maradtak a birodalmon belül, és aztán még két fogolytranszport, még két hullám lesz, akik visszaköltöznek a júdai területekre. Esdrásnak a vezetésével a későbbi időkben, aki ugye egy papi személy volt, és aztán később Nehémiás vezetésével. Mind a két fogolycsapat az 5. században tér vissza, és kezdi meg Jeruzsálemnek és Júdának az újjáépítését. De tulajdonképpen ez már egy új korszakba vezet át bennünket, és ez lesz az a pont, ahol most meg kell állnunk. Ugye ez az új korszak lesz majd az újjáépítés, a reformációnak az időszaka, amikor már nem lesz igazán független a zsidó királyság, sőt egyre jobban megint elveszíti majd a függetlenségét. Azonban a Biblia szerint vallási élet szempontjából egy megújulás kora indul, legalábbis egy néhány évtized erejéig, aztán utána megint egy nagy-nagy vallási hanyatlás, és mindezek a folyamatok már előkészítik majd a megváltónak, az eljövendő messiásnak a földre jövetelét.

0: Hát kedves hallgatók, az első téma, amivel kezdjük a sorozatunkat, a teremtés kérdése. Azért kell a sorozatot ezzel kezdeni, mert maga a Biblia is ezzel a történettel kezdődik, az úgynevezett teremtés történettel. Felírtam a táblára, hogy a 66 könyvből álló Bibliában az első könyvnek, Mózes első könyvének a legelején található a teremtés történet, két fejezetet foglal ez le. Az első fejezetben olvashatjuk a vázlatos leírását a 6 plusz 1 napos teremtésnek, a második fejezetben olvashatjuk a 6. nap eseményeit. Vajon miért ez a szerkezeti beosztás? Azért, mert a Bibliának gyakori sajátossága, hogy először vázlatosan, röviden mondja el az eseményeket, és utána visszatér a legfontosabb mozzanatra. Az első fejezetben tehát elolvashatjuk a 6 napos teremtést, és hogy utána Isten a 7. napon miért nyugodott meg. A második fejezet nem megy tovább, hanem visszautal a 6. napra, vajon miért? Mert a Biblia szerint Isten a 6. napon teremtette az embert, márpedig a földi teremtésnek a célja és a középpontja az ember volt, az ember teremtése volt. Ennyit röviden a szerkezetről. Nos hát, ha valaki nem ismeri a Bibliát és így a táblára tekint, akkor hajlamos lehetne ezt mondani, hogy miért ilyen röviden beszél a Biblia a teremtésről. Az ember kíváncsi, az ember érdeklődik, mi emberek szeretnénk fölfedezni a roppant nagy univerzumot, de a földi teremtésnek is a sok-sok csodáját. Hát ez egy fejezetben, pár versben aligha lehet benne részletesen. Vajon miért nem részletesebb ez a teremtés történet? Itt szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy ez mind igaz. A Biblia nem beszél részletesen a föld és az ember teremtéséről, de általában a teremtés kérdéséről sem. A Biblia egy témáról hallgat nagyon feltűnően. A föld teremtéséről, az ember megváltozásáról, újjászületéséről, újjáteremtődéséről itt a földön, és a végső időkben az ember, az emberiségnek az újjáteremtéséről, az örök életről. Ezekről a kérdésekről a Biblia nagyon szűkszavú. De ez nem annyit jelent, hogy a Biblia ne tudna erről többet mondani. Mindjárt meg fogjuk hallgatni a Bibliának az első 3 versét, egyelőre csak a fülünket szoktatva a bibliai szöveghez, meg fogjuk hallani azt, hogy ebben az egy fejezetben nincs semmi esetleges, semmi tétova. Nagyon határozott, biztos kijelentésekkel találkozunk. Ebben az első fejezetben egy ünnepélyes, komoly hangon szólal meg a Biblia, és elmondja azt, ami emberi értelemmel, emberi felfogóképességgel nem követhető annyira nyomon, de amit állít, az biztos. Szóval ez így volt. Hogy elkezdjük olvasni a Bibliát, ez annyira hangsúlyos, annyira ünnepélyes, annyira komoly. Öntudatlanul is az ember arra gondol, igen, ez így volt. Először hallgassuk meg a Biblia első 3 versét héber nyelven, majd aztán németül, hiszen az első nagyhatású bibliafordítás Európában német fordítás volt, Luther bibliája, majd utána pedig fel is olvasnám ezt az első 3 verset magyarul. Mondom, egyelőre a fülünket szoktassuk a Bibliának az ünnepélyes, súlyos, megfontolt, komoly kijelentéseihez. Kérném szépen az első bejátszást.
1: Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz. Ve-ha-aretz hayta tohu vavohu ve-choshech al pnei tohom. Ve-ruach Elohim mrachefet al pnei ha-mayim. Ve-yoma Elohim יהי אור, ויהי אור.
2: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erden. Und die Erde war wüst und leer. Und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebet auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht.
0: Tehát ez magyarul így hangzik. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen és puszta volt, és sötétség volt a mélység színén, és az Isten lelke lebegett a vizek felett. És mondta Isten, legyen világosság, és lőn világosság. Azt hiszem, hogy első hallásra is érezzük, hogy ezek mennyire megfontolt, mennyire súlyos és komoly szavak, és ezek után, ennyi bevezetés után szeretnék is rátérni arra, hogy ennek az első fejezetnek mik a leglényegesebb és a legrendkívüli tanításai. Egy fejezetben mondja el tehát a földünk teremtését a Biblia, de ebben az első fejezetben nagyon sok lényegi, alapvető tanítás van meg. Csak néhányat ragadok ki ezek közül. Az első. A Biblia azt tanítja, hogy Isten a semmiből teremtett. És nem csak, hogy a semmiből teremtett, hanem a puszta szavával teremtett. Mind a kettő egyaránt fontos. A Biblia szerint egyetlen egy lénynek van ilyen hatalma, hogy a semmiből teremtsen, és nem, mint valami a mitológiákban szereplő demiurgoszok vagy istenségek, akik úgy neki gyűrköznek és valamit ugye létrehoznak, hanem Isten rendkívül könnyedén, mint aki minden törvénynek és elemnek az ura, a semmiből, a puszta szavával hívott létre mindent. Ha valaki ezen elcsodálkozik, és azt mondja, hogy hát ez emberi észre olyan nehezen felfogható, az ne törjön pálcát még a Biblia kezdete fölött, hanem én az előadások során azt szeretném önökkel érzékeltetni, és ezért kérek mindig táblát az előadásokhoz, hogy a Biblia más helyeit is kérdezzük meg az adott kérdéskörben. Tehát itt van Mózes első könyve első fejezetének elején, hogy Isten a semmiből teremt, a szavával teremt. Vessük fel most a kérdést, hogy a Biblia egyéb könyvei. Hiszen a Bibliában ezen kívül van még 65 könyv. A Bibliának van körülbelül 40 szerzője. A könyveit körülbelül 1600 éven keresztül írták. Ez egy óriási idő, ugye? Hogy vajon a többi szerző ugyanezt mondja erről a kérdésről? Néhány igehelyet írtam fel, már csak azért is, hogy ki tudjuk keresni a Bibliából, és szokjunk hozzá a rövidítésekhez is. Néhány igehelyet írtam fel ezzel kapcsolatban. Ha valaki előre lapos Zsoltárok könyvéhez, Mózes után körülbelül 5-600 évvel keletkezett Zsoltárokról van szó. A 33. Zsoltárban, ugye itt jelezzük a fejezetet, és a fejezet után pedig a verseket, a 6. és a 9. versben a következőt fogja megtalálni. Ezt mondja a Zsoltáríró Dávid, hogy az Úr szavára lettek az egek, és lehelletére minden seregük. Ő szólt és meglett, parancsolt és előállt. Figyeljék meg megint ezt a határtalan biztonságot, ezt az ünnepélyességet. Az Úr szavára lettek az egek, és az ő lehelletére minden seregük. Ő szólt és meglett, parancsolt és előállt. Ugyanazzal az eszmével van dolgunk. A semmiből Isten a puszta szavával hozott létre mindent. Ha előre lapozunk az Új Szövetséghez, és ott Máté evangéliumának a 8. fejezetét kezdjük olvasni, találkozunk a híres kapernaumi százados történetével. Egy római százados volt, aki annyira szerette a beosztottjait, szolgáit, egyáltalán nem az a keleti és hát ókori kegyetlen rabszolgatartó kényúr volt, hogy amikor az egyik szolgája beteg lett, akkor maga ment Jézus Krisztus elé, és kérte őt, hogy gyógyítsa meg a szolgáját. És a rendkívüli dolgot mondott Jézusnak, mert azt mondta neki, hogy Uram, én nem vagyok méltó, hogy az én házamba jöjj. Csak egy szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. És utána még folytatta ez a kapernaumi százados, ezt olvassuk az 5-től a 10-ig tartó versekben, azt mondta Jézusnak, mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok. És ha én azt mondom az egyik vitézemnek, menj el, elmegy. És a másik azt mondom, jöjj ide, ide jön. És ha valakinek azt mondom, tedd meg, megteszi. És Jézus, amikor hallotta ezt az érvelést, a sokaságra tekintett, és azt mondta, bizony ilyen hitet nem találtam még Izraelben sem. Miért? Mert ez a százados megértette, hogy kicsoda az Isten, és Istennek milyen hatalma van. Ez a százados azt mondta, igen, én elfogadlak téged Isten fiának. Nem is kell eljönnöd a házamba, csak egy szavadba kerül, csak szólj, és meggyógyul az én szolgám. Mert nekem is van erről tapasztalatom. Én egy százados vagyok, egy katonaember, és azt mondom a beosztottjaimnak, hogy ezt tegyed, azt tegyed, a puszta szavamra engedelmeskednek. Ez a százados nagyon jól látta, logikusan gondolkodott, szóval értelemmel gondolkodott. Hogyha az emberi világban a szónak van ilyen hatalma, akkor Istennél miért ne lenne a szónak ilyen hatalma, hogy a puszta szavára engedelmeskednek neki az elemek és a törvényszerűségek. És ha még tovább lapozunk a Bibliában a zsidókhoz írt levél 11. fejezete 3. verséhez, vagy a római levél 4. fejezetének a 17. verséhez, amit már nem tudtam felírni a táblára, olyan tökéletesen mondja ezekben Pál apostol, azt mondja, hogy hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszédére teremtetett, és ami látható, az a semmiből állott elő. Így mondja nagyon határozottan, ez a pontos fordítása, a semmiből állott elő. És ha még tovább olvassuk a Bibliát, Péter apostol 2. levelében, a 3. fejezetben arról is tudósít bennünket a Biblia, hogy ez a teremtés kérdés az emberiség történelmében egy nagy vita kérdés lesz. És főleg az emberi történelem végén, mondja Péter apostol, sokan jönnek majd emberek gúnyolódva, csúfolódva, akik kétségbe vonják azt, hogy ilyen Isten van a világegyetem fölött. Elismernek majd az emberek egy Istent, akit maguk jónak látnak, egy olyan Istent, de olyan Istent, aki a semmiből teremteni tud, akinek a puszta szavára az elemek engedelmeskednek, ilyen Istent már nem akarnak az emberek elfogadni. És ez tömeges méretű lázadás lesz az Isten személye ellen. És ha valaki még a Bibliának az utolsó könyvéig is elér, Jelenések könyve 14. fejezetében azért olvashat 3 fontos üzenetről, amely közül az első éppen ez, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, és imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, és mindazt, ami a vizekben van. Tehát ez a rövid szemlével csak arra szerettem volna felhívni a figyelmüket, írhattam volna ide még 50 vagy 100 bibliai helyet is, de csak néhányat emeltem ki az Ószövetségből, az evangéliumokból, az apostoli levelekből, János apokalipsziséből, hogy a Biblia mindvégig föntartja ezt a tanítást. Tehát ez nem Mózesnek a speciális elgondolása volt, hogy így volt a teremtés, és nem másképp, hanem a Biblia mind a 66 könyve, ha beszél erről a kérdésről, ugyanúgy nyilatkozik. Tehát ez az első nagy tanítás a teremtés történetben. Isten a semmiből és a puszta szavával hívott létre mindent, és ez az embernek egy óriási, egy megnyugtató érzést kell, hogy adjon, hogy van, létezik egy olyan lény, aki a természet és a társadalom törvényei fölött van, mindezeket ismeri, ő maga hívta létre, de tökéletesen hatalma és uralma van ezeken. Nos hát nézzük ezután a második nagy tanítását ennek a teremtés történetnek. Hogyan tudnánk ezt nevezni? Én valahogy úgy nevezném, hogy a bibliai teremtés történet második súlyponti tanítása, hogy Isten bámulatos rendben hozta létre az elemeket. A teremtés elindult az élettelen anyagoktól, az elemektől, utána a növényvilág teremtésére került sor, aztán az állatvilágéra, és végül, amikor már minden megvolt, a 6. napon az ember teremtésére. Szóval azért kell hangsúlyozni, mert bármely népnek a vallási hagyományát megnézzük, mitológiákat, mondákat, azt látjuk, hogy borzalmas összevisszaságban szólnak ezek a teremtés történetek. Ugye bizonyos istenekről, félistenekről olvasunk, akik hol így csináltak, és így jöttek létre a dolgok. A Biblia azt érzékelteti, hogy Isten pontos terv, pontos rendszerint hívta elő a dolgokat. Itt, ha eltetszenek olvasni ezt az első fejezetet, és látjuk, hogy minden napot külön lejegyez, hogy minden nap végén ott van ez a refrénként visszatérő elem, hogy lőn este és reggel első nap, lőn este és reggel második nap. Ez egy héber kifejezés, hogy este és reggel, ez mindig egy 24 órás napot jelent. Erre még az előadás végén kitérek, hogy mit jelent az, hogy Isten konkrét napok alatt hozott létre mindent, és hogy miért volt ez a Biblia szerint. Most azonban csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy nagyon elkülöníthető minden nap. És minden napnál olvassuk, hogy ezen a napon ez történt, azon a napon amaz történt. És végestelen végig olvassuk azt, hogy minden nap végén Isten látta, hogy amit teremtett jó, és a 6. nap végén, amikor az ember is megteremtődött, akkor látta Isten, hogy minden igen jó. Istennek a legnagyobb öröme az emberben volt a Biblia szerint. Hadd mondjak el itt egy személyes dolgot, amikor gimnazista lettem, kezembe adta valaki Poroni Török Emilnek a Bibliai Csodák című könyvét. Ez ugye a 60-as, 70-es években nagyon nagy hatású könyv volt, és ebben az első lapokon olvasni lehetett a bibliai teremtés történetről. És a szerző kezd ott élcelődni és gúnyolódni a Biblián, hogy micsoda képtelen könyv ez a Biblia, mert hát ahogy előbb hallottuk és olvastam, a Biblia szerint Isten mindjárt az első napon létrehívta a fényt, a világosságot. És hogy lehet az, hogy csak a negyedik napon került sor a nap teremtésére? Hát íme micsoda ellentmondás, hogy először van a fény, a világosság, és utána a nap. Hát az egész mese és költészet, mondta a szerző. Én már persze akkor is gondolkoztam 10 éves koromban, hogy a régi emberek se lehettek olyan ostobák, hogy így gondolkozzanak, hogy most előbb fény, és utána a nap. De hát nem tudván eldönteni a kérdést, ugye én is magam is kételkedtem és tépelődtem ezen az egész dolgon, amit ez a könyv kifejezett. Aztán egészen váratlanul 1985-ben kezembe akadt a Természetvilága című magyar folyóirat, ez a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatnak a havilapja, mondanám tehát 1985-12-es száma, és itt egy világhírű amerikai fizikus tanulmányát közli Viktor Weisskopf, akinek azóta egy könyve is megjelent magyarul, a tanulmány címe a Világegyetem eredete. Ez egy hosszú és szakszerű tanulmány, minthogy a csillagászathoz és fizikához annyira nem értek, elolvastam ugyan, de a végkövetkeztetésére voltam kíváncsi. A Világegyetem eredete. Figyeljék meg, hogy milyennek a cikknek a végkövetkeztetése. Ezt a cikket azzal a megjegyzéssel zárhatom, hogy a zsidó-keresztény tradíció, így nevezi a Bibliát, olyan módon írja le a világ keletkezését, amely meglepően hasonlít a mai tudományos modellhez. Mert korábban tudományos szempontból hibásnak tűnt azt mondani, hogy a világosság korábban jött létre, mint a nap. A jelenlegi tudományos felfogás azonban valóban feltételezi, hogy az univerzum kezdetben különböző sugárzással volt telített, már sokkal ezelőtt, hogy a nap teremtésére sor került. És szólt az Isten, legyen világosság és lőn világosság. Ezt ugyan kihagyták a Bibliából, a cikk végéről, itt 3 pont van, de én a szerkesztőséget megkérdeztem, hogy miért van ez a 3 pont, és mondták, hogy 1985-ben még nem nagyon idézték ugye a Bibliát így egy tudományos cikk végén. De az eredeti angol cikk végén szerepel ez a Biblia vers. Nos hát, mit mond ez a fizikus? Igen, hogy gúnyolódtak az emberek, élcelődtek ezen, hogy előbb van a világosság és utána a nap. A Biblia viszont nagyon jól tudta, hogy miért írta így, miért jegyezte így le a teremtést. A mai tudomány most jut el odáig, hogy azt mondja, hogy az univerzum különböző sugárzással telített lehetett már azelőtt, hogy a nap teremtésére sor került. Csak ennyit szeretnék hozzátenni ehhez a második ponthoz, hogy akkor, amikor olvasunk valamit, ez nem csak a Bibliával van, így mindennel így van, ne hamarkodjuk el a vélemény alkotást és az ítéletünket. Jól utána kell nézni minden dolognak, és ezt mindenkinek szeretném is a figyelmébe ajánlani. Otthon vegye elő a Bibliát, és sokszor, 5-6-szor olvass el a teremtés történetet, és meg fogja látni, micsoda döbbenetes dolgok vannak ebben. Még csak egy dologra hadd hívjam fel a figyelmet. Ez a teremtés történet a 6. napnál elmondja, hogy Isten még arról is gondoskodott, hogy az ember milyen táplálékokat fogyasszon itt a Földön. És azt olvassuk az első fejezet végén, hogy Isten elsődlegesen az ember számára teremtett gyümölcsöket és maghozó füveket, mondja a fordításunk, vagyis gabonaféléket. Tehát az emberi táplálkozás 2 alapeleme, a gyümölcsfélék és a zöldségfélék és a gabonafélék. Hány és hány értekezés és könyv jelent meg erről a kérdésről. Hányan és hányan vitatták a Bibliának a leírását, hogy a Biblia beszél arról, hogy mennyire egészségtenek a húsfélék, hogy a húsféléken belül is megkülönböztetéseket tesz, hogy vannak egészséges húsfélék, ezeket lehet fogyasztani, mint a borjúhús, marhahús, stb. De vannak olyan húsfélék, amelyeknek a fogyasztása kifejezetten káros az egészségre. És megmondom őszintén, én is sokáig gyanakodtam, hogy ez csak egy régi szokás volt, vagy a zsidó népnek volt egy ilyen elgondolása. Például, hogy a halak között is Isten megkülönböztetéseket tett, hogy vannak halak, amelyek egészségesek az emberi fogyasztásra, mások meg egészségtelenek. És ugye mit hoz az élet? 3 évvel ezelőtt egy angol kutatócsoport, egy komoly orvosi kutatócsoport felmérést végzett, halakat vizsgáltak, és kiderítették, hogy a Bibliának teljesen igaza van, mert azokat a halakat nevezi a Biblia egészségteleneknek, tisztátalanoknak, amelyeknek amelyek nem uszonyosok és pikkelyesek, mert azok a halak, amelyek uszonyosok és pikkelyesek, azok a bennük levő koleszterint, mintegy kicsapják ezekre a testrészeikre. Míg amelyek nem ilyenek, a koleszterint magukba hordozzák, és az ember elfogyasztva a koleszterint, ugye ismerjük már szinte egy mindennapi fogalom, ez a koleszterin, ugye az érfalakra lerakódik érszűkület, érelmeszesedés és egyéb más nyavaják, amelyektől a fél Magyarország szenved a mostani napokban is. Nos hát, érdemes volt 2000-3000 évig azt mondani, hogy a Biblia megalapozatlan könyv. Ki tudta Mózes korában, hogy mi az, hogy koleszterin? Ki tudta 3500 év előtt, hogy ennek milyen orvosi és milyen biológiai sajátosságai vannak? De a Biblia mindjárt az első fejezetének a végén beszél erről a kérdésről is. Ezért szeretném az önök figyelmét arra felhívni, hogy minden igazi gondolkodásnak, értelmes, tisztességes emberi keresésnek egyik alapfeltétele, hogy ne ítélkezzünk gyorsan. Ezt a Biblia így mondja, ne gyorsalkodjál a száddal a beszédre, légy késedelmes a haragra és a szólásra, de légy készséges a hallgatásra és az értelmes kutatásra. Az első fejezet 26. versében ezt olvassuk, teremtsünk embert a saját képünkre és hasonlatosságunkra. Miért ez a többes szám? Ez olyan királyi többes, mint ahogy szoktuk mi is a hétköznapi beszédben ezt alkalmazni? Nem. Mert a Biblia mindjárt az első fejezetében beszél a 3 isteni szeméről. Különálló, valóságos 3 isteni szeméről. Az Istentől, az Atyától indult ki az egész teremtés terve. De már ott volt a lélek, lebegett a vizek felett, olvastam a 2. versben. És ki volt még ott, akire azt mondja a Biblia, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Ismét csak hadd hívjam fel a figyelmüket, hogyha a Bibliát továbblapozzuk, erre a kérdésre is választ kapunk. Mert János evangéliuma első fejezet az a híres prológus, amely így kezdődik, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige, ez így folytatódik, nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Tehát a Biblia egy másik könyvében azt mondja, hogy az Atyán és a Szent Lelken kívül ott volt Krisztus, az ige, aki nélkül semmi sem lett, ami lett. Aztán, ha tovább olvasunk Pálnak a Kolossé levelében, ezt találjuk szintén az első fejezetben, hogy Isten Krisztus által és őre áll nézve teremtett. Tehát nem írtam fel itt több bibliai helyet, csak ezt a kettőt, de van több is. Teljesen nyilvánvaló ebből, hogy a teremtés közvetlen végrehajtója, az ember teremtésének közvetlen véghezívője Jézus Krisztus volt. Ez a Bibliának egy nagyon elfelejtett tanítása. Miért? Mert már a 4. század végén, amikor a kereszténység történetében megfogalmazták a krédót, amit azóta is nagyon sokan mondanak, és mint hitvallást ugye ezt el is mondják Isten tiszteleteken, már ez a krédó így kezdődik, hogy hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Csak az Atyának tulajdonítja a teremtést. Már ez egy súlyos torzulás volt, ami nem véletlenül a 4. század végén fellépett a kereszténység történetében, mert a Biblia egyértelműen beszél arról, hogy bár az Atyától indult ki a teremtés gondolata, és a lélek is ott volt, de az ember teremtésének a közvetlen végrehajtója Jézus Krisztus volt. A Biblia szerint Jézus Krisztus nem csak megváltó, hanem teremtő is. A Biblia szerint az a valaki adta az életét oda az emberért, mint megváltó, mint kezes, mint áldozat, aki teremtő volt, aki az ember teremtője volt. Egy negyedik pontot is szeretnék felidézni, miután az előző pontban tehát tisztáztuk azt, hogy ki is volt a teremtés közvetlen véghezívője. A negyedik pontunk és az újabb kérdésünk pedig ez, talán a legfontosabb, és nagyon sok ember küszködik ezért a bibliai teremtés történettel, hogy miért így teremtett az Isten. Jó, hogy szóba állunk most a Bibliával, nem akarunk gyorsan ítélkezni, meg akarjuk vizsgálni a Biblián belül, hogy a Biblia maga mit mond erről a kérdésről, de miért ez a 6 plusz 1-es teremtés? Emlékezem arra, hogy amikor én legelőször álltam így emberek előtt, és ezzel a témával kezdtem Budapesten egy sorozatot, akkor így kezdtem a meglehetősen nagyszámú hallgatóságnak, azt mondtam, kérem, egy sorozat indul most, amely szeretne becsületes, tisztességes lenni. Én mindenkinek azt tudom mondani, hogy 50% hogy van Isten, és 50% hogy nincsen. Ez mindenkinek megfelel, mint kiinduló pont, ugye? Gondoljuk végig mind a két eshetőségnek a következményeit. Ha nincs Isten, akkor az egész 6 plusz 1 napos teremtés történet egy emberi kitalálás, mese, legenda, bárhogy nevezzük is. És ezzel a kérdéssel is intézhetjük. De, ha szóba állunk azzal a kérdéssel, hogy létezik egy olyan Isten, akiről a Biblia beszél, akkor kezdjünk gondolkodni, és tegyünk fel kérdéseket. Például ilyeneket. Isten megteremthette volna a Földet, ha létezik. Megteremthette volna a Földet egy szempillantás alatt? Én úgy gondolom, hogy igen. Mert ha létezik egy olyan lény, akit Istennek lehet nevezni, az egy szempillantás alatt mindent létrehozhatott volna. Második kérdés. Létrehívhatta volna a mi földünket mondjuk évmilliók alatt, vagy évszázezredek, vagy évtízezredek alatt, ahogy most a tudomány mondja, hogy ennyi kellett a föld kialakulásához? Én azt mondom, hogy igen. Mert ezt ő tudhatta, hogy miért nem egy szempillantás alatt, és miért évmilliók alatt. De most jön a harmadik kérdés, hogy a Biblia miért nem ezt a kettőt mondja? Mert a Biblia sem nem mondja azt, hogy egy pillanat alatt hívta létre az Isten a Földet, sem nem mondja azt, hogy hosszú folyamat által alakult ki a Föld, és teremtette volna Isten a Földet, pedig ha az egyiket mondaná, ha a másikat, ugyanúgy érthető lenne, nem? A régi ember is megértette volna ezt egy szempillantás alatt, vagy hosszú folyamat által. De a Biblia miért mondja azt, hogy Isten 6 konkrét napon át teremtett, és a 7. napon megnyugodott? Kedves hallgatók, a legfontosabb visszahivatkozást írtam ide a táblára. Itt is teletölthettem volna a táblát, meg sok táblát még visszahivatkozással. De a Bibliának az egyik legközéppontibb részét, a 10 parancsolatot írtam a táblára. Tudnék, a 10 parancsolat Mózes 2. könyve 20. fejezetében, a 4. parancsolatban szó szerint visszahivatkozik a teremtés történetre, amikor a 4. parancsolatban ezt mondja. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap a te uradnak, Istenednek szombatja, azon a napon semmit se tégy, se magad, se feleséged, se lányod, se szolgálólányod, se senki, aki a te kapuidon belül van. Mert, és most jön a megokolás, mert 6 napon át teremtette Isten az eget és a földet, és folytatódik tovább ez a parancsolat. Tehát mi következik ebből az összefüggésből? Az következik, hogy Isten teremthetett volna egy pillanat alatt, teremthetett volna évmilliók alatt, de Isten azért teremtett pontosan úgy, ahogy azt a Biblia elmondja, mert Isten mintát, példát akart adni az ember számára, hogy milyen legyen az emberi élet. Hogy az emberi életnek egy alapvető jellegzetességét ragadja meg a teremtés történet, hogy az emberi életben, kérem szépen, az a legalapvetőbb, hogy az idővel mi hogy bánunk. Ugye szoktuk mondani, hogy az idő pénz, meg az idő mennyire fontos, de a mi egész erkölcsi felfogásunk nem veszi komolyan az időt. Pedig ez egy alapvető dolog, hogy az ember az időt hogyan hasznosítja, hogyan használja fel. És Isten úgy adott az ember számára törvényt az idő felhasználására, hogy saját maga cselekedetével pecsételte meg ezt a törvényt. Azt mondva az embernek, hogy ember munkára, tevékenységre vagy teremtve. Hat napon át munkálkodjál, végezd minden dolgodat. Nagyon szép ez a kis minden ott. Az ember minden egyes tevékenységében legyen becsületes, tisztességes, kitartó. Erről majd nagyon részletesen szeretnék beszélni az évvégi utolsó előadásunkon, hogy mit is jelent a munka etika a Biblia szerint, ami Magyarországon nincs nagyon. És a világ kevés országában is nagyon kevés emberről lehet elmondani, hogy ez az ember egy megbízható ember, ez egy becsületes ember, mert amihez hozzáfog, az véghez is viszi. Amit megcsinál, az meg van csinálva. Ugye ettől szenvedünk, hogy mindenki csinál valamit, de nem azt, amit kellene, vagy nincs befejezve, vagy nem arra a célra van, és kiderül, hogy rossz, ócska, használhatatlan. Ugye erről majd részletesen fogok beszélni az utolsó előadáson. Hat napon át munkálkodjál és végezz minden dolgodat, de az életed egy heted részét teljes pihenésre használ. Teljes pihenésre. A Bibliának ezt a tanítását szintén részletezem. A Biblia elmondja, hogy egy teljes napot szálljon erre az ember. Mert mi emberek nem igás barmok vagyunk, vagy nem egy taposó malomban őrlődő lovak, hogy éjjel-nappal dolgozzunk. Mi nekünk embereknek szükségünk van a visszatekintésre, a szembesítésre, az eredményeknek értékelésére, és szükségünk van az előretekintésre, a tervezésre, és ezt csak nyugalomban lehet megcsinálni. Ez úgy nem lehet, hogy éjjel-nappal lótunk, futunk, dolgozunk. Ha ezt megszereztük, akkor a másikért. Szóval ezt az egyszerű dolgot az Istennek így kellett az ember számára megpecsételni, hogy én az Isten is így tettem, amikor a te földedet létrehoztam. Ez egy törvény a számodra. Hadd mondjam el önöknek, hogy szidjuk a mai világot, hogy egy törtető, rohanó, izgatott világban élünk, de aki foglalkozott történelemtudománnyal, irodalomtörténettel, mint hogy én is próbáltam a múltba visszatekinteni, én azt láttam a kutatásaim során, hogy az ember a saját maga eszéből soha nem biztosította a maga számára a hetedik napi nyugalmat. Soha. Nézzék meg az egyiptomi történelmet, ugye 10 napos beosztást csináltak. Nézzék meg a görög történelmet, voltak ünnepnapok, de csak a rabszolgatartóknak, meg a kiváltságos emberek, meg a rabszolga az minden nap fogta a gáján a rudat, hogy evezzen. És a római történelem, és mehetünk tovább egészen a középkoron át a mai világig. Ezt az egyszerű dolgot, hogy ez egy törvény, hogy az emberi élet időbeosztása, a munka és a pihenés ritmusa milyen legyen, ezt az ember soha önmaga számára nem biztosította, a mai nap se biztosítja. És a Biblia azt mondja, hogy ez az emberi életnek legalapvetőbb kategóriája. És aki ezt nem tiszteli, az a valóságban Isten sem tiszteli. Mondhatja az ember magáról, hogy ő vallásos vagy istenhívő, de gyakorlatilag semmi különbség nincs egy ateista ember meg egy vallásos ember között, hogyha ilyen alapvető törvényszerűségeket nem tisztel egy magát vallásosnak tekintő ember. Mert az egész Bibliának egyik középponti tanítása az, hogy az életet törvények vezérlik. Ha én megfogom ezt a dobozt és leejtem, ez itt a Földön a gravitáció nehézkedési erő törvénye szerint csak erre esik, igaz? Mit gondolnának rólam, hogyha arról tartanék előadást, hogyha ezt elengedem, majd fölfelé fog esni, ugye? Hibban bolondnak tartanának, ha ilyenről beszélnék. Na de nem csak a fizikai életben vannak törvényszerűségek, 2×2=4 törvényszerűségek, az erkölcsi életben ugyanilyen törvényszerűségek vannak. Hát ha valaki állandóan törtet, lohol, nem engedi meg magának a pihenést, fizikailag, lelkileg, szellemileg nem töltekezik fel, az az ember elhasználódik. Annak az embernek magának se lesz boldog élete, és más emberek számára se tud boldogságot nyújtani. Ez a teremtés történetnek a negyedik, most röviden negyedik, de az egyik legfontosabb tanítása. És ez az, amire az embernek nagyon oda kell figyelnie. Mert az a vita, hogy most az Isten hogy teremtett és hogy nem teremtett, akadémikus vita. Erről a Biblia azt mondja, ott voltál, Jób könyve, ott voltál. Ki volt ott közülünk? Fölteszi a kérdést a Biblia, hogy hát ha te olyan okos vagy ember, és ha te azt mondod, hogy racionalista vagy, hát egy racionalista annak hisz, amit lát, tapasztal, mér, elemez, ott volt valaki? Jobot szólítja meg az Isten, hogy ott voltál, amikor a világnak alapot vetettem? Szólj és taníts engem! Isten azt mondja, hogy igen, ez volt a teremtés. 6+1 nap. Ez nem költészet, ez nem mitológia, ez nem jelkép. Ez valóságos dolog, mert az emberi életnek egy alaptörvényét vonta meg az Isten, a munka és a pihenés, a tevékenység és felüdülés, testi-lelki felüdülésnek a harmóniáját. Ez a harmonikus, igazi emberi élet. A következő téma, mint egy láncszem, illeszkedik majd az előzőbe. A következő alkalomra nagyon szeretném kérni, hogy az első két fejezet után olvassák el a harmadik fejezetet. Ugye az egész két lap. Nem nagy mennyiség. A harmadik fejezetet fogjuk a következő előadáson elemezni. Tudnék, milyen kérdés tolakszik fel most belőlünk. Ha mindez ilyen szép volt, ha minden tökéletes volt, akkor hogyan jelent itt meg a rossz? Akkor miért van annyi kín, fájdalom, betegség, gyűlölködés, háború, és legfőképp miért van a halál, ha Isten mindent az életre hívott elő?

Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök, és a mai alkalommal, mivel évforduló van, ugye a mikorunk csak az évfordulókból él meg, de most rendkívüli évforduló van, 500 éves évforduló. Kitalálja ki, hogy milyen évforduló. És Michelangelóval kapcsolatos, igen. Igen, aki az internetet nézi, biztos belebotlott ebbe a dologba, hogy Michelangelo éppen 500 évvel ezelőtt fejezte be a Sixtus kápolna mennyezet freskóinak elkészítését. 4,5 évig dolgozott ezen a 40 méter x 13,5 méteres óriási nagy képegyüttesen, amely 9 nagy képet és egy sor kisebb alkotást foglal magába. Ezért úgy gondoltam, hogy a sorozatba illesszük bele Michelangelót. Egyébként, hogy senki ne rettenjen el a nagy méretektől, az egyik legjobb magyar Michelangelo kiadvány, Lika Károlynak a tanulmánya. Lehet kapni itt Miskolcon is antikvárokban, ilyen kis méretű, de 60 kép van benne, és rendkívül jó az elemzése. Tehát Lika Károly, Y-nal, Lika Károly Michelangelóról szóló, ez a negyedik kiadás, ami az én kezemben van, ez 82-ben jelent meg. Ezt állandóan kiadják, mert tényleg olyan röviden, frappánsan és lényegre törően foglalja össze Michelangelo életét és művészetét. Természetesen bennünket elsősorban a biblikus művek fognak érdekelni, de engedjék meg, hogy előtte egy röviden fölvázoljam, hogy majd mit is fogunk látni. Egyrészt erről a projektorról is, másrészt meg diaképeket is vetítenék, mert minden egyben nem áll rendelkezésre. Ha valaki látta a legújabb magyar Michelangelo albumot, és tud nekem szerezni, minden pénzt megadok érte, egy ekkora nagy könyv. Ár leszállítva 25 ezer forint. Olyan 40-50 ezerbe került, de ilyen könyv ritkassággal nagyon ritkán lehet, ilyen nagy könyv, tehát alig bírja el az ember, és így ki lehet hajtani, például a Sixtus kápolnának az egyes részletét így ki lehet hajtani, és teljes kinagyításban lehet nézni, a Taschen német sorozatban jelent meg, és Magyarországon pár évvel ezelőtt adták ki, mint könyvritkasságot. Nekem egyik kedves hallgatóm kölcsönözte, tehát most szkenneljük be a közelképeket, de azzal most itt még nem szolgálhatok. Michelangelóról egyébként egy egész sorozatot is lehetne tartani, mert olyan nagy művész volt, hogy egy egész sorozat is kevés lenne az ő életművének a taglalásához. A legújabb Munkácsi könyvemben is közöltem a legszebb versét. Sokan nem tudják, hogy Michelangelo csaknem 200 verset írt, a halála után adták ki általában ezeket a szonetteket és más válfajú verseit. Tehát Michelangelót ne három művészet művelőjeként, hanem négy művészet művelőjeként raktározzuk el a tudatunkban. Michelangelo építész, szobrász, festő és költő is volt. Ha egyetlen egy alkotót neveznénk meg, mondjuk egy ilyen feladatot kapnánk, hogy az egész világ irodalomból vagy világ kultúrából egy alkotót nevezzünk meg, aki az egész emberi művészetet egy személyben jól reprezentálja, akkor én habozás nélkül Michelangelót nevezném meg, pedig hát olyan hatalmas nagy alkotók is ott vannak a sorban, mint Johann Sebastian Bach, vagy Rembrandt, vagy Szofoklész és a többiek, de Michelangelo annyira kiemelkedik, és olyan gigantikus az életműve, és olyan mélyet tudott adni, és annyira utolérhetetlent, hogy szinte az arányok nála ember felettiek. Igaz, hogy a maga korában rendkívüli nagy kort is ért meg, hiszen 89 évesen halt meg. 1475-ben született, és 1564-ben, tehát 1475 és 1564 között feszül az élete. Például a Mózes szobrát 30 évesen kezdi, faragni és 70 évesen fejezi be. Nem azért, mert ennyi időbe telett, hanem azért, mert ennyi félreértés és vita volt a szobor körül, és ennyi időt kellett várnia. Aki elmegy Firenzébe és megnézi Michelangelónak a félbehagyott szobrait,
az láthatja, hogy még mi minden volt az ő vésőjében, a kezében, és ugyanezt teheti meg a párizsi Louvre látogatója is, mert ott is vannak Michelangelo szobrok. Tehát én Firenzében döbbentem meg azon, hogy Michelangelóból még mi minden maradt, és mi mindent nem ismerünk. Talán a legjobb, a legfontosabb művészeti ág felől megközelíteni Michelangelót, mert ő végül is szobrász volt, legfőképpen szobrász volt. 13 évesen, ahogy Caprese-ben megszületik egy közép-itáliai falucskában, a szülei elszegényedett nemes emberek mindenre gondolnak, csak arra nem, hogy művész lesz a fiúkból, ezt élénken tiltakoznak is, hogy művész legyen belőle. De ő Ghirlandaio iskolájába 13 évesen beiratkozik, és ott festeni tanul, de az a mestert nem tartja eléggé jónak, és átmegy egy szobrászati iskolába, már 15 éves korában, és az volt a nagy szerencséje, hogy őt, a szegény gyermeket felkarolták Firenze urai, a Medicik. Ugye a Medicik orvos család volt, és hát ugye az orvosok közül nagyon sokan meggazdagodtak a történelemben, de kevés orvos kezdte aztán a pénzt forgatni, bankár család is lett Firenzének és egész Itáliának legmódosabb familiája, és annyira megszerették Michelangelót, hogy Michelangelo tulajdonképpen családtagnak számított már 18-19 évesen a Mediciek körében. Voltam ott, éppen ebben az évben jutottam el én is először életemben Firenzébe, és voltam azon a dombon, abban a villában, ahol Michelangelo először kezdte a műveit készíteni. Olyan különös atmoszférája van ennek a Firenzének, egészen más, mint más művészvárosok, vagy olyan városok, mint Róma, ahol nagyon sok műalkotás szerepel. Michelangelo, mivel kitűnt a szobrászati tehetségével, egy-két szobrot készít, és utána 1498 és 1500 között, tehát tulajdonképpen 23 és 25 éves kora között elkészíti az első jelentékeny nagy művét, és ez pedig a római Szent Péter bazilikában látható Piéta. Ez már 23-25 évesen olyan érett művésznek mutatja. Én nem láttam ezt a Piétát eredetiben, tehát erről én nem tudok beszélni, viszont Brüsszben láttam a brüzsi Madonnát, arról tudnék beszélni, de arra meg nincs idő. Ezek voltak az első szobrai, tehát olyan szobrok, amelyeken általában két évet dolgozott, és amelyekben megmutatta, hogy a márványból mit tud elővarázsolni. Aztán Firenzében éri a megrendelés, hogy egy szobrász művész ott hagyott egy hatalmas nagy tömböt, egy márványtömböt, senki nem tud vele mit csinálni, mert rosszul kezdte el kifaragni. Maga a márványtömb 5 köbméter, tehát ugye a Dávid 515 cm magas. Amikor először kiállítják, és most lépjünk az első képre, ugye eredetileg ez a Dávid a firenzei városháza előtt állt. Most, ahogy ott voltunk, készítettünk felvételt, de ez nem az eredeti. Firenzében 3 Dávid van felállítva. Az eredeti, azaz a Firenzei Akadémiában látható. A másolat, tehát teljesen hű másolat ez a városháza előtt, azon a helyen, amely helyen állt. És van még egy Firenze melletti dombról, ahonnan nagyon szép kilátás nyílik a városra, ott állították fel a 3. Dávidot, annyira ez a Dávid szobor megtestesítője volt Firenzének, amit egyébként 1501 és 1503 között alkotott, tehát ez 26 és 28 éves korában csinálta, és önmagában tessenek meggondolni, ez több mint 5 méter, tehát ilyen gigantikus szobornak is nevezték a firenzeiek, mert általában a szobrászat csak egy kicsit megnyúltabb emberszobrokkal dolgozott, tehát mondjuk 2 méteres szobrokkal. De 5 méteres szobor, és 5 méteres szobron azt kifejezni, amit Michelangelo kifejezett, én itt csak azért merek róla beszélni, mert nem fényképeken láttam, napokig néztem. És nem csak a másolatot, ugye mehetünk, az akadémián nem készíthettünk természetesen felvételt, itt a városház előtt készíthettünk,
De amikor az akadémiára bejutottunk, hát oda hosszú sor áll, tehát ott órákkal kell fizetni inkább, mint euróval, mert az euróban is nagy a belépő díj, de inkább az órák száma szerint kell ott több órát várni. Ugye az ember beül az akadémiára, és körbejárja ezt a szobrot, és én ott maradtam több óráig. Vizsgálgattam ezt a szobrot, mert olyan sok minden elemzést hallottam róla, de a magam szemével szerettem volna az arányok ismeretében is. Hátul ugye egy ilyen félkörív van mögötte, és ott le lehet ülni egy padra, és ott nyugodtan lehet szemlélődni. Nem akarom azt mondani, hogy feltaláltam a Kolumbusz tojását, de valami más magyarázattal szeretnék önöknek előállni, mint amit általában önök ismernek. Ugye általában Michelangelo Dávidját úgy szokták bemutatni, mint a reneszánsz embertípus megtestesítőjét, azt az erőteljes, bátor kiállású embert, aki hát nem a bibliai kis pásztorfiú, még Lika Károly is ezt jelenti, ez nem az a bibliai kis pásztorfiú, akiről a Biblia szól, hanem hát ez az 1400-1500 évek fordulójának európai reneszánsz eszményképe. Csak hogy én ezt nem így látom. Én úgy gondolom, hogy Michelangelo mindenhez, amihez hozzáfogott, nem csak a nagy mesterségbeli tudás jellemezte, itt is például, hogy egy ember alakot így kifaragni, soha senki a szobrászat történetében ilyen alkotást nem hozott létre, hanem a mély belső tartalom miatt rendkívüli a Dávid. Ha az ember körbejárja ezt a szobrot és nézi, hogy Michelangelo mit akart ezzel kifejezni? Azt akarta kifejezni, hogy mi a firenzeiek milyen erősek? Vagy hogy Firenzében a legérettebb a reneszánsz, vagy legnagyobb a művészet. Amikor ezt a Dávidot faragja Michelangelo, Firenzében ér Leonardo da Vinci, ő és Raffaello. Mind a három óriási művész egy időben ott él, a városi tanács különben Leonardónak és Michelangelónak közös munkát is ad, ebbe bele is vágtak, de végül is nem készült el, hát mindegyik egy öntörvényű nagy művész volt, de én ahogy végigjártam ezt a Dávidot, és elkezdtem gondolni, hogy mit akar ezzel kifejezni, és láttam azt a hallatlanul odafigyelő, feszült tekintetet. Hátára vetve ott van a paritja, kezében a kő, és ahogy ránézünk erre a szoborra, egyrészt az arcon levő rendkívüli módú feszültség és tetrekészség, másrészt meg az egész alakból sugárzó rendkívüli nyugalom fog bennünket meg egyszerre, és hogy néztem és gondolkoztam ezen a szobron, hogy Michelangelo hogy ezt elkészítette, ugyan mit akart ezzel kifejezni, hirtelen arra döbbentem rá, hogy a bibliai történetnek a legmélyebb kifejezése ez egy ember, aki vár, és aki keresi a helyes cselekvésnek az útját. Ne felejtsük el, hogy Dávid, amikor kimegy Góliát elé, nem tudja, hogy hogyan fog küzdeni. Nem tudja, hogy ezt a rettentő, erőteljes filiszteus harcost hogyan is lehet legyőzni. Erről, hogy úgy mondjam, fogalma sincsen. A küzdelem egyenlőtlen. Góliát 2,5 méternél is magasabb, Dávid pedig alacsony növésű. Dávidot, ami rendkívülévé teszi a Biblia szerint, hogyha elolvassuk Sámuel első könyvében ezt az egész jelenetet, hogy Dávid 16. fejezetben van leírva, hogy hogyan készül a Góliát elleni küzdelemre, hogyan imádkozik Istenhez, hogyan kér, hogy Isten nyissa meg előtte a teret. Tehát a várakozó ember és a helyes cselekvés útját kereső ember. A várakozásnak, hogy majd Isten valamit megmutat nekem, tehát a várakozás is egy nagyon erőteljes és dinamikus emberi lelki állapot. A várakozás az nem egy tunyaság, vagy nem egy lomhaság. A várakozásra sokszor több energiára van szükség, mint magára az emberi aktivitáshoz. Tehát egyszerre kifejezni a várakozást, és azt a keresést, hogy hogyan nyílik meg a győzelemnek az útja. Ahogy ott ültem a szobor körül, a bibliai történet mellett eszembe jutott a Jeremiás síralmai 3. fejezetéből az a szép bibliai mondat, hogy jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, aki keresi őt. Hát mi más az emberi életünk,
mint a várakozásnak és a keresésnek a váltójátéka, hogy mindig várunk valamire, és szeretnénk, hogyha valami megmutatná magát, szeretné azt a hívő ember, hogy az Isten megmutassa az akaratát, vagy megmutassa azt az utat, amit meg akar nyitni a hívő ember előtt, de ugyanakkor a hívő ember is tele van gondolattal, kérdéssel, küszködéssel, kereséssel. Ezt a szobrot, ezt a Dávid bemutatás azt teszi nagyon emberivé, és emberfelett ilyen emberivé, hogy ettől vagyunk emberek, a várakozásnak és a keresésnek az egyensúlyi helyzetétől. Aki vár, tehát ugye odafordítja a fejét, tehát azért van ez a fejtartás, hogy oldalt fordítja a fejét. Ha itt előtérbe nézne, tehát hogyha frontálisan ábrázolná, az egy akaratos embernek a kifejezése lenne. De az, hogy oldalt fordítja a fejét, tehát nézi azt, hogy Isten hogy fogja hozni a megoldást, de ugyanakkor a két kéz tartás, az egész kontrapunktikus szerkezet tele van dinamizmussal. Mondom, a várakozásnak a nyugalma és a keresésnek a dinamizmusa szinte az egész emberi élet benne van. Az igazi ember így él. Az igazán hívő ember így él. Dávid azért volt nagy történelmi személyiség, ezért olvassuk a Bibliában, hogy Isten szíve szerint való ember volt, mert Dávid nem egy akaratos, nem egy emberileg célra törő valaki volt, hanem megtanult Istenre nézni, de megtanulta az összes erőit felkészíteni arra, hogy amikor az Isten kinyit előtte egy lehetőséget, akkor azt ne hibázz el. Mert miről szólt a Góliát Dávid történet? Dávid, amikor a csatatérre érkezik, látja, hogy mindenki lehangolt. Senki nem áll ki Góliáttal szemben. Ő elkezd érdeklődni, utána nézni. A saját testvérei tromfolják le. El akarják küldeni haza, hogy mit akarsz te itt, gyerek. Hát mi már itt 40 napja nem tudjuk, mit tegyünk, pedig harcedzett emberek vagyunk, te akarod itt a megoldást. Elmegy Saulhoz is a híre, a királyhoz is a híre, hogy mit akar Dávid. Saul a maga vértezetét adja Dávidra. Dávid azt leveti, mert nem tud abban mozogni. Akkor vesz a kövekből parittyát, hiszen azért parittyás Dávid, mert hát ő a nyáj mellett megszokta azt, hogy a nyájat megvédi a farkasoktól, a medvéktől, az oroszlánoktól, és ezért jól tudott célozni. Veszi ezeket a köveket, veszi a parittyáját, megy Góliáttal szembe, Góliát viszont kigúnyolja, mert azt mondja, hogy egyenlőtlen a küzdelem. És Dávid mondja, hogy nem tudja, hogy fog győzni. Ő csak bízik Istenben, várja Isten megoldását, ő mindenre felkészült, mint a vadász, amikor az erdő szélén áll, és órákig rezzenetlen a figyelme, hogy mikor hozza el majd Isten azt a pillanatot, és abban a pillanatban, amikor Góliát felcsapja a sisakrostéját, amikor nem védi meg a homlokát, akkor látja meg Dávid, hogy hol van a győzelem útja. Pontosan célozni és a homlokára célozni. E pillanat előtti pillanat, amit Michelangelo megragadt. Michelangelo-nak különben is szokása volt, ugye majd látjuk a Mózes ábrázoláson is, a nagy pillanatok előtti pillanat megragadása. Amikor valakinek az élete sorsforduló szerűen átalakul, megfordul. Tehát ezért lenyűgöző ez a Dávid, ez ennek a titka, ennek a szobornak, hogy a várakozásnak és a keresésnek egy olyan finom egyensúlyára érzett rá. És mondom, egy 5 köbméteres nagy márványból kellett kifaragnia, és ha ezt valaki megfestené sokkal kisebben, az is nagy dolog lenne. Na de itt maga az anyag is óriási feladatot adott Michelangelónak. Itt nem véletlenül, hogy ő évekig meg évtizedekig faragta a szobrait, és volt, amikor kedvetlenül össze is törte őket. Mert ugye, hogyha itt valamit elhibáz, utána már nagyon nehéz jóvá tenni. Tehát én mondom, hogy lenyűgözve álltam nem ezelőtt a Dávid előtt, ezek nagyon pontos hű másolatok, tehát ezekben sincs semmi hiba, de az eredeti az az akadémián van. Tehát ott viszont nem lehet képeket készíteni, tehát ezért jobb hiány így mutatom be a Dávidot. Fogok még beszélni, de egyelőre maradjunk itt ennél az előző képnél. Fogok még beszélni Michelangelónak egyéb
műveiről, de hogy ne váltsuk a két vetítő eszközt, ezért inkább szóba mondom el, hogy a Dávid elkészülte után annyira híre ment Michelangelo tehetségének. De sem kell gondolni, csak a Piétát csinálta meg, és csak Piéta és a Dávid. Hogy Rómába is eljutott a hír, és akkor II. Gyula pápa 1505-ben, 30 éves korában elhívja Michelangelót Rómába. És elébe tár egy tervet, hát ez egy különös terv volt. A pápa arra készült életében, de már a halála utáni időszakra gondolva, hogy egy olyan emlékművet állított magának, amit soha senki, még a fáraók sem, meg senki sem. Tehát egy olyan impozáns nagy emlékművet, ami hát mai hívő ember számára talán egy Isten káromlás is, mert ennyi márványt összehordani egy halott embernek a tiszteletére, még ha II. Gyulának hívják akkor is. És ebbe beleavatta Michelangelót ebbe a tervébe. Michelangelót, mint minden nagyszabású tervez, ez fölvillanyozza, és elmegy, és fél évig már válogatja a márványt Carrarában. Amikor jön a hír, hogy a pápa lemondott erről a tervéről. Ő benne minden megvan már, hogy Rákelt és Leát fogja ábrázolni, két bibliai szereplőt, hogy Mózest fogja ábrázolni ugyanilyen helyzetben, mint ahogy Dávidot ábrázolta, és akkor jön a lemondás, hogy mégsem kell ez az emlékmű, de hogy Michelangelo teljesen elne kedvetlenedjen, a pápa 1508-ban, tehát ez 1505-ben volt, 3 évvel később 1508-ban megbízza azzal, hogy ha már nem adtam szobor megrendelést, hát akkor adom a Sixtus kápolnának a kifestésének a megbízatását. Amit Michelangelo megkapott megbízatás, és amiből később lett végül is ez a Mózes ábrázolás, de ezt a Mózes megbízatást, tehát hogy említettem, ezt Michelangelo úgy hordozta magában, hogy 30 évesen kezdte el készíteni itt az egyes alakokat, és ez az egész II. Gyula pápa síremléke nem ekkora volt, hanem ötször ekkora, már szélességében. Ide elhelyezte Leát, ide Rákelt, és középütt Mózes. Vannak még egyéb mellékalakok, Párizsban, a Louvre-ban van még két rabszolga, mint nem tudjuk pontosan a funkcióját, de hát ő nem ennyiben, hanem körülbelül úgy ennyiben gondolkozott. És ez az, amire azt mondtam, hogy 30 évesen kezdi el, és 70 évesen fejezi be. Mert annyit halaszgatják ezt a tervet, pedig már előállt a sok márvány, már odaszállították Rómába, már Michelangelo alig bírja tűrtőztetni magát, hiszen egy művész, amikor tele van ihlettel, tele van tennivágyása, és akkor állítják le. Tehát ez is az a pillanat, amit megragad Michelangelo, tehát erről nekem sajnos most csak ilyen felvételeim vannak, ne tessenek a színekre figyelni. Tehát ez az a pillanat, amit megragad Mózes tekintetében, meg egész testtartásában, hiszen ez a jobb kéz itt a két kőtáblákat szorítja magához, és ez is az a pillanat, amikor Mózes meglátja, hogy a zsidó nép az aranyborjút imádva táncol és lerészegedik, és a következő pillanatban fogja felemelni a kőtáblákat, a Sínai-hegy tövéhez vágni, hogy ezek a kőtáblák szétzúzódjanak. Most fog szabad folyást engedni a nem emberi indulatának, hiszen ez egy szent harag, tehát ezért is nem egy annyira emberi haragot ábrázol itt Michelangelo, hanem egy erkölcsi felháborodást, hogy milyenek az emberek 3 hónappal a Vörös-tengeri átkelés után már aranyborjút imádnak. Nem elég az Isten számtalan csodája, már aranyborjút imádnak. Tehát ez, nem tudjuk pontosan, de ezt a szobrot ugye a 40 év során hol előre haladt, hol abba hagyja. Végén, amikor aztán ezt kiteszik, egy egészen más templomban helyezik el, ahová ő gondolta, hiszen ez a Szent Péter templomnak a bejárati részének egy grandiózus
előterét adta volna. Michelangelo talán a maga fájdalmát, a maga felháborodását is beletette ebbe az ábrázolásba, hiszen csak nem egy tucatnyi pápát szolgált ki az élete során, és Rómában úgy játszottak vele, hol megbízták, hol kifizették, hol nem fizették ki, majd a Sixtus kápolnánál is beszélek erről. Az, hogy szarvakkal ábrázolja Mózes ezt, ez egy Biblia fordítási pontatlanságnak tudható be. Eddig a korig mindenki szarvakkal ábrázolja, nem tudom, hogy tetszene-e tudni, hogy ennek mi az oka. A héber nyelvben az a szó, hogy fénylő arccal, illetve hogy szarval, az ugyanaz a szó. Ez olyan, mintha azt mondom, hogy korom. A korom úgynevezett homonéma. A korom az jelenti az én koromat is, meg jelenti az elégetett égésterméket is, igen. Tehát azt a kifejezést, hogy fénylő arccal jött le Mózes a Sínai hegyről, azt a középkorban, előbb a görög, majd a latin fordításba kezdték úgy visszaadni, hogy szarval jött le. Nem fénylő arccal, hanem szarval. És sajnos a Bibliának a tisztelete annyira nem állt a középpontban, hogy senki nem vetette fel azt a kérdést, hogy ugyan Mózesnek hogy lehettek szarvai. Hát ez egy reménytelen dolog, ez egy lehetetlen dolog. És ezért az európai képzőművészeti hagyományban Michelangelo előtt már több évszázaddal szarvakat ábrázolnak, sőt még Rembrandt is, aki már látja, hogy nem ez a helyzet, a szarvak helyén ilyen fénylő sugarakat ábrázol, mert annyira elterjedt ez a képzőművészeti hagyományban. Mint említettem, ez egy elhúzódó megbízatás, ez a Mózes, ez a harmadik nagy szobra, tehát a Piéta, a Dávid után jön a Mózes, de a pápa valamivel kárpótolni akarja Michelangelót, és egy olyan feladatot bíz rá, ami emberileg megoldhatatlan feladatnak látszott, és én ezt szeretném meg is mutatni önöknek, mert mielőtt a Sixtus kápolnának a fő jeleneteit bemutatnám, tehát a teremtés történet jeleneteit, szeretném önöknek bemutatni, hogy az európai képzőművészet egyáltalán mit tudott kezdeni a teremtés történettel, mert hát ez egy olyan bibliai téma, amit kifejezni szinte reménytelen, lehetetlen, nagyon nagy feladat. Az első ábrázolás a 8.-9. század környékéről való, ez a Geronai fali kárpit. Régen úgy ábrázolták a teremtés jeleneteit, hogy egy körbe az egyes napok történéseit helyezték el, középpontban pedig a teremtővel, aki egy kinyitott Bibliát tart a kezében, és a teremtő Isten feje mögött van egy glória, és benne a kereszt. Ez jelzi azt, hogy a régi időkben mindenki tudta, hogy nem az Atya teremtett egyedül, hiszen ezért hangzik el a Bibliánk elején, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságára, és Isten lelke is ott lebegett a vizek felett, hanem Jézus Krisztus is teremtő Isten. Tehát az európai képzőművészeti hagyomány kora középkortól így ábrázol, hogy Jézus Krisztus, mint teremtő Isten. Hogyha megyünk tovább, akkor azt látjuk, hogy ez az ábrázolás, tehát egy kinagyítom Jézust, mint teremtő Isten, tehát előbb tükörfordítottan láttuk, most a jó, mert itt bal kezében fogja ugye a Bibliát, és itt esküszik meg, vagy itt szólítja fel a puszta szavával teremt ugye a semmiségből. Tehát így fejezi ki az európai művészet 1200 évvel ezelőtt. Ha tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy ezen az úton haladva, például most Morreáléba megyünk el, ez Szicíliának egyik városa, ahol itt van ez a Morreáléi katedrális, 11.-12. századból való, és hogyha belépünk ebbe a katedrálisba, gyönyörű az udvar, ezek ilyen régi bizánci stílusú, tulajdonképpen Morreáléba, Ravennába jön át a bizánci stílusú művészet, és ha bemegyünk most a templomnak a belsejébe, akkor azt látjuk, hogy fönt ószövetségi történetek, itt látjuk, hogy az első emberpár
már a paradicsomon kívül a földet műveli, itt látjuk Kain Ábel áldozatát, itt látjuk Kain megöli Ábelt, futnak végig itt az ablakok mellett a történetek. Itt lent már itt Ábrahám, Izsák, Jákob története, és hogyha megyünk a megfelelő helyre, tehát erről mondjuk sokat lehetne beszélni, az ember teremtését például a 12. században így tudják ábrázolni. Ugye az ember egy napon teremtetett az állatokkal, a Biblia szerint a 6. napon, és Ádám teremtését, itt van Krisztus, aki ül a földgolyón, és hát nem nagyon kezdetleges még a technika, egyszerűen egy ilyen vonalat húz Krisztus és a Ádám között, hogy jelzi, hát így akarja didaktikusan, tehát kicsit szájbarágósan tudomásunkra hozni, hogy hát Krisztus szavával teremt, és az ő erejének köszönhetően lett ember. Az embert is egy ilyen görögös, bizánci, tökéletes test, ugye az egész platonizmus és a görög kultúra sejlik fel mögötte. Ha megyünk tovább, akkor azt látjuk, hogy megint csak ezen a vonulaton elindulva, szintén Morráréban, gyönyörű szép arany háttér, amit mozaikokból kiraknak, Krisztus, ahogy Ádámot fölsegíti, és magyarázza neki a teremtés műveit, a növényeket, állatokat. Tehát gyönyörű az ábrázolás, hogy Krisztus beszélget Ádámmal, és ahogy a létre tanítja, hogy hogyan is kell az életben fölhasználni a föld javait. Ha Angliába érünk, akkor azt látjuk, hogy Jézus körzőt vesz, és így körzővel jelöli ki, hogy a földnek tökéletesnek, tehát kör vagy gömbölyűnek kell lennie. Tehát különböző alkotások így próbálják a teremtésnek a tökéletességét, a csodálatosságát kifejezni. Ha fali kárpitokra tekintünk, ez is Angliából való, már 13. század, akkor itt van Krisztus fölemelt kezével, itt van megint ez a glória kereszt mögötte, hogy ő lesz majd a megváltó, tehát aki teremtő, az egyben későbbi megváltó. Itt vannak a növények, az állatvilág, tehát hogy Krisztus teremtett a puszta szavával, az atyával és a lélekkel együtt. Ha átmegyünk mondjuk Velencébe, a dúsgazdaggá váló Velencéhez, ott már több kör van. Itt van egy ilyen arany létteljességkör, itt van a teremtés első napjai, a világosság, sötétség szétválasztása, itt van a második kör, itt van a harmadik kör. Ez ugye a Szent Márk Székesegyház kupolája, hogy föltekintünk, és itt a teremtés történet még a Geronai fali kárpithoz hasonlóan, tehát 500 év óta az európai művészet ebbe a sémába dolgozik. Kinagyítom ugye a szent lelket jelképező galamb, hogy Isten lelke lebegett a vizek felett. Mehetünk tovább. Itt látjuk, hogy a kérubok is ott voltak, az angyalok is ott voltak a teremtésnél, a csegelyekben őket ábrázolják. Aztán itt is, ahogy Jézus megjelenik, ott vannak az angyalok, és az ő segítségükkel, vagy közreműködésükkel, vagy egyáltalán, hogy ott vannak, folyik az isteni teremtés. Krisztus, mint a világ mindenség teremtője. Tehát az a bibliai tanítás, ami később beszendőbe megy, hogy nem csak az Atya a teremtő, hanem, hogy János evangélium mondja Jézusról, minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ez az ókeresztény és kora középkori művészetben tetten érhető. Például nem tudják kifejezni, mi az, hogy Krisztus lelket lehel Ádámba. Ez egy ilyen kis lelket külön megszemélyesítve, mint a kis pillangó szárnyával a lélek berepül a testbe, ugye ez a test és lélek dualizmusa még görögös felfogás, de hát így tudják kifejezni. Nagyon érdekes, hát ma azt mondanánk, hogy nagyon kezdetleges, nagyon szájbarágos, és hát azt is valahogy olyan furán érzékelteti, tehát művészi szempontból nagyon sokat esnek ezeknek a jeleneteknek a beállításai. Ez még mindig Velence, ahol hát aranyban, meg mindenféle festékben nem volt hiány, és hát a Szent Márk Székesegyháznak ez a sorozata, hogy Jézus
álmot bocsát Ádámra, és majd az oldalbordájából megteremti Évát. Tehát itt minden fő jelenet meg van örökítve. Itt van a következő mozzanat, ugye Éva teremtése, de ez már Palermóból. Jelezve, hogy nem csak Velencében, Moráléban, Palermóban, ugye hát ami Moráléhez meglehetősen közel van, tehát Szicília. Tehát a középkori művészet ezekkel a jelenetekkel ezt tudja tenni. Ha megyünk északra, az északi művészet is már 14. században, mint Bertrán mester 1379-es a késő gótikára jellemző arany háttér, és Jézus mint az égi test teremtője, a napnak a teremtője, Jézus mint a nap, hold és csillagok teremtője. De így tudja kifejezni, hogy föltartja a két ujját, és szól, és meg lesz, úgy, ahogy a Biblia ezt előadja. Állatoknak a teremtője, aki létrehozza az egész mindenséget, és benne az állatvilágot is. Aztán jön az itáliai művészet. Jön már Raffaello, és jönnek azok a művészek, akik már próbálnak nagyobb képfelületen, kicsit mozgalmasabban, Isten is mozgalmasabb, de itt már nem Krisztust ábrázolják, hanem az atyát ábrázolják egyedüli teremtőként. Michelangelo is végül is ezt veszi át, amit részben Raffaello, részben meg Tintoretto, 16. század másik nagy mestere, nagyon mozgékony módon szinte Isten előviharzik, és létrehozza a szárnyasoknak, a vízi állatoknak különböző nemeit. És azért vetítettem ezt le, hogy látassuk, hogy Michelangelo amire vállalkozott, az valóban a világ kultúrának a legnagyobb vállalkozása volt. Tele volt erővel és ambícióval. A Gyula pápa síremlékét nem tudta úgy megtenni, ahogy évekig tervezte. De most ugyanaz a Gyula rábízza az egész, ugye azért Sixtus kápolna, mert egy régi Sixtus pápának a házi kápolnája volt, és ennek a mennyezete üres volt, és freskó technikával, tehát a frissen meszelt falra Michelangelo elgondolta, hogy csinál egy központi jelenetsort. Itt van 9 jelenet, 5-4 beosztásban, hogy kisebb, nagyobb az isteni teremtés itt kezdődik, és befejeződik, ott, ahol a Biblia is határt von, ugye Mózes első könyve első fejezete és 10. fejezete között, tehát itt kezdődik a teremtés, ember teremtése, bűnbeesés történet az itt van, és már is jön a Noé bárkája, az özönvíz, és a Noé, ahogy kijön a bárkából. Tehát tulajdonképpen a Biblia első 10 fejezete van itt a középrészben. Hogyan oldja meg, hogyha így csinálja meg, mondom, ez 40 méter hosszú. Óriási munka volt, tehát ezt 4,5 év alatt, plusz nem is ismerte a technikát eredetileg még Michelangelo, mert, hogy említettem, szobrász volt. A festménye is egy kicsit szoborszerűnek hatnak először. Hát fölfogadott freskókészítőket, fiatalokat, eltanulta tőlük, aztán utána elbocsátotta őket. Nem bízta rájuk, hogy majd ők nem négereknek tartotta őket, mint a későbbi festők a tanítványokat. Egyedül dolgozott. Persze így a munka lassan haladt. A pápa állandóan szitkozódott, jött be, felszólította Michelangelo-t, fenyegette, hogy megöli, meg nem tudom én mi. Michelangelo válaszolt fönt, ugye állványokon sokszor fekve, és sokszor az ecsetet a szájában tartva csinálta, és szinte az egész életét ebbe transzponálta. Ne felejtsük el, Michelangelo magányos ember volt. Egy ökölcsapástól az orrát eléggé szétzúzták, előnytelen volt a külseje. Az emberek nem nagyon szerették, olyan mogorvának tartották. Belül nagyon nagy szív lakozott benne, de annyira a munkára összpontosított, hogy sohasem azt adta, ami benne volt. Ő mindig a munkát látta maga előtt. És Michelangelo aztán mondta, hogy majd megleszek a képpel, majd megleszek a képpel, de hát ezt ugye nem tudja egy laikus elgondolni, hogy maga ez a fő jelenet is mekkora energiát kíván, na de az igazi nagy energia ezen kívül van. Tudnék az, hogy egyrészt a csegelyekben mit fest, másrészt pedig az oldalképeken kiket helyez el. És Michelangelónak itt a
választása a prófétákra esett, és a prófétákkal a középkorban egyenrangúnak tartott szibillákra esett. A szibillák a perzsa, görög, római mitológiában a jövőt megmondó lények. És ezt el kellett tervezni, hogy mondjuk itt miért Zakariást ábrázolja, ott miért Jónást, itt miért Joelt, itt miért mondjuk Ézsaiást, és így tovább, mert ezekben én nem akarok most belemenni, erre mondtam azt a kedves hallgatóknak, hogy csak ez a mennyezet freskó, ahogy Michelangelo előállította, csak ez egy sorozat kérdése, mert ő mondjuk egy Ezékiel, itt van Ezékiel, vagy itt van mondjuk a proféták sorában Jeremiás, Ézsaiás. Hát annyit lehet erről beszélni, mert a quintesszenciáját adta minden proféta ábrázolásában annak a profétai könyvnek. Tehát ez nem úgy volt, hogy a Piktor úr oda megy, aztán lepingál valamit, hanem ő neki egy bibliai könyvet megíró profétának a belső lényegét kell adni. Az, hogy Joel itt kihúzza a tekercset, ugyanakkor Zakariás pedig maga elé teszi a táblát, stb. Tehát már maguk a beállítások is külön magyarázatot igényelnek, nem is szólva itt aztán az ószövetségi történetekről és a szibilla ábrázolásokról. Na most, hogyha a fő jelenetre megyünk, tehát hogy említettem, a fő jelenet az a teremtés történet, tehát például a nap teremtése, tehát Isten a világosságot és a sötétséget, ahogy szétválasztja. Az én képeim nagyon régiek, mert még 30 éve kezdtem ezeket az előadásokat, akkor még a japánok nem restaurálták. Most már ilyen képeket nem lehet készíteni a Sixtus kápolnáról. Kb. 15-20 évvel ezelőtt a japánok nyerték meg a Sixtus kápolna helyretételét, már mint a Michelangelo freskójét, és egy kicsit más színekbe. Állítólag az eredeti színeket tették a helyükre, amiből az következik, hogy az én képeim a 480 éves színek, vagy ahogy a színek 480 év múlva egy kicsit megfakultak, vagy átalakultak. Most a Sixtus kápolnáról egész más kinagyításokat lehet készíteni, ez a magyar album már ez alapján halad. Például az Úr ábrázolásban Michelangelo nem is annyira a pogány mitológiák ős öreg istenének ábrázolásához tért vissza, hanem abból a felfogásból indítatva, hogy egy jóságos Istent hogy lehet ábrázolni. Hát ugye Istent egyébként is lehetetlen ábrázolni, de ha már valaki ábrázolni akarja, akkor az emberi világból honnan vehet példát? Kik jóságosak a legjobban a földi világban? Hát vagy a gyerekek, vagy az idősek. Vagy a gyerekek, vagy az idősek. Hát gyereknek nem ábrázolhatja, idősnek pedig azért tudja ábrázolni, mert egy idős arc megformálásában a nyugalom, a szeretet, a békesség, a bölcsesség sokkal jobban kifejezhető, mint egy fiatal arc ábrázolásában. Tehát ennek ennyi az egyszerű magyarázat, hogyha közel megyünk, akkor látjuk, hogy ez a kéz, ami felemelkedik, hogy legyen, hogy minden legyen, és látta Isten, hogy amit teremtett, jó, és a puszta szavával, és könnyedén hozza létre. Tehát ezt egy festő így tudja ábrázolni. Michelangelo, mondom, a lehetetlenre vállalkozott, és kevesen tudják, hogy miért olyan nagy jelenet ez, amit most már szinte elnyűtten mindenütt föltesznek mindenféle reklámokra is az Ádám teremtését. Ugye egyrészt azért, mert itt is ez a jóságos, szeretetteljes Isten, aki át akarja adni az életet, és itt is az a pillanat, mint Dávidnál az a pillanat, mint Mózesnél az előtti pillanat, itt a létre születés előtti pillanat, mert még nem ér oda a másik kéthez. Itt van a feszültség, tehát itt a központban van a feszültség. Látjuk, hogy Ádám még teljesen ernyett. Még ez a kéz, hogy lekókad, még ezek a tagok olyan teljesen pihenő, még egy ilyen álombeli helyzetben vannak. Itt van az erő, itt van az életadó erő, itt van az életre szánt ember, és itt, ha majd hozzáér a kéz, akkor fog itt az isteni átáramolni az anyagvilágba, és az embert a saját sorsára ébreszteni. Nézzük meg egy kicsit közelebbről, tehát különböző mitológiai alakokat fest ide
Michelangelo ugye a reneszánsz rendkívüli módon keveri, de hát még a romantika is keveri 400 évvel később is a Biblia és a mitológiai szereplőket, és hogy így kinagyítva láthatjuk itt most csak ezt az Isten ábrázolást, tehát itt a szeretetnek, bölcsességnek, nyugalomnak csak egy idős lényel tud egy ilyen kifejezést adni, ha már Istent ábrázolni akarja. Nem véletlenül mondja a Biblia, hogy ne ábrázoljuk az Istent a második parancsolat szerint. Itt van ugye a híres jelenet, itt van ez a kis, tehát itt robbanásig feszül valami. Lika Károly is így mondja, hogy ez maga a nyugalom és maga a robbanás. Mind a kettő egyszerre, mert hát itt van valahogy az élet nagy titka, amit Szent Györgyi Albert is úgy mond, hogy az élet titkát nem tudjuk megfejteni. Mi a biológusok megyünk a magasan fejlett részekből az alacsonyabbakba, és eljutunk a molekulákig, atomokig, tehát azok már élettenek. Hol van az élet? Nem tudja az ember megragadni az életet. Miért? Mert az életadás képességével egyedül Isten rendelkezik. Egyedül Isten rendelkezik. Látjuk ezt az Ádám arcot is így kinagyítva, hogy szinte élettelen. Odahajtja a fejét, de még nincs benne az az élet, ami az isteni szó utáni élet. Ezek roppant nagy megfogások, tehát erre a festészet, nemhogy Michelangelo előtt nem vállalkozott, tetszettek látni az eddigi képekhez képest, ez technikában, szellemiségben, lelkiségben mennyire magasabb rendűbb, de Michelangelo után sem vállalkozott. Majd látjuk azt is. Éva teremtése, tehát Ádámra az Úr álmot bocsát, szól, és az oldal bordából kiemelkedik, és rögtön a háladásnak a helyzetével hozza elő itt Évát, és Ádámhoz méltó Éva, tehát Michelangelónak nagyon érdekesek a női meg férfi és női alakjai, mindegyikben inkább az ember dominál, és nem a nemi sajátosságok. Michelangelo úgy föl akarja emelni az embert, és az embert valóban az Isten képére és hasonlatosságára teremtett lényként bemutatni. Csak úgy mutatom, hogy Lukács Cranach ugyanebben az időben, pedig a Biblia kezében van, protestáns, tehát Luther udvarában és környezetében, így tudja ábrázolni, tehát itt van a Éva teremtése, itt van a bűnbeesés jelenete, itt van, hogy az előtérben Isten beszélget az első ember, tehát itt van a kiüzetés a paradicsomból. Tehát tulajdonképpen a középkori ciklusok mintájára csak nem kört rajzol, hanem körben rajzolja. Tehát Michelangelo szerkesztése is, elhelyezése is rendkívüli. Az első illusztrált Biblia, ugye ami a Luther Bibliának a Cranach-féle illusztrációja, például a teremtést így mondja el, hogy itt vannak a mennyezet felett való vizek, itt van a földi légtér, és itt van a föld, itt van középpontjában a paradicsom, és itt van az Úr. Így tudják kifejezni. Tehát aztán később meg, ahogy illusztrálják a teremtés történet jelenteit,

Fejezzük a diaképek vetítését, tehát a Sixtus kápolna mennyezet freskóját 1508 és 12 között festette. 4,5 év alatt fejezte be, befejezésül kinagyítva bemutatom a bűnbeesés történetét. Nagyon érdekes ennek a jelenetezése. Egy képmezőn mutatja be a két dolgot. A magát a bűnbeesést, tehát itt a kígyó, ahogy csábítja Évát, aztán Ádámot, itt pedig már az angyal, ahogy lángoló pajlóssal kiűzi az első emberpárt a paradicsomból. Lika Károly is rámutat, hogy milyen ez a paradicsom. Hát mit, szikla van itt, vagy egy letört faág, vagy ez a kopárság, vagy ez a vigasztalan háttér. A fa nagyon szép, de hát a fát is egy olyan oszloppá teszi ez a rátekeredő kígyó. Tehát általában az elemzők arra hívják fel a figyelmet, hogy Michelangelónak rendkívül pesszimisztikus volt az életszemlélete. Tehát azt látta, hogy az emberiség az élettel állandóan visszaél, és nem becsüli az életet, és ez már a paradicsomi bűnbeesésnél elkezdődik, hogy hát igen, a mi világunkat kopárrá teszi a bűn. És az ember visszaél az élet adományával, mivel eltávolodik Istentől. De én azt gondolom, hogy ez a Bibliának a legsajátabb tanítása, tehát ez nem Michelangelót mondjuk pessimistának, a Michelangelo a világot fejezi ki nagyon is realista módon, csak nem idealista módon, ahogy Leonardo meg mások tették. Ha most közelebb megyünk például ehhez az ábrázoláshoz, itt is arra leszünk figyelmesek, hogy az emberi test, volt, aki azt mondta, hogy Michelangelót egy valami érdekel az emberi test mezítelenségében. Nála azért van például nagyon sok mezítelenség, például a Piéta ábrázolásokon is, hogy Jézus mezítelen, Mária meg állik begombolva, hát ruhában van, mert az embernek a magatartását, érzületét, cselekvését valahogy mezítelenül jobban tudta ábrázolni, de ezek nem szokványos aktképek. Michelangelo aktképein nem botránkozunk meg, hanem azt látjuk, hogy ő tényleg kifejezi, ami az emberben legmélyében ott van. Volt persze, amikor lefestették ugye a szemérem testeket, volt olyan időszak, főleg az utolsó ítéletnél, de abba bele se szeretnék fogni, mert azok tényleg külön megfogást igényelnek. De hogy még közelebb menjünk, csak úgy nézzük meg, hogy például az arcábrázolásban csodálatos arcokat festett. Ez Évának az arca. Hát ennyire tönkre ment, tehát azért kellett restaurálni ezeket a freskókat, mert ezek, ha itt tényleg nem fognak hozzá az újjá alakítás munkájához, ezek letöredeztek volna, tehát ezek 500 évig bírták, közel 500 évig bírták az idő vasfogát, de ugye lehet látni, hogy Michelangelo milyen lelki, tehát nem a külsőségre helyezi a hangsúlyt ennél az Éva ábrázolásnál is, hanem a szemekre, a gondolkodásra, az, hogy az ember tulajdonképpen a vágyainak, az akaratvilágának, tehát a belső világának a függvénye. A külső világ az esetleges, hogy ki hogy néz ki, mekkora az orra, vagy a szája, vagy milyen a haja, ez esetleges. Michelangelo nagyon belülről fogta meg az embereket, és itt a Munkácsi könyvemben idézett szonettje is arról szól, például ilyeneket ír benne, hogy szerelmi vágyak, hiúk üresek. Szerelmi vágyak, hiúk üresek. Michelangelo, mivel nem volt házas ember, a számára a legnagyobb emberi kapcsolat a barátság volt. Voltak olyan férfiak, meg is vádolták, ugye általában régi művészeket meg szoktak vádolni, homoszexualitásának semmi alapja nincs az ő esetében, miként annak sem, hogy volt egy nagyon nemes lelkű firenzei mágnás asszony, ez a bizonyos Vittoria Colonna, akinek a halála mély gyászba sodorta Michelangelót, akinek a barátsága nagyon sokat jelentett neki. De ő olyan barát volt, mint egy ember, tehát ez az asszony, megözvegyült asszony volt egyébként, ez az asszony nem Michelangelóhoz vonzódott, a művészetét becsülte, és Michelangelónak szerencsére nem csak a pápák személyében, hanem a firenzei polgárok személyében is nagyon sok támogatója volt, és
számára a barátság volt a legmélyebb emberi kapcsolat.

0: kapcsolat, különben a munkával telt az élete 89 éves koráig. El tetszenek önök gondolni 89 éves embert egy nagy vésővel és egy kalapáccsal? 89, ez ma is nagy dolog lenne. Akkor viszont hát egyenesen rendkívüli dolog volt. Michelangelo azonban, mondom, hogy festő, szobrász, építész is, költő is volt. Az első illusztrált bibliákból például a részkígyó felállításának a jelenete. Michelangelo-val egykorú Amman bibliája a következő ilyen ábrázolásunk. Népi ábrázolás a Áron, Mózes és a részkígyó. Csak úgy lássuk, hogy mennyire egyszerűen tudták csak ezt megragadni. Utána látjuk, hogy már egy ilyen lavírozott tusrajzban, már a 17. században már egy mozgalmasabb jelent, és itt van a részkígyó. És most nézzük meg ezek után, hogy Michelangelo ezt hogyan ábrázolta. Egy olyan kisméretű csegelyben, tehát egy olyan háromszögben, ahol itt van a részkígyó, és itt van a sok-sok meghalt ember, akik a kígyómarástól meghaltak, itt van a felsorakozott nép, és itt van az a jelenet, amikor Isten azt mondja Mózesnek, hogy mondd el a népnek, hogy aki föltekint a részkígyóra, az életben marad, aki hittel föltekint, hogy Jézus Krisztus az ő testében fölviszi a bűneinket a fára. Aki nem tekint fel, az elhull. Tehát itt vannak az életben maradottak, itt vannak az elhultak, már a későbbi utolsó ítélet, amit hát az oltár fölötti, a világ legnagyobb oltárképe egyébként, és ugye tudjuk jól azt, hogy a Mona Lisa után a második legtöbbet megnézett festmény ez az egész Sixtus kápolna mennyezet freskója. Szerintem ez az első, de hát mit tegyünk, ha mindenki a Mona Lisa-ra kíváncsi. Leonardo és Michelangelo között különben rivalizálás volt, bár Leonardo 23 évvel volt idősebb Michelangelo-nál, a gyereke lehetett volna, de Michelangelo különböző epés, kemény megjegyzéseket tett. A Biblia mellett volt még egy közös könyvük, amit rendkívül szerettek, és amin szintén sokszor összetűztek Firenzében. A Firenzéből Ravennába számított Dantének az isteni színjátéka. Most szeretném megmutatni azt, hogy Michelangelo, ahogy haladtak előre az évek, hiszen 30 éves korától 70 éves koráig a legkeményebb munkákba volt befogva, de 72 éves koráig végül is dolgozhatott a nagy szobrain. 72 évesen változás állott be az életébe, mert Rómában kinevezték fő építésznek. És ekkor kezdődik Michelangelo pályáján az utolsó 17 évnek a korszaka, 72-től 90 éves koráig, amikor ő neki az építészeti munkákkal kellett elfoglalva lennie. Ennek leghíresebb dokumentuma ugye a Szent Péter bazilikának a kupolája, amit ő tervezett újjá, mert eredetileg azt nem úgy tervezték meg, és a nyugati oldala, és egyáltalán az egész térkiképzés, amit majd később Bellini fejezett be, de ebben az időben még különböző piétákat készít el, és amivel szeretném befejezni a vetítést, mert mondom, hogy nem akartam részletekbe belemenni, a számomra talán legeslegnagyobb mű a Medici kápolnának a négy napszak ábrázolását szóba sem merem hozni, mert az annyira lenyűgöző, hogy az nem is egy előadás, hanem több előadás tárgya lehetne. De amit szeretnék szóba hozni, és amit Firenzében a Városi Múzeumban egy csoporttal több óráig néztünk meg, hát ugye mi már voltunk egyszer Amszterdamban, sajnos nem sikerült megismételni ezt a kirándulásunkat, amit két évvel ezelőtt csináltunk, különböző okok miatt. Nem biztos, hogy Firenzébe is most olyan olcsó vagy könnyű kijutni. Nekem volt egy kedvezményes lehetőségem, és egy csoporttal kimentünk, és ott Firenzében tényleg a legnagyobb műveket néztük meg, és elsősorban Michelangelo-t kutattuk. A Firenzei Városi Múzeumban látható Michelangelo-nak utolsó piétája. Utolsó piétája, amelyben nem Mária a főszereplő, nem is Mária Magdaléna, hanem maga Michelangelo Nikodémus szerepében. Ez hogy mondjam, nyilván aki Rómába megy, azt mondják, hogy mindenki a Mózes nézi meg, aki Firenzébe megy, a Dávidot nézi meg. Rám ez gyakorolta még a Dávidnál is mélyebb hatást, pedig hát a Dávid nekem most állt össze így évtizedek múltán, hogy eredetiben ezt láthattam, hiába művészi alkotásoknál meg kell nézni az eredetit, hogy dokumentáljam is, hogy ott voltam, így a csoport egy része is rajta, ez én lennék itt, akit magyarázgatok. Szerencsére el vagyok rejtve, tehát nem is a magyarázata fontos itt, az a fontos, hogy mit látunk ezen a szobron. Különböző beállításba szerettük volna lefotózni, tehát lehetett fotózni, az jó dolog volt. Tehát négy alakos piéta. Mária Magdolna szintén kicsinyített, mint egy kisgyerek olyan. Mária teljesen háttérben. És az, mint egy az egész csoportozatot Nikodémus fogja össze. És mondom, Nikodémus alakjában az idős Michelangelo, egy kicsit horpadt orr, mondom, Michelangelónak elcsúfították, tehát egy ökölcsapás egész életére. Hát akkor is szifra világ volt azért, tehát neki mentek az embernek, szóval nem sajnálták a bunyót az akkori emberek. És Michelangelo is kapott hideget, meleget pápáktól is, kardinálisoktól is, emberektől is. De azt hagyj jegyezzem meg, hogy Michelangelo tényleg egy jóságos, gondoskodó ember volt, az édesapjának az ápolása, a szegények megsegítése. Minden pénzét a szegényekre és a sorsüldözöttökre szánta. Ő tulajdonképpen vagyonos ember lehetett volna, de hát Firenzébe elmentünk a házába. Hát már csak azért is érdemes volt elmenni a Casa Buonarrotiba, kétszeresen is megilletődve álltunk ott. Egyrészt azért, hogy azok között, a falak között járhattunk, ahol Michelangelo élt, ugyanolyan szűk, szerény kis szobácskák sorakoznak egymás mellett, mint a Rembrandt házában. Másodszorban ennek a Casa Buonarrotinak évtizedekig magyar volt a vezetője. Egyrészt a legjobb Michelangelo könyvet magyar írta. Ez a Tolnai Károly. Kint a századfordulón Budapesten a tanult Lukács György köréhez, a Vasárnap Társasághoz tartozott, aztán disszidált, kiment, és a legnagyobb Michelangelo kutató ő volt, ő számtalan fölfedezést tett a 20. században Michelangelóról, és ott kis emléktábla is hirdett, ilyen a Sárdő Tolnainak mondják ott most Olaszországban. Tehát ez egy nagyon monumentális csoportozat, de Michelangelo, mint sok minden szobrával elégedetlen volt, tehát erre is néhány csapást mért. Próbálta összetörni. Pedig ezt a szobor csoportozatot is legalább 5-6 évig faragta. Ez 1550-es években, tehát a halál előtti évtizedben. Menjünk egészen közel, és nézzük meg különböző beállításokban, ugye itt van Krisztusnak a maga tehetetlenül leomló teste. Ez mondjuk minden piétán így van. Ugye itt egy kis ruhadarabbal a szeméremtestet eltakarja, és, de itt is a mezítelen test és a ruhába, sőt kámzsába burkolt embereknek a kontrasztja. Az Isten fia, aki lemeztelenedik, akivel azt csinál az emberiség, amit akar. Aki olyan tehetetlen lesz, és halott lesz az emberekhez hasonlóan, ahogy minden ember végzi az életét. Ő is 3 napig vállalta halált. És itt vannak ezek a különböző alakok, akik ott vannak mellette. Egy különböző beállásban kértem, aki fotózza, hogy körbejárni a szobrot. Ugye 4 alakos piétát csinálni azért az nem kis dolog. Mert ugye körbejárhatjuk, és minden oldalról ez más. Tehát nézzük meg. Mária Magdolna mit fejez ki? Mária Magdolna szinte úgy kinéz a képből, a csoportozatból, hogy úgy felénk néz. Szinte úgy kérdőre von bennünket, hogy emberek, mit szóltok ehhez? Szerintetek itt mi megy végbe? Hát miért ölték meg azt, aki ártatlan, aki csak szeretni tud? A világ végez azokkal az emberekkel, akik csak szeretni tudnak. Mária Magdolna távolabb van Krisztustól, tehát nem nő össze vele. Mária, az édesanyja, szinte összenő a gyerekével. Szinte a két fej egyben ő. Ez a, hát ott mondtam a csoportnak, de nagyon lehúrogtak engem, hogy mondom, van animális fájdalom, van testi fájdalom, és van lelki fájdalom. És itt Michelangelo kifejezi azt, hogy a vér szerinti közelség, Mindegy, hogy most Máriáról van szó, tehát a tulajdon édesanyáról, de a vér szerinti közelség nem biztos, hogy a legmélyebb közelség. Még ez is egy kicsit mélyebb közelség, mert ez oda tekint az emberekre, tehát nem csak a fájdalom fizikai megnyilvánulásaival foglalkozik, megkérdezi az embereket, hogy emberek, miért szenvedett itt az Isten? Mit csináltatok ti az Istennel? Megölitek az Istent? De a legnagyobb szenvedés itt van. Ő, aki szinte átfogja ezt a hármas csoportozatot. A legnagyobb szenvedés, és Michelangelo itt hát azért ábrázolja önmagát, mert azt gondolom, hogy Michelangelo, hogyan is szól a róla szóló könyv is, a kőbe zárt fájdalom, hogy az egész különleges szenvedés, nem csak a fizikai szenvedés, nem csak a testi szenvedés, de az a lelki szenvedés, hogy hova jutott a világ, hova degradálódott az élet. És az élet a mélypontját mikor ért el? Akkor, amikor eljött az élet teremtője, és az élet teremtőjét megöltük. Hát ennél mélyebbet mit mondjunk? Menjünk csak, tessék megnézni, itt van a három fej. Tehát Mária szinte így elnagyoltan, mert nem erre helyezi a hangsúlyt. Itt nem Máriára helyezi a hangsúlyt. Egyébként az első piétán olyan gyermeki az a Mária, és olyan fiatal, a fájdalom csak olyan nagyon áttételesen látható benne. Itt már nyilván erőteljesebb, hát ez az első piéta után 50 évvel készült. De itt Nikodémuson van a hangsúly, itt ezen a kámzsás emberen van a hangsúly, itt Michelangelón van a hangsúly. Itt azt mondja Michelangelo, hogy akinél én megértettem, hogy miről szól az élet. Krisztusnak a fájdalma, Krisztusnak a szenvedése, Krisztusnak a küzdelme az emberiségért. Én ő vele azonosulok, én hozzá szeretnék hasonlóvá válni. Én ezt tartom az egész emberi életem legnagyobb kiváltságának, Krisztust megismerni. Igen, tehát ez az, amit általában nem kapunk meg a különböző albumokból. Tehát mondom, egy órán át mentünk ott fel a lépcsőn, lépcsőről néztük, körbenézhettük. Általában nyugaton nagyon kulturáltak a múzeumlátogatók. Hát mindenütt ugye japánok vannak meglehetősen nagy számban, de nem értették a mi magyar beszédünket, amikor látták, hogy mi ebbe mennyire elmélyünk, és mindenki hozzászól, inkább átmentek egy másik terembe, hogy hagyjanak bennünket békén, aztán majd fél óra múlva visszajönnek. Tehát itt nyugodtan ezt a szoborcsoportozatot, mondom, hogy csak nem egy óráig nézegettük, és hát itt még jobban látható, itt a csoportozaton, hogy Jézusnak a feje, és fölötte pedig Nikodémus. Az a Nikodémus, aki a Biblia szerint most értette meg, hogy Jézus mit mondott neki, hogy amikor fölemelik majd, ahogy fölemelte egykor Mózes az érckigyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is fölemeltetnie, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete. Hisz benne. A megdöbbenés, az elgondolkozó megütődöttség, a magához térni nem tudó fájdalom. Mi mindent tudott Michelangelo egy szoborral kifejezni, talán ilyenkor érezzük azt, hogy nem a festmény, ha Michelangelo-ról van szó, legalábbis nem a festmény tud a legmélyebben behatolni a lélekbe, hanem ezekből az óriási tömbökből kivált, és hát többdimenziós kép, nem az egysíkú festmény, hanem a szobor. Itt látjuk másik oldalról, hogy Nikodémus tényleg ráhajol Jézus elalélt teste, és tessék megnézni, hogy milyen döbbenetes az az élettelenség. Ő az élet ura. Ő benne volt az élet. És az élet volt az emberek. És micsoda élettelenség ez, mint egy tárgy. Úgy nyeklik le ebből a beállásból. És itt van, itt nagyon közel látjuk most Mária Magdalénát, aki úgy számon kéri az embereket, hogy emberek, hát ő az én megmentőm. Ő 7-szer küzdött értem, hogy kijöjjek az életem mélységeiből. Ő nem sajnálta értem a fáradtságot. Mindent megtett értem, ti meg megöltétek. Tehát nagyon erős ez a Mária Magdolna ábrázolás. Ugye 4 szereplő, tehát itt minden szereplő külön egyénítve van. különböző oldalakról lehet ezt úgy szinte, mondom, a fájdalom, tehát ilyen tömegben a fájdalom. De Michelangelo nem barokk művész, bár sokan azt mondják, hogy a reneszánszból a barokkbaló átment, hogy Michelangelo egy nagy összegző, már túl van a reneszánsz, de tulajdonképpen ez már barokk. Na de a barokk az a fölszínen ábrázolja sokszor a szenvedést és a fájdalmat. Michelangelo annyira mélyen belülről ábrázolja, itt semmi nem a felületen van, itt minden a mélyben van, itt el kell gondolkozni, itt körbe kell járni, itt latra kell vetni mindent, hogy miért így és úgy helyezte el. Többek között még nagyon nagy kérdés itt a karok, végtagok elhelyezése, ami önmagában is egy nagyon nagy teljesítmény, hogy ez a szobor ilyen egységes képet ad, hiszen itt 8 végtagot kellett ugye elhelyezni. Egész közel megyünk itt ez a Mária Magdalénához, és itt látjuk azt, hogy mennyire külön egyedíteni akarta is, és mennyire más ez, mint a megszokott ábrázolások, meg egyáltalán mit keres itt Mária Magdaléna? Az édesanyja, meg Nikodémus mellett. Ugye az édesanyja, a test szerinti édesanyja, minden piétán Mária szokott lenni, az nyilvánvaló. Na de van egy nő, akit megmentett Jézus, és van egy férfi a vallási vezető rétegből, aki a 70 tagú főtanácsból másodmagával hagyta magát megmenteni. Tehát itt is a lelki megmentettek kétszeres száma, a testileg hozzá közel álló Máriával, tehát tulajdonképpen ez lebeghetett Michelangelo előtt, de mondom, ezt a szobrot is próbálta megsemmisíteni, mert azért egy szobrász, ha hozzálát valamihez, és éveken át dolgozik, és valami nem úgy sikerül, hát akkor vesszen az egész. De a tanítványok mindig összetették, mindig összeforrasztották, mindig adták a lelket belé, és végül is elkészülhetett ez a négyes piéta. Tehát ez Michelangelo, ugye több piétája van neki, és több Madonna ábrázolása is. Ezeket érdemes lenne külön-külön megnézni, hogy olyan 40-50 év alatt mit fejlődött az ő felfogása. Még hátra is megyünk egészen a szobor háta mögé. Itt láthatjuk, hogy Nikodémus keze tulajdonképpen Máriát is gyámolítja. Tehát itt a teljesen főszereplő, tehát aki föl is magasodik, mindenek fölé magasodik, egyébként a festészetben Arimatai Józsefet és Nikodémus szokták így ábrázolni, de szobrászatban ilyen ábrázolásuk nincsen. Ez is Michelangelónak a találmánya, és hát egy nagyszerű fináléja ez az életművének, és az is, hogy talán a Mária Magdolna ilyen kicsi, az is magyarázat lehet erre, hogy Nikodémus viszont ilyen ember felett ilyen nagy. Ez is egy ilyen feszültséget okozó ellentét, hogy szinte gyereklánynak néz ki az idős aggastyán mellett, aki viszont az egész együttesre figyel. Tehát ez Michelangelónak az úgynevezett firenzei piétája, vagy Nikodémussal együtt mutató piétája. Aztán hát a meghajlások is, ahogy ráhajol például. Itt a szobornál minden szögnek, minden jelenetnek, minden végtagábrázásnak, tehát mindennek nagyon nagy jelentősége van. Tessenek megnézni, hogy mennyire kiegyenlített az egész csoportozat, ugyanakkor mennyire egyénített mindegyik alak, és összességében valami mérhetetlen fájdalom, hogy az emberi létezés az odáig fajult, hogy mi az Istent megöltük. És ez folyik évszázadokon keresztül. Isten ma is száműzött a történelemből, ahogy mondja Pilinszky János, a száműzött Isten vére ma is átvérzi a történelem szövetét. Michelangelónak ezek a megfogásai olyanok, amelyek utánozhatatlanok. Rembrandt, Michelangelo, Johann Sebastian Bach olyan hatalmas művet hoztak létre, olyan mélységű lelki művet, amik ha csak ők maradtak volna fenn a művészet történetéből, akkor is évszázadokig lenne miből élni. Nagyon sajnálhatjuk, hogy Michelangelót azért nem annyira ismerik, bár a magyar szobrászoknak hódolat, mert bármely magyar szobrász, Fadrusz Jánostól Vedres Márkon át a Ferenczi Bénig, hát miért mentek ezek mindig Firenzébe? Ferenczi Béni miért tette át a lakhelyét Firenzébe? Firenze ma is egy egyszerű város, tehát ott volt az egyszerű művészet, ami a Michelangelo művészete. Nem az a pompázatos római művészet, vagy velencei művészet, ami mögött mindig a pénz állt. Michelangelo végül is Firenzében halt meg, ott van a Santa Croce templomban eltemetve, gyönyörű sírhelyet állított neki Firenze, és tanítványai közül az egyik meg is írta aztán az életét, és mind a mai napig Michelangelo-ról könyvtárnyi irodalom van, de a legfőbb dolog azt gondolom magukat a Michelangelo műveket szemlélni és nézni, és ha majd egyszer lesz érkezésünk, mert a következő alkalommal november végén már a sorozatunk ezévi részét le kell zárni, és akkor egy teljes munkácsi pályaképet szeretnék bemutatni, mert ugye tavaly vetítettem a Munkácsi trilógiát, de most szeretném megmutatni azt, hogy a Munkácsi trilógia is hogyan nő ki Munkácsi egész pályaképéből. Azt, hogyha befejezzük és tetszenek kérni, akkor átérhetünk majd olyan típusú bemutatásokra is, hogy Michelangelo a rajzaiból kiindulva, mert azt gondolom, hogy a művészet történetének két nagy rajzmestere volt, akik a rajzoláshoz a legmélyebben értettek. Az egyik olasz, a másik magyar. És mind a kettőt úgy nevezik, hogy a rajzművészet fejedelmei. Az egyik Michelangelo, a másik Zichy Mihály. Tehát majd erre is rátérhetünk, annál is inkább, mert mindegyiknek a rajzirónyát a bibliai történetek élesítették ki. Michelangelónak is a legszebb rajzai bibliai fogantatásúak, teremtés és keresztrefeszítés ábrázolások, és Zichy Mihályt azt hiszem még itt a mi sorozatunkban nem mutattam be. Most a Zichy Múzeum, ahova el szoktunk menni egy évben egyszer, Zalafaluban van, talán itt Miskolcról is már többen látták, hogy ez Somogy megyében Siófok alatt van délre. Most a Zichy Múzeum átkerült a Szépművészeti Múzeum hatáskörébe, és éppen tegnap Zichyről tartottam előadást, és megjelent Zichy Mihály szép unokája, úgy kell mondani most, hogy igen. És hát ő jelentette be, hogy a szépapja hagyatékából a múzeum meg fog újhodni. Általában áprilisban, májusban megyünk el, és nagyon sokszor elhangzik az a kijelentés nagyon mérvadó művészettörténészek részéről, hogy rajzolni igazán Michelangelo tudott és Zichy. Már olyannyira rajzolni, hogy verhetetlennek a rajzművészet területén, hát ennek is majd utána járhatunk. Ha önök a következő előadásra átgondolják, hogy mivel folytassuk itt tovább a sorozatot, mert ugye Munkácsiról beszéltünk, Csontváriról, Elmesmesterről beszéltünk, de magyar festők közül Zichyről nem beszéltünk, a bibliai tárgyú műveiről, nem beszéltünk egyéb magyar festőknek, mint Egri Józsefnek, másoknak bibliai tárgyú műveiről, és ahogy említettem múltkor, amikor Rembrandtot néztük meg, Rembrandt és Michelangelo az nem egy előadásos téma. De hát én nem akarok semmit se a kedves hallgatókra erőltetni, a mai előadás csak egy kis ízelítő volt a Michelangelo 89 évéből és ebből a hatalmas nagy életműből, és még egyszer hadd mondjam, hogy számomra a legnagyobb alkotása a Medici kápolnának a szobrai. De abba azért nem fogtam bele, mert akkor csak reggel tetszettek volna hazamenni. Viszont nem jó ajánlólevél. Ha lehetne, ha ez a sorozat még egy kicsit folytatódhatna, akkor én a Medici hat figurájáról, főleg a négy fekvő figuráról, hát egy külön előadást kezdeményeznék, de ezt is csak azután merem mondani, hogy láttam. Tehát, mert amit láttam a az albumokban nyilván mindig az eredeti a mérvadó, az közelében nem fér annak, amit az ember lát. Úgyhogy elnézést, hogy a Dávidnál is egy kicsit többet beszéltem, de úgy gondolom, hogy a Dávid sincs egészen helyén a mi tudatunkban, meg ezek a piéták sem, de ha Michelangelo-ról még tetszenek egyszer hallgatni, akkor biztos, hogy a Medici kápolnát, mint az utolsó nagy művét, ami egy tulajdonképp testamentuma és posztumusz műve is, vannak ott olyan részek, hogy már nem tudta kifaragni, vagy talán nem is akarta. Mert az is benne van az ábrázolásban, hogy talán nem akarta. És azt is tudjuk, hogy miért nem akarta. Miért így mond többet, mint hogyha megcsinálta volna egészen pontosan. Lehet kérdezni, nem tudom, hogy kinek van kérdése Michelangelo-ról. Még egyszer mondanám tehát, hogy ha röviden egy óra alatt elolvasva döntő benyomást tetszenek szerezni, az antikvárok váltában lehet kapni. Ha nem, és megbízzuk a kedves antikváriusunkat, nem tudom, most itt van-e az igen, itt van a kedves antikváriusunk, Katika, akit a főutcai antikvárban is dolgozott, meg Diósgyőr fel is dolgozott, hogy ezt a Lika Károly könyvecskét nagyon jó minőségű reprodukciók vannak benne, tehát ezért is, hogy Michelangelo-ról, ha nincs semmink, akkor azt hiszem, hogy ezzel talán a méreteihez képest is a legtöbb lesz a birtokunkban. Átadom a szót, kinek van bármilyen kérdése, bibliai kérdés, festészettörténeti kérdés, életrajzi kérdés. Próbálom majd megírni ezeket az elemzéseket, most a Csontvári elemzésem jelent meg ebben a Nyitott szemmel számban, tehát ha valaki ezt el akarja olvasni, ez megjelent. A Munkácsi könyvemet, ugye azt már mutattam, hogy abból még lehet vásárolni, és lehet, hogy a labban elkezdek egy sorozatot majd ezekről az alkotásokról külön-külön.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Lasset dem Höchsten ein Danklied erschallen.

Kedves gyülekezet, a mai szombat délelőtt azzal a kérdéssel szeretnék foglalkozni, egy élettörténetnek egy bizonyos szakaszát áttekintve, hogy nagyon sokszor mi úgy vagyunk az életben, hogy teszünk elhatározásokat, szeretnénk megváltozni, jobbak szeretnénk lenni, bizonyos dolgokat szeretnénk elhagyni, és mégis időnként újból és újból beleesünk hibákba, dolgokba, vétkekbe. Nem tudom, hogy volt-e már ilyen az életetekben, hogy valami jellemhibával küzdötök. Valamivel nagyon küzdötök, és megfogadjátok, hogy nem, ezt többet nem fogom tenni. És jön egy adott helyzet, a kísértés még erőteljesebben jön, és belebukunk az adott élethelyzetbe, és szégyenletesen viselkedünk. Én most nyilván nem gondolok hatalmas főben járó bűnökre, de hibák, vétkek, bűnök, amelyek az embert égetik, amiről tudjuk, hogy helytelen. Azt hiszem, hogy mindannyian voltunk már így az életben. És kérdezem, amikor ilyen helyzetbe kerülünk, milyen gondolataink szoktak támadni? Milyen gondolataink? Add föl. Nincs értelme. Hát látod, elhatároztad, 25-ször elhatároztad, szeretnéd, akarod, és mégsem tudod. És így viselkedsz, ilyen gyalázatosan, ez jön ki belőled. Hát nincs értelme. Az ember szégyeli magát ember és Isten előtt, nincs értelme tovább. És hadd mondjam, ezek az élethelyzetek, amikor ilyen élethelyzetekbe kerülünk, Sátán ezt így akarja velünk láttatni, mint ahogy az előbb elmondtam. De hadd mondjam, hogy az éremnek van egy másik oldala. Az éremnek van egy másik oldala. Az Isten nem akarja, hogy mi elbukjunk a bűnbe, mert ugye ki akar belőle emelni. Az Istennek nem terve, hogy mi vétkezzünk, de az Isten csodálatos kegyelme az, hogy a bűn világában minden rosszat jóra fordít. Nem akarja, hogy elessünk, de az eleséseinkből, a bukásainkból, minél nagyobbak a bukásaink, az Isten azt akarja, hogy áldás jöjjön ki ezekből. Áldássá váljon nekünk. Még egyszer mondom, nem akarja, hogy elkövessük a bűnt, de ha elkövettük, és megszégyenülünk, és ott állunk a mi mezítelenségünk rúdságában, ahogy a Biblia írja, és megint lelepleződtünk, hogy ilyenek vagyunk, akkor Isten nem azt mondja, hogy ember, add fel, és nincs értelme a küzdelemnek, mert soha nem fogsz megváltozni, és nem tudsz egy szokásból kitörni, vagy egy jellemhibából, hanem azt mondja, hogy figyeld meg, mit akarok én ezzel, a bűnöddel, ami most felszínre tört belőled, mit akarok elérni a te életedben, áldássá akarom fordítani. Ki az a bibliai személy, akinek az életének egy mozzanatáról szeretnék ezzel kapcsolatban beszélni? Péter. Péter, aki elköveti azt a hatalmas bűnt, ugye, hogy megtagadja Jézust a legkritikusabb órában, és Péter, olvassunk egy igét, így is kezdjük a mai délelőtti igetanulmányozásnak az igei részét, hogy olvassunk el egy igét Máté evangélium a 26. fejezet 75. verséből. Máté evangélium a 26. fejezet 75. verse. A következőt mondja, ugye elmondja az esetet, hogy Péter ott van Jézus kihallgatásánál, és elmondja a körülményeket, hogy mi vezetett oda, hogy egyszer, kétszer, és végén harmadszor is megtagadja Jézust, a végén már esküdözve és átkozódva, hogy nem, én nem ismerem ezt az embert. És utána, amikor ezt teszi, a 74. verstől olvasnám inkább, a 74. vers azt mondja, hogy ekkor átkozódni és esküdözni kezdett, hogy nem ismerem ezt az embert, és a kakas azonnal megszólalt. Megszólalt a kakas, miért? Jézus azt mondja, hogy mielőtt megszólal a kakas, mondta Jézus Péternek az utolsó vacsorán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor fogsz engem megtagadni. És amikor megtörténik, akkor megszólal a kakas. És a 75. versben ezt olvassuk, és megemlékezett Péter a Jézus beszédéről, aki ezt mondta néki, mielőtt a kakas szólana, háromszor megtagadsz engem. És kimenvén onnan, keservesen sírt. Kimenvén onva, keservesen sírt. Igen, keservesen sírt, mert szembesült azzal,
hogy milyen is ő valójában. Szembesült az iszonyú bűnével. Szembesült mindazzal, amit ő nem is feltételezett önmagáról, hogy ő tulajdonképpen milyen. De hadd kérdezzem meg, mit eredményezett Péternek ez a sírása? Mit eredményezett? Hadd mondjam, Péter előtt is két út volt, nem? Elkövettem ezt a hatalmas bűnt, nyilvánvalóvá lett mindenki előtt, hogy milyen is vagyok tulajdonképpen, de leginkább önmaga előtt vált nyilvánvalóvá, hogy milyen volt. Milyen út állt előtte? Az egyik út, amire Sátán vezetni akarta, az minek az útja volt? A halál, ami Júdás életében is volt, ugye öngyilkos lett. A halál, hát mi, hát ez a szégyen, hát te ez vagy, hát ezek után, hát hogy kerülsz bárkinek a szeme elé? Sátán megpróbálta az örvénybe belerántani, hogy teljesen a mélyére kerülve, kilátástalanul, esetleg az életének is vége legyen. De Isten más irányban munkálkodott Péter szívén, mert Péternek ez a sírása, Péternek ez a keserves sírása, hadd mondjam, hogy rengeteg áldás forrásává vált. Rengeteg áldás forrásává vált. És szeretném, hogyha elolvasnánk egy igét, Lukács evangélium a 22. fejezetéből, elolvasnánk azt az igét, amikor Jézus figyelmezteti Pétert arra, hogy vigyázz, mert meg fogsz engem tagadni. És elmondja neki Jézus, még a beszélgetés elején, hogy a Lukács evangélium a 22. fejezet 31-32. Verse. Azt mondja, mondta pedig az Úr, Simon, Simon, imé a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. És figyeljük, te azért idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Tehát Jézus mit mond? Nem csak azt mondja, hogy imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, hanem azt mondja, hogy idővel meg fogsz térni. Meg fogsz térni. És hadd mondjam, Péternek az igazi megtérése, a legmélyebb megtérése ezután a bűne után következett be. Miután Jézust megtagadta, miután ez a szégyenletes bűn eluralkodott rajta, nyilvánvalóvá vált, Péter keservesen sírt, és ez a sírás, ez a kesergés, ez igazi megtérést eredményezett az életében. Szeretnék először a bizonyságtételek 3. kötetének a 416. oldaláról egy rövid részletet olvasni a következőképpen. Péter megtagadta a fájdalmak férfiát, mikor megaláztatásának óráján félelem fogta el. Később azonban megbánta, és újra megtért. Lelke mélyéből megalázkodott, és újra átadta magát üdvözítőjének. Könnyekkel, teli szemekkel visszament a Gecsemáné kert magányába, és ott borult arcra, ahol üdvözítőjét látta arcra borultan, mikor roppant gyötrelme véres verejtéket sajtolt ki pórusaiból. Pétert furdalta a lelkiismeret, mikor eszébe jutott, hogy átaludta az időt, mikor Jézus könyörgött a félelmetes órákon. Büszke szíve összetört, és a bűnbánat könnyei öntözték a földet, amit alig pár órája Isten szeretett fiának verejték cseppjei festettek be. Péter megtért emberként távozott a kertből. Hadd kérdezem meg, mi szeretjük a megszégyenüléseket? Szeretjük a lelepleződést? Szeretjük azt, amikor a mi bűneink nyilvánvalóvá válnak? Azt hiszem, hogy mindannyian menekülni szeretnénk ettől az élethelyzettől. De Péternek az igazi megtérését segítette mindez elő. Pétert igazából megtérése vezette mindez. Olyan érdekes igét olvasunk a Szentírásban, és szeretném, hogyha ezt az igét nagyon mélyen megjegyeznénk, Prédikátor könyve 3. fejezetéből, elnézést kérek, 7. fejezet, Prédikátor könyve 7. fejezet 3. verse, Prédikátor könyve 7. fejezet, 3. verse a következőt mondja. Mielőtt ezt az igét elolvassuk, szeretnék egy nagyon-nagyon érdekes, legalábbis egyszerű, de majd meglátjuk, hogy viszonylag érdekes kérdést feltenni. Ti mit szerettek jobban, nevetni vagy sírni?
Ugye fura a kérdés önmagában, mert ugye erre mindenki azt mondja, hogy hát persze, hogy nevetni szeretünk jobban, hát nem az a jó, hát jó kedvűnek, vidámnak lenni. És nézzük meg, hogy az ige mit mond. Prédikátor könyve 7. fejezet 3. verse. Megvan? Jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Figyeljük! Jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Hadd kérdezzem meg, ismerünk olyan embert, aki a féktelen jókedvben, vidámságban egyszer csak komoly igazi megtérése jut, vagy igazi változások történnek az ember szívében? Nagyon ritka az ilyen eset, nagyon ritka. De ugyanakkor ismerünk,

igazi pillanata, amikor az ember igazából sírni tud. Jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Egy igét szeretnék csak kívülről idézni, mert ugye a mai délelőtt elég rövid idő áll rendelkezésünkre, de a korintusi levélben azt mondja Pál apostol, hogy megbánhatatlan a korintusi második levél 7. fejezet 10. versében, azt mondja, hogy megtérésre szomorodtatok meg. Megbánhatatlan megtérésre szomorodtatok meg. Van olyan megtérés, van olyan szomorúság, amely igazi megtérést eredményez az ember életében. És Isten erre akar bennünket elvezetni a bukásaink, a kudarcaink, a saját bűneink következtében. Igazi megtérésre akar bennünket eljuttatni. De nézzük meg, szeretném azzal kezdeni, a csokorba szedését annak, hogy mi lett Péter sírásának, mi lett Péter bukásának, hatalmas bukásának, mi lett a csodálatos, és azt kell, hogy mondjuk, hogy az örök életre kiható eredménye. Mindenek előtt szeretném, hogyha emlékeznénk arra az ígére, amit olvastunk Lukács evangéliumából, Jézus azt mondja Péternek, te idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Tehát Jézus azt mondja, hogy Péternek megtérésre van szüksége, mielőtt a szolgálatát, az emberekért végzett szolgálatát el tudná látni. És Péternek itt a bukásakor után, bukása után következett be az igazi megtérése, és ez tette őt alkalmassá arra, hogy az emberekért végzett szolgálatát el tudja végezni. Szeretnék olvasni egy idézetet az Apostolok története című könyvből, a 352. oldalról. Péterről ezt olvassuk. Rövid idézet. Erre a munkára, mármint a megtérőkért és a megtéretlenekért való munkára, erre a munkára Pétert saját bűne, szenvedése és bűnbánata készítette elő. Ha Péter életében nincs ez a bukás, Péter nem tud felkészülni az előtte álló szolgálatra. Ha Péter nem lepleződik le, hadd mondjam, ki előtt kellett Péternek igazából lelepleződnie? Ki előtt? Önmaga előtt. Ha Péter életében nincs ez a hatalmas bukás, nem lett volna alkalmas arra a szolgálatra, amellyel Jézus meg akarta őt bízni. Hadd kérdezem meg, nem úgy gondolkodnánk mi az életben, hogy egy ember akkor alkalmas igazából a Jézusért való szolgálatra és a másokért való szolgálatra, ha nincsenek az életében hatalmas bukások, nem? Hogyha olyan folt nélküli, legfeljebb csak kis apró botlások, de nincsenek olyan nagy kudarcok az életében. Nem azt gondolnánk, valaki akkor kész igazából arra, hogy a mesterért munkálkodjon. És hadd mondjam, egyértelművé válik, hogy Péter, amikor látszólag Krisztus teljesen buzgó követője volt, akkor még nem volt alkalmas a szolgálatra. Miután lelepleződött önmaga előtt a bűne, a hatalmas bűne következtében, ez járult hozzá ahhoz, hogy Jézus fel tudta őt készíteni arra a munkára, amire a 3,5 év alatt, amíg Jézussal járt, nem volt felkészülve. De hadd kérdezzem meg, hogy miért? Miért ez a kudarc segített Péternek ahhoz, hogy igazából felkészüljön a szolgálatra? Miért? Péter elsősorban milyen volt, és mit tanult meg a bukása következtében? Szerintetek, erről nincs bibliai leírás, de Péter milyen embernek gondolta magát? Szerintetek Péter mit gondolt magáról? Csak utalások vannak arra, amikor hősködött abban a vonatkozásban, hogyha kell, meghalok érted. De önmagában az egész jellemét illetően meggyőződésem, hogy Péternek nagyon jó véleménye volt önmagáról. Nagyon jó véleménye volt. Kicsit hasonlít ez ahhoz a történethez, amit Pál apostolról olvasunk, amikor azt mondja, hogy ő az igazi megtérése előtt, amikor ő nagyon buzgó hívő ember volt Pál apostol, azt mondja, hogy a törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. Tehát ő a maga szemében teljesen tökéletes embernek tűnt.

És Pál életében is kellett bizonyos fordulat ahhoz, hogy rádöbbenjen a bűnéhele. Péter életében is kellettek bizonyos fordulatok, illetve kellett ez a hatalmas fordulat, hogy belássa, hogy ő tulajdonképpen kicsoda is, önmagában kicsoda. Nézzük meg, mit tanult meg Péter ebből a bukásból, hogy megtagadja Jézust. Ezt olvasom, rövid idézetek, szintén a 352. oldalról. Péter miután rájött, hogy minden önbizalma hiába való, megtanulta, hogy egyedül csak Isten hatalmában bízzon. Ekkor nyerte megbizatását, hogy Krisztus pásztoraként munkálkodjék. Mindaddig, amíg be nem látta saját gyengeségét, nem tudta felismerni, hogy a hívő teljesen Krisztustól függ. Csak a kísértés viharában eszmélt fel rá, hogy az ember csak akkor jár biztonságban, ha mit sem bízik saját erejében, hanem teljesen az üdvözítőre bízza életét. Hadd kérdezzem meg, miben volt Péternek a maga biztossága, kiben bízott? Egyedül önmagában, egyedül önmagában. Mit kellett Péternek megtanulnia? Hogy hiába a fogadkozás, az odaszánás, idézőjelben mondom, ha az a saját erőnkön alapszik, annak a vége biztos, hogy bukás lesz. Péternek meg kellett tanulnia, hogy teljesen erőtelen és senki önmagában véve. Szeretnék egy igét olvasni a Korintusi második levélből. Olvassuk el a 12. fejezet, Korintusi második levél, 12. fejezet, 9 és 10. versét a következőképpen olvasom. Korintusi második levél, 12. fejezet, 9 és 10. verse a következőt mondja. És hogy és azt mondta nékem, elég néked, ugye már, mint mondja Jézus, ez Pálnak szól, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtelenségeimben, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtelenségben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért. Mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Mit kérdeztem az előbb? Mit szeretünk jobban, nevetni vagy sírni? Ugye? Már pedig a sírásban van igazából hatalmas áldás. Az orca szomorúsága által lesz jobba a szív. Pál apostol pedig mit mond? Gyönyörködik az erőtelenségben, a nehéz helyzetekben. Amikor olyan élethelyzetekbe kerül, amiből egyértelműen látja, hogy a maga erejéből nem tud kimenekedni. Miért? Mert az az ember a legerősebb ezen a földön, aki beismeri a saját maga gyengeségét, és tehetetlenségében az Istenhez fordul erőért, és az az ember legyőzhetetlenné válik. Mit mond Pál apostol? Pál apostol azt mondja, Jézus ezt mondta neki, hogy az én erőm erőtelenség által végeztetik el. Isten mikor tud az emberben munkálkodni, és az emberért munkálkodni? Ha igénylem. Ő nem fogja az ő erejét nekem, hogy úgy mondjam, erőszakkal adni, amikor én nem is igénylem. De ha érzem, hogy semmi vagyok, az ő ereje hatalmasan meg tud bennünket erősíteni. Igen, Péter megalázódott. Megalázódott, de emlékszünk a Zsoltár író kijelentésére a 119. Zsoltárban? Jó nékem, Uram, hogy megaláztál. Jó nékem. Hadd kérdezzem meg, szeretjük a megaláztatásokat? Szeretjük, amikor megalázódunk, és mindenki előtt megszégyenülünk? Hát a legkevésbé szeretjük ezeket az élethelyzeteket. De mit mond a Zsoltár író? Mire döbben rá? Jó nekem, Uram, hogy megaláztál. Mert beláttam végre, hogy mi vagyok, hogy semmi vagyok, és ezáltal tudom a te útaidat megtanulni. Alázat. Hadd mondjam, mennyire kevéssé ismerjük ezt a fogalmat, hogy alázat. Hadd mondjam, az ember nagyon sokszor alázatoskodik. Hány emberen lehet látni, és magunk, mi magunk is, hányszor vagyunk ilyenek. Azt hiszük, hogy alázatosak vagyunk. Közben pedig nincs más az életünkben, mint egy alázatoskodás. Szeretnék egy idézetet olvasni a 7 per A kötetből. Ez az idézet nagyon-nagyon elgondolkodtató. Mi is az igazi alázat? Figyeljük!
ez nem az az erőltetett alázat és szolga lelkű önbírálat, amelynek közszemlére állítását sokan erénynek tartják. Hányan mondják, jaj, micsoda, szerencsétlen vagyok, gyenge vagyok, bűnös vagyok, hibákkal teli vagyok. És az emberek szinte kérkednek is ezekben a kijelentésekben, és nem alázat van benne, hanem szinte szétfeszíti az embert a büszkeség belülről, a lelki gőg és a lelki önteltség. Azt mondja, erre a hamis alázatra a büszkeséggel és a maga nagyra tartásával teli szív késztet. Sokan vannak, akik szavaikkal lekicsinlik magukat, ám keserűen csalódnak, ha ez nem vált ki dicséretet és elismerő szavakat másokból. Igen, az ember nagyon sokszor hiszi azt magáról, hogy alázatos, de az Isten az igazi alázatra akar elvezetni, amiből az igazi megtérés terem. Amiről, amint Ézsaiás próféta írja, hogy nincs e testben semmi épség, tetőtől talpig csupa seb vagyok. Olyan csúnya képet tár Ézsaiás az ember elé, azt mondja, tetőtől talpig csupa seb. Ugye, kelevény, dagadás, amit ki sem nyomtak, nem is lágyítottak. Azt mondja, ilyen az ember, ilyenek vagyunk. De hadd mondjam, a büszke emberi szív ez ellen tiltakozik, és azt mondja, hogy hát nem igaz, hogy én ennyire rossz vagyok, nem igaz. Van egy kis hibám, nem szeretek korán kelni, vagy lusta vagyok, vagy bármi, vagy mértéktelen vagyok, van egy-két jellemhibám, de nem igaz, hogy tetőtől talpig tele vagyok, sebekkel és nyomorult vagyok, nem igaz. És hadd mondjam, amíg az ember így gondolkodik önmagáról, addig az Isten nem tud az embernek segíteni. Mert így van, hogy van bennünk sok jó, de az a jó kitől van? Az egyes egyedül Istentől. És ha én Istennel szembefordulok, és a rossznak adom át magam, minden, ami korábban jó volt bennem, semmivé lesz. Nincs az emberben magától semmi jó. Ami van, az Istentől van az emberben. És az ember, ha ezt nem hajlandó felismerni, ha ezzel nem hajlandó szembenézni, akkor jönnek a bukások Isten végtelen kegyelméből az ember életében, hogy lelepleződjön, és meg is lássa az ember igazából, hogy milyen is valójában. Miért? Hadd kérdezzem meg, Péternek a bukását mi okozta? Péternek a tagadását mi okozta? Milyen jellemhibája okozta? Péter ugye hihetetlenül magabízó volt, ugye? De hadd kérdezzem, ez a jellemhibája okozta Péternek a tagadását, a magabízás? Nem, hanem a félelem. Ugye nem bírta a gúnyt elszenvedni, a félt, hogy ugyanarra a sorsa jut, mint Jézus, őt is elfogják. Ez vezetett oda, nem a magabízás. Akkor miért mondjuk, hogy mégis, hogy magabízás vezetett Péternek a bukásához? Azért, mert a magabízó ember az képtelen arra, hogy rádöbbenjen és meglássa a saját jellemhibáit. Az az ember nem képes erre. Az az ember nem képes szembesülni az igazi énjével. Azt hiszi, hogy ő nagyjából rendben van, és feltételezni sem tudja, hogy milyen mélységekbe tudja a sátán beletaszítani. Igen, Péternek ezért vezetett a magabízása oda, hogy elbukott. És így van mindannyiunk életében. Hogyha nem jutunk el az igazi alázatra, ha nem jutunk el arra, hogy magunktól semmit, csak Krisztus ereje által tudunk bármi jót is cselekedni, ha nem jutunk el arra, akkor ugyanabban a veszélyben fordulunk, mint Péter. De micsoda kegyelem volt ez Jézus részéről. Igen, bekövetkezett Péternek ez a bukása, keservesen sírt, és ebből megláthatta, hogy ő micsoda, kicsoda, igazi alázatra tudott eljutni. Belátta, hogy magától semmire nincs ereje, és itt jön az, amire szeretnék még igazából kitérni, hogy megtanult valamit Péter, amit korábban nem tudott. Megtanult emberekkel bánni, emberekhez fordulni, emberekért fáradozni. Szeretnék olvasni a 416. oldalára a bizonyságtételek 3. kötetének, és figyeljük meg ezt az idézetet. Péter megtért emberként távozott a kertből. Most figyeljük, mire lett kész. Akkor már készen állt, hogy megszánja a megkísértett embert. Porig volt alázva, ezért szánni tudta a gyöngét, a tévelygőt. Inteni és figyelmeztetni tudta már az önteltet, és egészen felkészült arra,
hogy erősítse testvéreit. Erre korábban nem volt alkalmas. Erre nem volt alkalmas. Hadd mondjam, egyetlen egy ember nem tud bánni az embertársával, a fele barátjával, igazi krisztusi szeretettel, mi bűnös emberek, amíg meg nem ismerjük magunkat, hogy mi igazából milyenek vagyunk. Mert ha mi magunkat jónak tartjuk, és úgy gondoljuk, hogy hát azért úgy viszonylag tényleg elég jók vagyunk, akkor a hibába, a nyílt hibába és vétekbe esett bűnös emberrel hogy bánunk? Hogy bánunk? Lenézzük, megvetjük, mert magunkat jónak gondoljuk. És hadd mondjam, ezzel nem tudunk segíteni egymásnak. Hadd mondjam, egyszer hallottam egy olyan nagyon... eléggé csúnya, tényleg olyan értelme, hogy kicsit gusztustalan a hasonlat, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szemléletes volt. Egyik prédikációban azt hallottam, hogy mi mindannyian olyanok vagyunk, mint a leprás emberek. Ugye a leprás ember, ugye, akinek ugye, hát rohad le a bőre, a húsa, egymás után veszíti el esetleg a végtagjait, vagy bármi. És ez a valaki azt mondta, hogy mi olyanok vagyunk, mint a leprások. Hogy... én esetleg mutogatok a másikra, és megvetem, meg kigunyolom őt, mert nekem esetleg még csak a fülem hiányzik, neki pedig már a két lába is hiányzik. Nekem meg még csak a fülem hiányzik. Tehát nem tudom, értjük ezt a hasonlatot, de annyira tetszett, hogy ugyanolyan bűnös vagyok, és ez a bűn tovább emészt engem, és a végén az lesz, hogy nekem is leesik a két lábam, ugye, vagy a karom, vagy bármi, el fogom veszíteni, hogyha nem térek meg a bűnnek a leprájából, de mégis magamat egészségesnek gondolom. Hát még csak a fülem hiányzik. És megvetem a másikat, akinek esetleg már látványosabb dolgok vannak az életében. Hadd mondjam, igazából szeretettel és gyengéden viszonyulni másik emberhez akkor tudunk, ha meglátjuk igazából, hogy micsoda bűnök vannak a mi életünkben, és hogy magunkban semmik vagyunk. Szeretnék olvasni két Biblia verset, az egyiket a Galata levélből, a Galata levél 6. fejezet 1. verséből. Azt mondja Pál apostol, atyám fiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyat szerítségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. Mit mond Pál apostol? Pál apostol azt mondja, hogyha inteni kell valakit, valaki bűnben, hibában van, akkor hogy tudunk csak igazából intést adni a másik embernek? Ha ügyelek arra, hogy meg ne kísértessem magam is, tehát annak a tudatában, hogy én is ugyanolyan bűnös és halandó ember vagyok, és tévelygő ember, csak a másikat most előfogta valami bűn. Szerítséggel, szeretettel, megértéssel és gyengétséggel kell a másik emberhez, a legnagyobb bűnökbe esett emberhez is közelíteni. És hadd mondjam, Péter ezt kitől tanulta meg? Péter kitől tanulta ezt meg? Kitől? Jézustól. Jézus hogy bánt Péterrel akkor, amikor ezt a hatalmas bűnt elkövette? Hogy bánt vele? Megvetette Pétert Jézus? Haragudott rá? Dühös volt rá? Annyit olvasunk a Szentírásban, hogy amikor Péter megtagadja Jézust, megszólal a kakas, és Jézus mit csinál? Hátrafordul, csak Péterre néz. De ebben a pillantásban mi volt? Nem harag, nem sértődés, nem megbántottság, hanem mélységes szeretet és fájdalom volt benne. És Pétert ez a tekintet mélységesen, igazi megtérésre vezette. Milyen fájdalom volt ez neki, hogy akit ő megtagad, még csak nem is haragszik rá, hanem csak fáj neki, amit Péter tett. Amilyen gyengéden Jézus bánt Péterrel a tagadása után, ez késztette arra, hogy a bűnbe esett, és a bűnével küszködő embert igazából erősítse. Mit mondott Péter Jézusnak? Te idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Csak így tudta az embereket, a nyájat, amelynek a legeltetését Jézus rábízta, csak így tudta elvégezni. Mert megtanulta a saját élet példájából, hogy Jézus hogy bánt vele a legnagyobb bűnben, amikor a legnagyobb bűnbe beleesett. És hadd mondjam, ha nekünk nincs ilyen tapasztalatunk, mert nem is ismerjük fel a saját bűneinket, és nem törtünk még össze igazából a mi bűneink miatt, akkor nem tudunk igazából segítségére lenni azoknak, akik hatalmas bűnökkel, esetleg nyilvános bűnökkel küszködnek.
Pál apostol ezt olyan szépen fejezi még ki a zsidókhoz írott levélben, a 13. fejezetben, a 13. fejezet 3. versében olyan szépen fogalmaz, és nem tudom, hogy erre az ígére szoktunk-e így gondolni. Azt mondja, emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogolytársak, a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok. Ugye mit jelent, hogy emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogolytársak? Ugye itt nem csak az effektíve, ugye itt a római börtönnek a foglyairól beszél, hogy foglyokról fogolytársak, hanem mindannyian a bűn foglyai vagyunk. És emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogolytársak, így viszonyuljunk egymáshoz, ezzel a megértő, gyengét szeretettel, tapintattal, nem a bűnt jóvá hagyva, a soha. De gyengét szánalommal, segítőkészséggel csak így tudunk a másik embernek, a bűnbe esett embernek segíteni. Nem tudom, hogy gondoltatok-e már arra, hogy Péterben vajon nem lehetett később ilyen gondolat, hogy hát, hogy tudom én figyelmeztetni vagy inteni a másik embert, amikor én egy ilyen hatalmas, látványos bűnt követtem el. Nincs jogalapom arra, hogy szóljak neki, hogy figyelmeztessem, amikor én ezt vagy azt elkövettem. Nem tudom, hogy gondolkodtatok-e már, hogy vajon Péterben lehetett-e ilyen érzés. Hadd mondjam, nem tudjuk, hogy volt-e vagy nem, de a Biblia egyértelművé teszi, hogy nem ez teszi az embert alkalmatlanná a másik intésére, szeretetteljes figyelmeztetésére, hogy neki az életében milyen hatalmas bűnök voltak, nem ez. Hanem micsoda? Az ítélkezésnek a gerendája, az ítélkezés gerendája. Ha én megvetem a másik embert azért, mert ilyen vagy olyan bűnöket követel, azt tesz engem alkalmatlanná arra, hogy én intsem a másik embert. Ezt tesz egyedül alkalmatlaná. Nem az, hogy én milyen bűnöket követtem el, amiket őszintén megbántam. Az ítélkezés, a kritizálás, a szeretetlenség gerendája az, ami engem alkalmatlanná tesz arra, hogy a másik embert intsem. Azon kívül mit tapasztalt meg Péter? Mit tapasztalt meg Péter a keserves sírása után, miután rádöbbent, hogy ő igazából mi is és kicsoda ő? Rádöbbent arra, hogy a bűnben nincs semmi öröm. Rádöbbent arra, hogy a bűn az embernek semmi örömet nem tud szerezni. Az embernek csak keserű csalódást és szívfájdalmat tud okozni, ha nem az Isten útján jár. Az igaz, hogy a Biblia arról beszél, hogy a bűnnek van ideig, óráig tartó gyönyörűsége. Ugye van olyan bűn, van olyan élethelyzet, hogy ideig, óráig tartó gyönyörűséget okoz. De mit mond példabeszédek könyve? Egy idő után az embernek a szája betelik kavicsokkal. Milyen az, amikor az embernek a szája betelik kavicsokkal, ugye? Mit akar ez érzékeltetni? Enni akarok valami finomat, és egyszer csak valami kemény van ott benne. Megrontja az egésznek az élvezetét. Voltunk már így, hogy valamire ráharaptunk, nem is tudtuk az ételt, mert fú, mi az, amire ráharaptam, milyen kemény volt. Gondoljuk bele, amikor az embernek a szája megtelik kavicsokkal. Azt mondja, a bűn ilyen. Lehet, hogy van ideig óráig tartó gyönyörűsége. Péternél nem volt. Nem volt ideig óráig tartó gyönyörűség sem. Hanem egyből a keserves sírás. De lehet, hogy van úgy, hogy a bűnnek van ideig óráig tartó gyönyörűsége. De egy idő után az embernek a szája megtelik kavicsokkal. És Péter ezt megtapasztalta, a bűnben semmi öröm nincs. Hadd kérdezem meg, jó, hogy az ember ezt megtanulja? Jó, hogy az ember ezt megtanulja? Nem tudom, hogy a tékozó fiú példázatából az idősebbik testvérnek a helyzetére gondoltunk-e már? Nem teljes szívvel, de ott volt az atyai háznál. Ott maradt az atyai háznál. Végig ott maradt az atyai háznál. De közben lehet, hogy ott volt a vágyakozás a szívében. Igen, ez az én testvérem. Ugye paráznákkal étette fel a vagyont. Milyen utakat járt be? És most az atya mégis visszafogadta őt. Nem élte át annak a hatalmas kínját és szenvedését, ami az Istentől való eltávolodásnak az eredménye és következménye. Igen, Péter megtanulta azt, hogy a bűnben semmi öröm nincs, csak fájdalom és keserűség. És azon kívül Péter valamit még megtanult.
valamit még megtanult. Megtanulta azt, hogy amikor Jézus meglátta, pontosabban Péter meglátta Jézust, amint az ő bűnéért szenved, mert Péter rádöbbent arra, hogy az ő bűnéért kellett Jézusnak ezt a mérhetetlen szenvedést vállalnia. Ettől kezdve Péter, aki korábban a szenvedés elől menekült, ettől kezdve nem akart már a szenvedés elől elmenekülni. Hadd mondjam, mi emberek természet szerint milyenek vagyunk. Mi szeretnénk kerülni a szenvedést, a nehéz helyzeteket. Ugye mi szeretnénk ezeket elkerülni. Péter rádöbbent Jézus szenvedéseinek az értelmére. Rádöbbent arra, hogy ő mire méltó tulajdonképpen. Csak a halálra, a megsemmisítésre lenne méltó. Ezzel szemben Jézus felemeli őt, magához emeli. És ettől kezdve ez a Péter nem ugyanaz a Péter, aki korábban volt. Ez a Péter korábban nem akarta látni a keresztet, nem akarta látni a szenvedést. Amikor Jézus beszélt a bekövetkezendő szenvedéseiről, akkor Péter mit mondott Jézusnak is? Mentsen, Uram Isten, ez nem eshetik meg te veled. Nem akarta látni a szenvedést. Az igazából megtért Péter soha többé nem akart a nehéz helyzet a szenvedés elől elmenekülni. Nem akart kitérni előle. Ott a kertben ki akart térni a szenvedés előtt, megtéretlen állapotában. A megtért Péter nem akar a szenvedő ura fölé kerekedni, hanem vállalni akarja a szenvedést, amit az Isten megenged az ő életében, amit Jézus megenged az ő életében. Nem tudom, hogy emlékszünk-e rá, csak kívülről szeretnék utalni rá, hogy Péter milyen szavakkal beszél a szenvedésekről az igazából megtért Péter. Nem azt mondja, hogy mentsen bennünket az Úr a szenvedéstől, a nehéz helyzettől, hanem mit mond, boldogok vagytok, ha szenvedtek, boldogok vagytok, mert megnyugszik rajtatok az Istennek a lelke, és Jézus közel van hozzátok, egész közel van hozzátok. Péter ezt megtapasztalta az életében. Igen, Péter nagyon sok mindent tanult meg az igazi megtérése után, és erről szeretnék még egy idézetet felolvasni. A bizonyságtételek 491 és 493. oldaláról a következőt olvasom. Csak egész rövid idézetet olvasom. Jézus Krisztus elvállalta, hogy az alázat és nincstelenség és szégyen életét élje, aki a felkínált öröm helyett a kereszt halált szenvedte el, anélkül, hogy törődött volna a gyalázattal. Jaj, miért is vagyunk mi olyan kényesek, ha próba, ha szidás, szégyen és szenvedés ér, mikor Urunk ilyen példát mutatott nekünk. Figyeljük, mi szeretnénk az ilyen helyzetek elől menekülni. Péter is szeretett volna korábban, de az igazából megtért Péter már nem akart többé az ilyen élethelyzetek elől elmenekülni. És most figyeljük még a következő idézetet, amit olvasni szeretnék. Így olvasom. Mikor úgy igyekszel élni, hogy elkerüld a gyalázatot, akkor szenvedő Urunk fölé akarsz emelkedni, és amíg ilyet teszel, elkülöníted magad mennyei atyától. Olyan szeretetre váltod be a szeretetét, melyet nem érdemes megszerezni, ugye a világ szeretetét. Tehát amikor az ember kényelemből, vagy emberek kedvéért, vagy bármilyen élethelyzetben, de menekülni akar a kényelmetlen helyzettől, a szenvedéstől, a Krisztus követésével járó szenvedéstől, az ember menekülni akar, meg a nehéz helyzetek elől, akkor még nem Krisztus követője, amikor, akkor még nem megtért tanítványa Krisztusnak. Az igazából megtért ember nem akar a szenvedő ura felé kerekedni, mert aki igazából sír a bűne miatt, az meglátja, hogy Jézus a szenvedését az én bűnöm okozta, és az az ember többé nem akarja elkerülni azt a szenvedést, amit az életben az Úr megenged az ő életében, és aminek az elhordozására felszólítja. És én szívem mélyéből kívánom, hogy tanuljunk Péter sírásából, szívem mélyéből kívánom, hogy mi
amikor megalázódunk a mi bűneink miatt, akkor ne a júdási életút, ha nem is az öngyilkosságba vezető, de ne a júdási életút, a megkeményedés legyen a mi életünkben. Ne az legyen a végkicsengése a mi bukásainknak, a mi bukdácsolásainknak, hogy reménytelen a küzdelem, nincs lehetőség a megváltozásra, hanem a péteri végkicsengése legyen a mi életünkben a bukásoknak, a nagy bukásoknak, és bárcsak ne buknánk, bárcsak ne követnénk el bűnöket, de ha elkövetünk, soha ne ebbe az irányba induljunk, mint Júdás, hanem abba az irányba, amiben Péter, a keserves sírásba, az igazi sírásba, az igazi bűnbánatba, mert az Isten abból hatalmas jókat akar előhozni a mi számunkra. És én szívem mélyéből kívánom, hogy ez az év, amelyben most elindulunk, ne legyen bukásokkal teli, győzelmes élet legyen, de ha bűnöket követünk el, akkor a Péterihez hasonló áldott következményei legyenek minden egyes bukásnak, minden egyes hibának, amit elkövetünk. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei jó atyánk, köszönetet és hálát mondunk neked azért, hogy te a kegyelemnek és az irgalomnak az Istene vagy. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te azt akarod, hogy mi ne vétkezzünk, hogy mi ne kövessünk el bűnöket, de köszönjük neked, Istenünk, a te végtelen kegyelmedet, hogy minden rosszat, mindent a bűn világában, mindent a javunkra tudsz fordítani. Köszönjük, hogy te azt akarod, hogy mi a mi eleséseink következtében ne megkeményedjünk a bűnbe, ne adjunk fel a harcot, mondván, hogy ilyenek vagyunk, és nem tudunk megváltozni, hanem köszönjük, hogy te a mi bukásainkból is áldást akarsz adni a mi életünkben. Köszönjük, hogy bemutattad, hogy Péter keserves sírásának milyen áldott következményei voltak. Urunk, adjad, hogy a mi lelepleződéseinknek, a mi bűneinknek, amikor igazából a mi mezítelenségünknek a rútsága megláttatik, Urunk, adjad, hogy ezekből ugyanilyen áldott gyümölcsök fakadjanak, mint Péter életében. Urunk, kérünk, tegyél bennünket igazából alázatossá. Urunk, kérünk téged, adjad, hogy ne gondoljunk jót magunkról. Ne engedd, Istenünk, hogy valaki fölébe is akarjunk kerekedni. Urunk, adjad, hogy meglássuk, hogy senkik és semmik vagyunk. És köszönjük neked, Istenünk, hogy te akkor tudsz értünk cselekedni. És köszönjük neked, Istenünk, hogy mi a te kegyelmedből, mi igazából jóká válhatunk. Köszönjük, Istenünk, hogy mi élhetünk olyan életet, amely Jézusunk a te életedet mutatja be. De Urunk, kérünk, adjad, hogy soha egy pillanatig bármire eljutunk ebben az életben, ne engedd, Urunk, hogy egy pillanatig is azt gondoljuk, hogy ez a mi erőnk, ez a mi teljesítményünk, hanem Urunk, adjad, hogy meglássuk, hogy ez te vagy bennünk, te cselekszel, te adsz erőt, te adsz késztetést a jóra. Urunk, kérünk, adjad, hogy igazából tudjuk látni a saját magunk elveszett állapotát, és a te hatalmadat és szeretetedet, hogy te ebből ki akarsz vonni bennünket, és egy olyan élettel akarsz bennünket megajándékozni, amit igazából még felmérni sem tudunk. Egy teljes győzelmes életet akarsz nekünk adni. De Urunk, kérünk, még egyszer kérünk, adjad, hogy meglássuk, hogy ezek nem a mi erőnkből végrehajtott cselekedetek, hanem ez te vagy mi bennünk. És Urunk, adjál nekünk ilyen alázatot, hogy mindig tere áttámaszkodjunk, soha egy pillanatig nem magunkban bízunk, hanem tőled kérjük az erőt, és köszönjük neked, Istenünk, hogy te megígérted, hogy ezt te készségesen adod a mi számunkra. Urunk, így kérünk, hogy légy velünk az egész esztendőben, ami előttünk áll, és segítsél győzelmes életet élnünk. És Urunk, amikor a bűn felszínre jön, Urunk, adjad, hogy ez is a mi áldásunkra váljon, hogy meglássuk igazából, hogy kik is vagyunk. És köszönjük, Istenünk, hogy ha mi hozzád fordulunk segítségért, akkor te minden értelmet felülhaladó módon segítesz nekünk, és gyöngét szeretettel akarsz magadhoz vezetni. Köszönjük, Urunk, hogy a szenvedések, a nehézségek, a szomorúság mind-mind javunkra válik, hogy hozzád forduljunk, és köszönjük neked, Istenünk, azt a békét, amit megtalálhatunk akkor, ha igazából megtalálunk téged. Ezt a békét és ezt az örömet ad nekünk, ezt a csendes, biztos békét az egész elkövetkezendő esztendőben. Amen.

Kedves gyülekezet, ha a ma délelőtti igehirdetésnek címet adnánk, akkor ezt a címet adhatnánk: a kereszténység egyedülálló tanításai. Vagyis azt szeretnénk számba venni, hogy melyek azok a tanításai a kereszténységnek, amelyet egyetlen más világvallásban sem találunk, amelyek egészen egyedülállóak. De szeretnék arra is rámutatni, hogy miért beszélünk erről. Mi Európában élünk, úgy szokták mondani, hogy ez keresztény kultúrterület. De mégis tény az, hogy rengeteg embernek fogalma sincs róla, mi az, hogy kereszténység. Ha úgy beszélgettek emberekkel, és ha mondjuk ez nem tapintatlan, vagy nem kellemetlen, fiatalok a fiatal társaikkal, vagy felnőttek szintén a barátaik, ismerősei között, akik úgy nincsenek közelebbi ismerettségben Istennel, Bibliával, megkérdeznénk, mi a kereszténység lényege? Nem kapnánk rá csak nagyon bizonytalan válaszokat. Pontos és teljes válasz csak a legritkábban. Pascal nagyon találóan írta azt, hogy valamikor a keresztények fontosnak tartották mind a keresztséget, mind a tanítást. Ugye komolyan vették Jézus szavát, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet, és azután kereszteljétek meg őket. És akkor tudták, hogy mi az, hogy a kereszténység. Aztán így folytatja, később már csak a keresztséget tartották fontosnak, bevezették a gyermekkeresztséget. Nagyrészt elmaradt a tanítás, és akkor leír egy ilyen nagyon tömör mondatot. Azt mondja, manapság keresztények sokasága a vallása felől való vaskos tudatlanságban vénül meg. Hogy ezt rákérdezni egy ilyen népszámláláskor, ott a kérdőjében, milyen vallású, beírja az ember, hogy keresztény. De rákérdezni, hogy milyennek a vallásnak a lényege, meg nem tudná mondani. És olyan elszomorító, hogy itt Európában is számos ember fordul keleti vallások felé, amelyekben van igazságkeresés, de össze nem lehet hasonlítani a kereszténységgel. Vannak nekem kedves barátaim, Krisna tudatú hívők. A vallásszabadsági küzdelmekben ismertük egymást, és némelyek annyira őszinték, olyan tényleg komolyan gondolkodók, és egyszer meghívtak egy ilyen új év ünnepségükre, és az ünnepség keretében egyszer csak behoztak ilyen kis Isten szobrokat, és az egyik számomra legszimpatikusabb és legértelmesebb közöttük úgy azt mondja, hát ezek a mi isteneink. Nekem úgy elszorult a szívem. Itt vagyunk a 21. század elején Európában. Ez az úgynevezett keresztény kultúrterületen. És emberek repedezett kutakban keresik az élő vizet, és ezért nem ők a hibásak, hanem ez a szomorú, hogy a kereszténységnek nincs megfelelő képviselete sem tanításban, sem a gyakorlati élet bemutatásában. És van nekünk még egy nagyon komoly okunk arra, hogy egy ilyen összegező áttekintést tegyünk ma délelőtt, ugyanis tudjuk, hogy mi az advent mozgalom küldetése. Nem az, hogy szaporítsa a felekezetek számát, mert arra igazán nincs szükség, hanem ahogy a Bibliában olvassuk, azt a feladatot bízta rá Jóisten, és ennek kell felfejlődnie a közeljövőben, és beteljesednie, hogy az örökké való evangélium hirdettessék, ahogy Jézus mondta, az egész földön minden népnek, mert addig nem jöhet el a vég. Vagy ahogy Jézus mondta a nagy profétikus beszédében, Isten országának ez az evangéliuma, vagyis a hiteles evangélium, a Jézus által tanított evangélium kell, hogy terjedjen. És megkérdezem, hogy ha most mi ránk kérdeznénk ránk, hogy mit tartalmaz az örökké való evangélium, mit kell átadni a körülöttünk lévő embereknek? Tudnunk rá pontos választ adni? Mi az, amit a Biblia megkülönböztetve így mond, Isten országának ez az evangélium, a hiteles evangélium, melyek ennek a fő tanításai, melyek azok a leglényegesebb dolgok, amelyeket sehol máshol nem találunk? Az az érzésem, hogy mi se vagyunk igazán a feladatunk tudatában. Bennünk sem él olyan világosan és egyértelműen, mint ahogy kellene, hogy mi az örökkévaló evangélium, mi az örökkévaló jó hír, mi a kereszténységnek a lényegi tanítása. És én abban bízom, hogy ha most ezt így nagyon röviden és összegezve áttekintjük, talán jobban fölforrósítja a szívünket arra, hogy ezeket a hatalmas dolgokat nem tarthatjuk magunkban. Nekünk alkalmassá kell válnunk jellemünkben, magatartásunkban, és abban is, hogy képesek legyünk ezt a különböző gondolkozású embereknek továbbadni,
hogy megfogalmazni tudjuk, hogy tapintattal és szeretettel továbbadni tudjuk, mert emberek mit sem sejtenek ezekről. Akkor már rá is térek a lényegre, de még a bevezetés egy utolsó mozzanataként szeretnék két rövid idézetet felolvasni Pascaltól, amelyek nagyon tanulságosak. Ő nagyon körülnézett a különböző vallások világában, és sokszor tesz összehasonlítást köztük és a kereszténység között. És az egyik helyen például ezt írja. Temérdek vallást látok a világ különböző országaiban, és minden időkben, de egyikük sem mondhat magáénak olyan erkölcsöt, amely kedvemre való, sem olyan benső bizonyítékokat, amelyek végleg meggyőznének. Sem az egyik, sem a másik nem rendelkezik az igazság elegendő jegyével, sem bármi olyasmivel, ami szükségszerűen döntő, ezért az értelem nem állhat az egyik oldalára sem. Milyen kifejezéseket használt Pascal? Mit keresett ő a különböző vallásokban? Azt mondta, olyan erkölcsöt, amely kedvemre való, amivel a lelkiismeretem egyet ért. Aztán így mondta, olyan benső bizonyítékokat, amelyek végleg meggyőznek. Aztán azt mondta, hogy kereste az igazság elegendő jegyét ezekben a vallásokban. És megállapította, hogy nem találta meg. És aztán a következőket is mondja, így olvasom, meg kell vallani, hogy a keresztény vallásban van valami meglepő. Mert maga beleszületett vetik ellene. Egyáltalán nem. Emiatt inkább megmakacsolom magam, attól tartva, hogy az elfogultság tévútra vezet. De annak ellenére, hogy beleszülettem, mégiscsak így gondolkodom. Vagyis azt mondja Pascal, hogy ő szemrét tartott a különböző vallások felett, és nem talált olyan dolgot, amelyek végleg meggyőznék. Egyikbe se találta az igazság elegendő jegyét, de összehasonlítva azt mondja, hogy a kereszténységben van valami meglepő. És állítja azt, hogy ezt nem azért mondja, mert beleszületett, azt mondja, ezért inkább nagyon kritikus volt, és nagyon odafigyelt magára, nehogy az elfogultság tévútra vezesse, de mégiscsak az lett az eredmény, hogy egyedül a keresztény vallásban van valami meglepő, amivel sehol másút nem találkozunk. Tehát úgy is mondhatnám, hogy ez a vezérfonala a ma délelőtti áttekintésünknek, hogy mi az, ami a kereszténységben meglepő, egészen meglepő, és amivel másút nem találkozunk. Elsőként említeném maga a Biblia. Maga az, amit a kereszténység a kinyilatkoztatásra a Bibliáról vall. Nagyon könnyű helyzetben vagyunk, mert épp erről tanulunk az első negyed évben, és nem sokat kell magyaráznom. De valaki ellene vethetné, hogy ugyan mi ebben a meglepő, hiszen hát más vallásoknak is vannak szent könyveik, és ők is tévedhetetlennek vallják ezeket a szent könyveket. Hát például a védákat nem tartják a hinduizmusban abszolút szent könyvnek, úgy hívják, hogy sruti irodalom, hallott irodalom, majdnem úgy, mint a keresztények Istentől sugalmazott irodalom. És ott van a Mahabharata eposznak a híres részlete, a Bhagavad Gita, hát ezt pedig azt vallják, hogy Vishnu Isten Krishnaként közvetlen kinyilatkoztatást ad, erről szól ez a részlet, és az Isten beszéde. Úgy szokták összehasonlítani, hogy a hinduizmusban olyan a Bhagavad Gita, mint a hegyi beszéd a keresztényeknek. Akkor ott van a buddhizmus. A buddhizmusban Buddha beszédei, tanításai. Nekik is van egy szent könyvük, az úgynevezett Páli kánon, azért hívják így, mert páli nyelven íródott. Ők is roppant tiszteletben tartják ezt, és komolyan veszik. És ott van az iszlám, amelynek a szent könyve a Korán, azt vallják, hogy égből leesett könyv, tévedhetetlen biztos. Hát akkor miért meglepő az, hogy a kereszténységnek is van egy szent könyve, a Biblia, amit Isten beszédének tart, és tévedhetetlennek? Megmondom röviden, és mindannyiunkban tudatosuljon. Az, hogy a Biblia a kereszténységben ez nem egy szimpla állítás, hanem a kereszténységben ehhez hozzáfűződik egy alapos kifejtése annak, hogy az Isten gondolata hogy jutott el emberekhez, és összehasonlíthatjuk a többi vallás szent könyvével nagyon egyszerűen, és nagy különbségeket fedezünk föl. Például a védák évszázadokon át szájhagyomány útján maradt fönn. Honnét tudott te azt, hogy még ha feltételezed is, hogy eredetileg isteni kinyilatkoztatásból ered,
hogy ami évszázadokon át csak szájhagyományban létezett, és utóbb írták le, hogy az valóban az Isten beszéde. Ha a buddhizmus szentíratát nézzük, Buddha időszámításunk előtt 500 körül élt, 480-ban halt meg időszámításunk előtt, és csak az időszámításunk utáni első században foglalták írásba Buddha beszédeit. Úgyhogy úgy is szólnak benne a különböző mesterek, hogy úgy hallottam. Mindenki hallotta, vette a szájhagyomány láncolata alapján. Ami meg a Koránt illeti, Muhammed állította, hogy ő hozzá közvetlen Isten szólt, de egymaga hallotta ezt a kinyilatkoztatást, és ő maga nem tudott írni, olvasni. Csak a halála után jegyezte le az író deákja, és még a halála utáni második kalifa idején véglegesítették a Koránnak a szövegét. Tehát nincs semmi biztosítékod arra, hogy ez tévedésmentesen az Isten beszéde. Hasonlítsuk össze a kereszténységgel. Itt nem egy tanú mondja, hogy Isten szólt hozzájuk, hanem 1600 éven keresztül egy sereg. És teljesen megegyező a tanúságtételük, hogy Isten milyen rendkívüli körülmények között, és megfontolta, milyen módon szólt hozzájuk, hogy ők tényleg meg tudják jegyezni, és pontosan továbbadni Isten üzenetét. És a tanúságtételüknek a tartalma között is, hogy nagyon nagy terjedelmű azért a Biblia úgy együtt, és 1600 éven át keletkezett, és sok és különböző szerző mégis egyetlen tartalmi ellentmondást nem tudsz felfedezni. Én ezt szoktam tanúsítani, mert egész fiatalon kezdtem először biblia köröket vezetni, és többnyire fiatalok között, és hát még az előző politikai rendszerben rengeteg könyv is jelent meg, hogy ellentmondások a Bibliában, meg mindenütt ezt súlykolták iskolákban. Hát én meg nem tudom mondani, hogy engem hány kérdéssel bombáztak életemben, hogy na ugye ez ellentmondás a Bibliában, na erre létezik-e válasz. És főleg kezdőkoromban azért én sokszor mondtam azt, hogy nem tudom, de mondtam, hogy utána nézek, és bizony utána is néztem. És mindig arra az eredményre jutottam, hogy nincs valóságos ellentmondás, csak egy icipicit kell jobban megnézni, és inkább fényes egység az, ami kijön a dologból. Tehát, hogy így mondjam, egyetlen egyszer sem tudtam tetten érni a Bibliában, egyetlen ellentmondás sem. És ha ezeket a dolgokat így végig gondoljuk, persze én ezt csak nagyon röviden mondtam, akkor azt mondhatjuk, hogy ha az összes világvallást egybevetem, csak egyetlennek van olyan kinyilatkoztatástana, ahol te racionális értelemmel követheted, akkor is, ha maradnak bizonyos titkok, szükségszerűen maradnak titkok és csodák, de mégis józan értelemmel végig tudod követni, hogy igen, itt van annak realitása, hogy Isten szólt emberekhez, és azt emberek pontosan lejegyezték, és a mai napig megőriztetett, és te emberi nyelven tényleg az Isten beszédét veszed a kezedbe. Rögtön folytatnám is. Egy második dolog, összesen 7 pontban szeretném röviden összefoglalni, a második dolog, ami a kereszténység egyedülálló tanítása, ez a Biblia teremtés tana. Minden világvallás foglalkozik azzal, hogy honnét ered a világ. Valamit vallanak a világ és az élet és az ember keletkezéséről, de ez többnyire arról szól, hogy valamiből lett valami. Például mondjuk egy világtojás volt mindennek a kezdete, különböző mitoszok, különböző dolgokat mondanak, de a kereszténység valami fantasztikusat mond. Azt mondja, hogy egyetlen teremtő Istentől van minden, aki a semmiből teremt, akinek nem volt és nincs szüksége előzőleg meglévő anyagra, sem előzőleg meglévő természeti törvényekre. Ezeket ő nem formálja és rendezi, nem a valamiből alakít valamit, hanem aki a semmiből bármit tud teremteni, és még az is döbbenetes, amit a Biblia mond, hogy Isten, mi a titka annak, hogy az Istennek ilyen abszolút teremtő hatalma van. Nézzük meg a Bibliában, ahányszor a Biblia az Isten teremtéséről beszél, az ő végére mehetetlen bölcsességéről beszél. Tehát 21. század elején ez nekünk nagyon sokat kell, hogy mondjon, hogy bölcsességgel és értelemmel teremteni. Ma mi nagyon sok mindent látunk, hogy mindent lehet bölcsességgel és értelemmel, de hogy az összes emberi bölcsesség, az tulajdonképpen abból származik, hogy így kikapizsgáljuk, felfedezzük mindazt a bölcsességet, ami benne van az Isten teremtett világában. És a Biblia egyszerűen azt mondja nekünk, hogy van valaki, akinek végére mehetetlen az értelme,
és aki a bölcsességével és az értelmével, a puszta szavával és az akaratával, nem tudom milyen modern szót merjek óvatosan használni, mint egy kóddal vagy valami ilyesmivel, egy pillanat alatt bármit, nem nincs szüksége időre, létre tud hozni a semmiből. Ugye ez egy hatalmas tanítás, és nem hasonlítható össze semmilyen más vallás tanításával, és azt is mondja, hogy Isten nem csak megteremtette egyszer a világot, hanem, és az egész univerzumot, abszolút az egész univerzum is az ő teremtése, hanem fenn is tartja. Szüntelen tevékenységgel, szüntelen figyelemmel fenn is tartja. Az ő állandó munkálkodása és fenntartó kegyelme következménye, hogy van létezés és van élet, és nincsenek kozmikus katasztrófák, és a mi földünk még soha nem ütközött össze egyetlen égitesttel, hogy porrá és semmibéve legyen. Ha valaki egyszer belenéz a kicsit a csillagvilágba, tudja, hogy ott micsoda eszméletlen energiák, fölfoghatatlan energiák mozognak és működnek, és balesetmentesen működik ez a hatalmas univerzum, és a mi földünk is fennmaradt mind a mai napig, mert az Isten ezt az egészet fenntartja és ellenőrzése alatt tartja, és a figyelmének a tárgya. De már lépjünk is tovább. A harmadik meglepő dolog a kereszténységben az Isten kép, amit az Istenről mond. Melyek a különösen meglepő dolgok? Ilyen Isten képpel egyetlen más vallásban sem találkozunk. Hát az egyik mindjárt az, amiről beszéltünk, hogy az Isten munkálkodik. Ugye Jézus így mondta, az én atyám mindez ideig munkálkodik, mondjuk mai szóval dolgozik, és én is dolgozom. Ugye dolgozó Isten. Ilyet egyetlen vallás sem képzelt el. A Biblia pedig egy állandóan dolgozó Istenről beszél, vagy amilyen más kifejezést használsz, mondja, egy szüntelen szolgáló Isten, aki állandóan szolgál a teremtményeinek, akinek ez nem megalázó, akinek ebben van a nagysága, hogy állandóan fáradozik, állandóan dolgozik és szolgál a teremtményeinek. A másik meglepő dolog Istennel kapcsolatban, hogy úgy mutatja be, hogy Isten a szeretet, ami nem egy ellágyuló érzelmet kell gondolni, hanem azt egy hallatlanul intelligens erkölcsiséget, de azt is, hogy Isten egy érző lény, egy abszolút érzékeny és érző lény. Ugye, egy hallatlanul intelligens, egy abszolút érző és érzékeny lény. A Bibliában például ilyet olvasunk, Izraelről mondja az Úr, de nyilván minden időre, minden emberre vonatkozik. Szó szerint így kimondja, minden szenvedésüket ő is szenvedte az ókori időkben. Ugye, melyik vallás gondol arra, hogy Isten szenvedni tud? Az Istenek fölötte állnak az embereknek, örök boldogságban élnek valahol az éterben, a különböző elképzelések fölött, de hogy az Isten egy annyira együttérző lény, hogy együtt szenved a teremtményével, ha szenved, kinek van ilyen Isten képe? A közelmúltban olvastam a 78. Zsoltárban egy igét, és nagyon elgondolkoztatott, mert korábban nem is figyeltem fel rá. Izraelről beszél, Izrael pusztai vándorlásáról, és akkor azt mondja Istenről, hogy Izrael hányszor keserítette őt a pusztába, hányszor illették őt fájdalommal a kietlenben. Kedves gyülekezet, melyikünk gondol arra, hogy én az Istent keseríthetem, én az Istent fájdalommal illethetem, az én helytelenségem, az én bűneimmel, az én zúgolódásommal. Tehát az Isten, mi hajlamosak vagyunk, hogy tárgyiasítani. Ugyan nem imádunk kőszobrokat, de majdnem egy olyan merev lénynek képzeljük az Istent, akit semmi nem érint. A Biblia pedig Istenről úgy beszélt, hogy őt lehet keseríteni, őt lehet fájdalommal illetni. És természetesen az örömünkkel is örül. Isten egy végtelenül intelligens és egy abszolút érző lény, érzékenyebb minden lénynél, aki a Földön létezik. És még egy csodálatos dolog, hogy a Biblia azt mondja, hogy Istennek a legkisebb a teremtményei között épp olyan fontos, mint a nagyobb. Nincs különbség. Én számomra az egyik legkedvesebb részlet a Bibliában a juhok és kecskék szétválasztásának a példázata, amiben Jézus azt mondja, amit megtettetek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, annyi, mintha velem tettétek meg, vagy annyi, mintha velem nem tettétek volna meg. Azért vegyük csak észre magunkat, mi sokszor már egy embert legalábbis úgy mellékesnek tekintünk, vagy nagyjából értéktelennek tekintünk. Az Isten pedig minden egyes értelemmel felruházott, boldogságra vágyó emberi lényről így beszél, egy az én legkisebb atyám fiai közül. Ugye Jézus azt is átérzi, és arra is odafigyel.
Ez egy döbbenetes istenkép. Ilyennel máshol nem találkozunk. De már megint lépjünk egyel tovább. A negyedik meglepő dolog a kereszténységben, amit minden rossz és a szenvedés okáról mond. Ezzel se találkozunk sehol máshol. Először is teljesen elkülöníti Istentől. Azt mondja, hogy Isten egy igen jó világot teremtett, és nem úgy van az, hogy a rossz, a szenvedés az elkerülhetetlen, és az hozzátartozik az élethez. Hanem így mondja, ugye mindenki ismeri az igét, egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenki vétkezett. Egyszer beszélgettem az alkoholbetegek klubjában, ami alkoholizmusból kifelé küzdő emberekkel. Hát annyit állították nekem, hogy olyan nincs, hogy fény árnyék nélkül. Nagyon unalmas lehet az a világ, ahol nincs rossz. Egyszerűen nem is volt fantáziájuk, vagy elképzelésük ahhoz, hogy hát szóval ez nem így van. És ha igenis csodálatos lenne, ha minden rossz, minden szenvedés kivonva az Isten csodálatos teremtéséből, és így volt ez kezdetben, és így lesz.

mesélte, hogy mikor ő hittanral járt kislány korában, reformátusok voltak, és akkor a református tiszteletes úr, aki a hittan tanította, így okította a gyerekeket. Azt mondta, mikor az ember lejött a fáról, akkor jött az Isten, és erre is, arra is rámutatott, és azt mondta, ez bűn, ez bűn, ez bűn. Ugye? Tehát tulajdonképpen mit tanultak ezek a gyerekek? Ugye már akkor is sokan keverték az evolúciós elméletet a bibliai teremtést annal, tehát eleve úgy kezdte, hogy mikor az ember lejött a fáról, utána pedig a bűnről azt mondta, hogy hát ez egy olyan önkényes tabu rendszer, mert hát az Isten, amire jónak látta, azt mondta, hogy ez bűn, vagyis egy jó néhány tilalom fátul önkényesen felállított, és ettől fogva ez a bűn. A Biblia pedig mély világosan mondja nekünk, ezt a kifejezést használja a bűn törvénye, és a bűn törvénye az az én középpontuság. És azt mondja, erre az egy szemléletre, gondolkozásmódra és gyakorlatra minden rossz és szenvedés visszavezethető. Sehol ilyen meghatározással a világvallásokban nem találkozunk, és ha megerőlteti az ember a gondolkodását, akkor bizony rájön, hogy igaz, hogy a szeretet lényege a másokért élés, és ez a boldogság törvénye is. Az önzés, az én középpontoság pedig abból levezethető minden rossz és szenvedés, ami az egyéni és a közösségi emberi életet sújtja. Hadd idézzem ismét Pascalt, így állapította meg. Egyetlen más vallás sem figyelmeztetett rá, hogy az önszeretet bűn. És arra sem, hogy ebben születtünk, hogy kötelesek vagyunk ellene szegülni, és egynek sem volt rá gondja, hogy megadja nekünk a gyógyítás eszközeit. És akkor lépjünk az ötödik pontra. A Biblia, a Bibliában, illetve a kereszténységben az ötödik meglepő tanítás, amit a rossz, a szenvedés kiküszöböléséről mond, hogy mi a gyógyszere, mi a szabadításnak az útja. A Biblia azt mondja, hogy az ember annyira megkötözött a rosszban, a bűnben, mert benne van a genetikai törvény, a szokás törvénye megerősíti, és az én középpontuság még egy nagy vaksággal is jár, egy értelmi vaksággal is. Ez egy olyan hármas fogság, amiből senki se tud egyedül kimenekülni. De az Isten megoldása a következő. Nagyon leegyszerűsítve mondom, és az életben nekünk nagyon sokszor van szükségünk, nagyon leegyszerűsítve mondjuk, hogy mi az Istennek a megoldása. Mintha az Isten így szólna hozzánk, áthágtad az élet törvényét, mert az én középpontuság az olyan, mint egy vírus, amely elindul az útján, és végül az egész teremtettség és minden élet lerombolásához vezet. És Isten azt mondja, hogy az ő világában a bűnnek nincs joga élni, mert az egy pusztító hatalom. Mert nem azért, mert az Istennek nem tetszik, hanem annak a törvénye magában hordja a pusztítást, a rombolást. És ezért a bűnnek nincs joga élni. És Isten azt mondja az embernek, hogy a bűnödet nem hagyhat, nem nézhetem el, mert az végül mindent elpusztít, és mindent tönkretesz. De látok benned valami megmenthetőséget, mert látom azt, hogy az ember lelkében még világosság támadhat, és megértheti, hogy mi a bűn és mi az igazság, és megértheti, hogy a bűn nem Istentől származik, és fölfoghatja, hogy az Isten rajta segíteni akar, és az Isten még megbocsátani is kész. Azt mondja, de hogy mivel látom ezt a megmenthetőséget, benned segíteni szeretnék rajtad, de úgy nem tudok segíteni, hogy elnézem a bűnödet, hogy a bűnödet büntetlenül hagyom, vagy hagyom virulni és fejlődni tovább, mert annak természete, hogy burjánzik és sokasodik. Csak egyféleképpen tudok segíteni rajtad, a bűnödet megbüntetem teljes szigorúságával, de nem rajtad, hanem önmagamon. Helyetted én viselem el. És ha te ebben hiszel, ha te ezt a helyettestést elfogadod, ha ezt te igényled a magad számára, akkor te ingyen kegyelemből bűnbocsánatot kapsz. Nem fantasztikus dolog ez? Tud ember ilyet kitalálni, hogy a mindenható Isten, a teremtő Isten, ő viseli el, az Atya és a Fiú együtt. Az Isten szenvedi el az ember bűnének az isteni jogrendszeri jogos büntetését, azért, hogy az ember ingyen kegyelmet kapjon, és egyben a gondolkodásában és a lelki világában is megváltozzék valami. Én nagyon-nagyon szeretek egy rövid kis tömör meghatározást Ézsaiás könyve 53. fejezetében. Azt hiszem, hogy a helyettes áldozat eszméjét sehol tömörebben és pontosabban az írás meg nem fogalmazza.

De mielőtt ezt idézném, még azt is megemlítem, hogy az áldozat eszméje minden világvallásban létezik. Ez is érdekes. Valahol az emberek érzik azt, hogy valami szakadék van, valamilyen természetfeletti világ is az ember között, és valahogy nem jól vannak a dolgok, és próbálnák áldozattal áthidalni ezt a szakadékot, vagy javítani a helyzeten. És bizonyára az eredeti egyetemes ősvallásból is veszik az áldozat eszméjét, de mindenütt eltorzultan szerepel. Ugyanis minden vallás azt vallja, hogy az embernek kell áldozatokat adni az Istennek. A kereszténységben fordítva van. Isten ad áldozatot az emberért, és az ember ingyen kegyelmet kap ennek alapján. Ezzel a meglepő gondolattal egy vallásban sem találkozunk a kereszténységen kívül. Az embernek nem kell se vezekelni, se áldozatot hozni, semmit. Az Isten ad áldozatot, mert az ember egy tehetetlen, elveszett lény, aki nem tud magán segíteni. És a könyörületében az Isten ad áldozatot az emberért, az ember pedig ingyen kegyelmet és bűnbocsánatot kap. Ez egy meglepő, teljesen meglepő és egyedülálló dolog. És idézem azt az igét, amit mondtam Ézsaiás könyve 53. fejezetének az 5. verséből, így mondja, ezt mondja a megváltó Krisztusról. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Fontolgassuk csak egy kicsit. Békességünknek büntetése rajta van, hogy nekünk békességünk legyen Istennel, hogy nekünk békességünk legyen önmagunkban, hogy megszabaduljunk a pusztító bűntől, amely elválaszt Istentől, amely konfliktus teremt bennünk. A büntetést ő viseli el. A büntetés az övé, a békesség a miénk. És így folytatja, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Övé a sebek, miénk a gyógyulás. És még az is benne van, hogy nem csak, hogy Isten elengedi a mi büntetésünket, és bűnbocsánatot kapunk, hanem még ki is gyógyít az én középpontú gondolkozásunkból. És meggyógyul az egész gondolkozásunk, és az egész lényünk az ő sebei által. Megkérdezem, nem csodálatos ez a tömör összefoglalás? Megnéztem a héber szövegben, és szó szerint így van ilyen tömören. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Ez a kereszténység egyedülálló eszméje és tanítása arról, hogy hogyan lehet a megrögzött gondolkodásmódokba és berögzött önzésből kigyógyítani az embert, az Istennek a végtelen áldozatával, az Istennek a felfoghatatlan szeretetével lehet, az ellentétével lehet ezt a megrögzött nyomorúságot gyógyítani az emberben. És lépjünk is tovább a 6. egyedülálló tanításra. 6. egyedülálló tanítás, amit a Biblia a halál állapotáról mond. Nincs olyan világvallás, amely a halál kérdésével ne foglalkoznék. Hát nyilván az embernek a legnagyobb gondja, minden világvallás mond valamit a halálról, de olyat, amit a kereszténység, egyik sem. A kereszténység ugyanis azt mondja, hogy a halál, amivel meghalunk, az egyrészt a bűnnek a következménye, egyrészt keserű dolog, de másrészt kegyelem is. Mert az Isten nem megsemmisít minket a bűn miatt, mert ezt a vírust kipusztítani kellene, ez lenne a dolognak a legegyszerűbb megoldása, hogy bennünk megfogan a bűn, és az Isten megsemmisít, a bűn zsoldja a halál. De az Isten nem ezt teszi, hanem az a halál, amivel meghalunk, az még csak egy felfüggesztése az életjoga örök elvételének, a megsemmisítésnek, csak egy öntudatlan alvás, amit az ember fájdalommentesen és öntudatlanul él át, és lezajlik az utolsó ítélet, ami rendkívül fontos, egy hallatlan igazságszolgáltatás, amelyben születnek felmentő és kárhoztató ítéletek egyaránt, és azután van a feltámadás, ahogy Jézus mondta, vagy az élet feltámadására, vagy a kárhozat feltámadására. Sehol a kereszténységen kívül nem találkozunk azzal az eszmével, hogy a halál egy öntudatlan, fájdalommentes aluvás, se nem megsemmisülés, se nem azonnali tudatos továbbélés, se egyik, se másik, hanem egy öntudatlan állapot, egy kivonás, hogy így mondjam, az életből, a forgalomból, egy felfüggesztése a második halálítéletének. Egyik vallás sem kapcsolja össze a halálról szóló tanítást az utolsó ítélet tanításával oly szorosan, mint a kereszténység,
És egyik sem hangsúlyozza azt, hogy az utolsó ítélet ez nem egyszerűen egy katasztrófa, hanem az utolsó ítélet mindennek egy döbbenetes helyretétel, egy fantasztikus igazságszolgáltatás. Ugye gondoljunk csak arra, hogy Prédikátor könyve mit mond, hogy Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz, minden titkos dologgal együtt, akár jó, akár gonosz legyen az. Én ezzel mindig úgy megrendülök. Azt mondom, sok mindenben csodálom az Isten, de egy ilyen igazságszolgáltatást véghez vinni, hogy minden ember minden cselekedetét kezdettől fogva ítéletre előhozni, minden titkos dologgal együtt, akár jó, akár gonosz, nem csak a gonosz, de a jót is. Mert Jézus azt mondta, valaki csak egy pohár vizet ad tanítvány nevében, nem vesztheti el a jutalmát. És az Isten véghez viszi ezt a fantasztikus munkát. És mi ne rémülettel gondoljunk az utolsó ítéletre, hanem mint egy csodálatos, mindent kiegyenlítő, mindent helyretevő Isten igazságszolgáltatásra. Lehetnek szörnyű egyetlenségek, gyalázatos dolgok itt a földi életben, a jók szenvednek, a gonoszok virulnak, minden lehet, de egyszer eljön mindennek a helyretétele és a kiértékelése. És az Isten a jót is előhozza. És születnek felmentő ítéletek az utolsó ítéletben. És ugyancsak egyedül a kereszténységben létezik a feltámadás eszméje, hogy személyiség azonosságában, testben, lélekben, megismerhetően, mert még valamiképpen az egyéni test is az egyéniséghez tartozik. Testben, lélekben, személyiség azonosságával feltámadás, és pedig vagy az élet feltámadására, vagy a kárhozat feltámadására, vagy úgy, hogy valaki megkapja az örök életjogát, vagy úgy, hogy örökre is teljesen elveszti az életjogát. Ez egy olyan egyedülálló tanítás, amivel sehol, de sehol a kereszténységen kívül nem találkozunk. Jön a hetedik meglepő tanítás, és ez a hetedik meglepő tanítás arra vonatkozik, hogy mi a végső üdvösség. Mi a végső üdvösség? Nagyon különböző dolgokat gondolnak emberek róla. És én nem fogom most részletezni. Csodálatos az, hogy az ember színről színre láthatja Istent, hogy élvezheti a bűntelen mennyei lények, az angyalok és mások társaságát. Csodálatos dolog az, hogy a bűntelen, a bűnből megváltott, és immár bűntelenné vált igaz emberek közösségét élvezhet. Ezek mind csodálatos dolgok. De a Biblia még valamivel kiegészíti a képet, és ez a végső üdvösségről szóló bibliai tanítás nagyon fontos része. Tudnélik azt mondja, hogy a megváltottak végső otthona az újjáteremtett föld lesz. Hogy a Krisztus megváltása nem csak arra terjed ki, hogy az egyes embert először az elméjében, a lelki világában helyreállítja és meggyógyítja, aztán egy újjáteremtett testet is ad neki a feltámadáskor, örök életet ajándékoz neki, hanem még az ember eltékozolt örökségét, az elpusztított, tönkretett földet is visszaadja neki újjáteremtett állapotában. Milyen csodálatos ez a bibliai tanítás. Ugye az önzés az egy pusztító, romboló hatalom. Az ember ezzel tönkreteszi a földet. A Biblia azt olvassa, hogy ez az ég és ez a föld elmúlik. Végül az Isten kénytelen lesz úgy megsemmisíteni, ahogy a Biblia mondja, hogy az elemek fölbomlanak és ropogva megégnek, és az Istennek egészen újat kell teremteni, új földet, egy új eget, új értsd, az egész környezetét, még a légkörét is, vagy talán a naprendszert is, mindenestől ezt az egészet újra kell teremtenie. És mit fog ezzel csinálni? Odaadja a megváltott embereknek örökségül. Milyen szépségesek a Bibliában ezek a kijelentések, amikor Jézus azt mondja az előbb idézett juhok és kecskék példázatában, hogy majd mikor ő visszatér, azt fogja mondani az üdvözülőknek, a jobb keze felől állóknak, gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Amikor valaki örököl valamit, ez azt jelenti, hogy átadnak neki valamit, teljesen átadnak. És ugye, hogy volt kezdetben, amikor Isten megteremtette ezt a világot igen jónak, akkor azt mondta az embereknek, most uralkodjatok az ég madarain, a tenger halain, így olvassuk az égében, mindent átadott az embernek, mindent lábai alá vetett. Az ember ezt addig viszi, hogy végül a földet, mint egy fertőzött, mindenestől fertőzött és tönkretett bolygót meg kell semmisíteni, és újat kell helyette teremteni. Van egy nagyon érdekes kifejezés Ézsaiás könyvében, azt mondja az Úr, hogy újonnan plántáljam az eget és a földet. Olyan érdekes kifejezés, mikor egy palánta tönkre megy, akkor ki kell szedned, és újat kell helyette tenned, újra kell plántálnod. És a Biblia ezt a kifejezést alkalmazza a földnek. Istennek újra kell plántálni az egész földet,
az ember úgy tönkreteszi a bűnnel. De amikor újra plántálja, és újjáteremti az egészet, akkor mit fog tenni? Odaadja örökségül a megváltott embereknek. Visszaállítja azt, ami volt kezdetben. Ezért mondta Jézus, ez az egyik leggyönyörűbb mondás, és nem is először fogalmazta meg Jézus, hanem már idézte a 37. Zsoltárban, ami különben egy szépséges Zsoltár, mindenkinek ajánlom otthon elolvasni. Ebből idézte Jézus ezt, boldogok a szelidek, akik öröklik, mert ők öröklik a földet. Én nekem az jut eszem, hogy mikor ezt az igét kimondod, el kell mosolyodnod, nem? Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Mert a szelidek azt mondják, ezek az élhetetlenek, ezek nem mennek semmire ezen a földön, ezeknek jut a legkevesebb a föld javaiból. Jézus pedig azt mondta, a szelidek öröklik a földet. Az ő szavával állítja, a szelidek fogják örökölni ezt a világot. És hogy milyen tökéletes az Isten megváltási terve, nem? Ott visszaállítja azt, ami volt, amikor ő igen jónak megteremtette. A bűn minden nyomát eltünteti. Addig nem fejezi be a megváltás munkáját, míg ez nem kész. Ahogy az ige mondja, új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben végre igazság lakozik, abszolút igazság lakozik. És az Isten addig nem hagyja abba az ő hosszú évezredeken át folytatott munkáját, küzdelmét az ember megváltásáért, míg ez vissza nem áll. És azt kell mondanom, hogy ez még csak nem is ugyanaz az állapot lesz, ami kezdetben volt, hanem annál több, annál csodálatosabb. Mert mi emberek leszünk végre érettek. Mert azok az emberek, akiket Isten megvált, akik áttélték itt a földi élet küzdelmét, akik utána kijárják a millennium alatt azt a bizonyos 1000 éves iskolát, és megértik, hogy az Isten ítéletei igazságosak, igazak, és mikor minden nyilvánvalóvá lesz előttük, csak a fejüket tudják ezelőtt meghajtani, és akik megértenek mindent, mindent végig tanulmányoznak, ami itt zajlott évezredeken át, azok olyan fejlődést érnek el lelkileg, szellemileg, hogy azok tudnak egy értékes, egy bűnnel kikezdhetetlen emberi közösséget újrakezdeni, egy emberi történelmet újrakezdeni. Tehát ez a kereszténység egyedülálló tanítása. Csak nagyon röviden sorolom, csak azért, hogy úgy jegyezzük meg, szinte az újunkon vehetjük végig, most csak tételszerűen mondom. A kinyilatkoztatás tana a Bibliának, hogy jut az Isten beszéde hozzánk emberekhez. És ez egy racionális, értelmes magyarázattal elmondja. 2. Hogy az Isten a semmiből teremtett, a végére mehetetlen bölcsességével, a szavával, az akaratával, és azt fenn is tartja. 3. A minden rossznak az Isten kép, hogy milyen Istenünk van, milyen lényű. 4. Minden rossznak és a szenvedésnek az eredete, a törvénye, hogy egyetlen alapelvre vezethető vissza minden, egy gonosz vírus az oka mindennek, és ezt néven lehet nevezni. 5. Hogy milyennek a gyógyszere, az egyedülálló isteni megoldás. 6. Mi a halál, és mi a feltámadás, és a csodálatos utolsó ítélet, amely a kettő között van, amely mindent helyre tesz, és mindent kiértékel tökéletes Isten igazságossággal. És az utolsó, a megváltás kiteljesedése az újjáteremtett földdel, és az azon indított új emberi társadalommal. Szeretném, hogyha valahol átéreznénk azt, hogy itt vannak körülöttünk emberek, akik az élő vízkútforrása helyett repedezett kutakban keresik a megoldást, mert a kereszténység nem képviseli az evangéliumot. És ránk van bízva, hogy az örökké való evangéliumot képviseljük. De nekünk ezért kellene szüntelen imádkozni, ezért kellene tanulni, ezért kellene, különösen a fiataloknak mondom, nagyon-nagyon alapos ismereteket szerezni, nem csak a Bibliáról, de ismerjük meg a körülöttünk lévő világ gondolkodásmódját, igenis ismerjük meg a többi világvallásokat is. Csináljuk meg ugyanazt, amit Pascal. Ellenőrizzük le, hogy ő helyesen mondta neki a végeredményt. Legyünk felkészültek arra. Tudjuk ezt igazi szeretettel, igazi bölcsességgel, igazi tapintattal, és tiszta megfogalmazással is, és egy tiszta élettel is képviselni, hogy ez az összes súlyos emberi probléma egyetlen megoldása, de annak tökéletes megoldása. Próbáljuk végiggondolni, kerek ez az egész? Hiányzik valami? Van itt valami emberi probléma, aminek a megoldása nincs itt?
Ebben minden benne van. És ezt a kincset tovább kell adnunk. A Jóisten buzdítsa fel a szívünket arra, hogy mi nem élhetünk ilyen tétlenül, hogy elérdegeljük az életet. Nem köthetnek le bennünket olyan kis hétköznapi bagatell dolgok, hogy rettenetesen fontos legyen, hogy hogy működik egy telefon, vagy egy új telefon, bocsánat, a hasonlatért, vagy mit tudom én, vagy hogy öltözködjem, vagy egyebek, mikor itt életekről van szó, itt embermentésről van szó, itt látjuk az egész civilizáció iszonyatos válságát. Majd délután pont arról fogok beszélni, hogy milyen nagy dráma bontakozik ki az emberi történelem végén a bibliai proféciák szerint. Hát ezen a háttéren nem lehetünk tétlenek. Minden idegszálunkkal erre kell koncentrálnunk, és mindent rostálnunk, hogy mire fordítom az időmet, mi köti le az érdeklődésemet. Mert nekünk ezt az örökké való evangéliumot kell az embereknek továbbadni, ami körülbelül olyan ismeretlen majdnem, mint mikor a görög-római világban elindult az apostolok az evangéliumot hirdetni. A Jóisten ébreszte föl bennünk a felelősségtudatot, a szeretetet, és alakítsa át az egész élet szemléletünket és életgyakorlatunkat ennek megfelelően. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és szeretnénk bocsánatot kérni tőled azért, hogy mi annyi közönnyel viszonyulunk sokszor a nagy kincshez, amely itt van előttünk, itt van a kezünkben, a kezünk ügyében, és hogy olyan közönösek vagyunk a boldogtalan ember tömegek iránt, akik annyi repedezett kútban keresik az élő vizet. Urunk, érezzük, milyen felkészületlenük vagyunk arra, hogy az örökkévaló evangéliumot képviseljük, de tanúságtevőid legyünk. Kérünk, Urunk, buzdítsd fel szívünket, és adj nekünk vágyat arra, hogy mi tényleg a jó hír, az örömhír hordozói lehessünk az emberek között. Add, hogy felfedezzük, hogy mi szép, mi fontos hivatás ez, hogy örömhírt közvetítsünk embereknek. Add, Urunk, hogy mindnyájan érzékeljük, hogy az egész emberi civilizáció egy borzalmas összeomlás küszöbén van. Ezt rengeteg ember látja, érzi, sejti, rettegi, és mi pedig tudjuk, hogy te újonnan fogod plántálni az eget és a földet, tudunk a te végső szabadító közbelépésedről, és a sok gyötrő kérdésre ismerjük a választ a te ígédből, és mégis semmiségek kötik le az időnket, az erőnket, és nincs teljes szívünk és teljes erőnk ebben a szolgálatban, hogy örömhírt mondjunk, hogy életeket mentsünk, örök életre, emberi életeket, egyedülálló emberi személyiségeket, akik soha többé nem ismétlődnek, és hogy mindenkinek az elveszése olyan végtelen veszteség. Urunk, kérünk téged, hogy serkensd a mi gondolkozásunkat, és add, hogy mindig egyszerűen és tisztán bennünk éljen az evangélium, és azt hitelesen tudjuk továbbadni másoknak is. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg imánkat, és szereteteddel, békességeddel bocsáss el mindannyiunkat. Amen.

Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, elkezdjük akkor a mai előadást. Előtte bemutatkozom, Badalai Zoltán vagyok, és a mai alkalommal én tartom ezt az előadást az emberi élet alapkérdéseiről című sorozaton belül. Ugye ennek a sorozatnak a fő témája a boldogság. A mai alkalommal a boldogság és a szeretet kapcsolatáról lesz szó, és ilyen alcímeket jelöltünk meg a programban, hogy milyen összefüggés van az emberi élete két alapeleme között, a valódi és a hamis szeretet megkülönböztetése, illetve a szeretet és kedvesség témaköre. Én úgy gondolom, hogy minden ezek az alcímek is magukba foglalhatnának még egy-egy külön előadást, de azért megpróbálok mindenről úgy összefogottan röviden szólni. Akkor talán el is kezdem. Tehát a szeretet az a boldogsággal, majd látni fogjuk az előadás végére, remélem tisztán, hogy olyan összefüggésben van, amelyre mindannyian gondolunk, de mégsem úgy van összefüggésben, ahogy mi gondolunk rá. Ugye azt gondolja a legtöbb ember, úgy véljük mindannyian, hogyha szeretetben élünk, akkor valószínűleg boldogok is vagyunk. Hogyha szeretnek bennünket, akkor ez a boldogságunk alapja. Mert hát ki ne vágyna boldog életre, kiegyensúlyozott életre, amiben szeretik őt. De majd most meglátjuk azt, hogy mi is a valódi szeretet, mi a különbség a valódi és a hamis szeretet között, és tényleg, hogy hogyan van hatással a szeretet a boldogságra, illetve hogy melyik előzi meg a másikat. Az viszont ténykérdés, és azt mindenféleképp itt az előadás elején szeretném szögezni, hogy minden ember, mindannyian vágyunk szeretetre. Úgy születünk meg, mondhatnánk azt is, hogy ez genetikailag bennünk van, hogy igényeljük a szeretetet. És ezzel kapcsolatban szeretnék is elmondani egy pár tapasztalatot. Az egyik talán nem is tapasztalat, hanem inkább egy kísérlet, egy felmérés, hogyha valaki már hallotta, akkor elnézését kérem, és kérem a türelmét a többiek kedvéért. Pici majmokkal kezdtek el kísérletezni még a múlt század közepetáján, vagy még korábban. Mégpedig úgy, hogy újszülött rézus majmokat az édesanyjuktól elvették, és kísérletben, ugye kalitkába, illetve hát nem kalitka, az inkább nagyobb ilyen kis helyiségbe helyezték, ahova beépítettek egy olyan műanyát, az édesanyját pótlandó szerkezetet, amely drótokból volt összehajtogatva, és a közepébe bele volt téve egy cumis üveg, amiben rézus majomtej volt. És a kismajom bármikor oda mehetett, és ihatott ebből a tejből. Illetve ugyanebbe a kalitkába építettek egy másik műanyát is, ezt pedig szörrel készítették el szörméből, a belsejét kitömték szalmával, meg mindenféle puha anyagokkal, és a külsejét nagyon puhára csinálták, és úgy is nézett ki körülbelül, mint egy majom, tehát a gyermekeknek, kicsiknek vannak ilyen játékaik, és azt figyelték, hogy a kis újszülött majom mennyi időt tölt az egyik, illetve mennyi időt tölt a másik műanyával. És az lett a kísérletnek az eredménye, hogy a kismajmok, több kismajommal is kísérleteztek, a napjuk nagy részét ezen az úgynevezett szőranyán töltötte átölelve, és hozzá belebújva a fejét, belefúrva ezekbe a kis szörmók műanyákba, míg a másik műanyához csak akkor ment át, amikor megéhezett és megszomjazott és táplálékra volt szüksége. És a kutatók, a pszichológusok ebből arra következtettek, hogy a szeretet, a ragaszkodás, a biztonságérzet, az, hogy valakihez tartozunk, az elementárisabb erővel tör fel az emberben, illetve elementárisabb erővel irányítja az ember életét, mint például akár a táplálkozás is, vagy az életösztön. Tehát ennyire erős a kicsiny majmokban. És aztán később nem kísérletezve, de hát a megfigyelések bizonyították azt, hogy természetesen ez az embereknél is így van. Áruházi gyermekeket vizsgáltak, összehasonlítva egészséges családban felnövekvő gyermekekkel. És olyan érdekes dolgokra, olyan érdekes eredményekre jutottak, amelyek azt bizonyították, hogy akár családban, akár árvaházban nő fel egy gyermek, ha megfelelő mennyiségben kapja meg a szeretetet, ha megfelelő mennyiségben kapja meg a törődést, akkor sokkal inkább fejlődik nem csak az érzelmi élete, a lelki élete, mint ahogy esetleg arra mi gondolnánk, hanem az értelmi és a fizikai fejlődése, fizikai része is a testének. Tehát
Ezt pedig úgy kísérletezték aztán később, hogy áruházban felnövekvő gyermekeknél, akiknek nem voltak szüleik, egy pár gyermeket kiválasztottak, és megkülönböztetett gondoskodással figyeltek oda rájuk, és törődtek velük, hogy tényleg azt érezzék, hogy mintha egy családban nőnének fel. És ezek a gyermekek tudták azt is, hogy a szülők rossz anyagi körülmények közül valók, tudták azt is, hogy a szülőknek alacsony volt az intelligencia hányadosuk, tudták azt, hogy a szülőknek a viselkedési mintájuk rosszak voltak, tehát a gyermek egy ilyen genetikai háttérrel született, de ezeknek a gyermekeknek, hogyha sok törődést, sok szeretetet kaptak, akkor fizikailag is ügyesek voltak, és az intelligencia hányadosuk is meglepően magas volt az eredményeknek végén. Míg egészséges családban megfigyelték azt, hogy olyan szülőknél, ahol mind az apa, mind az anya szellemi foglalkozású, és magas intelligencia hányadossal rendelkeztek a szülők, de nem volt idejük a gyermekükre elég, ott a gyerekek rosszabbul teljesítettek, és időzélben butábbak voltak, mint az előbb említett csoport gyermekei. Tehát ezzel azt igyekeztek bebizonyítani a kutatók, a pszichiáterek, pszichológusok, gyermekpszichológusok, hogy nem csak a lelki életünkre, nem csak az érzelmi fejlődésünkre hat nagymértékben az, hogy elfogadnak-e bennünket gyermekkorban, szeretnek-e bennünket, körülvesznek-e bennünket gondoskodással, törődéssel, hanem ugyanilyen erősen befolyásolja az értelmi fejlődésünket és a motorikus fizikai fejlődésünket is. Azóta ezek a kutatások természetesen tovább folytatódnak, és hát ezek csak még inkább megerősítik ezeket a korábbi felméréseket. Na most ugye itt felmerül a kérdés, hogyha gyermekkorban így van, akkor felnőtt korban nincs így? Hogy alapvető szükségletünk az, hogy szeressenek bennünket? Hát dehogy is nem. Amíg él az ember egész piciny csecsemőkorától fogva idős koráig, ezt talán mondhatjuk azt, hogy a legalapvetőbb 1-2-3 szükségletünk között ott van. És ezt kár is lenne tagadni, mondhatnánk azt is, hogy kár is lenne ellene küzdeni. Nem az a megoldás, hogy ez ellen küzdjünk, majd látjuk azt is, hogy mi a megoldás, illetve én úgy gondolom, hogyha valóban az ember egy olyan környezetben élne, amely környezetre teremtetett, akkor nem lenne probléma ez sem, tehát akkor megkapná valóban ezt a fajta szeretetet. De hát mondhatjuk azt, hogy ma nagyon sok lelki betegség pontosan abból adódik, és pont abból fakad, hogy nem kapjuk meg ezt a fajta törődést, figyelmet, nem kapjuk meg azt a fajta szeretetet, ami igényünk, amelyre szükségünk lenne. Ugye itt lehetne emlegetni lelki eredetű problémákat, depressziót, neurózisokat, amikre most nincs időnk kitérni. Tehát ez az első kis megjegyzés, illetve kísérlet, ami mutatja azt, hogy valóban mindannyiunknak ilyen nagy szüksége van arra, hogy szeressenek bennünket. Aztán ezzel összefüggésben hadd mondjam el azt is, hogy Jézus egy nagyon érdekes dolgot említ meg Máté evangéliumának a 24. fejezetében, amikor az utolsó időkről, illetve az ő visszajöveteléről beszél, ezzel kapcsolatban bizonyára többen hallották már Jézusnak ezt a kijelentését, lehet, hogy ilyen összefüggésben még nem, de így hangzik Jézusnak ez a mondata, hogy mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. És Jézus aztán ezt így folytatja, hogy de aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Hát Jézus arról beszél, hogy az emberi történelemnek lesz egy olyan időszaka, és ott a Máté evangélium 24. fejezetének a leírása alapján már ebben a korszakban élünk, jócskán, tehát lesz egy olyan korszaka az emberiségnek, amikor a szeretet sokakban meghidegül, és a gonoszság megsokasodik. Ugye itt felmerül a gondolat már is, hogy ha a szeretet meghidegül, ha a gonoszság megsokasodik, és mégis minden emberben ott van ez az igény, hogy szeressék, hogy törődjenek vele, akkor hogy lehet ezt összefüggésbe hozni? Vagy akkor mi lesz az emberekkel? Akkor mi lesz azokkal az emberekkel, akik igényelnék, akik vágynának a szeretetre, de mégis azt kell tapasztalnunk mindannyiunknak, hogy egyre inkább meghűl a szeretet, egyre több emberből tűnik el valahogy ez a megfoghatatlan fogalom, amire majd szeretnék kitérni, hogy mit is jelent valójában a Biblia szerint. És hogy mi az eredménye ennek? Hát hadd mondjam azt, hogy ezt láthatjuk magunk körül, ugye a
konfliktusok nem csak a politikában, hanem ma is a világon több mint 100 helyen folyik háború egyszerre. Az éhségek, az anyagi egyenlőtlenség, a társadalmi problémák, a személyes problémák, amelyek mindannyiunk családi életében, vagy a munkatársainkkal, vagy a szomszédainkkal, vagy a rokonainkkal, vagy lehetne sorolni, hogy kivel adódnak. Tehát személyes szinten mindannyiunknak meg kell élni azt, hogy bizony sokszor feszültségben, sokszor nézeteltérésekben, sokszor ellenségeskedésben, hogy ne mondjam gyűlölködésben is, egymás iránti utálatban élnek az emberek, és esetleg élhetünk mi is, vagy mint elszenvedő, vagy mint ilyen érzéseket tápláló emberek. De hogy miért is került ide az ember, illetve hogy miért is tévedtünk el annyira, hogy Jézusnak ezt kellett mondania korunkra, hogy bizony a szeretet sokakban meghidegül. Hát ezzel kapcsolatban is két dolgot szeretnék megemlíteni, talán így most már tovább haladva itt az előadás témájában, és hogy miért nem vagyunk ugye ennek nyomán boldogok, mert az egyik válasz erre az, hogy a szeretet fogalma és a szeretet kifejezése alatt nem azt értjük, ami valójában a szeretet. Már is megmagyarázom, mindjárt megmagyarázom, hogy mire gondolok. A másik dolog pedig, amiért, hogy úgy mondjam, eltévedtünk valahol mindannyian emberek, mert hogy a szeretet fogalmunk hamis, és nem úgy szeretünk, ahogy azt kellene tennünk. És akkor most el is mondom, hogy mit ért a legtöbb ember a szeretet fogalma alatt. Itt segítségül lehet hívni egyébként, hogyha valaki ennek megvan ez a ismeri a szerzőt, Erich Frommnak hívják, egy zsidó származású, szintén pszichológus. A Bibliára nem hivatkozva, a Bibliát nem ismerve, de egy nagyon érdekes könyvet írt, az a cím, hogy a szeretet művészete. Bizonyára sokan hallottak már erről a könyvről. Na, ő nagyon érdekes, hogy sok olyan dolgot meglát, ahogy mondtam, Biblia nélkül, amely tényleg fején találja a szöget. Tehát tényleg valóban úgy van, hogy leírja, bár ez tényleg hiányossága, hogy ő nem ad olyan megoldást, nem mutat olyan megoldást, amelyet számunkra azért a Biblia mégiscsak ad. Tehát ő azt mondja, hogy sokan, a legtöbb ember azt mondja, hogy a szeretet az csak úgy jön. A szeretet az mindannyiunkban benne van valahogy, és ki tudjuk fejezni, tudjuk gyakorolni. Na most ő azt mondja, hogy ez egyáltalán nem így van, hanem a szeretetet tanulni kell. És ezért is a könyvének ez a címe, hogy a szeretet művészete, mert ő azt mondja, hogy az igazi szeretet az művészet. Azt mondja, hogy azt, hogy igazán szeressen valaki, az nem születik az emberrel együtt, azt meg kell tanulni, azért meg kell küzdeni, azért igenis fáradtságot és kitartást kell gyakorolnia, és bizony ez nem minden embernek a sajátja. Az ő véleménye szerint egyébként 4 csoportra oszlik az emberiség, és a legkisebb csoport az ő állítása szerint, ahogy ő megfigyelte az embereket, mint pszichológus, akik igazán megtanulták, hogy mit jelent szeretni. Ő azt mondja, ezt a 4 csoportot állítja fel, azt mondja, hogy a legnagyobb csoport, a legtöbb ember úgy gondolkodik a szeretetről, hogy ez a kifejezés, ez a fogalom azt jelenti, hogy őt szeressék. Engem szeressenek, velem törődjenek, nekem a kedvembe járjanak, engem értsenek meg, nekem tegyék meg, amit kérek. Tehát a legtöbb ember így gondolkodik a szeretetről. És végzett is valóban egyfajta ilyen felmérést, hogy százalékosan jóval több, mint a fele, vagy majdnem 3/4 az emberiségnek ebbe a csoportba tartozik. Aztán van egy másik csoport, a következő csoport, ahol szintén nagyon sok ember tartozik. Ők úgy gondolkodnak, hogy egyrészt így, másfelől ők már hozzáteszik ehhez azt is, hogy a szeretet azt is jelenti, hogy én szeretem az engem szeretőket. Én szeretem a családomat, szeretem a gyermekeimet, a szüleimet, esetleg nyilván a házastársamat. De ezt a zárójelben hozzáteszem, hogy nézzük meg ma, hogy akik ezt mondják, hogy ők is hogy élnek, illetve hogy milyen viszonyok vannak szülők, gyermekek és házastársak között. De mi a probléma ezzel? Hát ugye itt az a probléma, hogy ez a fajta szeretet a Biblia mércén sajnos még mindig nem áll meg, mert ez a fajta szeretet személyválogató, mert ugye azokat szeretem, akik engem is szeretnek, azokat szeretem, akik hozzám közel állnak, azokat szeretem, akik nekem kedvesek, azokat szeretem, akiktől valamit remélek, tehát itt is van azért egy kis érdek. Egyrészt személyválogató, másrészt pedig álhatatlan.
Álhatatlan ez a szeretet, mert megfigyelhetjük azt is, hogy ahogy említettem, házastársak, akik összebújnak, puszilgatják egymást. Következő pillanatban egy kis nézeteltérés van, máshogy gondolja a férj, mint a feleség, egyik piros kanapét akar, a másik kupikéket, és már is vágják egymáshoz a tányérokat. Ilyen pici dolgokból, de az én tapasztalatom szerint nagyon apró kis kívülállók személyen pityáner dolgokból fajulnak el odáig esetleg házastársak és szülők és testvérek között is feszültségek addig, hogy aztán abból válás vagy gyűlölködés legyen. Tehát ez sem az igazi szeretet. Azt mondja aztán Erik Fromm, hogy van egy harmadik csoport, és ebbe a csoportba sorolja azokat, akik már érzik, hogy valami nincs rendjén az életükben. Akik már tudják azt, hogy a szeretet nem csak annyiból áll, hogy engem szeressenek, hogy engem körül rajongjanak, körülugráljanak, hanem nekem is tennem kell valamit ezért. Nekem is szeretnem kell, de nem tudnak kilépni önmagukból. Nem tudnak, hogy úgy mondjam, szentek lenni, vagy szerető emberek lenni. Tehát szerinte ez a harmadik csoport, akik szeretnének változni, látják, hogy valami hiányosságuk van, de nem tudnak változtatni. És ugye említettem, a negyedik csoport az, akik megtanulták a szeretet művészetét, akik gyakorolják is ezt, akik hosszú, kitartó, fáradtságos munkával eljutottak oda, hogy valóban mások javára legyenek. Na most el lehet fogadni Erik Frommnak ezt a felosztását, és valóban segítség és támpont nekünk is, de innen majd azért én szeretném tovább vezetni ezt a gondolatot, hogy a Biblia mit állít, és az Isten mit mond erről a szeretetről. Előtte azonban még a másik kérdésre is ugye hagyd térjek ki, hogy a legtöbb embernek egy hamis szeretet fogalma van, nem csak ilyen értelemben, hogy azt jelenti számára a szeretet, hogy őt szeretsék, hanem még hogyha mást is szeret, ha ő maga szeretni akar másokat, akkor is hamis ez a kép. Akkor sem látjuk tisztán legtöbben, hogy mit is jelent ez a fogalom. Miért mondom ezt? Milyen a hamis szeretet, és milyen az igazi szeretet, hogy hol lehet látni, tehát hol lehet tanulni? Hát most azt mondom példaként, hogy talán a leginkább, ahol önzetlen szeretetet lehet látni, az mondjuk egy szülőnek a gyermeke iránti szeretet. Ugye ő éjszakákon át fent van, ha beteg, akkor víraszt mellette, dolgozik, hogy meglegyen a gyermekének a ruházata, az élelme, stb. Lehetne sorolni. De nagyon sok szülő még ezzel a önzetlen hozzáállással sem tudja igazán helyesen szeretni, igazán úgy szeretni a gyermekét, hogy az annak a kicsinek, akiből aztán egy idő múlva felnőtt lesz, tényleg java legyen. Mert nagyon sok szülő véli úgy, és hát nyilván ez természetes is egy bizonyos szempontból, hogy én mindent meg akarok adni a gyermekemnek. Hogy én nem akarom, hogy ő olyan legyen, olyan nehéz körülmények között éljen, mint én. Sem anyagilag, sem környezetét tekintve fizikailag, sem, hogy ugye minden szülő azon van, hogy a gyermekének jobban menjen a sora, mint ahogy neki ment gyermekkorában. Természetes ez a felfogás, ez a elképzelés, de azért gondoljunk bele, hogy hány gyermek lett így elkényeztetve, hány gyermek lett így, mondhatjuk úgy is, tönkretéve. Mert azt tanulta meg, hogy a tetteinek nincsenek következményei, azt tanulta meg, ahogy felcseperedett, hogy ő bármit megtehet, neki mindent szabad, és aztán egy erőszakos, követelődző, hálátlan ember válik belőle. Persze nem törvényszerűség, hogy a szülők, akik nagyon szeretik a gyermekeiket helytelen módon, hogy ilyenné neveljék, de azért sok esetben meg lehet ezt figyelni, hogy ennek a kicsit elkényeztető, kicsit ilyen inkább ráhagyom, és inkább a megengedés, a bármit megengedek a gyermekemnek irányában ható gondolatoknak, valóban lehetnek ilyen következményei. Tehát ezt a példát csak azért említettem, illetve ezt a gondolkodásmódot, mert ahol a leginkább megnyilvánul a szeretet egy anya tekintetében a gyermeke iránt, még ott is nagyon gyakran lehetséges az, hogy az nem, talán nem is ez a helyes fogalmazás, hogy nem igazi szeretet, de mégsem az az igazi szeretet, amiről a Szentírás beszél. És hogyha már idáig
eljutottunk, akkor viszont most tényleg szeretném feltenni a kérdést, hogy mi az oka annak, hogy nem tud szeretni az ember? Mi az oka annak, hogy ennek nyomán olyan sok boldogtalanság van a Földön? Igen, valóban az önzés, a szeretni nem tudás és az önzés szinte váltó fogalmak, de Hóseás könyvében erre maga a Jóisten rámutat, hogy mi juttatja ide az embert, mi vezeti ide az embert. Azt mondja itt Hóseás könyve 4. fejezetében az első mondatban, hogy perre van az Úrnak a föld lakóival, mert nincs igazság, és nincsen szeretet, és nincsen Istennek ismerete a földön. Azért nem tud az ember szeretni, mert nem látja, hogy hogyan kell ezt csinálni. Nem látjuk, nem tudjuk, hogy mit jelent szeretni. Hát most tessenek nekem mutatni valakit, akitől én tanulhatok, hogy mit jelent szeretni. Most itt kiállhatnék az utcára, és itt állhatnék 10 évig, és minden embert megnéznék. Mondjuk a 200-300 ezer emberből, akivel találkoznék, talán egy-kettő lenne, aki tényleg olyan végtelenül önzetlen, hogy mindenét odaáldozza is, és bármire képes, azért, hogy egy másik embernek segítsen, de még az is csak egy halvány lenyomata, valami halvány utánzata lenne annak, hogy mi is az Isten szeretete. Azt mondja Hóseás próféta könyvében az Isten, hogy azért nincsen szeretet, és zárójelben igazság sem, ami a következő erodás témája lesz, azért nincsen szeretet a Földön, mert nincsen Istennek ismerete. Nincs egy példa, nincs, akitől megtanulhatnánk. És hogyha nincs, hogyha eleve úgy növünk fel, és azt látjuk a szüleinknél, hogy ha valamiben nem értenek egyet, akkor veszekednek. Hogyha én valamit elkövetek, akkor egyszer rám ordítanak, máskor rám hagyják, harmadszor elvernek. Hát így az ember nem tud eligazodni, hogy mi a helyes, mi a helytelen. És tulajdonképpen ide lehet visszavezetni tehát egyértelműen, hogy ha nincs példánk, ha nincs mintánk, aki megmutatná, hogy mit jelent, akkor nincs kit követnünk, és nem tudjuk megtanulni. Tehát ez az egyik ok, amiért amíg meg nem ismerjük az Istent, addig nem is fogunk tudni szeretni, ez szerint a kijelentés szerint. Egyébként János apostol, hogy ne csak az Ószövetséget idézzem, hanem hogy az Új Szövetség profétái, apostolai is beszéltek erről. János apostol majdnem szó szerint ezt mondja, amit az imént említettem. Az első levelének 3.-4. fejezetében bőven ír erről, és azt mondja, hogy az Isten szeretet. És aki megismerte az Istent, az szereti az ő felebarátját. Ezt írja János apostol, hogy az Isten szeretet, és aki az Istent megismerte, az szereti az ő atya fiát. Nem azt mondja, hogy az szereti az Istent, hanem szereti az ő felebarátját. Miért írja ezt? Azért, mert hozzá is teszi egyébként, hogy mi módon mondja valaki azt, hogyan mondhatja valaki azt, hogy én szeretem az Istent, miközben, akit nem lát, miközben azt az embert, aki ott van mellette, akit lát, azt nem szereti. Tehát nagyon érdekes gondolatokat vett fel, és én ajánlom is otthoni elolvasásra majd János apostolnak ezt az első levelét, amely a Bibliának egész végén található, utána már csak 2 levele van az apostolnak, és utána a Jelenések könyve, amely egész levél, szinte az egész levél a szeretet fogalmát tisztázza, és arról beszél, hogy mit jelent az Isten szeretete, mit jelent részünkre az Isten szeretni, hogyan vannak ezek összefüggésben. Tehát szeretném lezárni ezt a részt is, és még egyszer aláhúzni, hogy ha az Isten ismerete megvan az életünkben, hogyha megismerjük őt, hogyha meglátjuk, hogy kicsoda az Isten valójában, akkor tudjuk meg igazándiból, hogy mit is jelent szeretni. De ugyancsak Hóseás próféta könyvéből szeretnék most felolvasni még egy gondolatot, hogy mit mond az Isten a mi szeretetünkről, a mi jóságunkról. Ezt mondja, mit cselekedjen veled, Júda, hiszen a szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő, és mint a korán múló harmat. Tehát gondolom, hogy mindannyian láttunk már nyáron reggel felhőt, ahogy ugye melegszik az idő, pillanatok alatt semmivé foszlik, vagy harmatot, ahogy felszárítja a nap melege.
percek vagy órák alatt eltűnik. Az Isten azt mondja, hogy a mi szeretetünk ilyen, mint a reggeli felhő, és mint a koránbúló harmat. Mi erre vagyunk képesek. És hogyha erre vagyunk képesek, ugye akkor felmerül a kérdés, hogy akkor milyen jogon, talán így is kérdezhetnénk, milyen jogon várja tőlünk az Isten, hogy mi szeressük egymást. Akkor milyen jogon, vagy hogyan ítélhet meg bennünket, hogy nem szeretjük egymást? Hogyha ő maga látja ezt, hogyha ő maga tudja, hogy ennyire erőtlen, ennyire álhatatlan, ennyire nem kitartó az emberi szeretet. Erre is szeretném megadni a választ, de még mielőtt erre is válaszolnék, egy következő dolgot akkor hadd vessek fel, hogy milyen akkor a valódi szeretet? Hogyha tudjuk már most már, hogy az nem az igazi, ahogy mi tudjuk szeretni egymást. Sőt, nem csak, hogy nem igazi, de még a mi gyenge emberi módunkon való szeretet is csak időleges, mert olyan, mint a korámúló harmat. Ha azt tudjuk, hogy az Istennél megvan az igazi szeretet, ha az Isten ismeret megvan az életünkben, akkor megtudjuk azt is, hogy mit jelent az igazi szeretet, akkor milyen is ez az igazi szeretet? Milyen a valódi szeretet, aminek nyomán tényleg ott jár a valódi boldogság, amiről a Biblia beszél? Nagyon sok idézetet lehetne most említeném a Bibliából, hiszen egyik legközpontibb mondani valója az Isten szeretete a Szentírásnak. De hát ugye muszáj kiválogatni mégis ezek közül. Én az egyik legkedvesebb, számomra legkedvesebb gondolatot mondom először Pál apostolnak a Rómabeliekhez írott leveléből. Az 5. fejezet 20. versében azt mondja Pál, hogy ahol a bűn megnövekszik, ott a kegyelem még sokkal inkább bővölködik. Mit jelent ez a kijelentése Pál apostolnak, hogy ahol a bűn megnövekszik, ott a kegyelem még sokkal inkább bővölködik? Hát ez az Isten szeretetének az egyik jellemzője, illetve az egyik leírása, egyik körülírása. Mégpedig az, hogy ha valaki valami helytelenséget követel, ha valaki Isten ellen, vagy a másik ember ellen tesz valamit, gondol valamit, szól valamit, akkor az Isten nem elfordul tőlünk, nem elfordul attól az embertől, hanem kegyelmével még jobban körülveszi, még közelebb megy hozzá, még inkább próbál a lelkére beszélni, a lelkére hatni. Az Isten szeretete valami ilyen megfoghatatlan, hogy az Isten akkor is ragaszkodik hozzánk, hogyha mi elfordulunk tőle. Az Isten akkor is utána megy az embernek, illetve akkor is próbálja jóra befolyásolni, hogyha látja, hogy megint és újból és szánt szándékkal letér, vagy nem, hogy letér a helyes útra, hanem egyáltalán nem is akar azon az úton haladni, ami számára is, már maga az ember számára is örömöt, boldogságot jelentene. Gondoljunk csak arra, hogy Jézus Krisztus, akik ismerik az életét az evangéliumokból, azok talán most magukban meg tudnak majd válaszolni ezekre a kérdésekre. Jézus hogyan bánt a farizeusokkal? Ugye talán most hirtelen az a válasz születhetik erre, hogy keményen, és hogy ostorozta őket. Igen, de miért? Mert szerette őket. Mert ez is hozzátartozik a szeretethez. A farizeusok, a nép vallási vezetői számára nem beszélhetett úgy Jézus, mint a vámszedőkkel, vagy az utcalányokkal. Egy prostituáltal, egy kereskedővel, akit mindenki gazembernek tartott és lenézett, Jézus úgy beszélt, hogy a kegyelmét, az Isten szeretetét helyezte előtérbe, mert ezek az emberek ezen megindultak, hogy van, akik, hogy látják, hogy megláthatták azt Jézusban, hogy az Isten őket is elfogadja, és őket is szereti. De a farizeusokkal, akik azt gondolták, hogy ők a legjobb emberek a világon, és ők az Isten egyedüli képviselői a Földön, számukra Jézus olyan kemény szavakat mondott, amikkel tudta, hogy ha valami, akkor ez jobb belátásra téríti őket. Ha valami, akkor ez az, ami majd hatni fog rájuk. Tehát Jézus a farizeusokkal nem azért beszélt olyan keményen, hogy olvassuk a Szentírásban, mert haragudott rájuk olyan értelemben, hogy ideges lett attól, ahogy viselkedtek, vagy bosszúból, vagy hogy el akarják tenni lábalól, vagy
hogy mondjam, felhúzta magát rajtuk. Egyáltalán nem. Jézus mindig nyugodt maradt, illetve amikor nem, akkor sem a saját önérzetét akarta védeni, hanem az Isten igazságát védte meg. De Jézus azért beszélt ilyen határozottsággal, ilyen nyíltan és ilyen fedve, megfedve a farizeusokat, mert tudta, hogy ezzel tudja őket az Istenhez közelebb vezetni. Ezzel tudja őket jobb belátásra téríteni. Ezzel tudja őket afelé irányítani, hogy ők tényleg meghajoljanak az Isten akarat előtt, és ne csak úgy gondolják magukról, hogy ők az Isten akaratának képviselői és végrehajtói. Aztán kérdezhetnénk azt, hogy hogyan bánt Jézus Krisztus Júdással. Júdásról a tanítványok mikor tudták meg, hogy áruló, és hogy ellopja a pénzt, és hogy a saját zsebére dolgozik. Hát akkor, miután elment és felakasztotta magát, miután Jézust ugye elfogták és keresztre feszítették. Jézus mikor tudta, hogy Júdás áruló? Kezdettől fogva, így van. Már akkor, amikor tanítványnak jelentkezett Jézusnál. Ugye eleve ő volt az egyetlen tanítvány, akit nem Jézus hívott, hanem maga jelentkezett. Jézus abban a percben, sőt, már korábban tudta. Hát akkor miért nem mondta el a tanítványoknak? Igen, de beteljesedett volna mindenképp, a Júdás megtérhetett volna, megváltozhatott volna, neki adott volt a lehetőség, csak akkor más árulta volna el, vagy más módon jutották volna keresztre. Jézus azért nem árult el Júdást, mert újból és újból lehetőséget akart neki adni arra, hogy megváltozzon. Hát gondoljunk bele, hogy milyen szeretet az, hogy Jézus nem csak hogy tudta, hogy ő anyagilag egy ilyen elbetemült ember, hanem még rábízta a pénzt. Hát nem adhatta volna a Péternek, hogy Péter, te kezeld a tanítványi csoport pénzét. Nem adhatta volna Jánosnak, aki annyira szerette, annyira ragaszkodott hozzá. Vagy Máténak, a vámszedőnek. Persze a többiek biztos felborodtak volna, hogy egy vámszedőnek adja a pénzt, ez majd biztos kereskedik vele. De nem, Jézus pont annak adta oda a pénzt, akiről tudta, hogy ez a gyengéje. Miért? Azért, hogy lehetősége legyen megváltozni. Azért, hogy lássa azt, hogy Jézus mennyire bízik benne, mennyire szereti, mennyire megbecsüli. Júdás nem használta ki ezeket az alkalmakat. Jézus beszélt vele sokszor négy szem közt, de egyszer sem árult el neki, hogy tudja. Illetve hát már csak az élete legvégén, ugye az utolsó vacsorán, hogy mire készül. És hát a Getsemáné kertjében. Ott mondta, hogy amit cselekszel, hamar cseleked, illetve hogy Júdás ugye azért jössz, hogy csókkal, illetve hogy csókkal árold el az embernek fiát. Tehát Jézus Júdással is a saját árulójával, a saját tanítványi körébe befurakodott árulóval is olyan szeretettel bánt, és úgy bánt, hogy elvezesse oda, hogy belátásra térjen és megváltozzon. Hogy bánt Péterrel Jézus, miután elárulta? Ugye elmondta neki, hogy meg fogsz tagadni háromszor, mielőtt a kakas kétszer szól. Péter erre mit válaszolt? Nem, én meghalok veled, akár mit tehetnek, tömlöcbe csukhatnak, lefejezhetnek, én kész vagyok bármit megtenni, érted? Aztán megtörtént az eset, Jézus mit tehetett? Mi mit tettünk volna Jézus helyében? Már nem azért, hogy soha nem kerülhetünk volna oda, pont azért, mert mi azt tettük volna, amit, de ugye mondtuk, na ugye megmondtam, meg én ezt tudtam előre, kutyából nem lesz szalonna. Ilyen gondolatokat vágunk, vagy mondatokat vágunk egymás fejéhez nap, mint nap, hanem is ezekkel a szavakkal. Mi egymást beskatujázzuk nagyon sokszor. Már ez elkezdődik az iskolában, ugye a gyerekekkel, hogy a tanárok a gyerekeket. Persze hát nyilván, hogy kell valahogy eligazodnunk, és ezt azért tesszük, mert így könnyebb, ki is azt gondoljuk, hogy így könnyebben éljük az életünket, hogyha az embereket dobozokba, címkéket rájuk ragasztva skatujákba helyezzük, mert így könnyebben tudunk közlekedni közöttük, könnyebben tudjuk élni az életünket, de azért ennek van egy nagyon nagy veszélye az, hogy kemény szívűvé válunk, és nem fogjuk tudni feltételezni a másikra azt, hogy meg tud változni. Sőt, egy még rosszabb következménye van ennek, az, hogy nem is teszünk semmit azért, hogy megváltozzon az a másik. Ami pedig az Isten ígéje szerint kötelességünk. Tehát Jézus Péterrel sem így bánt, hanem miután ez megtörtént, nem korholta, nem vádolta, nem bántotta, nem olvasta a fejére. Egyszerűen szemébe nézett, és ez elég volt Péternek. Összetört lelkében, meglátta azt, hogy Jézus, és pont ezért tört össze a lelkében, mert látta, hogy Jézus nem vádolja, nem hordja le, nem bántja, hanem csak szomorú. És most gondoljunk abba bele, hogy
ha mi megígérünk valamit valakinek, és hát nem is csak, hogy Isten fiának, hát mi lenne akkor, ha az Isten fiának megígérnénk valamit, és nem teljesítjük, és megtesszük azt, amit előre mondott. Hát milyen szomorú lennénk mi, hogyha látnánk a csalódottságot a szemében. Hát még egymással is így van. Szóval Péternek ez megtört a szívét, illetve hát talán inkább úgy mondom, hogy ez tényleg bűnbánatra indított őt. Ez elgondolkodtatta, és abban a pillanatban belátta, hogy helytelenül cselekedett. És lehetne még sorolni a példákat, hogy Jézus hogyan bánt emberekkel. Volt, akivel szeliden, mert arra volt szüksége, volt, akivel nagyon keményen, mert csak a kemény beszédből értett. De hogyha az Isten fiának életét szemléljük. Ugye azt mondja róla János apostol, hogy az Isten fia megjelent testben, és hogy az Isten közöttünk sátorodott, köztünk. Mi láttuk

világossággal is, ami elválaszthatatlan egymástól a kettő. Tehát, hogy milyen a valódi szeretet, az itt lehet lemérni Jézus életében, és talán a legnagyobb különbség az Isten szeretete, Jézus szeretete és a mi szeretetünk között az az, és ezt is jegyezzük meg, hogy Jézus mindig külön választja az embert a tettétől. Mi pedig mindig azonosítjuk az embereket a tetteikkel. Mi, amikor valaki valami rosszat tesz, mondjuk leejti a tányért, akkor egy gyerek, vagy akár felnőtt is azt mondjuk, hogy milyen ügyetlen vagy. Hát nem milyen ügyetlen, hanem lejtette a tányért. Vagy valaki mondjuk megbetegszik, akkor azt mondjuk neki, hát hogy te beteges vagy, meg egészségtelenül éled az életedet, és azért betegedtél meg. Vagy valaki sajnos mondjuk tényleg olyan hibákat, amik valóban hibák, ordibál valakivel, akkor azt mondjuk neki, hogy hát te egy utálatos vagy, meg kiállhatatlan vagy, meg én nem tudom, még lehetne sorolni, hogy milyen jelzőkkel illetjük egymást. Azt meg lehet tanulni Jézustól, hogy ezt sosem így tette. Ha valaki valami, nem csak hogy helytelenséget, hanem főben járó bűnt, gonoszságot követett el, akkor Jézus kifejezte azt, hogy igen, ezzel a bűnnel nemhogy nem ért egyet, hanem ezt elítéli. De azt is megmutatta, hogy attól még azt az embert szereti. Ugye így volt az említett eset például Péterrel. Tehát Jézus külön tudta, és nem csak hogy külön tudta, hanem külön is akarta választani a bűnös embert attól a bűntől, amit elkövetett. Mert Jézus gyűlölte és megvetette a bűnt, de szerette teljes szívével az embert, aki elkövette ezt a bűnt. És ő azt akarta, hogy az ember váljon külön a bűnétől, hogy az ember szabaduljon meg attól, hogy rosszakat mondjon, gonoszul cselekedjen, bántsa a másikat szavaival, tettével, sőt, még gondolati szinten se legyen fertőzött. Ez az Istennek az útja, és hát erről beszél a Szentírás. Mi pedig, amikor valaki valami gazdaságot elkövet, akkor azt teljesen egyben mossuk, és az embert leírjuk mindenfélének. Tehát talán ez az egyik legnagyobb különbség az isteni szeretet és a mi szeretetünk között, hogy mi emberek szemben Istennel, aki tehát a bűnt gyűlöli, a bűnöst viszont szereti, és ő érte mindent megtesz, ugye, hogy mennyi mindent, azt láthatjuk, hogy még az életét is adja a kereszten. Mi pedig fordítva vagyunk ezzel nagyon sokszor. A bűnös embereket nem szeretjük, megvetjük, megítéljük, leírjuk, a bűnt viszont szeretjük. Ha nem is mondjuk ki, de ugyanúgy viselkedünk, mint mások. Ami azt mutatja, hogy szeretjük. Mi is hazudunk, hiába mondjuk valakinek, hogy te hazudós vagy. Ha úgy alakul, hogy menteni kell az írhánkat, akkor hazudunk. Mi is csalunk mindannyian. Már most ezt nyilván nem az itt lévő társaságra értem, hanem az emberiség teljes egészére. Tehát mindenki úgy gondolja ezt, hogy a másikat megítélheti, és a bűnös embert, a másikat, aki valamiben vétkezik, azt kárhoztatja, de aztán ő is ugyanazt a bűnt, ugyanazt a helytelenséget, ugyanazt a gonoszságot követi el, akár nap, mint nap. Tehát ez a nagy különbség. Krisztus soha nem követett el ilyen gonoszságokat, semmiet, viszont gyűlölte a bűnt, pont ezért nem követte el, a bűnös embert szerette, mi pedig megvetjük a bűnös embereket, megvetünk, elítélünk, károsztatunk sokszor másokat, és a bűnöket szeretjük, amit azért merek mondani, mert ott vannak az életünkben. Tehát ez az egyik nagy különbség, és ami még talán jellemzés, ugye itt a meghívónak a korintusi első levél 13. fejezete is szerepelt, hogy az igaz és a hamis szeretet közötti különbség. Hát erről a 13. fejezetről a szeretet himnusz, ugye így nevezi ezt a Szentírás, a szeretet himnuszáról külön 6-7-8 részes sorozatok születtek már, úgyhogy én meg sem próbálok most erről részleteiben beszélni, de azért mégis hadd olvassak fel ebből csak 3-4 verset, hogy mit is mond a Biblia magáról, a szeretetről, hogy milyen is az igazi szeretet. Ezt mondja itt a 4. verstől kezdve Pál apostol, ugye, aki írja ezt a levelet: a szeretet hosszú tűrő, kegyes. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel,

nem cselekszik égtelenül, vagyis a szemérem ellen. Nem keresi a maga hasznát. Nem gerjed haragra. Hadd kérdezem meg, melyikünk az, aki nem gerjed haragra soha. Nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. Hát ez a szeretet. Ez az igazi szeretet. Hogyha ennek a mércére tesszük a saját szeretetünket, akkor azt hiszem, hogy már egy kicsit kezdünk alázatosabbak lenni, és kevesebbet gondolni magunkról, ami persze nem baj, sőt az első lépése a gyógyulásnak. Tehát az Isten szeretetére az jellemző, hogy soha el nem fogy, hogy adakozó, annak elnére adakozó, hogy az ember nem érdemli meg, és ez is az isteni tulajdonságok sajátja, hogy az Isten kegyelmes, ami azt akarja, vagy az Isten irgalma, amit talán úgy lehetne körülnézni, hogy akkor is szereti az embert, hogyha az az illető az méltatlan, nem méltó arra, illetve nem érdemelte ezt ki. És ez megint egy olyan pont, ahol én úgy gondolom, hogy sokan nem tudjuk megugrani ezt a mércét, hanem hát leiskolázzuk saját magunkat. Mert hogyha valakiről úgy feltételezzük, hogy méltó arra, hogy megtegyünk érte valamit, méltó arra, hogy szeressük, méltó arra, hogy segítségére legyünk, akkor talán megteszünk. Akkor se biztos, mert ugye közben jöhet még kégyelem, szeretet, fáradtság, ellenérzés, sok minden, de hogyha van valaki ilyen illető, és megtesszük, akkor úgy gondoljuk magunkra, hogy de nagy cselekedetet hajtottunk végre. Az Isten igéje pedig arról beszél, megint csak Jézus szavait hadd idézzem, bizonyára sokan hallották már, mit mondott Jézus. Szeressétek ellenségeiteket. Imádkozzatok azokért, akik benneteket átkoznak. Jót tegyetek azokkal, akik titeket üldöznek. Máté evangéliuma 5. fejezet 44. verstől kezdve, 42. verstől. Azt mondja Jézus a továbbiakban, hogy mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, miben vagytok különbek másoknál? Akkor miért mondjátok magatokat Istent kereső, Istent szerető, Isten félő, vagy akár keresztény embereknek? Hát arra bárki képes, mondja Jézus, hogy ő azokat szeresse, akik őt is szeretik. És aztán így fejezi be ezt Jézus, hogy legyetek tökéletesek, miként a ti mennyiatjátok tökéletes. Mondja azt is, hogy legyetek irgalmasok, miként a ti mennyiatjátok irgalmas. A Szentírásban Jézus erre hívja fel a figyelmünket, hogy tanuljuk meg, hogy mi az irgalmasság. Mert ha ezt megtanultuk, akkor tökéletesek vagyunk. Akkor tökéletes emberré váltunk. Tanuljuk meg azt, hogy az irgalmasság az azt jelenti, hogy ha valaki nem is érdemli meg, nem is érdemli meg, hogy megbocsássak neki. Nem méltó arra, hogy segítsek neki. Mert úgy viselkedik velem, vagy mert visszaél vele. Nem méltó arra, hogy egyáltalán leüljek és meghallgassam, mert annyira aljas, vagy kétszínű, vagy én nem tudom, hogy mik fordulnak meg a fejünkben. Akkor is tegyem meg. Mert az isteni szeretet az egyenlő az irgalmassággal. Az irgalmasság pedig egyenlő a méltatlanok, a ki nem érdemelt szeretettel, a méltatlanok iránti szeretettel. Én azt hiszem, hogy ennyi idézet után most már kimondhatom azt, és egyet is fog talán érteni vele mindenki, hogy a Szentírás szerint a szeretet az nem egy érzés, az nem érzelem. Igaz, hogy van érzelmi oldala is, de alapvetően nem érzelem. A Biblia szerint a szeretet az egy életelv, ami irányíthatja az életünket, hogyha úgy döntünk. A Biblia szerint a szeretet az nem az érzéseinken múlik, hanem a döntésünkön. Azon múlik, hogy én hogyan döntök, hogy mit fogok tenni a következő pillanatban. És a Szentírás szerint és Jézus élete szerint a szeretet az nem, megint csak azt mondom, nem érzelem, hanem tett és cselekedet.
megvizsgálhatjuk ezt megint csak Jézus életében, bár most már erre nem nagyon szeretnék, talán egy mondat erejéig mégis, hogy Jézus, amikor a farizeusokkal beszélt, ahogy Júdáshoz viszonyult, ahogy a körülötte tolongó tömeghez viszonyult, hát őket úgy szerette, vajon, mint ahogy szerette János apostolt, aki ragaszkodott hozzá? Bizonyos értelemben igen, de olyan értelemben, hogy ő úgy döntött, hogy ezekért az emberekért megtesz mindent. Ő úgy döntött, már a mennyben is, de aztán itt a Földön is élete mindennapján, hogy ő ezekért az emberekért munkálkodni fog, ő ezeknek az embereknek hirdeti Isten üzenetét, ő ezekhez az emberekhez közeledik, nem várja meg, hogy ők jöjjenek hozzá, hanem ő maga keresi meg őket, azokat is, akik a legnagyobb ellenségei. Ő úgy döntött, hogy ezeket az embereket, akik betegek, meggyógyítja, és ad mindent, mindent átad és mindent továbbad, amit ő kap az Istentől, és ami neki van. A szeretet tehát nem azon múlik, hogy a szívünkben valaki iránt felkel az együttérzés, vagy a szimpátia, az empátia, vagy valamiféle meleg, jóleső érzés jár át bennünket, hanem a szeretet, az igazi, az isteni, a bibliai szeretet az, hogy én hogyan döntök, hogy annak az embernek, aki lehet, hogy ott az utcán büdös és be van rúgva, és úgy néz ki, hogy egy lecsúszott utolsó alak, de én dönthetek úgy, hogy átmegyek az utca másik oldalra, hogy ne is érezzem a szagát, meg dönthetek úgy is, hogy oda megyek, felhúzom és legalább egy padra leültetem, hogy ne olyan emberhez méltatlan módon fetrengjen ott a saját piszkában a földön. Megtehetem. Még azt sem mondanám, hogy sok időbe telik, hogy nagyon elveszi az időnket, hogyha éppen esetleg sietünk valahova. És még mondhatok is neki egy-két mondatot, ami úgy a részegségében esetleg a fejébe bemegy, és aztán majd a kihúzanodott eszébe jut. Millió ilyen példával találkozunk nap, mint nap. Már nem arra hajlítana, vagy nem a részegekre gondolok, hanem bármikor, amikor valaki segítségre szorul, vagy valaki valamit meglátunk, és a lelkiismeretünk jelez, hogy most tegyek valamit. Nekem, mint mondjuk fiatalnak, hogy álljak fel a buszon, bár most már autóval járok, de régebben. Én emlékszem nekem, amikor nem álltam fel, egyáltalán nem voltam boldog ember. Ugye itt a fő kérdés, a boldogság és a szeretet. Nem álltam fel a buszon, néztem direkt ki az ablakon, még kiskoromban emlékszem, azért, hogy ne kelljen átadni a szegény idős embernek a helyet. És nagyon vacak volt nekem ott ülni, elnézést a kifejezésért. Már alig vártam, hogy én vagy ő leszálljon. Csak megmakacsoltam magam. Na, ilyenek vagyunk nagyon sokszor, nem ilyen kis dolgokban, sokkal nagyobb dolgokban. Megmakacsoljuk magunkat, és nem akarunk szeretni, azaz nem akarunk tenni a másikért. Önzőek akarunk maradni. Nem merünk önzetlenek lenni, mert félünk a következményektől. Félünk, hogy esetleg kihasználnak minket. Félünk, hogy visszaélnek az önzetlenségünkkel, a szeretetünkkel. De hát ha ettől félünk, akkor tulajdonképpen a boldogságtól félünk, mert akkor az igazi boldogság nem lesz az életünk része soha. Tehát tudnék nagyon sok példát saját életemből, mások életéből is, talán még egyet hadd mondjak, már csak azért is, mert ez egy DVD lemezen, filmen is megkapható egy olyan embernek a története, legalábbis az életének egy kis szakaszának a története, aki a második világháborúban egy amerikai illetőről van szó. Eljöttek Európába, és ő maga hívő ember volt, és a parancsnokának megmondta, hogy ő nem fog fegyvert. Az is a filmnek a címe, hogy a fegyvertelen hős. És még azt is mondta, hogy ő nem csak, hogy nem fog fegyvert, és nem fog lelőni senkit a hite szerint, de hogy ő szombaton meg aztán végképp nem csinál semmit. És a parancsnoka annyira haragudott rá, hogy majdnem kivégeztette ugye parancs megtagadásért, haza akarta zavarni, én nem tudom hányféle büntetésben akarta részesíteni, és utálta, gyűlölte a saját felettese, de ez az ember, ez olyan dolgokat megtett, amelyeket az egész század vagy ezredéből senki más nem tett meg. Mire gondolok? Amikor az ellenség itt a fronton ugye ott tűzbe kerültek, és a saját csapatából sokan, többen megsérültek, akkor ő kiszaladt a rövészárokból oda a két ellenfél közötti
térre, és hozta be a saját vállán, a saját hátán, a saját ölében, be a bunkerbe, illetve a lövészárokba azokat a sérülteket, akikért senki nem mert kimenni. Neki is a füle mellette a golyók záporoztak, de soha nem esett bántódása. És szépen a hetek, hónapok alatt ez az ember, ez olyan tiszteletnek és olyan becsületnek kezdett el örvendeni, aminek aztán az lett a vége, hogy amikor hazérkezett Amerikába, akkor legmagasabb kitüntetést kapta az amerikai elnöktől, amit azt hiszem csak 2-3-4-en kaptak meg a második világháború után. Nem beszélve arról, hogy a saját parancsnoka azóta is úgy gondol rá, mint a legszeretettebb ember, és ő maga is, ha jól emlékszem, hívő ember lett. Tehát az igazi szeretet ezt jelenti, hogy nem azt nézem, ami az enyém, nem a sajátommal törődök, nem mérlegelem tulajdonképpen, hogy most mi lesz a következménye, hanem odafigyelek a másikra. Talán lehet még példákat emlegetni, de mégiscsak a legjobb példa az magának Jézus Krisztusnak az élete, aki hogyha a Bibliát olvassuk, ugye van egy ilyen mondat, hogy aki széllyel járt jót tévén, akármerre járt, és akárkivel találkozott, jót tett, és a javára munkálkodott. Tehát úgy látom, hogy elszaladt az idő, ezért most már ezt az utolsó gondolatot próbálom rövidre fogni, hogy a boldog élet az csak valódi szeretet, és az abban való növekedés nyomán képzelhető el. És akkor az utolsó kérdés ugye ez, hogy ha látjuk azt, hogy nincs meg nekünk ez az igazi szeretet, és ennek nyomán az igazi boldogság, ha látjuk azt, hogy viszont van ilyen, akitől lehet tanulni, akkor a kérdés az, hogy mégiscsak, hogy hogyan tudunk mi erre szert tenni. Mert hát látjuk igen, hogy Jézus életében ez megvolt, és látjuk azt, hogy az Isten valóban ezt meg tudja tenni, de vagy úgy merül fel a kérdés, hogy hogy tudta ezt Jézus megtenni. Illetve akik komolyan szeretnének már változtatni az életükön, azokban felmerül így is a kérdés, hogy hogy tudnék én így szeretni, hogy tudnék én így viszonyulni másokhoz, hogy tudnék én ilyen önzetlen ember lenni, hiszen hát a zsigereimben van az, hogyha meglöknek, akkor ellene tartok, hogy el ne essek, és nyilván ez ugye lelki értelemben, hogy oda nyomom vissza azt, hogyha engem valaki el akar nyomni, vagy el akar tiporni. Hogy Jézus nem tette ezt meg, nem ütött vissza, nem vágott vissza sem a szavaival, cselekedeteivel egyáltalán nem, és mégis olyan méltósága volt, mégis olyan tartása volt, mégis olyan nemes volt, mégis olyan határozott és erős volt, és amit mondott, annak minden következmény és eredménye volt. Hogy lehet ez? Hát ez az utolsó kérdés, amire meg kell válaszolnunk. Ezzel kapcsolatban is Jézustól magától hadd idézzek egy gondolatot János evangéliumának a 14. fejezetében, amikor Jézus búcsúzik a tanítványaitól az utolsó vacsora után, és kimennek a Gecsemáné kertjébe, és még ott egy kicsit, illetve a házban is, ahol elfogyasztják az utolsó vacsorát, útközben is beszélget velük, és aztán a Gecsemáné kertben pedig ugye megtörténik az a nagy lelki tusa Jézus életében. Tehát itt az utolsó vacsora után azt mondja Jézus a tanítványainak, a 10. verset olvasom, 14. fejezetből. Nem hiszed-e, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? A beszédeket, amelyeket én mondom néktek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi e dolgokat. Higgyetek nékem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig nem, magukért a cselekedetekért higgyétek nékem. Jézus életének ez volt a titka, hogy ő egyedül semmit sem csinált. Egyedül semmit sem akart csinálni. Ő mindig a mennyei atyának a segítségét kérte. Jézus egész pici korától fogva elhatározta, hogy az Isten nélkül egy keresztül szalmát nem tesz. Nem azért, minthogy ő nem ismerte volna az írásokat. Nem azért, minthogyha nem ismerte volna az emberi lélek, az emberi élet törvényszerűségeit. Hát ő az emberi élet és világmindenségben mindennek az alkotója, teremtője. De akkor is ő azt mondta, hogy ő leteszi ezt a hatalmat, ő leteszi ezt a fajta isteni dicsőséget, és mindent a jó atyától kér.
és Jézus megkapta ezt a segítséget az Istentől. Ezt is olvashatjuk a Szentírásban, Márk evangéliumában, hogy a Szentlélek leszállt rá, és megnyugodott rajta. Jézus az Isten irányítása, az Isten vezetése alatt volt, és ezt ne valamiféle misztikus dolognak tartsuk, hogy a Szentlélek leszállt rá, és megnyugodott rajta. Ezt értsük úgy, ahogy az imént említettem, hogy ha mi minden nap engednénk annak a befolyásnak, annak a kis halk hangnak, annak a, amikor a lelkiismeretünk, mondhatjuk így is, a lelkiismeretünk megszól, és azt mondja, hogy ezt tedd, itt segíts, itt emeld ezt fel, itt most menj el és beszéld meg, rendezd le, itt most kérje bocsánat, most ne szólj, mert mérges vagy, és nem fogsz jót mondani. Ha minden nap, minden egyes percében így engednénk a lelkiismeretünknek, illetve az Isten lelkének, aki azért munkálkodik mindannyiunk gondolataiban, akkor járnánk mi is így, ahogy Jézus. Akkor nem vétenénk mi sem hibákat, akkor nem tipornánk egymás lelkébe, úgy, hogy észre sem vesszük sokszor. Akkor, ahogy Pál apostol mondja, mi is Istennek fiai lennénk, mert akiket az Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai. Tehát Jézus isteni segítséggel tudott ilyen lenni, és akkor adott a válasz arra is, hogy mi hogyan tudunk úgy élni, úgy szeretni, és ennek nyomán valóban boldog emberek lenni, ahogy ezt Jézus is megtette. Mert itt, amit most idéztem János evangéliumának 14. fejezetéből, a 10.-11. verset, olvasom tovább, hogy mit mondott Jézus ezután. Azt mondja, bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem. És nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az atyámhoz megyek. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Lehetne tovább is olvasni, de úgy gondolom, hogy érthető a lényege ennek a Jézusi felhívásnak, hogyha ő kérte az Istent és megsegítette, és ilyen életet élt, ilyen életet tudott élni, amilyet élt, akkor azt mondja, hogy ha mi kérjük az ő segítségét, akkor még nagyobbakat is cselekedhetünk, mint amilyeneket ő cselekedett. És itt ne, elsősorban ne is a csodákra gondoljunk, bár azt is megadja, ne a nagy, nem tudom én milyen halott támasztás vagy gyógyításokra, hanem arra, hogy ő így tudott viselkedni, ő így tudott önzetlenül szeretetben élni, szidalmazván viszont nem szidalmazni, gúnyolódva vele viszont nem visszagúnyolódni. Tehát így tudott ő megmaradni az igazi szeretetben, amiről, ahogy azt a korintusi levélből is olvastam. Lehet, hogy nehézségekkel, ellenállással, és lehet, hogy mi is valóban gúnyolódással találkozunk majd, hogyha így éljük az életünket, vagy hogyha így igyekszünk, erre felett törekszünk, de akkor is csak ez az élet ad egyedül igazi boldogságot. És hát több problémája, több nehézsége, mint Jézusnak volt, senkinek nem lesz, de ő mégis azt mondta, hogy az én békémet adom néktek, és nem úgy adom, mint a világ adja. Ne féljen a ti szívetek, se ne rettegjen. Azt a lelki boldogságot és lelki békét, amit az Isten ad, amit a lelkiismereti tisztaság ad, amit az a tudat ad, hogy én helyesen cselekedtem, az Isten szeretett törvénye szerint cselekedtem, azt semmi más nem tudja pótolni. Lehet, hogy valóban tudjuk magunkat kábítani anyagiakkal, pénzzel, szórakozással, ami lehet tévé, szexel, lehet sorolni olvasással, utazgatással, mindenféle dolgokkal, de ezek mind olyanok, hogy az ember, amikor ennek vége van, akkor, és ezek percek vagy órák alatt elmúlnak, vagy esetleg hetek múlva egy olyan utazás, egy szép vidékről hazatérve, akkor megint csak az ember elkezd gondolkodni, hogy valami nincs rendjében az életében. Vagy ha nem is gondolkodik, de érzi, tudja, hogy nincs rendben valami az életében. Hogy valahol nincs a helyén. És ez mindaddig megmarad, amíg ez az igazi szeretet részünké nem válik, az életünk részévé nem válik. Tegyük fel a kérdéseket magunknak, hogy tényleg van-e időnk egymásra?
van-e időm akár csak azokra is, akik a környezetemben élnek, rokonaimra, szeretteimen kívül a szomszédokra, munkatársakra, nem csak annyi, hogy zajlik az élet, és aztán élünk egymás mellett, hanem odafigyelek-e rájuk? Tudom-e, hogy mik a nehézségeik? Tudom-e, hogy mik a problémáik? Érdekel-e egyáltalán? Kész vagyok-e segíteni nekik, hogyha szükség van rá? Illetve eldöntöttem-e magamban, hogyha nem is kérnek segítséget, akkor is megpróbálok segíteni, illetve felajánlani, mert hát nem akarok minden áron beleártani magamat az életükbe, de felajánlom-e. Meglátom-e azt, hogy mindig vannak mások, akik rosszabb helyzetben vannak, mint én? Vagy a magam sebeit nyalogatom, és maradok ennél a önmagam körül köröző gondolatoknál, ami tényleg nem más, mint önzés és önmagunkért érés. Hogyha ezekre a kérdésekre őszintén válaszolunk, és nem csak hogy válaszolunk, hanem megkeressük azt, hogy miben, hol lehetek aktív, akkor fogjuk érezni szükségét annak is, hogy kérjek ehhez segítséget az Istentől. Mert önmagamban nem tudok megbocsájtani olyan embernek, aki nem nagyon kér bocsánatot. Egyedül nem vagyok képes olyannak segíteni, aki nekem mindig keresztbe tesz. De hogyha, ahogy Jézus az Isten, a mennyei Atya szüntelen jelenlétért, könyörgött és segítségért, bölcsességért, ha mi ezt megtesszük és igényeljük, akkor mi is olyan példamutató életet tudunk élni, amilyet Jézus vagy Pál apostol, vagy mint ez az amerikai illető, akiknek tényleg világított az élete. Befejezésül egy biblia verssel szeretném zárni, a Római Levél 13. fejezetéből, a 8. verssel, amely valóban megmutatja azt, hogy hogyan juthatunk el a boldog életre. Ezt mondja Pál apostol: senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki szereti fele barátját, a törvényt betöltötte. Legyünk mi is, tanuljunk mi is Jézustól, aki a törvényt betöltötte, aki nem csak ismerte a törvényt, Isten törvényét, hanem aszerint élt, mert ez az e világ és az eljövendő világi boldogságunknak az alapvető feltétele. Köszönöm szépen a figyelmet!

Kedves gyerekek, először hozzátok szeretnék szólni. Egy olyan Biblia szöveget tanulunk meg, amit gondolom már hallottatok, és egy így hangzik: áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Halljátok a végét, el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Én tudom, hogy minden gyereket tanítanak a szülei, hogyha kap valamit, köszönje meg. Biztos volt már olyan, hogy édesanyátok vagy édesapátok rátok szólt, ha kaptatok valamit, és elfelejtettétek megköszönni, és megkérdezte, megköszönted, vagy azt kérdezte, mit kell ilyenkor mondani. Biztosan ismeritek. De megkérdezem tőletek, hogy kinek felejtünk el a legtöbbször megköszönni valamit szerintetek? Én azt hiszem, hogy a Jóistennek. Még lehet, hogy úgy szépen megtanítottak az illemszabályra, hogy hát ha emberektől kapsz valamit, azt mindig köszönjük meg. Szüleidnek is köszönd meg a reggelit, az ebédet, a vacsorát, és mindent, amit tőlük kapsz. De én attól tartok, hogy a Jóistennel szemben vagyunk a leghanyagabbak is. Nagyon sok mindent nem köszönünk meg neki. Tudom, hogy szoktatok étkezés előtt imádkozni, de azért gondolkozzatok, mindig tényleg a Jóistennek köszönjük meg? Vagy a gyerek már érzi a finom ételszagát, és csak gyorsan elhadarok valamit, aztán minél hamarabb ehessek. Emlékszem, mikor a kis unokahúgomat tanítottam, kisgyerek volt, és magyaráztam neki, hogy mindent a Jóistennek köszönhetünk, az ételünket, az italunkat. A kislány rögtön azt mondta nekem, hogy de a vizet nem, mert a víz az a csapból jön, mondta meggyőződéssel. És akkor hát próbáltam rávezetni, kérdeztem tőle, de a csapba honnét jön a víz? Biztos volt a felelet, azt mondta, a Dunából. És akkor megkérdeztem tőle, na és a Dunába honnét van a víz? És úgy kellett rávezetnem, hogy elmagyarázzam neki, és ha nincs eső, és emlékszel rá, amikor jártunk ott, és láttuk, sokáig nem volt eső, hogy leapadt a Duna, és ha még tovább nem lenne? És az emberek tudják-e az esőt befolyásolni? Csak halljuk, hogy ilyen idő lesz, vagy olyan lesz, de nem tudjuk. És gyerekek, szeretném, ha ti is elgondolkoznátok arra, hogy ez a világ fennem állna. Nem lenne ételünk, italunk, levegőnk. És a szüleinknek, ha nincs egészségük, ha nincs erejük, ha nincs munkájuk, ők sem tudnak rólunk gondoskodni. És az ételen, meg az italon, meg az ételen kívül még annyiszor tapasztaljuk, hogy a Jóisten megsegít minket. Kérlek benneteket, kérjétek a szüleiteket is, hogy meséljék el az életükből, hogy mikor tapasztalták, hogy tapasztalták, hogy a Jóisten megsegítette őket. És tanuljátok meg ti is, hogy este, mielőtt elalszunk, mindig gondolkozunk róla, ma mit köszönhetek meg a Jóistennek, azon kívül, hogy étkezések előtt köszöntem neki, remélhetőleg figyelmesen, és tényleg szívből. De ezen kívül még a mai napon mi történt velem? Mi volt olyan jó dolog, amiben tapasztaltam, hogy a Jóisten segített, és nem ulasszuk el megköszönni neki. Még egyszer mondjuk el az igét, amiről tanultunk. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. És szeretném, hogyha ti semmi jó téteményéről nem feledkeznétek el a Jóistennek, és legkevésbé neki felejtenétek el megköszönni, ami jót ad, és ami jót cselekszik értünk. Mehettek akkor a helyetekre. Kedves gyülekezet, olvassuk Bibliánkból a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét a Római Levél 16. fejezetéből. A Római Levél 16. fejezetéből a 25-től 26. verset olvassuk. Tehát Pál apostol rómabeliekhez írt levele 16. fejezetéből a 25. és 26. verset olvasom. Annak pedig, aki titeket megerősíthet, az én evangéliumom és Jézus Krisztus hirdetése szerint, ama titoknak kijelentése folytán, amely örök időtől el volt hallgatva, most pedig megjelentetett a prófétai írások által, az örök Isten parancsolata szerint, hitben való engedelmesség véget minden pogányoknak, vagy jobban érthetően minden népnek tudomására adatván.
Kedves gyülekezet, nagyon fontos és időszerű üzenetet tartalmaz számunkra ez a két Biblia vers, de alaposan át kell gondolnunk, mert a tömörségében biztosan nem fogjuk föl azonnal a mondani valóját, és még a régies nyelv is akadályt jelent. Ezért haladjunk csak végig, mit is mond ez a két ige. Ugye az apostol a levele befejezésén írja ezt a rómaiaknak, és azt írja, hogy annak pedig, aki titeket megerősíthet. Tehát az apostol írt ugyan egy bátorító levelet a gyülekezetnek, de tudja, hogy ez egy emberi eszköz, és ez önmagában nem hozhat akkora pozitív változást a gyülekezetben, mint amire szükség van, hanem azt a reménységét fejezi ki, hogy az Isten, aki ő személyesen titeket megerősíthet. Aztán szól arról, hogy milyen eszközzel. Azt mondja, az én evangéliumom is a Jézus Krisztus hirdetése szerint. Vagyis az evangélium által, amelynek a középpontja Jézus Krisztus. És utána így folytatja. Ama titoknak kijelentése folytán, amely örök időtől fogva el volt hallgatva. Ugye itt a Bibliában ez az Isten titka, ama titok, Jézus Krisztus titka, ez mindig a megváltási tervre utal. És ez a titok szó azt is jelenti, hogy magasrendű, nem elrejtett egyszerűen, hanem olyan magasrendű, hogy azért titok, mert szinte nem tudjuk fölfogni értelemmel, nem tudunk fölnőni hozzá. És valóban Istennek igen magas gondolatai nyilatkoznak meg a megváltás tervében. És ugye az is titok nekünk, azt se tudjuk fölfogni, hogy örök időktől fogva létezett ez a terv Istenben, és elhallgatott volt, ahogy olvassuk, amíg a bűneset meg nem történt, addig Isten őrizte magában ezt a tervet, de benne teljesen kész volt, és kidolgozott volt ez a terv. Ugye olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. fejezetének a 18. versében, hogy mindöröktől fogva tudja az Úr minden cselekedetét. Hát ugye ez titok, ezt emberi agy ebbe belehatolni, hogy Isten az ő végére mehetetlen bölcsességénől fogva mindent előre ismer, és mindöröktől fogva tudja minden cselekedetét. Itt mi nagyon törpének érezzük magunkat. És utána az apostol folytatja, ez a sok ideig csak Istenben őrzött, elhallgatott terv, ez a bűneset után, így olvassuk, megjelentetett a prófétai írások által, hozzáteszi az örök Isten parancsolata szerint, amivel azt akarja mondani, ezek a prófétai írások nem emberi bölcsességből és nem emberi akaratból születtek, hanem az örök Isten parancsolata szerint. És most jön az a rész, amiért tulajdonképpen az egész ige szakaszt elolvastam, hitben való engedelmesség véget minden népnek tudomására adatván. Van itt egy különleges kifejezés, hitben való engedelmesség véget minden népnek tudomására adatván. Hogy mondanánk ezt más szavakkal, hogy hitben való engedelmesség véget? Valahogy így mondhatnánk, önkéntes, szabad akaratú, egyetértő, együttműködés céljából. Hitben való engedelmesség véget, ezt körülbelül így mondhatjuk, kicsit közérthető mai nyelven, hogy önkéntes, szabad akaratú, egyetértő, együttműködés céljából. És felteszem, testvéreim, a kérdést, hogy vajon mi mit gondolunk a Szentírásban kijelentett bibliai prófétai beszédekről? Ezen belül különösképpen a Biblia történelmi proféciáiról. Hogy Isten azokat azért adta, hogy mi jól tájékozottak legyünk. Hogy mi kicsit még büszkék is legyünk, hogy én tudom, hogy látom, hogy mi következik, mert az Isten kijelentette. Nem, azt mondja, hitben való engedelmesség céljából. Azért, hogy egyetértve, önkénten, szabadon együttműködjünk vele. Ugye ugyanazt mondja itt az ige, mint amit Jelenések könyve elején is olvasunk. Ugye így kezdődik a könyv, hogy boldog, aki olvassa és hallgatja a könyv profétálásának beszédeit, és akik megtartják azokat, amelyek megírattak abban, mert az idő közel van. És itt értjük meg, hogy az apostol miért fogalmazott az elején így, hogy aki titeket megerősíthet a prófétai írások által, mert csak akkor erősíthet meg minket, hogyha mi ehhez hitben való engedelmességgel viszonyulunk, ha mi ezzel együtt működünk, megértve és egyetértve. És az emberben ott van az a kérdés, hogy de hát hogyan lehet együttműködni
az Isten kijelentett prófétai beszédével. Nem olyan régen egy bibliai igéről szóltunk itt az igehirdetésben, talán vannak, akik emlékszeznek rá, ez Márk evangéliumában olvasható, Jézus nagy profétikus beszédében hangzott el, figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok. Vagy még pontosabban fordítva, figyeljetek, virrasszatok és imádkozzatok. Ezt jelenti a hitben való együttműködés, hogy az ember összeveti a prófétai beszédet a beteljesedő valósággal, figyeli, hogy hogyan haladnak előre Istennek a tervei, virraszt, vigyáz a lelki éberségére, soha nem berül bele semmi olyan evilági dologba, hogy egy pillanatra is levegye a szemét erről, és imádkozzatok. És ma főleg arról szeretnék szólni, hogy hogyan lehet imádsággal együttműködni. Szabad akaratból együttműködni, hitben való engedelmességgel együttműködni az Istennek a terveivel. Ugye ez a harmadik része ennek a Jézus által közölt fontos felhívásnak, figyeljetek, virrasszatok és imádkozzatok. Ugye most mi meggyőződésünk, erről szólt az ének is, amit hallottunk, hogy az emberi történelem végidejében élünk Jézus Krisztus második eljövetele küszöbén. És ez olyan tömegű bibliai proféciának a beteljesedése, mint ami Krisztus első eljövetelének az időszakát jellemezte. És kérdés, hogy mi ezt a lelki magatartást tanúsítjuk-e, hogy figyeljetek, virrasszatok és imádkozzatok. Hitbeli engedelmességgel, hitbeli együttműködéssel viszonyulunk-e Isten terveihez. És itt szeretnék rámutatni arra, hogy én nagyon sokszor látom azt, hogy eluralkodhat egyfajta vétkes passzivitás a magatartásunkban. Ami első látásra talán nagyon hívő magatartásnak tűnik, de nem az. Mert úgy tűnhet, hogy valaki azt mondja, ó, hát csak tudjuk, hogy minek jönni kell, csak jöjjön az, aminek jönni kell, az Úr majd megóv minket. És egy ilyen passzivitással viszonyul ez, mert nem is fontos nekem annyira figyelni, nem is fontos nekem annyira imádkozni, úgyis meg lesz, amit az Úr akar, és az Úr úgyis megóvja a népét. Testvérem, szeretném nektek azt mondani, hogy ez nem hit, hogy én nekem nincs semmi tennivalóm, legfeljebb úgy általánosságban imádkozom, hogy Uram, oltalmazd meg, mert hát az Úr úgyis tudja az ő gondolatait, úgyis megvannak a tervei, úgyis véghez viszi. Tudjátok, mi ez a valóságban? Laodíciai önelégültség és restség. Mert olyan nagyon biztosak vagyunk, hogy mi jó helyen vagyunk, és minket úgyis megóv, és úgyis megvéd nekünk, ezzel nem is kell gondolkozni, vagy azért nem is kell tenni semmi különösebbet, és úgy gondoljuk, hogy nekünk ebben nincsen semmi részünk. De ez nagyon eltér attól, amit az apostol mond, hogy Isten a prófétai írásokat hitben való engedelmesség céljából jelenti meg, együttműködésünk céljából, és hogy boldogok azok, akik nem csak olvassák és hallgatják, de megtartják-e prófétálás beszédeit. És én gyakorlati példán szeretném ezt megmutatni, nem elméletben szólni erről. Szeretném, ha megnéznénk, hogy Dániel próféta életében hogyan valósult meg az, hogy ő hitben való engedelmességgel viszonyul az Isten kijelentett prófétai beszédéhez. Dániel könyve 9. fejezetét keressük meg, és nézzük meg azt, hogy Dániel próféta hogyan működött együtt imádsággal az Isten megváltási tervével. Dániel próféta könyve 9. fejezetét keressük meg, és a 9. fejezetből elolvasom először az első 3 verset, hogy lássuk, hogy milyen történelmi helyzetben viszonyult Dániel próféta hitbeli engedelmességgel, hitbeli együttműködéssel az Isten előre haladó történelemben megvalósuló megváltási tervéhez. Így olvassuk az első 3 versben. Dáriusnak, az Asvérus fiának első esztendejében, aki a média beliek nemzetségéből volt, aki királyát tétetett a káldeusok országán, uralkodásának első esztendejében én, Dániel, megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát, amelyről az Úr igéje lőn Jeremiás prófétához, hogy 70 esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omladékain. És orcámat az Úristenhez emelém, hogy
keressem őt imádsággal, könyörgéssel, bőjtöléssel, zsákban és hamuban. Hát jó lenne, ha most itt lenne a hátam mögött egy tábla, akkor szemléletesebb lenne, de remélem azért tudjuk gondolatban követni. Ugye a mi Dáriusz első esztendeje, amikor Dániel ezt a könyörgést mondta, az időszámításunk előtt 538. És azt mondja Dániel, hogy ekkor ő megfigyelte a könyvekben az esztendők számát, amiről Jeremiás proféta beszélt, hogy 70 esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omladékain. Nos, az úgynevezett 70 éves babiloni fogság, ugye, amit valóban kerek 70 esztendeig tartott, ez 605-ben kezdődött, amikor Dániel prófétát is fogságba vittek, tehát amikor az első fogoly csapatokat Babilóniába hurcolták, és tudjuk, hogy az időt ugye visszafelé számítjuk időszámításunk előtt, tehát ha 605-től visszafelé számítunk 70 esztendőt, akkor 535-nél vagyunk. És akkor egy pillanat alatt mindenki látja, hogy 538-ban, amikor ezt az imádságot mondta Dániel, akkor még egy olyan 2-3 évnyi idő volt hátra a 70 éves fogságnak a lejártáig. És azon kívül, ha arra gondolunk, hogy eddigre mi minden történt, akkor azt láthatjuk, hogy elvben Dániel nagyon megnyugodhatott volna, hogy itt nincs semmi tennivaló, hát az Isten tervei mennek végbe. Ugyanis 538-ban megbukott a babiloni birodalom, és Ézsaiásnak 3 proféciája is feltűnően teljesedett. Ugye Ézsaiás proféta, amit egy 150 évvel előbb megmondta, hogy egy Círusz nevű valaki lesz az, akit az Isten majd szolgájának használ fel, hogy népét a babiloni fogságból megszabadítsa. És ez a Círusz nevű valaki volt a vezére a méd-perzsa seregeknek, amelyek megdöntötték a babiloni birodalmat. Ézsaiás azt is megjövendölte, hogy milyen körülmények között dől meg a babiloni birodalom. Megjövendölte azt, hogy majd Isten felemeli kezét az Eufrátesz fölött erős szárasztó szélben, és azt mondja a mélységnek, hogy száradj ki és apadj ki. És pontosan ez az ötlete jött Círusznak, hogy titokban csatornákat ásatott, és a kritikus éjszakán elvezette az Eufrátesz vizét, és a folyómederben hatolt be a városba. A harmadik dolog volt, amit megjövendölt Ézsaiás, hogy majd a kedves éjszaka remegéssé változik, vagyis előre szinte megjövendölte, hogy a Belsacár lakomájának a mámora következtében majd ellenállás nélkül vonulnak be a seregek, és lesz nagy riadalom és megrendülés. Tehát minden pont úgy történt, hogy az Úr mondta. És akkor az embernek az a gondolata, hogy hát itt csak hálát adni kellett volna is várni, nem? Hát az Isten cselekszik, teljesednek a proféciák, nekem semmi más dolgom nincs, mint hálát adni, hogy látom, jól mennek a dolgok, tudja az Úr a dolgát, végzi a dolgát, és nekem csak várni kell arra, hogy még 2 év, és lejár a 70 éves fogság. De Dániel nem ezt tette. Így olvassuk a 3. versben. Orcámat az Úristenhez emeltem, hogy keressem őt imádsággal, könyörgéssel, bőjtöléssel, zsákban és hamuban. Ugye a kor szokása szerint a mélységes megalázkodással és odaadó könyörgéssel, bőjtöléssel és könyörgéssel fordult Istenhez. Szeretnék néhány sort olvasni Ellen White-tól, aki a következő megjegyzést teszi ezzel kapcsolatban. Dániel tudta, hogy az Izrael fogságára kiszabott idő csak nem véget ért. Mégsem gondolta, mivel Isten megígérte szabadulásukat, nekik ne lenne szerepük ebben. Bőjtel, bűnbánattal és töredelemmel kereste az Urat, bevallva a maga és a nép bűneit. És Istenem, érezzük, milyen tanítás van ebben számunkra, milyen könnyen belecsúszunk mi egy olyan magatartásban, ami Dánielt éppen nem jellemezte. Mi nagyon könnyen belecsúszunk egy olyan magatartásba, hogy hát megmondta az Úr, teszi az Úr a dolgát, nekünk nincs más dolgunk, mint várakozni, az Úr majd úgyis megóvja az ő népét. De hadd olvassam el még egyszer ezt a mondatot. Dániel tudta, hogy az Izrael fogságára kiszabott idő csak nem véget ért, mégsem gondolta, hogy mivel Isten megígérte szabadításukat, nekik ne lenne szerepük ebben. Bőjtel, bűnbánattal, töredelemmel kereste az Urat, bevallva maga és a nép bűneit.
És én úgy gondolom, érdemes bele pillantanunk ebbe az imádságba, hogy milyen az, amikor valaki imádsággal, hitbeli együttműködéssel vesz részt Isten terveiben. Amikor imádságával együtt küzd az Isten szabadító, kegyelmes terveinek a megvalósulásáért. Még azt is észrevehetjük, hogy Dániel a maga idején mennyire figyelt is. Mert nem akkor ismerte biztos először Jeremiás proféciáit, tudta ő azt, hiszen fiatal korától fogva biztos, hogy mindig a szeme előtt volt, hogy 70 évig fog tartani a babiloni fogság. De amikor ott közeledett az idő, azt mondja, megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát, ellenőrizte, átgondolta, még jobban megérteni akarta, összevetette az éppen folyó történelmi eseményeket a proféciával. Testvéreink, példa számunkra figyelni kell. Dániel figyelte a könyvekben, és figyelte a történelmi eseményekben, hogy mi történik. És pontosan ez volt az, ami neki buzdítást és késztetést adott arra, hogy ébren maradjon, és virrasszon, és imádsággal is együttműködjön az Isten terveivel. És akkor nézzük meg az imádságot. Olvassuk el az imádságnak az első részét, így olvasom az 5.-6. verset. Így fordult Istenhez. Vétkeztünk, gonoszságot műveltünk, hitetlenül cselekedtünk, és pártot ütöttünk ellened, és eltávoztunk a te parancsolataitól és ítéleteitől. És nem hallgattunk a te szolgáidra, a prófétákra, akik a te nevedben szóltak a mi királyainknak, fejedelmeinknek, atyáinknak és az ország erő egész népének. És még a 4. versből elolvasom az imának az első szavait. Kérlek, ó Uram, nagy és rettenetes Isten, aki megtartja a szövetséget és a kegyességet azoknak, akik őt szeretik és teljesítik az ő parancsolatait. És ezt álljon az idézett bűnvallomás. Mintha Dániel azt mondta volna, Uram, te vagy az az Isten, aki megtartja a szövetséget és a kegyelmet. A te szövetséges hűséged az nem kérdéses. De a te ígéretei teljesedésének van egy feltétele, mert így mondta, megtartja az ő szövetségét azoknak, akik őt szeretik és teljesítik az ő parancsolatait. Tehát Dániel egy pillanatig sem gondolkozott így, hogy amit Isten megmondott a proféciákban, az úgyis teljesedni fog. Hanem azt mondta, Isten az ő tervébe belefoglalta, beleszámította a hitbeli engedelmességet. Ezen kívül Istennek nem merev és statikus terve van. Olvassuk el Jeremiás könyve 18. fejezetét. Azt mondja az Úr, hogy ha én kijelentek valami jót, de a nép nem viselkedik megfelelően, akkor én megváltoztatom azt. Ha pedig kijelentek egy ítéletet, és a nép nem úgy viselkedik, akkor elfordítom az ítéletet. Mózes 5. könyve 28. fejezetében is olvassuk, ha figyelmesen hallgattok a szavamra, akkor teljesednek be az áldások. Ha nem hallgattok, másképpen lesz. Tehát az Isten terve állandóan igazodik. Az Isten terve állandóan ahhoz mérten alakul, ahogyan az emberi magatartás. Ahogy az emberi magatartás, az emberi viselkedés ezt lehetővé teszi. Mert az egész terv az ember hitbeli együttműködésére épül. És nézzük meg, hogy mikor ebbe beletekint Dániel, hogy benned nincs hiba, mert a szövetséget mindig megtartó Isten vagy, és nagy és hatalmas, de azoknak teljesíted a te ígéreteidet, akik szeretnek téged, és teljesítik a te parancsolataidat, akkor innét egy mély bűnvallomáshoz jut, és nézzük meg ennek a bűnvallomásnak a mélységét. Vétkeztünk. Ez nem elintézi egy szóval, hogy Uram, mi vétkesek vagyunk, hanem utána folytatja. Gonoszságot műveltünk, hitetlenül cselekedtünk, valósággal pártot ütöttünk ellened, fellázadtunk ellened. És így folytatja tovább, és még nem hallgattunk a te szolgáidra, a prófétákra, akik a te nevedben szóltak, akik a te nevedben intettek. Testvérem, lehet a mi bűnvallomásunk az ilyen felszínes, hogy tudom, hogy bűnös vagyok, tudom, hogy vannak hibáim, vétkeztünk. Uram, tudom, hogy vétkeztünk, hallgass meg. De az ilyen imára az Úr még nem cselekedhet. Mert Isten bűnnel együtt nem lakik. Isten nem ad kegyelmet, hogy a bűnnel való megalkuvást az ember folytassa tovább. És csak az Isten szín előtt egy igazi Istent kereső imádságban lehet odáig eljutni,
hogy az embernek a látása mélyül és tisztul, és látja, hogy én nem csak úgy általánosságban vétkeztem, nem vagyok tökéletes ember, hanem én elmentem odáig, hogy gonoszságot műveltem, hogy hitetlenül cselekedtem ebben is, abban is. Én és a te néped, ugye? Mert nem csak azt nézi, hogy ő, hanem az Isten egész népe mit cselekedett. És azt mondja, hogy nekünk is szoktunk mi azon gondolkodni, hogy mondjuk a mi gyülekezeteink, a mi népünk, mi hogyan viselkedtünk mondjuk az elmúlt esztendőkben. Vajon mi csak úgy általában vétkezgettünk, nem voltunk olyan jók, vagy igazából hogy értékeli Isten, ahogy a mi, mint egész nép viselkedtünk. És valóban van olyan, hogy olykor szinte úgy viselkedtünk, hogy pártot ütöttünk ellene. És vajon hallgattunk az intésekre, amelyeket küldött szolgálja a proféták által? Csak egy Isten színe előtti, elmélyült, igazán mély alázatra jutó imádságba lehet odáig jutni, hogy az embernek a látása föltisztuljon. És látja, hogy Isten szemében hogyan is állunk. És utána így folytatja tovább. Tied, Uram, az igazság, miénk pedig orcánk pirulása, amint ez ma van Júda férfiain, Jeruzsálem lakosain és az egész Izraelen, közel és távolvalókon, mind a ma földeken, amelyekre kivetetted őket, az ő gonoszságuk miatt, amelyel vétkeztek ellened. Miénk, ó Uram, orcánk pirulása, ami királyainké, fejedelmeink és atyáinké, akik vétkeztünk ellened. Ami Urunké, Istenünké az irgalmasság és a bocsánat, mert pártot ütöttünk ellene. Ja, milyen egyértelmű, azt mondja, egy szövetségnek két oldala van, de mi csak úgy állhatunk meg előtted, hogy mi részünkön csak az orcánk pirulása lehet. Semmi érdem, semmi elismerni való, mert ha a kiváltságainkkal, a te kegyelmes cselekedeteiddel összehasonlítjuk a viselkedésünket, akkor azt mondjuk csak az orcánk pirulása a miénk. És Uram, mi az egyetlen, amiben kapaszkodni tud? De ami Urunké, Istenünké az irgalmasság és a bocsánat, mert pártot ütöttünk ellene. De azt mondja, egyetlen érvünk van, amiért kérjük a te segítségedet, és hogy mégis a te szabadításodat valósítsd meg, mert tiéd az irgalmasság és a bocsánat. És mi ebbe a te kegyelmedbe kapaszkodva könyörgünk, hogy mégis teljesítsd be a te jó ígéreteidet, noha nem vagyunk rá méltók, noha elismerjük a mi vétkeinket előtted. És utána így folytatja tovább. És nem hallgattunk az Úrnak, a mi Istenünknek szavára, hogy járjunk az ő törvényeinket, törvényeiben, amelyeket előnkbe adott az ő szolgája proféták által. És az egész Izrael áthágta a te törvényedet, és elhajlottak, hogy ne hallgassanak a te szódra. Ezért ránk szakadt az átok és eskü, amely megvan írva Mózesnek, az Isten szolgájának törvényében, mert vétkeztünk ellene. És teljesítette az ő szavait, amelyeket ellenünk

Istenének hatalmas Istene van. Még évszázadokig élt az emléke, hogy kihozta őket Egyiptomból. És akkor a csodálatos, fantasztikus, a világcsoda, jeruzsálemi templomot lerombolhatták, fölégethették. Úgy tűnt, hogy megszűnt az ország, fogságba hurcolták a népet. Ez egy óriási felkiáltó jel volt Izrael népének is, de a körülöttük lévő pogány népeknek is. Miért történt ez? Hogy történhetett ez? Erre mondja azt, hogy nem történt olyan az egész ég alatt, amilyen történt Jeruzsálemben. És utána így olvassuk a 13. versben. Amint írva van a Mózes törvényében, az a veszedelem mindre ránk jött, és most van egy nagyon fontos dolog. És az Úrnak, ami Istenünknek színe előtt nem esedeztünk, hogy megtértünk volna a mi álnokságainkból, és figyeltünk volna a te igazságodra. Ezzel azt mondja a prófét, hogy nem volt szükségszerű, hogy ez történjék. De mi még azt is elmulasztottuk, nem csak vétkeztünk, de még azt is elmulasztottuk, hogy esedezzünk az Úrnak, ami Istenünknek színe előtt, és megtérjünk a mi álnokságainkból. Testvérem, azt gondoljuk, hogy Isten tervei mindenképpen teljesednek? Azt gondoljuk, hogy semmit nem befolyásolja az Isten cselekvését, az, hogy mi hogy viszonyulunk hozzá? És hogyha majd ránk jön egy veszedelem, akkor nem kell-e, hogy eszünkbe jusson, hogy még azt is elmulasztottuk, nem csak, hogy nem tartottuk meg a te szavadat mindent úgy, ahogy kellett volna, de még csak azt se tettük meg, nem esedeztünk a ti színed előtt, hogy megtérjünk a mi álnokságainkból. Szörnyű az, mikor az ember egy ilyen lelki ismereti teher kárul, mint ahogy érezhették a Júda bjeliek, nem kellett volna elpusztulni a Jeruzsálem városán, nem kellett volna ekkori nemzeti tragédiának rászakadniuk. Ha már el is követték a bálványimádás bűnét, hogyha rettenetes erkölcsi bűnök burjánzottak közöttük, de amikor hallották a proféták felhívásait, intéseit, akkor az Úrnak, ami Istenünk színe előtt esedeztünk volna, és megtértünk volna a mi álnokságunkból, akkor Isten még mindig elfordította volna ezt. De nem tettük. És ezért végül jött az iszonyú tragédia, és jöttek az óriási megpróbáltatások a népre. És utána így folytatjuk, a 14. verset nézzük. Azért készen tartotta az Úr azt a veszedelmet, és azt reánk hozta. Mert igaz az Úr, a mi Istenünk, minden cselekedetében, amelyet cselekszik, mert nem hallgattunk az ő szavára. Testvérem, milyen érdekes ez a mondat, készen tartotta az Úr a veszedelmet. Mintha azt mondaná, egy darabig csak lebegtette. Egy darabig késleltette. Gondoljunk arra, hogy Jeruzsálemnek a pusztulása három hullámban következett be. 605-ben még csak foglyokat vittek, és még a város éppen maradt. 597-ben már sokkal nagyobb csapat foglyot vittek, és a város még mindig állt. És már körülvették a babilóniaiak a várost, és Jeremiás próféta még mindig könyörgött Sedékiás királynak is, a fejedelmeknek is, a papoknak. Azt mondta, még csak fajárom lesz, és nem vasjárom, hogyha megalázzátok magatokat az Isten előtt, hogyha elfogadjuk az ő fenyítékét, hogyha a megtérés útjára lépünk. És nem esedeztek az Úr színe, és nem tért meg a nép az ő álnokságából. És azt mondja, készen tartotta az Úr a veszedelmet, de lebegtette, késleltette, várt arra, hogy történik valami ilyesmi, és nem történt. Megkérdezem újra testvéreim, hogy tőlünk független az, hogy Isten tervei mikor teljesednek, hogy teljesednek, van abban valami szerepünk nekünk? Kell nekünk hitbeli együttműködéssel viszonyulni az Istennek a cselekvéséhez, és függ ezen, és múlik ezen valami? És azután így olvasom tovább. Még a 14. versben még egy gondolatra visszatérek. Ez egy csodálatos kijelentés, amit tesz itt a próféta. Mert igaz az Úr, a mi Istenünk, minden cselekedetében, amelyeket cselekszik. Mondjátok, testvéreim, biztosak vagyunk mi ebben? Nekem itt eszembe jut Ézsaiás könyve 58. fejezetéből egy olyan részlet, hogy ahol profétikusan azt mondja, hogy az Isten népe sokszor, ha nem is hangosan, de morgolódik az Isten ellen, és kételje és panaszai vannak, hogy az Isten miért nem áldja meg őket jobban. Itt hadd idézzem föl egy pillanatra Ézsaiás próféta könyve 58. fejezetéből, tehát Ézsaiás könyve 58. fejezetében így olvasom, hogy hogyan panaszkodott a nép Istennek. A második és a harmadik verset olvasom. Tehát ők
Ők olyan népnek tartják magukat, akik engem minden nap keresnek, tudni kívánják utaimat, mint oly nép, amely igazságot cselekedett, és Isten ne törvényeket.

Ennyit el nem hagyta. Kérik tőlem az igazságnak ítéleteit, és Istennek elközelgését kívánják. És ezt mondják, miért böjtölünk, és te nem nézed? Gyötörjük lelkünket, és te nem tudod. Ugye, ha nem is mondjuk ki hangosan, de sokszor van az emberben ilyen, hogy hát miért nem áldod meg a népedet jobban? Miért nem teszed nyilvánvalóbbá te igazságodat? Miért nem támogatod jobban az evangélium hirdetés ügyét? És az emberben nincs az az Istene, az az abszolút bizonyosság, igaz az Úr minden ő cselekedetében, és mindig igazságot cselekszik. Nekem a hibát benne keresni nem lehet, nem szabad. Kételynek egy pillanatnyig helyet adni nem adhatok, mert az Isten mindig igaz minden cselekedetében, amit ő cselekszik. Az ég és a föld előbb elmúlik, mint hogy ő megváltozik. Önnála nincs változás, vagy a változásnak árnyéka. Ő benne nincsen hamisság. Akkor hol kell keresnem az okot? Akkor nekem kell az Urat keresni, és kérdezni, miért késik a te áldásod, miért nem nagyobb a te áldásod, miért nem nyilvánvalóbb a te támogatásod, miért nem lépsz közbe, hogy megáld és megsegíts bennünket. Tehát ezzel a lelki magatartással helyes mindig csak imádkozni, és gondolkozni a dolgok fölött. Az Úr biztosan igaz, igaz minden cselekedetében. Dániel prófétának ez a leghalványabb kételje nem fér. A Jeremiásnak is hasonló volt a magatartása, mikor voltak neki döprengő, gyötrődő kérdései, de így fordult vele Istenhez. Igaz vagy, Uram, ha perlek is veled. Éppen azért hadd beszélgessek veled peres kérdésekről. Mintha azt mondta, Uram, felteszek neked kérdéseket, amelyeket nem értek, de azt előre bocsátom, hogy tudom, hogy te igaz vagy, és ebben nincsen kételjem. Ugyanilyen lelkülettel imádkozott Dániel, és azt mondta, igaz az Úr minden utában és minden cselekedetében, ez nem kérdés. De akkor mégis hogyan nyerhetjük el az ő kegyelmét? Mi az oka annak, hogy az Isten szabadítása elbizonytalanodott számunkra? És így olvassuk tovább. Az utolsó gondolatait olvasom az imának. A 15. verstől, most azért, ó mi Urunk Istenünk, aki kihoztad a te népedet Egyiptom földjéből hatalmas kézzel, és nevet szereztél magadnak, mint ma is van, vétkeztünk, gonoszul cselekedtünk. Uram, a te igazságod teljessége szerint forduljon el, kérlek, a te haragod és a búsulásod a te városodtól, Jeruzsálemtől, a te szentséges hegyettől, mert a mi bűneinkért és a mi atyáink hamisságaiért gyalázatára van Jeruzsálem és a te néped mindeneknek mi körülöttünk. És most hallgasd meg, ó Istenünk, a te szolgádnak könyörgését és esedezéseit, és világosítsd meg az Úrért a te országodat, a te szent helyeden, amely elpusztítatott. Hajtsad, én Istenem, a te füledet hozzánk, és hallgass meg. Nyisd meg szemeidet, és tekintsd meg a mi pusztulásunkat és a várost, amely a te nevedről neveztetik. Mert nem a mi igazságunkban, hanem a te nagy irgalmasságodban bízva terjesztjük elődbe a mi esedezéseinket. Uram, hallgass meg! Uram, légy kegyelmes! Uram, légy figyelmes! Cselekedd meg! Ne késetelmezzél! Önnön magadért, ó én Istenem! Mert a te nevedről neveztetik a te városod és a te néped. Mi az utolsó érv is az imában? A te nevedről neveztetik a te városod és a te néped. Ez olyasmi, mint mikor a zsoltáros azt mondja, Uram, ne szégyenüljünk meg, ne szégyenüljenek meg miattam, akik benned bíznak. Mintha azt mondaná, mi ugyan nem érdemeljük meg, de mivel a te ügyedet képviseljük, a te nevedet, nekünk semmi érdemünk nincs. De még a mi bűneink miatt ne kerüljön gyalázatba a te ügyed is, még ne szenvedjen vereséget a te ígéd, a te megváltási terved miattunk, nincs semmi érdemünk, de a te nevedért cselekedjél. Milyen megindító ez a könyörgés. Milyen érdekesen mondja, azt mondja, a te nagy neved, amint ma is van. Izrael összes bűne tévejgése ellenére az Izrael Istenének a neve még mindig nagy volt a pogányok között. Még mindig emlékezetesek voltak az Isten nagy szabadító tettei, amelyeket értük cselekedett. És mintha azt mondaná, annál nagyobb a felelősségünk, hogy a te nevedet, a te ügyedet képviseljük. És a méltatlanok vagyunk, elismerjük, de kérünk, könyörülj rajtunk a te nevedért. És szeretném nagyon erőteljesen kiemelni a 18. versvet, azt, ami azt hiszem legtöbbünk Bibliájában vastagon szedett is, ami minden igaz imának a lelki magatartása,
mert nem a mi igazságunkban, hanem a nagy irgalmasságodban bízva terjesztjük elődbe a mi esedezéseinket. Nem tudom, emlékszünk-e rá, a közelmúltban erről is hangzott el itt igehirdetés, hogy ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, mondta Jézus, még a hegyek is kimozdulnának helyükből. Vagy kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Na hát, amikor erre a lelki magatartásra kell eljutnunk, amit ezek a sorok fejeznek ki, hogy nem a mi igazságban, nagy irgalmasságodban bízva terjesztjük ki esedezéseinket. Mert a Jóisten csak akkor hallgathat meg minket, mikor mi kérünk tőle nagy, hatalmas, szabadító tetteket, ha a szívünkben semmi megalkuvás nem marad a bűnnel. Ha teljesen elismerjük a mi vétkeinket, és azoktól tényleg szabadulni akarunk. És amikor semmi dicsőséget nem akarunk tulajdonítani magunknak, amikor nem fenyeget az a veszély, hogy ha Isten megáld, megsegít, megszabadít, akkor elbízzuk magunkat is magunknak tulajdonítjuk. Akkor van egy villan fel, ha csak egy mustármagnyi is abból az igazi hitbeli magatartásból. Mikor ezt tudjuk mondani, nem a te igazságban, hanem te nagy irgalmasságodban terjesztjük elődbe a te esedezéseinket. De nem kegyes szavakkal, nem úgy, hogy megtanultuk és elmondjuk, hanem ezt teljes szívünkből átéljük, átérezzük, ezt teljes egészében valóságnak látjuk. Ha csak egy mustármagnyi is felvillan ebből a hitbeli, ebből a lelki magatartásból bennünk, ha az Isten ezt be tudja érlelni bennünk, akkor azonnal cselekszik. Akkor valóban teljes szívünkből keressük őt. És azt hiszem ismerős, hogy milyen választ kapott Dániel erre az imádságra. Azt, hogy még be se fejezte az imádságot, és azt mondja, megjelenik Gábriel, a hatalmas angyalfejedelem, és azt mondja, sebességgel repülve illetett engem az esti áldozat idején, és azt mondja, a te esedezésed kezdetén egy szózat támadt, és én jöttem, hogy értelemre tanítsalak. Megkérdezem, milyen gyorsan válaszol az Isten, ha valaki teljes szívéből keresi. Ha csak egy mustármagnyi is fölvillan az igazi hitből, akkor milyen gyorsan cselekszik az Isten. Még ezzel is fokozza, hogy sebességben repülve is. Ha még az imádságot mondtam, és azt mondta, az imádság elején kaptam, hogy már itt is van. Ilyen közel van az Isten hozzánk, és a nagy szabadító tettekkel avatkozik közbe, ha mi teljes szívünkből keressük, ha mi nem formálisan, hanem megértve, átélve, átérezve tudunk ilyen lelki magatartással viszonyulni hozzá, hogy nem a mi igazságunkban, hanem a te nagy irgalmasságodban bízva terjesztjük elődbe a mi esedezéseinket. És én abban bízom, hogy mindnyájan megértettük, hogy mi az, amire én a figyelmet rászterelni szerettem volna ezzel az igehirdetéssel, hogy itt vagyunk a végső események közepén, és egy vétkes passzivitás, nem hit, hanem egy vétkes passzivitás. Ha mi csak ilyen önelégülten azt mondjuk, jöjjön, ami jönni kell, az Úr majd beteljesíti az ő terveit, és úgyis megóvja a népét. Nem, az Úr azt kívánja, hogy figyeljetek, virrasszatok és imádkozzatok. Ő azt kívánja, hogy mi hitbeli együttműködéssel viszonyuljunk az ő terveihez. Ehhez figyelni kell, ehhez érteni kell a dolgokat, ehhez össze kell hasonlítani az írásokat, újra és újra tanulmányozni kell az írásokat, nem beírni azzal, hogy hát én tudom úgy nagyjából ezt az egész profétikus vázlatot. Nem, hiszen annak kikutathatatlan mélységei vannak, apró részletei vannak, és amiket csak a beteljesedéskor lehet megérteni. Ehhez nekünk is meg kell figyelni a könyvekben, amit az Úr mondott. Össze kell hasonlítani, és igenis figyelni kell a beteljesedő valóságot. És kérni kell a Jóistent, hogy nyissa meg az értelmünk szemeit, hogy mi ezt értsük, lássuk. Nem pedig úgy, hogy éljük a mi kis életünket, végezzük a mi magunk dolgát, és hát majd az Úr majd megóv minket. Nem. Itt egy óriási küzdelem folyik. Az Isten megváltási műve az a démonok seregének az ellenállása közben megy végbe. És borzasztó gyenge tényező az emberi szövetséges, és Sátán egyenként is támadja az emberi szövetségeseket. És hogy így mondjam, az emberi szövetségesnek a gyengeségét csak az ellensúlyozza. Ellensúlyozhatja egyedül, hogy nem vagyunk tökéletesen Istennel együttműködő szövetségesek cselekedeteinkben, és annyi hibát követünk el, ha az ember legalább önmagát megalázva, buzgón esedezik az Isten előtt, hogy ha nem is a mi igazságunkban, de mégis a te nagy irgalmasságodban bízva, kérünk teljesítsd a te jó ígéreteidet, kérünk lépj közbe, kérünk mutasd meg a te szabadító hatalmadat, amikor szükséges.
És én szívemből kívánom, testvéreim, hogy változást eredményezzen a lelki magatartásunkban az, amit az igéből megértettünk. És Jézusnak ez a fontos felhívása, hogy figyeljetek, virrasszatok és imádkozzatok. Hogy hitbeli együttműködés véget jelenti ki nekünk Isten a proféciákat. Ez megváltoztasson minket, és tegyünk úgy, mint Dániel. És ne úgy legyen, hogy már milyen régen nem is tettem ilyet, hogy bőjtel és imádsággal keressem az Urat. Nem az én anyagi gondjaimért, vagy családi problémáimért egyszerűen, hanem az Isten művéért, az Isten történelmi művéért, az evangélium hirdetés művéért. Hát testvére, mindegyikünk kérdezze meg magától, mikor tettem ilyet, hogy bőjtöléssel, esedezésekkel komolyan, teljes szívből járultam Istenni. Még imádságban sem veszünk részt igazán ebben a nagy küzdelemben. És így ne várjuk, hogy az Úrnak a csodálatos szabadító tervei és ígéretei teljesednek. Együtt éreznünk, együtt működnünk kell az Istennek a gondolataival és az Isten terveivel. És én bízom abban, hogy ezt sokan szívünkre vesszük, és látjuk azt, hogy ennek óriási jutalma van. Mindig gondoljunk arra, hogy amikor Dániel így imádkozott, sebesen jött a válasz, sebesen jött a hatalmas isteni válasz. Mondjátok, van annál magasabb rendű dolog, mikor az ember átéli, hogy az imádság felmegy, és kézzel foghatóan lejön a válasz, az isteni szabadítás. Van ennél magasabb rendű öröm, van ennél hatalmasabb tapasztalat? Igenis, van eredménye, van áldása annak, ha mi együttműködünk egy szívbeli, lelki küzdelemmel, az Isten megváltási tervével, értve követjük azt is, és szívvel, lélekkel, együttérzéssel küzdünk vele együtt. Kívánom, hogy a Jóisten ezt mindannyiunkkal személyesen megértesse, és ez meghatározza a magatartásunkat. Amen.

Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és megköszönjük néked ennek az éneknek a bátorítását. De úrunk, azt is megértjük belőle, hogy a hitünk diadalma győzhet csak. És úrunk, bocsásd meg nékünk, hogy mi olyan álmatagok vagyunk, hogy mi ránk is jellemző, hogy nem csak hogy nem tartjuk meg sok-sok mindenben a te parancsolataidat, de még a te színed előtt sem esedezünk. És úrunk, kérünk, add, hogy megértsük, hogy óriási küzdelem folyik ma a történelemben világszerte, és te ezekről sokat szóltál nekünk a te profétikus igéidben, de mi mégis csak olyan egykedvűen éljük az életünket, és azt gondoljuk, hogy a hit azt jelenti, hogy mindent ráthagyhatunk, és nekünk csak egy ilyen olcsó kegyelemben való bizakodás a feladatunk. Drága jó mennyei atyánk, nyisd meg a szemünket Jézus Krisztus által, és taníts meg újra bőjtel esedezéssel, könyörgéssel járulni hozzád sorsfordulókon. Nem csak a személyes gondjainkért, hanem a te művedért, annak a megmaradásáért, annak az előrehaladásáért. Mert a te nevedről neveztetik, mert tudjuk, hogy mi emberek üdvössége forog kockán, tudjuk, hogy micsoda érdekek fűződnek ehhez. És ugyanakkor látjuk a magunk mérhetetlen gyengeségét, hogy a küldetésünket mi kevéssé teljesítjük. Urunk, add, hogy szívvel, lélekkel vegyünk részt a nagy küzdelemben a te oldaladon. Ó, Urunk, vezess rá erre bennünket, és add, hogy azokban az áldásokban, örömteli tapasztalatokban is részesülhessünk, hogyha teljes szívünkből keresünk téged. Ha szívünket adjuk a könyörgésre és az esedezésre előtted, akkor nagy dolgokat tapasztalunk. Akkor te nagy dolgokkal felelsz, akkor kézzelfogható bizonyságát adod annak, hogy élsz, létezel, megszabadítasz és megsegítesz. Urunk, kérünk, mozdíts ki minket a lelki restségünkből, önelégültségünkből, és tégy a te igazi hívő népeddé, ébresz fel, formálj át veled együttműködő hívő népé. Ez a mi kérésünk. Kérünk, hallgass meg minket, és maradj velünk. Amen.

Aki követ, az csak akkor tudja képviselni az Istent, ha előbb kegyelmet vett, ha van mit hirdessen, ha van mit átadjon az embereknek. Így folytatja tovább, hogy aki által, Jézus Krisztus által vettük a kegyelmet és az apostolságot, a hitben való engedelmességnek okáért, egyszerűbben fordítva a hitben való engedelmességért. És itt hadd hívjam fel a figyelmet egy keretre, amely keretezi az egész római levelet. A 16. fejezet 26. versében ugyanezt a megfogalmazást, szó szerint ugyanezt a gondolatot találjuk az utolsó előtti versében a levélnek. Én ahhoz, hogy a szöveg összefüggésből ne ragadjam ki, ezt a 25. verstől olvasom a levél végéig, de majd kiemelem ezt a részletet. Annak pedig, aki titeket megerősíthet az én evangéliumom és a Jézus Krisztus hirdetése szerint, ama titok kijelentése folytán, mely örök időtől fogva el volt hallgatva, most pedig megjelentetett a prófétai írások által az örök Isten parancsolata szerint a hitben való engedelmesség véget minden pogányoknak tudomására adatva, az egyedül bölcs Istennek a Jézus Krisztus által dicsőség mindörökké. Azt mondja az apostol, hogy a hitben való engedelmesség véget adta az Isten az evangéliumot. Ezzel kezdi a levelet, és ezzel fejezi be a levelet. Miért? Egy nagyon egyszerű bibliai összefüggés van emögött, azért, mert a Biblia tanítása az, hogy az ember életében az alapvető probléma az, hogy kiesett abból az összefüggés rendszerből, abból a teremtettségi rendből, ahol be tudja tölteni az élete a maga funkcióját, a maga rendeltetését. Az ember engedetlenné vált az Isten beszéde, az Isten törvénye iránt, nem fogadja el az élet koordinátái törvényeit, és ennek köszönheti a nyomorúságát a Földön. Minden bajnak, minden betegségnek, minden nyomornak a végső gyökere erre az engedetlenségre, az isteni rendből való kiesésre vezethető vissza. Lehet nagyon logikus a mi életünk, de az alapoknál baj van. És ezért csak az a megoldás, amelyik nem csak a következményeket hárítja el az életben. Mert ha a gyökér nem kerül a helyére, akkor újra termeljük a problémát. Akkor hiába nyernénk mi most örök életet, elég borzalmas lenne örök életet élni így, nem? És most kivonom a betegséget, kivonom a világban levő nyomorúságot és bajt, és csak az egymáshoz való viszonyra gondolok. Csak arra gondolok, hogy egymással hogyan bánunk. Hát én nem szeretnék örök életet élni így. Nekem a saját életemben épp eleget bántottam másokat, nekem ennyi elég volt. A gyökér kell, hogy megváltozzon. A gyökér kell, hogy megváltozzon ahhoz, hogy a következmények elhárítása áldás legyen az ember számára. Ezért az evangéliumnak, és hadd fogalmazzak így, ennek a levélnek, amit mi szeretnénk tanulmányozni. Csak akkor van értelme az ember életében, ha elvezeti odáig az embert, hogy hit által, mert magától nem tud az ember, de hit által visszakerül a helyére. Visszakerül oda, hogy engedelmeskedik az Istennek. Lehet gyönyörködni ebben a levélben, lehet csodálatos logikát találni, zárt gondolatmenetet találunk ebben a levélben. Semmi értelme nem lesz számunkra. Semmi haszna nem lesz számunkra, hogyha ezt a levelet megismerjük, és ugyanolyanok maradunk. Akkor van értelme ennek a levélnek, akkor van értelme ezt tanulmányozni, ezzel foglalkozni, ha a végeredmény elvezet oda, hogy a mi életünk gyökér problémája, az Istennel szembeni lázadás, az Istennel szembeni engedetlenség megváltozik, és hitáltal engedelmesekké válunk. Ez a levél azért íródott, hogy mindenki, aki akarja, megértse ennek a folyamatát, és járni tudjon ezen az úton. De hiába értem meg a folyamatot is. Hiába tudom elmondani, hogy hogyan lehet végigmenni, ha én magam nem élem meg. Ha én magam nem járok végig rajta. Az Isten soha nem öncélúan adja az evangéliumot. Az Istennek mindig az a célja, hogy helyreállítsa az embert, helyére tegye az embert. Hit által engedelmessé tegye az embert az Isten iránt. Tehát ez a célja az apostolnak, ezzel keretezi be a levelet, mint egy ezzel indítja a levélolvasóit, és ide vezeti el a levélolvasóit. Mindennek akkor volt értelme, ha hit által megváltozott az Istenhez való viszonyunk, megváltozott az emberekhez való viszonyunk, megváltozott az élet törvényeihez való viszonyunk. Akkor volt értelme. Ha ez nem történt meg, akkor tudhatom, hogy van megoldás, de nekem nincs megoldás. Az én számomra nem oldódik meg ez a probléma.
Tehát aki által vettük a kegyelmet és az apostolságot, a hitben való engedelmességért minden pogányok között az ő nevéért, ugye itt már megjelenik a zsidó pogány kérdés, ezt az evangéliumot, a megoldást mindenkinek felkínálja az Isten, minden nép számára. A Bibliában a pogány szó az nem olyan pejoratív értelmű, mint a mi gondolkozásunkban. Hát nem akarom részletezni, hogy mit jelent ez a mi gondolkozásunk szerint, a hitetlen gyaur gondolata. A Bibliában a pogány szót azt valahogy így lehetne visszaadni, egyébként itt a népek kifejezés van, az etnosz kifejezés van a görögben. Azok a népek, amelyeket az Isten nem hívott el úgy, mint a zsidó népet, hogy képviseljék őt ezen a földön, hanem akikhez küldi a zsidó népet, hogy őt képviseljék közöttük, de akik szintén az Isten gyermekei, az Isten népei és teremtményei, csak éppen a kinyilatkoztatást nem ismerők. Tehát amikor pogány szót fogjuk olvasni a levélben, akkor próbáljuk meg kivonni ebből azokat a pejoratív felhangokat, amik óhatatlanul ott vannak a lelkünkben, és próbáljuk meg egyszerűen így értelmezni, hogy azokról az emberekről szól, akik nem beleszülettek az Isten igényének a környezetébe, az Isten igének a megismerésébe, hogy így mondjam, nem az anyateljel szívták magukba azt, hogy kicsoda az Isten, hanem később találkoztak az Isten üzenetével, és így fogadták el az ő személyét. Minden pogányok között az ő nevéért, akik között vagytok ti is Jézus Krisztusnak hivatalosai, vagy elhívottai, ezzel pedig már az előre rendelés gondolatára tér az apostol, ugyanis nagyon egyszerűen azt mondja a Biblia, és azt mondja ez a levél is, hogy ahhoz, hogy mi az Istent megtaláljuk, ahhoz először az Istennek kell keresnie bennünket. Nem a mi érdemünk az, hogy az Istent megtaláltuk, hanem az Isten dicsősége az, hogy nagy nehezen elvezetett minket oda, hogy szóba álljunk vele. Az Isten elhívottai, ez nem egy bizonytalan dolog, ez egy isteni rendelkezésen múlik. Az Isten előre elrendelte, hogy minden ember megkaphassa a meghívást, és lehetőséget kapjon az Istennek válaszolni erre a meghívásra. Mindazoknak, akik Rómában vagytok, Isten szeretteinek, elhívott szenteknek, ugye itt a címzés, erről nem beszélnék bővebben, kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kegyelem és békesség. Pál apostol itt két korabeli szót használ, címzésre vagy üdvözlésre használatos szót használ. Az egyik a görögség köréből származik, a másik a zsidóság köréből származik. De Pál apostol evangélium hirdetése nyomán új értelmet nyer mind a kettő. Kegyelem, charis a görög szövegben, az isteni jóindulat, irgalom és az ennek következtében az ember életében megjelenő öröm. Ez a gondolata ennek a szónak. Valahogy így lehetne visszaadni, isteni jóindulat és ezért öröm legyen bennetek. Az Isten irántatok való jóindulatából fakadó öröm legyen bennetek. És békesség, ez pedig a héber shalom köszöntésből származik, amivel arra utal, hogy az Isten megbékélni akar az emberrel, és béke közösséget akar létrehozni az emberi kapcsolatokban is. Pál apostolnál nem egyszerűen üdvözlő forma ez a kegyelem és a békesség, hanem az emberi életnek a két nagy szükséglete. Az Isten irántunk való szeretetének a megismeréséből fakadó örömre van szükségünk, és az Isten békességére van szükségünk ahhoz, hogy jól érezhessük magunkat, ahhoz, hogy igazán élhető legyen az élet számunkra. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. És ezután rátér Pál apostol arra, hogy hálát ad a római gyülekezetért, elmondja azt, amit más leveleiben is megemlít, hogy Pál apostol nagyon buzgó ima életet élt. Én sokszor csodálkozom azon, amit mond, hogy hány emberről mondja azt név szerint, hogy én az imádságaimban rólad megemlékezem, hány gyülekezetről mondja azt, hogy én minden imádságomban imádkozom értetek, hogy ti hűségesek legyetek és megálljatok. Pál apostol így viszonyult a keresztény közösségekhez. Időnként levelet írtak, találkoztak egymással, de minden nap imádkozott értük. Imádkozott személyekért, konkrét személyekért, és imádkozott konkrét gyülekezetekért. Mint aki tudja, hogy az Isten tudja a legtöbbet elvégezni az emberért, és ő neki a legfontosabb feladata, hogy az Isten áldását kérje, és az Isten vezetését kérje a szolgálatára. Mint ahogy a 9. vers ezt mondja, hogy mert a bizonyságom nékem az Isten, akinek lelkem szerint szolgálok az ő fiának evangéliumában, hogy szüntelen emlékezem felületek imádkozásaimban, mindenkor könyörögvén, vagy ha egyszer már jó szerencsés út adódnék nékem Isten akaratából, hogy hozzátok mehessek. Az a kifejezés, amit kiemelnék,
ez a kis rész, hogy én az Istennek lelkem szerint szolgálok az ő fiának evangéliumában. Ez nem egyszerűen annyit jelent, hogy én lelkesedéssel szolgálok az Istennek, hogy én olyan teljes szívből szolgálok az Istennek. Szép kép lenne ez is, mert ez önmagában szép, de ennél többet mond. Azt a kifejezést, ami itt van a görögben, valahogy így lehetne visszaadni, hogy akinek én a Szentlélek által megvilágosított lelkiismeretemen keresztül szolgálok. Nem egyszerűen a saját elképzeléseim szerint szolgálok, hanem az Istennek, az Isten akarata szerint, amit azt tesz,

Jelzi ki, hogy ő kész volt az Isten akaratát szem előtt tartani a szolgálatában, kész volt az Istennek átadni a vezetés jogát az életében, és azt a munkát, amit ő végez, azt a szolgálatot, amit végez, azt nem a maga kútfeje szerint csinálja, végzi, hanem az Isten vezetésére hagyatkozva végzi. Hadd utaljak két bibliai párhuzamra, két bibliai gondolatra. János evangélium a 4. fejezetében Jézus Krisztus, amikor a szamáriai asszonnyal beszélgetett, akkor az asszony feltette egy örökzöld kérdést, ami mind a mai napig örökzöld kérdés. Ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádni kell az Istent, a mi atyáink pedig azt mondják, hogy itt a Garizim hegyén van az a hely. Hát most akkor kinek van igaza? Jézus Krisztus azt mondta, egyrészt elmondta azt, hogy mi azt imádjuk, amit ismerünk, ti azt imádjátok, amit nem ismertek, de elmondta a legfontosabbat, hogy az Isten lélek, és szükség, hogy akik őt imádják lélekben és igazságban imádják, a Szentlélek vezetésével és valóság ismerettel, az igazság ismeretével szolgálják őt. Az Istennel összekapcsolódni az az ember tud, az Isten vezetése annak az embernek az életében tud megvalósulni, aki kész a lelki ismeretét alárendelni az Isten beszédének és az Isten lelke irányításának. Aki kész a lelki ismeretében helyet adni az isteni figyelmeztetéseknek, dorgálásoknak és késztetéseknek. Ennek az embernek az életét az Isten vezetni tudja. Jézus Krisztusról ugyanezt a kifejezést olvassuk. Márk evangélium azt hiszem 4. fejezetében, de lehet, hogy 2. fejezetében van ez a részlet. Amikor Jézushoz oda vittek egy gutaütött embert, de hát a tömegtől nem fértek oda, és ezért kibontották a ház tetejét. És úgy leengedték Jézus mellé, és Jézus rátekintett erre az emberre, 2. fejezet, Márk evangélium a 2. fejezetében van a történet, rátekintett erre az emberre, és látta, hogy ennek az embernek a legnagyobb szükséglete nem a testi gyógyulás, hanem ő gyötrik a bűneinek, az emléke, gyötrik a bűnei, és ezért bűnbocsánatra van szüksége. És Jézus rátekintett erre az emberre, és azt mondta, megbocsátattak a te bűneid. És azt olvassuk ezen a ponton az evangéliumban, hogy voltak ott némely írástudók, teológusok, és rögtön elkezdtek okoskodni. Micsoda káromlás ez? Hogy mondhat ilyet? Hát csak az Isten bocsáthatja meg a bűnöket. Hát Isten káromló ez az ember. De azt mondja az evangélium, hogy ezt nem mondták ki. Hogy ők nem egymás között kezdték el ezt hangosan zúgolódni, hanem a szívükben kezdtek el így okoskodni. És azt mondja Márk evangéliuma, hogy Jézus pedig azonnal észrevette az ő lelkével, hogy magukban így okoskodnak. Itt ugyanez a kifejezés található, mint amit Pál apostol mond, hogy akinek én lelkem szerint szolgálok. Jézus nem azért tudta, hogy mit gondolnak ezek az emberek, mert ő isteni lényként, isteni tudással rendelkezett. Nem, Jézus azért tudhatta ezt, amiért Péter apostol tudhatta, hogy Anániás és Szafira mit tett. Mert az Isten lelke, aki a szíveket vizsgálja, megjelenthette neki, mert teljes közössége volt az Isten lelkével. Ez tehát, hogy az én lelkem arra a különleges egyedi kapcsolatra utal, ami a lelkiismeretes élet nyomán alakulhat ki az Istennel, amikor egy embernek úgy működik a lelkiismerete, hogy az Isten lelke személyes vezetést, személyes késztetéseket adhat, és ilyen módon vezetheti az életét. Az evangéliumban szolgálni csak így érdemes. Az evangéliumot hirdetni azok az emberek tudják eredményesen, akik nem a maguk útfeje szerint mondják azt, amire gondolják, hogy mondaniuk kell, hanem akik helyet adnak annak, hogy az Isten vezesse őket eközben. Erre utal Pál apostol gyakorlatait. Azt mondja tehát, hogy nekem bizonyságom az Isten. Az Isten látja az én ima életemet, látja az én életemet, akinek az ő vezetésével szolgálok, akinek én lelkem szerint az isteni lélek késztetései nyomán, személyes befogadás nyomán szolgálok, hogy én mennyire vágyakozom utánatok, és hogy én hogyan adok hálát, és hogyan könyörgök értetek, hogy vajha egyszer már jó szerencsés út adódnék nékem az Isten akaratából. Pál apostol, ha nagyon akarta volna, valószínűleg elmehetett volna Rómába. De ő az Isten akaratából akart elmenni. És mindez idáig bár sokszor tervezte, de képes volt a terveivel szakítani, képes volt a tervein módosítani, elfogadta azt, hogy az Isten most erre nem nyitott utat. Most ebbe az irányba őt nem engedi. Olvasunk máshol is ilyen jelenséget az apostolok cselekedetében, hogy Pál apostol Kis-Ázsia belseje felé keletre akart haladni, az Isten lelke nem engedte. És egyszer csak éjszakai álomban megjelent egy görög ember,
És azt mondta, hogy gyere,

át, és segíts nekünk. És nyilvánvalóvá tette az Isten, hogy nem keletre, hanem nyugatra kell mennie. És akkor engedelmeskedett, és elindult. A következő szakasz, a 11. verstől a 15. versig, számomra azért nagyon érdekes szakasz, mert egy kis bepillantást enged abba, hogy Pál hogyan gondolkozott a gyülekezetekkel való kapcsolatáról. Pál a nagyapostol hogyan viszonyul a testvéreihez, a többi gyülekezeti taghoz. Mert kívánlak titeket látni, hogy valami lelki ajándékot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre. Azaz, hogy együtt felbuzduljunk ti nálatok egymás hite által, a tiétek meg az enyém által. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy én gyakran elvégeztem magamban, hogy elmegyek hozzátok, hogy közöttetek is nyerjek valami lelki gyümölcsöt, mint a többi pogányok között is. Mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak elkötelezettje vagyok. Azért, ami rajtam áll, kész vagyok nektek is, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni. Az az érdekes, hogy Pál apostol arról beszél, hogy én vágyakozom arra, hogy eljussak hozzátok, és valami lelki ajándékot adjak nektek. Hogy közölhessek veletek a ti megszilárdításotokra, megerősítésetekre valami lelki ajándékot az Istentől. És ha folytatást tovább olvassuk, akkor ott rögtön megmutatja, hogy hogy is zajlik ez a folyamat az ő életükben. Azaz, hogy együtt felbuzduljunk ti nálatok egymás hite által, az enyém meg a tiétek által. Tehát miről van szó? Bocsánat, a tiétek meg az enyém által. Pont ez a lényeg. Arról van szó, hogy az apostol azt mondja, hogy számomra ez nem azt jelenti, hogy én eljövök közétek, a nagy tanító, és elmondom nektek az evangéliumot, aztán elmegyek tőletek, hanem ez számomra arról szól, hogy én átadom nektek azt, amit az Istentől nyertem, amit az Istennel való közösségben tapasztaltam. Ennek eredményeképpen ti megerősödhettek, megszilárdultok az Isten követésében, de eközben én tőletek ajándékokat kapok, és így együtt buzdulunk fel az Isten iránti szeretetre, az Isten iránti odaadásra, és szó sincs arról, hogy csak ti épültök az én hitem által, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy én épülök a ti hitetek által, és a tiétek is épül az enyém által. Értjük a sorrendet? Tehát Pál egyáltalán nem úgy volt vele, hogy hát én vagyok a nagy tanító. A többieket meg semmibe vette. Hanem úgy tekintett rájuk, hogy az ő testvérei, akiken keresztül az Isten áldásokat ad neki. Akiknek a hit tapasztalataink keresztül, mikor megosztják vele, mikor együtt imádkoznak, mikor együtt gondolkoznak az evangéliumról, akkor ő legalább annyi áldást kap, mint a gyülekezet az ő tanítása által. És utána még egy dolgot mutat, hogy ezzel minden gyülekezetben így volt az apostol. Nem csak a római gyülekezetnek, amelynek a híre eljutott az egész birodalom területére, hanem minden gyülekezettel így volt. Ő így gondolkozott arról, hogy különböző gyülekezetekbe kerül, különböző helyekre kerül, hogy minden hely, minden újabb kihívás, minden újabb találkozás annak az alkalma, amikor az Isten lelki ajándékot fog neki adni. Mert egy újabb élethelyzetben, újabb körülmények között élheti át az Istennel szerzett tapasztalatként az Isten segítségét. Ezért minden élethelyzet, minden új körülmény, minden egyes újabb gyülekezet újabb készséget, újabb alkalmasságot igényelt, és az Isten ezzel megajándékozta az apostolt. Neki a saját személyes hitélete szempontjából nem volt mindegy, hogy egyedül éli a hitéletét, vagy pedig épül a gyülekezetben való szolgálat által, a testvérei hite által, és azáltal, hogy különböző helyzetekbe kerül. Egy olyan helyzetbe kerül, ahol korábban még nem volt, amivel még eddig nem találkozott, és most ezt meg kell oldani. És az Istennek vezetnie kell közben. És az Isten ezen keresztül fejlesztette az apostol jellemét. Itt nem egyszerűen lelki ajándékokról van szó, képességekről van szó, arról is nyilván. De ennél többről van szó. Hogy a legkülönbözőbb élethelyzetekben, a legkülönbözőbb emberi kapcsolatokban megtanuljuk szeretni. Megtanuljuk egymást becsülni, tisztelni, elfogadni, és bízni az Isten munkájában, amit a másik emberben végez. Erről a jelenségről van szó. Pál apostol azt mondja, hogy ő nem azért nem ment el eddig Rómába, mert ő lustálkodott. Nem azért nem ment el, mert vonakodott attól, hogy nehézségeket vállaljon. Mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak elkötelezett vagyok. Pál életét áthatotta egy bizonyos elkötelezettség,
amire János apostol az első levelében, amiről János apostol az első levelében ír, vagy amiről az apostol a Római Levél 15. fejezetében az első 7 versben ír. Az az elkötelezettség, ami annak az embernek a szívében születik meg, aki átéli az Isten iránta való szeretetét. Amikor átélte azt, hogy az Isten fia hogyan szereti őt, hogy az Isten maga hogyan szereti őt, amikor átélte, hogy őt a gyilkost, aki dűtől lihegve gyilkolni akarta az Isten gyermekeit. Őt a gyilkost az Isten megállította, megszólította, magához vezette, és nem elpusztította, hanem feladattal bízta meg. Amikor ezt átélte, amikor megértette az Isten ember iránti szeretetét, akkor egy olyan elkötelezettség jelent meg az életében, ami belülről való szorongató erő volt. Ezt a gondolatot a Korintusi 2. levél 5. fejezet 14. versében így fogalmazza meg az apostol, hogy a Krisztusnak szerelme szorongat minket. A Krisztus szeretete az, ami szorongat bennünket arra, hogy mi másként járjunk, másként éljünk, másként gondolkozzunk. Ezért mondja azt, hogy én elkötelezett vagyok a görögök iránt is, a barbárok iránt is, a hit szempontjából bölcs zsidók iránt is, a hit szempontjából tudatlan pogányok iránt is, mert az Isten kegyelmét nyertem, és ezt a kegyelmet szeretném megosztani másokkal. Azért, ami rajtam áll, kész vagyok nektek is, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni, mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Miért beszél Pál apostol a szégyen gondolatáról? Hát mi szégyelni való van a Krisztus evangéliumában? Úgy gondolom, hogy ma ez a kérdés, ez jogos kérdés. Pál korában egy kicsit érthetőbb kérdés volt. Több szempontból is. Erről a kérdésről a Korintusi első levélben beszél az első 2 fejezet egyikében, amikor arról beszél, hogy az evangélium hirdetés a zsidók számára botrány, a görögök számára meg bolondság. A zsidók megbotránkoznak azon, hogy az Isten eljött, az Isten fia, és áldozatul adta magát. A görögök merik, kinevetik ezt az egészet. Hát micsoda esztelen dolog, hát az Isten nem halhat meg. Szellemi szempontból nem volt túlzottan vonzó a kereszténység ebben a korban. Nem jelentett szellemi kihívást azok számára, akik nagyon forgatták az agyukat. De egy más szempontból sem volt túl vonzó. Olyan valakinek a rabszolgái voltak ők, olyan valakinek a szolgái voltak, akit a római hatalom, mint államellenes, államellen lázadó személyt halálra ítélt. Hát szép dicsőség, nem? Ráadásul, aki miatt börtönben volt már Pál, tehát itt egy börtöntöltelék hirdet evangéliumot. Nem tudom, érezzük a szégyennek a jogosságát? Egy olyan valakiről beszélni, akiről megtudják azt, hogy Poncius Pilátus halálra ítélte. Hogy a római hatalom, az állam, mint állam ellenes szemét kárhoztatta. A keresztre feszítés lehet, hogy nem a legfájdalmasabb halálnemek egyike, azóta lehet, hogy kitaláltak fájdalmasabbat is, de hogy a legmegalázóbb volt a római korban, ez vitathatatlan. Ha valakivel szemben a megvetést, a kárhoztatást ki akarták fejezni, akkor erre a legalkalmasabb módszer a keresztre feszítés volt. Pál apostol egy olyan szeméről hirdeti, hogy a megoldást hozta, akit keresztre feszítettek. És az, aki hirdeti, az börtönben volt emiatt. És Pál mégsem szégyelli. Pál nem gondolkozik úgy, hogy nekem most már azért hallgatnom kéne. Már elég volt a börtönből, elég volt a gyalázatból, elég volt a gúnyolódásból. Elmondja a Korintusi 2. levélben érdemes elolvasni, hogy hányszor verték meg, hányszor támadták meg, hányszor volt veszedelemben, miközben az evangéliumot hirdette, de azt mondta, hogy én nem szégyellem. Miért nem szégyellem? Mert ő megtalálta a kincset az evangéliumban. Valami olyat talált, ami miatt mindent vállalt. Ahhoz hasonlítható ez, mint amikor Jézus elmondta a szántóföldbe elrejtett kincs példázatát. Elmondta azt, hogy van egy szántóföld, amelyet bérelt valaki, és szántott. És szántás közben kifordult a kincs a földből. A korabeli jog azt mondja, hogy azé a kincs, aki a föld tulajdona. Hiába ő találta meg, a tulajdonát, hogy megszerezze, meg kell venni a szántóföldet. Ezért hazament, és eladta minden tulajdonát. Hát nem tudom, hogy mit gondoltak róla. Egy ember, akinek megvan az egzisztenciája, háza, ki tudja, mi mindene volt,
most felszámol mindent, és megvesz egy szántóföldet. Hát mi értelme van ennek? És azt olvassuk, Jézus így mondta a példázatot, afelett való örömében elment, és mindenét eladta, hogy azt a szántóföldet megvegye. Az az ember, aki kincset talált a szántóföldön, az nem úgy gondolkozott, mint a szomszédai, akik nem tudták, hogy kincset talált, akik bolondnak tartották ezért a döntésért. Az az ember, aki kincset talált, az semmilyen árat nem tartott túl nagy árnak ahhoz, hogy ezt a kincset megszerezze, hogy a tulajdonosává legyen ennek a kincsnek. Ezért nem szégyelte Pál az evangéliumot, mert mit talált meg? Most fogja elmondani, hogy mit talált. Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert az Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek. Azt mondja, hogy én azért nem szégyellem az Isten evangéliumát, mert nincs benne semmi szégyelni való, mert az isteni hatalom teljessége láttatik meg. Az itt szereplő kifejezés az, hogy kijelentetik, megláttatik. Az Isten hatalma láthatóvá lesz az evangélium által. Nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert az Isten hatalma az, méghozzá olyan hatalom nyilatkozik meg az evangéliumban, amely nem csak bizonyos kiválasztott személyek számára jelent megoldást. Figyeljük meg a megfogalmazását. Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek. Ez a kifejezés, hogy zsidónak meg először meg görögnek, a második fejezet 11. versét, hogyha elolvassuk, rögtön a helyére kerül. Előtte való versben mondja, hogy zsidónak először meg görögnek, mert nincsen az Isten előtt személyválogatás. Igaz, hogy először a zsidóknak szólalt meg az evangélium, mert maga Jézus azt mondta, hogy először Jeruzsálemben hirdessétek, és majd onnan kellett elmenni a távolabbi vidékekre, és amikor Pál apostol elment egy helyre, ha ott voltak zsidók, akkor először nekik hirdette az evangéliumot, mert róluk is úgy gondolkozott, hogy hittestvérei, és őket meg akarta nyerni, hogy a pogányok között is munkálkodjanak. De a gondolatnak a lényege nem a sorrendiség. A gondolatnak a lényege az, hogy mindegy, hogy zsidó, vagy pogány valaki, mindegy, hogy milyen nemzetiségű, mindegy, hogy milyen vallású, mindegy, hogy milyen nemű, mindegy, hogy milyen társadalmi állapotban van szolga vagy szabad, rabszolga vagy rabszolgatartó, annak az embernek, aki hisz, annak az embernek az Isten evangéliuma hatalom, szabadító hatalom, az örök életet lehetővé tevő hatalom. Nagyon nagy dolgot mond ki az apostol. Nem azt mondja, hogy csak azok számára jelent ez szabadítást, akik bizonyos cselekedeteket megtesznek. Hanem egyszerűen azt mondja, hogy ahhoz, hogy ez a hatalom elnyerhető legyen az ember számára, ahhoz egy bizonyos viszonyulás kell. És ez az egy bizonyos viszonyulás így fordítható le, bizalom kell az iránt, az Isten iránt, aki ezt a lehetőséget megteremtette. A hit egyenlő bizalom. Bizalom abban az Istenben, aki felajánlja a szabadítást az embernek, hogy elhiggyem és rábízzam magamat az Isten gondviselésére, az isteni szabadításra. És figyeljük meg, hogy ezentúl egy teljesen általános megfogalmazás van minden egyes embernek. Az Isten evangéliuma nem válogat az emberek között, nincsen olyan ember, aki ne tudna segíteni. Aki eljut oda, hogy bizalmat szavaz az Isten munkájának, annak az Isten evangéliuma, isteni hatalom a szabadításra. És már az időnk nagyon előre haladt, a hitről egyetlen egy dolgot hadd mondjak el. Jézus Krisztus azt mondta, szintén egy példázatban, hogy az Isten országa a mustármaghoz hasonlít. És utána később arról beszél, hogy ha annyi hitetek volna, mint a mustármag. Az a mustármag, amiről itt Jézus beszél, nem olyan, mint amit mi a boltban megvehetünk. Ezt a mustármagot, hogyha megvesszük, akkor ilyen, hát körülbelül ilyen ekkora kis sárga gömbökkel találkozunk a zacskóban, és ha elvetjük, akkor nagyon szép sárga virágai lesznek, de úgy ennél nagyobbra nem akar megnőni. Amiről Jézus beszélt, az a fekete mustár, amiről a következőket írja Kereszti Zoltán a könyvében, a Bibliai Növények című könyvében. Azt mondja, hogy ez a növény, ez egy látszárú növény, de 3-4 méter magasra nő meg. 5-8 centiméter átmérőjű oldalágakat nevel. Szemmel látható, ahogyan a virágai kinyílnak és termést hoznak, és több ezerszer is termést hoz egy növény. Ennek a magja a mákszemnél kisebb.
Jézus azt mondta, ha annyi hitetek volna. Mennyi ez az annyi? Én nem tudom megmutatni, mert nem látható. A mágszemnél kisebbet, azt a pici bizalmat, amit az Isten igényel ahhoz, hogy segítség legyen az evangélium, azt nem tudom megmutatni. Ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, akkor annak az embernek az életében, aki csak ennyi bizalmat szavaz az Istennek. Nem azt kéri, hogy abban bízunk, amiben nem tudunk bízni. Azt mondja, hogy ami bizalmatok megvan, azt vessétek bele az Istenbe. Lehet nekem nagyon jó csíraképes magom a vitrínben. A növény soha nem fog nőni, csak akkor, ha belekerül a földbe. Ha kedvező közegbe kerül. A hit az gyakorlati magatartásban nyilvánul meg. Rábízom magamat az Istenre. De az Isten nem kéri azt, hogy majd akkor bízzunk benne, amikor már háznagyságú hitünk van. Ha mustármagnyi. Jézus evangéliuma, Isten hatalma minden hívő számára. A hit mértékét nem határozta meg az apostol. Minden hívő számára. Mindenki számára, aki a maga gyengeségében belekapaszkodik az Isten ígéreteibe, és bizalmat szavaz az Istennek. Miért lehet ilyen hatalom? Miért lehet olyan hatalom, amely az üdvösséget biztosítja, és amely a szabadulást biztosítja? Az üdvösség szó szerint szabadítás, szabadulást jelent. A 17. vers ezt magyarázza meg. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe. Miképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Mert az Isten igazsága jelentetik ki. Az embernek az a baja az életben, hogy hiányzik az igazság az életéből. Az itt szereplő görög szó, az azért érdekes, mert a görög nyelv kétféle igazság szót tud használni. Ezt a magyar nyelv nem nagyon tudja. Talán lehetne úgy, hogy az igazság és az igazságosság, vagy esetleg lehetne úgy, hogy a valóság és az igazság. Az igazat mond, ne csak a valódit. A görög szövegben az aléteja és a dikájó szüné kifejezés között hangalakilag is nagy különbség van. Rögtön látható a különbség. Az aléteja az a valóság ismeret, az az igazság, mint eszme, mint elmélet. Az ember életének nem az a baja, hogy az igazság eszméje, elmélete hiányzik, és nem megismerhető. Az ember életének az a baja, hogy a gyakorlati életében az igazságosság hiányzik az életéből. Hogy nem tud méltányosan, irgalmasan és igazságosan bánni a környezetében élő emberekkel. Az evangélium pedig azért csodálatos dolog, és azért hoz megoldást, mert az, ami az emberben természeténél fogva nincsen meg, jelleménél fogva magától nincsen meg, az az Istenbe vetett bizalom által megszületik és növekszik. Mert az Istennek igazsága, igazságossága jelentetik ki. Na itt van az a szó, amiről az előbb kezdtem beszélni, ez a kijelentetik. Az apokalüptetáj kifejezés van, az apokalüpszis szó, az azt jelenti, hogy rejtett dolgot napvilágra hozni. Rejtett dolgot láthatóvá tenni. Az Isten evangéliuma az nem egyszerűen egy elmélet, amelyben gyönyörködhet az ember, aztán mikor kimegy a teremből, akkor rázúdul a hétköznapok valósága, és próbálja túlélni valahogy ezeket. Az Isten evangéliuma az az életet átformáló gyakorlati hatalom, mert nem csak egy eszmei megoldást kínál fel, nem csak egy filozófiai gondolatot kínál az embernek, amiben megnyugodhat, hanem gyakorlati megváltozás lehetőségét kínálja fel az embernek. Hogy az az ember, akinek elege van abból, hogy megbánt másokat. Az az ember, aki nagyon sokszor belül jóra vágyik, de kívül olyan, mint egy sárkány. Az az ember olyanná válhat, mint ami elrejtve vágyként ott van a szívében, hogy én szeretnék másképpen élni. Nos, az Isten evangéliuma azért csodálatos dolog, mert ezáltal az isteni igazságosság, az Isten mércéjének megfelelő igazságos élet nem csak egy eszme, hanem látható. A rejtett, szívben rejtett változás láthatóvá válik az evangélium eredményeképpen. Ennek a folyamatát pedig így mondja az apostol, Isten igazsága jelenteti ki, lesz láthatóvá hitből hitbe. Két dolgot mond el ezzel az apostol. Egyrészt ahhoz, hogy ez a folyamat elinduljon az ember életében, ahhoz arra van szükség, hogy aki hirdeti, hittel hirdesse, és olyan hittel hirdesse, hogy aki hallgatja, abban megszülessen a bizalom az Isten iránt.
ez egy nagyon érdekes jelenség. Az evangéliumot megérteni és elfogadni csak hit által lehet. Hinni pedig csak az evangélium által lehet. De az Isten kész megnyitni az ember szívét, és valami mély belső vonzással bizalomra méltóvá tenni önmagát az ember szem előtt. Az az ember, aki ha csak mustármagnyi bizalommal rendelkezik, a mák szemnél kisebb bizalommal rendelkezik, de ezt a bizalmat ezt megszavazza az Istennek, ezt beleveti az Istenbe. Annak az embernek az életében elindul egy folyamat, amikor a hitnek egy lépcsőjéről a következő lépcsőre lép, amikor a hitben növekedni fog, amikor már nem csak mustármagnyi lesz a hite. Az a legkisebb hit, amit Jézus megnevezett, ha csak annyi hitetek volna. De abban lehet növekedni. És amiközben hit által a bizalom növekszik az Isten iránt, aközben az Isten munkálkodni tud, mivel az ember megnyílik azelőtt, aki iránt bizalma van. Akiben megbízom, annak megengedem, hogy közel jöjjön hozzám. Annak megengedem, hogy hasson rám, megengedem, hogy átalakítson. És ennek az eredményeképpen azt olvassuk, hogy az ember igaz emberré válik. Az ember, aki istentelen volt, bűnös volt, amikor megszületik benne a bizalom az Isten iránt, és elfogadja az Isten megoldását az emberi megoldás helyett, ennek eredményeképpen az ember, aki korábban bűnös volt, igaz emberré válik. Nem csak az igazságossága jelentetik meg az Istennek, hanem olyan mértékig átitatja az embert, hogy az ember maga nem önigazultá, hanem igazságossá válik. Igaz emberré válik. Nem maga igazítja meg magát, hanem hitáltal élni fog, és így az örök életre alkalmassá válik, amikor az Isten eljön, Jézus Krisztus eljön másodszor, és magával viszi a gyermekeit, akkor az az ember, aki befogadta az evangéliumot, alkalmassá válik. Hát nem tudom, hogy kit hogy érint az evangélium, de én úgy gondolom, hogy ez méltó kérdésfelvetés lesz, hogy kinek van erre szüksége, és hogyan lehet ezt elnyerni. Hogy lehet elnyerni azt, hogy az ember igazzá válhasson, hogy az ember életében az Isten hatalma nyilvánvalóvá szemlélhetővé váljon. Erről fog szólni majd a folytatás.

Mindent Isten kezébe, Vizi István verse. Tégy mindent Isten kezébe. Ne kérdezz tőle, mit ad cserébe, hisz tőle kaptad földi életed, és megváltásod elvégeztetett. Csak szent kezébe tedd le mindened, a fájó múltat, a súlyos terheket. A lelkedet gyötrő átkos bűnöket, jelen idődet, minden percedet. Kezébe tedd le, amit teheted. S hogy mit hoz a jövő, nem is sejtheted. Nem kell, hogy tudjad, tudja Istened. Most arra kérlek Jézus nevében, tégy mindent Isten kezébe. Hagyj mindent Isten kezében, amit néki adtál, bízd rá egészen. Az Úrra hagyjad minden utadat, ó, add át neki teljes önmagad. Ő számon tartja minden dolgodat. Ne vedd kezedbe ismét sorsodat. Hadd tartson kézben mindent hű urad. Attól ne félj, hogy neked nem marad. Aki így véli, szegény, balgatag. Ne félj, csak higgy a Jézus nevében, és hagyj mindent Isten kezében. Védj mindent Isten kezéből. Ő jót akar neked egész szívéből. Fogad el tőle a jót, a szépet, a belső nyugalmat, a békességet, áldást, reményt, kegyelmet. De vedd át azt is, ami fáj, és ami éget, a nyomorúságot, a betegséget, mert ebből fakad a kipróbált élet. Gyújjon ajkadon hála dicséret, szárnyaljon szerte újongó ének, tégy bátran vallást Jézus nevéről, védj mindent Isten kezéből, és tégy mindent Isten kezébe.

0: Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, testvéreket, vendégeinket, és a gyerekeket is. Ezen az alkalmon is szeretnék először a gyerekekhez szólni, csak keveset látok közülük. A Bence barátomat jól látom, meg egy-két szép lány, és néhányakat ott a sarokba sejtek, hogy ott vannak valahol. Szeretnék nektek olvasni egy mondatot a Bibliából, ami így szól: ha már a jót elvettük Istentől, a rosszat nem vennénk éjjel? Addig megismétlem, jó? Amíg ide értek. Figyeljetek a mondatra, hogy ha már a jót elvettük Istentől, akkor a rosszat nem vennénk éjjel? Ahogy én az én két jeles gyermekemet ismerem, meg a nagyobbakat is, meg visszagondolok az én gyerekkoromra is, ugye úgy emlékszem, hogy mi gyerekek nagyon szeretünk örülni, igaz? Mindig valami olyan dolog történjen velünk, ami jókedvre derít minket. A játék az, ami a legnagyobb örömet tudja jelenteni nekünk, igaz? És ezért nagyon szeretünk játszani gyerekként. Ti is nagyon szerettek játszani bizonyára, mert a legtöbb öröm ahhoz kapcsolódik az életetekben. Meg persze ahhoz is, amikor valaki jön és valamilyen kedves ajándékot hoz nekünk, igaz? Valami érdekes dolgot, valami új dolgot hoz nekünk. Akkor megint nagy az öröm. Amikor jó történik veletek, akkor jól érzitek magatokat. Azt mondja itt a Bibliánkban, ezt egy ember, egy nagyon bánatos ember mondta ezt, akinek nagy oka volt a szomorúságra, mert sok mindent elveszített. Sok baja volt akkor éppen. Ugye Jobbnak hívják ezt az embert. Azt mondja, hogy ha már a jót elvettük az Istentől, a rosszat nem vennénk el. És arra szeretném a figyelmeteket irányítani, hogy biztos főleg a nagyobb gyerekek, fiatalok, tudjátok, hogy az élet nem csak abból áll, hogy nekünk valaki örömöt szerez, valami jó játék mindig a kezünk ügyében van. Mindenki azért van, hogy örömöt szerezzen nekünk. Emlékszem a húgom nagylányára, legnagyobbra, Petrára, hogy olyan élmény volt vele lenni, mert ahogy beléptünk az ajtón, vagy ahogy belépett bárki más az ajtón, egyből kivirult, nevetett, mosolygott, és várta az újabb ember által az újabb örömöket, hogy hát vele játszani fognak. Valahogy mindig olyan mély vágya volt arra, hogy játszon emberekkel. Minden ember egy felfedezés volt számára, hogy na mit fog vele játszani, és tényleg olyan kis boldog gyermekkora volt. De azért ő is és ti is gondolom tanuljátok azt, hogy az élet nem csak feltétlen a játék öröméből áll. Igaz? Bence, ezt akartad mondani? Ha nem?
1: Én nagyon szeretem a
0: játékokat. Nagyon szeretem. Hát ez egy igen nagyon őszinte megnyilatkozás volt. Van nekem egy fiam, aki mikor belépett a nagymama meg a nagypapa az ajtón, mindig úgy kezdte, hogy sziasztok, milyen ajándékot hoztatok? De sokszor a sziasztok elmaradt. Hogy milyen ajándékot osztatok? Hát persze, így van ez, és velünk is így van, Bence. Mi is nagyon szeretünk ajándékokat kapni. Mikor a szülinapunkon puszit ad a kisfiam, meg a kislányom, meg a nagyok, meg a anyukám, meg a feleségem, az nagyon jó dolog, és én is várom, hogy milyen örömöt kapok. Én nem mindig csak férfias ajándékokat, zoknit, meg egyebet. Ugye az ember ennek tud örülni, meg a veletek való játék számomra is egy hatalmas öröm mindig. És én is nagyon szeretem a jót elvenni így, veletek együtt az Istentől. De figyeljünk most a másik felére a mondatnak, jó? Vagy még Anna ehhez szeretnél valamit mondani?
1: A legjobb ajándék a jó.
0: A legjobb ajándék a jó. Már hogy milyen jó?
1: A szeretet.
0: A szeretet jó. Tehát ha jót teszünk egymással, úgy érted? Az biztos. Ezzel ajándékozzuk meg a legjobban egymást. Szóval, még a végén nem marad időm prédikálni. Szóval, hogyha a rosszat elvesszük, ugye azt mondja, a rosszat nem vesszük el? Kérdezi. Na, mi a véleményetek erről, gyerekek? A rosszat ne vegyük el? Na? Mielőtt beszélnénk arról, mi a rossz, ne vegyük el. Én is azt mondom, a lehető legkevesebb rossz érjen utol az életbe. De ugye látjátok, például sokszor látom azt a gyerekeknél, hogy a rosszak közé tartozik az, ha azt mondja apa vagy anya, hogy fiam, öltöz fel. Vagy azt mondja, hogy fiam, tedd el az ágyadat. Vagy azt mondja, hogy na ülj az asztalhoz és tanulj. Ez borzasztóan rossz, igaz? Bence, neked mi a borzasztóan rossz?
1: Semmi, de...
0: Következő gondolat. Látszik, hogy a te apád is prédikátor. Nagyon logikusan gondolkodsz tovább. Maradjunk egyelőre annál, hogy a rosszat elvesszük, jó? Hogy a rosszat elvesszük. Na, akkor csak arra szeretnék biztatni benneteket ennek a bácsinak a történetével, jobb történetével, amit ti is megtapasztaltatok már, hogy vannak olyan dolgok, amik számotokra nem olyan könnyen sikerülnek, nem olyan kellemesek, Anna lányom. Nem olyan kellemesek. Arra is legyen figyelmetek, azt mondja Jobb, azt is elvesszük az Istentől. Azt is elfogadjuk, és arra nézve is azt tudjuk mondani, hogy Istenem, talán adjál hozzá erőt. Ugye például a tanulás, vagy a rendcsinálás. Akkor adjál hozzá erőt. Tudom, hogy ez is hozzá tartozik az élethez. Adjál hozzá erőt. Vagy azt mondjuk, hogy Istenem, segíts, most valami rossz történt velem, de biztos tanulhatok belőle valamit. Nem? Emlékszem, mikor ugyanaz a kislány beteg volt, 4-5 éves kislány volt, és megfertőződött a szája Bózsván a táborban, és teljesen begyulladt, és 4-5 napig sem tudott tenni. Ez a kis Petra. És az a lány, aki egyébként nem foglalkozott nagyon még azzal, hogy mit segítsen otthon, mit tegyen, nap mint nap igyekezett, hogy valami jó dologba segítsen az anyukájának. Vitt egy kis sámlit, odarakta, és elkezdett mosogatni, hogy sose szokott ilyesmikkel foglalkozni addig, de hogy megpróbálta rosszból tanulva valahogy jobbá lenni. Gondoljatok erre is, jó? És akkor először is, ami kötelesség, az nem feltétlenül rossz, jó? Akkor először ezt jegyezzük meg. A feladataitok nem feltétlenül rossznak kell gondolni, jó? A másik dolog, ha valami baj, baleset történik veletek, betegség, bántás ér benneteket, akkor gondolkodjatok el azon, hogy van-e valami, lehet-e valami oka, és segíthet-e nektek a megváltozásotokban, jó? Na, köszönöm a figyelmet, gyerekek. Nyissuk ki Bibliánkat Péter apostol második levelénél, és ott a második fejezetnél. Péter apostol második levele, második fejezeténél. Köszönöm szépen. Ja, bocsánat. Első fejezet 10. versénél. Tehát Péter apostol második levele első fejezet 10. versétől a 16. versig szeretném olvasni az igét. Annak okáért, atyám fiai, igyekezzetek inkább a ti elhivatásotokat és kiválasztatásotokat erőssé tenni, mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Mert ekképpen gazdagon adatik majd néktek, ami Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel. Annak okáért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre, noha tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. Méltónak vélem pedig, amíg ebben a sátorban vagyok, hogy emlékeztetés által ébresztgesselek titeket, mint aki tudom, hogy hamar leteszem sátoromat, amiképpen a mi Urunk Jézus Krisztus is megjelentette nékem. De igyekezni fogok azon, hogy ti az én halálom után is mindenkor megemlékezhessetek ezekről. Mert nem mesterkélt meséket követve ismertettünk meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Hát az ige kapcsán szeretném az alkalmat arra fordítani, az ige hirdetést arra fordítani, egy kicsit az emlékezésünkről gondolkodjunk közösen, arról, hogy mi mire szoktunk emlékezni, és mire méltó, mire érdemes emlékezni keresztény emberekként. És azzal összefüggésben, ahogy a 10. versnél kezdtem, és nem véletlenül nem a 12-nél, hogy azt mondja, hogy igyekezzetek, atyám fia, ti elhivatásokat és kiválasztatásokat erőssé tenni. Tehát igyekezzünk a mi hitéletünket erőssé tenni. Igyekezzünk, ami hitünket úgy élni, hogy végül győzelmek sorozata eredményeképpen gazdagon adassék nekünk az Isten országába való bemenetel. Gondolom, akik itt vannak, azok mind azért vannak itt, mert foglalkoztatja őket az örök élet. És gondolom, hogy a legtöbben tudjuk azt, hogy az örök életre való eljutáshoz egy bizonyos út vezet. Az ember részéről bizonyos utat be kell járni. És azt mondja az apostol, hogy de nem is akárhogy kell ezt bejárni, vagy nem akárhogy lehet bejárni, hanem lehet egy olyan eredményesen bejárni, hogy erőssé téve a mi elhivatásunkat gazdagon adatik az Isten országába való bemenetel. Nem csak így úgy kiráncigálnak bennünket ebből a földi életből, éppen csak megmenekítve, hanem hogy erőssé téve a mi elhívásunkat, kiválasztásunkat, és gazdagon adatik így az Isten országába való bemenetel, mivel a szolgálatunk, a tevékenységünk, a hitünk megélése olyan gyümölcsöző és olyan eredményes volt, hogy gazdagon adathat nekünk az Isten országába való bemenetel. Úgy gondolom, ez méltó is, hogy így gondolkodjunk mi, akik Isten választott népének, népek közé tartozóknak valljuk magunkat. Tehát az utolsó időkben elhívott népének a tagjai vagyunk Isten gyülekezetének. Azok vagyunk, akik a legnagyobb világossággal bírunk, akik a legtöbb kegyelmet nyertük, vagy a kegyelem által a legtöbb világosságot nyertük ebben a világban, akik a legnagyobb lehetőséget kaptuk arra, hogy Istennek való szolgálatot a maga teljességében bevégezzük ezen a földön. Ugye gondolok a nagy evangélium hirdetés szolgálatára, feladatára. Rendkívüli kiváltságokat élvezhet az advent váró nép, az advent várás, az advent közelettét nek üzenetét ismerő nép, hát ehhez képest, vagy ehhez mérten, akkor rendkívüli módon tegyünk is erőfeszítéseket, hogy valóban megbecsüljük mindezt az isteni kiváltság, Istentől kapott kegyelmi kiváltságot. És az apostol is így biztatja az ő testvéreit, hogy igyekezzetek erőssé tenni elhívásotokat, és igyekezzetek gazdagon bemenni a Krisztusnak örök országába. Úgy gondolom, hogy nem kellene, nem szükséges ennél lejjebb tennünk nekünk sem a célt, a mértéket. Lehetőségünk van rá, hogy erőssé tegyük a hivatásunkat, lehetőségünk van arra, hogy Ellen White írja Jézus előtt a könyvben erőről, hogy győzelmek sorozata az Isten gyermekeinek az élete. És nem ilyen hullámvölgyek jobbára, meg néha egy kis kimagasló dombocska, hanem erőssé téve hivatásunkat gazdagon adasson nekünk az Isten országába való bemenetel. És érdekes, ugye ezután az apostol azt mondja, hogy ezért nem murasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket, noha tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. Szóval nem murasztom el, vagyis éppen emiatt emlékeztetlek benneteket bizonyos dolgokra, hogy sikerülhessen, megvalósulhasson az, hogy az Isten országába gazdagon adasson a bemenetel a részetekre. Azt mondja, noha tudjátok ezeket, pedig tudjátok ezeket, ismeritek a tanításokat, amikről írok nektek, most bocsánat, átvettem a szót Péter apostoltól, ugye, amiről írok nektek, és erősek vagytok a jelenvaló igazságban. Ugye ez a jelenvaló igazság, ez egy klasszikus kifejezése a mi közösségünknek. Úgy szoktuk ezt megfogalmazni, hogy Istennek minden korban megvolt a jelenvaló igazsága, az üzenet, amelyet abban a korban meg akart szólaltatni az ő gyermekei által a világban élőknek. Hát a ma a jelenvaló igazság az szinte a legteljesebb Biblia ismeretet magában foglaló igazság. A legteljesebb ismeretet foglalja magában az advent közösség által hirdetett üzenet, és hát mondhatnánk azt, hogy hozzánk jöhet mindenki tanulni, ugye, és bárcsak jönnének. Valóban a Bibliának egy olyan ismeretével bírunk, ami egyedülálló, egyedülvaló, és nekünk nem nehéz, nem okoz gondot különösebben az, hogy egy embernek a véleményét, a Bibliáról alkotott véleményét meg tudjuk ítélni, hogy az megáll-e a Biblia mérlegén, vagy nem áll meg a Biblia mérlegén. Ugye? Gondolom, hogy már közületek sincs zavarba senki, ha mondjuk elővesznek egy Biblia kérdést az úrvacsoráról, hogy meg tudjátok indokolni, hogy miért van, most miért tartunk lábmosást, vagy mondjuk a szombatról, vagy a tíz parancsolatról, vagy proféciákról, hogy kicsit a sűrűjébe is belemenjünk. Gondolom azért nem nehéz már a proféciákról beszélni, megmutatni az embereknek, hol is találhatók azok a Bibliában. Erősek lehetünk a jelen való igazságban. Bár azért eszembe jut nekem egy élményem, még Pécsen történt velünk, hogy indítottam egy előadássorozatot a tíz vázat proféciáról Siklóson, és aztán Pécsen is elkezdtük, nem, akkor volt a Biblia tanulmányban is, a szombatiskolában is, valahogy előjöttek a proféciák, és egy, hát akkor már olyan 40 éve megkeresztelkedett testvérünk odajött hozzám, hogy te Laci, nem tartanád meg itt is Biblia körön azokat a proféciák, előadásokat, mert hát nem, eléggé nem értjük ezeket. Szóval, hogy azt akarom ezzel megvilágítani, hogy szóval Péter apostol így írja, hogy erősek vagytok a jelen való igazságban, de tényleg jussunk el oda, hogy képesek vagyunk legalább a bibliai tételek szintjén megindokolni a hitünket. Mondjuk azt is elárulhatom emellett, hogy ne csak a testvérek nézve fejezek ki dolgokat, hanem magamra nézve is tudjak belátó lenni, hogy én is körülbelül a harmadik profétikus sorozatot tartottam, mikor már értettem is, miről beszélek. Tehát volt egy-két olyan alkalma, amikor úgy beszéltem róla, hogy semmi sem a hallgatók nem értették, hogy mit magyarázok. Tehát nem könnyű fogás a proféciák, de feladatunk, hogy erősek legyünk a jelen való igazságban. És ne elégedjünk meg azzal, hogy hát úgy elüldegélhetünk szombatról szombatra, túlrázós kérdéseket nem tehet fel nekünk senki. A szombatiskán, ha akarunk, hozzászólunk, ha akarunk, nem szólunk hozzá. Elgurulhat így is a szekér. Erőseknek kell lennünk a jelen való igazságban. De nézzük meg most azt, hogy miután írja ezt az apostol. Azt mondja, mindenkor emlékeztetlek titeket ezekre, noha tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. Hát, hogyha a harmadik, negyedik versét olvassuk ugyanennek a fejezetnek, akkor így folytatja, mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való. Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülve a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. Ahhoz képest, hogy mondjuk a proféciákat mennyire tudjuk részleteiben kifejteni ismerősnek és ismeretlennek, ahhoz képest itt sokkal rázósabb kérdésekről van szó. Legalább két dologról. A harmadik versben azt mondja, hogy az ő isteni ereje, amit hitáltal elnyerhetünk, mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való. Vagyis, hogy Isten olyan közvetlen közösséget akar velünk építeni, olyan közvetlen kapcsolatba szeretne velünk hitáltal kerülni, hogy mi ne valljunk szégyent az életben és az Istenfélő életben. Az élet küzdelmeiben, az élet feladataiban, az élet hétköznapjaiban, mégpedig úgy, mint Istenfélő emberek. Ne valljunk kudarcot. Mi nem lennénk kudarcra ítélve. Hogyha ha megfelelő módon gyakoroljuk Istennel a közösséget, ha megfelelő módon gyakoroljuk a hitünket és vele, közösségben maradunk, akkor azt mondja, mindennel, az ereje által mindennel megajándékozni tud ahhoz, hogy mi helyt álljunk az isteni mérték szerint a hétköznapi életünkben. Helyt tudjunk állni. De a másik dolog ennél még súlyosabb dolog, azt a negyedik versben, melyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülve a romlottságot, mely a világon.

bankkártyánkat bedugjuk, és akkor lehívunk pénzt magunknak. Ez azért nem így működik az isteni természetre való eljutás, annak a megvalósítása, hogy úgy lehívjuk, és már is az enyém, és az ígéretek alapján már is az enyém, hanem bizony ezért komoly és egyértelmű, erőteljes küzdelmeket kell folytassunk. De ezek után, ezután a megjegyzése után, vagy kifejezés után írja azt, hogy nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre, noha tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. Ez apostol, a kiválasztatásotok erős kell legyen. A kiválasztatásotokhoz az méltó, hogy erősek vagytok a hídben, és az méltó, hogy gazdagon adassék néktek az Isten országába való bemenettel. Emlékeztetlek ezekre, de legfőképpen annak a hátterén szeretnélek emlékeztetni benneteket, hogy az isteni természet megélésére váltott meg benneteket Krisztus. Az isteni természet megvalósítására a mindennapokban. És ez az a magasrendű cél, ugye, amit mi minden nap, úgy gondolom, megemlegetünk magunk számára, amivel minden nap foglalkozhatunk, vagy foglalkozunk, szükséges, hogy mi meg akarjuk valósítani azt, hogy az isteni természet szerint éljünk ebben a világban. Tudjátok ezeket? Noha tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. Úgy gondolom, ha valahol sokat hallhattunk, akkor a kereszt advent közösség arra éppen elég, éppen jó, hogy sokat halljunk arról, hogy az isteni természet részeseivé kell válni. Hogy az emberi természetet felül kell írni az isteni természettel. Ehhez képest a kereszt advent közösség arra is jó, hogy bebizonyítsák rólunk, hogy ez itt nagyon keveseknek sikerült. Nem? Tehát sajnos erre is jó, hogy megláttassuk, hogy igen, van egy magasrendű cél, van egy nagyon, nagyon szép eszménk, egy isteni eszménk, és nagyon kevés hozzá az emberi tehetség. Nagyon kevés az emberek által bemutatott eredmény, az emberek által megélt eredmény. Nem azt mondom, hogy semmi nem látható ebből, nem ezt szeretném rajta érteni, és magamra nézve sincs nagy dicsekedésem, ugyanakkor azt mondom, hogy örülök és hálás vagyok azért, amit meg tudtam valósítani az Isten segítségével. De nem mondhatnám azt, hogy az a mind erőtől duzzadó hit lenne látható és tapasztalható közöttünk, hogy a szolgálatnak az a kiterjedése, az a gyümölcsözése lenne látható, ami ennek eredménye, hogy gazdagon adatik nékünk az Isten országába való bemenetel. Ezt nem merném állítani. Úgy gondolom, hogy nekünk is van miért emlékeznünk, tanulnunk emlékezni, az Isten segítségével tanulni emlékezni. Emlékezni nem egyszerűen az írott jelen való igazságra, nem egyszerűen arra, hogy mit tudunk tételesen felsorolni a Biblia igazságaiból, hanem sokkal inkább emlékezni arra, hogy az Isten mit szeretne elérni nálunk, hogy ahhoz milyen eszközöket használ fel, ahhoz hogyan kell a magunkét hozzátenni, hogy valóban megvalósulhasson az életünkben napról napra, mai nap és holnap után és folyamatosan, hogy mi az isteni természetben részesülünk, hogy az kiterjed a mi életünkben, hogy az egyre nagyobb hatalmat vesz a mi életünkben, hogy az isteni természet részeseivé válunk. Úgy gondolom, ha most párbeszédben lennénk egymással, akkor ha megkérdezném, hogy és őszintén tudnánk erről beszélgetni, hogy van-e olyan köztünk, akinek komoly küzdelmei vannak, vagy komoly küzdelmei lehetnének önmagával a jelen fogyatékossága miatt, talán mindannyian jelentkeznénk, nem? Hogy igen, van. Igen, lenne mit bepótolnom. Van mivel megküzdenem. Hát erre nézve kell azt a bátorítást elvenni, elfogadni az igéből, amit itt Péter apostol ír, hogy emlékeztetlek titeket, noha tudjátok ezeket, mert erősek vagytok a jelen való igazságban. Így folytatja tovább, méltónak vélem, hogy amíg ebben a sátorban vagyok, emlékeztetés által ébrezgesselek titeket. Emlékeztetés által, ki mondja ezt, és ébrezgesselek titeket.

Ja, mi nem egyszer beszéltünk erről, Jézus is használja ezt a jelképet, talán innen a mi szójárásunk is, hogy a Krisztust váró nép alvó nép. Nem csak szombaton az Isten tiszteleteken szokott aludni, részlegesen, vagy szakaszosan, hanem úgy a mindennapokban belealszik. A hite gyakorlásába, a hite kivitelezésére nézve elalszik. Mintha nem látná a lényeget, mintha nem lenne, ami ébren tartsa, mintha nem lenne, miért éberen vigyázzon, éberen figyeljen. Mintha nem lenne, mire törekedjen. Ezt mondja Jézus a 10 hűz példázatában, hogy mindnyájan elaludtak. Mindnyájan elszunnyadnak. Hát hogy lehet ezt megengedni maguknak? Hogy engedhetik meg maguknak, miközben kimennek várni a vőlegényt? Mi vezethet oda, hogy el tudnak aludni? Mi vezethet oda, hogy lecsukodnak a szemek, a lelki szemek? Mi vezethet oda? Van miért gondolkodjunk ezen. És van miért emlékeztetés által mi is ébrezgessük magunkat. Maga az Isten is nem egyszer vette a fáradtságot, hogy az ő népét ébrezgesse, a benne bízókat ébrezgesse. Ugye olvassunk a Bibliában nem egyszer arról, hogy, hogy Isten felhívja a népét arra, hogy emlékezzen dolgokra vele kapcsolatosan. Hát néhány dolgot hadd idézzek, hogy Isten mire akar emlékeztetni bennünket, embereket, és mire emlékeztetve szeretné, ha megmaradna az éberségünk, ha nem aludnánk el, és ha a céljainkat és a végső célt mindig a szemeink előtt látnánk. És így napról napra győzelem után aratva tényleg erősek lennénk, és gazdagon adatna nekünk az Isten országába való bemenettel. Érdekes, ugye sokszor gondolunk arra, hogy az emlékezésnek milyen szerepe van, de ha visszagondolunk arra, hogy mi mindenre szoktunk emlékezni, mielőtt belefognék ennek a kérdésnek a megválaszolásába, hogy Isten mire akar emlékeztetni bennünket. Most, ha megint párbeszédes lenne, és több időnk lenne, akkor tudnánk arról beszélgetni, és őszintén elmernénk mondani egymás előtt, hogy mire szoktál emlékezni. Mikor az aklatottságnak vége, a pörgésnek vége, mikor kicsit jobban ráérsz, mikor a figyelmed nem összpontosul újabb teendőre, akkor mi jut eszedbe? Mire emlékezel? Az emlékeidben mi van? Mivel van megrakva az emlékezés helye bennünk? Mik szoktak eszünkbe jutni? Gondoljuk erre egy pillanatig, jó? Én például egy ilyen kesergő típus vagyok, hogy kezdjem a nagyság szerint az őszintességgel. Hogy olyan kicsit olyan méltatlankodó, kesergő, olyan bánatos, hogy hát velem ez történt, velem az történt, meg ez a jó se történt, meg az a jó se történt, bezzeg másokkal, meg ilyen csalódásom van, olyan csalódásom van az életemben, különböző területeken. Ugye, különbözőek vagyunk. Én nekem ez egy komoly küzdelem, a feleségem nagy segítség ebben, hogy ne az elégedetlenségkedés lelke járjon át, hanem valami jobb lélek költözzön belém. Ugye mindegyikünk valahol kontrollálhatja magát, hogy mire szokott emlékezni. Mik azok, amik benne vannak a gondolataiban, mikor úgymond emlékezik. És én arra jutottam el, hogy lényegében az emlékezés azért elég komolyan minősíti a mi lényegünk. Elég komoly összefüggésben van a mi életünk lényegével is. Hogy mi milyen beállítodások vagyunk, milyen céljaink vannak, milyen kapcsolatunk van Istennel. Ez jól megmutatja azt, hogy mi szoktunk visszamenőlegesen gondolkodni. Mire szoktunk emlékezni. Na hát nézzük, Isten mire akar emlékeztetni bennünket. Mózes 5. könyve, 8. fejezet, 2. verse, így szól. Mózes 5. könyve, 8. fejezete, 2. verse.
és emlékezzél meg az egész útról, melyen hordozott téged az Úr, a te Istened, immár 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvalóvá legyen, mi van a te szívedben, vajon megtartod-e az ő parancsolatait, vagy nem. És aztán írja még tovább és tovább, ugye másodt is emlékezteti őket arra, hogy emlékezzenek a vele való együttjárásra, a vele való együttélésre. Ugye az első dologok közt hadd említsem ezt, amit az Ószövetségben itt felidéz Mózes, hogy gondolunk-e arra, amit az Isten által mi megélhettünk, megvalósíthattunk, amikben áldását tapasztalhattuk, csak azóta, mióta ismerjük. Mert a legtöbben azért rövidebb több ideje ismerjük már őt. De ha az ember úgy böcsületesen végig akarja gondolni az életét, akkor még annak előtte is találnánk nem egy olyan eseményt az életünkben, olyan történést az életünkben, amikor egyértelmű, hogy az Isten hordozott bennünket. Egyértelmű, hogy ő áldott meg, hogy embereken keresztül, a körülményeket felhasználva, ő próbálta a mi szívünket megkörnyékezni, az életünket megóvni a bajt, megóvva a bajból, bennünket a jobbra, az igazra tanítani és késztetni. Ugye mindannyian emlékezhetünk ilyesmire, hogy hordozott bennünket az Isten. Az egyik dolog ez, amit említ. Jézus ezt úgy mondja egy rövid epizódjában az életének, amikor a 10 leprást meggyógyítja, és aztán elmegy mind a 10 a templomba, és egy visszajön. Akkor Jézus olyan szerényen visszakérdez, hogy és a másik 9 hol van? Hogy ők már abban a rövid időben elfelejtették, hogy ki az, aki elindította őket? Ki az, aki megszabadította az életüket? Ki az, aki beleavatkozott úgy az életükbe, hogy attól ők ismét egészségesekké váltak és boldogok lehettek? Ugye Jézus is próbált az emlékezésére hatni az embernek, hogy ember gondolja arra a hálatartozásra sokszor, amivel tartozol az Istennek valóban. Arra a hálás köszönetre gondolj. Figyelj oda erre, hogy foglalkoztasd az elmédet azzal, hogy mi mindent köszönhetsz az Istennek. Kössék le a gondolataid, ezek a gondolatok, és ne más. Ne szerteszéllyel szaradjon a múlt bánatos meg keserves emlékein időzve, hanem a hálatartozás gondolatai jöjjenek elő. Aztán Isten emlékeztet bennünket nem egyszer arra, hogy vele milyen jó közösségben lenni. Hogy vele milyen jó közösségben lenni. A legelső és legfontosabb ilyen emlékeztető dolog az éppen az, amiért ma itt vagyunk, hogy szombat van. Nem? Megemlékezzél a szombatnapról. És töltsd velem. Végül is ezt üzeni az a parancsolat. Töltsd velem ezt a szombatot. Emlékezz meg róla, hogy kihez tartozol, ki az alkotód, és hozzá közeledj. És töltsd vele ezt a napot. Üresíts ki mindent, tegyél ki mindent az ajtón kívül. Érzelmet, kárt, bánatot, dolgot, feladatot, sok mindent tegyél kívül. És kötelezd el magad arra, hogy csak egy szent szándék lakozik a szívedben, hogy az Istent keresed. Őt akarod meglátni, felfedezni, vele betöltekezni, róla hallani, semmi más. Semmi más. Nem engedünk semmi mást be, mert az mind kárunkra lenne. Megfosztana egy nagyobbtól, egy nagyszerű áldástól, ha beengednénk. Pazarlás lenne. A legértékesebb dolgok elpazarlása lenne. Ugye a szombat az emlékezés nagy lehetősége, az Istennel való közösség nagy lehetősége. Aztán emlékeztet Jézus is a vele való közösségre az úrvacsoránval kapcsolatosan, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Vagy az Úrnak halálát hirdessétek, míg eljövend, mondja, mikor ezt teszitek Pál apostol. Az is a vele való közösségre való emlékezés, hogy nekünk közösségünk lehet a megváltónkkal, a szerető Jézussal, közösségünk lehet Istennel, nekünk a semmire kellő gyenge embereknek.
Magunk mellett tudhatjuk, furcsa néha még kimondani is, nem? Az ember olyan óvatos, olyan bizonytalan, hogy úgy lehetek vele, minthogyha mindig ott állna mellettem, mindig fogná a kezem, mindig hallana, mindig szólítana, mindig tenne értem, tenni akarna értem. Igen, úgy lehetünk. Jézus nem látható, de mégis mindig közvetlen közelségben szeretne velünk lenni. Hogyha mi alkalmassá tesszük erre magunkat, akkor velünk közösségben szeretne lenni. Hogy csak az úrvacsorakor mondja ezt, hogy az én emlékezetemre tegyétek, nem azt jelenti, hogy csak akkor lehet vele igazi közösséget találni, az egy rendkívüli kegyelmi állapot az úrvacsora. Akkor egy olyan közösségbe enged magával Isten, vagy abban a közösségben olyan módon nyilatkozik meg számunkra Isten, ami egy rendkívüli dolog, megtisztítja az életünket a felhalmozódott bűnöktől. És mint ma született csecsemők, tiszta szívvel, tiszta lappal indulhatunk, a mennyel által elfogadható állapotban indulhatunk tovább. A vele való közösség a legszentebb dolog a világon, a legkedvesebb emlék, a legkedvesebb élmény, amit megélhetünk. Aztán úgy is emlékeztet a vele való közösség értékére Jézus, hogy az Efézusi levélben azt mondja a gyülekezetnek, hogy az a panaszom rád, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg, honnét estél ki. Így is emlékeztet. Így is serkent minket Jézus arról emlékezni, hogy milyen érték a vele való közösség. Hogy honnét estél ki. Hogy milyen tapasztalatod volt vele. Milyen sokat jelentett a lénye, a személye, az ereje, a hatalma, az ígéretei, és mi minden. És kiestél belőle. Erre figyelmeztet Jézus. Azt mondja, az velem való közösségről, ha nem éled most meg azt, akkor emlékezz róla, milyen érték, és téri meg hozzám. Légy buzgóságos azért, és téri meg, mondja Jézus tovább. Tehát erről is emlékezzünk meg. Emlékeztetést fogalmaz meg Jézus, és a Biblia sok helyen azzal kapcsolatosan, hogy a vele megélt csodák. Ugye, vehettem volna a hála tartozáshoz is. Mindent bele lehetne ebbe az 5 Mózes 8.2-be rakni egy kupacba, de egy kicsit hadd tagoljam. Hogy a vele megélt csodák. Mikor a 105. Zsoltárt olvassuk, hányszor említi, vagy a többi Zsoltárt, hányszor említi, hogy Isten mi mindent tett az ő népért, és hogy ez milyen rendkívüli dolog. Maguk a csodák. A tényleges csodák. Nem egyszerűen, hogy hordozott, és hogy a hálaimában ilyen szépen elhangzott, hogy nekünk megadta a mindennapi kenyeret, hanem hogy kiemelkedő csodákat élhet meg az ember az Istenen. Úgy gondolom, mindenkünk életében lehet, sőt azt mondom, amilyen nehéz helyzetben élünk mi emberek, hogy kell is legyen néhány csoda a tarsolyunkban, vagy az életünk megtapasztalásában, kell is legyen. És aztán emlékezz vissza ezekre a csodákra. Tudjátok, mikor Jézus megszaporítja a kenyereket és a halakat, és később még egyszer, azt hiszem akkor történik ez, még egyszer hasonló helyzetbe kerülnek, hogy a tömeget jó kellene lakatni, akkor Jézus azt mondja tanítani, nem emlékeztek az 5 kenyérre és a 2 halra? Mondja a tanítványének. Hát elfelejtettétek? Elfelejtitek a csodát? Az ember, a természet feletti csodát? Hogy lehet ez? Hogy lehet ezt megtenni? Hogy lehet ez, hogy történhet meg velünk, emberekkel? Hát miféle fajták vagyunk, miféle működése van ennek a csodálatos dolognak itt a koponyánkon belül, hogy mégis a legértékesebb dolgokat ejti ki. Mint mikor szalajt a bicikli. Emlékeztek gyerekkorotokban még váltó nélküli biciklire? Bár a váltós is ilyen, hogy ledobálja a láncot, mindig egy fokozattal, kettővel lejjebb, és az ember küszködik. Na, körülbelül a rosszul emlékező ember is, hitéletet él ember is, ilyen szalajtós ember, hogy maga magát kötözi meg, és erőt teszi erőtelenül. De emlékszem, mikor még a jó orosz bicikliken tekertünk, és úgy megszalajtott, mert csúszott belül az agy, a belső agy, és tekertük, és majdnem leestünk a nyeregről, ugye, mert elszaladt a lábunk a pedállal. Na hát valami ilyen
melléfogásokat, vagy mellé tekeréseket követel az ember, nem elfeledkezne az Istennel szerzett csodákról. Aztán még egy utolsó dolgot hadd említsek, és szerintem lehetne folytatni a sort, csak a 5 Mózes 9. fejezetéhez lapozzunk, és ott a 6-7. verset hadd olvassam. Mert Isten, amikor az emlékeztetése késztet bennünket, akkor bizony figyelmeztet is, hogy, és megmondja, hogy miért van erre szükség. Szóval tudd meg azért, hogy az Úr a te Istened nem a te igazságodért adja néked ezt a jó földet birtokul, mert kemény nyakú nép vagy te. Emlékezzél meg róla, és el ne felejtsed azokat, amikkel haragra indítottad az Urat, a te Istenedet a pusztában. Most nem olvasom tovább. Azt mondja, ember, erre is kell emlékezzél. Amikor hűtlenné váltál, mert kemény nyakú nép vagy. Mert kemény nyakú az ember. Mert az Istentől is olyan nehezen pásztorolható, olyan nehezen vezethető, mert mi kikérjük magunknak. Igaz? Kis korunktól kezdve kikérjük magunknak, hogy nem így, hanem amúgy. És az Isten azt mondja, én nem felejtettem el, hogy kemény nyakú vagy. Ennek rendje módja szerint igyekszem is veled bánni, de jó lenne, ha te se felejtenéd, de mert könnyebb dolgunk lenne egymással. Igaz? Azt mondja, hajtsd meg a nyakad, azt mondja, emlékezzél meg róla, hogy nem a te igazságodért adja néked az Úr az áldást. Azt mondja, hanem ne felejtsd el, amikkel harag, és ne felejtsd el, amikkel haragra ingerelted az Urat. Azt mondja, nem, hogy az áldásokra tennénk készé magunkat, hanem nem egyszer, inkább akadályozzuk azt, hogy az Isten megáldhasson bennünket, a kemény nyakúságunkat. Vagyis mit tanuljon belőle az ember? Tanuljunk belőle több alázat, ennek kapcsán több alázatot. Tanuljuk azt a készséget, sajátítsuk el azt a készséget, hogy mi nyitottak vagyunk az Isten akaratának a véghezvitelére, az Isten megértésére, az Isten keresése által is minél közelebb kerülni hozzá. Legyen komoly szándékunk az, hogy szólj Uram, mert, ahogy Sámuel mondta, hogy szólj Uram, mert hallja a te szolgát. Legyen komolyabb szándékunk, vagy mikor egy kemény nyakú embert Jézus levett a lováról, akkor mi volt az első kérdés, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? Ugye Pál apostol. Hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? Tanuljunk az Izrael történetéből, és mi igyekezzünk megszabadulni a kemény nyakúságunkból. Igyekezzünk leküzdeni magunkban azt a nehezen tanítható természetet, azt a nehezen okulni, tanulni tudó emberi természetet. Hogy majd mi megmondjuk, meg mi tudjuk, hogy mi mit, hogyan akarunk. Tegyük legalább az Isten felé nyitottabbá, mert az rendben van, hogy engem nem értenek meg, rendben van, hogy egymást nem akarjuk, rendben van, hogy az egyházvezetés ne akarjon bennünket fölülről igazgatni, na de az Istent hagyjuk, hogy igazgasson bennünket. Tehát őrá nyitottabbak vagyunk, mint az emberi eszközeire. Tényleg nyitottabbak vagyunk? Ő többet ért el nálunk? Ő meg tudja mutatni, vagy ő el tudta érni nálunk, hogy az isteni természet túlcsordul az életünkben? Vagy hány év, még hány évtized kell az előző évtizedek után, hogy az isteni természet valóban a miénk legyen? Azt mondja az apostol a 16. versben, már mint hogy Péter a levelében, mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. És azt mondja az apostol, hogy mi nem valami kitalált történetet hoztunk nektek, hogy tábort gyűjtsünk magunknak, mert hát úgy szép az élet, hogyha valakik dicsérnek bennünket, meg eltartanak bennünket, ha mi is toborozunk magunk köré egy népes sereget, hanem azt mondja, mi mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Vagyis mi azok vagyunk, azok közül valók vagyunk, akik átéltük a Krisztussal való életközösséget, akik tapasztalatokat szereztünk az Isten megnyilatkozó hatalmáról, akik a húsvér emberbe láttuk az Istent, az ugyanolyan húsvér emberben, mint mi vagyunk, láttuk az isteni természetet létezni, élni. Mi erről akarunk bizonyságot tenni, mondja az apostol. És azért, hogy senki ne
bizonytalanodjon el, hogy ez valóság. És senki ne bizonytalanodjon el a saját küzdelmeit, mások gyengeségeit látva, hogy ez az isteni természet ebben az emberi világban is megvalósítható. Aztán megismertettük veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét. Nyilván elsősorban az első eljövetelére vonatkozhat, hogy az első eljövetelét ismertették meg, hogy azok, az miként ment végbe, és ott mik történtek. Hát ez véghetetlen, szóval ez egy végtelen csodák sorozata volt az a 3,5 év számukra, Jézus magatartásában, konkrétan a valóban természet feletti csodáit illetően is. Szóval nem tudták volna, ha 1000 évig élnek se minden részleteiben elmesélni, hogy mit éltek meg Krisztussal. Szóval az ő eljövetelét ismertettük meg veletek, és az ő hatalmát. Azt gondolom, hogy nekünk is talán itt kell kezdenünk, hogyha arra vágyunk, hogy az isteni természetnek valóban a részeseivé legyünk, hogyha az isteni természet megvalósítása konkrét célunk, hogy mi magunk is vegyük komolyan, törekedjünk komolyan venni Jézusban az isteni lényt. Jézusban a földön járt isteni személyt, aki így hozott megváltást nekünk embereknek. Foglalkoztasson többet az ő személye. Foglalkozzunk vele úgy, hogy annak legyen következménye az életünkben, lehessen eredménye. Hogy az formálhassa a gondolkodásunkat, aztán a döntéseinket, és így a szavainkat és a magatartásunkat is. Foglalkozunk vele annyit, hogy elégséges legyen ahhoz, hogy az isteni természet kiábrázolódjon bennünk, és az emberi lassan, de biztosan meghaljon mi bennünk. A római levélben írja Pál apostol, hogy a testet a lélekkel meg lehet öldökölni. Az Isten lelke által győzelmet lehet aratni. Gondolom, hogy nekünk is van mire emlékeznünk. Amikor azt mondja Jézus az efézusi levélben, hogy emlékezzél meg, honnét estél ki, gondolom legtöbbünknek van mire emlékeznünk. De ha nem volna is, mert még lehet, hogy sosem estünk az Isten kezébe, és sosem történt igazi megtérés. Soha nem született újjá az ember. Akkor is tudjuk, mi a dolgunk. De emlékezzünk meg, honnét estünk ki, viszont ne felejtsük el, hogy ez az üzenet nem nekünk szól. Fontos dolog, ha az első szeretetünket elhagytuk, hogy emlékezzünk meg, honnét estünk ki, de nekünk nem csak ennyi szól. Nekünk a Laodicea üzenet szava szól, ahol azt mondja, hogy akiket szeretek, megfeddem és megfenyítem, mert gazdagok, keménynyakúak, mert a jelenvaló igazságot ismerik, a vallást azon a szinten meg tudják élni, hogy hol kell összegyülekezni, mit kell ott elmondani, meg mit kell másoknak a Bibliából jól elmondani, de vele való közösségben megélni nem képesek. A Laodicea üzenet erről szól, hogy az a nép, amely Isten népének mondja magát, az utolsó idők választott népének, az nem ismeri ténylegesen a vele való közösséget. Lehet, hogy nekünk ezért sem stimmel az efézusi levél üzenete, hogy emlékezzél meg, honnét estél ki, mert még lehet, hogy nem is estünk az Isten kezébe. Hogy még nem voltunk vele a keze között. Nem voltunk vele igazi közösségben. Akkor mire emlékeznénk? Mire emlékeznénk? Csak az érzelmi élményeinkre tudnánk legfeljebb. Figyelmeztetés ez a Laodicea üzenetben, hogy akit szeretek, bár igazi közössége nincs velem, de én szeretem, mondja Jézus. Milyen szánalommal tekint az ő küzdő népére Jézus, nem? A küzdő népére. Mert látja azt, hogy miért van ez így. Azt mondja, akit szeretek, megfeddem és megfenyítem, és legyen az embernek törekvése, aki meglátja maga hiányosságát, a Krisztus nélküli állapotát, az legyen, annak legyen komoly szándéka az, hogy buzgóságosan keresi a megtérést Istennél. Nem akárhogy, hanem buzgóságosan. Aki felfedezi magánál is
látja azt, hogy nem tud Krisztus szerint megnyilatkozni, nem tud Krisztusi életet megvalósítani. Annak nem egyszerűen a kesergés a feladata, nem az, hogy itt hagyja a közösséget, lemondjon az igazság szeretetéről, hanem hogy legyen buzgosságos és térjen meg. És ez kezdje úgy, hogy Jézustól kér. Mert azt mondja, Jézus, védj tőlem. Én adok neked. Ennek az embernek, ennek a népnek ad. Ha nincs belőle Krisztusból elég az emberben, akkor majd ő ad belé. Csak kérjen ez a nép. Ne maradjon kemény nyakú. Ne gondolja, hogy ezen a szinten megfelelne Istennek. Ne gondolja, hogy Isten lemondott volna róla, hanem jöjjön és buzgosságosan kérjen az Istentől, és az Isten meg fogja elégíteni. Ugye, hogy sorolja, hogy mi mindent kérhet, hogy küzd a hit hiányával, az igazi hiányával, mert nem veszi komolyan igazán Istent. Nem veszi komolyan azt, hogy mennyire Istentől függő lény az ember. Még az ő népe sem veszi komolyan. Ezért védj tőlem, tűzben megpróbáltalan, kér tőlem igazi hitet, értelmes hitet. Aztán azt mondja, kér tőlem fehér ruhát. Ugye, mert az ember ebből látszik, az ő népe között élő emberek, az ő népeként élő emberek nem veszik komolyan a bűnt az életükben. Megtűrik. Szennyes ruhát hordoznak, és közben elmennek az Isten tiszteletekre, és közben imádkoznak. És szennyes ruhájuk van. Nem küzdenek a bűnnel, mondja Jézus. De ezért nincs eredmény, és nincs változás, nincs krisztusi természet. Krisztusi élet. Ezért csak magukat tudják felmutatni. És azt mondja, hogy és szemgyógyító ért is kérjél, mert nem érted az ige szavát. Amire büszke vagy egyébként, hogy legjobban tanítod, azt nem érted. Nem tudod felfogni. Ugye azt mondja Jézus, hogy ez a mi dolgunk, ez a mi feladatunk, buzgóságosan fáradozni a mélyebb megtérésért, az igazi megtérésért. Vegyük komolyan, hogy ez az üzenet mindannyiunknak szól, és ez az üzenet az a Bibliában, amely lényegében megrostálja az Isten jelenkori népét. Ennek az üzenetnek a komolyan vétele, hogy szükségem van az Istenhez való mélyebb megtérésre. Szükségem van keresni őt. Nem elégedhetek meg azzal, ahogyan éppen ma vagyok. Nem fogadhatom el a megalkuvásokat az életemben. Nem fogadhatom el, hogy ennyi évtized után még mik tartoznak az életemhez. Nem tűrhetem én sem tovább. Bár az Isten tűri, és tűrné még valószínűleg, de én miért tűrjem? Miért nem harcolok vele? Miért nem küzdök vele? Ennek az üzenetnek az elfogadása, ami megrostálja az Isten népét. Hogy lesznek, akik azt mondják, hogy Istennek igaza van. És én a térdeimen kell keressem a szabadulást. És lesznek, akik azt mondják, nekem is igazam van. Lehet, hogy az Istennek igaza van, de nekem is igazam van. És én így gondolom megvalósítani a hívő életemet, ahogy eddig is csináltam. Ahogy eddig is tartott. És rábízzák magukat a vakvéletlenre. Péter apostol azt mondja, hogy mi nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek, ami Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. A Biblia olyan bizonyságtétel Istenről, amit Isten, mintha közvetlenül maga jegyzett volna le. Olyan bizonyságtétel. A Biblia szavát használva, a Biblia tanításaival foglalkozva az ember elérheti azt, hogy valóban a megtérés útján haladva az isteni természet részesévé válik. Nagyon elgondolkodtató számomra jó régóta már a Krisztus példázatai könyvben, amikor a magvető példázatáról ír Ellen White, akkor bemutat egy olyan talajt, ami úgy gondolom, hát ugye négyféle talajról beszél Jézus, abból három sajnos eredménytelen a termésre nézve, a negyedik az, ami, ahol ugye termés várható a jó talajnál. És azt írja Ellen White a köves talajja kapcsolatosan, a 26. oldal ebben a könyvben. Sokan, akiknek van hitbeli állásfoglalásuk, köves talajú hallgatók. Mint a földréteg alatt húzódó szikla a szív mélyén, a helyes szikla
A szív mélyén a helyes vágyak és a jóra való törekvések talaja alatt húzódik az emberi önzés, a legyőzetlen önszeretet. Nem látják, hogy milyen rettenetes dolog a bűn. Szívüket nem alázta meg a bűntudat. Ez az embercsoport könnyen meggyőzhető, és tagjai nagyszerű hívőknek látszanak, de vallásosságuk csak felszínes. Azt mondja, hogy élve eltemetett hívők, ugye, akik bár megkeresztelkednek, bár elfogadják a Biblia tanításait, sokaknak jó a hitbeli állásfoglalásuk, mégis köves talajú hallgatók, mert azt nem ismerték meg, hogy mit jelent az önző szívet megalázni. Mit jelent a bűn miatt megalázkodni? A saját életükben megtapasztalt bűn miatt összetörni Isten előtt. A személyes megváltóként nem ismerték meg Krisztust. Hogy nekik, mint bűnösöknek személyes megváltójuk Krisztus. Nekem magamnak van szükségem Krisztusra, mert ha nem lenne, akkor senki nem tudna rajtam segíteni. Ha ő nem halt volna meg a kereszten, akkor nekem nincs mit erőlködnöm. Nincs miért ide járnom. Ha aki nem hisz Krisztus megváltó áldozatában, úgy, mint személyes megváltójában, nem hiszi, hogy mint bűnösért kellett Krisztusnak miatta meghalnia, annak nincs értelme ide jönni. Semmilyen vallásosságra nincs szüksége. Semmilyen, mert nyugodtan, szabad lehet. Jézus mondta, inkább legyél hideg, mint langyos. Nem? Inkább legyél hideg. Akinek a bűnös állapota miatt van szüksége Krisztusra, mert felfedezte a szívében a mélységes mély önszeretetet, a hatalmas önzést, azt a kegyetlen embert, akik vagyunk Krisztus nélkül, ahogyan egymást bántjuk, ahogyan kárt teszünk ebben a világban. Aki felfedezte magában ezt, és felfedezte Krisztusban a szabadítót, annak van értelme vallásos életet élni, ma is. Annak tud segíteni az Isten. Azt mondja az apostol, hogy emlékeztetés által ébrezget bennünket. Gondoljunk vissza, csak ezen néhány dolog segítségével, amit említettem én is, hogy Isten maga is késztet bennünket az emlékezésre. Indulj el, gondolj erre. Segítek neked, hogy közelebb kerülhess hozzá. Segítek, hogy megtörténjen a mélyebb megtérés. Segítek, hogy teljes legyen a közösség, és segítek, hogy a vallásos életed az valóban egy olyan élet legyen, ahogy írja Péter, elhivatásotok és kiválasztatásotok erős legyen, és gazdagon adasson az Isten országába való bemenetel. Hogy a mi beszédünkben és a magatartásunkban megmutatkozzon az Istenből való élet, megmutatkozzon annak ereje, megmutatkozzon, hogy kihez tartozunk. Úgy gondolom, ezzel a mondattal hadd fejezzem be, hogy talán ezek után elmondható, ha megvizsgáljuk, hogy mire szoktunk emlékezni, az egy nem kis mértékben megmutatja azt is, hogy mennyire vagyunk közösségben Istennel, nem? Hogy mi mind gondolkodunk, mire emlékezünk, az jó részt kifejezi azt, hogy milyen szoros a kapcsolatunk Istennel. Adjon kegyelmet nekünk az Isten, hogy vele közösségben élhessük a mindennapi életünket. Amen.

Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, a mai úrvacsorázásunk alkalmán az igét Jelenések könyvéből szeretném olvasni. 12. fejezet 11. versét szeretném felidézni. Jelenések könyve 12. fejezetének a 11. versét olvasom úrvacsorai alkalmunkon. Jelenések könyve 12. fejezetének a 11. verse így szól. És ők legyőzték azt a bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért, és az ő életüket nem kímélték, mint halálig. Testvéreim, Jelenések könyve 12. fejezetében, ahonnan most olvastuk ezt a rövid részt, az üldözött egyházról olvashatunk, és annak győzelméről. Miután Sátán üldözte Krisztust, és kudarcot vallott, azután felemelte fegyverét az egyház ellen, és az egyházat üldözi egészen az utolsó napig. És Jelenések könyve 12. fejezetében láthatjuk az ellenségnek ezt a mindvégig kitartó, elszánt munkáját, ahogy az egyház ellen fordul. Azonban nem csak ezt láthatjuk ebben a fejezetben, hanem azt is, hogy milyen eszközzel vagy hogyan arat diadalmat az egyház, hogyan és mi által nyer védelmet és oltalmat Krisztusban. Láthatjuk azt is, hogy Krisztus szeretetének az ereje, a Krisztushoz való ragaszkodásnak az ereje, az mi mindenhez elég volt az egyháznak, mi mindenhez elég volt azoknak az embereknek, akik mindvégig kitartóak voltak és hűségesek voltak. A 11. versben azt olvashattuk, hogy ők legyőzték azt a bárány véréért és az a bizonyságtételüknek beszédért, és a közvetlen ezt megelőző versekben Sátánnak, az ellenségnek a vádoló munkájáról olvashatunk. Tehát a vádolásnak az erejét győzte le az egyház, győzték le az igazán Krisztushoz ragaszkodó emberek. Oltalmat kerestek Krisztusban a vádolással szemben, hiszen ismerték ők is önmagukat, és tudták jól, hogy ha csak az igazság tartalmát veszik a vádolásnak, akkor a Sátánnak igaza lenne, mert nincs érdeme az embernek, amikor az igazság törvényének a mérlegére áll. És győzelmet arattak olyan vonatkozásban is, és Krisztusnál oltalmat kerestek, arra nézve is, hogy amikor vádolás érte őket, hogy ők a megrontói a világnak, és ők tehetnek arról, hogy a világban meg annyi baj van, mert az ördög mindig Krisztus embereinek a számlájára írta, akkor is Krisztusra bízták magukat, elszenvedték ezt a bántalmazást, őnála kerestek oltalmat, és még akkor is oltalmat kerestek, hogyha nem érkezett fizikai segítség, védelem, még hogyha ez az életükbe is került, még hogyha az életükkel is kellett fizetni az ő hitükért, akkor is így olvashatjuk, hogy a győzelemnek ez volt a nagyon nagy értéke, hogy az ő életüket sem kímélték, mint halálig. Testvéreim, ezek az emberek mindezt Krisztusért szenvedték. Krisztusért hordozták, Krisztus véréért és az ő bizonyságtételüknek beszédéért. Milyen jó, hogy a Biblia nagyon sok emberről elmondja ezt, hogy Krisztus szeretetének a megértése és személyes elnyerése ez ilyen nagy dolgokhoz erőt adhatott. Néhányat hadd említsek, Jóbról azt olvashatjuk az Ószövetségben, aki egyébként ismerte a megváltást. Jóval Jézus előtt született és élt, de ismerte a megváltást, ismerte a megváltót. Mindent elhordozott az életében, és Sátán nem tudta rávenni arra, hogy az Istent megtagadja, hogy lázadjon, hogy felemelje a szavát, hogy elégedetlenné váljon, hanem ő tűrt és szenvedett az Istenért. Azt olvashatjuk az evangéliumban Mária Magdalénáról, hogy aki a saját életében valami
valami mérhetetlen mélységben ismerte meg Krisztus szeretetét, érte való kitartó munkálkodását és küzdelmét, és ez végül is győzelemre jutott, mert Mária Magdalénát megszabadította Jézus. Az ő háláját, szeretetét, Krisztushoz való ragaszkodását abban fejezte ki, hogy körülbelül egy éves fizetést jelentő drága kenetet rátöltött Krisztusra. Szerette a megváltót. Krisztus vére és az ő szeretete, áldozatának a megértése erre késztette ezt az embert. Pál apostolnak, ha amikor a leveleit olvashatjátok, akkor gyakran találkoztok ezzel a kifejezéssel, hogy a Krisztusért. A Krisztusért. És aztán több mindent hozzá kapcsol ehhez. Pál apostol hozzá kapcsolja ehhez a fogalomhoz a szolgálatnak az elhivatását. Azt mondja, mi, aki Krisztusért járunk követségben. Aztán a saját belső lényében dúló harcot, ami mindannyiunknak a harca, és amit mindannyian jól ismerünk. Azt mondja, a testemet megsanyargatom, és szolgává teszem. Kinek a szolgájává? Kinek a szolgája kell, hogy legyen az én testem? Ezt is a Krisztusért. És aztán az apostol arról is beszél, hogy ha valami híja van a Krisztus szenvedéseinek, én azt be akarom tölteni. És ezt ne értsük félre, mert ezzel Pál nem azt mondja, hogy Jézus nem szenvedett eleget. Krisztus minden valaha élő embernek járó büntetést magára vette, és kiitta azt a keserű poharat, amiben belefér minden embernek a kárhozata, minden embernek a szenvedése, minden embernek jogosan kijáró büntetés. Ezt Jézus mind magára vette, ezt mind elszenvedte, értünk. Miért mondja mégis azt Pál, hogy én be akarom tölteni Krisztus szenvedésének valami híja van? Pál ezzel azt mondta, hogy amikor én élek a Krisztusért, és szolgálok a Krisztusért, akkor engem támadások fognak érni. Akkor én szenvedni fogok érette. És amikor ezek a támadások engem érnek, akkor azok nem engem érnek igazán, hanem Krisztust érik. Én az ő szolgája vagyok. Én nem magamat képviselem, én nem magamért állok ki, én Krisztusért állok ki. És hogy engem bántás ér, az Krisztust éri. Ha valami híja van a Krisztus szenvedésének, én szeretném ezt betölteni. A kora keresztény üldözéseknél arról olvashatunk, arról tudunk, hogy az emberek inkább vállalták, hogy a vadállatok elé kerüljenek a hitükért, a Krisztusért. Arról olvashatunk a sötét középkor évszázadaiban, például a valdensek jeges folyókat úsztak át, és havas hegyeken gázoltak át, mindenre készek voltak, mert volt egy kincsük. Ez Krisztus volt. Mindezt a Krisztusért és az ő bizonyságtételüknek beszédéért, valamit rájuk bízott az Isten, és ők tudták, hogy ettől többet, jobbat nem adhatnak az embereknek. Menni kell és végezni kell ezt a munkát. Fontosabb volt ez az életüknél is. Mindezt Krisztusért vállalták. A Nagy Küzdelem című könyv egyik fejezetéből szeretnék olvasni. A régi idők keresztényei csak részben ismerték az igazságot, de megtanulták szeretni és követni Isten szavát, és türelmesen szenvedtek érte. Az apostoli kor tanítványaihoz hasonlóan sokan feláldozták földi javukat Krisztus ügyéért. Akik otthonukban maradhattak, szíves örömest nyújtottak menedéket számüzött testvéreiknek, és amikor őket is elűzték, készségesen vállalták a számüzöttek sorsát. Nem volt kevés azoknak a száma, s voltak köztük nemesi származású, szegény, egyszerű emberek egyaránt, akik föld alatti börtöncellákban, lollart tornyokban, vagy kínzások és lángok között tettek bizonyságot az igazságról, és örültek annak, hogy Isten méltóvá tette őket arra, hogy Krisztus szenvedéseiben ők részesülhessenek. Testvéreim, én ezeket azért soroltam, és nyilván még a sort gyarapíthatnánk. Mit értettek meg ezek az emberek? És mihez adott erőt nekik az, hogy mindezt Krisztusért szenvedhetik? A bárány véréért és az ő bizonyságtételüknek beszédéért.
nem önmagukban hordozták a győzelemhez az erőt. Testvéreim, mi sem önmagunkban hordozzuk. Ha bennünket bármikor az Isten képessé tehet arra a jövőben és a jelenben, hogy mi Krisztusért hordozzunk dolgokat, vagy Krisztusért szenvedjük, azt nem önmagunkban hordozzuk, hanem az Isten szeretete megragadott bennünket, és ez a szerengetet szorongat bennünket, és érettel készek vagyunk mindenre. Nekünk mi mindenhez ad erőt az, ami ezeknek az embereknek erőt adott? Nekünk mi mindenhez ad az erőt, hogy Krisztus nem csak ezekért az emberekért vállalta a szenvedést, a nélkülözést, a bántalmazást, a kínokat, hanem értünk is. Jézus érettünk szenvedett. Ez nekünk mihez ad erőt? Mi mindenre tudjuk mi azt, testvéreim, elmondani az életünkben, hogy mi mindezt Krisztusért hordozzuk? Mi mit kaptunk Jézustól? Szoktunk elcsendesedni az életünkben, és úgy elsorolni azt, hogy mi mindent kaptunk Jézustól. Én úgy gondolom, hogy ha mi ezen elcsendesedünk és elgondolkodunk, akkor nagyon sok mindent másképp látunk az életünkben, nagyon sok mindent másképp hordozunk, nagyon sok mindenben elnémulunk és elcsendesedünk, nagyon sok mindenben megszégyenülünk, hogyha megértjük azt, hogy mi mit kaptunk Jézustól. És nem érdemeink szerint kaptuk, hanem kegyelemből. Nagyon sok mindent felsorolhatnánk. Jobbot említettem, Jobb is értette a megváltást, és Jobbnak van egy kijelentése, amit én nagyon szeretek. Könyvének 10. fejezetében, ott a 12. vers, ott azt mondja Jobb: életet és kegyelmet szereztél számomra, és a te gondviselésed őrizte az én lelkemet. Ennek az embernek ezt jelentette a megváltó, ezt jelentette az Isten szeretete. Életet és kegyelmet szereztél számomra, és a te gondviselésed őrizte az én lelkemet. Testvéreim, az Isten gondviselése minden emberi életet azért tart fenn, mert valahol az Isten reménykedik abban, míg tart az élet, az ember felismeri azt, hogy a megváltóra, az Isten szeretetére van szüksége. A Szentlélek azért küzd minden ember életében, hogy felemelve a megváltót, megmutatva Krisztust, az ő áldozatát, megértse az ember azt, hogy ő mennyit ér az Istennek. Megértse azt, hogy neki mit készített az Isten. Megértse azt az ember, hogy mit jelent bűneinek a bocsánata, hogy mennyibe került ez az Istennek, hogy őt megtartja a Teremtő, hogy ő élhet, hogy kegyelmet nyerhet az Istentől, hogy nekünk életünk van, hogy kegyelmet kaptunk, bocsánatot kaptunk, hogy hozzámehetünk minden gondunkkal, bajunkkal, hogy elgondolkodunk azon, hogy semmiben hiányunk nincs. Hát mindenünk megvan az életben. Nem éhezünk, nem szűkölködünk, otthonunk van, meleg hajlékunk, van miben ruházkodni, van mit együnk. Mindenünk megvan, mert Krisztussal együtt az Isten mindent nekünk adott. Megadta az Isten a szolgálatnak is az örömét. Megadta a küldetésnek a gazdagságát. Miénk az üdvösség. Testvéreim, mi az üdvösségnek a várományosai vagyunk. És Jézus is tett arra nézve, hogy benne.

a szenvedésbe, a félelmekbe, a gyötrelmekbe, és sorolhatnánk, hogy Krisztusnak ez mibe került, és bárcsak az Isten tudna bennünket úgy vezetni az életünkben, hogy mi ne csak az úrvacsorán gondolkodjunk Jézusról, hanem úgy a napjainkban is. Hogy Urunk, mi Te általad élünk, és Neked köszönhetünk mindent. Neked ez mibe került, és mi ezt csak elvesszük tőled, és mi ezt élvezzük. Testvéreim, Jézusra elmondhatjuk azt, hogy ő elveszítette az életét értünk, hogy nekünk életünk lehessen. A nagy kérdés azonban nem ez, mert ezt Jézus önként odaadta mindannyiunknak, és felkínálja minden embernek, hanem a nagy kérdés ez, hogy mit kezdesz te ezzel, ember? Mit kezdesz te ezzel? Mire elég ez neked? Mire tesz ez téged alkalmassá? Mire készítesz fel téged? Mire késztet ez téged? Miben láthatja meg Jézus az értünk vállalt szenvedésének a gyümölcsét és annak az eredményét? Arról gondolkodtam, hogy mire építhetjük mi kizárólag a kereszténységünket és a Krisztus követésünket, és arra gondoltam, hogy kevés nekünk egy olyan alapra építeni, hogy hát mi megismertük az igazságot, és ez eszmeileg milyen szép. Kevés az életünket, testvéreim, arra építeni, hogy logikailag olyan bizonyos, hogy amiben mi hiszünk az igazság. Kevés arra építeni, hogy milyen jó, hogy van egy közösség, és mi ahhoz tartozhatunk. Kevés arra építeni, hogy megszoktuk az életünknek ezt a rendjét, és nem vágyunk már másra. Ez kevés. Tudjátok, miért kevés? Mert jönnek a mindennapoknak a viharai, és ezt elsöprik. Jönnek a próbák, jönnek a konfliktusok, és aztán kiderül, hogy nem jó alapokra épült a mi házunk. A Biblia arról beszél, hogy majd eljő a nap, tűzben próbál meg mindannyiunkat. És ez nem csak a végidőre vonatkozik, hanem a mindennapok megpróbáltatásaira, és amikor kiderül, hogy mire építettünk, milyen alapra építettünk. Ellen White testvérünk azt írja, hogy eljön az idő, amikor minden meginog, ami megingatható, és minden megrendül, ami megrendíthető. Egyetlen egy alap a biztos alap, amit Jézus így fejezett ki, ha valaki elveszíti az ő életét éretten, és az evangéliumért, az megtalálja. Ez a biztos alap. Jöhetnek a viharok, és jöhetnek a megpróbáltatások, jöhetnek a szenvedések, jöhet sok minden az életünkben, de ha mi elveszítettük az életünket, és értsük jól, ezt az ösztönös, önző, magunknak élő, magunkat féltő, magunkat védelmező életet elveszítjük, érette is az evangéliumért, akkor Jézus azt mondja, hogy a csoda történik, mert akkor meg fogjuk találni, és akkor ő benne valóban életünk lehet. Jézusért vállalhatunk mindent, Jézusért tehetünk mindent, minden dolog az életünkben, amit tehetünk, akkor lesz értékes, és akkor lesz gyümölcsöző, maradandó, ha Krisztusért tesszük, és bármi ér bennünket az életben, csak akkor lesz erőnk ezt elhordozni, ha Jézusért hordozzuk. Mire késztet és mihez ad nekünk erőt az, hogy a Jézus véréért és az ő bizonyságtételünknek beszédéért? Szoktunk arról gondolkodni, hogy majd a történelmünk utolsó időszakában kire milyen megpróbáltatás, nehézség fog várni, és ugye el szoktunk gondolkodni azon, hogy ki az, aki mondjuk vállalni fogja Krisztusért a megvetést, a börtönt, ne talántán a halált. Nem tudjuk. Nem tudjuk az Isten kinél mit fog megengedni. És ezt a jövő meg fogja majd mutatni. Talán szorgoskodunk is emberekért, mert nem mindegy, hogy mi lesz velük, és milyen jó, hogy ebben a szorgoskodásunkban is az vezet bennünket, hogy mindezt Krisztusért cselekesszük. Jézus véréért és a bizonyságtétel beszédéért. Kérdés, hogy a kísértéseinkben, szokásainkban, eleséseinkben is, akkor a kísértő hatalmában szembe kerülünk, akkor ott milyen értéke és milyen ereje van annak, hogy mi a Krisztusért kell, hogy megálljunk. Amikor küzdünk az étvágyunkkal szemben, vagy küzdünk a szenvedélyeinkkel,

0: szemben, amilyen pontokon Sátán kikér bennünket, akkor kérdés az, hogy Krisztus vére az nekünk mit ér. Mi Krisztusért mire vagyunk készek, milyen döntéseket vagyunk hajlandóak meghozni érette. Nem azért, mert mi vagyunk az erős emberek, hanem Krisztusért és a bizonyságtétel beszédéért. És testvéreim, engedjetek meg, hogy a jelenben csak egyetlen területet vizsgáljunk meg együtt, mert sok területen megvizsgálhatnánk, hogy a Krisztusért mire vagyunk hajlandóak, vagy mit vállalunk. Én egyetlen egy területről hadd beszéljek, a családban és a testvériségben, a testvéri közösségünkben. Milyen szeretetre tanított meg bennünket Krisztus szeretete? Mire vagyunk képesek és hajlandók az egymás iránti szeretetben, azon a háttéren és azon az alapon, amit Krisztus cselekedett értünk? És azért szeretnék én erről kicsit most gondolkodni veletek, mert én sokszor rajta kaptam magamat azon, de nem csak magamat, hanem sokunkat, hogy mi szeretünk úgy kimenni az emberek közé, felkészülni arra imával és jó gondolatokkal, meg jó bizonyságtevésekkel az embereket megközelíteni, és lehet, hogy kevésbé figyelünk arra, hogy mi van itt belül. Mi van a családunkban, vagy mi van az emberi és a testvéri kapcsolatunkban. Tudnélik, az emberek nem csak azt hallják és látják, amikor mi közéjük elmegyünk, hanem azt is látják és hallják, amikor ők jönnek közénk. És hogy akkor itt az emberek azt figyelik, hogy Krisztus szeretete tanítja ezeket az embereket is. Hát vajon mire tanította meg ezeket az embereket Krisztus szeretete? A Krisztus véréért és az ő áldozatáért és mindenek a megbecsüléséért mire képesek az emberek? Hogyan tudják egymást szeretni, vagy mit tudnak egymásból elhordozni? Két hatalmas lehetősége van egy keresztény közösségnek. Nem kell, hogy az nagy legyen az a közösség, elég, hogyha két emberből áll, mert két embernél indul az egyház, ha ketten már egy akaraton lesznek, mondja Jézus, akkor én ott vagyok közöttük. És ezt a két lehetőséget szeretném felidézni csak így szóban. János Evangélium a 13. fejezetében azt mondja a megváltó, hogy új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek benneteket. Figyeljétek meg, az első dolog, amit szeretnék én ebből kiemelni, hogy Jézus parancsba adja a szeretetet. Gondolkodhatunk ezen, hogy a szeretetet meg lehet parancsolni? A szeretetet lehet parancsra cselekedni? Máshol is olvashatunk erről János apostol első levelében, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást, azt mondja az ige. Én úgy gondolom, hogy Jézus parancsba adhatja nekünk a szeretetet. Tudjátok miért? Azért, mert Krisztust befogadva mi alkalmassá válunk egymást szeretni. És ha ennek a lehetőségét megadta Krisztus, attól kezdve ez parancs. Attól kezdve ez tőlünk számon kéri. Ettől kezdve, ha ez nem valósul meg közöttünk, akkor igazán mi Krisztust nem becsüljük, és a vele való közösséget, a vele való győzelmet nem ragadjuk meg igazán. És azért nagy lehetőség ez, mert Jézus hozzáteszi ehhez, hogyha ti úgy szeretitek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Azzal a szeretettel szeretitek egymást, amit ti magatokban is tapasztaltok, hogy az Isten hozzátok milyen kegyelmes, milyen türelmes, mennyit elengedett, mennyit megbocsátott. Ha ezzel a szeretettel szeretitek egymást, azt mondja Jézus, mindenki meg fogja rólatok látni, hogy az én tanítványaim vagytok. Testvéreim, lehet, hogy nem is kellene nagyon elmennünk a világba. Bocsánat, ez nem helyes így. El kell menni. Mert a Bibliában ott van, hogy el kell menni. Mindenki nem fog ide eljönni. De ezzel azt is mondja Jézus, hogy sokan el fognak jönni. Sokan. Akiket lehet, hogy nem kellene lasszóval, vagy bármiféle megnyerni akarással közelebb vonni az Istenhez, azoknak fel kell tűnni, hogy ezekben az emberekben valami csoda történik, mert szeretik egymást. És ezt a szeretetet kikezdi, hol itt kikezdi valami, hol ott kikezdi, mert napjainkban sok minden van, de nem tudja tönkretenni. Hogy lehet ez? Miből élnek ezek az emberek? Miből merítenek? Milyen forrás áll rendelkezésükre? Hogyan csinálják ezt ők? Testvéreim, ez egy hatalmas nagy lehetőség, a bizonyságtevésnek egy hatalmas lehetősége, és annak az erejét hordozza magában. Mi van akkor, ha ez nincs meg? Mi van akkor, ha ez nincs meg? A római levélben azt olvashatjuk a második fejezetben, Pál apostol Róma beliekhez írott levelének második fejezetében azt olvashatjuk, Isten neve miattatok káromoltatik a pogányok között és a pogányok előtt. Testvéreim, nem kell nekünk kifejezetten a gonoszságra hajlanunk, elég, hogyha nem küzdjük meg a testvéri és családi kapcsolatainkban azt, amit Krisztus által megküzdhetnénk, és már mi szégyent hozunk az Istenre. Azt mondja, hogy pogányok között miattatok káromoltatik az Isten neve, és ott felsorolja ezt megelőzően azt, hogy te, aki másokat tanítasz, magadat nem tanítod? Te, aki másoknak azt mondod, hogy miért lopsz, magad közben meglopsz? Te, aki másoknak azt mondod, hogy ne paráználkodj, magad megparáználkodol? Te, aki másoknak azt mondod, hogy a törvény cseleked meg, és te közben meg törvénytelenül élsz? Akkor ezzel milyen dicsőséget hozol az Istenre? Azt mondja az ige, hogy nem dicsőséget hozol, hanem szégyent, mert ez botránkozást kelt másokban. És attól kezdve hiába a szorgalmad, hiába a bizonyságtevésed. A szeretet dicséretének az első sorai felsorolják, hogy mi minden hiába. Angyaloknak nyelvén szólok is. Minden titkos tudományt értek is. Vagyonomat feléltetem, és testemet tűzre adom is, de ha szeretet nincs bennem, ezeket sorolja fel az ige. Semmi vagyok, és semmi hasznom, és semmit nem csináltam ebben a világban, de ha még ráadásul az Istenre hivatkoztam, inkább kárt csináltam. Lehet, hogy jobb lett volna hallgatni, lehet, hogy jobb lett volna, ha körülöttem senki nem tud arról, hogy én keresztény ember vagyok, mert nagyobb kárt csináltam, mint hasznot. Testvéreim, tudok-e szeretni akkor is, amikor a másik ember nem szeretetreméltó? Tudok-e szeretni akkor is, amikor a másik úgymond nem érdemli meg? Tudok-e szeretni akkor is, amikor engem bántás ér, éppen annak a részéről, akit szeretnem kellene? Tudok-e szeretni akkor is, amikor a másik nem ad nekem igazat, pedig én nagyon-nagyon tudom, hogy nekem igazam van? Tudok-e szeretni akkor is? A Biblia által felteszi számunkra az Isten a kérdést, ha nem is szó szerint, de a felhívásokból ez következik. Tudod-e szeretni a másik embert szenvedve is? Van ilyen ige a Bibliában, hogy egymást elszenvedvén szeretetben. Igen, amikor nagyon szenvedek a másik miatt, de azt nem engedhetem meg magamnak, hogy csúnya legyek, bántó legyek, durva legyek, türelmetlen legyek, ezt nem engedhetem meg. Mert szenvedve is szeretetre szólít fel engem Krisztus, és tudjátok miért? Azért, mert Jézus így tudott szeretni. És tudjátok, hogy Jézus kit szeretett szenvedve? Minket szeretett szenvedve. Nagyon sokat szenvedve szeretett Jézus. És a szenvedés útján mindvégig kitartott mellettünk, és kitartott értünk Jézus. Mi távolról is nagyon csúnya emberek lehettünk. Nagyon csúnyák. A világot sokkal könnyebb lett volna elpusztítani, mint megjavítani. Jézus mégis odaadta az életét, hogy megjavítsa ezt a világot. És amikor Jézus közel jött hozzánk, akkor is szenvedett miattunk. Azt mondta, meddig szenvedlek titeket. Jézusnak önmagában az is bántó volt, ahogy testközelből érezte a földies, szeretetlen, önző emberi magatartást. De Krisztus nem hagyott itt bennünket. Nem ment vissza a mennybe, és nem azt mondta, hogy az ember vesszen el, én itt hagylak benneteket, mert olyan nehezen értetek. Jézus hordozta a szenvedést, és kitartott érettünk. Mégis vállalta a közösséget, vágyott a velünk való közösségre a megváltó. A halálnál is erősebb volt az a szeretet, amellyel Krisztus vágyakozott hozzánk. A halál vállalása árán is szerette volna azt Jézus kifejezni, hogy mi mennyit érünk neki. és őt érte a gyalázat a mi bűneinkért, hogy mi legyőzhessük a vádolást, legyőzhessük a vádolót, amikor rámutat a mi bűneinkre. Testvéreim, segítsen bennünket Krisztus abban, hogy mi győzzük le akkor is a vádolót, amikor mi vádolunk. Győzzük le a vádolót akkor is, mikor mi vádolunk. Tudnik, amikor vádolunk, akkor nem szeretünk. Sőt, amikor vádoljuk a másikat, azért vádoljuk, mert meg akarjuk magyarázni, hogy miért nem szeretjük, és jogos, hogy nem szeretjük. Azért vádolunk. A másik miért ilyen? Miért nem érti meg? Miért viselkedik így? Miért nézett rám úgy? És sorolhatnánk. És mindezzel meg akarjuk magyarázni, hogy miért nem szeretem. Teljesen indokolt, hogy nem szeretem. Ez vádolás, testvéreim. És ők legyőzték azt a bárány véréért, és a bizonyságtételüknek beszédért, és az életüket nem kímélték, mint halálig. A vádolásnak az erejét győzték le. Önmagukban is. Testvéreim, ha bennünket így szeretett Krisztus, akkor nekünk is szeretnünk kell egymást. Amikor mi vádolunk, akkor valamit elszoktunk, tudjátok, felejteni, mert a bűn az mindig elvakítja a látásunkat. Elfelejtjük azt, hogy akit vádolunk, attól sokkal nagyobb bajban vagyunk mi. Amikor én keresek magamban érvet és indokot, hogy miért nem kell most a másikat szeressem, szolgáljam, körülvegyem, miért nem kell, hogy hozzá közelítsek, akkor nem látom, hogy nagyobb bajban vagyok, mint ő. Sokkal nagyobb bajban, mert nem tudok szeretni. És ha én ebben a pillanatban meghalnék, elveszítettem az üdvösségemet. Veszedelmes az a helyzet, amikor mi a szeretetlenségünket megtűrjük, és még ráadásul mentegetjük is. Testvéreim, a szeretet nem azért szeretet, mert jó a másik. Tetszik nekem a másik. Azt csinálja, amit én szeretnék. Mindig kedves hozzám. A szeretet nem ezért szeret. És mennyire örülhetünk annak, hogy Jézus milyen kegyelmes hozzánk, mert bennünket se azért szeret, mert mi jók vagyunk, szépek vagyunk, mert igazak vagyunk. Jézus feltétlenül szeret. Testvéreim, ezt értsük meg, hogy mi a feltétel nélkül való szeretetnek az ereje, és ez Krisztusban ott van, és ez mindannyiunké lehet, és erre mi erőt kaphatunk a napjainkban, hogy mi ezzel a szeretettel tudjunk szeretni. Jézus bennünket elfogad úgy, ahogy vagyunk. És mi ezt a szeretetet befogadva, ezt megbecsülve, erőt kapunk, hogy mi is így tudjunk szeretni. Testvéreim, Jézus nem csak példát ad nekünk, mikor magát megalázva szenved értünk teremtményeiért, vele szemben lázadó emberekért. Akkor Jézus nem csak példát ad, hanem Krisztus a lelkét adja, hogy ember, te is lehess az én követőm, te is élhess ebben a jóságban. Vágyunk mi a Krisztussal való szövetségre ilyen értelemben? Sokszor megfogalmazzuk, hogy az úrvacsora az a szövetség megújítása. Milyen szövetségé? Milyen szövetségé, testvéreim? Krisztus erre a szövetségre hív. Ahogy ő szeret minket, mi ezzel a szeretettel tudjuk szeretni egymást. Mi vágyunk erre a szövetségre. Mi vágyunk, hogy ezen az alapon és ezen az úton vagyunk mi Krisztuséi. És mi készek vagyunk egymásért bármit elhordozni. A bárány véréért és az ő bizonyság tételének beszédéért. És az életünket nem akarjuk kímélni, mint halálig. Krisztus ezért adta önmagát, és nem fog nyugodni addig, míg ez bennünk ki nem formálja. És ha mi látjuk ezt, tisztán látjuk, és vágyunk erre, akkor ezt Krisztus meg fogja közöttünk valósítani. Testvéreim, én kívánom, hogy ebben erősítsen bennünket ez a mostani úrvacsora is. A szövetségnek ez az alapja, aki elveszíti életét érettem, és az evangéliumért, az megtalálja azt. Erre a szövetségre hívott bennünket az Isten. Keresztségre készülő testvéreink is erre a szövetségre készülnek, és mi pedig ezen az alapon engedjük és kérjük azt Krisztustól, hogy újítsa meg a vele való közösséget mindannyiunk szívében, hogy mi erőt akarunk nyerni a szeretet által ahhoz, hogy mi egymást is így hordozzuk. Mi még ott nem tartunk, testvéreim, hogy börtönökben meg barlangokba kell ilyen a Krisztushoz való hűségünk miatt. Egyelőre egyszerűbb dolgokban méretik az meg a mindennapjainkban, hogy mi Krisztusból mit kaptunk és mit értettünk meg. Az Isten segítsen abban, hogy amikor megméretünk, akkor ne hiával találtassunk, hanem meg tudjunk állni, és a Krisztus szeretete erős legyen bennünk, amikor egymást hordozni kell, egymást bátorítani, egymást szolgálni, egymástól tűrni, akár a másik miatt szenvedni is. De mi nem tehetjük, hogy egymást ne szeressük. Az Isten segítsen meg ebben, és erejével adjon győzelmet mindannyiunknak kívánom az ő dicsőségére. Amen.
1: Kérem a gyülekezetet, hogy fennállva hallgassa meg a lábmosásra vonatkozó szereztetés igéket. A húsvét ünnep előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen e világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit e világon, mindvégig szerette őket. És vacsora közben, amikor az ördög belesugalta már Iskáriótás Júdásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja el őt, tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levetette felső ruháját, és egy kendőt vett, körülkötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörölni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez, és azt mondta néki, Uram, te mosod-e meg az én lábaimat? Felelt Jézus, és mondta néki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondta neki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelt néki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondta néki Simon Péter, Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondta néki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy kiárulja el őt, azért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Mikor azért megmosta azoknak lábait és felső ruháját felvette, újra leülvén mondta nékik, értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Kövessük mi is a Mesterünk példáját, és végezzük el a lábmosás szertartását.
0: Testvéreim, akik bent maradunk a gyülekezeti teremben, énekeljük a 113-as éneket mind a 4 versével. 113-as éneket énekeljük el.

179-es éneket keressük meg, mind a négy versét énekeljük. 179-es éneket.

Ésaiás proféta könyve 50. fejezetéből olvasok. Az Úristen bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Az Úristen megnyitotta fülemet, és én nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam. Hátamat odaadtam a verőknek, és orcámat a szaggatóknak. Képemet nem fedeztem be a gyalázás és a köbdösés előtt. És az Úristen megsegít engemet, azért nem szégyenülök meg. Ezért olyanná tettem képemet, mint a kova, és tudtam, hogy nem szégyenülök meg. Közel van, aki engem megigazít. Keressük meg, testvéreim, a 239-es éneket, és énekeljük el mind az öt versét. 239-es ének.

0: Római levél 5. fejezetéből olvasok. Megigazulván azért hit által békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által van menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Mert Krisztus, mikor még erőtelenek voltunk a maga idejében, meghalt a gonoszokért. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. Az Isten pedig a hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. Miután azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább meg is tartatunk a harag ellenő általa. Mert amikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, miután megbékéltünk ő vele.
1: 112-es számú éneket keressük meg, és énekeljük el. 112-es számú éneket.

0: Kohári igéjét olvasom, hallgassuk felállva. És vette Jézus Krisztus a poharat is, hálákat adván, adta azoknak ezt mondván, igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem az új szövetségnek vére, mely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Adjunk hálát a pohárért, akik tehetjük a csúnyát. Édesatyám, köszönjük, hogy megszólíthatunk téged, köszönjük, hogy nagyon közel jöttél hozzánk, és köszönjük neked a te legdrágább, legnagyobb ajándékodat, hogy bebizonyítsd, hogy meggyőzd a mi szívünket is a te szeretetedről. Köszönjük Jézus Krisztust, és megváltunk, köszönjük neked, hogy a te életedből, odaadott életedből élhetünk. Köszönjük, hogy a mi békességünk megbüntetését te vállaltad magadra, és mindaz, amit te hordoztál életünk, abból csak a jót, a kegyelmet, a gazdagságot kaphatjuk. Nincs is másra érdemünk, de köszönjük, hogy te megszerezted a jogot, megszerezted az érdemet, hogy kegyelemből kaphatjuk mindezt. Köszönjük, hogy szövetséges társaiddá fogadtál bennünket, és köszönjük, hogy a te szereteted, a te kegyelmed nem csak a mi bűneinket törli el, hanem köszönjük, hogy ebben erő van, ebben hatalom van, ami a régieknek olyan sokra adott erőt. Könyörökbe kérünk, hogy nekünk is adj erőt ezáltal a minden napjainkban, amikor, amit teszünk, azt élettel tegyük, amit hordozunk kell, elviselnünk kell, elszenvednünk kell, azt életet tegyük. Urunk, azon az alapon legyen a mi életünk, hogy mi elveszítjük az életed és az evangéliumért, hogy az irántad való szeretet, a te kegyelmednek, hűségednek a megbecsülése, ezt tegyen alkalmassá kérünk bennünket mindennek az elhordozására, betöltésére, hogy mi követőid lehessünk. Hiszük azt, Úr Jézus, vagy a te küzdelmed áldozatod nem volt hiába való sokakért, és azért nem hiába való értünk sem. Köszönjük, hogy ebben a kegyelemben erő van, és mi ebben kapaszkodhatunk, ebben reménykedhetünk. Áldunk téged a te véredért, áldunk téged annak erejéért, tisztaságáért, szentségért, és áldunk téged azért, amit mindezáltal te bennünk majd kiformálni fogsz a jövőben. Tedd meg ezt a te dicsőségedért, kérünk. Amen.
1: Amen.
0: Jézus, amikor elfogyasztotta a vacsorát a tanítványokkal, akkor neki egy nagyon nagy ígéretet. Azt mondta, nem hiszem a szőlőtőkének ebből a terméséből egészen addig a napig, amikor majd azt újra ihatom veletek az Isten országában. Jézus elkötelezte magát, hogy mindaddig szolgál értünk. Azt olvashatjuk az ígében, hogy azért él, hogy esedezünk. Jézus megtartását ígérte. Amiért hálát adjunk. Énekeljünk dicsérő éneket. Ezzel is Krisztus példáját követve a 132-es ének első, harmadik és negyedik versét énekeljük.

0: feel a little strange being asked to speak here.
1: Kicsit furcsán érzem magam, hogy arra lettem felkérve, hogy itt beszéljek.
0: I'm really not a preacher.
1: Nem vagyok lelkész.
0: And I can't present to you a powerful sermon.
1: Nem biztos, hogy tudok egy hatalmas igehirdetést tartani.
0: I think when someone comes from far away, sometimes one looks that maybe this person has something special that we don't have.
1: Lehet, hogy úgy tűnhet néha, hogyha valaki messziről jött ember, akkor van neki valami különös hatalma, üzenete, amit közölhet.
0: That happens in other settings too, even, well, I could mention my dad, who was a surgeon for many years.
1: Ez persze más körülmények között is előfordulhat. Például említhetném édesapámat, aki sebész volt sok éven keresztül.
0: He said that in the circle of surgeons, one of the things that they said was, what is it that makes for a real expert on a certain area of surgery that could speak with real authority to a group of surgeons?
1: A sebészi körökben az a mondás volt, az a kérdés volt, hogy vajon mit tesz egy sebészt olyanná, olyan hatalmassá, olyan nagyjá, hogy bizonyos szakterületről hatalommal tudna beszélni.
0: And the answer was, he's a surgeon just like any of the other ones, but he's from 5,000 miles, 5,000 kilometers away.
1: És azt mondták egymásnak, hogy hát csak egy dolog szükséges hozzá, ugyanolyan sebész, mint a többi, csak egyet szükséges, hogy legalább 5,000 mérföld távolságból érkezzen.
0: And so maybe because I've originally come from 8,000 or more kilometers away, people look like to me for something. But I'm a believer just like all of you.
1: Aztán lehet velem is így van, mivel én több mint 8,000 mérföld távolságból érkeztem. Lehet, hogy néhány ember engem is úgy néz, mint azokat a sebészt, azt a sebészt, de én is csak egy egyszerű hívő vagyok, mint ti magatok.
0: I was thinking of a little story for children. Often in North America, we have a little section for children that where we tell a story for them.
1: You plan to talk to
0: I was
1: no problem
0: to.
1: Because they have the same as well. So azt szeretnénk, hogy a gyermekek jönnek az első sorokba, hogy szoktuk máskor is.
0: My son told me, you know, here we don't have many children, but there's a few. Not
1: szoktak
0: many.
1: Mindig. Yeah. They come, no problem. That's a habit of us as well.
0: Okay. Yeah. My son and my daughter are here, but they're too big. They'd be ashamed to come when you say, you know.
1: Az én fiam és az én lányom is itt vannak, de talán már túl nagyok ahhoz, hogy előre jöjjenek.
0: There's a certain age where they start feeling a little ashamed to.
1: Bizonyos kortól kezdve picikét már kellemetlenül érzik a gyerekek, hogy előre jöjjenek. How old are you?
0: 14 years old, 9 years old.
1: 14 éve, 9 évesek.
0: This is from a little story about a family that I have known for a number of years from over in North America.
1: Ez a történet, amit veletek meg szeretnék ma osztani, ez egy családról szól, akiket már régóta ismerek, még onnan, ahonnan származom, Észak-Amerikából.
0: Now, this was a Christian family, an Adventist family, like people, many people here are.
1: Ez egy keresztény család, egy adventista család, ugyanúgy, ahogy sok család itt.
0: And, you know, Adventist families, we like to see ourselves as really doing well, as being kind and good people.
1: Tudjátok, hogy az adventista családok, azok szeretnék magukat olyanná tenni, hogy jól viselkednek és kedvesek a többi emberhez.
0: And also that we're careful about what we eat, our diet.
1: És persze abban is gondosak voltak, hogy mit esznek, mivel táplálkoznak.
0: And so this father and kids were gathered around the table.
1: Szóval ez a családban, ebben a családban az édesapa összegyűlt a gyermekével együtt az étkező asztal körül.
0: The mother wasn't right there at the table. She was watching how things were going at the table and taking care of other things.
1: Az anya éppen nem ült le az asztalhoz, figyelte, hogy mi történik, és más dolgokról kellett éppen gondoskodnia.
0: Now, this father was very careful because he was not only an Adventist, he was also a worker at a health institute.
1: Ez az apa nagyon-nagyon óvatos volt, hiszen nem csak, hogy adventista volt, hanem ráadásul egy ilyen egészségközpontban dolgozott.
0: So he was very careful about what

0: Kipróbált, ismerte mi ez?
1: It looked like a paste, a very thick paste that had lumps. It was kind of solid.
0: Úgy tűnt, mint egy ilyen nagyon-nagyon sűrű kenőcs, vagy hát, hogy mondják, ez paszta, vagy igen, pástétom, köszönöm szépen.
1: And so he could shake the bottle and a lump came out on his hand.
0: Szóval picikét így megkavarta a pástétomot, és egy, a lamb az micsoda?
1: Lamp.
0: Bárány? Ez nem hiszem. Ez valami kis állat jött elő, igen.
1: Yeah, we haven't said what it is.
0: Nem tudtam megmondani, mi az.
1: And he looked at his wife and he said, "What is this?"
0: Az apa ránézett arra, mint följött, és akkor kérdezte az anyától, a feleségétől, mi ez?
1: Now, you know, she was as being a part of this institute, she was also careful in making good food always and healthful food.
0: Emlékezzetek, amit mondtam, hogy ugye ennek az egészségközpontnak volt a dolgozó, úgyhogy nagyon fontos oda számára, hogy minden egészséges legyen, ami az asztalon található.
1: And I don't know that she was so happy with that kind of doubting question.
0: Úgyhogy a feleség is, mi ott dolgozott, nem gondolnám, hogy nagyon boldoggá tette ez a kérdés, hogy így kétségbe vonták, hogy mit tesz az asztalra.
1: And she didn't answer right away.
0: Úgyhogy a feleség nem is válaszolt azonnal a kérdésére a férjének.
1: And the father looked at it, smelled it, and he said, "What is it? You must have made it. What is it? What's it from?"
0: So az apa még egyszer megnézte tüzetesen, ismét megszagolta, aztán kérdezte a felsőt, hát mi ez? Hát végül is te készítetted. Miből van ez?
1: And so the mother of the household said, "You know, do you think that we're going to serve poison here in our house that follows health principles?"
0: A háziasszony megkérdezte a férjétől, hogy azt gondolod, hogy mérget teszek az élet, az ételben, amikor mi követjük az egészségügyi alapelveket.
1: The father still wasn't content.
0: Az apa még mindig nem volt meggyőzve.
1: And he decided to keep that there in his hand until he found out just what was in it.
0: És elhatározta, hogy addig nem teszi le a kezéből, amíg nem tudja megmondani, nem tudja meg, hogy mi az, ami a kezében van.
1: And so he asked again, "I'd like to know what's in this."
0: Ugye megkérdezte újra a feleségét, tényleg szeretném tudni, szeretném, hogy mi az is itt tartotta a kezében.
1: And there was no answer.
0: És hát nem volt válasz.
1: And finally, when he insisted enough, when he insisted more, asking the question again.
0: És amikor ő újra ezt kérdezte, újra és újra, nagyon tudakozódott.
1: She said, "You know, that's from sesame. You've had it before. Sesame."
0: Ez a szezámmag. Korábban is volt már ilyen. Szezámmagból készült.
1: Well, finally he was willing to put it on his plate.
0: Hát végül is aztán eldöntötte, hogy visszateszi akkor a tányérjára.
1: But the curious follow-up on all of this is that he wasn't too happy that she got after him saying, "Do you think I'm serving you poison?"
0: De aztán ez a kíváncsi kérdés azt eredményez, hogy utána, ugye, utána ment a felesége, és benne dolgozott ez, hogy azt gondolt, hogy meg akarom mérgezni a családot.
1: And you know, it made kind of a cold feeling for later on that morning.
0: És hát ez a párbeszéd, ami történt az étkezőasztal körül, ez bizonyos feszültséget támasztott a felek között az a reggelen és utána is.
1: You know, Adventist families, do they get along just perfectly well?
0: Tudjátok, hát adventista családokra az jellemző, hogy tökéletességben élnek, és hát úgy jönnek ki egymásra, hogy soha semmi surlódás nincsen.
1: For the rest of that morning, what happened was, the father that I know, he was there working and staying very quiet, working, scrubbing the floor and doing other things.
0: Szóval az lett az eredménye, hogy azon a délelőttön az apa nem nagyon szólalt meg, hanem belemélyedt a munkájába, tisztította a padlózatot.
1: And the mother was doing other household duties, and she was very quiet.
0: Az anyára is ez volt jelző, valami más csinál, de ő se szólalt meg. Mind a ketten nagyon csöndesek voltak.
1: And it took till several hours later, finally, father was thinking, I should apologize.
0: És néhány órának kellett eltennie ahhoz, hogy az apa végül is eldöntse magában, hogy hát bocsánatot kéne kérnem.
1: But it didn't happen very quickly.
0: De

0: az eltelt után sem történt nagyon gyorsan a bocsánatkérés.
1: It took quite a while to, until finally when something else came up, he said, you know, I'm sorry.
0: Szóval végül is hosszabb idő után valami másnak az ürügyén aztán oda került, ezt mondta a feleségnek, hogy bocsáss meg, kérlek.
1: And the mother of the family said she was sorry she had spoken a bit quickly. And so she said she was sorry too.
0: És az anya is elnézést kért azért, hogy túlságosan gyorsan válaszolt vissza.
1: Now, this little story hopefully can teach us something.
0: Ez a kis történet remélhetőleg tanít valamit nekünk.
1: Who do you think was wrong?
0: Mit gondolt a gyerekek, hogy ki hibázott ebben a történetben? Kinek nem volt igaza?
1: People had hard feelings, kind of bad feelings.
0: Ezek az embereknek lehetnek rossz érzéseik, kellemetlen érzéseik egymás iránt.
1: Why did that happen?
0: Miért történt az?
1: I see my daughter smiling.
0: Látom, a lányom mosolyog.
1: Well, what could have happened that wouldn't have made bad feelings? What could have been the way of?
0: Szerintedek hogyan kellett volna történnie, hogy elkerülhessük ezt a rossz fejleményt? Hogy hogyan kellett volna másképpen csinálni?
1: Well, I don't see our kids saying anything.
0: Nem látom, hogy valamit mondanátok, válaszolnátok, kedves gyerekek.
1: You know, it really takes some thinking to make for peace.
0: Tudjátok, ahhoz, hogy békesség legyen, béke legyen, ahhoz gondolkodni kell.
1: We have to watch what comes out of our mouth.
0: Nem csak gondolkodnunk kell, hanem figyelnünk kell arra is, hogy mit engedünk meg, hogy a szánkon kijöjjön.
1: Not just what goes into our mouth.
0: Nem csak az a fontos, hogy mi jön be a szánkon, az is nagyon fontos, hogy mi jön ki a szánkon.
1: And those of us that are very health conscious tend to worry only about what goes into our mouth.
0: Tudjátok, hogy azok, akik nagyon-nagyon figyelnek oda, hogy nagyon-nagyon tudatosak, hogy mit engednek be a szájukon, nem annyira tudatosak, hogy mit engednek ki.
1: Every family, you could say it's a kingdom. There's a kingdom, there's an order, a getting along system that we have.
0: Minden egyes család önmagában egy kicsike kis királyság. Mindegyiknek van egy rendje, ahogyan működik.
1: And it makes a difference what you say and what you do for everyone else to be at peace and happy.
0: És nagyon sok függ azon, az az igazi különbség, hogy rajtatok, hogy mit mondotok, mert attól nagyon függ, hogy a családtagok boldogok-e vagy nem.
1: Okay, well, you can all go back to your seats.
0: Köszönöm, most már visszamehetek a helyetekre.
1: We want to talk for a while about something kind of related about the kingdom, a kingdom.
0: Amiről beszélni akarok, az is valamiképpen összefüggésben van egy királysággal.
1: I and a number of others, some of them, in fact, I see people that have worked at ELEC.
0: Én is, meg hát itt a körülöttünk ülők között is vannak néhányak, látom azokat, akik szintén velem együtt ELEC-en dolgoznak.
1: Lehel, Magdi are here. Sabina.
0: Lehel, Magdi, and Sabina.
1: Maybe there are others that I haven't seen. And we look for our pattern in this work. We look to Jesus' work. We like to do that.
0: Amikor ebben a munkában vagyunk fogadósak, akkor voltaképpen mi Jézus munkáját szeretnénk végezni, oda beilleszkedve.
1: And I think it's really worthwhile for us to look at what did Jesus present to mankind.
0: Ahhoz, hogy ezt megtehessük, ahhoz meg kell értenünk, meg kell vizsgálnunk, hogy Jézus Krisztus maga mit mutat be az emberiségnek.
1: Those of you that have your Bible here may want to look along with me.
0: Akinek a Bibliája vele van, az nézze velem együtt.
1: I feel kind of ashamed that here I've been in Hungary for over a year and I still don't speak Hungarian.
0: Valamelyest szégyellem magam, hogy most már egy éve itt vagyok Magyarországon és még nem tudok magyarul beszélni.
1: All I can say is that Hungarians have to be the most intelligent people on earth.
0: Azt kéne mondanom, hogy valószínűleg a magyarok a legintelligensebb emberek az egész világon.
1: Their language seems to be the most difficult.
0: Mert a legbonyolultabb nyelvet tudják beszélni.
1: I've enjoyed speaking Spanish and French and German.
0: Hát örülök, hogy tudok spanyolul, franciául, németül.
1: But Hungarian is otherworldly, it's beyond everything else.
0: De a magyar az valami más, mindenen túl.
1: Maybe it's the language of heaven, I don't know.
0: Lehet, hogy ez a mennynek a nyelve, nem tudom.
1: I'll need an eternity to learn it, I think.
0: Lehet, hogy egy örökké valóság kell mindenkinek, hogy megtanulja.
1: Okay. Matthew, let's start with Matthew 4.
0: Kezdjük Máté evangélium a 4. fejezetével.
1: The message that Jesus brings is presented very clearly.
0: Az, amit Jézus ami üzenetet hoz, az nagyon tisztán jelenik itt meg ebben a szakaszban.
1: Verse 17 of chapter 4.
0: A 4. fejezet 17. versétől.
1: Jesus says he began preaching, repent.
0: Ettől fogva kezdte Jézus prédikálni, és azt mondani, térjetek meg.
1: For the kingdom of heaven is at hand. The kingdom of heaven is near.
0: Mert a mennyország, a mennykirályság az közel van.
1: And that's exactly what he did.
0: Ez volt pontosan, amit ő tett is.
1: And when we look a little further, verse 23.
0: És amikor a 23. vershez.
1: It says that he was teaching in the synagogues.
0: Azt mondja, tanított a zsinagógákban.
1: He was preaching the gospel of the kingdom.
0: Hirdette az Isten országának evangéliumát.
1: And it adds another point there. He was healing all manner of sickness.
0: És itt is olvasuk, és gyógyítva a nép között minden betegséget, minden erőtlenséget.
1: Now, remember the first time it said that he preached, repent, the kingdom of heaven is at hand.
0: Emlékezzetek, az első alkalommal azt prédikált, hogy térjetek meg, mert a mennyek királysága közel van.
1: So, it looks like the center of what he brought had to do with a kingdom, and it's called the kingdom of heaven.
0: Úgy tűnik, hogy annak a középpontja, amit hozott, az a mennyek királysága.
1: Now, when he actually started to work, started to teach and do things, it then adds that he healed all kinds of sicknesses in verse 23.
0: És amikor valójában elkezdett dolgozni, munkálkodni, akkor kerül hozzá az, hogy a prédikáción túl gyógyított is.
1: And it's interesting when we look in verse 24.
0: És érdekes, amikor megnézzük a 24-es verset.
1: The thing that made the big impression, the fame of Jesus.
0: Az a dolog, ami egy nagy benyomást és hírnevet hozott Jézusnak az.
1: Well, we can read it there. His fame went throughout all Syria, and they brought unto him all sick people that were taken with.
0: És elterjedt az ő híre, és hozzávitték mindazokat, akik rosszul voltak, különféle betegségben és kínokban síngődőket.
1: So, it looks like what caught people's attention way more than the kingdom of heaven was that he healed people that were sick.
0: Tehát úgy tűnik, mintha nem az oszta volna neki a hírnevét, hogy a mennyországról prédikált, hanem az, hogy meggyógyította a betegeket.
1: And we have to admit, that is pretty impressive when people that are sick get well.
0: És hát be kell vallanunk, hogy az nagyon-nagyon impozáns, nagyon-nagyon nagy benyomás kelt, amikor beteg emberek meggyógyulnak.
1: Work in this kind of work, dealing with sick people.
0: Ebben a féle munkában dolgozva, beteg embereket gyógyítva.
1: And we'll talk more about that in the afternoon.
0: Fogunk többet beszélni erről majd a délutáni órán.
1: But I would like to take a little bit of time this morning talking about the first and I think the main point of what Jesus was presenting, which was what is about the kingdom of heaven.
0: De először most délelőtt én az első dologról szeretnék inkább beszélni. Mit jelent az, miért beszél arról, hogy a mennyek királysága?
1: And in doing this, I don't want you to think that I have, final answers. I just want to present you a few thoughts that I think are in the scriptures about this.
0: És miközben ezt megteszem, nem szeretném, hogyha bárki azt gondolná, hogy végső válaszaim vannak. Szeretnék gondolatokat megosztani veletek.
1: I think many of us think that we know what is meant by the kingdom of heaven when we read it here.
0: Azt gondolom, hogy sokan úgy vélekedünk, hogy tudjuk, hogy mit jelent az, hogy a mennyek királysága.
1: But people can hear things and hear them week after week and year after year and think they understand it all and actually be missing some important facts.
0: De valójában az van, hogy az emberek heteken, éveken keresztül hallhatják ugyanazt, és azt gondoljuk, hogy értik, de közben ki maradnak lényeges dolgok a megértésből.
1: In the years and centuries after Jesus presented this, the whole tremendous millions of people thought that they really knew what Jesus was presenting, And for centuries, they taught, and yet they didn't realize they had wandered a long way from what he taught.
0: Jézus után éveken, évszázadokon keresztül beszéltek a mennyek királyságáról, és azt gondolták, hogy értik, miről van szó, de az évek folyamán nagyon messzire kerültünk az eredeti jelentéstől, amit Jézus szeretett volna.
1: And so, I think it's important for us. We think we know a whole lot about the kingdom of heaven. I think it's very important for us to go back and see if what it says about the kingdom of heaven.
0: És ez ránk is vonatkozik, hogy esetleg érteni véljük, hogy mi a mennyek királysága, de nagyon fontos, hogy visszamenjünk az eredetihez, megnézzük, hogy ez mit jelent.
1: Now, when you do this, maybe we should take a look a little earlier in the same book.
0: Ahhoz, hogy ezt megtegyük, érdemes egy kicsit visszalapozni Máté evangéliumában, az ugyanabban az evangéliumban.
1: And this is in John the Baptist presenting the same message.
0: Itt olvashatjuk, amikor alámerítő János bemutatja ugyanezt az üzenetet.
1: Chapter 3.
0: A harmadik fejezetben.
1: Second verse.
0: Második versében.
1: This is John the Baptist. What he was saying in his preaching was, "Repent, ye, for the kingdom of heaven is at hand."
0: Ez itt alámerítő János, aki mondja, térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa.
1: Now, it's interesting. The words are pretty much exactly the same as what Jesus preached.
0: Érdekes, hogy alámerítő János szavai nagyon hasonlóak, ugyanazok, mint amit Jézus prédikál.
1: Now, if we read on further about what John preached,
0: hogyha tovább olvassuk, hogy János miről prédikált,
1: or actually before preaching, it says he was out of the cities, he was in desert places, you know, wilderness places.
0: Pontosabban, hogyha elolvasom még azt is, amit előtte történt, azt látjuk, hogy ő a városon kívül lakott, pusztában élt.
1: And one could ask, what's the significance of that?
0: Valaki megkérdezte, mi a jelentőség annak, hogy János nem a városban élt?
1: Well, one thing that comes to me is, in the modern world, and even back then, there were lots of distractions in the cities.
0: Nekem az egyik válaszom az, hogy a modern világban, de még abban az időben is, amikor János élt, nagyon sok zavaró dolog van a városokban.
1: In the modern world, the distractions are way more.
0: A mai modern világban sokkal több ilyen zavaró dolog van, mint ami it's, akkor volt.
1: It's hard to actually get away from the distractions, whether you're in the city or in the country. Here, the country gives you distractions as much.
0: Azt lehet mondani, hogy a városban szinte nagyon-nagyon nehéz távol kerülni ezekből a zavaró dolgoktól, sőt, most már a vidéken is zavaró dolgok vannak.
1: One can be in the center of study that one's asked for God to teach us, and the cell phone goes off.
0: Éppen benne lehetsz a legmélyebb biblia tanulmányozásban, és a mobiltelefonod megszólal.
1: It's as though the telephone takes total dominance over everything else in life.
0: Azt lehet mondani, hogy már ezek az intelligens vagy akármilyen mobiltelefonok teljesen dominálják az ember, uralják az emberek életét.
1: If we want to learn what God is teaching us about his kingdom, maybe we should set aside all the distractions for at least an hour or so.
0: Lehet, hogyha valóban meg akarjuk érteni, valóban, hogy az Isten királysága az miről szól, és mi a tanítás, akkor nekünk magunknak legalább egy órára teljes mértékben meg kell teremteni a feltételeket, kikapcsolni a zavaró körülményeket.
1: When you look at the details of what John presented them, he made clear that baptism was with real understanding of sin and sorrow for what has come into our life because of sin in us.
0: Amikor Jánosnak a prédikációját olvassuk, akkor megértjük az alámerítésnek az igazi jelentését, tanítását. Az pedig az, hogy a szívben szomorúság van, szembefordulás van a bűnök miatt, amiket elkövettünk.
1: And it tells us in the passages there in Matthew 3 that people confessed their sins. All the different Jews that came from the cities to listen to John, whether they were high level or low level, they were confessing their sins.
0: És azt olvashatjuk ebben a bibliai részletben, hogy Jánoshoz jöttek minden rendű és rangú emberek azért, hogy megvallják a bűneiket. Akár magas pozícióban voltak, akár alacsony pozícióban voltak. Bűnvallomásért jöttek.
1: Now, these were religious people.
0: Ezek vallásos emberek voltak.
1: In fact, you could say they were very devoted.
0: Azt mondják, hogy ezek az emberek odaszánt emberek voltak, nagyon odaszánt emberek voltak.
1: And you had one group that would study in one way and believed one way.
0: Volt közöttük egy csoport például, amely egy bizonyos módon tanulmányozta az írásokat.
1: And another group who saw things a little differently but studied very much.
0: És aztán ott volt egy másik csoport, akik másképpen látta a dolgokat, de ők is nagyon sokat tanulmányozták az írásokat. És ez a két csoport ellenségeskedésben, feszültségben voltak egymással.
1: And John's message was for each of these groups to confess, to change this way of thinking that is just that separating people.
0: És János üzenete mind a két csoporthoz szólt, valljátok meg a bűneiteket, és ezzel a feszültséget, ami a két csoport között van, ezzel lehet eltüntetni.
1: And as they did this, he baptized them.
0: És amint ezt mondta nekik, amint ezt tette, alá is merítette őket.
1: Baptism, a picture of cleaning oneself.
0: Az alámerítés az a megtisztulásnak a képe.
1: But he said that there would be another one coming who had a baptism that was much more than his.
0: De azt mondta, hogy majd valaki más jön el, akinek az alámerítése, akinek a keressége az sokkal többet jelent, mint az övé.
1: His baptism would actually be with God's Spirit, and he says it would be with fire. I think representing the power of this new baptism.
0: Ő azt tanította, hogy ez a másik, magasabb rendű alámerítés, ez a Szent Lélek által fog történni, és tűz hasonlatához tette. Azt gondolom azért a tűz hasonlatához, mert az az erő, az a hatalom, ami abban van, ezt tudja jelképezni.
1: And so of course he meant Jesus that was going to come soon, and that actually happened.
0: És természetesen Jézusra gondolt, aki nagyon hamarosan fel is lépett.
1: So, I just want to give you some thoughts that I've had on this question. What really is meant by the kingdom of heaven that's presented here?
0: Tehát szeretnék néhány gondolatot megosztani ezzel a szakasszal kapcsolatban, hogy mit jelent valójában a mennyek országa, a mennyek királysága.
1: Well, the next thing that follows after the verses where we had read about Jesus, telling us about the kingdom of heaven.
0: A következő részben, ami azután jön, amikor Jézus prédikált a mennyek királyságáról.
1: The next thing that happens is Jesus giving this lengthy presentation that's about the kingdom of heaven in chapters 5, 6 and 7.
0: Szóval Jézus abban a következő 5., 6. és 7. fejezetben leírt prédikációban hosszan beszél a mennyek királyságáról.
1: And the first thing that he says there is that blessed are the poor in spirit. Theirs is the kingdom of heaven.
0: Az első dolog, amit mondott, az a boldogok, akik lélekben, a lelkiekben szegények, mert övéki a mennyeknek királysága, övéki a mennyeknek országa.
1: Notice it doesn't even say the poor in the sense of the world. Poor people in having little goods. No, it says poor in spirit.
0: Nem azt mondta, hogy azok, akik szegények a földi dolgokban, vagyontárgyakban, anyagiakban, hanem azt mondta, azok, akik szegények lelkiekben.
1: Well, are there any that are poor, not rich, but poor in spirit?
0: Szóval van valaki, aki szegény lélekben?
1: I think that means that it's open to anyone that's willing to recognize they don't have much of spiritual life.
0: Azt gondolom, hogy ez a kijelentés azt jelentette, hogy ez nyitva áll mindenki számára, aki úgy gondolja magáról, hogy a lelki élete nem elég magas szinten van.
1: You don't have to be triumphant and victorious to lay hold of this promise.
0: Nem kell ahhoz dicsőségesnek, győzelmesnek lenni, hogy ezt az ígéretet megragadjuk.
1: In fact, the next verse tells us the ones that mourn, the ones that are sad.
0: Valójában a következő vers mondja el azt, hogy hogy beszél azokról, akik gyászolnak, akik szomorúak.
1: They're going to be comforted.
0: És ők meg lesznek vigasztalva.
1: The ones that are meek, that are gentle, that don't take over in this earth. Later on, at the right time, God's going to make them the ones that inherit the earth.
0: Azok, akik szelidek, akik gyengédek, ők nem fogják elfoglalni a földet, hanem ők örökségül kapják majd.
1: Now, a related point here is that those who are rich, that really get along well in this world, have a problem.
0: Itt ez egy ehhez kapcsolódó pont az, hogy azok, akik ezen a világon gazdagok, sok mindenük van, azoknak problémájuk van ezen a világon.
1: I think it may be even in the same book of Matthew that it talks about those that are rich, that it's so difficult for them to get into the kingdom of heaven, it's like a camel going through the eye of a needle.
0: Később beszél róla itt Máténál, hogy milyen nehéz dolga van a gazdag embernek, hogy olyan nehéz neki bejutni a mennyeknek országába, mint a tevének átmenni a tűfokán.
1: Why is it that it's so easy for the poor in spirit and yet difficult for the ones that have things in this world?
0: Miért van az, hogy azoknak, akik lélekben szegények, könnyű, akik pedig anyagiakban gazdagok, nehéz ezen a világon?
1: I think it must have something to do with what our attention is on.
0: Valószínűleg azt gondolom, hogy azzal kell kapcsolatban lenni ennek, hogy mire irányítjuk a figyelmünket.
1: Maybe some of us think we're poor, but actually compared with many generations of mankind, we're actually not very poor.
0: Lehet, hogy néhányan azt gondolják, hogy ők szegények, de hogyha összehasonlítjuk az állapotokat nagyon sok korábbi nemzedéknek az anyagi állapotával, akkor ők nem szegények valójában.
1: We already mentioned how we're tied down by all the concerns and even cell phones.
0: Már most már beszéltem is, hogy még a szegények között is ugye mennyi minden dolog van, még például mobiltelefon is.
1: We need a little bit of a divorce with this world.
0: Valamiféle kicsit szükség van arra, hogy elváljunk valamelyest ettől a világtól.
1: And attention to what God is trying to tell us.
0: És figyelni arra, hogy mit próbál Isten mondani a számunkra.
1: When you read a little further in the sermon that Jesus gave,
0: amikor tovább olvassuk a hegyi beszéden mondott prédikációt,
1: you find that he makes clear that he's not doing away with the previous commandments and righteousness.
0: Akkor ebben a prédikációban tisztán kijelenti azt, hogy ő nem törli el, nem szakít a korábbi parancsolatokkal, előírásokkal.
1: He says, till heaven and earth pass, there's not one tiny thing that's going to change in the commandments that God has given.
0: Azt mondta, hogy a menny és a föld elmúlhatnak, de az írásból, a törvényből egyetlen veszőcske sem fog elmozdulni.
1: Another thing that we find is that the one who enters into God's kingdom doesn't try and fight anymore. Against evil in the sense of trying to fight with evil doers in this earth.
0: Azt is megértjük, hogy azok, akik a mennyországba jutnak, azt mondja Jézus, hogy ők nem harcolnak a gonoszok ellen, abban az értelemben, hogy ők megpróbálnak harcolni, nem próbálkoznak a harca.
1: If you want God's kingdom, you have to put it first, and then all the other necessities in our life will be taken care of.
0: Tehát, hogyha mennyországba akar kerülni valaki, akkor ezt előre teszi, az az első, és utána minden más megadatik nékünk.
1: You know, we think of the needs, just the basic needs that we have, of, you know, where we live, and how we're going to get along for the next year, and so on.
0: Amikor gondolkozunk az alapszükségleteinkről, például hol lakunk, vagy hogyan érjük meg majd a következő évet, vagy következő időszakot.
1: It's amazing how Jesus puts so strongly, seems impractical. He says, take no thought for your life, what you're going to eat and drink, and so on.
0: Csodálatos dolog, hogy Jézus milyen könnyedén adja a tanácsot ebben a kérdésben. Azt mondja, ne gondolkozzatok, ne aggódjatok azon, hogy mit egyetek, mit igyatok, hol lakjatok, miben öltözzetek.
1: This is in the next chapter, chapter 6.
0: Ez a hatodik fejezetben olvasható.
1: Verses 25 and on.
0: A 25. verstől.
1: And you know, he directs their attention to plants, a beautiful lily flower that grows spontaneously.
0: És a tanítása megerősítésre a természetből ősz hasonlatok, például a gyönyörű lilium, hogy hogyan nyílik ki, hogyan növekedik a földből.
1: And that beauty that it has, of course the lily doesn't plant any of that.
0: És a lilium, amilyen gyönyörűséggel, amilyen csodálatos megjelenéssel rendelkezik, ő nem tervez semmit, hogy olyan lesz.
1: A person could of course answer back to Jesus, well of course they can't think. We think, so we have to plan our lives.
0: Szóval valaki mondta, hogy persze a lilium nem gondolkodik, de mi gondolkodunk, mi nekünk tervezni kell.
1: But Jesus' answer is that our thinking shouldn't be directed to how well we're going to do, how well we're going to look, all the things of this world.
0: De Jézus azt mondja, hogy a mi gondolkodásunkat nem arra kell használni, hogy hogyan nézzünk ki, hogy mit együnk, hogy mit ígyünk, ne az élet gondjaival foglalkozzunk.
1: He says these even the basic things of your dwelling, your food and so on. That's what the Gentiles seek after.
0: Azt mondja, ezeket az alapvető dolgokat, hogy hol éljünk meg, hogy mit együnk, ezekkel a pogányok foglalkoznak.
1: That's the kingdom of this world.
0: Ennek a világnak a királysága foglalkozik ezzel.
1: Our heavenly Father knows that you need all these things.
0: És a mi mennyi atyánk tudja, hogy milyen szükségleteink vannak.
1: And he says, verse 33.
0: És azt mondja a 33-as versben.
1: Seek first the kingdom of God and His righteousness.
0: Keressétek először Isten országát és az ő igazságát.
1: And all these things are going to be taken care of.
0: És ezek mind megadatnak nektek.
1: It sounds a little bit exaggerated, a bit too much.
0: Ez aztán egy kicsit, illetve nagyon túlzásnak hangzik a számunkra.
1: Verse 34.
0: 34-es vers. Azt is mondja, ne aggodalmaskodjatok a holnap felől.
1: Can one really live like that?
0: Bárki tud így élni, hogy a holnap felől nem aggodalmaskodna?
1: I think the answer is that Jesus knows how much we tend to live just the opposite way.
0: Azt gondolom, az igazság az, hogy Jézus nagyon jól tudja, hogy mi mennyire hajlamosak vagyunk, hogy éppen ezzel ellentétes módon éljünk.
1: And so he wants to impress us with how different our lives should be than the average life that is all occupied with the things of this world.
0: És hogy mély benyomást akar tenni a gondolkodásunkra, hogy mennyire különböző, ettől különböző módon kellene élnünk, hogy nem e világnak a királysági gondolkodása szerint.
1: It makes me think of my dad.
0: Ez visszaemlékeztet engem erre édesapámra.
1: My dad, when he was convinced about something that he felt he needed to emphasize to his kids, he was very emphatic.
0: Very
1: emphatic. He knew how to make something state it very strongly.
0: Tehát amikor apukám valamit felismert, hogy az lenne a jó, akkor ő nagyon-nagyon erősen képviselte azt a családdal szemben.
1: I wish I could give a specific example, but when we would argue a bit against our father when he was trying to tell us how you know, how you should work hard or whatever it was, when we would argue a bit against him, he would come back with an answer that was stronger than his first statement.
0: Bárcsak mondhatnék egy példát, hogy zajlott ez a családunkban, de úgy általánosabb azt lehet mondani, amikor úgy viszont érveltünk irányában, amikor mondott valamit, akkor ez azt eredményezte, hogy egy sokkal erősebb kijelentéssel, érveléssel, nyomatékkal jött vissza.
1: And I and sometimes my sisters would you don't really mean that then.
0: És néha tényleg azt mondja neki, hogy én magam is, meg a nőtestvéreim is, hogy hát biztos, ezt ugye nem gondolt komolyan.
1: And his answer was, absolutely.
0: De hogy Isten, de nagyon-nagyon.
1: And you couldn't argue the point any further. There was just no point in it.
0: És onnantól kezdve nem volt több érvelés, pont.
1: And I think Jesus is making this clear to us, that we're protesting so that we can carry on with our lives in this world, the same that we've always done.
0: Szóval itt ebbe is azt látom, hogy Jézus elmondja, hogy mit szeretne, hogy hogyan kéne élnünk, de mi aztán így visszaválaszol neki, hogy de hát, és akkor erőssé teszi ezt a pontot, hogy azt mondja, hogy itt nincsen.
1: I see time is slipping away, so I need to, I really haven't even gotten to what I think is the heart of this new kingdom, the kingdom of heaven.
0: Látom, hogy az idő nagyon gyorsan megy el, és még mindig nem értem oda, hogy mi a szíve a mennyek királyságának, üzenetének.
1: And a very key point is that this kingdom is not seen here.
0: És egy kulcsfontosságú kijelentés, hogy ez a királyság, ez az ország nem látható itt.
1: But there's another point, and that is the kingdom actually is real right now.
0: De van egy másik pont, hogy ez a királyság, ez egy valós királyság, most egy valós.
1: There's a tendency for us to read, when we see the kingdom of heaven, to think that it's talking about way in the future when Jesus comes.
0: Hajlamos vagyunk arra, hogy amikor a mennyek királyságról olvasunk, akkor úgy arra gondoljuk, hogy az majd akkor jön, amikor Jézus visszajön.
1: But right there, the very first verse that we read about the kingdom of heaven, the poor in spirit have the kingdom of heaven.
0: Mindjárt ott a szövegben olvassuk, hogy a lelkiekben szegények, egyből ott olvassuk, hogy azok, ki a mennyek országa.
1: Even that tells us something, because it doesn't say the poor in spirit will get the kingdom of heaven.
0: Ez mond nekünk valamit, hiszen nem arról beszél, hogy a lelkiekben szegények majd megkapják a mennyek országát, hanem övéké.
1: It's a reality now.
0: Egy valóság most.
1: When Jesus talked to Nicodemus, he made clear that there is a prerequisite. There's something that has to come before you become aware of the kingdom of heaven.
0: Amikor Jézus Nikodémusszal beszélgetett, akkor világossá tette, hogy van egy előfeltétele annak, hogy valósággá váljon a mennyek királysága valaki számára.
1: He said, unless you're born again, you can't see the kingdom of heaven.
0: Azt mondta, amíg nem születsz újra, akkor nem láthatod meg addig a mennyek országát.
1: There actually has to be a new birth, a new person start in us before we can become aware of the kingdom of heaven.
0: Egy új születésnek, egy új személyiségnek kell születnie bennünk ahhoz, hogy megláthassuk a mennyek királyságát.
1: This kingdom that God has as a present reality doesn't come by observation, it tells us in Luke.
0: Azt mondja Lukás, hogy ez a királyság, amit Isten alapított, ez nem vizsgálat alapján jön hozzánk.
1: And we don't have time to go much further, but what's happening now is those that accept God's invitation into the kingdom, those that are born again, in a way are like spies. They're people that live in a different world frame than the world around them.
0: Tehát azok, akik elfogadják Istennek a hívását és befogadják a szívükbe, azokat az hasonlít, mintha egy ilyen más világban, egy más országban élő kémek lennének, akik tudják, hogy van egy ország, ami az övéké.
1: Our allegiance, our frame of reference is totally different, just like a group of spies in a country, and we're in a foreign country.
0: A mi vallásunk, a mi hitünk, ez teljesen különleges és teljesen olyannak tesz bennünket, mint hogyha egy csoport kém lenne egy idegen országban, de ők tudják, hogy máshova tartoznak.
1: Maybe one passage could be given. This passage for me gives the most dramatic presentation of what is the kingdom of heaven compared with this world. This is in Hebrews.
0: Talán egy szakaszt elolvasnék, ami a legdrámaibb leírást teszi arról, hogy mitől része valaki a mennyek királyságának.
1: Hebrews chapter 12.
0: A 12. fejezete a zsidókhoz írt levélnek.
1: And the kingdom of heaven here is presented in contrast, but not in contrast to the kingdom of this world.
0: Ebben a részben is a mennyek királyságát valamivel szemben, valamivel ellentétben mutatja be, de nem a világ királyságaival.
1: Instead, it's presented in contrast to God's work in the time of Moses at Sinai.
0: Hanem egy olyan kontrasztot, egy olyan ellentétet állít, hogy a mennyek országa ellentétben hasonlítva a Mózes idejében lévő királysággal.
1: Starting in Hebrews 12:18.
0: A 12. fejezet 18-as versétől
1: tells us that we who have come to understand about this kingdom that we don't see but it's more real than what we see.
0: Kezd arról beszélni, hogy mi, akik megértettük ezt a királyságot, ezt a lelki királyságot, ami szemben nem látható.
1: It says we haven't come to that mountain that it says could be touched, but it was a mountain that burned with fire, you know, God gave the Ten Commandments.
0: Azt mondja, hogy mi nem járultunk egy olyan hegyhez, amit meg lehetne fogni, ugye így mondja, hogy megtapintható hegyhez, és lángoló tűzhöz és sűrű homályhoz.
1: And I'm not going to read it word for word, but it was as dramatic a thing that has ever happened in the history of this world.
0: Nem akarok belemenni a részletekbe, de ez annyira drámai volt Mózes idejében, amit csak el tudunk képzelni.
1: Verse 21 says that Moses even said that he was so fearful that he shook with what he saw.
0: Azt mondja a 21. vers, hogy hát olyan rettenetes volt a látvány, hogy még Mózes is azt mondta, hogy megijedtem és remegek.
1: Instead, verse 22 tells us, you've come to Mount Zion, to the city of the living God.
0: Hanem azt mondja a 22-es vers, hanem járultatok Sion hegyéhez, az élő Istennek városához.
1: Notice, it doesn't say you will come. It is we have come. I'm not sure what it says in
0: here. Igen. Lássad meg, hogy nem azt mondja, hogy járulni fogtok Sion hegyéhez, hanem járultatok. Múlt időben mondja.
1: And it goes on to tell us, this is the heavenly Jerusalem, an innumerable company of angels.
0: Mennyei Jeruzsálemhez és megszámlálhatatlan angyali sereghez.
1: And it goes on to describe humans and then God himself that we are actually in the presence of. The spirits of just men made perfect, all of these things in those verses.
0: És itt tovább folytatja, hogy az elsőtök seregéhez, egyházához, akik be vannak írva a mennyekbe, mindennek bírája az Istenhez és a tökéletes igazak lelkeihez.
1: Now, it then goes on to tell us in verse 26 that God's voice back at Sinai shook the earth. There was an earthquake.
0: Azt mondja, hogy abban az időben, amikor a Sínai hegynél voltak, akkor Istennek a hangja, a szava megrendítette a földet, földrengést okozott.
1: But there is a promise that he's going to shake the earth again.
0: És azt mondja itt ez a vers, hogy most pedig egy másik ígéretet tesz, hogy újra meg fogja rázni a földet.
1: And it says this shaking will be a shaking of earth and heaven, verse 26.
0: És hogy ez a megrázás azt mondja, hogy ez a földet és az eget is érinti.
1: And it goes on to explain that this shaking is going to be so strong it's going to mean the destruction of everything except what can never be destroyed.
0: És azt mondja, hogy ez a megrázás, ez olyan intenzív lesz, hogy ez mindent el fog pusztítani, csak azt nem, ami elpusztíthatatlan, megrázhatatlan.
1: That's still future.
0: Ez még a jövő.
1: But then we're going to see that all of this that we pay so much attention to is destroyed and God's kingdom is going to be seen that was always there.
0: De akkor majd a jövőben látni fogjuk, hogy az a dolog, amire oly sok figyelmet fordítunk életünkben, ez mind el fog pusztulni, és csak az egyetlen dolog nem fog elpusztulni, a mennyek királyság, ami most is jelen van, az megmarad.
1: And verse 28 tells us that we're receiving that kingdom.
0: És hogy azt mondja a 28, hogy mi befogadjuk ezt a királyságot.
1: That kingdom that can't be moved. And because of this, let's receive God's grace so that we can serve him acceptably.
0: És azt mondja, hogy mivel az a királyság, az az ország megmozdíthatatlan, ezért legyünk hálásak Istenhez. Mennyire fogva szolgáljunk is neki.
1: May God help us to be able to not only understand about his kingdom, but to do what it said there, serve him acceptably with reverence.
0: Bárcsak Isten segítene abban, ne csak megértsük, hogy mi ez az isteni királyság, hanem indítva jelezni magunkat, hogy szolgáljunk ezért, és így éljünk a jövőben.
1: Amen.
0: Amen. Keressük meg a 150-es énekünket. És az ima előtt a három verszakból az első két verszakot énekeljük, ima után pedig a harmadikat.

0: az áróimádsághoz hajtsunk térdet, aki teheti.
1: Our Heavenly Father, make us more aware, open our eyes to your kingdom.
0: Mennyei Atyánk, kérünk téged, hogy tégy bennünket tudatosabbá, nyisd ki a mi szemünket a mennyei királysággal, a mennyországgal kapcsolatban.
1: Lead us to put your kingdom first above everything else in life.
0: Vezess bennünket, hogy mennyországot előbbre helyezzük minden másnál az életünkben.
1: All of us need your help to do that.
0: Mindannyiunknak szükségünk van a te segítséged, hogy ezt megtessük.
1: So we're asking for it.
0: Ezért kérünk téged erre.
1: In Jesus' name, amen.
0: Jézus nevében. Amen.

0: Kedves gyülekezet, olvassuk a mai igehirdetés alapigéjeként Máté evangéliuma 28. fejezetéből a 19. verset. Máté evangéliuma 28. fejezetéből idézem a 19. verset. Jól ismert ige, egyetlen szót kívánok majd csak kiemelni belőle. 28. fejezet, 19. verse és a 20. verse így hangzik. Elmenvén azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. A hangsúlyból valószínűleg rájöttünk, hogy melyik az az egy kis szó, amit szeretnék kiemelni, ez a kis szócska, hogy mindazt megtartsák, amit én parancsoltam néktek. Most Salamonról tanulunk, a Prédikátor könyvéről, a szombatiskolai tanulmányunkban, és én szeretném, ha ezen a délelőtti ige hirdetésen ebből a szempontból figyelnénk meg egy kicsit mélyebben Salamon életét, hogy milyen jelentősége van ennek, hogy az ember mindazt megtartsa, amit az Isten parancsolt. Mi emberek sokszor úgy hajlamosak lennénk felülbírálni az Isten dolgait, és úgy felszabadítani magunkat, egyes parancsolatokat nem olyan fontosnak tartani, vagy azt gondolni, hogy most az én esetemben nem érvényes, vagy hát én most ettől nyugodtan függetleníthetem magamat. De az a bölcsesség, ha eljutunk oda, hogy mindaz, amit az Isten mondott, és mindaz, amit az Isten parancsolatként mondott az ember számára, ahhoz nincs mit hozzátenni, és abból nincs mit elvenni. És akkor a legbölcsebb az ember, ha nem jár be nagy kanyarokat, nem próbálja ki a saját kárán, hogy tényleg igaz az, amit az Isten mond, tényleg parancsol, tényleg olyan fontos megtartani, hanem az a legjobb, ha az ember az első perctől fogva egyszerű hittel és egy értelmes alázattal azt mondja mindazt, amit az Úr parancsolt. Az egyszerűen ez a bölcsesség kezdete, hogy az ember ezt komolyan vegye, és semmit se tartson kevésbé fontosnak, semmivel se bánjon lazán, mert ebben van a mi biztonságunk. Még fiatal koromban hallottam egy ige hirdetést, és még mindig a fülembe maradt belőle egy bevezetés. Azt mondta az illető, hogy ige hirdető, hogy senki se becsülje le a bűn hatalmát, mert lám a bűn legyőzte a legártatlanabb embert, Ádámot, a legerősebbet Sámsont és a legbölcsebbet Salamont. És azt hiszem, mindjárt érzékeljük, mikor ezeket a Biblia tanulmányokat vesszük, hogy annyi titok van még mindig Salamon. Akár mennyit nézzük jobbról, balról, előről, hátulról, még mindig annyi titkot találunk Salamon életében, mert szinte felfoghatatlan, hogy egy ember, akinek ilyen magas rendű Isten ismerete volt, és akinek maga az Isten ajándékozott ilyen hallatlan bölcsességet, hogy tudott olyan messze eltávolodni az Istentől, és csak olyan keserves úton az élete legvégén visszatalálni hozzá. Talán azt a kérdést kellene föltennünk, hogy hol kezdődött Salamon életében az Istentől való eltérés. Ha most ezt én így föltenném a kérdést így mindenkinek, gondolom frissen eszünkbe is van, ahogyan a tanulmányban láttuk, és kezdenénk sorolni, hogy feleséget vett Egyiptomból, és aztán így tovább. De azt mondanám, hogy ez csak az első nyilvánvaló eltérés volt az Isten parancsolatától. És régen olvastam egy mondatot, most nem kerestem meg, hogy pontosan hol van, de nem is ez a lényeg. Ellen White írja valahol, hogy ha mielőtt egy valóban Isten félő, Isten ismerő ember letérni az igaz útról, és ez nyilvánvalóan látható lenne, azt hosszú rejtett folyamat előzi meg. Nagyon érdekes megjegyzés, mert ugye, ha valaki nagyon meggyőződött az Isten és az Isten igazsága fel, azt azért mondjuk még Sátánnak se olyan könnyű letéríteni arról az útról. Tehát ezért nagyon találó ez a mondat, hogy hosszú, rejtett folyamat előzi meg azt, míg egy Istent ismerő és egy Isten tisztelő ember láthatóan kezd letérni a helyes útról. És most mi próbáljuk Salamon életében megkeresni ezt a rejtett folyamatot, és hogy tulajdonképpen hol tagadhatjuk meg azt, hogy ő valahol elindult egy rossz úton. Itt szeretnék egy mondatot idézni, ez a bizonyos, a te ígéd igazság, két könyvként szoktuk emlegetni. Itt a kiadatlan kéziratokban, Ellen White kiadatlan kézirataiban lévő megjegyzések vannak az egyes bibliai részekhez, és itt is szeretnék egy mondatot innét idézni. Ezt írja itt, Salamon hitehagyásának kezdetét a helyes elvektől való számos, látszólag jelentéktelen eltéréshez vezethetjük vissza. Hadd olvassam el még egyszer ezt az érdekes mondatot. Salamon hitehagyásának kezdetét, figyelj meg a hitehagyás kezdetét, amikor már nyilvánvalóan látszik valami, a helyes elvektől való számos, látszólag jelentéktelen eltéréshez vezethetjük vissza. Ezért mondtam azt a bevezetésben, hogy mi hajlamosak vagyunk úgy gondolni, hogy hát ezért ez olyan, nem olyan nagyon lényeges, ez kis dolog. Szóval úgy rangsorolni az Isten parancsolatot, hogy egyesek nagy jelentőségűek, hát azt azért figyelembe veszünk, de hát vannak olyan kisebb jelentőségűek, szóval ott egy kis lazaságot megengedhetünk magunknak. És melyek voltak ezek a jelentéktelennek látszó eltérések? A Biblia alapján valahol ezeknek nyomára bukkanhatunk-e? Lapozzuk fel a Bibliánkat, és megtaláljuk az első ilyen pontot, mégpedig Krónika második könyve második fejezetének a 7. versében. Tehát Krónika második könyve második fejezetének a 7. versét idézem. Ugye Salamon élete a lehető legpozitívabban, a lehető legtöbb előnnyel indult. Ugye minden szempontból. Különösen megragadó a Bibliában, amikor azt olvassuk, hogy szerette Salamon az urat. Tehát nem azt mondja, hogy ismerte az urat, vagy tisztelte az urat, szerette az urat. Ugye? Ez egy egészen belsőséges kapcsolatra utal. Aztán azt is mondja, hogy szerette az úr Salamont. Ugye azt a nevet adta neki Nátán által Jedidja, az azt jelenti, hogy az úr kedveltje. Ugye ilyen hasonló kijelentéseket Dániel kapott. Tehát annyira tiszta és szép és igaz volt az élete. És ilyen háttéren mégis hol jelentek meg ezek a pici kis hajszálrepedések? Mert ugye az az érdekes Salamon életében, hogy a bukása óriási, a mély, nagyon mély, ahova jutott, de nem látunk egy olyan nagyon nagy látványos bukvencet. Olyan egészen nagyot, mondjuk, mint az apja Dávid életében. Ugye itt ilyet nem látunk. És ennélkül is, tehát láthatjuk azt, hogy annélkül, hogy valaki ilyen nagyon látványos és nagyon durva törvényszegést követne el, annélkül is el lehet jutni olyan mélyre és olyan távolra, mint ahogyan ez Salamonnal történt. És nézzük meg, hogy milyen kis hajszálrepedéseken indult a dolog. Tehát Krónika második könyvéből olvasom a harmadik fejezetből a harmadik verset. A következőt találjuk itt. Így olvasom, tehát Krónika a második könyve harmadik fejezetében. Bocsánat, azt hiszem véletlenül elnéztem, Királyok könyve lesz, elnézést kérek, javítsuk. Királyok első könyve harmadik fejezetében. Így olvasom, tehát Királyok első könyve harmadik fejezetében a harmadik vers így hangzik. Szerette pedig Salamon az urat, tehát Királyok, bocsánat, megvárom, Királyok első könyve harmadik fejezet harmadik verse tehát. Szerette pedig Salamon az urat, járván Dávidnak az ő atyának parancsolataiban, kivéve, hogy a magas helyeken áldozott és ott tömjénezett. Azt mondja, hogy szerette az urat, és járt az ő parancsolataiban, és figyeljük meg ezt az egy kis szót, kivéve. Egy dologban nem járt az úr parancsolataiban, azt mondja, hogy a magas helyeken áldozott és ott tömjénezett. Mit jelent ez? Az Izraelt körülvevő pogányságban mindenütt a bálványaikat magaslatokon tisztelték, magaslatokon voltak ilyen ligetek és ilyen bálványkultuszi helyek, és ez önkéntelenül is átragadt Izraelre, és ugye tudjuk, hogy ekkor még templom nem volt, mert volt a pusztai sátor templom, ami Mózes idején épült, ez azonban ugye 500 év telt el azóta, és ez nem volt fölállítva úgy Isten tiszteleti helyként, ugye nyilván romlott is állaga minden. Dávid ebből a figyládát azt vitette be még az ő életében Jeruzsálembe. Tehát nem volt, hogy így mondjam, egy ilyen istentiszteleti összejövetel, mint a pusztai sátor. És a legfőbb feladata ez volt Salamonnak, és így is indult, hogy megépíteni a pusztai sátor mintájára az állandó templomot Jeruzsálemben. De amíg ez a templom nem épült meg, addig úgy, ahogy Izrael átvette a szokást a környező pogányoktól, hogy bemutatta különböző helyeken a áldozatot Istennek magaslatokon, mint a pogányok. És És Salamon is követte ezt a gyakorlatot. Azt mondhatnánk, ez nem annyira tudatos törvényszegés volt, mint inkább gondatlanság. Mert Isten nagyon szigorúan megmondta az Ószövetség idején, hogy csak egyetlen helyen gyakorolják az Isten tiszteletet és az áldozat bemutatást. Vajon miért hozta ezt a Jóisten ezt a rendelkezést? Tehát a bűnrendező áldozatot, hála áldozatot lehetett, de bűnrendező áldozatot, papi közbeni járással azt egyetlen helyen. És ezt a Jóisten azért rendelte, hogy a Krisztust jelképező szertartások ne torzuljanak. Azért egy papi család vitte a papságot, és egy helyen lehetett bemutatni, hogy ez a nagyon értékes tanítás, amit ezek a szertartások hordoztak, nehogy pogány hatásokra eltorzuljon, fertőződjék, átalakuljon. Tehát Salamonnak, hogyha itt annyira vigyáz, hogy semmiben el nem térni az Úr szavától, ahogyan szólt a király törvény is, hogy legyen a királynál az Úr beszéde, az Isten törvénye, és azt olvassa éjjel és nappal, akkor Salamon erre rájöhetett volna, hogy addig is valami ideiglenes dolgot felállítani, míg a templom felépül, és az Izraelt leszoktatni a magaslatokon való Isten tiszteletről, ami nagyon közel viszi őket a pogányságról. Így olvasom ellenvágy sorait, hogy mit ír. Azt írja, nem lett volna szabad példájával arra bátorítani a népet, hogy a magaslatokra járjanak áldozatot bemutatni. A népből bizonyos fokig eltávolította azt az iszonyodást, amellyel a bálványimádás borzalmas cselekedeteit kellett volna tekinteniük. Azt a gondolatot sugallta, hogy az Úr nem bánja, hogy népe miként tart Isten tiszteletet. Tehát ezek voltak a kártételei, a veszedelmei ennek. Ha most valaki ezután elolvassa a negyedik verset, akkor esetleg még azt gondolom, hogy a Bibliában valami ellentmondás van, mert ott meg azt olvassuk mindjárt a következő versben, és mikor Gibeonba ment a király, hogy ott áldozzék, mert ott volt a nagy magaslat, és Salamon azon az oltáron áldozott égő áldozatul 1000 állatot, és akkor utána olvassuk, hogy ott szólította meg az Úr, és ott mondta neki, hogy kérj, amit akarsz. De ha mi jól megfigyeljük a szöveget, azt mondja, ott volt a nagy magaslat, és azon az oltáron. Tudnélik, Gibeonban volt az egykori sátor, és ott volt felállítva a maga az oltár, az égő áldozati oltár az ott volt felállítva, amit még Isten jelenléte szentelt meg a pusztában. Tehát Isten nem más magaslaton jelent meg, és nem más magaslaton szólt Salamonhoz, hanem csak akkor, amikor a helyes helyen az egykori mózesi oltárnál áldozott, ott volt az, amikor az Úr megszólította őt, és felelt az ő imádságára. Tehát ez volt egy kis, így mondhatnánk, hanyagság. Tehát láthatjuk, még egy hanyagság is kártétellel jár. Az ige kifejezetten azt mondja, hogy járt az Úr parancsolataiban kivéve. És én ebből azt szeretném, hogyha mindnyájan megjegyeznénk, hogyha most mondjuk saját magunkról, saját magunknak egy mérleget készítenénk, akkor mondjuk magunkról mit állapítanénk meg. Megtartom az Úr parancsolatait általában kivéve. Mindenki maga magában állapítsa meg, hogy mi az nála, ami kivéve, amit tud, amiben a lelkiismerete meggyőződött, de valamit kivéve elhagyunk. Mert ezek a gondatlanságok, ezek is nagyon veszélyesek, és utat nyitanak. A további kártételnek és magunkon kívül másokra nézve is károsak. Aztán nézzünk egy másik hibát, ami még mindig a nyilvánvaló durva törvényszegések előtt történt, és ami még mindig ilyen rejtett hiba, de ahol Salamon már nem annyira gondosan ügyelt, hogy állandóan figyel az Isten törvényére, hogy abból semmi többen ne térjen el. Szeretném, ha olvasnánk Krónika második könyve második fejezetéből a hetedik verset. Tehát Krónika második könyvét keressük meg. És abban a második fejezetből olvasom először a hetedik verset, és azután a 13-at és a 14-et. Mikor elolvasom, akkor majd meg fogom kérdezni, hogy mi rossz van ebben. Rájövünk-e vagy sem? Mert úgy tűnik, hogy itt nagyon jót tett Salamon. Tehát olvasom Krónika második könyve második fejezetéből a hetedik verset. Tehát ugye Dávid, illetve Salamon készül a templom építéshez, és küld Tírus királyához, Hírámhoz, és ezt üzeni neki. Hetedik vers szerint. Most azért küldj hozzám tudós mesterembert, aki tudjon készíteni aranyból, ezüstből, rézből, vasból, bíborból, karmazsinból és kék bíborból, aki tudjon metszéseket metszeni, az én mesterembereivel együtt, akik Júdában és Jeruzsálemben vannak, akiket az én atyám Dávid szerzett. És azután olvassuk a 13. és 14. verset, itt már válaszol levélben Hírám, Férusz király a Salamonnak, és ezt írja többek között. Én még küldöttem azért bős, tudós és értelmes férfit, aki az én atyámé, Húrámé volt. A Dán nemzetségének leányai közül való asszonyfiát, és az ő atya Tírus városából való, aki tud készíteni mindezt, ami az előbbiekben szó volt. Nos, megkérdezem, találunk valami hibát ebben? Dávid nagyszerűre akarta készíteni a salamoni templomot, illetve az úr templomát, és azt akarta, hogy minden tökéletes legyen, és elküldött az északi pogány királyhoz, Tírushoz, hogy küld nekem tudós mesterembereket a templom építéséhez. A tulajdonképpen csak akkor fedezzük föl a hibát, ha megfigyeljük, hogy az első templom építésénél hogy zajlott a dolog. Mózes második könyve, 31. fejezetéhez lapozzunk, Mózes második könyve 31. fejezetéhez. Ugye emlékszünk rá, hogy a templomhoz önkéntes adományokat kellett gyűjteni, mert fontos volt, hogy akik a templomot építik, azoknak a szíve indíték a milyen. És valóban itt is gyűjtéssel indult a templom építés, ugye már Dávid elkezdte ezt, és a halála előtt is még egy újabb gyűjtéssel megsokszorozta mindazt, amit előkészítettek a templom építéshez. De az Úr nem csak azt rendelte el, hogy önkéntes adományokat gyűjtsenek, és ezekből épüljön a templom tiszta szívből Isten tiszteletére, hanem még mást is olvashatunk itt. Így olvasom a 31. fejezetben, tehát Mózes második könyve 31. fejezet első verstől. És szólt az Úr Mózesnek mondván, imén név szerint meghívtam Bésálielt, a Húr fiának, Urinak fiát a Júda nemzetségéből. És betöltöttem őt Istennek lelkével, bölcsességgel, értelemmel és tudománnyal minden mesterséghez, hogy tudjon kigondolni mindent, amit aranyból, ezüstből, részből kell csinálni, és foglalóköveket metszeni, fát faragni, és mindenféle munkákat végezni. És ímé Aholiábot is, aki Szamáknak fiát a Dán nemzetségéből mellé adtam, és adtam minden értelmesnek szívébe bölcsességet, hogy elkészítsék mindazt, amit néked megparancsoltam. Észreveszünk valamit? Az Isten megadta a mintát, hogy hogy kell építeni a templomot, de ő név szerint elhívott ehhez embereket, akikről azt mondta, betöltöttem Isten lelkével. Egyrészt a templom iránti buzgósággal és szeretettel, és az Isten ugye iránti buzgósággal és szeretettel, másrészt a megfelelő képességekkel, hogy fel tudják építeni. Itt Salamon megint gondatlan volt. Nem olvasta a törvénykönyvét, hogy most Istentől kéne tanácsot kérni, és Isten félelemben épüljön ez a templom, a szellem, a lelkiség, az építkezés alatt minden olyan legyen, ami ennek lennie kell, hiszen ez egy óriási vállalkozás volt, az egész Izraelre kihatott. Ugye itt olvashatjuk, hogy 80 000-es meg 10 000-es számban dolgoztak a teherhordók, a munkások. Tehát, hogy itt milyen szellem és légkör uralkodik a templom építésnél, ez meghatározó volt. Salamon pedig egyszerűen küldött egy pogány királyhoz, és nem gondolta arra, hogy milyen a lelkülete, milyen lesz a stílusa, milyen lesz a magatartása annak az embernek, aki itt a munkáknak a vezetője lesz, hanem csak azt az egyet, a tehetség, a képessége meglegyen a dologhoz, de a lelki hozzáállásra nem ügyelt. És ennek a következménye lett az, hogy a templom építésnél sok minden bejött itt, ugye itt ezt olvassuk, hogy izraelita anyja volt ennek a valakinek. Érdekes, hogy Dán nemzetségéből való, apja pedig tíruszi pogányember, nem volt egy izraelita az illető, és nem az izrael hitének a következetes követője. Érdekes megjegyzést fűz Ellen White ahhoz, hogy az anyja Dán nemzetségéből való volt, mert itt is láthatjuk, akit Isten a templom építésnél elhívott, az az egyik a Dán nemzetségéből való volt. És azt írja, azt a megjegyzést fűzi ehhez, hogy ezek a tehetségek évszázadokon át apáról fiúra megmaradtak és öröklődtek. De már itt nem volt az az Isten félelem és az Isten tisztelet, és hogy elindult az önfeláldozás szelleme és az Isten iránti tisztelet helyett a versengés, az anyagi jólétszerzés, és egy nagy üzleti vállalkozássá lett a templomépítés. Egy érdekes megjegyzést olvastam, most valaki írt egy cikket, és írja, hogy Arany János az üzletet, azt még úgy írta, hogy hosszú üvel, üzlet. Mert az üzlet az üzlet, mikor valaki nagyon űzi az anyagi javakat és az érvényesülést, és hogy így mondjam, a templom építésből is üzlet lett, nem pedig az Istennek a szent munkája. És ezek a romboló befolyások céljel áradtak. És erről eszünkbe juthat az is, hogy mekkora felelősség a lelki ház, az Isten temploma építése. Mennyire meg kell ott nézni, hogy kik azok, akik azon dolgoznak. Hogy nem így van, hogy legyen jó szakember ebbe vagy abba, és az elég. Hanem, hogy vajon az Isten félelme a tapasztalata. Vagy legyen képessége a prédikáláshoz, vagy ehhez hasonlóhoz. Szinte megrendül az ember, hogy mennyire nagy a felelősség, hogy kik azok, akik a lelki házat, az Isten házát is építik. Ugye azt olvassuk, hogy Jézus azt mondta földi életében, az aratni való sok, a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Tehát nem azt mondta, hogy keressetek arra való embereket, hanem azt mondta, az aratás urát kérjétek, hogy ő küldjön munkásokat az ő aratásába. Tehát itt is Salamonnak az lett volna a dolga, hogy az Istentől kér tanácsot, és az Istent kéri, hogy ő vezesse, és ő hozza elé, és ő vezesse rá, hogy kik legyenek azok az emberek, akik ezt már magát az építkezés munkáját is Istenhez illő szellemben és módon fogják levezetni. És ha tovább nézzük Salamon életét, akkor megint láthatunk egy ilyen hibát, hogy a templom szentelésnél még látjuk, hogy hihetetlenül tiszta fogalmai vannak, szóval, illetve hát így mondanám, magasrendű tiszta fogalmai vannak Salamonnak, Istenről, meg Izraelnek a küldetéséről. A Királyok első könyve 8. fejezetében van ez a templom szentelési ima, és csak egy-két egész rövid kis részletet szeretnék belőle felidézni. Tehát Királyok első könyve 8. fejezetéből. Itt a templom szentelési imában megfigyelhetjük, hogy milyen magasrendű az Isten fogalma Salamonnak. Ugye itt arról szól, hogy az egek egei be nem fogadhatják Istent, és semmi, még kevésbé a ház, amelyet ő épített, tehát olyan magasrendű Isten képet állít Isten elé, hogy itt ugyan itt lesz az Isten kegyelmes jelenléte és a bűnrendezés helye, de nehogy pogány módra gondolkozzanak, hogy az Isten itt fog lakni ebben a szentében, mert őket az egek egei sem fogadhatják be. Aztán az különös, hogy Izrael misszióját hogy látja. Ugye, amikor nézzük itt a 41. verstől, amikor ezt írja, tehát 8. fejezet 41. verstől, sőt, még az idegen is, aki nem a te néped az Izrael közül való, ha eljön messze földről a te nevedért, mert meghallják a te nagyságos nevedet, és a te hatalmas kezedet és kinyújtott karodat, és eljön és imádkozik a házban, te hallgasd meg a mennyekből a te lakhelyedből, és add meg az idegennek mindazt, amit könyörög. Tehát mennyire távol volt Salamontól az a későbbi nemzeti sovinizmus, nemzeti és vallási sovinizmus, ami sajnos kialakult Izraelben már Jézus korára. Ő látta, hogy ez a pogányoké is, ez a szentély, és ez a kívánatos, hogy ide idegenek is jöjjenek, akik hallják az Úr nevét. És aztán milyen különös a végén, nézzük csak itt, a 60. verstől, hogy megismerje a földön minden nép, hogy csak az Úr az Isten, és ő kívüle nincsen más. 61. vers. És a ti szívetek legyen tökéletes az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, hogy járjatok az ő rendeléseiben, és őrizzétek meg az ő parancsolatait, miképpen a mai napon van. Azt mondtuk, hogy tényleg a Szentlélek befolyása alatt volt Salamon ennél a templom szentelésnél, és milyen tisztán látta, hogy ez a cél, hogy a földön minden nép megismerje, hogy csak az Úr az Isten, és kívüle nincs más. És hogy legyen az Izrael szíve tökéletes az Úrhoz, és járjon az Isten rendeléseiben, és őrizze meg az ő parancsolatait, hogy ezt a missziót betölthesse. És ha ezek után most arra gondolunk, hogy Salamon idején milyen csodálatosan megcsillent azt, hogy jöttek minden nép közül, hogy hallgassák a bölcsességét. Ugye kiemelkedő volt a Sába királynője látogatása, aki kimondottan Istent keresve, illetve a nehéz kérdéseire választ keresve jött, akkor azt mondjuk, hát Izrael nagyszerűen betöltötte ezt a küldetést. De ha jobban belegondolunk, akkor azt látjuk, hogy Salamonnak nem ennyi lett volna a dolga, hogy akik megjönnek maguktól Jeruzsálembe, azok hallják az Isten igéjét is, és tőle hallják. Hanem olyan anyagi ereje is volt ekkor Izraelnek, olyan nagyszerű lehetőségek voltak, azt mondhatjuk, Salamonnak missziós mozgalmat kellett volna szervezni. És Salamonnak nem expedíciókat kellett volna szervezni, hogy neki hozzanak pávákat, meg majmokat, meg aranyat, meg nem tudom mi távoli földrészekről, és nem kereskedelmi kapcsolatokra kellett volna felhasználni a különböző népekkel való kapcsolatot, hanem neki minden figyelmének és minden bölcsességét és erőfeszítését arra kellett volna irányítani, hogy kiáradjon Izraelből az Isten ismeret, nem csak akik maguktól jönnek, ugye nyilván az előkelők, a gazdagok, akik a tudós emberek, hogy összemérjék bölcsességüket Salamonéval, hanem hogy kiáradjon az igaz Isten ismeret Izraelből, és hogy a népet is képezze, és a nép közül erre alkalmas embereket, hogy misszionárusokként menjenek, mint az igaz Istennek a tanúságtevői. És Salamon ezt elmulasztotta. Noha látta, hogy ez az Izrael küldetése, hogy megismerje a földön nép, minden nép, hogy csak az Úr az Isten is kívüle nincsen más. A Prédikátor könyve második fejezetének a 11. versében mondja, hogy ő semmitől se fogta vissza az ő szívét, amit ő megkívánt. Hogy a micsoda eltévedés, és az egész Izrael a maga anyagi jólétét erre használta fel, hogy semmitől se fogja vissza a szívét és magát, amit lehetősége van megszerezni, és amivel a vágyait, a kívánságait kielégíteni. És egy drasztikus bukás nélkül is, először csak egy kis apró hanyagságokkal, csak azzal, hogy nem olvasta már éjjel-lappal az Isten törvényét, és nem azon volt, hogy az Isten törvényéhez mindenben igazodni, és ahol egy rés van, ahol egy hiányosság van, azt visszaigazítani, reformáció abban is, amiben eltértünk, hanem csak elkezdett a maga bölcsessége útján tevékenykedni, és a szorgalma az Isten törvénye olvasásában és lelkiismeretes követésében alább hagyott, ennyi elég volt ahhoz, hogy végül olyan nagyon-nagyon messze térjen el. És megvan az a tanulsága is Salamon történetének, hogy sokszor óvjuk az ifjúságot, hogy az ifjúságot mennyi kísértés fenyegeti. De ugye tudjuk, hogy mit olvasunk a Bibliában, hogy mikor pedig megvénült Salamon, megvénhedett Salamon, az ő feleségei elhajtották az ő szívét, és az ő szíve már nem volt tökéletes az Úrhoz, az ő Istenéhez. Ugye az a tanítás is benne van Salamon történetében, hogy egy jó indulás nem szabja meg a jó véget, és nem csak a fiatalságot fenyegetik kísértések, hanem az ember időskorában is letérhet az Isten útjáról, és nagyon messzire eltávolodhat. Nem véletlen, hogy Dávid olyan hittel könyörgött az Isten, ez a 71. Zsoltárt érdemes elolvasni, amikor így könyörgött az Istenhez, hogy Uram, vénségemig és megőszülésemig se hagyja engem, hogy hirdessem a te karodat és a te dicsőségedet ennek a nemzetségnek. Hogy ő már előre kérte az Istentől, hogy végig, mindvégig tartsa meg őt az ő útján, mert tudta, hogy amíg az ember él, addig még mindig fenyegeti veszedelem és az Isten útjáról való letérés. És hová jutott végül Salamon? Salamon végül eljutott oda, és ezért ezen a háttéren, amit most úgy fölvázoltunk, itt láthatjuk igazán, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy Prédikátor könyve milyen igékkel fejeződik be. Ezt mondja, a sok könyv tanulásának nincsen vége, és fáradtságára van a testnek. De a dolognak summája mindezeket hallván ezt, az Istent féljed, de folytatja, és az ő parancsolatait megtartsad. Úgy látszik, Salamon erre jött rá, hogy az Isten minden parancsolatát megtartani. Hogy az ember ne így okoskodjon, hogy hát ezt vehetem lazábban, megtartom az Isten parancsolatait kivéve. Meg itt azért úgy gondolom, hogy most felülbírálhatom, itt úgy gondolom, hogy az én esetemben másképp alkalmazhatom, vagy itt valahogy másképp megengedhető. Hanem ha az ember nem akar letérni a maga kárára és mások kárára az igazság ösvényéről, akkor az Isten parancsolatait vegye komolyan. Nagyon szeretek egy pár mondatot. Ellen White apostolok története című könyvében hadd idézzem ezt, nagyon rövid néhány summás mondat. Azt mondja, Isten kinyilatkoztatta akaratát, dőresség tehát, ha az ember kételkedik abban, ami az Isten szájából ered. Miután az örök bölcsesség szava elhangzott, emberi kételynek és bizonytalanságnak nincs helye. Mindaz, amit Isten kíván tőlünk, hogy bátran hagyjuk jóvá világosan kifejezett akaratát, az engedelmesség mind az ész, mind a lelkiismeret legfőbb követelménye. De ezt szeretném kívánni, az örök bölcsesség szava elhangzott. Dőreség kételkedni, dőreség felülbírálni, dőreség vitatkozni a saját kárunkra. Az ember legfőbb dolga, hogy jóvá hagyja az Isten kijelentett szavát, és egyetlen egyre legyen gondja az engedelmességre, és akkor fog mind jobban megvilágosodni számára, hogy az Istennek igaza van, akkor fog jobban előre haladni, hogy megértse az Isten minden útját és minden gondolatát. Tehát az az ige is eszembe jut, ami példabeszédek könyve 8. fejezetének a 20. versében van, közelmúltban azt hiszem egyszer egy ige hirdetés alapigéje volt, így hangzik, az igazság útján járok az igazság ösvényének közepén. Tehát figyeljük csak meg ezt, nem csak annyit mondja, hogy az igazság útján járok, hanem azt mondja, az igazság ösvényének a közepén. Még a széléig sem megyek le, se jobb felől, se bal felől, hanem az igazság ösvényének a közepén járok. Ez a biztonság egyetlen ösvénye. Mert Salamon élete, annak a döbbenetes bizonysága, hogy egy nagy látványos bukfenc, egy nagy látványos törvényszegés nélkül is nagyon messzire el lehet távolodni Istentől. Ha az ember egy kicsit is magabiztossá lesz, és a maga emberi bölcsességében felülbírálja az Isten parancsolatait, és úgy gondolja, hogy ő felszabadíthatja magát azok alól, és ő eltérhet azoktól. Az a biztonságos egyedül, ha az igazság ösvényének kifejezetten a közepén járunk, még a széléig sem merészkedünk, se jobbról, se balról. Akkor mindig növekedni fog az Isten megértésünk, az Isten ismeretünk, a lelki, szellemi és erkölcsi fejlődésünk, és biztonságban járhatjuk végig az életünket, a fiatalkorunktól az időskorunkig. És bármennyire körülöttünk jár az a nagy ellenség, hogy így mondjam, nem tud fogást találni rajtunk, és nem tud letéríteni az Isten ösvényéről, és nem tudja megakadályozni azt, hogy az életünk kiteljesedjék, és betöltsük azokat a jó cselekedeteket, amelyeket Isten számunkra előre elkészített. Szívemből kívánom, hogy ezeket a tanulságokat őrizzük meg Salamon életéből, és járjunk mindig az igazság ösvényének közepén, és tartsuk meg mindazt, amit Isten parancsolt nékünk. Amen. Az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és megköszönjük Salamon életének a tanítását. Úrunk, bizonyára javunkra van, hogy most olyan sok oldalról megvilágítva kerül a szemünk elé ez a megrázó és végül mégis vigasztaló élettörténet. Drága jó Úrunk, kérünk segíts, hogy olyan mérhetetlen veszteségek ne történjenek a mi életünkben, mint az ő életében. Ha belegondolunk, hogy mi lett volna, hogy ha azon a magaslaton tényleg missziós mozgalmat szervez, és hogyha mindent a legjobbra használnak, és ahogy a helyet megtört Izrael egész történelme és missziója, akkor megrendülve gondolunk arra, hogy kis hajszálrepedések, kis gondatlanságok, kis eltérések a te igétől végül mennyi kárt tehetnek bennünk és másokban. Kérünk jó Úrunkat, hogy sohasem akarjunk bölcselkedni a te igét felett, sohasem akarjunk vitatkozni a te parancsolataiddal, sohasem akarjunk valamilyen módon föléjük helyezkedni, hiszen te vagy a bölcsesség és a jóság, és tudjuk, hogy nem lehet jobbat akarni nekünk, mint amit a te parancsolataidban megfogalmaztál, és nincs azoknál tökéletesebb igazság. És amit te egyetemes és örökérvényű igazságként fogalmaztál meg, az az, és mindannyiunkra érvényes. Segítsünk, hogy eljussunk oda, hogy életünkben soha nem akarunk perbe szállni veled, és soha nem akarunk bölcsebbek lenni nálad, és soha sem akarunk lenni magabiztosak, hogy a te világosságod helyett csak a magunk csiholta szikrák fényébe járjunk. Urunk, add, hogy mindnyájan vágyakozzunk arra, hogy teljesen betöltsük az általad számunkra előre elkészített jó cselekedeteket. Add, hogy mindnyájan vágyakozzunk arra, hogy a mi környezetünkre csak jó befolyást árasztunk, csak egy parányi lelki kártétel tőlünk ne származzék, hanem csak a te ismereted, csak a te szereteted, csak a te igazságod. Urunk, kérünk, hallgasd meg imánkat, és add, hogy mindannyiunkban erős vágy dolgozzon, amit a te szent lelked erősítés munkál naponként, hogy mi mindenkor az igazság ösvényének a közepén akarunk járni. Urunk, maradj a te kegyelmeddel és szereteteddel, kérünk mindannyiunkkal, és az egész napot tedd áldássá számunkra. Amen.
1: Mai délutánunkon a 6. parancsolat lesz a téma, legalábbis én ezt az értesítést kaptam, bízom abban, hogy ez így is van a helyén. Nyilvánvaló, hogy ahogyan az egyes parancsolatokat kezdjük átvenni, átgondolni, és ugye már a hatodiknál járunk, itt egy kicsit mindig vissza kell, hogy kanyarodjunk, mégpedig arra, hogy itt a hatodik parancsolat az a második kőtáblán található. Ugye bizonyára az előző előadásokon is már szó volt arról, hogy két kőtábla tartalmazza az első az embernek a kötelességeit. Az első az az Istennel szembeni kötelességeit, a második pedig az emberekkel szembeni kötelességeit. Pontosabban azt tartalmazza a két kőtábla, hogy mit is jelent szeretni az Istent, illetve szeretni embertársainkat. És a második kőtáblán az első parancsolat, tehát magyarul az ötödik parancsolat az volt, ugye, hogy amely a szülők tiszteletére vonatkozott. Tehát azt mondhatjuk, hogy itt ezen a kőtáblán az első parancsolat azok felé irányul, akiktől az életet kaptuk, és akik felneveltek bennünket. A második parancsolat pedig, amely tehát összességében a hatodik, az pedig az élet tiszteletére nevel bennünket, és minden élő tiszteletére, hiszen ez így hangzik, hogy ne ölj. Ja, ha látjuk ezt a parancsolatot, hogy ne ölj, akkor talán egy kicsit fölcsillan a szemünk, hogy végre egy parancsolat, amelyik nem fed meg minket, hiszen azért nem szoktunk ugyebár öldökölni. Tehát azért azt tényleg sok nagyon durva emberek azok, akik ezt a parancsolatot ilyen módon áthágják. Ez maga egyébként a legrövidebb parancsolat, de majd látni fogjuk, hogy azért ez nem pusztán annyit jelent, hogy az ember ne oltsa ki más ember életét, bár nyilvánvaló, hogy ez is ebben benne foglaltatik. Egyébként itt ezzel a ne ölj parancsolattal kezdődnek meg a itt sorozatban ugye a ne jellegű parancsolatok, bár nyilván az első kőtáblán is találhattunk ilyeneket, de most úgy sorba jön az, hogy ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, és így tovább. És itt azért jól látnunk azt is, hogy azok a parancsolatok, amelyek úgy kezdődnek, hogy ne, azok nem pusztán azt jelentik, hogy ne tegyen meg az ember valamit, hanem ezeknek a parancsolatoknak van egy pozitív kifejtése is, és pedig az, hogy mit tegyen meg viszont az ember. Mert nem elég az, hogyha az ember a bűnöket nem teszi meg, hanem azért az mindenképpen hasznos, és ha végig gondoljuk, praktikus dolog, hogyha az ember végig gondolja, hogy viszont mit tegyünk meg, tehát mi az, amit viszont igenelnek ezek a parancsolatok. És mi is majd ebből a szempontból fogjuk ezt a parancsolatot is megközelíteni, és végig gondolni. És kedves hallgatók, a Bibliában az élet az egy hatalmas értéket jelent, és olyan hatalmas értéket, hogy az élet védelme jobban előtérbe kerül a Szentírásban, mint például a tulajdon védelme, ami egy kicsit más, mint általában a büntetőjog, amely sokkal többet foglalkozik a tulajdon elleni vétséggel, mint az élet elleni vétséggel. És mielőtt a parancsolatra magára rátérnénk, azért egy kicsit gondolkozzunk el azon, hogy mi az az élet, amelynek az elvételét a Biblia tiltja. Az életet a Szentírás első lapjain olvashatjuk, hogy Istentől kapjuk, miként minden teremtmény is. És ahogyan az Istentől megkapta az ember a teremtés útján, majd pedig hát ugye ahogyan az egyes generációk követik egymást a Föld történetében, gyakorlatilag miközben nyilvánvaló, hogy a szülőktől is kapjuk az életet, de maga az életadó az mégiscsak az Isten, őtől ered mindannyiunk élete, mint ahogyan az életünk fenntartása is. Tehát az, ahogyan az ember megfogan kezdetét veszi az új élet, és utána az ember jó esetben ugye egy teljes életpályát le tud élni, az, hogy az ember ezt megteheti, az is az Isten műve és az Isten kegyelme. Az életnek azonban a Biblia szerint feltétele van. Mégpedig azért van feltétele, mert az élet az kizárólag Istennél örök. Tehát sehol másút nem örök, csak is az Istennél, önálló viszont igen. És ez azt jelenti, hogy a teremtett lényeknél az élet jogát el lehet veszíteni. Tehát ahogyan a Biblia fogalmaz, az első Timóteusi levél 6. fejezet 16. versében, hogy egyedül Istené a halhatatlanság. Tehát senki más nem halhatatlan, csak is az Isten. És még az első bűneset előtt Isten figyelmeztette az első emberpárt, hogyha megteszi a bűnt, hogyha engedetlenkedik, akár csak egy kicsit is, mert az engedetlenségnél az igazi nagy dolog nem az, hogy most az ember mennyire engedetlen, vagy hogy milyen mértékű bűnöket követel. Nyilván annak is van súlya és szerepe, hiszen a következményeiben az nem mindegy. Hiszen nem mindegy, hogy mit tudom, valakit megbántunk, vagy pedig hát ugye testileg is vétünk ellene, fizikailag bántalmazok, nyilván nem mindegy a kettő, de mégis mind a kettő bűn, és mind a kettő az örök életből kizár. És Isten éppen ezért figyelmeztette az embert a bűneset előtt, hogyha csak a legkisebb engedetlenséget is megteszi, akkor meg fog halni, tehát az élet jogát Isten visszavonja tőle. És mindebből következik az, hogy az élet az egy ajándék, amit az ember kap Istentől, és ez egy olyan ajándék, amit aztán az ember vagy értékel, megbecsül, vagy pedig ezt nem kezeli úgy, ahogyan azt kellene. Akkor, amikor Isten megteremtette az első emberpárt, akkor talán emlékszünk rá a teremtés történetből, hogy ott két fa is szerepel a teremtés leírásánál az Édenkertjében. Az egyik volt ugyebár a jó és rossz tudásának a fája, ami, ha úgy tetszik, az egyetlen kísértési pont volt, ahol Isten amelyet Isten engedélyezett a sátán számára, hogy itt megpróbálhatja bűnre csábítani az embert, de Isten még ezen az egy ponton is az ember figyelmét nagyon pontosan felhívta, hogy majd az ördög itt fog támadni, és neked majd ellen kell állnod, de ha nem állsz ellen, akkor ennek az lesz a következmény, hogy halandóvá válsz, meg fogsz halni, mert nem fogsz részesedni a másik fának a gyümölcséből, amely az élet fája volt, és az élet fájából való táplálkozás mutatta be jelképesen azt, hogy az embernek az élete az nincs meg önmagában, az emberi élet az függ valakitől származik, nem egy önmagában lévő élet, és akkor, amikor a Biblia például bemutatja nekünk az örök életet az újjáteremtett földön, ott is beszél erről a fáról, az örök élet fájáról, tehát az élet fájáról pontosabban, és azt mondja, hogy ott is szüksége lesz azoknak erre, akik oda eljutnak, mert nekik továbbra sem lesz életük önmagukban, csak ha joguk van arra, hogy erről a fáról vegyenek, és hogy az örök élet az övéké is lehessen. Természetesen az örök életben már nem lesz a másik fa, tehát a kísértés fája, a jó és a rossz tudásának a fája. És a bűneset következményeképpen, tehát az ember halandó lett, és az élet pedig nagyon sok tekintetben fájdalmas és keserű. Tehát az eddigi előadásokon is volt szó arról, hogy a bűneset nyomán nem csak egyszerűen az ember halandóvá vált, hanem arról olvashatunk, hogy nagyon sok mindent ez maga után vont, ilyen az, hogy a munka az fáradtságos és nehéz lesz, az, hogy ugye az asszonynak is elhangzik az, hogy nagyon nagy nehézségek között fogja majd a gyermekeket világra hozni, és így tovább több ilyen probléma felmerült, ami korábban nem volt. Jobb könyve 7. fejezetében az első versben olvashatunk egy nagyon érdekes kifejezést, amikor Jobb azt mondja, hogy nem rabszolga élete van-e az embernek a földön. Ez egy kicsit úgy elgondolkoztató, hogy vajon tényleg nem rabszolga élete van-e az embernek a földön, mert úgy az ember úgy hát fölnevelik, és aztán utána bekerül egy munkahelyre, ott ledolgozza az életét, és aztán telik gyorsan egyik év a másik után, és aztán az ember megöregszik, és aztán még ha jó egészsége van, akkor a nyugdíjas koraiban talán van néhány békés éve, de azért az ember valamilyen szinten mégiscsak egy ilyen kiszolgáltatott helyzetben van annak az emberi társadalomnak, amely korán sem ideális módon szerveződik meg. És az ember így tényleg ilyesfajta korlátok, megkötözöttségek között kell, hogy leélje az életét. De még Jobb könyvének ez a megállapítása egy másik értelemben is igaz, mégpedig abban az értelemben, hogy az ember a bűn rabszolgája lett a bűneset óta. Hogy az ember az nem szabad, nem tudja szabadon választani az igazat, itt így, ahogyan a Földön megszületünk, hanem kizárólag erre is kegyelemből van lehetősége, mert mi emberek még ha szeretnénk is a jót választani. Lehet, hogy azután, hogy vágyódunk, de az isteni közbeavatkozás nélkül nem tudjuk kivitelezni azt, hogy a jót meg is tudjuk tenni. És így látjuk már, hogy a valódi élet, amelyről a Szentírás beszél, az nem egyenlő a puszta léttel, tehát annál többről van szó. Mert ugye puszta léttel rendelkeznek az állatok, a növények, de az az élet, amelyről a Biblia beszél, az jóval több ennél, mert Isten nem pusztán létre, hanem életre teremtette az embert. Ahogy a Máté evangélium a 6. fejezete 25. versében fogalmazza meg ezt Jézus, avagy nem több-e az edel.

fejezetéből a 39. verset szeretném felolvasni, amely a következőképpen hangzik. Itt Jézus ezt mondja az életről. Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt, és aki elveszi az ő életét én érettem, megtalálja azt. Ez egy ilyen talányos mondatnak tűnik előszörre, hogy most mi van ezzel a megtalálással, meg elvesztéssel. Itt Jézus arra kívánt utalni, hogy az az ember, aki itt a földi körülmények között úgy érzi, hogy ez az élet, és hogy itt úgy megtalálja az élet célját, és úgy ebben ő kibontakozik, és ezzel teljes mértékben elégedett, és ennél többre nem is vágyik, azt mondja Jézus, hogy aki megtalálja az ő életét ebben az értelemben, az valójában elveszíti, mert az életnek azt a magasabb szintjét, amelyre Isten megteremtette az embert, az az ember nem fog vágyakozni ezután, nem fogja azt értékelni, nem fogja azt kívánni, mert ő neki elég az, amiben él. És ezzel szemben azt mondja, hogy aki pedig elveszíti az ő életét, én érettem. És most itt ne a mártírhalálra gondoljunk, mert itt nem erről beszél Jézus, hanem arról, hogyha tényleg látjuk azt, hogy itt ez az élet, ez jó, hogy van nekünk ez az életünk, de nehogy azt gondoljuk, hogy ennyiből áll az élet, hanem Istennél sokkal többet tud nekünk adni, azt olvassuk, hogy az megtalálja azt. Tehát aki megérti azt, hogy Isten nem csak egy ilyen földi életet akar nekünk adni, hanem egy örök életet, sokkal nagyobb távlatokat, akkor az az ember már más életszemléletben fogja élni az életét, máshogy fogja az életében a nagy döntéseket meghozni, mert tudja, hogy itt nem pusztán ebben az 50, 60, 70, 80 évben kell gondolkodnunk, hanem az örökkévalóság fordul meg, ami mindennapi döntéseinken. És éppen ezért az az ember, aki ebben az értelemben elveszíti az életét, mert ugye maga helyére kerül ez az élet, amiben most élünk, mert tudjuk, hogy ez gyakorlatilag egy próbaidő, egy előszobája gyakorlatilag az örök életnek, mert ennek az életnek nem az a célja, hogy itt most mi mindent megszerezzünk, hanem ennek az életnek az a célja, hogy eldőljön, hogy vajon alkalmasak vagyunk-e az örök életre, vagy nem. Ez egy próbaidő a számunkra. És hogyha ezt az életet ebben a szemléletben tudjuk leélni, az nyilvánvalóan egy más életfelfogást jelent, mintha csak ebben az életben gondolkodnánk. Ezért mondja tehát azt Jézus, hogy aki megtalálja az ő életét, elveszíti azt, az ugye nem juthat el az örök életre, aki viszont elveszíti az ő életét, én érettem, az megtalálja azt. Aztán egy másik igét olvasnék Máté evangélium a 19. fejezetéből, a 16. és 17. verseket. Itt a gazdag ifjú történetét olvashatjuk, ugye egy gazdag fiatal ember odament Jézushoz, és megkérdezte Jézust, hogy hát mi jót tegyen, hogy az örök életet elnyerje. És itt ezt olvashatjuk, tehát a 16. 17. versben. És íme jött hozzá egy ember, mondta neki, jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Mondta pedig neki, miért mondasz engem jónak, senki sem jó, csak egy az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Itt Jézus rögtön az atyára helyezi ennek az embernek a gondolatait, hogy ne úgy gondolkodjon, hogy ő most egy nagy ember, akire úgy föl kell néznie, hogy most mondja, hogy jó mester, meg ha egyáltalán Jézus ezzel arra is akart utalni, hogyha te engem jónak mondasz, akkor nem kellene azon elgondolkodnod, hogy vajon, ha csak az Isten jó igazából, akkor én nem vagyok egy isteni személy. És így próbálja már ezen a síkon is Jézus terelgetni ennek az embernek a gondolatait, de a válaszának a lényege az, hogy ha te be akarsz menni az életre, és figyeljük meg, hogy itt Jézus már nem azt mondja, hogy az örök életre. Mert ez a fiatalember azt kérdezte, hogy mit tegyek, hogy az örök életet elnyerjem. És Jézus azt mondta, hogy ha be akarsz menni az életre, mert itt ez a gazdag fiatalember azt kérdezte Jézustól, hogy hogy juthat el arra az életre, ami a halál után következik. De Jézus azt mondja, hogy ne így gondolkozzunk az örök életről, hanem az örök életről úgy gondolkozzunk, hogy az örök élet az az élet, amelyik az élet. Tehát nem, az örök élet az nem, az valóban bizonyos értelemben két fázisra oszlik, hogyha itt megtapasztaljuk az Isten kegyelmét, és tényleg Istenhez méltó életet élünk ezen a földön, akkor már itt a földön elkezdődik az örök élet az embernek, és hogyha az ember nem éri meg, ugyebár élve Krisztus második eljövetelét, akkor az ember meghal és a feltámadáskor folytatódik az élete. Ebből a szempontból valóban két szeletre oszlik az embernek az élete. De itt Jézus pont azt a

0: akarja érzékeltetni ennek az embernek, hogy az életről gondolkodjunk. Ne csak a majd eljövendőről, hanem arról is, amit most itt élünk, hogy mi bemenjünk az életbe. Hogy ne csak létünk legyen, hanem életünk lehessen. És Jézus itt arra akart utalni, hogy az örök élet az kizárólag Isten közelségében lehetséges. Tehát más módon nem lehet ez, mégpedig olyan módon az Isten közelségében, hogy az Isten által elénk tárt életervek szerinti élet az, amelyik örök életnek mondható a Biblia szerint. És akkor, hogyha mi Istentől elfordulunk, aki valójában nem más, mint az élet forrása, akkor magától az élettől fordulunk el. Ezért mondja az példabeszédek könyve 8. fejezetében a 36. vers, hogy mindenki, aki engem gyűlöl, szereti a halált. Nagyon érdekes kifejezés, hogy mindenki, aki engem gyűlöl, mondja Isten, szereti a halált. A tőle távoli élet olyan, mint amit például a 107. Zsoltár úgy ír le, hogy akik a sötétségben és a halál árnyékának völgyében élnek. Tehát, hogy itt az életet úgy élik le, akik az Istent nem ismerik, azok szükségszerűen úgy élik le ezt az életet, hogy itt van ez az élet, és aztán az életet lezárja a halál, ami után vagy lesz valami, vagy nem, de az olyan kétesélyes dolog, és nem hisznek Istenben, nem bíznak benne, és az tényleg olyan sötét, és a halál árnyéka rávetül az emberi életre. Ugye mennyire más egy hívő ember életszemlélete, amelyben a halál ugyanúgy fájdalmas és tragikus, és egyáltalán nem természetes dolog, de mégis egy hívő embernek a szemléletében megvan az, hogy túl tud látni ezen a ponton, és nem ragad le ott a szemlélete, nem egy reménytelen sírgödröt lát csak maga előtt, hanem tudja azt, hogy Isten kegyelméből van onnét szabadulás, és van feltámadás, és örök élet. Aki Istentől távol él, és ha van rá lehetősége, az az eseteknek nagy részében, hát nyilván ez lehetőségtől függ, de igyekszik az életet élvezni. Erre utal például Jézusnak az egyik érdekes példázata, amit ugye a szegény Lázár és a gazdag ember példázatában mondott el, amikor ugye behozza azt a példatörténetet, amelyet a korabeli zsidóság gyakran használt. Hogy van egy ember, aki úgymond bejut a pokolra, és ott őt a tüzes nyelvek ott nyaldossák, és van egy másik valaki, aki pedig bejut a mennybe, amit ők úgy hívtak, hogy az Ábrahám kebele, és a két ember ott beszédbe elegyedik egymással. Nyilván, hogy a Bibliának nincs ilyen tanítása, hogy pokol lenne, meg tűz, örökkégő tűz, meg efféle dolgok. Itt Jézus mindössze egy korabeli mesét, történetet idézett be azért, hogy az embereket szembesítse az élet dolgaival. És itt ez az ember, aki itt a példázatban a pokorra jut, annak azt mondja a történetben Ábrahám, hogy fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat már elvetted a te életedben. Hogy az, aki ezen a földön akar jól élni, és ha megvan rá lehetősége, mert azért olyan is van, akkor az az ember ne számítson arra, hogy majd a következő eljövendő életben ott is, hogy mondjam, elismerik neki az élethez való jogot, mert az nem megoldható, hogy ezen a földön a földi, úgymond világi értékrend szerint is kiélvezzük az életet, és aztán pedig eljussunk az örök életre. Mert egy ember nem ülhet egyszerre két lovon, tehát azok két ló előbb-utóbb elszalad az ember elől. Két ellentétes törvényű világ az, amiről itt szó van, és ebben az értelemben itt nem beszélhetünk kettős állampolgárságról. Tehát két annyira más világ ez, hogy nincs közöttük kapcsolódási pont, és az ember vagy ide tartozik, vagy oda, vagy itt érzi jól magát, vagy pedig abban az életben, amelyről Jézus maga beszélt. És éppen ezért van az, hogy az Istentől távoli életet a Biblia egy nagyon érdekes kifejezéssel illeti. János evangéliuma 5. fejezetében olvashatunk erről, a 24. és 25. versben. Tehát János evangéliuma 5. fejezete, 24. 25. verse a következőképpen hangzik. Bizony-bizony mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van. És nem megy a kárhozatra, hanem átment a halálból az életre. Bizony-bizony mondom nektek, hogy eljö az idő, és az most van, mikor a halottak hallják az Isten fiának szavát, és akik hallják, élnek. Jézus itt halottaknak mondja azokat, akik nem ismerik magát Istent. És ezt nem lebecsülésből mondja, vagy efféle dologból, tehát nem, ez nem egy, hogy mondjam, egy bántó kifejezés miatt mondja ezt Jézus, hanem azért mondja, mert az Istentől távoli életnek a végén ott áll a halál, az örök halál, az elveszés. És ezért mondja azt Jézus, hogy ez valójában nem más, mint a halálnak az élete, de az, aki elfogadja a Szentírás üzenetét, az viszont átmegy a halálból az életbe. Átmegy a halálból az életbe, nagyon szép és nagyon szemléletes ez a kifejezés, amelyet itt Jézus mond, és itt most végig kell gondolnunk azt, hogy mit is jelent tehát az élet a Biblia szerint. Ezt akkor, amikor mondjuk előveszünk egy biológia könyvet, akkor nem nagyon tudunk benne meghatározást találni arra, hogy mi az, hogy élet. Ugye a biológia az élettan magyarra lefordítva. Hát ugye én is közgazdász vagyok, és ha egy közgazdasági szakkönyvet előveszek, abban sincsen leírva, hogy mi az, hogy gazdaság, mert az ilyen alapfogalmakat nem lehet meghatározni. És nézzük meg, hogy az élet kifejezés mihez társítja a Szentírás. János evangéliumából szeretnék két bibliai részt idézni. Először is az első fejezetnek a 4. versét, Jánosnak a híres prológusa, amelyben Jézusról többek között a következőt írja. Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. Az életről azt mondja, hogy az Jézusban jelent meg. Tehát Jézusban láthatjuk, hogy mit is jelent a valódi élet, de ez a kifejezés azt is takarja, hogy Jézus a forrása az életnek. Aztán egy másik kifejezés, ugyancsak János evangéliumában a 17. fejezet 3. verse, tehát az úgynevezett főpapi imádságnak az eleje, amelyet Jézus néhány órával a keresztre feszítése előtt mondott el. Ez így hangzik. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Hogy az örök élet azzal azonos, hogyha mi Istent megismerjük. Tehát az életet nem mással azonosítja a Biblia, mint Istennel, illetve Isten megismerésével, az Isten közeli élettel. Ennél nagyobb és részletesebb meghatározásokban nem célszerű belemenni, nem látnám nagyon értelmét, de még egy fontos ígére felhívnám a figyelmet a Filippi levél 2. fejezet 16. versében a megváltás üzenetét a Szentírás életbeszédének nevezi. Tehát ez egy olyan beszéd, amely életet ad az embernek, amely felnyitja az ember szemét, ami más dimenziókat nyit meg előttünk. És az életnek az értékét, a mi egyéni életünknek is az értékét jelzi az, hogy Isten úgy tud minket megtartani az életben, úgy tud minket átvezetni a halálból az életbe, hogy a fiának az életébe kerül ez. Tehát az, hogy az élet útja lehetővé vált számunkra, az nem ment könnyen, nem egy egyszerű dolog, és ebből viszont következik az is, hogy az élet kiváltságát nem lehet következmények nélkül eljátszani. És figyelembe kell vennünk azt is, hogy életből mindannyiunknak csak is egy van. Tehát ezt nem lehet úgy felfogni az életet, mint ahogyan ugye a modern videójátékokon, hogy elkezdünk egy játékot, van 3 életünk, és aztán, hogyha mind a 3 elfogy, még utána is újra kezdhetjük a játékot, mert legfeljebb csak az elejére kell visszamenni a játéknak. Az élet az nem egy ilyen játék, nem egy eljátszható dolog, és aztán gond nélkül visszanyerhető valami. Az élet az egy nagyon komoly dolog. Istennel nem lehet ilyen videójátékokat játszani, vele nem lehet ilyen játékot űzni, az Isten kegyelmének a megismerése az az ember számára új életet és új reménységet ad, de erre a megismert reménységre nagyon vigyázni kell. Nagyon vigyázni kell, mert nagyon érzékenyen, mert a kegyelem visszautasítása az életünkben az élet visszautasítását jelenti. Tehát vigyázzunk arra, hogy nehogy játszunk ezzel a kegyelemmel, ami Jézusnak az életébe került, nehogy könnyelműen vegyük ezt, nehogy úgy gondoljuk, hogy megint újra kezdhetjük, mert valahol igaz, mert az Isten kegyelme az valóban kifogyhatatlan, de vigyázzunk arra, hogy nehogy erre rendezkedjünk be, nehogy így éljük le az életünket, hogy mi úgy gondoljuk, hogy akármit teszünk, akárhogyan vétkezünk, az Istent mindig megtalálhatjuk. Ezért van ez a törvény a második kőtáblán, hogy ne ölj. Hogy ne ölj, és önmagunkat se öljük. Mert ebben a parancsolatban ez is benne van. Hogy nehogy lezárjuk magunk előtt a lehetőséget az örök életre, nehogy az történjen meg, hogy mi emberek könnyelműen vesszük az Isten kegyelmét, és így kiesünk az örök élet lehetőségéből, mert nem vesszük komolyan azt, ami a legkomolyabb ebben a földi életben. És ugyanakkor a másik emberekre is fontos, hogy tudjunk úgy tekinteni, hogy a másik embernek is csupán csak egyetlen egy élete van, aki ott él körülöttünk, aki ott van, aki elmegy mellettünk az utcán, aki kiszolgál minket az üzletben, és sorolhatjuk a példákat. Őnekik is az az egy életük van, még hogyha adott esetben az nyomorult, vagy boldog, vagy kevésbé boldog, vagy bármilyen is. Mi emberek könnyen elnézünk egymás feje fölött, de azt ne feledjük el, hogy még azoknak az embereknek is csak az az egyetlen életük van, akiknek a jelenléte adott esetben terhes nekünk, vagy nem szeretjük őket, vagy bármi okból problémásak nekünk, ne felejtsük el, hogy nekik is az az egyetlen egy életük van csak. És most arra a gondolatra térjünk rá, hogy az életet azt kitől is kell igazából védeni. Az emberi életet Istennek a teremtés kezdetétől védenie kellett. Azt olvassuk János evangélium a 8. fejezete 44. versében, hogy a sátán az emberölő volt kezdettől fogva. Tehát arra törekedett, hogy az embert az örök élettől megfossza. És azt is olvassuk a Szentírásban, a római levélben, hogy a bűn zsoldja a halál. Tehát az, hogyha az ember vétkezik, ha belekerül sátánnak ebbe a csapdájába, akkor ennek a zsoldja, tehát megérdemelt következménye az a halál, az élet jogától való megfosztatás. És Isten védte az első emberpárt azzal, hogy mindent elmondott nekik arról, hogy hol támad a kísértő, milyen módon fogja ezt megtenni, és elmondta az embereknek azt is, hogy a bűn elkövetésének milyen lesz a következménye. És amikor olvassuk a Bibliában a Mózes első könyve 2. fejezetét, ott azt láthatjuk, hogy Isten elmondta az embereknek azt, az első emberpárnak, hogy a fő feladatuk az, hogy az Édent műveljék és őrizzék. Tehát az, hogy egyrészt gondot viseljenek róla, úgyhogy hogy ott tényleg maguk uralma alá hajtsák. Másrészt pedig őrizni is kellett, és nyilván kitől kellett őrizni, attól, aki ott illetéktelen behatoló, tehát magától a sátántól. Tehát egyrészt az emberi életet azt a sátántól kell óvni. Aztán a második csoport, akitől az életet védeni kell, az a bűneset óta maga az ember. Mert mi emberek egymás kárára is vagyunk, nem pusztán egymás javára, mert az ember a halandóság törvénye alá vettetett a bűneset óta, és ezt a halandóságot nem csak, hogy egyszerűen az embernek elkopik a teste, és egyáltalán az életenergiája elvész az emberből, ahogy leélít egy életet, nem pusztán erről van szó, hanem arról is, hogy az ember a saját bűnei miatt a benne lévő halandóságot még erősíti is, mert olyan dolgokat tesz, akár önmagával, akár más emberekkel, amelyek akár egészségére, testi-lelki egészségével, vagy bármi módon negatív hatást gyakorol rá. Belegondolhatunk abba, hogy Ádám után a második nemzedék, tehát az ő gyermekeinél már gyermekgyilkosság, már gyilkosság volt, tehát hogy Káin megölte Ábelt, vagy gondolhatunk arra, hogy a 10 generáció múltán, Noé idejében az ősvilág olyan állapotba került, hogy az emberiség gyakorlatilag felszámolta önmagát. Isten azt mondta, hogy az ember gondolatának minden alkotása szüntelenül csak gonosz, egyszerűen az ember nem tud már élni, képtelenség az, hogy itt egy civilizáció fönnmaradjon. Istennek ezt el kellett pusztítania, és mindössze Noé és ugye leszármazottai juthattak tovább az új eljövendő világba. Ebbe a világba azonban Isten már törvényekkel is beavatkozott. Ugye az ősvilágban Isten nem hozott létre például államot. Nem mondta azt, hogy legyenek bíróságok, nem mondta azt, hogy legyen igazságszolgáltatás, és be is bizonyosodott az, hogy bizony szükség van erre, mert enélkül 10 generáció alatt oda futnak ki a dolgok, ahova akkor kifutottak. És éppen ezért olvassuk azt, például Mózes első könyve 9. fejezetében, az 5. és 6. versekben, hogy Isten többek között a következő törvényt adta a vízözön után. De a ti véreteket, amelyben van a ti életetek, számon kérem. Számon kérem minden állattól, azonképpen az embertől, kinek-kinek atyafiától számon kérem az ember életét. Aki embervért ont, annak vére ember által ontassék ki, mert Isten a maga képére teremtette az embert. Ugye Isten itt az életet védi egyértelműen. Azt mondja, hogy az életet sajnos vannak emberek, akik annyira komolytalanul veszik, hogy képesek egymást megfosztani az élet kiváltságától. És azt mondja itt Isten, hogyha valaki idáig eljut, akkor attól az embertől szintén meg kell vonni az élet jogát, hiszen ő ezt nem tudja komolyan venni. És annak érdekében, hogy a bűnnek valamilyen módon gátat lehessen szabni, Isten ezt a törvényt itt beiktatta. Ugye ezt a törvényt, ami számunkra itt az ezredforduló táján Európában igencsak kegyetlennek tűnik. De milyen érdekes, hogy nem tűnik számunkra már kegyetlennek az, hogy bekapcsoljuk este a tévét, és úgy egy este mondjuk olyan 10-20 halálesetet ott megnézünk, ez ugye nem annyira kegyetlen, de ezt hozzászoktunk, de az, hogy az, aki idáig fajul, hogy gyilkos legyen, ott viszont már ugye a halálbüntetést eltörölték. Mi emberek megszokjuk a halált a tévéképernyőjén vagy a mozivásznon, és egyáltalán megszokjuk magát a halált is, mint tényt. Holott ez természetellenes, mert Isten nem úgy teremtette az embert, hogy meghaljon. Valahol mindannyian érezzük, hogy ez egy nincs rendjén, hogy az embernek meg kell halnia, mert hogy lehet az, hogy egy ember, aki van, aki érez, aki szeret, hogy az az ember egyszer csak már nincsen tovább. Valahol minden ember érzi, hogy ez így nincsen jól, ez így nem természetes, és ez valóban így is van. De az életnek már nincs akkora értéke, sajnos itt Európában, hogy egy ilyen törvényt, mint amit itt Isten megalkotott, működtetni lehessen. Egyszerűen nincsen már olyan társadalmi igény erre. És hát persze felvetődik az a kérdés, hogy vajon időnként nem tévedhetnek-e a bíróságok, és akkor így olyan embereket is kivégeznek, akiket nem kellene. Nyilván ez az esély mindig megvan, de a Bibliában az is egyértelmű, hogy kizárólag az abszolút egyértelmű esetekben szabad ezt a szankciót alkalmazni. Nagyon érdekes volt egyszer látnom valamelyik, a Discovery csatornán láttam azt, hogy bemutattak olyan eseteket, amikor az Egyesült Államokban olyan emberek vallottak be gyilkosságokat, és így gyakorlatilag a halálbüntetésnek tették ki magukat, akik nem követtek el. És ugye kérdés volt, hogy hát hogy lehet ilyesmit csinálni? Hogy emberek bevallanak olyan gyilkosságot, amit nem követtek el. És ott bemutatták azt, hogy igazából hogyan zajlik ilyenkor a kihallgatás, és egyáltalán az egész procedúra, amit zajlik, ugyanis óriási nyomás nehezedik, főleg a brutális gyilkosságoknál a rendőrségre, a bűnüldöző szervekre, hogy tetteseket prezentáljanak. Mert hogyha nincsen tettes, akkor bukni fog az országos rendőrfőkapitány, a megyei, stb., mert nem tudják megoldani azt az adott problémát. És óriási nyomás nehezedik a nyomozókra, hogy valamit próbáljanak meg produkálni, és bizony olyan nyomás alá tudnak helyezni embereket, olyan pszichés nyomás alá tudnak helyezni embereket a kihallgatások során, amelyek kapcsán azok az emberek végül is odáig el tudnak jutni, hogy bevallanak dolgokat, amiket nem követtek el. Megvannak a technikái annak, hogy hogyan lehet embereket idáig eljuttatni. Például nagyon érdekes volt, ahogyan ez a film is elmondta, hogy például csinálnak olyat, hogy mondjuk ott, ahol a kihallgatandókat várakoztatják, például ott rengeteg bűnjelet elhelyeznek, fényképeket, stb., és így ők megismerkednek azzal, hogy mi is történt. És aztán, amikor jön a kihallgatás már 15 nap múlva már a 32. kihallgatás, és megkérdezik, hogy milyen testhelyzetben volt az áldozat, ő persze a fényképről emlékezik, és akkor, hogy honnét emlékezik, hogyha nem volt ott, és stb. Tehát pillanatok alatt zavarba tudják őket vinni, és be tudják vinni őket a csapdába. De figyeljünk fel arra is, hogy miközben a világunkban, mi világunkban ilyen nyomás nehezedik a bűnüldöző szervekre, és így sajnos olyan embereket is elítélnek, akiket nem kellene, mert azt, akit el kellene, azt nem találják meg. A Biblia világában ilyen nincsen, tehát nem ilyen módon történik ott mindez. A Biblia világában például létezett a menedékvárosok intézménye, ahol a véletlenségből elkövetett gyilkosságoknak az elkövetői menekülhettek, vagy ott, ahol nem volt egyértelmű a helyzet, és oda elmenekülhettek, amíg az eset ki nincs tisztázva. Tehát ott mindig megvolt az esetek elfogulatlan kitisztázásának a lehetősége és kötelezettsége is. És a mi világunk viszont nem ilyen, mert a mi világunk az eredménycentrikus, és fel kell mutatni egy eredményt, mert különben embereknek egzisztenciális problémájuk lesz. És még itt szeretném azt is elmondani, mert onnét indultunk ki, hogy kitől is kell védenünk az életet. Itt láttuk azt, hogy a sátántól, láttuk azt, hogy a másik embertől, de nem csak sátántól és a másik embertől kell védenünk az életünket, hanem igazából önmagunktól is védeni kell a saját életünket. Mert a bűn törvényszerűségei szerint az ember a bűn elkövetésével a legnagyobb károkat igazából önmaga ellen teszi meg. Van jó pár olyan bűn, amelyet kifejezetten nem mások, hanem elsősorban önmagunk ellen követünk el. Tehát az ember is rombolja az életenergiáját, rombolja a saját testét, a saját lelkét a bűnökkel, és igazából ez is az ölés kategóriájába tartozik. Mert az életet azt nem csak hirtelen, hanem aprólékossal is el lehet venni. Tehát nem csak arra vonatkozik ez a parancsolat, hogy ugye ne tegyen valaki gyilkosságot, hanem minden ellen felszólít ez a parancsolat, ami az életnek, az élet energiának, az életkervnek az elvételét szolgálja. A durva gyilkosságokkal ugye a társadalom nyilvánvalóan szembeszegül, mert az ellenkezik a társadalom értékrendjével, de a lassú öldökléssel az emberiség nem tud mit kezdeni. Vagy éppenséggel beilleszti a civilizációba, a társadalmi folyamatokba, nem lép fel ellene, mert mondjuk lehet, hogy egy társadalomnak az az érdeke. Mondjuk ilyen lehet az, hogy ugye van a dohányzás, amiről tudjuk, hogy hát igencsak azért, hát ez egy lassan ülő valami, és ugye az, hogy ez lehetséges, hogy ilyen dolgok vannak, hát a dohánycikkekből óriási bevétele van az államnak, és a dohánygyárak nagyon pontos adófizetők, nagyon figyelnek erre a dologra. De sorolhatnánk más problémákat is. Például nemrégen, amikor ugye nagy társadalmi vita volt, és lévében én is néztem több vitát arról, hogy a könnyebb kábítószereket, hogy engedélyezzék, vagy ne engedélyezzék, hogy mi legyen ezzel a kérdéssel, és ott a vitában egy fontos érv volt, hogy hát ezek a könnyebb kábítószerek igazából kevesebb káros hatást fejtenek ki az emberekre, mint mondjuk az alkoholtartalmú italok. És amikor ezt meghallottam, ezt az érvet, akkor először úgy örültem, mert hát akkor igen, hát akkor most gondoljuk végig, hogy mennyire jó az, hogy alkoholtartalmú italok egyáltalán vannak. És viszont nagyon érdekes volt, rájöttem, hogy persze nyilván más szemszögből közelítik meg ezt azok, akik ezt felhozták, mert azt mondták, hogy hát ha alkoholtartalmú ital van, akkor ezt miért ne lehetne, amikor ennek kisebb a káros hatása, mint a másiknak, csak ugye az egyik társadalmilag elfogadott, a másik pedig nem megszokott társadalmilag. Az életet azt látjuk, hogy nagyon sok támadás éri, és nagyon sok irányból, túl azon, hogy az ember jelen állapotában eleve halandó. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ezt a ne ülj parancsolatot a maga súlyának megfelelően tudjuk kezelni. Ugye most már ténylegesen rátérhetünk arra, hogy mit is foglal magában a ne ülj parancsolat. A ne ülj parancsolat értelemszerűen elsődlegesen jelenti magát a gyilkosságnak a tiltását, de hát ez talán ránk nem annyira jellemző, de ide tartozik például olyan is, mint a könnyelműség, az élet dolgaiban való könnyelműség. Ugye az, amikor hát mindannyiunknak voltak bizonyára olyan élményei, hogy ülünk az autóban, és aztán olyan dolgok történnek a körülöttünk lévő kocsikban, hogy hát örülünk annak, hogy az életünk megmenekülhetett. Jó magam is nemrég mentem az autópályán ott a megszokott normál sebességgel, és aztán hát az egyik autónak épp a holterében voltam, amikor ő váratlanul kivágódott elém, és aztán nagy fékezésekkel sikerült megoldani a problémát. Hát az illető persze nem tudott más csinálni, mint intett elnézést kért, hát én is mondtam, hogy hát jó, hát most mit tudunk csinálni. De azért, ha belegondolunk, itt igazából mindannyiunknak az élete, akik ott voltunk, kockán forgott. És hát persze, hát most mit tudunk csinálni, mit intünk egymásnak, és tényleg barátságosan intettünk mindketten, de azért itt nagyon sok minden forog kockán. Tehát az, hogy mennyi sors lehetett volna másképpen, hogyha az ember csak itt egy fél másodperccel később lép rá a fékre, és hát azért nem tudunk más csinálni, mint egy kézlegyintéssel ezt elintézi, de azért az élet ennél sokkal több és sokkal súlyosabb. Tehát nagyon fontos, hogy az ember ne legyen könnyelmű, vagy a munkahelyen, ahol a munkahelyi baleseteknek nagyon sok válfaja lehetséges. Tehát itt tényleg az életet komolyan kell venni, és nem szabad olyan könnyelműen venni, hogy egy kézlegyintéssel ezt elintézzük. Vagy egy másik dolog, ami az életnek a lassú elvétele, ami nem az imént említett szenvedélybetegségek körébe tartozik, hanem az, amit hát szerintem valamilyen szinten minden ember gyakorol, és ez pedig a harag és az indulatnak a kérdésköre. Máté evangéliuma 5. fejezetéből olvasnék egy részt, ahol Jézus a hegyi beszédben a 10 parancsolat bizonyos részeit kifejtette. És elmondta azt, hogy ezeknek mi a valódi mély értelme. Nagyon érdekes, hogy Jézus sokan úgy tartják számon, mint aki a parancsolatok alól feloldást adott volna. Én már mondta azt, hogy hát megmondatott a régieknek, hogy ne csináljátok ezt, de én ezt mondom, hogy. De figyeljük meg, hogy Jézus mit is mondott a ne ülj parancsolat kapcsán. Tehát az 5. fejezet 21-22. verse a következőképpen hangzik. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ülj, mert aki öl, méltó az ítéletre. Én pedig azt mondom nektek, hogy mindaz, aki haragszik az ő atya fiára ok nélkül, méltó az ítéletre. Aki pedig azt mondja az ő atya fiának ráka, méltó a föltörvényre. Aki pedig ezt mondja bolond, méltó a gehenna tüzére. Hát itt érdekes, hogy Jézus ugyebár nem felold a törvény alól, hanem ha tetszik, szigorít. Tehát még pontosabban kifejti, hogy itt mit is kell értenünk az alatt, hogy ne ölj. Ez a szöveg azért egy kis magyarázatra szorul, amit itt felolvastunk. Mert itt az ok nélkül kifejezés az nem szerepel az eredeti szövegben. Tehát nem arról van szó, hogyha ok nélkül haragszik valaki, az baj, hanem ha okkal haragszik valaki, az is ugyanolyan baj. Tehát a haraggal van önmagában a baj, nem attól, hogy van ennek oka vagy nincsen. Ugye, amit itt olvasunk, hogyha valaki azt mondja a másikra, hogy ráka, hát ilyet nem szoktunk egymásnak mondani, hogy ráka, de a héberek igen, ez egy eléggé durva kifejezés volt a másik ember elmebeli gyengeségére vonatkozóan. Tehát az, hogy ne legyen az, hogy az emberek olyan könnyelműen lehülyézik egymást, ilyen könnyelműen szitkokat mondanak egymásra, ne így viszonyuljunk a másik emberhez, mert azt mondja Jézus, hogy aki ilyet megtesz, az méltó az ítéletre. Mert az az ember rontja az életet, és azt mondja Jézus, hogy ez a ne ölj kategóriájába tartozik, hogyha valaki ilyen dolgokat tesz, akkor az öli a másik emberben lévő életet. Aztán ugyancsak a női parancsolat kifejtésébe tartozik a mértékletességnek a témaköre, amire már utalásokat is tettem. Ugye az életnek, az itteni életnek az élvezete veszélyezteti legjobban magát az életet, hogy az hosszú tudjon lenni. És akkor, hogyha valaki nagyon belemegy az élet élvezetébe, a hedonizmusba, akkor hát ugye látjuk a különböző eseteket az életben, hogy hát bizony az nem éppen hosszú életre számíthat általában. Ugye itt beszélhetünk nyilván az alkoholról, cigarettáról, egészségtelen étkezésről, nagyon sok minden másról. Itt ennek a részleteibe most nem mennénk be, hiszen nem a mértékletesség a mai alkalmunknak a témája, de jó, ha látjuk azt, hogy a Bibliának alapvető tanítása van arról, hogy az ember foglalkozzon azzal, hogy mit jelent az egészséges életmód. Hogy mit jelent az, hogy egészségesen élni. Mert ha ezzel nem foglalkozunk, akkor valójában az élet törvényszerűségeit hagyjuk figyelmen kívül, és nem foglalkozunk azokkal a tanácsokkal, amelyeket a Biblia nagyon pontosan elénk tár. És hogyha ezekkel nem élünk, akkor ennek nyilvánvaló, hogy van következménye, tehát az ember kihagy lehetőségeket az életben, és a saját életét, életenergiáját csorbítja. De ez az egészséges életmód, ez nem csak fizikailag értendő, hanem lelkileg is. Tehát az, hogy az ember vigyázzon arra, hogy nehogy egészségtelen gondolatokat tápoljon magában. És itt nem csak a haragra gondolhatunk, mint amiről az imént már szó volt, hanem sajnos főleg ugye a magyar ember hajlamos a depressziós gondolatokra. Arra, hogy sajnáljuk magunkat, hogy aztán meg még jobban sajnáljuk, aztán meg még jobban, és hogy nehogy az legyen, hogy mi emberek beletévedünk ebbe az egyirányú utcába, és túl sokat foglalkozunk magunkkal, túl sokat foglalkozunk negatív dolgokkal, gondolatokkal, és aztán utána nem lehet ebből minket már kiállítani. És a parancsolatnak viszont természetszerűleg van egy pozitív betöltése, hiszen a ne ölj, annak az ellentéte az, hogy adjál életet. Hogy mi emberek legyünk olyanok, erre hív fel minket ez a parancsolat, akik életet tudunk adni, életet tudunk közölni másokkal. És most ellentétbe állíthatjuk az imént említett negatívumokkal a pozitívumokat. Mert az, amikor beszélünk például arról, hogy ne indulatoskodjunk a másik emberrel, akkor ezt úgy is megközelíthetjük, hogy viszont legyünk velük figyelmesek, tapintatosak, kedvesek. Gyakoroljuk a szeretet megnyilvánulását. A mértékletesség kapcsán, hogy nem csak arról van szó a Bibliában, hogy ne együnk ezt, ne ígyünk amazt, hanem ennek van egy pozitív kifejtése is az egészséges életmódban, hogy viszont ezt hogy csináljuk helyesen. Vagy amikor arról volt szó, hogy ne ápoljunk magunkban egészségtelen gondolatokat, vagy káros gondolatokat, akkor ennek az ellentéte az, hogy viszont ami szép és ami jó, azt úgy tudatosan ápoljuk magunkban, és az tényleg legyen tudatosan a gondolkodásunknak a tárgya. Két bibliai szakasz szeretnék még idézni. A Korintusbeliekhez írott 2. levél 3. fejezetéből lenne az első, amely a 14-től 16. verseket foglalja magában, illetve azt hiszem nem jól írtam fel itt az igét. Igen, elnézést, itt mindjárt meg fogom találni. Igen, addig minden esetre egy másikat kikeresnénk. Példabeszédek könyve 3. fejezetéből az első 8 verset szeretném felolvasni még, amelyben Salamon a következőket mondja. Tehát itt Példabeszédek könyvében a következőket láthatjuk. Fiam, az én tanításomról el ne felejtkezzél, és az én parancsolataimat megőrizze a te elméd. Mert napoknak hosszú volt át, és sok esztendős életet és békességet hoznak neked bőven. Az irgalmasság és igazság el ne hagyjanak téged. Kösd azokat a te nyakadra, írd be azokat a te szívednek táblájára. Így nyersz kedvességet és jó értelmet Istennek és embernek szemei előtt. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te útjaidban megismered őt, akkor ő igazgatja a te utaidat. Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint, féld az Urat és távozzál el a gonosztól. egészség lesz ez a te testednek, és megújulás a te csontjaidnak. Itt Salamon elmondja azt, hogy ha mi tényleg az Isten dolgairól igyekszünk sokat gondolkodni, és igyekszünk erre hangsúlyt fektetni, akkor ez egyrészt egy helyes életszemléletet ad, tehát egy kiegyensúlyozott, normális viszonyt jelent ez a gondolatvilágunkban. Másrészt pedig ez tükröződik a fizikai egészségünkön is, mert igaz valahol az a mondás, hogy az épp testben épp lélek, és ez fordítva is igaz, tehát test és a lélek az kölcsönösen hat egymásra. Tehát ahhoz, hogy az egészségünk fizikailag is meglegyen, annak egy nagyon fontos feltétele az, hogy lelkileg is egészségesek tudjunk lenni. És az az ige, amit az imént szerettem volna kikeresni, az pedig arról szól, Pál apostol azt mondja, hogy mi emberek olyanok legyünk, akik az élet illatát közvetítjük ebben a világban. Mert azt mondja Pál apostol, hogy vannak emberek, akik a halál illatát közvetítik, és ahogyan élnek abban a közegben, amiben élnek, ott nem az életet adják tovább a másik embernek, hanem azt a halált, azokat a rossz gondolatokat, amelyek őket foglalkoztatják, és ehelyett viszont azt mondja Pál apostol, hogy mi viszont, akik a Bibliát megismerhetjük, az életet tudjuk kisugározni a többi ember felé. Hogy tényleg legyen bennünk mindig a Biblia frissen és elevenen, és tudjunk erről nem csak egyszerűen úgy, hogy beszélni, hanem úgy, hogy az életszemléletünkben, a gondolatainkban, a tetteinkben ott legyen az, amit a Biblia mond nekünk, az a kiegyensúlyozottság és az a szeretet, amelyet a bibliai tanítások elsajátítása eredményez a lelki világunkban. Ideig tartott tehát a hatodik parancsolatnak a kifejtése, a női parancsolatnak a kifejtése, és nagyon szépen köszönöm az önök figyelmét, és remélem azt, hogy ahogyan megszoktuk, az előadás után kérdések is következnek.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Kedves hallgatók, a mai alkalommal egy olyan költőről fogunk beszélni, akit bizonyos időszakokban nagyon olvastak, nagyon felkaptak, most talán síri csönd van körülötte. Juhász Gyuláról van szó. Amikor én gimnazista voltam Mosonmagyaróvárott, mi még énekeltük az ő híres versét. Valahogy így hangzott az ének. Miénk az élet tavasza, ránk várnak nagyszerű tusák, és bennünk bízik a haza, hogy majd mi földerítjük májusát. 18 évesek voltunk, és hittük, hogy bennünk bízik a haza. Hittük azt is, hogy földerítjük májusát. Mi mindent hittünk. És hogy mondta Arany János, s mennyit csalódánk, s magunkban lekivált. Maradjunk ennél. Nem is a hazába csalódtunk, hanem magunkba csalódtunk. Ezért rossz a haza most is, mert rosszak a polgárai. Juhász Gyula egy nagyon érdekes pályát befutott ember. Sajnos a két tragikus magyar költő közé tartozik. Ahogy az ő tanítványa, mert hiszen József Attila tanítványa volt, aki végül is tudom, hogy sok vita van erről, hogy most önkezével, vagyis hát a vonat elé esett, vagy pedig véletlen volt. De hát ő nagyon sokat fontolgatta az öngyilkosságot. Sajnos Juhász Gyula is, és 1937-ben, amikor összegyűjtötte azt a sok gyógyszert, az akkori legerősebb gyógyszereket és bevette, ő biztos volt abban, hogy ebbe belehal. 54 éves volt. Szegedről indult a pályafutása, Szegeden végződött. Az édesanyja kedves gyermeke volt, és az édesanyja kedves gyermekeként halt meg. Édesapját nagyon korán elvesztette, 19 évesen, és mivel az édesanyja rendkívüli módon szerette, papnak akarta tanítatni, nem is szégyelte magát, hogy a gyermeke költő lett, de annyira önállótlanságra nevelte a gyermekét, hogy ez nagyon megsínlette Juhász Gyula. A társ kapcsolataiban is tudjuk jól, hogy ő magányosan élt, és magányosan is halt meg. Teljesen az édesanyja függvényeként, úgyhogy ha nagy szavakat szeretnék használni, akkor azt mondanám, hogy mint a németeknél Hölderlin, az a magyar költészetben Juhász Gyula, mind a kettő az édesanyjának köszönhette emberileg szólva ezt a tragikus életsorsot, mert soha nem vált önálló emberré, teljesen függő viszonyban volt az édesanyjától. És hát az édesanyjának kellett meggyászolnia őt, mert az élete utolsó éveiben már nem élt emberhez méltó életet. Juhász Gyula az a költőnk, aki több más költőnkkel együtt tanárnak tanult. Ki ne ismerné a híres, legendás barátságot Budapesten a bölcsészkaron, amikor az egyik latin szakos volt, a másik német szakos volt, a másik francia szakos volt, Kosztolányi Juhász Gyula, Babits Mihály, egy életre szóló barátságot kötöttek, és Juhász Gyula, hogy elvégezte a budapesti bölcsészkart, azelőtt ő már Szegeden próbálgatott volna másfelé is menni, például kispapnak is, sőt szerzetesnek is szeretett volna beállni, néhány hónapig bírta, nagyon erős katolikus családból származott, iparosok voltak az ősei, már az édesapja azonban a postán dolgozott, mint távirdász, de az ősei között asztalosok voltak, aztán Szeged környéki földművesek, anyai ősei között a legutolsó gomkötő mester is az ő nagyapja volt. Tehát ilyen iparos, paraszti, féligvárosi iparos ősökre tekintetett vissza. Nagyon erős vallásosság jellemezte, katolikus vallásosság, úgyhogy 16 éves korában még a Váci szemináriumba is eljutott, de aztán az egyházi kötöttségek, egyáltalán az egyházi farizeizmus és az egyházat, aki belülről látja a papneveldék pacsoraiból, hát így volt több magyar költő is, de most maradjunk Juhász Gyulánál, ő egy egész életre szóló antiklerikalizmust szerzett be az egyházi tapasztalatai alapján. Ezért lett szinte a bolsevik, és 1919-ben a Tanácsköztársaság lelkes híve. A Horthy rendszerben is megvallotta a baloldaliságát, úgyhogy meg is fosztották a tanári
nem csak a hivatásától, de még a nyugdíjától is, nagy nehezen kapott valami nagyon alamizsnának se nevezhető kis pénzt, és élete végéig robot munkában, tulajdonképpen újságírói munkában, ma is híres Dél-Magyarország egyik munkatársa volt, az egy baloldali lap volt. Tehát Juhász Gyulának a pályája ilyen, a külső látszat szerint cikk-cakkokat vet föl, hogy hol papnak készül, hol munkásmozgalmi élharcos, hol a Munkásotthon homlokára című versnek a szerzője. De élete végéig megtartotta a Bibliához és a vallási kérdésekhez való jó hajlandóságát, úgyhogy egy nagyon fiatalkori verssel kezdeném, önök előtt van néhány Juhász Gyula vers, a hegyi beszéddel. Mindenki kapott ebből a... Igen, a hegyi beszéddel. Tessék megfigyelni, hogy mi jellemző erre a szonetre. Ha Juhász Gyulát önöknek olvasásra ajánlanám, ugye a költői életműve két kötet, tehát kb. 7-800 verses életműve van, akkor azt mondanám, hogy ő a szonet király. Olyan szonetteket, mint Juhász Gyula írt a magyar költészetbe, senki nem írt. Egyrészt olyan sok szonettet is, ez is szonet. Ugye a szonet rendkívül kötött forma, a négy első sor, amit ottávának neveznek, a petrarkai szonet szabályai szerint bizonyos létállapotot fest, aminek a második két rész, tehát a kétszer három tercina, tehát hat sor, tehát 14 sor a szonet, az egy kicsit ellentéte kell, hogy legyen az első résznek, és rendkívül virtuóz rím technikát kell követnie. Tessenek megnézni, hogy vizén, csónak, dalolnak fény. Ez milyen rímkezelés? A, B, B, A. Tanultuk, de hát ismétlés a tudás, annyi ez ölelkező rím. A régi szonettek ölelkező rím, tehát A, B, B, A. Ugye glóriában lehel, vesztegel, újulás van, szintén ölelkező rím, tehát A, B, B, A. De most a tercinában változik a rímképlet, lankásokon, ormokon, gerlicéknek, igézet, szemét, beszéd. Ugye a klasszikus tercina rím az A, B, A, B, C, B, tehát és így tovább, ő viszont A, A, B, B, C, C. Tehát ez viszont páros rím. Tehát van egy két ölelkező rím, három páros rím. Ugye ezek a költők, a nyugat költői valami olyan fokon tudtak verselni, olyan magas szintre jutott már a magyar verstechnika, hogy sokszor leírták egymásnak a kávéházi asztalon a rímeket, és arra írtak verseket, mint például Füstmilán is, Kosztolányi vagy Tóth Árpád. Csak úgy mondom, hogy az első vers, amit adok is a kedves most érkezett, tessék, igen, tessék. Tehát az első vers, ez egy ilyen virtuóz vers, meg fogjuk látni, hogy azonban milyen köze van a bibliai tartalomhoz. Hát ha valamely versnek ez a cím, hogy a hegyi beszéd, hát az nagy várakozás szül, mert Jézusnak a legfontosabb beszéde, leghosszabb beszéd és leghangsúlyosabb megnyilatkozása volt a hegyi beszéd. A Genezáret holdfényes vizén, mint néma hattyú, halkan ring a csónak. Fáradt halászok félhangon dúdolnak, a mester arcán boldog égi fény. Ragyog a hegy ezüstös glóriában, a cipros bűvös illatot lehel, a hold az ég tetőin vesztegel, körös körül tavaszi újulásban. Szőlő virágzik dús lankásokon, s a kékes ányból távol ormokon názdala búg az ittas gerlicéknek. A földre ráborul egy mély igézet, Jézus lehunja nagy sötét szemét, halkan fölcsendül a hegyi beszéd. Milyen képzeteket kelt ez bennünk? Milyen várakozásunkat elégíti ki, és milyen várakozásunkat nem elégíti ki? Mit akar itt a költő a tudomásunkra hozni? Úgynevezett késleltetett szerkezet, tehát ugye az utolsó két sorban van szó arról, hogy Jézus elkezdi a hegyi beszédet, és addig miről van szó? Addig arról van szó, hogy valami csodálatos a táj, valami gyönyörű a környezet, a természet. Mintegy azt szeretném mondani, hogy Jézus hegyi beszéde azért nagy beszéd, mert természetes.
semmi mesterkéltség nincs benne. Teljesen egyé olvad a teremtett világ beszédével, és ez hatalmas leleménnyel, csodálatos képekben, mint egy ilyen szecessziós, a holdfényes vizény, néma hattyú, halkan ring, tele van jelzőkkel, határozó szavak, a fáradt halászok, félhangon dúl, mesterarcán, boldog égi fény, szinte olyan idilli hangulat, ugye? Tehát egy teljes idilli, mint hogyha nem is a földön járnánk, hanem egy ilyen elvarázsolt helyzet, ragyog a hegy ezüstös glóriában, a ciprus bűvös illatot, tehát a jelzők is, hogy ezüstös, bűvös, a hold az ég tetőin vesztege, körös körül tavaszi újulás van, tehát kicsit érezzük, hogy tényleg, mintha kilebbenne a tavasznak a lehellete, tehát mindenütt a természet újul, az élet, szőlő virágzik dús lankásokon, és a kékes ányból távol ormokon názdala búg az ittas gelliszéknek, tehát a megismerkedésnek a tavaszi hónapjai, földre ráborul egy mély igézet, Jézus lehunja nagy sötét szemét, halkan földcsendul egy veszélyt. Nem tudjuk eltitkolni az elragadtatásunkat, hogy gyönyörű a természetfestés, valami csodálatos igézet, de a hegyi beszédről nem sokat tudunk meg. Csak annyit, hogy a hangulata a hegyi beszédnek, az valóban igaz, hogy Jézus a hegyi beszéd előtt az éjszakát imádkozásban töltötte, így olvassuk Lukács evangélium a 6. fejezetében, de az már nem igaz, hogy a hegyi beszéd a tavon csendült volna fel. Ugye úgy olvassuk, hogy Jézus a part szegélyén szól az emberekhez, de olyan sok ember van, hogy nem hallják már a szavát, és ezért a Genezáret tó mellett emelkedő egyik lankás hegyoldalra viszi fel az embereket, ott letáboroztatja őket. Itt Juhász Gyula egy ilyen tavi jelenetet csinál ebből. Ott van a magyar századelőnek, a szecessziónak, az impressionizmusnak, a szimbolizmusnak a lehellete. Lehet látni, hogy a vallás tulajdonképpen egy kicsit egy ilyen esztétikai látványosság, egy kicsit ilyen kultúrvallásosság. Egy magyar költők a századfordulón nem igazán hitbeli vallásosságból írtak verseket. Tulajdonképpen a hittételeket sokan tagadták, például Babits tagadta a feltámadást. Az ember nem is érti meg, hogy lehet valaki keresztény, hogyha a feltámadást tagadja, hiszen mondja Pál apostol is, hogyha csak ebben az életben reménykedünk Jézus Krisztusban, minden teremtménynél nyomorultabbak vagyunk. De hát ez egy ilyen világ volt. Sok eszme volt a levegőben. A legtöbben Tolsztoj Jánosok voltak az emberek. Leírták azt, hogy amikor Babits Kosztolányi Juhász Gyulót Négyesi László szemináriumán ül a pesti bölcsészkaron, akkor a legtöbb egyetemista az Tolsztoj János volt. Na, mit tanított a tolsztojanizmus? Azt tanította, hogy minden vallásban van valami igazság, a vallásokat egyesíteni kell, egy olyan korabeli kultúrökumenizmust hirdettek. Például Tolsztoj maga is egy ilyen, kicsit a buddhizmusból is vett, kicsit az iszlámból is vett, kicsit a kereszténységből is vett. A lényeg az, hogy ahogy Tolsztoj is egyház ellenes volt, és az orosz szinódus ki is átkozta a sorai közül, mert az egyházaknak a merevségét, az egyházaknak a doktrinerségét nem tudták elviselni. Hát ebben osztoztak a magyar költők is. Babits egyik első versében azt mondja, Babits is ugye katolikus környezetből származott, hogy két dolgot nem tud elfogadni, a pápát a fejem fölött, és talpam alatt a poklot. Ezt a két dolgot nem tudom elfogadni, hogy valaki ember feje, nekem parancsologasson emberi tekintéllyel, mint ha isteni tekintély lenne, és riogasson engem a pokollal, ezt a két dolgot nem tudom elfogadni. Babitsnak egyik korai verse. Juhász Gyula nem volt ennyire harcias, ő tulajdonképpen próbálta a kereszténység értékeit összefoglalólag közös nevezőre hozni a szociáldemokrácia, sőt a kommunisztikus eszmékkel is. Ebben a versben minden esetre érezzük, hogy Juhász Gyulának, a korai Juhász Gyulának ez a véleménye, hogy a kereszténység valami szép vallás, valami esztétikai, valami kulturális szempontból magasrendű vallás, de ennél talán nem több.
Akkor, amikor ő a szociális kérdésekre is egyre inkább érzékenyé vált, akkor egy kicsit megváltozik a hangja, és megtetszenek fordítani a lapot, itt találjuk a Tápai Krisztus című versét. Tápai Krisztus. Minek hatására változik meg ez a korai Juhász Gyula, ez az idillikus esztéta magatartás minek hatására? Hát egy kis életrajzot most is hadd fűzzek bele az előadás menetében. Nem tudom, hogy tetszene-e tudni, hogy Juhász Gyula hogy járta körbe a történelmi Magyarországot. Történelmi Magyarországot kevesen járták körbe, leginkább Jókai járta körbe. Ő tényleg vette a fáradtságot, és mindenhova elment. Nem véletlenül a millennium évében ráosztották a Magyarország írásban és képben című nagy albumsorozat szerkesztését. Jókai az az írónk, hát írt Jókai verseket is, de azért elsősorban írónk, aki az egész országot ismeri. Juhász Gyula, ahogy Budapestre elkerül Szegedről, és elvégzi a bölcsészkart, akkor az volt a szokás, ma se járunk már messze ettől a szokástól, hogy a minisztérium megmondta, hogy hova kell menni tanárnak. Ez ugyan nálunk az 50-es, 60-as években is megvolt, hogy egyszer a tanárokat irányították, és a minisztérium azt mondta, hogy Juhász Gyulának Máramarosszigetre kell menni, akkor Juhász Gyulának Máramarosszigetre kell, mert ott kezdte a pályáját. Tetszik tudni, hol van Máramarosszigetre, Nagybánya, tehát itt a ukrán-román határ Magyarországnak egy tényleg egy elzárt vidéke. De hát amikor Babicsnak azt mondták, hogy neki Szegedről mondjuk Fogarasra kell menni, büntetésből, mert valami cikket írt, és a minisztériumban is elhatott a ír, azt mondja, Babits Mihályt elhelyezzük Fogarasra, ahol leginkább ugye románok és cigányság élt, tehát ott magyar nagyon kevés ember volt. Babits két évig ott úgy hajtotta maga malmára a vizet, hogy megtanult görögül, és megírta az egyik legnagyobb versét, az Esti kérdést. És belevetette magát az olvasmányaiba, mert hát ott neki társasága nem volt. Juhász Gyulának se volt nagyon társasága. Az első magányos verseit ott kezdi írni Máramarosszigeten. Aztán hirtelen Lévára akarják helyezni. Hát Léva meg Szlovákiában van. És hát akkor se volt olyan nagyon dúsan magyarok által lakott végén. De azt egy hirtelen mozdulattal Nagyváradra helyezik, aztán egy hirtelen mozdulattal meg Szakolcára helyezik. Tetszik tudni, hol van Szakolca, az már majdnem Morvaország, már majdnem Ausztria. Ott arra emlékezve írja az egyik legszebb versét, ami már nem fért rá a lapra, de ezt föltétlenül olvassák el, a Remeteség című versét. Egy életre szóló élmény éri ott Szakolcán, mert Szakolcán élt egy nagyon nagy magyar költő, akit még Petőfi is a legnagyobbnak tartott. És ezt is legyenek kedvesek elolvasni Petőfinek a csodálatos versét, a jó öreg Gvadányi. Gvadányi József, a Peleskei Notárius szerzője, aki ízesen tudott, szépen tudott magyarul írni, és Petőfi azt mondta, hogy ha mi is ilyen szépen megtanulunk majd beszélni, akkor fognak odafigyelni.

ide, hol oda dobálják szerencsétlen embert, és közben pedig tetszenek tudni, hogy Juhász hova akart elmenni. Élete vágya volt. És mert Adit nem csak csodálta, de irigyelte is, és Adi az életéből azért, ha összevesszük, akkor legalább egy 3-4 évet tisztán Párizsban töltött, de hát valakinek a kegyéből, ugye, mert ha az Lédaasszony nem finanszírozta volna, akkor Adi egy hónapot se tudott volna Párizsba tölteni. Juhász is mindig Párizsba vágyott, és akkor hol Szakolcán találta magát, hol Makón találta, amikor már Makón találta magát, az már nagyon jó dolog volt, mert közel volt Szegedhez. Vagy közel volt már a családjához, az édesanyjához, aki persze 1000 szállal próbálta magához kötni, és aztán, amikor kitört az első világháború, jöttek a forradalmak, ő elveszítette a tanári állását és a nyugdíját is, akkor visszakerült Szegedre, és belemerült. Általában a költők az újságíráskodást, az fiatalkorúba szokták kezdeni, Juhásznak az adatot meg, hogy időskorába kell, hogy újság. Ez egy nagy csapás. Mert fiatalon, az újságíró jön, megy, de egy tanár legyen időskorában újságíró. Tehát úgy csak úgy jelezni szeretném önöknek, hogy ez egy nem akármilyen tragikus pálya. Hogy újságcikkeket kell neki írnia, és tetejébe olyan újságcikkeket, amelyeket állandóan támadják érte őt. Mert ő mint egykori papnövendék, most munkásmozgalmi harcos, és a Horthy rendszer ellen vitézkedő, aki fölrója, hogy Orgoványban miért öltek meg annyi embert, meg a többi helyeken. Tehát Juhász Gyula ilyen szempontból Szegedre visszakerülve már egy olyan szociális hangoltsággal rendelkezik, amelynek egyik vers lecsapódása a Tápai Krisztus. Egy nagyon érdekes vers, és ő neki a szonetten kívül egy különleges versformája volt a kétsoros, tehát a rövid strófás versépítkezés. Ez is ilyen. Az ország útján függ, s a földre néz, arcán szelíd mosoly a szenvedés. Tehát egy Krisztus szobor. Amit mindannyian látunk, hogyha az országunkban járunk, elég sok útmenti feszület van, és ő egy ilyen Tápai Krisztus szoborról írja ezt a verset. Az ország útján függ, s a földre néz, arcán szelíd mosoly a szenvedés. A falu népét nézi csöndesen, amint ballagva munkából megyen. Ez is még egy kicsit olyan idillikus kép, tehát, hogy igen, milyen szép világ, most nekünk főleg idill, mert hát akkor volt munka. Most már nekünk ez egy idill, hogy az emberek a ballagva munkából megyen, ezt most melyik magyar költő tudja leírni a magyar valóságról. De olyan idillikus és az ősi népet, mely az ősi föld zsellére csak, és várja az időt, mikor saját portáján úr leszen, mikor az élet nékés terem. Tehát az emberek kiszipolyozottak, az embereket elnyomják. A fönt levők mindig kisajtolnak mindent az alant levőkből. De ezt olyan nagyon finoman, de nagyon határozottan hozza a tudomásunkra. A magyar Krisztus, a falusi szent, hiszen nekik is megváltást izent. Olyan testvéri áldással tekint feléjük, és biztatja híveit. Feje fölött a nyárfa is magyar, a fecske is, és egy az ivatar, mely őt paskolja, s a falut veri, és folyton buzgó 5 szent sebei nem a magyarság sorsát hirdetik, és ki segít már, ha ő nem segít. Na, befejezés nagyon nagy. Ugye verset nehéz elkezdeni, még nehezebb folytatni, de a legnehezebb befejezni. És ez az idillikus kép, ebbe csöndes lázadás. Juhász Gyula ez a csöndes lázadó. Ugye volt Juhász Gyulának egy kortársa, Bálint György, aki azt mondta az akkori magyar valóságra, hogy felháborodom, tehát vagyok. A Descartes-i mondást sokan formálták át, ő így mondta, hogy felháborodom, tehát vagyok. Juhász Gyula talán ezt így mondta volna, sírok, tehát vagyok, búsongok, tehát vagyok. Szomorú ország ez, ahova születtem, nagyon szomorú ország ez, ahol az embereket állandóan csak elnyomják, hogy akik dolgoznak, főleg a parasság, ne tessenek elfelejteni, Juhász idejében Magyarország 80%-a paraszti munkából

él és a falukon dolgozik. Azért mondom, hogy most már sokkal súlyos, most már ilyen idírt nem lehetne írni, mint Juhász Gyula ír, mert Magyarországnak most 20%-a se ér falun, és 80%-a városokba tömörül, és a falusi munkából egyre nehezebb megélni ebben a könyörtelen létharcban, ami ugye az elmúlt évtizedeket jellemzi. De hogyha mondjuk azt kérnék tőlem, hogy mutassak Juhásztól erősebb verset, akkor azt mondom, hogy Juhász Adi mellett a Dózsa kultusznak a leghathatósabb elterjesztő, hogyha megint fordítunk, talán a legmegrázóbb balladája Juhásznak, aki nem csak a finom szonetben, nem csak ebben a két soros párimes versekben próbálja ki magát, Juhász az, aki az Arany Jánosi örökséget, a ballada örökséget is viszi tovább. Ugye Adi annyira balladákat nem írő kurucos verseket ír, két kuruc beszélget, vagy azt mondja, hogy csak magamban sírom sorsod, vérem népe, magyar népem, sátorsarkom bort nyakalva, koldus vásár közepében, körülöttem kavarognak béna árnyak, rongyos árnyak, nótát sípol a fülembe, sípja régi babonának. Tehát ez Adi hangja. Ez a nagyon erős kurucos hang. Juhász Gyula mindig egy kicsit a fortéból vagy a fortissimóból levesz, ő nem annyira durban, ő mindig molban beszél, de amikor balladát ír, ugye tudjuk jól, hogy a csöndesebb embertől egy fölcsattanó, erősebb szó sokkal erőteljesebbnek hallatszik, mint egy állandóan kiabáló embertől. És ilyen ez a Dózsa feje. Fehér Gyolcsban, sötét éjben, 1514-ben, a kakas épp harmadszor szólt, Dózsa feje Szegeden volt. Korabeli népi hagyomány szerint ugye Dózsa ott nevelkedett Szegeden, ott volt szerelmes bele ennek a Pálffy bírónak a lánya, akiről majd szól a vers. Egyáltalán ugye bizonyos magyar legendák és mondák, ugye Attila sírját is Szegedre helyezik, Dózsát is, meg hogy a magyar forradalmi gondolkodás, meg szabadságharcos gondolkodás az valahol délről jön, de milyen érdekes? Fehér Gyolcsban, sötétében. Tehát nagyon egyszerű, csak a fehér meg a sötét, a gyolcs meg az éj szembeállítása. Egy halk szavú költőnek ilyen eszközei vannak. 1514-ben a kakas épp harmadszor szólt, ugye érdekes rájátszás. Magyarországon a forradalmak után mindig nagy árulások jönnek. Tehát szerettek megfigyelni? Magyarországon jönnek a forradalmak, aztán jönnek a kegyetlen, hajnaúféle vérbe folytó forradalom utáni büntetések, besugások és péteri tagadások. Kakas háromszor szól. Csak egy egyszerű rájátszás. Dózsa feje Szegeden volt. Ugye, hogy Dózsát tüzes trónra ültették, hogy fölnégyelték, hogy azt csináltak vele, tulajdonképpen itt ásta meg Magyarország Mohácsnak a sírját. 1514 után, 1526-ban már ugye II. Lajos azért nem tud embereket toboroztatni, mert ezt a hazát kik védik meg? A hazát mindig csak a szegények védik meg. Gazdagok soha nem védik meg. Nincs az a pénz, amivel egy gazdag emberrel meg lehet védetni. A gazdag ember mindig arra gondol, hogy a hazájánál is, hazájából mennyi pénzt tud kivenni. A szegény emberekkel lehet megvédeni a hazát, de 1526-ban mennyit? 20 000 embert nem tudtak összegyűjteni. A Szulejmán nem hitte el a maga 200 000-es seregével. Azt hitt, hogy a magyarok előrsöt küldtek. 4 napig nem hitte el Mohács után, hogy ő a magyar másfél óráig tartott a mohácsi ütközet. Most erről azért tudok olyan sokat, mert a nyári táborunkat most oda helyeztük mi is Mohács mellé. Tulajdonképpen nem mohácsi csatáról kellene beszélni, nagynyárádi csatáról. Most mi táborunk Nagynyárádon van. Tehát azért beszélnek mohácsi csatáról, mert az a legnagyobb város a csatatérhez közel, de ez Nagynyárád határán van ez a csatatér. Nagyon szép, ajánlom önöknek, hogyha a délvidéken járnak, akkor
nézzék meg a csatamezőt, meg a filmet, meg ezt az egész épület együttest, és ott elmerengünk, fiatalok és idősek elmerengünk azon, hogy hát 1526-ban 25 ezer ember megy oda a Mohácsi csatatérre. Hát mit keres ott 25 ezer ember, amikor pontosan tudják, hogy a török mekkora hadsereggel érkezik? És Szapolyai miért nem érkezik meg? Frangepán miért nem érkezik meg? És Magyarország aztán, mint hogyha ez az egész Dózsa meg Mohács, ugye mind a mai napig rávetülne a mi történelmünkre, ugye Magyarország tele van ilyen tragikus 1711-el, 1849-el, 1956-tal, sokszor az árulás, a kakas épp harmadszor szól. Csak egy egyszerű rájátszás, de ez egy balladában, hogy a ballada igényli is a balladai homályt és a rövidséget, rendkívül erős verszak, és magának a ritmus a Fehérgyolcsban, Setétében, 1514-ben a kakas épp harmadszor szólt, Dózsa feje Szegeden volt, nem csak a feje. Pálfi bíró fölemelte, hajnal előtt sírba tette, lenn a sírban némán mélyen, alszik a fej vaksötétben. Micsoda eszközei vannak egy halkszavú költőnek? Micsoda eszközei vannak? Egyszerűen a ritmus, egyszerűen a prozódia, hogy lútbőrzik a hátunk, amikor ezt olvassuk, pedig hát ez is egy olyan idilli keretből lép elő. Pálfi bíró piros lánya, hófehérlő nem sokára, mint viola rózsa mellett, hervad ő is Dózsa mellett. Zsarátnok lesz, ami tűz volt, síri virág, aki szűz volt, koponyák és szívek porán, új dalba fog új csalogány. Hely a sírok egyre nőnek, szőnyegén a temetőnek, elhervadnak mind a rózsák, ős kertedben Magyarország. Ó, de néha éten éjjel, mikor csak a kakas éber, kigyúl egy láng, mint az őrszem a szegedi temetőben. Nézi más láng lobogását, földi tüzek égimását, vár egy napot fölkelőben, régi magyar temetőben. Várakozzunk. Jobbat nem tudunk tenni. Mindig várakozzunk. Majd csak jön valami jobb, de a régi magyar temető soha nem hazudtolja meg magát. Egyre nagyobb lesz. Szóval tetszenek érezni, hogy ebben az emberben nem csak nagy költői véna van, de olyan lefolytott indulatok, érzések, gondolatok, és ennek köszönhetjük a magyar irodalom egyik különleges biblikus versét, amit itt látnak a Dózsa feje mellett, a Krisztus a vargával című verset. Nemrég ezt közölte egyik napilapunk, meg is döbbentem rajta, hogy közölte nagy betűsen, de valóban Juhász, aki végigélte az első világháborút, a tanácskormányt, a Horthy korszaknak a legvéresebb esztendét, aztán a konszolidációs esztendőket is, valahogy ahogy megfogalmazta, hogy a tömegektől mit lehet várni, egy nemzettől mit lehet várni. Sokan bújtak be ilyen bibliai legendákba, mert ez a Krisztus a vargával, ez tulajdonképpen az Ahasvérus mondakörnek az egyik része, ez nem kifejezetten bibliai gyökerű, de nagyon sok ilyen dolog terjed, hogy ez ugye ez az örök zsidónak a probléma, az Ahasvérus. Ez a Krisztus a vargával, ez egészen Juhász Gyulai találmány, de megtetszenek látni, hogy milyen csattanós találmány. Mikor Szamárnak hátán a szent városba tartott, az üzletek bezárva, virágosak a parkok, ott állt Ahasvér varga a nép első sorába, és tele tüdejéből rikoltozott, Hozsánna! Mikor vörös gúnyában a nép elé vezették, a virgácsok bíborral borították a testét, Ahasvér varga ott állt, és mint a bő szelindek, a csőcselékkel együtt ordítozott, feszíts meg! Mikor a föld megingott,
az ég kárpitja megnyílt, a százados megbánta az ember fia vesztit, Ahasvérvarga ott állt, sápadt a nap a hold, és mellét verve bőgte, ez Isten fia volt. Mikor nagy néha árván, e rossz világba téved, valaki, aki bátor, igaz, jó, és az élet hozsánnával, keresztel és pardonnal fogadja, butaság, mindig ott vagy, mint Krisztussal a varga. Ugye ez a vers rendkívül szemléletesen fejezi ki, szinte ilyen tragikomédiába fullva, hogy a tömegektől mit lehet várni. Mindig az épp adott hangnak a követését. Egyszer hozsannáznak, egyszer feszíts meget kiabálnak, egyszer elismernek. Hogy van az, hogy az emberi életben ilyen sűrű butaság tenyészik évezredeken keresztül? Milyen megdöbbentő, itt ugye az első három versszak leírja ezt a három magatartás, és a végén azt mondja, amikor nagy néha árván-e rossz világba téved valaki, aki bátor, igaz, jó, és az élet ezzel és azzal fogadja. Jézus Juhász Gyula számára is ilyen lény volt, aki eljött ebbe a világba, de kiértette meg Jézust. Kiértette meg Jézust. És kiköveti Jézust. Valahogy, ha Juhász Gyuláról beszélünk, akkor úgy gondolom, hogy ha említjük ezeket a szonetteket, valóban ő a magyar szonetkirály, tehát annyi tucat szonettet soha senki nem írt, mint Juhász Gyula. Például nagyon tudnám ajánlani a Michelangelo-ról szóló szonettjét. Michelangelo-t így senki nem mutatta be még az embereknek, mint ahogy Juhász Gyula tette. Aztán ezeket a kétsoros strófáit, aztán ezeket a balladáit, de valahogy minden Juhász Gyula vers mélyén érzünk egy olyan múlhatatlan szomorúságot, hogy miért ilyen az ember, miért ilyen ostoba, miért ilyen gonosz az ember, és a maga helyzete ehhez képest az egyre inkább körvonalazódik, és az egész életművén végigvonul, és ezért én a legnagyobb betűvel ezt a szonettjét szedettem, és mintegy ezt találom az egyik legnagyobb versének, aminek ez a címe, hogy egyedül. Egyedül. Ahogy Jézus egyedül volt, ahogy Jézus nem értették meg, az az ember, aki itt az igazságot követi, aki bátran valami dolgot véghez akar vinni, az számíthat arra, hogy elszigetelődik. Számíthat arra, hogy az emberek nem értik meg, számíthat arra, hogy olyan egyedül marad, mint Krisztus egyedül maradt. Juhász Gyulának volt itt egy nagy magyar példakép, ez Vajda János. A Mont Blanc ember. Ő írta meg először a 19. század végén a híres jelmondata, hogy mi a magyar költészet. A magyar költészet pusztába kiáltott szó. A magyar költészet pusztába kiáltott szó. A magyar költészet legnagyobb alakja is olyanok voltak, mint a régi próféták, hogy figyelmeztették a nemzetüket bizonyos veszélyekre, de ki hallgatta meg a magyar költőket? Már ugye Petőfi verset írt, egyik legnagyobb verse Petőfinek a magyar politikusokhoz. Ezt is tessenek el olvasni. Nagyon időszerű vers. Mindig a politikusokra hallgatnak az emberek, a politikusok mindig összezagyválják az emberek gondolkozását, és annyi hazugsággal veszik körül az embereket, hogy az emberek már a költőket már nem is evilági hangnak tartják. Azt hiszik, hogy a költők azok csak ilyen álmodozó, ilyen légvárakat építő valakik, pedig az emberi lelkiismeretet ki szólítja meg a modern világban? A politikusok szólítják meg, vagy a költők? Babits Mihály mondta, hogy egyedül már a költőkben és az igazán lelkiismeretes írókban lehet valamicske reményünk, akik legalább kimondják azt, amit az emberek nem mernek kimondani, hogy mi a valóság és mi az igazság. De eközben, mint egy óriási teher, rájuk szakad az egyedüllét, a magányosság, az elszigetelődés.
Juhász Gyula tényleg nagyon magányos volt, nem csak azért élete külső körülményeit tekintve is, hogy egyedül és család nélkül élt, hanem igazában egy ilyen belső magány, ami a kiválasztott ember, vagy az igazságra törekvő embernek a magánya, és ezt fogalmazza meg ebben az Egyedül című szonettjében. Tessék meg, hogy egy nagyon nagy versnek tartom, ez különben bekerült a Miért szép című gyűjteménybe, ott elemzéssel együtt került be, Egyedül. Megyünk, és fáj a vándorlás magánya. Mindannyian vándorok vagyunk ezen a földön. Mindannyian a születésünktől, a halálunkig, a bölcsőtől, a koporsóig, mindannyian egy bizonyos utat, egy vándorutat teszünk meg, megyünk, igen, megy, mindenki megy ezen a világon, de fáj a vándorlás magánya, és hogy kemény kövektől zord az út. Igen, mert az életben sok megpróbáltatás van, sok nehézség van, igen, el tudjuk fogadni, nagyon egyszerű jelzőkkel, szavakkal adja tudni, hogy kemény kövektől zord az út. És nincs, ki az utast estére várja. És a távolok lámpája is hazug. Mi a magányban a legborzasztóbb? Magányos emberek mindig ezen panaszkodnak, és főleg amikor jön az ősz, meg amikor a depressziót kell megmagyarázni, hogy miért vagyok depressziós, korán sötétedik, és hazamegyek, és egyedül vagyok. Senki nem fogad. Senki nem vár, senkihez nem tudok szólni. És nincs, aki az utast estére várja. Csak élünk itt a földön, de ki ért meg bennünk, ki akar megérteni bennünket, pedig mindannyian ugyanazt az utat járjuk. Lenne mit mondanunk nekünk egymásnak, de üresek a házak, üresek a falak. Az előbb említett nagy német költő már 100 évvel Juhász Gyula előtt ezt panaszolja, hogy üresek a házak, üresek a falak, ez Hölderlin. Juhász Gyulának van egy másik kortárs osztrák költője, aki azt mondja, hogy gyermekek nőnek fel mély szemekkel, semmit se tudva nőnek és kihalnak, és ezt az utat járja minden ember, és édes gyümölcsé érik a fanyar mag, és nyáridőn lehulva megrothasztja pár cudar nap, s a réten utak futnak, szerte sok vak falucska, fenyegetők, és halálosan aszottak. Miért építették őket? Miért épít az ember házat? Miért épít falvakat? Miért épít városokat? Ugye mi magyarok azt szoktuk mondani Tamási Áronnal, hogy valahol otthon legyünk benne. De nincs otthonunk. Nem a falak szerzik az otthon, nem a falvak, nem a városok. Otthont teremteni csak jó lelkület képes. Gondolkodás, jó lelkület, szeretet, hit és egyebek, és ezek nagyon hiányoznak a világból. És nincs, aki az utast estére várja, nincs megértő szó, nincs társ. És a távolok lámpája is hazug, mert azt mondja, hogy majd valamikor, majd lesz az életedben olyan, meg talán valamikor, amikor majd megöregszel, akkor majd jobban együtt éreznek, vagy majd valami, mint valami vallási vigasz. Ez a távolok lámpája is hazug. És csak tovább van. És csak messze, messze. És hull a köd, és száll a mély ború, s halott lombot terít elénk az este, és koszorunk, mint szenti koszorú. Micsoda egyszerű eszközökkel, tessék megfigyelni, és csak tovább van, és csak messze, messze. Ez az egyszerű nyelvi, hogy mondta Németh G. Béla irodalomtörténészünk, nyelvi törmelék anyagokból való építkezés. Ez Babicsnak és Juhász Gyula költészetének egy nagy sajátosság, hogy olyan igénytelen nyelvi elemekből olyan nagyon fájó és tragikus dolgokat tudnak előállni. És csak tovább van. És csak messze, messze, csak menni. Tovább, még menj, még messze, messze. És hull a köd. És száll a mély ború. Nem csak a messzeség borzalmas, a közellét is borzalmas, mert a ködtől, meg a mély borúból, borútól hát két lépésre se látunk előre. És halott lombot terít elénk az este. Ugye megmarad ennél az este képnél, és hogy behozza ennek a jellegzetes őszi hangulatnak, ugye a mindszenteknek és a halottak napjának ezt a október végi, novemberi hangulatát, és koszorunk, mindszenti koszorú, de mi akartuk, most itt jön az éles váltás, ugye, mert a szonett ezt elő is írja, és itt most ő ragaszkodik a petrarkai szonetthez, tesznek,
megtudni, azért mondom mindig, hogy petrarkai szonett, mert kétféle szonett van. Van a petrarkai szonett, ez a délvidéki versépítkezés, ez egy olasz nápolyi forma, ez a két négy soros, meg a két három soros, és van a shakespeare-i szonett. Mert Shakespeare is írt ugye 156 szonettet. Nem szabad elfelejteni, hogy Shakespeare-nek a nagy drámái mellett az életművének a nagy tartozékai a szonettjei. Döbbenetes nagy szonettek. Ezeket Szabó Lőrinc fordításában, Szabó Lőrinc háromszor neki állt lefordítani, három különböző alkalommal ki is adta. Olvassanak bele, ne csak abba, hogy olyan vagy nékem, mint testnek a kenyér, fűszere a mint zápor a földnek, stb. Nem csak ezeket az elragadtatott szerelmes szonetik, és hogy csak mondjuk az olyan szonetjét is érdemes Shakespeare-nek elolvasni, hogy fáradt vagyok. Fáradt vagyok. Elég volt. És akkor sorolja végig, hogy mi van itt a földön, amiért nem érdemes élni, mert ez a föld a gazságnak és az igazságtalanságnak az őserdeje. De ez a kétféle szonett van, most a Shakespeare-i szonett nem így épül fel, hanem a Shakespeare-i szonettet nem is tagolják így ilyen négy részre, egybeírják, és az utolsó két sort írják beljebb, az utolsó két sorban van a csattanó. Az is 14 sor, annak is sokszor rafinált a rímképlete, de az utolsó két sorban összegző, az aztán nagyon kis istereg. Tehát ez a délvidéki szonett, ez inkább egy a Petrarkától elindított költészettörténeti hagyomány, és egy 200 évvel, 300 évvel később a Shakespeare szonett, és ez a kettő a magyar költészet, és mind a kettő megtalálható. De itt most maradunk a petrarkai szonett szabályin belül, de teljesen Shakespeare-i tartalmakkal fog megtelítődni. De mi akartuk, hogy magányba menjünk? És e világon csendes győzedelmünk, a szűz magasság, hol lelkünk lakik. Micsoda éles fordulat. Tetszenek érteni egyáltalán most, miről van szó? Azt mondja, hogy először azt mondta, hogy milyen rossz a magány, meg egyedüllét, meg a jövő, meg a messzeség, meg minden. De most egy éles fordulat. De azt mondja, az ember azért ragaszkodik, hogy ő neki egyéni élete legyen, meg hogy ő azért megkülönbözteti magát másoktól. De mi akartuk, hogy magányba menjünk? Nem az élet tesz magányossá, bizonyos értelemben nekünk magányosaknak kell lennünk. Mert csak akkor maradunk emberek, ha nem vegyülünk össze a tömegekkel. Mi akarjuk, és e világon csendes győzedelem, a magány azért a csendes győzedelem is, szűz magassághol lelkünk lakik. Hát a magány az nem csak negatív dolog, az pozitív dolog is, mert a magánnyal védi magát az egyes ember. Nem, védi magát, hogy ne felolvadni a tömegekben, a korhangulatban, a divatokban. Hát gondoljunk csak végig, hogy gyerekkorunktól fogva mi is nagyon helyesen tettük, hogyha elvonultunk és magányosak lettünk, nem? Én visszaemlékezem a gimnazista koromra, hogy például nekem a magány először úgy jelentkezett, hogy nem szívok cigarettát. Hát mindenki szívott cigarettát. Elvonultam, és előttem van egy osztály, hát akkor bulit még nem mondtak, hogy osztály buli, de körülbelül majdnem ugyanaz volt. Vágni lehetett a füstöt, én meg az ablakokat tártam ki, és szippantottam be a levegőt. Úgy látszik, ez volt az én sorsom, mert a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében is mindig ablak mellé ültem, mert ezek a profok meg akadémikusok, hát egy tanácskozás alatt, ha 20 cigarettát el nem szívtak egyesén, én még fuldokoltam ettől, és mindig nyitottam, és mondták, hogy te januárban ne nyitogasd az ablakot. Én meg nem mondhattam azt, hogy kérem szépen, azért, hát még nem láttam azt, hogy lesz majd ilyen törvény, amit ugye egy 10 évvel ezelőtt törvénybe iktattak, de hát csak azért mondom önöknek, hogy a magány sokszor védekezés. A magány az érték, tehát meg kell őrizni az embernek önmagát, és minden magányban való kitartás egy csendes győzelem. Az egy csendes győzelem. Szűz magasság, hol lelkünk lakik. Nézz vissza szívem, árva és kifáradt. Milyen nyarak, milyen pompák és tájak, miket elhagytál, de már itt vagy, itt. Döbbenetes nagy vers. Ilyen nagy verseket tulajdonképpen az a valaki tudott írni, ilyen rövid, csattanós, hogy most én megmutatom, hogy nem fogok úszni ezzel a borzalmas tömeggel. És akit nagyon csodált, Adi is, Babics is, Juhász Gyulakot, mindenki csodált.
ez egy nagy német filozófus és költő volt, mert költő is volt. A varjúraj város felé surrog tova. Hó lesz hamar? Boldog, akinek van otthona. Micsoda verskez. Varjúraj város felé surrog tova. Hó lesz hamar? Jön a tél. Boldog, akinek van. Boldog, akinek van egy kis családi környe. Boldog, aki nem magányos. Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Mindenki Nietzsche imádó. Ez is egy Nietzsche-i vers tulajdonképpen, mert azt mondja Juhász Gyula, hogy én a magányt nem csak úgy élem át, mint egy sorscsapást. A magány, nézz vissza, szívem árva és kifáradt. Most nagyon árvának és fáradtnak tartom, de nézz vissza, hát egész életedben magányos voltál. És mégis megérted ezt a pillanatot. Valaki mégis fenntartott. Milyen nyarak, milyen pompák és tájak, miket elhagytál. Azért a magányos ember, aki nem olvad fel a tömegekben, nem olvad fel egy korszellemben, divatokban. Mai emberiséget divatok irányítják lényegileg. Nem? Hol vannak ma eszmék? Eszmék? Hát bedobnak egy divatot. Emlékezem, amikor egyetemista voltam, és láttam, jött egy tavasz, minden hölgyet fekete ruhába láttam. Mi történik itt, ami nemzeti gyász van, csak én nem tudok róla. Mi van itt? Tömeges halál? Vagy mindenki feketébe volt. Hát egy nagyvárosban a divat az olyan percek alatt végigfut. Tudomásomra hozták, hogy most ez a divat. Tehát feketébe kell járni. Valaki elít, hogy feketébe kell, valaki azt mondta, hogy miniszoknya, 5 centi, 10 cent, akkor mindenki 80 évesnél is miniszoknyát vett föl. Hát most tessenek meggondolni, hogy milyen emberiség az, amit ilyen marhaságokkal lehet irányítani. Hát erre nem mondja azt, hogy milyen nyarak, milyen pompák, tájak, miket el. Én másra figyel, egy magányos ember másra figyel. Egy magányos ember nem arra figyel, hogy én megfeleljek most a tömegeknek. Egy magányos ember az magát akarja hozni. És ezért nagy a versnek a befejezése. Micsoda erő? De már itt vagy. Itt. Hol van ez az itt? Mi ez az itt? Mi ez a, hol van ez az itt? Meg mi ez az itt? Csendes győzedelem és szűz magasság. Ez az itt. Nagy dolog. És a költészetnek olyan eszközeivel, tehát ugye tetszene kérdezni, hogy nem egy szájbarág, csak most én teszem ezt szájbarágossá az elemzéssel, de csak azért teszem ezt, hogy tessenek fölfigyelni rá, mert sokszor az ilyen versekre nem figyelünk föl. Mert mi a versektől mindig valami könnyet futamotálunk, hogy mindent mondjon ki, és nekünk semmi dolgunk ne legyen, de nem. Ez a vers azért ezekkel a hiányokkal, ezekkel a sejtetésekkel, ezekkel az erőteljes csatornákkal mind arra akar vezetni, hogy gondolkodj ember. De mi akartuk, hogy magányba menjünk, és a világon csendes győzedelmünk, a szűz magasságon lelkünk lakik. Hát az embernek van lelke, nem? Az ember lelke a sárba lakjon. Az ember lelke ne valahogy a magasságba lakjon. Az embernek ne legyenek eszményei. Az embernek ne legyenek magasra állított mércé és vágya. Hát akkor mitől vagyunk emberek? Hát akkor állatok vagyunk. Már Vörös Marti megírta a gondolatok a könyvtárba, hogy a szopjuk a posványi szapját. Megírta Arany János is a Széchenyi emlékezetében, hogy mert élni, ha nem fajulva tengés, olcsó időnek hasztalan soka, micsoda kifejezéseket. Hát a legtöbb ember az életben fajulva teng. Olcsó idő hasztalan sokát szórja szét. Hát azért élni, az egy győzelmes életre vágyakozunk, egy magas életre, de egy szűz magas, ahol megőrizhetjük magunkat, ahol adni tudunk magunkból, ahol nem darál be az élet, hogy most mondjuk darál be, és nem adjuk fel magunkat, és azt mondja, nézz vissza, szívem árva és kifáradt. Nincs okot panaszra, milyen nyarak, milyen pompák, és hát miket elhagytál. Tehát egy magányos ember nem csak azt mondja, hogy ami mögöttem van, az is keserűség, ami előttem van, az is keserűség. Azért változhat az optika akkor, hogyha mélyre nézünk, és ezt fejezi ki megint ezekből a nyelvi törmelék elemekből az utolsó, de már itt vagy, itt. Szóval én ezt döbbenetes nagy versnek tartom. A magyar költészet
szonettjei közül biztos, hogy egyik legelső szonettjének tartom, pedig hát azért teszem tudni, Kazinczy írta az első szonettet, utána Vörös Marti. Nekünk csak 200 évesünk a szonett. Tehát az olaszok ugye nevetnek rajtunk, mert nekik Petrarka mennyi, már 700 éves szonettjük van. 700 évig írtak szonettet. Az angoloknál ugye Shakespeare mennyi, már 400 éve van. Micsoda nagy szonett kultúra fejlődött ki. Egyébként kiadtak itt a megyei könyvtárban, megvan egy nagyon szép szonett gyűjtemény, de szép szonett válogatás van, talán örök szonett, vagy ilyen címmel adták ki. Érdemes elolvasni, mert a szonett, tehát 14 sor, ezt én mindig díjazom, mert nem kell sokat olvasni. Azért valljuk be, hogy igaza van Bölcs Salamonnak, aki azt mondja, hogy a sok olvasás az fáradtságára van a testnek. Ezt olvassuk a Prédikátor könyvetize. Én például ez, én soha nem szerettem sokat olvasni, de jót olvasni mindig szerettem. Készültünk egy szigorlatra, mondjuk 200 regényt kellett elolvasni. Tetszenek ezt fölfedezni? Micsoda emberkínzás ez? Roger Martin Dugart meg Romain Rolandot elolvasni? 200 regény? Hát úgy osztottam, szoroztam, kiszámoltam, hogy úgyse tudom elolvasni, nem a szigorlatra nem tudom, az életben nem tudom elolvasni. Tehát mondom, milyen hazug ez a világ, 200 regényt akar velem elolvastatni, csak azért, mert én magyar szakos bölcsész vagyok. Na mondom, kiválasztok 5-öt és azt olvasom. Lesz, ami lesz a vizsgán. És tessenek elgondolni, micsoda nagy kegyelem. A vizsgán előttem 30 embert meghúztak, mert hát nem olvasták el a 199-et neki. Én belehúztam, lírai témába húztam bele. Lamartine-nak a Le Lac, a Tó című versét húztam. Egy sor regényről nem kellett beszélnem. 31-ként egyedül kaptam 5-öst, utána megint meghúztak 20 embert. Mondták, hogy te hogy tudtál ennyit olvasni? Mondom, így. Így. Most se fogadom el az emberkínzásnak semmiféle formáját. Az emberkínzás bűn. Az emberkínzás bűn. Hogy mernek föladni filozoptereknek 200 regényt? Tessenek azért, tudom, hogy a Gutenberg galaxisban ma 20 000 regény is, lehetne 20 000-et is feladni, de ez bűn, ez bűn. Mindig előttem van, hogy Petőfi elmegy a Munkácsi várba. Munkácson kínozták meg az embereket, hogy évtizedekig ott tartották, és ott az egy olyan börtön volt a Munkácsi várban, hogy nem lefejezték 2 héten belőle az ember, 30 évig kínozták az embereket. És tessenek elolvasni az erről szóló nagy versét, az a címe a Munkácsi várban. Azt mondja Petőfi, hogy jó, öljenek meg 2 percen belül, vagy csinálják velem, amit akarnak, de egy 30 évig kínozzanak, azt nem. Azt nem. Juhász Gyulától való ez a híres sor, hogy azt mondta a magyar irodalom oktatása, ő az irodalomtanár, hogy a magyar irodalom oktatás rabszolgákat nevelni a rabszolgatársadalmunknak. Ez híres kifejezése. Ezt akkor írta, amikor Magyarország közoktatás történetének legfényesebb időszakát élt, ez a monarchia volt. A monarchiában legalább iskola volt az iskola. Voltak állami iskolák, voltak egyházi iskolák. Ki ide ment, ki oda ment, nem volt olyan, hogy az állam ne pártolta volna az állami iskolákat. Az állami iskolákat úgy fölfejlesztették, hogy az egyházaknak ahhoz a kis, akkor még a 30-40%, az állam már 60, mindig emelte az állam a százalékba, hogy most 60% állami iskola, 70%, és olyan főreál gimnáziumokat épített, hogy ott tudósok tanítottak, akiket külföldre küldtek, és ebben az iskola rendszerben azt írta Juhász Gyula, hogy a magyar irodalom oktatás az rabszolgákat termelni a rabszolgatást, akkor most mit mondjunk? Hát ma az állam képezi ki a pedagógusokat, és nem elég, hogy az állami egyetemeken kiképezik, még meg is mondják nekik azt, hogy most vegyétek tudomást, most ezt a békát nyomom le a torkotokon, meg azt a békát. Tehát ez borzalmas, hogy ma pedagógusnak lenni az valami borzalom. Tehát ennyit erről, de van nekem még jobb témám is, lakodalom. Lakodalomról önöknek mi jut az eszükbe? Ezután a tápai lagziusson az önök eszébe. Ez a legfélelmetesebb magyar lakodalmas vers.
Ezt is Juhász Gyula írta. Csak csodálom, mert ez vers technikailag talán még az Egyedül című versen is túltesz. Brummog a bőgő, jaj de furcsa hang, beléje kondul a repet harang, kutyák vonítanak a holdra fel, a túlsó parton varjúraj felel. Brummog a bőgő, asszony lett a lány, az élet itt nem mókas, nem talány, a bort megisszák, asszonyt megverik, és izzadnak reggeltől estelik. A tiszta költészet eszközei a ritmus, csak maga a ritmus. A képek, nyilván fölösleges kutatni, hogy ez miből fakadt. Ott volt egy olyan tápai lagzin, ahol a nagybőgő, vagy ezek a dudák, vagy nem tudom, ezek a falusi hangszerek, brummog a bőgő, befurcsa hang, beléje kondul a repet harang, ugye? Kutyák vonítanak a holdra fel, a túlsópat, hány hang, ugye? Bőgő, aztán a harang, akkor a kutya, meg a varjúrajat. Jó kis kavalkád. Aztán újra brummog, aztán újra bort megisszák, asszonyt megverik. Magyar valóság. Magyar valóság. Érdekes, hogy a feministáknak erre nem terjed ki a tekintetük. A feministáknak ezt a verset zászlajukra kellene tűzni, mert ugyanúgy verik az asszonyokat 100 éve, 200 éve. Tudom, hogy most próbálnak különböző jogi rendelkezéseket hozni a családon belüli erőszakról, meg egyebekről. Juhász Gyula itt is megerőzi a korát, de télen, télen a világ megáll, és végtelen nagy esték csöndje vár. Az ember medve alszik és morog, benn emberek és kün komondorok. Mibe lehet reményünk? A télben? A télben? A csöndben? A hallgatásban? A végtelen nagy esték csöndje. Petőfinek micsoda csodálatos versé a puszta télen, meg ezek a aranynak a családi kör, meg a többi. Hát fél évszázad alatt sokat változott a magyar világ, persze nem csak Szeged környékén, máshol is. Mivé lett az ember? Mivé lett az ember? Amikor megáll a világ, még akkor a legjobb. Megáll a világ, akkor a legjobb. Mert ha megy, akkor borzalmas. Ezért mondja, de télen, télen a világ megáll. Én tegnap a Tiszaújvárosban Vörösmartiról tartottam, elnézést, hogy itt Vörösmartiról nem tartottam. Azt gondoltam, hogy rövidebb lesz itt a sorozat, Vörösmarti nem is fér bele. Majd talán zárásként a legnagyobb magyar költőről, mert hiszen ha a szavak erejét nézzük, akkor Vörös Martin se tanítványa Petőfi, se Arany János nem tesz túl. És Vörös Martin is mit mond? Mikor reménykedjünk az emberi életben? Háborúban reménykedjünk az emberi életben? Vagy békében reménykedjünk a köszönöm szépen az emberi életben? Midőn azt hinnők, hogy tanul, mármint az ember, nagyobb bűnt forral álnokul. A háború probléma, de a béke még nagyobb probléma. A tél talán, amikor a világ megáll, és a végtelen nagy esték csöndje vár, az ember medve alszik és morog. Bátor emberek és kün komondorok. Hát hogyan ez egy lakodalmas versbe? Hát, hogy jön ez egy lakodalmas vers? Miről beszél itt? Látja ezt a képet, előre sejti, hogy mi lesz ennek a párnak. Ezt az asszonyt is meg fogják verni eleget. Ezek a férfiak is eleget fognak inni, folyton részegek lesznek, magyar falusi élet. És akkor ezért van ez a harmadik verszak, ez a kis közjáték. De aztán újra brummog a bőgő, elhervad a hold. Fenékig issza a vőfély a bort, már szürkül lassan a ködös határ, és a határban a halálka száll. Föl szokták említeni, hogy ez a fehér terror, de most nem merek fehér terrort mondani, mert rögtön elvisznek. De volt fehér terror.
Volt Orgovány, Cegléd, Pest, volt ilyen. Most ugye a Horthy rendszer soha nem látott magasságban ragyog. A Horthy rendszerben, nem tudom, hogy mondtam-e önöknek, mert Horthy mellett most Klebelsberg Kuno neve is nagyon fent ragyog, még akkor is, hogyha a klik az klik. Azt mondta egyszer Kuno atyafi, hogy magyar költőknek címezve a oktatási miniszter beszédét, hogy nekünk nem holmi jeremiásokra van szükség. Nem bibliai hangra, nem ilyen fájvirág Juhász Gyula, meg Babics, ezt csak én mondom, de ezt értette rajta, nekünk nem jeremiások kellenek. Tehát szóval tudni, mit mondott? Nekünk koppányok kellenek. Magyar oktatási miniszter. Nem tudom, hogy hány nemzet asztalán kerül egy tálba a koppány meg a jeremiás neve. Nálunk ez történt. Erre írta meg Babics a Holt próféta hegyen című versét, ami Jeremiásról szól. És különös módon Babicsnak feltüzelte a figyelmét, a Babics is ugye katolikus családból származott, mint Juhász Gyula, ő a prófétákat nem ismerte. És ezután kezd írni ugye Babics a Jeremiás versét, Dániel versét, és hát a legnagyobbat ugye a Jónás könyvét. Ezt a 20-as, 30-as évek magyar politikai élete csikarta ki a költőkből, és Juhász Gyula is megmerte írni, hogy a határban a halál kaszál. Mert ami történt 1920 és 1945 között, az a 25 év a magyar történelemnek bizony legsötétebb lapjai közé tartozik, akkor is, hogyha ezt különböző módokon másképp akarják beállítani. Az ötvös kollégiumban egy fedél alatt laktam Szakály Sándorral. Nem tudom, hogy mikor lehetne neki megmondani, hogy miről írt mit, de valahogy már akkor is látható volt, körülbelül 40 évvel ezelőtt, hogy 40 év múlva ki miről mit fog írni. Én azonban ragaszkodom a magyar költők igazmondásához. A magyar költészetben, ami nagyon nagy költészet, az egyik legnagyobb dolog, amit Keresztúri Dezső így fejezett ki, igazat szólj. Igazat szólj. Persze hozzátehetünk egy másik kifejezést, hogy igazul szólj. Mert az a nagy költészet, ami nem csak úgy megmondogatja a dolgokat, nem csak úgy az emberek arcába vágja a dolgokat, de valami olyan módon mondogatja meg, hogy azt nem lehet elfelejteni. A költő elé ezt a két feltételt állítsuk, hogy igazat szólj, és igazul szólj. Tehát úgy mond, hogy azt évtizedek, évszázadok után is értsék az emberek. Az igazság és az igazság keresés, hogy tetszenek látni ezekből a Juhász versekből is, fényesen kiütközik, és ez állítja őt a legnagyobb magyar költőknek a sorába. Osztozott is a legnagyobb magyar költők sorsában, mert mondom, hogy az élete végén koldus szegényen élt, és néhány barátja siratta el, elolvasandó a meghalt Juhász Gyula című József Attila vers. József Attila nagyon meggyászolta, hiszen József Attilát szárnyai alá fogadta, ő fedezte fel, tulajdonképpen az első kötetét is ő szorgalmazta. Szegeden ő ajánlotta be József Attilát, mint nincstelen gyereket, hogy most itt vacsorázol, most ott ebédelsz, tehát ugye erre, és azt mondja, ne legyél kényes, fogadd el a vacsorát. Ilyen világ volt. És József Attila elfogadta a vacsorát, pedig tudta, hogy Juhász nem mindig kellemes környezetbe küldi, mert vacsorát adni akkor is csak azt tudott, akinek erre pénze volt. De lelke talán nem arra volt, hogy ilyen éhen kórász költőket vacsoráztasson. És minden kortárs magyar költővel leginkább rokon szenvező Babits Mihálynak érdemes elolvasni a Juhász Gyuláról szóló cikkét, amit 1923-ban Szegeden mondott el. Az egyik ilyen lapon önöknek egy fotót
mellékeltem, azt hiszem talán, amikor József Attiláról volt szó, vagy Babicsról, vagy Kosztály, nem tudom. Nagyon érdekes, ott a Szegedi Múzeumnak a lépcső során állnak, és Juhász Gyula mint ünnepelt. A Juhász Gyula megírt, hogy engem ünnepeltek 1923-ban. Hát elbocsátott tanár vagyok, földönfutó vagyok, hát semmim nincs, mit ünnepelnek rajtam? Hát egy számlát nem tudott kifizetni, de őt ünnepelték, mert akkor volt a pályakezdésének 25 éves évfordulója. Az első verset számítva a pályakezdésnek, 1898, 23-ban volt a 400-as évfordulója, és ott áll Babits, ott áll Kosztolányi, és a Babits és Juhász Gyula között a befurakodva a hátulról ott van József Attila. Hány éves volt József Attila 23-ban? Ha 1905-ben született? 18 éves volt. És odafurakodik József Attila, itt vagyok. Az igazmondást, az igazságra való törekvést, az egyszerű, a szegény emberekkel való együttérzést méltányolta József Attila, és akkor mondta el Babits azt a beszédét, és hát egyáltalán felhívom a figyelmünket arra, hogy ha Babitsnak a kortársakról mondott beszédeit elolvassák, akkor egy-két óra alatt bepótolják a 4 év gimnáziumot, meg a 4 év felső tagozatot is az általános iskolában. Különösen a következő Babits beszédekre hívom föl a figyelmüket. Tehát a legszebb Babits megnyilvánulás az erdélyi költő, ezt Reményik Sándorról írt, tehát ez valami csodálatos. 1940-ben a beteg ágyon, halálos betegen, akkor megtudta, hogy Reményik is beteg, és ápolják, Reményik egy év múlva szintén meghalt, 41-ben halt meg mind a kettő, Babits is Reményik. Az erdélyi költő, ez Reményik, Reményik aztán erre egy olyan levelet írt Babitsnak, amit érdemes mellé tenni, ilyen Reményik dokumentum kötetekben szokták is közölni, mert az egyszerűen lenyűgöző, hogy egy ember mennyire belelát a másikba, mert szereti. Azt mondta Reményik, hát te nem is ismertél engem soha, nem is találkoztunk, és ilyet, amit te írtál rá, senki nem látta ezt meg rólam. Az erdélyi költő. A második, amit tessen kell olvasni, Babitsnak a Kosztolányi nekrológia. Ezt akkor írtam, amikor Kosztolányi meghalt 1936-ban. Hát ezelőtt is, hát én már 10-szer, 20-szor olvasom el, de nem tudok megrendülés nélkül napira, hogy egy ember mennyire szerette azt a másik embert, mint embert is, mint költőt is, mint aki szerinte rossz útra ment, aztán a halál közelség és a szenvedések visszahozták. A harmadik a Juhász Gyuláról írt, Babits felolvasás 1923-ban, a negyedik a Tóth Árpádról, tehát tulajdonképpen most az egész sorozatukat kiadhatnánk egy kis kísérő füzetet. Tessenek elolvasni, hogy egy nagy költő és egy nagy ember hogyan tekintett a pályatársaira. És hogyan tekintett ezek között arra az emberre, akit próbáltam önök előtt főleg a költeményei alapján megidézni. De befejezésül a bátyámnak is hadd mondjak néhány kedves szót. Én a költészetet utáltam. Először is azért, mert édesapám nagy tekintély volt, és azt mondta, hogy fiam, költőkkel ne foglalkozzál, a költők mindig nyavajognak, a költészet semmire se való. Egy verset érdemes tudni, Petőfi Sándor gatyába táncol. Ezt kaptam én apai örökségként, ez aztán végleg elvette, mert a gatyát amúgy sem szerettem, főleg mint költői kifejezést nem nagyon szerettem. Ez úgy lejáratta előttem a költ, mondom, jó, akkor nem foglalkozom költőkkel. De milyen érdekes a gondviselés. Bátyám gimnáziumba került, és ő megszerette Juhász Gyulát. Ki tudja miért, de megszerette Juhász. Nem tudom, hát ő agrármérnök lett, de hát hogy miért szerette meg Juhász Gyulát. Szerette ő Baudelaire-t is, meg Verlaine-t, meg olyan verseket is szeretett, hogy a belga sör nem más, mint vizelet. Szerette hát. És ezt hallgattam én, ugye a 9 évvel idősebb bátyám mondta ezeket arra. Hát ez körülbelül volt az a kategória, mint Petőfi Sándor gatyába táncol. Továbbra se akarok foglalkozni a költészettel, ebben most már apukám, mert bátyám is megerősített, hogy le fogok számolni a költészettel. Nem is tanultam irodalmat. Tőlem kérdezik, mi az, hogy Spondeus, mi az, hogy Daktius? Nem tudom, így ilyen pökhendi, gonosz módon azt mondom a tanárnőnek, hogy nem tudom, tessenek elképzelni. És a szerencsétlen tanárnő azt mondja, hogy
hát te neked mind ötösöd vált, csak irodalomból legyen négyes, és megadta nekem az ötöst. Csak azért, mert matematikából is ötösöm volt, testnevelésből is ötösöm, és én nem tudtam, mi az, hogy spondaus és daktilus, és még tüntettem is vele, hogy én ezt nem tudom. És jön haza a bátyám egyszer, azt mondja, hálót fon az est, a nagy barna pók, nem mozdulnak a tiszai hajók. Egyiken távol harmonika szól, tücsök felel rá csöndben valahol, az égi rónán ballag már a hold. Ezüstösek a tiszai hajók, tüzeket raknak az égi tanyák, hallgatják halkan a harmonikát. Magam a parton egymagam vagyok, tiszai hajók, néma társatok. Ma nem üzennek hívó távolok, ma kikötöttünk itthon álmodók. Nem tartom Juhász Gyula legnagyobb versének, az előbbieket mind nagyobbnak tartom. De ugye egy tizenvalahány éves gyerekbe a ritmus, a hang, és akkor én is mondtam, hogy hálót fon az est, a nagy barna pók. Hát ez már mégiscsak más volt, mint Petőfi Sándor gatyába táncol, nem? Hálót fon az est, nagy barna pók. És így, mint oly sok minden másban, bátyámnak örök köszönettel tartozom azért, hogy Juhász Gyula költeményeinek olvasását, versének a szeretetét belém oltotta, és amikor katona voltam a Hódmezővásárhelyen, akkor is, amikor vittek bennünket, fölvagoníroztak és vittek a hadgyakorlatokra, akkor ezt ismételgettem. Az ország útján függ, s a földre néz, arcán szelíd mosoly a szenvedés. És így lett Juhász Gyula társam a katonakoromban is. Aztán később, amikor a költészetben nagyobbakat találtam, mint Juhász Gyula, és szinte elfelejtkeztem róla, azért nekem megvan a magyar klasszikusok sorozatából szinte az összes kötet, azt a 60-as évek elején adták ki, megvolt a Juhász Gyula kötet. Juhász Gyulát azonban minden 5-10 évenként újraolvastam. Megvallom őszintén, hogy egy 5 évvel ezelőttig az történt, hogy soha nem tudtam végigolvasni. Mert olyan bús, olyan szomorú. Ez olyan, mint az ember sok cukros vizet iszik, akkor idáig van, és már semmit nem kíván, mert a szervezete ki akarja vetni. És nem, mindig letettem, mondom, hát ez borzalmas, hát ez az ember, ez egy depressziós, ez egy ideg. Egyébként az orvosi jelentés szerint Juhász Gyulának semmi örökletes baja nem volt. Ő akkor úgy döntött, hogy összeszedi a gyógyszert, zárt intézetben volt már az élet utolsó éveiben, akkor volt egy ilyen rovat, hogy szakálszárító, például holmi, ilyen bölcs gond, ilyen egy-két soros bölcs gondolatokat tett közzé, már nem írt hosszabb cikkeket. Tehát összegyűjtött, és azt mondta, hogy ő neki már jobb a föld alatt, mint a föld felett. És mindig erőt vettem magam, hogy Juhász Gyulát végig kell olvasnom. Hát ameddig élek, hát rövid az élet, végig kell olvasnom. És körülbelül egy 4-5 évvel ezelőtt megtörtént a nagy csoda, tessenek elgondolni, végigolvastam Juhász Gyulát. Tehát nem egy nap, meg nem két nap, belement egy-két hét az életembe, de mondom, hogy most már megnézem, hogy ez az ember kicsoda. És akkor visszaidéződtek nekem versorok, és egy ilyen versorral végzem az előadást, hogy mi minden kincs van Juhász Gyulában. Megállani bátran, nem egész világgal, önmagunkkal szembe. Gyönge lelkünk, óbeigen által. És hogy végigolvastam Juhász Gyulát, ilyen strófák jöttek, tehát ilyen nagy versek, mert ezek, tehát nagy versei Juhász Gyulának körülbelül ennyi van. Nem ennyi mondjuk 10-20 ilyen nagyon nagy verse. De nagy strófája, hogy megállani bátran, nem egész világgal, önmagunkkal szemben, gyönge lelkünk óbeigen által. És most, hogy erre az előadásra is erőt vettem magamon, és mondom, hát akkor már egyszer sikerült elolvasnom, most még egyszer végigolvasom. És tetszenek tudni, most melyik vers került előtérbe, mert ugye az ember megy az időben, más-más versek ragadják meg. Juhász Gyulának van 4 olyan verse, aminek ez a cím, hogy önarckép. Önarckép. Ez a verse. Az egyik önarckép, hát mondom, sok önarckép van, Rembrandt is festett 70 önarcképet, Juhász Gyula csak 4-et festett, elolvasom. Önarckép.
És az egyik önarcképben találtam ezt a csodálatos gondolatot, azt mondja, hogy én nem szoktam emberek előtt meghajolni. Emberek előtt nem szoktam meghajolni. A virágok és a madarak előtt meghajolok. De emberek előtt nem hajolok meg, és ezt én vállalom. A természetet elismerem, az emberek által megfertőzött társadalmat nem ismerem el. Más világba vágyakozom. Bibliában is 6 öngyilkosság van. A 6 öngyilkos zül,

Tehát gyáva bakók kacagnak rajtam, oda szerelmem, oda hatalmam, filiszteusok helybe örültök, buta mámorok ölébe dültök. Ócska daldadog, kopott élc hallik, de keleten már új nap hajnalik. Recseg az oszlop, ropog a tető, meghalok én, de él a jövendő. És ezzel búcsúztam jelen pillanat állása szerint Juhász Gyulától, hogy ő hitt az emberiség jobb jövendőjében, vagy abban a jövendőben hitt, amit Vörös Marti így mondott, hogy lesz még egyszer ünnep a világon. Ez majd a harmadik végigolvasáskor fölvetem ezt a szempontot, hogy most csak ebből a szempontból fogom végigolvasni Juhász Gyulát. Ként Juhász Gyuláról nem sokat írtak, Kis Péter Andrásnak van ez a Juhász monográfiája az 50-es évekből. De az ő hagyatékának gondozója Péter László, szegedi irodalomtörténész, de mint hogy Juhász Gyula, mondom, vallásos emberként baloldali volt, ezért Magyarországon a legnagyobb veszély. Mert valaki baloldali és vallásos és mégis baloldali, ez Magyarországon körülbelül olyan, mint a fehér holló. Magyarországon az előírás, hogyha valaki vallásos, az csak jobboldali lehet. Tehát ma Juhász Gyula csempész áru, ezt a csempész árut hoztam most. De van-e kérdés? Most egy debreceni költővel ismerkedtünk meg, kedves miskolciak, most aztán a szegedi költővel, most egy debreceni költő lesz, és majd a miskolci költőt is műsorra fogjuk tűzni. A plakáton már megjelent, én nem mondtam, hogy a miskolci költőt utoljára hagyom, és erre megvan a jó okom, hogy Szabó Lőrincet miért hagyom utoljára, de majd miskolci költő is lesz. Egyelőre most maradjunk a szegedi és debreceni költőknél. Hát köszönöm szépen a figyelmet, 4 hét múlva Tóth Árpád.

Kedves gyülekezet, kedves vendégeink és testvéreink, én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. És ezen a napon négy kedves testvérünk szeretne szövetséget kötni Krisztussal. A felnőtt keresztség által szeretnék kifejezni és meg is valósítani ezt a szövetségkötést. És a felnőtt keresztséget, az Istennel való szövetségkötést megszokta előzni a vallástétel, hiszen a vallástételben fejezik ki ők azt, hogy miért is jutottak el erre a döntésre, mi vezette el őket idáig, és miért is szeretnék ezt a szövetséget az ő megváltójukkal megkötni. Szeretnélek kérni benneteket, hogy szíveskedjetek felállni, és a feltett kérdésekre együtt legyetek kedvesek válaszolni. Hiszitek-e azt, hogy az értelmünkkel felfoghatatlan méretű világ mindenséget az egy szerető Isten teremtette és tartja fenn, aki az Atya, a Fiú és a Szentlélek személyében él és uralkodik? Igen. Hiszitek-e azt, hogy az Isten uralkodásának a lényege az igazság, a szeretet és a szolgálat? Igen. Hiszitek-e, hogy az Isten ismer benneteket? Ismert benneteket már a világ megteremtése előtt, jóval a ti földre születésetek előtt, és hogy személyesen szeret benneteket az Isten? Hiszitek-e? Hiszitek-e azt, és meggyőződtetek-e arról, hogy az Isten tervet készített arra nézve, hogy benneteket megkeressen, és szeretetével magához vonjon? Hiszitek-e azt, hogy Krisztus azért született és azért jött el erre a világra, hogy benneteket megkeressen, megtartson, hogy az életét értetek adja, hogy a ti bűneitek eltöröltessenek, és az ő feltámadása által pedig ő vele igazságban tudjatok járni? Hiszitek-e ezt? Igen. Szeretnétek-e Krisztussal együtt meghalni az énnek, meghalni az ösztönös természetnek, ösztönös életfelfogásnak, hogy aztán Krisztussal együtt feltámadjatok, és éljetek vele együtt igazságban? Hiszitek ezt, és szeretnétek ezt? Hiszitek-e azt, hogy a keresztséget azért rendelte az Isten, mert ez egy látható és fogható kifejezése annak, hogy az Isten kész minden bűnt eltörölni a ti életetekben, és ő vágyakozik a szent lelket, mint a fiúság zálogát rátok árasztani? Hiszitek ezt? Hiszitek azt, hogy Krisztus élete követhető példa? Hiszitek azt, hogy a Szentlélek által az Isten minden erőt megad ahhoz, hogy ez a Krisztus követés, ez a ti életetekben, a ti esetetekben meg is valósulhasson? Igen. Készek vagytok-e az Istent a jövő életetekben viszont szeretni és az engedelmességetekkel követni? Igen. Találtok-e örömöt és erőt az ige olvasásában és az imádkozásban? Igen. Találtok-e örömöt a szolgáló életben? Hiszitek-e azt, hogy az advent mozgalmat, az advent közösséget az Isten azért hívta életre, és azzal bízza meg itt a történetnek a záró időszakában, hogy a világot felkészítse Krisztus eljövetelére, és az utolsó kegyelmi üzenetet közvetítse a világnak? Szeretnétek-e ehhez a közösséghez tartozni? Szeretnétek-e ebben a közösségben, szerető testvériségben élni, és a testvériségben szolgálatot betölteni? Igen. Hiszitek-e azt, hogy a 10 parancsolat mai napig is érvényes az idők végéig, és azon belül a 4. parancsolat is, ami örömünkre, áldásunkra, életünk gyarapodására adatott az Istentől? Találtok-e örömöt a szombat megszentelésében? Igen. Felismertétek-e azt, hogy a
Bibliában nem csak lelki vonatkozású törvények találhatók, hanem a fizikai életünkre, életvitelünkre, életmódunkra, az életünk minden területére nézve tanácsok, törvények vannak. Vágytok-e ezeket követni és betölteni? Igen. Meggyőződtetek-e arról, hogy egy keresztény ember a munka végzésével is bizonyságot tesz az Istenről? Szeretnétek-e a munka végzésetekkel is megdicsőíteni az Istent? Igen. Szeretnétek-e hálátokat kifejezni azzal, hogy a munkához is az Úr adja az erőt, és ezért az anyagi javak is, amit mi megszerzünk, azok is az Istené, és ennek egy részét az Istennek szentelitek az ő művére? Igen. Meggyőződtetek-e arról, hogy Ellen Gould White személyében és az ő szolgálatában az Isten egy prófétai szolgálatot ajándékozott az ő népének? Meggyőződtetek erről? Igen. Meggyőződtetek-e arról, hogy mi a végidőben élünk, és Krisztus szabadító eljövetele nagyon közel van, amikor a világ már a végső összeomlásnak a szélére jut, és szabadítóként el fog jönni, és hogy ez az idő nagyon közel van? Meggyőződtetek erről? Igen. Hiszitek azt, hogy Krisztus jelenleg a főpapi szolgálatát végzi? Igen. Van-e reménységetek arra nézve, hogy Krisztus megtartja a ti életeteket, miután meg is talált benneteket, és hogy ő felkészít benneteket az üdvösségre, és elvezet egészen a célig? Hiszitek ezt? Igen. Kedves gyülekezet, hallottátok, hogy a testvéreim az összes kérdésünkre igennel válaszoltak. Mi néhányan a gyülekezet elöljáróival meghallgattuk őket, kicsit részletesebben elbeszélgettünk velük, és nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy ők vallást tettek az ő hitükről, az Isten iránti szeretetükről, bizalmukról. Mi a magunk részéről éretnek és alkalmasnak találjuk őket a keresztségre. Szeretnélek benneteket is kérdezni, hogy az elhangzott bizonyságtétel nyomán ajánljátok-e őket, hogy a Szent Keresztségben részesüljenek. Kérlek benneteket, hogy kézfelemeléssel jelezzétek. Testvéreim, nézzétek meg, forduljatok hátra, hogy a gyülekezet ilyen szeretettel fogad benneteket, és örülünk nektek. Foglaljatok helyet.

Kedves vallástevő és keresztségre készülő testvéreim, kedves gyülekezet! Ami itt ma közöttünk történik, azt ne tekintsük természetes és mindennapi dolognak, mert az emberi életnek a legnagyobb csodája. Annyi mindenben csodálhatjuk az Istent az ő hatalmáért, nagyságáért. Csodálhatjuk a természetben. Azt mondja Zsoltár, az egek beszélik, az egek hirdetik Isten dicsőségét. Kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Csodálhatjuk az Istent. Csodálhatjuk az Isten hatalmát, ahogy bennünket ismer, ahogy a szívünkbe lát. Amit mondott Dávid fiának, Salamonnak, hogy az Isten minden szívbe belelát, és minden emberi gondolatot jól ért. Csodálhatjuk az Istent ezért is. Csodálhatjuk az Istent, az ő nagyságát és szeretetét, ahogy előre látja az egész teremtett világot. Már a teremtés kezdetén, a teremtés idején, mi még meg se voltunk, és már előre ismer bennünket. És ennek alapján felépíti az ő megváltási tervét, amiből senki ki nem marad, egyetlen egy ember sem. És az Isten mindent előkészít, hogy minden embert megkeressen, és mindenkit megtartson. És ezt az előrelátást hatalmas módon hirdetik a Biblia jövendőlései. Az Isten látja a jövőt. Csodálhatjuk ezért az Istent. Kedves gyülekezet, azonban, amiért leginkább csodálhatjuk az Istent, az a mai nap, amiről ez a mai nap beszél, az új szív. Ti vagytok a csoda, ti négyen, ahogy ti most vallást tettetek a ti hitetekről. Amikor egy ember vallást tesz az Isten mellett, és kifejezi azt, hogy én megismertem őt, én szeretem őt, én elhittem és megismertem az Isten irántam való szeretetét. Bizalmam van már ő benne, és rámerem bízni az egész életemet. Kedves gyülekezet, ez a legnagyobb csoda az emberi történelemben. Az Isten nem külső változást vár, nem külső cselekedetek változást, nem külső szokások változását, hanem azt a változást szeretné, ami ezek mögött van, ami szívünk változását. Ti kívülről nem lettetek más emberek, mint évekkel ezelőtt, régóta ismerhetünk benneteket. Semmi másság nincs rajtatok, illetve azért valamennyi van, szelidebb tekintet, kedvesebb arc, az Isten munkája a ti életeteken, ezekben a jegyekben megragadható, és ezekben a változásokban, de az Isten a szív szintjén, a mélységben, hogy ti már másak vagytok, és erről így beszél a Biblia, hogy aki Krisztusban van, aki megragadta a Krisztusban az életet, amit az Isten neki felkínált, az új teremtés, az olyan, mint amikor valakit újjátettek, és kívülről nem lett más, ő is meg fog halni. Ő is rengeteg nyomorúságot, szenvedést át fog élni az életében, körülményeit illetően sok mindenben más, mint bármely ember a Földön. De itt belül új teremtés. Ti újjá lettetek. Más lett számotokra az Isten, más lett a világ, más lett az, amiért most már érdemes élni. Másak lettek a célok, a tervek, a szándékok. Minden mássá lett. Aki Krisztusban, új teremtés, a régiek elmúltak, és újjá lett minden. Kedves gyülekezet, miért az emberi életnek, miért ez a legnagyobb csodája? Elmondom. Azért, mert isteni hatalom, isteni erő, újjá szülő és újjá teremtés, újjá formáló erő szükséges ehhez, másképp nem valósul meg, és ezért csoda. Minden emberi szív megváltozásában az Isten újjá teremtő hatalmának a csodáját láthatjuk. Ezért csoda ez. Ezért vagytok ti csoda. Itt most előttünk. Azt mondja a Biblia egy helyen, hogy az Isten, aki így szólt, sötétségből világosság ragyogjon. Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. Ő ismertette fel azt velünk, hogy milyen célból születtünk. Ő ismertette fel azt velünk, hogy mi a kiút a nyomorúságunkból. Ő ismertette fel azt velünk, hogy mi a helyünk ebben a világban. És ő mutatta meg, hogy mi a végső cél, amit elérhetünk mi is az ő kegyelm által. Ez nem volt kevesebb elég, mint az Isten teremtő hatalma,
Az a hatalom kellett, amely valamikor a sötétségből világosságot teremtett. Annak a hatalomnak kellett a testvéreink szívében is világosságot gyújtani. Egy másik ige arról beszél, úgy gondolom mindannyian ismerjük az első parancsolat. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a sötétség világából, a szolgaságházából kihoztalak téged. Az Istennel való én te viszony, személyes kapcsolat, személyes szeretet, közösség ennek útján épül fel, hogy az Isten szabadítóként, ahogy a szolgaságból benneteket kiszólított, kihozott, és megismertétek már meg annyi dologban az életeteket, hogy ez működik, hogy az Istennek hatalma van és ereje van, hogy benneteket megsegítsen és benneteket megszabadítson. És miért kell ehhez, kedves gyülekezet, újjáteremtő erő? Miért kell ehhez újjáteremtő erő? Az emberek annyira csodálják azt, hogy amikor valaki úgy megért valamit, és valamit felfog, és valamiben megváltozik. Sokan ezt nem is hiszik, és azt mondják, hogy felnőtt ember nem változik meg. Rossz irányba esetleg, de jó irányban soha. És ezért csodálják az emberek, amikor valaki be tud látni valamit, valamit meg tud érteni, és azt mondják, hogy végre eljutottunk ide. Miért kell teremtő hatalom ahhoz, hogy valaki világos látásra, világos gondolkodásra jusson, hogy új szívet, hogy más szívet kapjon az Istentől. Dávid azt kérte, tiszta szívet, teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem. Teremtő erőre van szükség ahhoz, hogy én más ember legyek, és tiszta szívem legyen. Miért kell ehhez teremtő hatalom, kedves gyülekezet? Olyan sok ember van, aki nem érti a bűnnek a lényegét. És nem érti a bűn miatti eladottságunkat sem, és nyomorúságunkat sem, amiből mi kimenekedni magunktól nem tudunk. Nagyon sok ember úgy van vele, hogy hát bejött a világra a bűn, azt mondja a Szentírás, hogy egy ember által jött be a világra a bűn. Na de hát nem volt az olyan nagy dolog, hát ez egy pici kis engedetlenség volt, hogy Ádám és Éva ettek a fáról, amelyről az Isten azt mondta, hogy ne egyetek. Hát egy pici kis engedetlenség, hát most olyan nagy dolog ez? Kedves gyülekezet, milyen sokan nem értik azt, hogy a bűnnél nincs ilyen, hogy kicsi bűn, meg nincs olyan, hogy nagyobb bűn. A bűnnek a lényege az, hogy valamit kifejez a teremtőjével, a megváltójával, a szerető Istenével szemben, és amit kifejez, az visszahat rá, az megkötözi az embert. Mert miről volt ott szó az első bűnesetnél is? Miről volt ott szó? Az Isten kérlelte az embert, és próbálta neki megmagyarázni, hogy meg fogsz halni. És ezt Ádám Éva nem is tudjuk, hogy igazán hogy tudta felfogni, hogy egy szép életre teremtettelek téged, de ezt az életet, ezt a boldogságot, ezt a békességet, ezt az örömöt, ezt védeni kell, mert van ellenség, van betolakodó. Őrizzed a kertet, és arról a fáról ne egyél, amelyről azt mondtam neked, hogy oda ne is közelíts, és ne is illesd azt. És testvéreim, olyan nagy dolog volt ez az engedelmesség, vagy olyan kis dolog volt? Ezt mondta az Isten, hogy féltsed ember az életet, mert én magam is féltem ezt. És amikor jött az ellenség, és azt mondta, hogy nem kell az Istenre hallgatni, bátran cselekedhetsz bármit. Ez a nagy szabadság. Vágyjál, te ember, erre a nagy szabadságra. Bizony nem haltok meg. Nem kell komolyan venni azt, amit az Isten mondott. Testvéreim, akkor nem arról volt szó, hogy az ember kinyújtotta a kezét, és vett a fáról, és beleharapott abba a gyümölcsbe, és magában abban a gyümölcsben lett volna bármi probléma, vagy az a gyümölcs lett volna mérgező. Semmi erről nem volt szó. Hanem amikor az ember kinyújtotta a kezét, és evett a gyümölcsből, akkor valamit kimondott ezzel. Hogy Sátán igaz, és az Isten hazug. Ezt mondta ki az ember. Ezzel a cselekedetével az ember ezt kimondta. És úgy gondolom, mindannyian tudjuk, hogy ennek az úgymond pici kis engedetlenségnek mi volt a következménye. Az embernek eltorzult a látása, megromlott a szeretet kapcsolata az Istennel,
elbújt az Isten elől, megromlott a szeretet kapcsolata a legkedvesebb társával, elveszítette az ember élni, szeretni tudását, elvesztette az örömét, a biztonságát, a boldogságát, és elindult ezen a földön a nyomorúság, a szenvedés, a baj. A második emberpár esetében már gyilkosságot látunk, Káin megöli Ábelt. 10 nemzedék alatt oda romlik az emberiség, hogy az Istennek egy özönvízzel kell megmenteni a világot és az életet átmenteni. És azóta mi minden emberek mire születtünk, minden ember mire született, és hogyan hat ki egészen az idők végéig a bűn. Azt mondja a Szentírás, hogy nekünk nem amiatt kell szenvedni és meghalni, hogy Ádám és Éva vétkezett, hanem azért, mert a bűn minden emberre elhatott, és a halál minden emberre elhatott, mert mi mindannyian vétkezünk. És ezen nem tudunk változtatni. Mindnyájan, mint juhok, eltévejettünk, mondja a Szentírás. Ilyennek mutat be bennünket a Biblia, hogy tehetetlen és kiszolgáltatott, és ezernyi veszélynek, hogy magunkat kitesszük, ilyen gyenge, és magunkban megállni nem tudó, és magunkat megvédeni nem tudó bárányok vagyunk, akiket meg kell az Istennek keresnie, és meg kell mentenie, és magához vissza kell szólítania. Minden szív erőtelen, és minden fej beteg, azt mondja a Szentírás. Mert nekünk nem egyszerűen az a problémánk, hogy minden esetben tudnánk, mi a jó, csak éppen nincs erőnk megcsinálni, hanem sokszor azt se tudjuk, hogy mi lenne a jó. Még a gondolatainkban, a szívünkben se látjuk tisztán, hogy mi az Isten akarata. És az Istennek milyen harcot kell folytatnia azért, hogy bennünket megkeressen, hogy megmentsen. Római levél azt mondja, hogy nincs, aki keresse, és nincs, aki megértse az Istent. A bűn következtében mi mindannyian emberek abba a helyzetbe jutottunk, hogy még csak nem is látjuk, hogy bajban vagyunk, mert nem is keressük az Istent. Ez végképp elveszettséget jelent. Gondoljuk meg, ez olyan, mint amikor valaki halálos beteg, és azt mondja, hogy nem megy el az orvoshoz. Minek? Az ember nem megy el az orvoshoz, és az ember nem megy el az Istenhez, és tudjátok miért? Mert azóta az ember, hogy vétkezett, fél az Istentől, és nem fél Sátántól. Ez lett a bűn következménye. És ezen szeretne az Isten változtatni, és ennek a változáshoz, ehhez a változáshoz van szükség a teremtő erőre és hatalomra. Az újjáformáló szeretetre, mert mit tett az Isten? Az Isten ígéretet tett, és azt mondta, hogy eljön majd valaki a történelmünk során, és ő le fogja győzni a kígyót. Le fogja győzni Sátánt. És ez a valaki Jézus volt. Jézus győzött az ellenség felett. Kellett valakit elküldeni az Istennek, akibe mi bele tudunk kapaszkodni. Kellett valakit elküldjön az Isten, akinek az életére és a győzelmére nézve újból bátorságot nyerünk, hogy van menekülés, még az én számomra is. Kellett az Isten valakit küldjön, mert az ember nem tudott kimenekedni ebből a helyzetből. Ádám és Éva nem egyszerűen azt csinálhatták volna, hogy hát mostantól belátjuk, és mostantól majd mi engedelmeskedünk már az Istennek, mostantól majd meggyógyulunk, és mostantól majd tudjuk, hogy mit kell csinálni. Nem tudták már, hogy mit kell csinálni, mert a Sátán uralkodóvá vált az ő életük felett, és ennek következtében minden Ádám és Éva leszármazottja felett uralkodik a bűn, és uralkodik az ellenség, és ebből mi magunk kimenekedni nem tudunk. Kiadhat tisztát a tisztátlanból, amikor az indítékaink is romlottak. Akkor el kellett küldenie Krisztust az atyának. El kellett küldenie azért, hogy a kígyó fejére taposson. És Jézus azon a ponton győzött, ahol Ádám és Éva elbukott. Jézus azon a ponton győzött, ahol mindannyian elbukunk. Jézus minden kísértését és minden közeledését visszautasította az ellenségnek. Ezért mondja őt a Biblia második Ádámnak. És amikor a Jézus helyünkbe állt, és megharcolta ott a harcot, ahol Ádám és Éva elveszítette és elbukott, akkor az Isten felkínálta újból a lehetőséget, hogy ember, te megint választhatsz. Kit tartasz igaznak ebben az életben? Melyik hatalmat tartod igaznak, és melyiket hamisnak? Te megint választhatsz. Melyiket választod?
Sátán lelepleződött az ő hazugsága révén. És ez az Isten teremtő hatalma, ami mindannyiunkban jót tud munkálni, hogy amikor mi Jézus győzelmére tekintünk, akkor azt kell, hogy mondjuk, nem igaz az, hogy emberként nem tölthető be a szeretet törvénye. Nem igaz az, hogy nem lehet az ellenség felett győzni. Nem igaz az, hogy az Isten lehetetlen dolgot kér tőlünk. Nem igaz az, hogy elvesztünk, mert van valaki, aki megmutatta az utat. És Jézus legyőzte a kígyót azon a ponton is, hogy amivel vádol bennünket és vádolja az Istent, hogy a bűnbe esett ember nem érdemel szeretetet és nem érdemel törődést. Nincs már érték az emberbe. Hadd pusztuljon el. Ezt mondja Sátán. Krisztus érettünk odaállt a mérlegre, odaállt a kárhozat ítélete elé. Magára vette minden bűnünket, magára vette minden bűnadosságunkat. És azzal, hogy a helyünkbe állt, bizonyságát adta annak, hogy szeret bennünket, hogy megmenteni akar bennünket, hogy mi az övéi lehetünk. Kedves gyülekezet, az Isten megcselekedte ezt, hogy kiszabadítson bennünket a fogságból. Lefizette értünk a váltságdíjat. Meg akarta nyerni a mi szívünket, hogy ember, akarj szabadulni. Itt van a lehetőség, újból választhatsz. És még többet, ennél is többet tett értünk az Isten, amikor megígérte azt is, és ez minden emberi lényre vonatkozik, hogy ő szerzi bennünk az ellenségeskedést a rosszal szemben. Minden embernek a lelkiismeretében megszólal a hang, ember, készítettem neked egy jobbat, egy igazabbat, fordulj el a hamistól, fordulj az igaz felé, válaszd az életet. Az ember, aki enged ennek a

és szeretetéért, hogy a választani tudást és ő munkája bennünk. És ezt a hívást, ezt a munkálkodást fogadtátok ti el négyen. És mi hálásak vagyunk az Istennek, hogy ezt a megkeresést ti elfogadtátok, és maga az Isten, aki a szíveteket is nyitogatta arra, hogy legyen bizalmatok, legyen bátorságotok ezzel a hatalmas lehetőséggel élni, hogy erre ti igent mondtatok. Ez egy csoda, testvéreim. Tudjátok, miért csoda? Mert körülöttünk élnek tömegek, és ezzel nem, ezt nem fogadják el. Ki érti ezt? Ki érti azt, hogy a világnak az Isten örök életet kínál, és a világnak nem kell az örök élet? Ki érti ezt? Ezt nem lehet megérteni. És az Isten mindent odaad azért, hogy a világnak örök élete legyen, és a világnak nem kell az örök élet. Mert becsapott az ember, mert úgy gondolja, hogy neki az Istentől is féltenie kell a maga kis boldogságát, és majd ő eléri, és majd ő megcsinálja. És lehet, hogy eltelnek évtizedek, és eltelik az egész élet, és talán akkor rájön az ember, hogy nem így kellett volna. Igen ám, de az élet nem ismételhető. Az életünk idejében kínálja az Isten a legnagyobb kincset. És legyünk hálásak azért, hogy ti ezt el tudtátok fogadni. Ezért mondja a Biblia azt, hogy örül a menny. Örömünknek van a mennyben minden egyes bűnös lélek megtérése felett. Testvéreim, ha az Istennek az élet ennyit ér és ennyit jelent, hogy ha egy valaki bűnös lett volna Jézus, akkor is eljön és meghal érte. Ha az Istennek ilyen drága az élet, akkor hogy ne örülne a menny? Akkor hogy ne lenne boldog? Hogy ezek az emberek, akik az életre születtek, nem tűnnek el az enyészetben, és nem kell rájuk kimondani, hogy hiába való módon éltek, hanem ezekért az emberekért érdemes volt az Istennek küzdeni. Jézusnak érdemes volt értük meghalni, mert meghallották a szerető hívást, és el tudták fogadni, és az ő életük már új élet, az ő szívük új szív, új teremtéssé lettetek a Krisztusban. A régiek elmúltak, és újjá lett minden. Kedves gyülekezet, mi is örüljünk ma a menny angyalaival. Örüljünk a testvéreink bizonyságtevésének, örüljünk annak az új szívnek és új gondolkodásnak, ami a bizonyságtevés mögött meghúzódik, amiről bizonyságot tettek az ő szavaikkal. Hálásak lehetünk a ti hitvallásotokért, és én szívből kívánom, hogy az életetek mai cselekedetével is, de a jövő minden dolgával és megnyilatkozásával hirdetni tudja az Isten nagyságát, hirdetni tudja az Isten szeretetét, hirdetni tudja az Isten újjáformáló hatalmát, amire ha emberek néznek, akkor nyerjenek ők is bátorságot, nyerjenek ők is biztatást, hogy az emberi életnek az egyedüli célja az, hogy Krisztusban megismerni a váltságot, és elfogadni a kegyelem ajándékát. Tegyen ilyenné benneteket az Isten, szívből kívánom. Amen.

Kedves gyülekezet, a mai délelőtt folyamán illésről szeretnék szólni. Megvan ennek az aktualitása a korunkra nézve, napjainkra nézve, de mielőtt az illéssel kapcsolatos gondolatsoron végigmennénk az ige és a bizonyságtételek alapján, először a gyerekekhez szeretnék szólni illés történetével kapcsolatosan. Kérlek benneteket, gyerekek, hogy figyeljetek, mert a délelőtt folyamán lesz illésről szó, és az életének a különböző állomásairól, és az élete különböző történéseiről csak néhány szóval fogunk szólni, mert nem maguk a történések és a történetek lesznek részletesen elmondva, mert azt mindannyian ismerjük, de viszont lehet, hogy a gyerekek közül nem mindenki ismeri illésnek a történetét. És ezért Illés életéből szeretném elmondani az egyik legmeghatározóbb történetet, és ez pedig az volt, hogy Izrael népe nagyon mély gonoszságba merült. És Isten prófétája Illés azt kérte az Istentől, hogy Izraelben ne legyen 3 évig és 6 hónapig eső. Ne legyen. Mert ők bálványimádók lettek, és azt mondták, hogy a Baál istenek adnak harmatot, meg esőt. És Illés azt kérte, hogy ne legyen eső, hogy megtudja a nép, hogy nem a Baál, nem a bálványisten ad esőt, hanem az élő Isten tud egyedül esőt adni. És el tudjátok képzelni, hogy milyen volt Izrael 3,5 évi eső nélkül? Nem tudom, hogy figyeltétek-e, hogy most az elmúlt hónap nagyon száraz volt. Hát persze lehet, hogy erre nem figyeltetek, meg mindannyian örültünk a jó időnek, de hát azért már nagyon kiszáradt minden. Képzeljétek el, hogy tűző nap, rekkenő hőség, és 3,5 évig nem esik eső, és nincs harmat. Mindenki égett, perrelt. Olyan nyomorúság volt, olyan halálozások voltak, és olyan nyomorúság volt, amit nem tudunk elképzelni. És nem volt eső. És egyszer csak az Úr azt mondja Illésnek 3,5 év után, hogy menjél most el újra a király elé, aki előtt bejelentetted, hogy nem lesz eső, a bűneitek miatt nem lesz eső. Megjelenik Illés, és azt mondja a királynak, aki közben halálra kerestette, mert meg akarta ölni Illést, mert azt hitte, hogy most Illés a hibás, és nem vette észre, hogy ők a hibásak, hogy bűnt követtek el, és elfordultak az Úrtól. És azt mondta Illés, hogy tegyünk egy próbát. Állítsunk föl 2 oltárt. Az egyik a ti bálványistenetek oltára legyen, a másik pedig az élő Isten oltára. Tegyünk rá mindent az oltára, ami kell, de tüzet senki nem használhat. Ugye az áldozatot mindig meggyújtották tűzzel, és akkor ugye így elhamvadt az áldozat. Ugye Izraelben volt más törvény is, de alapvetően ugye ez így volt. És egyszer csak azt mondja Illés, hogy tegyük ezt a próbát, hogy megépítjük az oltárt, de tüzet nem lehet alátenni. Imádkozzon mindenki a saját istenéhez, és amelyik oltárt az Isten meggyullasztja, tehát nem az ember, hanem az Isten meggyullasztja, az az Isten, az élő és igaz Isten. Nem tudom, mit szóltok ehhez a próbához, de a Baál papok is ugye azt mondták, hogy jó, jó lesz ez a próba. Megépítették az oltárukat, és elkezdték a pogány, bálvány Istent segítségül hívni. Egész nap jártak az oltár körül, sikongattak, rikoltoztak, hívták a Baál nevét segítségül, semmi válasz nem volt. Már a végén vagdosták magukat, pengékkel vagdosták magukat, vért hasítottak magukból, és így próbálták mindenképpen kierőszakolni a nem létező bálvány Istentől, akiben pedig hittek, hogy gyullassza meg az oltárt. Semmi válasz nem történt. És amikor látták egész napos fáradozások után, hogy ez reménytelen, akkor Illés odaáll, és alázatosan, mély tisztelettel könyörög az Istenhez, hogy gyújtsa meg az oltárt. De előtte, mielőtt még ezt kérte, tudjátok mit tett? Lelocsoltatta vízzel az egész oltárt, meg árkot ásatott az oltár körül, és azt is teleöntötte vízzel. Szerintetek miért csinálta ezt Illés? Mit könnyebb meggyújtani, egy száraz fát, vagy egy vizes fát? A száraz fát. Illés azt kérte, hogy öntsék le vízzel, hogy lehetetlenség legyen egy embernek is, hogy valamilyen trükkel mégiscsak meggyújtja, és hogy az Isten hatalma annál nyilvánvalóbb legyen. És imádkozik Illés,
és az Úr tüzet küld az égből, és meggyullad az oltár, elég a fa is rajta, és képzeljétek el, hogy nem csak a fa, hanem a kövek is elégnek, ahol az oltár volt. Az Isten így mutatta meg az ő mérhetetlen hatalmát. De eső még mindig nincs. 3,5 éve nincs eső. Már egyértelművé válik, hogy az Isten az élő Isten, és nem a Baál az Isten, de még mindig nincs eső. És akkor Illés elvonul, és elkezd könyörögni az Istenhez, hogy ő bezárta az eget, most nem volt 3,5 évig eső, de most küldjön esőt. Küldje az életadó esőt. És van egy szolgája Illésnek, akit mindig elküld, minden imádság után elküld, hogy nézze meg, hogy a tenger felől jön-e valami felhő. És Illés imádkozik először, elküldi a szolgát, a szolga visszajön, azt mondja, nincs az esőnek nyoma sem. Imádkozik másodszor, könyörög, a szolga visszajön, hogy most sincs semmi. És így van ez 6-szorra is, semmi jele nincs az esőnek. És 7-szer is könyörög Illés, és nagyon komolyan könyörög, hogy jöjjön meg az eső. És elmegy a szolga, és visszajön, és azt mondja, hogy egy felhő, egy ember tenyérnyi nagyságú jön fel a tenger felől. És ez a felhő egyre nagyobb lett, és egyre nagyobb lett, és egyre nagyobb lett, és végül hatalmas eső és zápor keletkezett, és a kiégett szomjú földet megáztatta. Az Isten így mutatta meg, hogy neki mindenre van hatalma. Van hatalma bezárni az eget, hogy ne essen eső, van hatalma megnyitni az eget, hogy legyen eső, van hatalma az oltárt meggyújtani, a vizes oltárt meggyújtani, a köveket is elégetni, mert előtte nincs lehetetlen. Így mutatta meg Illésen keresztül az egész népnek, hogy ő az élő, igaz Isten. Erről a történetről szeretném, hogyha beszélnénk, és egyáltalán az illési reformációról szeretném, hogyha beszélnénk a délelőtti istentisztelet keretében, és ennek alapigéjeként Malakiás próféta könyvéhez lapozzunk, és a 4. fejezet 5. versét olvassuk el. Malakiás próféta könyve 4. fejezet 5. verse a következőt mondja. Íme én elküldöm néktek Íjést a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Azt mondja, elküldöm nektek a prófétát, ugye, elküldöm nektek Íjést a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és rettenetes napja. Mire vonatkozó profécia ez? Ez a malakiási profécia a végidejére vonatkozó profécia, Jézus visszajövetelét megelőző időre vonatkozó profécia. És azt mondja, hogy mielőtt eljönne az Úr napja, mielőtt Jézus másodszorra is megjönne, eljönne, azt mondja, elküldöm nektek Íjést a prófétát. Mit jelent ez? Még egy kérdést előre föltennék, az Úr hányszor küldte el Illést? Egyszer igaziból, ugye, tehát amikor Illés ugye jelen volt, másodszor mikor? Keresztelő János idejében. Ugye azt mondja, hogy ő az, ha tudjátok, ha be akarjátok venni, Illés az, ugye, mondta Keresztelő Jánosról Jézus Krisztus. És 3. eset, ami előttünk álló idő, az Jézus visszajövetel előtt közvetlenül elküldi az Úr Íjést. Ugye nyilván nem Íjés fog feltámadni és reinkarnálódni valamilyen formában, amikor ezt azért mondom, mert van, aki ezt vallja, valaki magát Illésnek is vallja, és azt mondja, hogy ő a reinkarnációja Illésnek. Tehát beszéltem is az illetővel, tehát ezt most komolyan hangsúlyoztam ki, hogy tehát nem ilyen formában, hanem ugye az Illésnek a lelkülete, az a szolgálat, amit Illés végzett, ez fog ismét megéledni, megelevenedni Jézus Krisztus visszajövetele előtti időszakban. Nagyon érdekes, hogy 3 időszakról olvasunk. Olvasunk ugye egyszer az Illés idejéről, amikor szükséges volt az illési reformáció, akkor beszéltünk ugye arról, hogy Keresztelő János idejében is szükség volt az illési reformációra, és a végidején is az illési reformációt ígéri meg az Úr. Nem tudom, hogy végig gondoltuk-e már, hogy mi köti össze a 3 időszakot, hogy mind a 3 időszakra vonatkozóan az Úr azt ígérte, hogy meg fog jelenni Illés. Legalábbis az a lelkület, az a szolgálat, ami Illést jellemezte. Mi köti össze a 3 időszakot? Mi jellemezte a nép, az Isten népének az állapotát? Mert az, hogy Isten nélküliség volt, tehát az emberek nem ismerték az élő Istent, ugye a pogány népek, ugye ez egyértelmű volt. De azért itt álljunk meg egy pillanatra, a végidején az emberek tömegei ismerik az élő Istent?
Fogják ismerni az élő Istent Jézus visszajövetele előtti időben? Azt mondja erről az időszakról Ézsaiás próféta, hogy sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket. Tehát sötétség, a világ olyan sötétségben lesz, amit éjszakához hasonlít a Szentírás. De Isten népe állapotát mi jellemezte Illéskorában is, Keresztelő János idejében is, és a végidejében is? Mi jellemezte? Hűségesek voltak az Istenhez? Eleget tettek a megbizatásuknak? Nem. Hatalmas bűnökben éltek, törvényszegések égbe kiáltóak voltak, de ugyanakkor jellemezte mind a három korszakot egy hihetetlenül komoly vallási gőg, egy elbizakodottság. Mi az Isten népe vagyunk. Ugye a templom, Ábrahám magva, mi Isten népe vagyunk. Laodíciát nem ugyanez jellemzi? Nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a nyavajás, a vak, a mezítelen szegény, de közben mit mondasz magadról? Gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem. Ez volt Illéskorában is a nép állapota, ez volt Jézus idejében is, ugye Keresztelő János idejében. Azt mondja Jézus, hogy megkövéredett ennek a népnek a szíve. És azt mondja, hogy ne hivatkozzatok arra, hogy Ábrahám a mi atyánk, mert az Úr ítéletet fog tartani, aki csak a szájával vallja őt, és hamis elbizakodottságban van. És ugyanez az Úrnak az üzenete a végidején is, mert ebben az állapotban van az ő népe. És azt mondja, hogy ebből az állapotból csak is egy Illés lelkületével és erejével végzett szolgálat tudja majd a menthetőket megmenteni. Mert nem mindenkit, távolról nem mindenkit, és távolról nem egy népet, még magát az Isten népét sem, de a menthetőket csak is ezzel a lelkülettel, ezzel a szolgálattal lehet majd menteni. És nézzük is meg mindjárt, és erre szeretném a legnagyobb hangsúlyt helyezni, hogy milyen is volt ez az Illési reformáció, az Illés személye, mitől példaképe ezeknek a reformációknak, milyen volt Illésnek a lelkülete, a jelleme, a szolgálata, amiért az Úr fel tudta őt használni ebben a műben, és éppen ezért le fogjuk vonni a tanulságot, hogy milyeneknek kell nekünk is lenni, hogyha Illéshez hasonlóan végezni akarjuk a munkát. Most erre fölvethetnétek azt a kérdést, hogy de hát Illés Keresztelő János volt, tehát ugye azzal azonosította Jézust, tehát egy személlyel, Keresztelő Jánossal, hogy ugye a népnek a prófétájaként, ugye az Úr elhívott prófétájaként Illés lelkületével és erejével végezte a szolgálatot. Hát most nyilván ugye a gyülekezetek egyes vezetőit kell ezzelen érteni, de így van ez? Nem. Mert ami Keresztelő János volt, ugye Jézus első eljövetelének az útkészítője, addig Jézus második eljövetelének az útkészítője kicsoda? Az Isten népének a prédikátorai? Nem, az egész nép. Az egész nép. Tehát mindenki, aki megismerte Isten igazságát, megismerte a tiszta evangéliumot, útkészítő. És mindenkinek, aki Isten népéhez tartozónak és tartozónak vallja magát, az Illés lelkületével és erejével kell rendelkeznie, és végezni a feladatát, a megbízatását ott, ahol él, ahova az Úr állította. És éppen ezért nézzük meg, hogy Illésnek milyen volt a jelleme, hogy tudta végezni a szolgálatát. Először 5 pontban szeretném összefoglalni, ami Illést azzá tette, ami miatt az Úr így fel tudta őt használni. És az elsőt a Királyok első könyvéből szeretném olvasni, egy nagyon elgondolkodtató ige. Királyok első könyve, és nem akarok a történetre részleteiben kitérni, csak szeretném megemlíteni a történetnek ugye ezt a részletét, hogy amikor bejelenti Illés a szárasságot, hogy nem lesz eső egész Izraelben, akkor ugye Akháb az életére tör, Illésnek menekülnie kell, és nincs Izraelben megmaradt, nincs hely, ahol megmaradhatna. És Illés ugye egy özvegyasszonynál talál menedéket a pogány területen, és Illés itt él több mint 3,5 éven keresztül. És Királyok első könyve 17. fejezet 24. versében a következőt olvassuk. És ez a mondat, én úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára egy vezér elv kell, hogy legyen, és vajha ez lehetne a mi életünkről is elmondható.
És mondta az asszony Illésnek, most tudtam meg, hogy te Isten embere vagy, és hogy az Úrnak beszéde a te ajkadon igazság. Nem különleges, ige? Azt mondja, hogy most tudtam meg, hogy te Isten embere vagy, és hogy az Úrnak beszéde a te ajkadon igazság. Mitől tudta meg ez az özvegy asszony, hogy Illés valóban az Isten embere? Itt egy hatalmas dolog történt. Ugye először az Úr Illésen keresztül csodát cselekedett, és erről az éhhalál szélén álló özvegy asszonyról az Illés által megvalósult csodatétel kapcsán gondoskodott. De utána ennek az özvegy asszonynak meghal a fia. És az Úr Illésen keresztül visszaadja ennek az özvegy asszonynak a fiát. Tehát mi történt Illés életében? Nem csak beszédben állt az ő ige hirdetése, hanem erőben. Ahogy a pálapostoli levelekből olvassuk, léleknek és erőnek megmutatásában. Az Isten csodát is tudott cselekedni Illésen keresztül, mert olyan volt a lelkülete. Igazolta az ő szolgájának a küldetését. Miért fontos ez az ige? Nem valószínű, hogy most az Úr ilyen csoda megtételére használ föl valamelyikünket. De egy hívő ember életére az kell, hogy jellemző legyen, hogy az Istenének, az ő Urának átadott életet él, neki szolgál teljes szívvel, hogy az Isten csodákat tudjon cselekedni rajta és általa. Nem biztos mondom, hogy halott támasztást, de hogy a környezetében élő emberek meg tudják állapítani, hogy ennek az embernek az imájára ez történt, vagy egy élethelyzet megváltozott. Igen, ima tapasztalatok, hogy az Isten kíséri annak az adott embernek az életét, látható kell, hogy legyen a környezetében is. Láthatóvá kell válni az emberek előtt, hogy ez az ember nem csak a levegőbe beszél, hanem ez az ember éli is, amit mond. Van neki egy Ura Istene, akihez imában fordul, mert Illés is ezt tette ebben a nagyon szorult helyzetben, és Isten így válaszolt az ő imádságára. És amikor ez az asszony látta, akkor kimondta azt, hogy most tudtam meg, hogy te Isten embere vagy, és hogy az Úrnak beszéde a te ajkadon igazság. Beszoktuk mi vállalni, elnézést, hogy ezt mondom, ezt a furcsa kifejezést, de beszoktuk mi vállalni azt, hogy reménytelen helyzetben, ismerősöknek, vagy munkahelyen, vagy bármilyen körülmények között elmondjuk, hogy imádkozunk értük, és viseljük szívünkön az ő sorsukat, merjük ezt tenni. Vagy pedig félünk attól, hogy esetleg mégsem fog megtörténni, és kudarc lesz, és micsoda szégyen ér bennünket. Ismernek-e bennünket a környezetünkben úgy az emberek, hogy mi imádkozó emberek vagyunk, és hogy nekünk olyan Istenünk van, aki tud segíteni? Mert hadd mondjam, hogy addig, amíg csak a beszédet hallják tőlünk az emberek, és nem látják azt, hogy ezeknek az embereknek élő Istenük van, aki tud segíteni rajtuk a nyomorúságban, addig kevés hitelünk van az embereknél. Hadd mondjam, az Úr erre akar bennünket felszólítani. Olyan életet éljünk, hogy ő rajtunk keresztül tudjon cselekedni, és az emberek meggyőződésre jussanak, hogy ennek az embernek az ajkán az Úr beszéde igazság. Nem csak beszél, hanem éli is az ő hitét. De menjünk tovább, nézzük meg a második jellemzőjét Illésnek, és a másik jellemzője a Királyok első könyve 18. fejezet 17. és 18. verséből egy idézet, amit nagyon szeretném, hogyha végig gondolnánk az emögött rejlő gondolatokat. Egy történés, egy párbeszéd, de hogy mi van emögött a párbeszéd mögött, Illés milyen lelkületét, milyen jellemét mutatja a párbeszéd, amit most föl fogunk olvasni. 3,5 évi szárazság után, amikor Illést már mindenhol a környező népeknél is halálra keresteti Akháb, ugye a gonosz király, ugye a felesége felbújtására, Jézabel felbújtására, és amikor Illés visszamegy 3,5 év után, és találkozik a királlyal,
akkor ez a párbeszéd zajlik le a 17. és 18. versben. Tehát Királyok első könyve, 18. fejezet, 17. és 18. versében ezt olvasom. És amikor meglátta Akháb Illést, mondta Akháb néki, te vagy-e az Izrael megháborítója? Ő pedig mondta, nem én háborítottam meg az Izraelt, hanem te és a te atyád háza azzal, hogy elhagytátok az Úrnak parancsolatait, és a Baál után jártatok. Mi van szerintetek ebben a párbeszédben? Illés milyen jellemét, milyen lelkületét mutatja ez a párbeszéd részlet? Miről tesz bizonyságot? Milyen volt Illés? Mi kellett ehhez, hogy Akhábnak ezt mondja? Bátorság. Rendíthetetlen bátorság. Azt mondja neki, Akháb, te vagy az Izrael ama megháborítója? És Illés nem rémül meg, amikor pedig halálra kerestette őt már a király, nem rémül meg, hanem azt mondja, hogy nem én háborítottam meg az Izraelt, hanem te háborítottad meg, és a te atyádnak háza, mert ezt tettétek, elhagytátok az Istent. Nem félt az üzenet hirdetés következményétől. Nem ugyanez jellemezte Keresztelő Jánost is? Nem ugyanez jellemezte? Elmondta ugye Heródesnek, hogy bűn, amit csinál. Kellett neki szólni? Hát nem maradhatott volna csöndben, az életét menthette volna meg. Nem félt a nyílt beszéd következményétől. Határozottan képviselte az Istentől rábízott üzenetet. Nem szépítette, nem tompította, nem próbálta kozmetikázni, hogy elfogadhatóbb legyen, hanem az Úr azt mondta neki, hogy ezt mondd, hogy te háborítottad meg az Izraelt, ezt mond a királynak, akkor ezt mondjad. És ezt mondta. És az Úr megvédelmezte az ő szolgáját. De ehhez egy erkölcsi bátorságra volt szükség. A mai alkalommal néhány idézetet szeretnék olvasni a Proféták és Királyok című könyvből, az Illésről szóló fejezet, illetve fejezetekből, és itt a 90-től 92. oldalig csak rövid részleteket szeretnék felolvasni, 90-től 92-ig terjedő oldalakról, de egyébként szeretném, hogyha hogyha a mai napba beleférne, hogy el tudnánk olvasni ezt az egész fejezetet, mert hatalmas tanulságokkal szolgál az ember, minden hívő ember számára. Így olvasom. Ma is szükség van a szigorú dorgálásra, mert súlyos bűnök választják el az embereket Istentől. Ma is szükség van szigorú dorgálásra. Inkább olvasom a többi idézetet, és utána összefoglalóan szeretnék majd néhány gondolatot mondani. Emberek, akiknek őrizniük kellene Isten törvényét, addig érvelnek, amíg az igaz lelkűség helyét elfoglalja a rugalmasság, és a bűn feddés nélkül marad. Mikor lesz újra hallható az egyházban az elfű dorgálás hangja? Keresztelő János dorgált? Mérges kígyóknak fajzatai, kicsoda intett meg benneteket. Tehát az Úr által rábízott nagyon kemény dorgáló üzenetet is tompítás nélkül képviselte. Illés ugyanezt tette. Meddig sántukáltok kétfelé? Nézzük tovább. Nem fele barátjuk iránti szeretetből tompítják a rájuk bízott üzenet élét, hanem mert önmaguk iránt elnézőek, és szeretik a kényelmet. Az igazi szeretet elsősorban Istent akarja megdicsőíteni, és lelket akar menteni. Akikben él ez a szeretet, azok nem kerülik meg az igazságot, hogy megmeneküljenek a nyílt beszéd kellemetlen következményeitől. A nyílt beszéd sokszor kellemetlen következményekkel jár, de akiben él az Isten iránti és az ember társai iránti szeretet, az nem kerüli meg a nyílt beszéd kellemetlen következményeit. Amikor lelkek vannak veszélyben, Isten szolgája nem törődik önmagával, hanem mondja azt az igét, amelyet Isten mondat vele, nem hajlandó a bűnt mentegetni vagy szépíteni. Figyeljük, Isten szolgája nem azt mondja az ilyen bűnök kapcsán, amit az első indulatában eszébe jut, hanem amit az Úr mondat vele. És ha az Úr kemény üzenetet mondat vele, akkor azt kimondja szeretettel, de határozottan, teljes határozottsággal, nem félve a következményektől. Még egyetlen egy mondatot szeretnék olvasni. Isten Illéshez, nem egy mondat, egy bekezdés, Isten Illéshez, Nátánhoz, miért említi itt a bizonyságtétel Nátánt? Nátán ki elé állt oda a határozott kemény üzenettel?
Dávidhoz. Te vagy az az ember. Kemény és nyílt üzenet volt? Az volt. De mit mond, Isten Illéshez, Nátánhoz és keresztelő Jánoshoz hasonló emberekre vár, olyan emberekre, akik pontosan tolmácsolják üzenetét tekintet nélkül a következményekre, akik bátran megmondják az igazságot, még ha az mindenük feláldozásába kerül is. Isten nem tud felhasználni olyan embereket, akik a veszély idején, amikor erőre, bátorságra és minden befolyásra szükség van, félnek határozottan állást foglalni az igazság mellett. Olyan emberekre vár, akik becsületesen harcolnak a hibák ellen, küzdenek a láthatatlan hatalmasságokkal szemben, a sötétség erői és a gonoszság lelkei ellen. Ilyeneknek mondja majd ezeket a szavakat: jól vagyok, jó és hű szolgám, menj be a te uradnak örömébe. Szerettem volna felolvasni ezeket az idézeteket, és ezek után szerettem volna hozzáfűzni néhány gondolatot. Az első, amit szeretnék megemlíteni, az az, hogy nem hallottunk már ilyen, ilyen óvatoskodó megjegyzéseket a gyülekezetben, hogy nem lehet neki szólni, mert megsértődik, meg ez lesz, vagy az lesz. Komolyan veszük azt, hogy az Úr mindannyiunkat egymás testvéreiként és őrizőiként rendelt. Azt mondja, hogy intsétek a rendetleneket, ezt nem csak a gyülekezet vezetőinek és prédikátorainak mondja, hanem mindenkinek, minden testvérnek, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, és gyengétek legyetek mindenki iránt, de intsétek a rendetleneket. Igen, mindenkinek más és más helyzetben, de a gyülekezetben fel kell tudni vállalni az erkölcsi kiállást a különböző bűnökhez való viszony tekintetében. De hadd menjek tovább. Akinek erre nincs erkölcsi bátorsága, hogy egy adott helyedben, adott helyzetben néven nevezze a bűnt, és elítélje erkölcsileg a bűnt, hadd mondjam ki, hogy nem lesz erkölcsi bátorsága ahhoz sem, hogy az Istentől rábízott üzenetet, a hármas angyali üzenetet torzulásmentesen hirdesse majd abban az időben, aminek közvetlen közelébe érkeztünk. Nem fogja tudni felvállalni, hirdetni a hármas angyali üzenetet. Nem fogja tudni felvállalni ennek a következményeit. Mert ez egy komoly üzenet, ez egy elválasztó üzenet. Ez a hamisat elválasztja az igaztól. A névlegeset az Isten által hitelesítettől. Az Isten parancsolatait az emberek hagyományaitól. És néven nevezi, hogy ami nem az Isten akaratával megegyező, az kinek a vezetése alatt áll. Sátáni vezetés alatt. Ami nem az Isten akaratával megegyező, ami ellene megy annak. Szeretném megkérdezni, hogy felkészültünk mi arra, hogy erkölcsi bátorsággal képviseljük? Mit mond? Azt mondja, hogy az Úr olyan emberekre vár, akik az üzenetet torzulásmentesen képviselik még akkor is, ha ez mindenük feláldozásába kerül. Illést ezért tudta az Úr felhasználni. Hadd mondjam ki, hogyha mi nem készülünk erre, hogyha nincs ez a lelkület bennünk, akkor megalkuvók leszünk. Akkor megalkuvók, és Isten nem tud bennünket felhasználni. Hányszor van úgy ebben az életben, hogy esetleg félünk valamit meglépni, tudjuk, hogy meg kéne lépni, de látjuk már a lelki szemeink előtt, hogy mi lesz ennek a következménye, és nem merjük meglépni. De volt olyan, hogy amikor az Isten adott erkölcsi azaz, kértünk erkölcsi bátorságot, és megtettünk dolgokat, a következmények lehet, hogy nem is voltak olyan súlyosak. Lehet, hogy lesznek súlyosak, de volt úgy, hogy nem is volt olyan súlyos következmény. Nem tudjuk az Úr, mit enged meg, de az Isten csak azokat tudja felhasználni a végidő reformációs munkájában, akik az elfű dorgálást, az Istentől jövő üzenetet megmerik szólaltatni, és azt mondják a következményekre való tekintet nélkül, amit az Úr mondott velük. A harmadik terület, amit szeretnék megemlíteni, az Illésnek az ima élete volt. Illésnek olyan ima élete volt, ami alkalmassá tette őt arra, hogy az Úr ebben a munkában, ebben az időszakban eszközként tudja felhasználni az ő kezében.
Szeretnék ezzel kapcsolatban néhány gondolatot megemlíteni, és szeretném először azt megkérdezni, hogy hány imádságáról tudunk Illésnek a Bibliában? Honnan látjuk, hogy Illés az ima embere volt? Milyen imádságait látjuk Illésnek feljegyezni a Szentírásban? Ugye, úgy első pillanatra úgy gondolkodnunk kell, hogy egyáltalán Illés mitől is volt az imádságnak az embere. Mindenek előtt, ha belegondolunk abba, hogy az Úr azért mondta Illésnek, hogy menjen el és mondja el Akhábnak, hogy 3,5 évig nem lesz eső, mert előtte Illés ezt kérte Istentől. Ezt kérte Istentől. Illés kérése volt ez Istentől, hogy zárja be az eget. Nem csak arról volt szó, hogy az Úr egyszerűen azt mondta neki, hogy menj el és mondd meg, mert ez az én végzésem. Igen, az Úr végzése volt, de Illés kérte ezt az Istentől. És ezért mondja azt a Biblia Jakab apostol levele 5. fejezet 17. versében, hogy így és ember volt hozzánk hasonló természetű, és imádsággal kérte, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön 3 esztendeig és 6 hónapig. Tehát Illés ezt imádságban kérte. Miért kérte ezt Illés imádságban Istentől, hogy ne legyen eső? Miért kérte ezt Istentől imádságban? Azért, hogy rádöbbenjen a nép arra, hogy az Isten alakítsa úgy a körülményeket. Álljunk meg egy pillanatra. Mi szoktunk imádkozni emberekért? Szoktunk imádkozni bűnben élő emberekért? Szoktunk imádkozni az ő megtérésükért? És hogy szoktunk ezért imádkozni? Mit tudunk ezért tenni? Minden embernek megvan a szabad lelkiismereti választása. Minden embernek megvan. Minden. Mit imádkozhatok én akkor egy emberrel kapcsolatban? Uram, térítsd meg őt erőszakkal. Uralkodj a lelkiismereten és fordulj. Ezt nem kérhetem. Mit kérhetek? Hogy az Isten alakítsa annak az embernek a körülményeit úgy, hogy az az ember maga döbbenjen rá az ő hibájára és vétkére, hogy az Isten avatkozzon közbe az eseményekbe, és így fordítsa annak az embernek a szívét ő felé. És Illés ezt tette. Azt kérte, hogy az Isten alakítsa a körülményeket, engedjen meg olyan nyomorúságot, olyan mérhetetlen és feneketlen nyomort Izrael életében, hogy rádöbbenjenek arra, hogy amit ők idáig csináltak, az abszolút helytelen volt. És Isten meghallgatta ezt a kérést, és nem volt 3,5 évig eső. Szerintetek, mit csinált Illés 3,5 év alatt, amikor menekülnie kellett, mit csinált szerintetek 3,5 évig Illés? Mit csinálhatott? A Pátriák, Proféták és Királyok című könyvből ezt olvasom. Az aszály és éhínség hosszú évei alatt Illés buzgón imádkozott azért, hogy Izrael népe megtérjen a bálványimádásból, és ragaszkodjék Istenhez. A próféta türelmesen várt, amíg az Úr keze súlyosan ránehezedett, a csapás sújtotta országra. Szíve összeszorult a fájdalomtól, amikor látta, hogy mindenütt csak nő a szenvedés és a nyomor. Azt kívánta, hogy bárcsak gyorsan reformációt tudna indítani. Isten azonban maga vitte véghez tervét, szolgája pedig nem tehetett más, csak imádkozhatott tovább hittel, és várhatott, amíg eljön a határozott cselekvés ideje. Mit mond ez az idézet? Imádkozott és imádkozott. A helyzet egyre rosszabb lett, ugye a körülmények egyre rosszabbak voltak, mert már eltelt 1 év, 2 év, 3 év, tehát egyre súlyosabb volt a csapás, és ő pedig folyamatosan imádkozott. A népben még mindig nincs semmi változás, a változásnak semmi jele, de ő kitartóan 3,5 évig imádkozott azért, hogy a népnek a szíve megtörjön, és elismerje a nép, hogy nem a Baál az Isten, hanem az Isten az élő Isten. Nézzük meg a következő imáját, a Kármel-hegyi imádságát. Amikor visszatér 3,5 év után, és fölállítják a 2 oltárt. Olvassuk el ezt az imádságot is, Királyok első könyve, 18. fejezet, 36-37. Verséből. Királyok első könyve, 18. fejezet, 36 és 37. verse a következőt mondja. Ugye a baálpapok egész napot vagdalják magukat, kiáltoznak, őrjöngenek szinte az oltár mellett, semmi válasz nem érkezik.
És akkor nézzük meg a 36-37. Vers Királyok első könyve 18. fejezetéből. És amikor eljött az estéli áldozás ideje, odalépett Illés próféta, és mondta: Ó Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd ismerjék meg a mai napon, hogy Te vagy Isten az Izraelben, és hogy én a Te szolgád vagyok, és hogy mindezeket a Te parancsolatodból cselekedtem. Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy tudja meg a nép, hogy Te az Úr vagy, az Isten, és Te fordítod vissza az ő szívüket. Megint kérdezni szeretnék, ez az imádság milyen lelkületről tanúskodik? Milyen volt Illésnek a lelkülete? Ebből a néhány versből mit látunk? Ez az imádság mit tükröz? Milyen volt az ő lelkülete? Mi volt benne? Tessék? Mérhetetlen szánalom a nép iránt. Tehát nem egy harag, egy megvetés, hanem mérhetetlen szánalom. Mi volt a legfőbb vágya? Mi volt a legfőbb vágya? Ebből a imádságból azt fogalmazzuk meg, hogy mi volt az ő legfőbb, leghőbben óhajtott vágya? Megtérjen? Megtérjen a nép? És mit ismerjen el? Így van, így van. Tehát a népért imádkozik, hogy a nép ismerje el az ő bűnét, és megtérhessen, és visszaforduljon a népnek a szíve, hogy elismerjék, hogy Te vagy az Úr, az élő Isten, Te fordítod vissza az ő szívüket. Önmagáért imádkozik? Nem. Csak az, hogy ismerjék el, hogy ő az ő szolgája, az Isten szolgája. Ebben az imádságban mérhetetlen szeretet, mérhetetlen türelem, az Isten dicsőségének a féltése, és a nép iránti oldhatatlan türelem és szeretet tükröződik. Menjünk tovább. Szeretnék itt még egy Biblia verset felolvasni, talán kettőt is. Nagyon rohan az időnk, és még van imádsága Illésnek, de hadd olvasunk föl még két verset. Emlékszünk rá a bibliai leírás alapján, hogy erre az imára hogy érkezik a válasz? Amikor Illés ezt imádkozza, akkor mi történik? Közvetlenül ezután az imádság után. Ekkor lobban föl a tűz, és olvassuk el a 38-39. Verset, ugyanebben a fejezetben. Akkor alászállott az Úr tüze, és megemésztette az égő áldozatot, a fát, a köveket és a port, és felnyalta a vizet, amely az árokban volt. És most figyeljük. Mikor ezt látta az egész sokaság, arcra borult, és ezt mondta: az Úr az Isten, az Úr az Isten. Azért tartom csodálatosnak ezt a két biblia verset, mert mit kért Illés? Hogy a körülmények hatására, a nyomorúság közben meglássa a nép, hogy az élő Isten az Isten. És mikor látták ezt meg? Amikor az Isten igazi szabadítást tudott hozni. Közbeavatkozott az eseményekbe. El kellett menni a nyomorúság legmélyére a népnek, hogy megismerje, hogy az ő isteneik nem tudnak segíteni. És amikor az Isten közbeavatkozik, akkor a nép azt kiáltja, ami Illésnek a leghőbb vágya volt, hogy elismerjék, hogy az Isten az élő Isten, ő hozta ezt a szabadítást, ő menekítette meg a népet. És ő mutatóban, ő képe.

Izrael végre kiózanodott és felébredt, bűnbánatot tartott. A nép végre belátta, hogy milyen szégyent hozott Istenre. A Baal imádat jellege éles ellentétben, az igaz Isten által kívánt értelmes szolgálattal teljesen ellentétben volt, és mindez teljesen lelepleződött. És most figyeljük a következő mondatot, amit nagyon szeretnék hangsúlyozni. A nép meglátta Isten igazságos és irgalmas voltát abban, hogy visszatartotta a harmatot és az esőt addig, amíg nevét meg nem vallják. Figyeljük, amikor Isten közbeavatkozik és megoldást hoz, ennek mindig az az eredmény, ez tökéletes megoldás. Nem csak egyszerűen azt látták meg, hogy igen, az Isten ezt is meg tudja cselekedni, és Isten az élő Isten, hanem mit ismert el a nép? Hogy az Isten igaz és igazságos, irgalmas és könyörületes volt, amikor ezt a súlyos csapást megengedte az ő életükben. És ezért imádkozott Illés. Igen, ezt a munkát csak így lehet végezni, ezt az Illés lelkületével és erejével végzett munkát, hogy szeretni azokat, akikért az ember fáradozik, teljesen egybeforva az Isten szándékaival és terveivel, és kitartóan akkor is, amikor a jelek még nem mutatnak arra, hogy mindez végbe fog menni. És Illés ezt tette. És a népben az a változás következett be, hogy nem csak azt ismerte el, hogy az Úr az Isten, hanem azt is elismerte, hogy az Isten korábbi büntetőítélete teljesen jogos és igazságos volt. Még egy imádságát hadd olvassunk fel Illésnek. Ez az a bizonyos imádság, amikor az esőért könyörög. Elnézést, az órára nézek, és nincs idő felolvasni a 41-től 44-ig terjedő versekben. Tulajdonképpen itt maga csak a körülmény van leírva, hogy Illés az arcát a térde közé temeti, tehát teljesen megalázza magát Isten előtt, arcra borul. Olvassuk el otthon a 41-től 44-ig terjedő verseket, és a tanulságot szeretném ebből kihangsúlyozni. A hetedik alkalommal, amikor visszajön a szolga, akkor mondja azt a hírt, hogy egy tenyérnyi esőfelhő van. Ugye itt látjuk végig leírva. De hadd kérdezzem meg, hogy az Isten miért ezt cselekedte? Az előbb, amikor Illés az oltár mellett imádkozott, egy rövid, őszinte, alázatos imájára azonnal föllobban a tűz. Most pedig Illés hétszer imádkozik. És első, és nem, második, nem. Hétszer imádkozik Illés, és a hetedik alkalomra jön meg az eső. Szerintetek miért? Miért nem mindjárt ugyanúgy, ahogy az első alkalommal? Vagy amikor kérte, hogy ne legyen eső, az Úr azonnal meghallgatta, és kijelentette, az üzenetet továbbította, nem lesz eső. Az oltárnál első imádságára. Most hétszer kell Illésnek imádkozni. Szeretnék nagyon fontos idézeteket olvasni, hadd olvassam fel a Te ígéd igazság című könyvből az 53. oldalról a következőket. Így olvasom. Olyan Istenünk van, akinek füle nincs zárva kéréseink előtt. S ha próbára tesszük szavát, az Úr tiszteletben fogja tartani hitünket. Azt akarja, hogy összes célunk az ő céljával fonódjon össze. Azt akarja, ne haragudjatok, elnézést kérek, én a legjobban az idővel hadakozok, mert 13:30-kor testvérgyűlésünk van, de nem tudom megtenni, mégis egy hosszabb idézetet fogok felolvasni. Elnézést kérek, de muszáj felolvasni, mert amit kijelöltem, mert nem tudok menet közben lerövidíteni. Illés tapasztalatából fontos tanulságokat vonhatunk le. Mikor Kármel hegyén esőért imádkozott, az Úr próbára tette hitét. Ő ennek ellenére is álhatatosan megismerte kérését. Hétszer imádkozott buzgón, és még mindig nem látszott jel, hogy kérése meghallgatásra talált volna. Mégis erős hittel sürgette kérését a kegyelem trónja előtt. Ha a hatodik alkalommal csüggetten föladta volna, imája nem talált volna meghallgatásra. Illés azonban kitartott, míg csak a válasz meg nem érkezett. Tehát álljunk meg itt egy pillanatra. Ha Illést azonnal meghallgatja az Úr, és később majd még jön itt egy ilyen idézet is, és ezt is azért majd fel fogom olvasni, mert annyira fontos, hogy az Isten, talán olvasom is, Isten nem mindig felel imánkra, amikor első ízben hívjuk őt. Hiszen ha ezt tenné, akkor biztosra

0: tennénk, hogy jogot formálhatunk a ránk árasztott összes áldásokra és kedvezésekre. Szívünk vizsgálása helyett, hogy merengetünk-e gonoszságot, vagy bűnbe merültünk-e, hanyagul megfeledkeznénk róla, hogy őtőle függünk és az ő segítségére van szükségünk. Hitpróba volt, elsősorban hitpróba volt az ő részére, hogy a látszólagos nem meghallgatott imák után hiszik-e és bízik-e abban, hogy az Isten meg fogja hallgatni az imát, és azon kívül pedig mit csinált itt mind a 6 alkalommal, amikor még nem volt ima meghallgatás? Alázatosan megvizsgálta az életét. Hogy, és figyeljük meg, mit vizsgált meg magában. Azt mondja, Illés megalázta magát, míg csak olyan lelki állapotba nem került, amikor nem tulajdonította többé magának a dicsőséget. Az Úr ezzel a feltétellel hallgathatta meg imáját, és hallgathatja meg a mi imánkat. Gondoljunk bele abba, hogy micsoda imatapasztalat. Imádkozom, és egy nép életében 3,5 évig nincs eső. Utána imádkozom, és jön a tűz. Sátán mivel kísért ilyenkor az embert? Elbizakodottsággal. Imádkozom, meg lesz. Imádkozom, az is meg lesz. És ettől a lelkülettől akarta megóvni Illést az Úr, hogy nem hallgatta meg először az imádságát. És hadd mondjam, csak így tudunk mi is alázatosak maradni. Az Isten megengedi, hogy látszólag vannak időszakok, amikor nincs ima meghallgatás, ami nem azt jelenti, hogy az Úr elvetett bennünket, hanem azt jelenti, hogy hitpróbát tart a mi életünkben, és azt akarja, hogy vizsgáljam át az életemet, hogy tulajdonítok-e valami dicsőséget magamnak, van-e valami bűn bennem, ami elválaszt Isten, és ha ezek nincsenek bennem, akkor kockázat nélkül meg tudj hallgatni, mert akkor biztos, hogy nem magamnak fogom tulajdonítani a dicsőséget, hanem neki fogom tulajdonítani minden élethelyzetben. Felolvasom az utolsó idézetet is. A szolga figyelt, Illés imádkozott. A szolga 6-szor tért vissza, 6-szor mondta, nem látszik semmi, nincs felhő, nincs jele az esőnek. A próféta mégsem adta fel csüggetten. Figyeljük meg, végig tekintett életén, hogy hol mulasztotta el Isten tiszteletét, bevallotta bűneit, így gyötörte lelkét Isten előtt, miközben figyelt valami erre, hogy imája meghallgatásra talált. És most figyeljük ezt a mondatot, annyira gyönyörű. Amint Illés a szívét vizsgálta, egyre kevesebbnek és kevesebbnek látta magát, mind a maga becsülésében, mind Isten szemében. Úgy tűnt előtte, hogy ő semmi, hogy Isten a minden. És mikor elérte a maga semminek tartásának a pontját, mikor mint egyedüli erejébe és igazságosságába a megváltóba kapaszkodott, a felelet megérkezett. A szolga előállt, és így szólt. Imé kicsinyike felhő jelent meg a tenger felől, tenyérnyi nagyságú. Mikor eljutott addig a pontig, hogy én semmi vagyok, és nem csak a szájával kimondva, hanem a lelkületében eljutott, hogy semmi nem vagyok, és az Isten a minden, akkor érkezett meg a felelet. Hadd mondjam, hogy Isten olyan csodálatosan akarja megóvni az ő szolgáit az elbizakodottságtól. Mindenkiben, akit az Isten megáldott az életében, bármilyen területen, jelentkezik a kísértés az elbizakodottságra. Most olvastam Luther életéből, és nem tudom, hogy felfigyeltetek-e erre a Nagy Küzdelem című könyvben, most olvastam. Ugye ismerjük azt a szakaszt, csak röviden utalok rá, amikor ugye Wartburg várába menekítették el, és egy évig ott volt, több mint egy évig teljes inkognitóban, tehát senki nem tudta szinte, hogy hol van, és titokban volt ott. És akkor ugye ott olvassuk az idézetet, a körülményeket, és akkor... Azt olvassuk, hogy miért is volt ez az egyéves teljes némaság és elzártság az emberektől. Ugye itt fordította a Bibliát, leveleket írt, hatalmas munkát tudott végezni. Azt írta, hogy Luthernek volt erre a legnagyobb szüksége, mert korábban már nagyon nagy volt a dicsőítés, ami őt körülvette. És el kellett, vissza kellett, hogy az Úr vonultassa őt, hogy nehogy elnézést hétköznapi szóval a fejébe szálljon a dicsőség, és elbizakodott legyen. Az Úr ezért engedte meg ezt az egyéves időszakot többek között. Ez volt az Úrnak a legfőbb célja vele. Illés idejében is ennek az időszaknak ez volt a jelentősége. És hadd mondjam, mindenki veszélyben van e tekintetben, hogyha az Isten meghallgatja az imáját, áldott tapasztalatokban részesül, hogy egy idő után magabízóvá válik, és akkor az Úr tovább nem tudja használni, meg kell ettől szabadulni. És ez volt Illés életének is egy óriási tanulsága. Menjünk tovább, ez volt még csak a harmadik pont, de a negyedik és ötödik ponttal már csak egész röviden fogok beszélni. Ugye az, tehát az első volt ugye, hogy az életével, az élete az Istennel való kapcsolata olyan volt, hogy az Úr bármit meg tudott rajta keresztül cselekedni, ezért volt hiteles az ő szava. A második, tehát felismerték, hogy az Úr beszéde az ő ajkán igazság. A második volt, hogy nem félt az igazság hirdetésének, az Úr által rábízott üzenet hirdetésének a következményeitől. A harmadik az ima élete volt olyan, ami egyértelműen azzá tette, ugye, ami volt. És a negyedik, a hite, amit szeretnék megemlíteni. Rendületlen hite volt a csüggesztő körülmények ellenére is. Olyan hite volt, hogy amikor semmi nem mutatott a megvalósulása és az Úr szavának teljesítésére, ő akkor is bízott benne, hogy ez meg fog valósulni azért, mert az Úr megígérte. És ne haragudjatok, de itt is muszáj felolvasnom egy egész rövid néhány idézetet. Azt mondja, nem az eső előjelei nyomán tudta Illés olyan biztosan mondani Akhábnak, hogy készüljön fel az esőre. A próféta nem látott semmilyen felhőt az égen, mert ugye már korábban mondta Akhábnak, hogy menj el, mert nagy esőnek zúgása hallatszik. Ezt akkor mondta Akhábnak, amikor még semmi felhő nem volt az égen. És utána azt mondja, a próféta nem látott semmiféle felhőt, nem hallott mennydörgést. Csupán azt mondta, amire a maga erős hite nyomán az Úr lelke késztette. Nem azért, mert látta körvonalazódni az Úr szavának teljesítését, hanem mert élő hite volt az Úr szavában. Ezt talán kihagyom, talán a következőt olvasom. Isten azért használhatta fel Illést Izrael történetének ezekben a válságban terhes óráiban, mert nagy hite volt. Miközben imádkozott, figyeljük, hitével megragadta a menny ígéretét, és rendíthetetlenül imádkozott addig, amíg az Isten nem válaszol a könyörgésére. Itt így olvasom. Amit Isten segítségével Illés meg tudott tenni, azt mindenki megteheti abban a szolgálatban, amelyet Isten művébe kapott. Ezt mindannyian meg tudjuk tenni. Ilyen hitre van szükség, és figyeljük, ilyen hitre van szükség ma a világon. Hitre, amely belekapaszkodik Isten igéje ígéreteibe, és nem tágít, amíg a menny meg nem hallgatja. Figyeljük, nem tágít, amíg a menny meg nem hallgatja. Ez a hit szorosan összekapcsol Istennel, és erőt ad, hogy szembeszálljunk a sötétség hatalmaival. És az utolsó mondatot szeretném felolvasni, utolsó két mondatot, és szeretném, ha megtanulnánk, egyszer ezt megtanulnánk az életben. Azt mondja, Jákob kitartó hitével és Illés rendíthetetlen bátorságával mondhatjuk el kéréseinket az atyának, igényelve mindazt, amit megígért. És most figyeljük az utolsó mondatot. Trónja méltósága múlik szava teljesedésén. Nem döbbenetes mondat? Trónja méltósága múlik szava teljesedésén. Ezért Jákob kitartó hitével, Illés rendíthetetlen kitartásával mondjuk el a kéréseinket, mert az Isten trónja méltósága múlik az ő szava teljesedésén. Annyira bizonyos, hogy meghallgatja a rendületlen hittel és kitartással mondott imát. Nem olvastuk fel ugye itt az előbb az igét, de ugye azt az ige szakaszt, amit kivetítettünk, ugye az Illésnek az esőért mondott imádságának az ige szakaszát, ott a 41. versben volt található, hogy akkor mondta Illés Akhábnak, hogy eredj fel és egyél, mert nagy esőnek zúgása hallatszik, és utána jön csak az, hogy elkezd könyörögni az esőért. Ekkora hite volt Illésnek. És az utolsó pontot is szeretném megemlíteni, és ezt már csak egészen röviden szeretném megjegyezni, hogy mitől volt Illés, és miért szükséges ez a jellemvonás, amit most meg fogunk említeni, mindenki számára elengedhetetlenül fontos, hogy az Úr fel tudja használni ebben a munkában, ebben a szolgálatban. Részint már utaltunk rá, de egyetlen egy momentumra szeretnék hangsúlyt helyezni. A 18. fejezet 46. versét olvassuk el. Nem, a 45-46-ot, jó? 45-46-ot. És történt azon közben, hogy besötétedett az ég a fellegektől, tehát ugye a hetedik imádság hatására, és történt, hogy azon közben besötétedett az ég a fellegektől és a széltől, és nagy eső lett. Akháb pedig szekérre ült, és elment Jezreelbe. És most figyeljük ezek után. és lőn az úr keze illésen, és felövezvén az ő derekát, Akháb előtt futott el Jezreel felé. Nem tudom, ismerjük ezt a történet részletet, hogy ez mit jelent. Ugyan még az dörbetűvel van szedve a Bibliába, tehát az nincs az eredeti szövegben, ugye ez egy fordítói betoldás. Tehát azt olvassuk, hogy lőn az úr keze illésen, és felövezvén az ő derekát, Akháb előtt futott el Jezreel felé. Hadd olvassak a Pátria Proféták és Királyok című könyvből egy idézetet. Így olvasom. Az az előzékeny magatartás, tudnék mit jelent, hogy Jezreel felé, tehát Akháb előtt futott el, futott a gonosz, Isten tagadó király szekere előtt, és mutatta neki az utat. Mert a sötétben és az esőben, hogy visszataláljon, ezért a legszolgaibb munkát végezte, és futott Akháb előtt, és mutatta az utat. Az az előzékeny magatartás, amelyet Isten követe tanúsított a gonosz király után iránt, tanítást rejt magában mindazok számára, akik miközben Isten szolgáinak vallják magukat, nagyok a saját értékelésük szerint. Utána így olvasom. Ezeknek az embereknek sokat kell tanulniuk Illés példájából. Szavára az ég 3 évig visszatartotta kincseit a földtől. Isten különlegesen megtisztelte, amikor a Kármelen imájára tűz lobbant az égből, és elhamvasztotta az áldozatot. Keze végrehajtotta Isten ítéletét, amikor megölte a bálványozó papokat. Amikor esőért könyörgött, imája meghallgatásra talált. És most figyeljük. Mégis a szemmel látható diadal után, amellyel Isten Illés nyilvános szolgálatát megtisztelte, kész volt ellátni a szolga munkáját. Az az ember, akiben nincs meg ez a szolgai lelkület, aki nem tud szolga maradni akkor, mikor az Isten felmagasztalja, azt az ember nem tudja felhasználni az ő művében. És éppen ezért ez a figyelmeztetés mindannyiunk számára nagyon aktuális, hogy kérjük ezt az alázatos lelkületet az Úrtól, amellyel Illés rendelkezett. És én szívem mélyéből kívánom, hogy mindaz a jellemvonás, ami lehetővé tette, hogy az Úr fel tudja Illést használni az ő szolgálatában, mindez bennünket is jellemezzen, és hogy mi is a végidején a reformációs munka úttörői lehessünk, azok között lehessünk, akik készítik Jézus eljövetele az utat, Jézus eljövetele előtt az utat, és az Úr nekünk is azt mondhassa majd az ő visszajövetelekor, hogy jól vagyon jó és hű szolgám. Amen. Mennyei Atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönetet és hálát mondunk neked azért, hogy neked volt prófétád abban a korban is, amikor a te néped olyan mély és sötét állapotban volt. Köszönjük, hogy elküldted Illést, és köszönjük, hogy a te ígéden keresztül megmutattad azokat a jellemvonásait, amelyek alkalmassá tették őt arra, hogy a te kezedben ilyen hatalmas eszköz lehessen. De Urunk, köszönjük neked, hogy megígérted, hogy a végidején el fogod küldeni ismét a te szolgádat, azt a lelkületet életre fogod kelteni a te néped között, amely Illést jellemezte. Urunk, adjad, hogy mindannyian Illések lehessünk. Urunk, adjad, hogy mindannyian meg tudjunk változni a mi tunyaságunkból, a mi kényelem szeretetünkből, a mi megalkuvásunkból, a mi hitetlenségünkből, a mi lelkirességünkből. És Urunk, adjad, hogy teljes odaadással, alázattal tudjunk téged keresni. És köszönjük, hogy neked mindannyiunk életére nézve személyes programod van, hogy tudsz bennünket a mi bűneinkből kiszabadítani. Köszönjük, hogy ebben a próbák, a nehézségek is helyet kapnak. És köszönjük, hogy te tudod, hogy egy embert milyen életkörülmények közé kell helyezni ahhoz, hogy ha csak menthető, akkor megmentve legyen. Urunk, köszönjük azt a csodálatos munkát, amit mindannyiunkért és az egész népedért végzel. Urunk, kérünk, cselekedjél miértünk is egyénileg, de a te népedért is. És Urunk, könyörgünk az egész magyarországi művedért, és mindannyiunkért, Urunk, csak azt engedd meg, ami a mi javunkat szolgálja, a mi megtérésünket, a hozzád való igaz megtérésünket. És Istenünk, arra szeretnénk téged kérni, hogy adjad, hogy soha ne szűnjünk meg imádkozni, hittel imádkozni, növeld a mi hitünket. És Urunk, kérünk téged, adjad, hogy az emberek, a mi környezetünk is úgy ismerjen bennünket, mint akik a hit és ima emberei vagyunk, akik veled élő kapcsolatban vagyunk, akik nem csak elméleti igazságokat, teológiai ismereteket közvetítenek, hanem akik valóban a te szolgáid, akikhez oda lehet fordulni bizalommal,
1: Istenünk, kérünk téged, adjad, hogy mi így tudjuk embereket a szívünkön hordozni, azokat is, akik még nem ismernek, és így tudjuk egymást is hordozni a mi szívünkön, hogy valóban elmondhassad rólunk, hogy mi a te szolgáid vagyunk. Urunk, kérünk téged, könyörüljél mi rajtunk, és adj igaz alázatot a mi szívünkbe, és ne engedd, hogy amikor ima meghallgatási tapasztalataink vannak, vagy valamilyen győzelmeket elérünk, ne engedd, Urunk, akkor, hogy mi elbizakodottá váljunk, hanem adjál nekünk olyan alázatot, mint ami illésben is volt. Istenünk, köszönjük, hogy mindezt kérhettük tőled, és arra szeretnénk téged kérni, hogy mindannyiunk életében cselekedjél sokkal többet, mint kérni tudnánk, és még egyszer kérünk, használjál fel bennünket eszközül a te szent kezedben. Amen.
2: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Túrmezei Erzsébet, amerre most jár. Annyi szívben felébred valami hívogató vágy, útra kelni egyszer, járni, amerre Jézus lába járt. Látni a Golgotát látó szemekkel, hallgatni az olajfák suttogó beszédét, azt a titkos, bús beszédet. A szent helyen, hol imádkozva vérzett, belenézni a holdas éjszakába, ellátogatni a kis Betániába, mindenüvé, amerre elhaladt, és lélekben királlyá gazdagodni a szent, ezeremlékű út alatt. Nekem ez a vágy idegen maradt. Más volt a vágyam, nőtt, növekedett, lett belőle sóvárgás, akarat, követelés. Egyedül arra menni, amerre Jézus lába most halad. Nem von a régi csodák földje, új csodák életföldje vár, feltámadást, erőt újongva hirdet a száz virágba zsendülő határ, s az élő Krisztus feltámadva jár. Nyomort gyógyít, embertestvérem vak szemét nyitja színre, fényre meg, s bár utait szememmel el nem érem, a lelkemen sejtésük átremeg. Miért mennék messze, idegen vidékre, keresni földi útja merre vitt? Most akarom a lépteit követni, az élő Krisztus élő lépteit.

Kedves gyülekezet, örülök, hogy ismét a körötökben lehetek, és főleg annak, hogy egy nagyon szép, erőfényes napon, akkor is Hebridben keveset érzünk, de tudjuk, hogy szép tavaszi szombatunk van. A mai délelőttön az Új Szövetség egyik igéjét szeretném, ha közösen tanulmányoznánk. Lukács evangéliumának a 22. fejezetében találjuk ezt a szakaszt. Két verset fogok felolvasni, aztán majd más verseket is hozzá. De az alapigén két versből áll. Lukács evangélium a 22. fejezetében, a 31. és a soron következő, tehát a 32-es verset olvasom. Úgy hallom, megtaláltuk legtöbben, tehát olvasom az igét. Mondta pedig az Úr, Simon, Simon, ímé a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Te azért idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Hát azt hiszem, hogy sokunk számára ismerős ez a párbeszéd, nyilván ez egy része, csak egy beszélgetésnek, egy nagyon fontos része. És hogyha talán nem is ismernénk túlzottan a Bibliát, az evangéliumokat, arra hadd hívjam fel a figyelmet, hogy a 22. fejezetnél járunk Lukács evangéliumában, tehát gyakorlatilag a vége felé az evangéliumnak. Ami azt jelenti, hogy Jézus életének is a vége felé járunk, ekkor már az események tekintetében. Az utolsó vacsorán hangzott el az a beszélgetés, amiből ezt a két verset felolvastam. Ugye nagyon érdekes, már az első vers is, bár inkább majd a másodikhoz szeretnék szólni, azért olvastam az elsőt, hogy értsük a helyzetet, a szöveg összefüggését, ne legyen értelmetlen önmagában a 32. vers. Ugye a 31. vers azt mondta, hogy Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. Tehát Jézus Krisztus megelőlegezi Péternek azt, hogy megpróbáltatás fog jönni az ő hitére, őszinteségére, kitartására nézve. És őszinte leszek én is, hogy most olvasom ezt az ígét, pedig életemben hányszor olvastam, most tűnt fel a mostani olvasásnál, a ragozást figyeljük meg, hogy kikért titeket, tehát hogy minden tanítvány próbára tétetik, és kiért imádkozott Jézus? Péterért. Mert a többiek nem fognak elbukni ebben a helyzetben, de Péter igen. Tehát egészen pontos ez a megfogalmazás. Azt mondta, kikért titeket a sátán. Ugye mit kell értenünk kikéretésen? Van egy nagyon idevágó könyv a Bibliában, a Jób könyve, ha emlékszünk rá. Ott ezt leírják, hogy hogy történik. Hogy sátán, vagy így mondjam, egy beadvány nyújt be, vagy nem tudom, hogy történik, perel. Azt mondja, hogy ez az ember, ez nem olyan, amilyennek látszik. És akkor az Isten kénytelen megengedni azt, hogy különböző próbák közt próbára tétessék az az ember, akiről szó van, és bebizonyosodjék, hogy nem sátánnak van igaza. Jobb könyvben máshol sem szól. Egy ilyen drámai bizonyítási eljárás, hogyha úgy tetszik. És itt is egy ilyen hivatkozással találkozunk, hogy Jézus Krisztus azt mondta Péternek, hogy vigyázz Péter, sátán célba vett titeket. Nem csak engem, hanem titeket is most, ezen az alkalmon, ugye a közvetlen rákövetkező eseményekre utalt, és azt mondta Péternek, hogy meg fogtok rostáltatni. És utána folytatja az, amire majd mindjárt rátérnék. Azért itt a figyelmeztetéssel összefüggésben hadd olvassam a soron következő verseket is, a 33. 34. verset, hogy mi volt Péter reakciója a figyelmeztetésre. Ugye nem azt mondta, hogy köszönöm Uram, hogy szóltál, akkor jobban fogok vigyázni, pedig milyen kézenfekvő lett volna, hanem azt mondta, hogy már ő pedig, tehát Péter mondta neki, Uram, te veled kész vagyok mind tömlöcre, mind halálra menni. Mint hogy azt mondja, miféle bukásról beszélsz. Hát engem nem lehet úgy megtámadni, én az életemet kész vagyok érted adni. Jézus pedig azt válaszolta, mondom néked Péter, ma nem szól addig a kakas, míg te háromszor meg nem tagadod, hogy ismersz engem. Este volt, késő este. Ez egy vacsorai alkalom volt, az utolsó vacsora. És azt mondta Jézus, hogy a következő nap nem fog elkezdődni addig, amíg amit mondott meg nem történik. És azt mondta, hogy nem meghalni nem vagy képes értem, vagy nem leszel képes értem, hanem meg fogsz tagadni engem. És akkor rendkedvéért mondom, főleg azok kérdélt, akik jegyzetelnek, mondom az ige helyet is, Márk evangélium a 14. fejezet 29. versében, ez úgy hangzik el, hogyha, mármint a péteri állítás, hogy ha mindjárt megbotránkoznak is, de én nem. Tehát azt mondta, hogy én ezekről, bocsánat, így mondom, ezekről mindent el tudok képzelni. Tehát a társai azt mondta, hogy rájuk lehet igaz, amit mondasz. De én magamban biztos vagyok, én nem. Jézus pedig mit mondott, amit idéztem is, hogy kikért titeket a sátán, és én nem a másik 11-ért kellett, hogy imádkozzak Péter, nekem érted kellett imádkoznom. Kedves gyülekezet,
Az első, és még mindig nem a fő mondani valóm, hogyha szabad így mondani, de érdekes tanúság, ezt meg egy hete fedeztem fel, elárulom nektek, amikor erről szóltam a másik gyülekezetemben, hogy megfigyeltétek-e, hogy Jézus Krisztus miért imádkozott. 32. verset újraolvasom. De én imádkoztam érted, hogy, és most figyeljük, hogy miért, hogy a te hited el ne fogyatkozzék a te hited. Te azért idővel megtérjen a te atyád fiait erősítsed. Kedves gyülekezet, ha mi imádkozhattunk volna, ha mi tudtuk volna, hogy mi következik, hogy Jézus tudta, akkor mi a mi emberi gondolatainkkal miért imádkoztunk volna, mi miért szoktunk imádkozni, hogy valami ne történjen meg, nem? Annyira kézenfekvő, ez egy hete jutott eszem nekem is, amikor olvastam, gyülekezetben olvastam, gyülekezetben mindig jobb olvasni Bibliát, vagy jobban gondolkodunk együtt, hogy belegondoltam, hogy hát miért nem azért imádkozott, hogy ne történjen meg. Annyira kézenfekvő lett volna, nem? Mi általában úgy elhárítani szeretjük a dolgokat. Jézus Krisztus meg azt mondta, hogy elfogadja, hogy ez fog történni, és ő már ott tart, már megelőzi az eseményeket, vagy már túlmutat az eseményeken, azért ez meg fog történni. Hanem, hogy utána mi lesz, ő már ott tartott lélekben. Ez a messze előre tekintés. Hogy miért nem imádkozott azért, amire utaltam, én azt gondolom, hogy talán azért sem, mert tudta, hogy úgyis azt teszi Péter, amit tenni akar. Nem lehet Pétert figyelmeztetni. Péter nem az a típus volt. Vagy később is visszatérek még rá, de itt is hadd jelezzem, hogy elég kemény beszélgetések zajlottak le köztük. Határozottan. Péter mindig határozott volt nagyon. Jézus még kénytelen mindig határozottan helyre tenni a határozott tanítványát. Valószínűleg ő tudta, hogy úgysem tudja kivédeni Péter életében ezt a tapasztalatot, és mivel kikéretett, ezért ő engedte, hogy akkor tapasztalja meg Péter a saját bőrén a valóságot. Tehát, mintha megengedte volna, mert ő maga nem tudta bizonyítani neki, úgy tűnik, hogy Péternek szüksége volt erre, ebből érthette meg azt, amiről Jézus beszélt neki, szavak alapján nem hitte el, nem állt szóba az állítása. Jézus azt mondja, akkor legyen úgy, ahogy lennie kell. És ő már ott tartott, hogy miért imádkozik tehát, ugye erre utaltam, hogy ha már ennek így kell lennie, ha már ez megtörténik, akkor ez ne jelentsen Péternek utóbb egy olyan megrázkódtatást, egy olyan csalódást önmagában, meg az életében, meg a hitében, talán az a saját őszinteségében is, ami végleg elszakítja a mestertől. Egy kicsit olyan ez, bocsánat, azt mondja, hogy egy sebészi beavatkozás, hogy nagyon ügyesen vágni kell, de nem mindegy, hogy hova. Jézus azért imádkozott, hogyha már meg kell történjenek a megrendítő tapasztalatnak, nehogy túl erős legyen Péter számára, és a kiózanításon túl esetleg végleg el is csüggessze, aminek egyébként ott volt a határán, tudjuk jól, hogy ő nem nagyon mert volna már újra csatlakozni a tanítványi körhöz, de aztán kapott üzenetet, hogy őt is várja Jézus, és aztán helyreállt az ő szolgálata. Jézus azért imádkozott, hogy Péter a kudarc után talpon tudjon maradni. Melyikünk gondolt volna erre? Mi mindig a közvetlen problémát akarjuk elhárítani. Ő pedig elfogadta, nem volt mit tenni, ő már ezen túlra gondolt és látott. Kedves gyülekezet, mi mennyit imádkozunk egymásért? Mi mindig nem a fő témánál járok, elárulom, de azért ez egy fontos kérdés. Mi ennyit imádkozunk egymásért? És ha imádkozunk, akkor miért szoktunk imádkozni? Nekünk jut eszünkbe valaha ilyen, bocsánat, lehet, hogy van akinek igen, de én azt tapasztalom ritkán, hogy a közvetlen problémáját látom, azért imádkozok. Ha látom, hogy egy kikéretés van, azért imádkozok. De azért hányszor imádkozunk, hányszor éljük át azt, hogy olyan előremutató a gondolkodásunk, a hitünk, hogy én már lélekben ott tartok, hogy szegénynek nem tudom, én nem tudom megvédeni ettől. Nincs, aki megóvja attól, amit át fog élni. De hogy utána mi lesz vele meg a hitével, én már azért imádkozom. Ezt nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, számomra van ebben valami egészen különleges és csodálatos. Mi általában mindenáron lebeszélni akarunk embereket. Nem imádkozni értük, hanem hogy ne csinálj. Tudok egy példát a Bibliából. Héten voltam egy Biblia körön, igaz csak hallgatóként az egyik munkatársával mentem el, ott pont ez volt a téma, mikor Péter mondta, hogy mentsen Isten Uram, nem eshetik azt meg semmiképpen te veled. Mármint amiért jött. Tehát, hogy meghal értünk, hogy ez nem történhet meg, mondta neki Péter. Ez a klasszikus, tipikus emberi volt. Ki vitathatja jó szándékát? Persze, hogy jó szándékú volt. És majdnem kisiklatta a megváldási tervet, ha ráhallgatott volna a mester. Ugye? Elég, hogyha ebbe belegondolunk, mennyire emberi tud lenni az ember. Kedves gyülekezet, nem tudom, hogy érezzük, hogy mennyire más az Isten gondolkodása, az Isten szeretete, és érezzük azt, hogy mennyire nagy dolog az, ahogyan az Isten bennünket szeret, Pétert is szerette, és az ő szeretete nem abban állt, hogy megakadályozza azt, amit el akar követni Péter, figyelmeztette, tehát amit lehetett, megtette, de aztán engednie kellett, és Péter megtette azt, amit megtett,
Nem azért, mert akarta, de hát nem túlbecsülte a saját erejét, a képességeit, megtette. És Jézus nem azt mondta, hogy ugye mondtam neked, mégis megtetted, hanem azt mondja, én már most imádkozom azért, hogy amikor ez meg lesz, akkor a te hited el ne fogyatkozzék. Ugye eszembe jutott egy másik bibliai szakasz is közben, amikor ezen gondolkodtam, szintén nemrég egy más téma kapcsán kellett vele foglalkozzak, az első bűn esetnél mi történt? Az Isten szólt előre, nem? Sokan mondják, hogy miért nem akadályozta meg? Hát akkor miről beszélünk, nem? Hát akkor mitől vagyunk önállóak, meg mitől vagyunk felelősek? Mitől hordozunk az Isten képmására a felelősséget a döntéseinkért? Isten szólt, és amikor megtörtént, utána sem radírozott ki bennünket, nem vetette bennünket. Utána jött az, amiről most beszéltünk, hogy erősítette a hitüket. Megígérte, hogy lesz küzdelem. Tehát az Istennek ez a módszere úgy tűnik, ez a szemlélet és ez a gyakorlata. De hadd haladjak tovább a fő témánk felé, a szabad így mondanom. Milyen kifejezést használt a 32. versben Jézus Krisztus, hogy ő miért imádkozott? Ugye már itt használtam, és azért csak nem tettem rá nagyobb hangsúlyt, hogy a te hited el ne fogyatkozzon. Ez egy olyan szép kifejezés, nem? Most már csak az a kérdés, hogy történhet ilyen? Hitnek velejárója lehet az, hogy elfogyatkozik? Megtörténhet a hittel? Ez a legrosszabb, ami történhet. Tehát az igazival nem persze, hogy hangabb, de a valóságban azt látjuk, van ilyen, hogy fogy. A hitet azt nem kikapcsolják, mint a villanyégőket itt fölöttem, hanem a hittel mi történhet, hogy úgy észrevétlenül elfogyatkozik. Ha nem táplálkozik, akkor elfogyatkozik. Azt mondja a Szentírás, és azt mondja ez az eset is, hogy ez egy valós veszély az életünkben, hogy a hitünk, ha nem figyelünk oda, akkor elfogyatkozik. Mi hathat ebbe az irányba? Nagyon sok minden, de ha valami igazán, akkor az, amiről itt szó van. Egy valós kudarc átélése. Egy nem akármilyen kudarc átélése. Alapjaiban veti vissza az embert, és ásatja alá a hitét, és Jézus tudta, hogy mi az igazi veszély Péter életében a tagadás után, és ezért imádkozott már előre. És aztán még valamit mondott, azt mondta, imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, és azt mondja, a te atyád fiait erősítsed. Mint hogyha azt mondta volna, hogy nem, én nem abban látom a jövőt, hogy te aztán meggyógyulsz, aztán úgy éppen, hogy belül maradsz a vonalon, hogy így mondjam, nem fogyatkozott el a hited, hanem azt mondja, hogy nekem a megtért Péterrel terveim vannak. Nem elég, hogy nekem szolgám légy, ugye másul így írja a proféciában, a személyes könyvében, hanem azt mondja, hogy én fel akarlak használni mások javára, eszközül. Hasznos eszközé akarlak tenni a kezemben, én még azt is megkockáztatom, hogy talán most igazán, inkább, mint korábban. Te majd, amikor megtérsz, akkor még hasznosabb leszel a kezemben, mint előtte voltál. Kedves gyülekezet, milyen érzés lehetett, hogy Péter még a bukás sem érte át a nagy bűnt, és már a rehabilitálásnál tartott Jézus, hogy milyen tervei vannak vele utána. Azért ez egy nagy dolog, nem? Azért milyen lehetett Péter, amikor elkövette, hogy egyrészt az iszonyatos sötétség, amikor rászakadt, hogy megtörtént, amit nem akart, amit szóltak, és mégis, és utána visszaidéződhettek benne a gondolatok, hogy ezt és ezt mondta nekem. És ő ezt tudta, és azzal együtt ezt és ezt mondta nekem. Azért itt érezzük azt, hogy milyen szeretet volt Jézus szeretete Péter iránt. Hogy milyen kapcsolat volt ez kettejük között. És most érkezünk el a fő gondolathoz, kedves gyülekezet, amit mostantól szeretnék tárgyalni. Bocsánat, hogy megosztom veletek, hogy betekintsetek a vázlatomba. Az a kifejezés, ami miatt idéztem ezt a szakaszt, amit még eddig nem említettem, azt mondta, te azért idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Megmondom őszintén, nemrég hallgattam egy külföldi CD-t, egy igehirdetést, és olyan komolyan érintett, és akkor úgy eszembe jutott ez az ige, nagyon odavágó gondolat volt, ez az alapigénk, és főleg ez a pontja, amiről most beszélek, hogy te azért idővel megtérvén. Ugye Jézus Krisztus azt mondta Péternek, hogy neked majd meg kell térned. Nem tudom, tudjátok-e, két kifejezés van az Új Szövetségben, amit megtérésnek fordítunk magyarul, és a kettő nem ugyanaz a görög szövegben, az eredeti jelentését tekintve. Az egyik az a metanoia, az a gondolkodásmódnak a megváltozása, más lesz, mint volt. Ez az első alapvető átrendeződése az életszemléletnek, a gondolkodásnak, az egész embernek gyakorlatilag. Azt mondja az ige egy helyen, hogy amiképpen gondolkodik az ember az ő szívében, olyan ő. Na most ez az, ami megváltozik a megtéréskor, azt mondja a Biblia. És van egy másik kifejezés is, ami, ha jól mondom görögül, akkor strefó, ami annyit jelent, hogy valaki megfordul. Ez is valami olyasmi, csak nem akkor az ív, vagy az út, amit bejár,
Én megnéztem, amennyire tudtam főleg a számítógépek, olvasni tudok szerencsére görögül, de a többit az a számítógépek segítenek. Megnéztem, hogy hol fordul elő, melyik hol fordul elő. Teljesen meglepődtem egyébként. Ugye a strefó az sokszor úgy fordul elő, mint hétköznapi ige. Tehát amikor a nő megérintette Jézust hátulról, ugye hitáltal, hogy majd meggyógyul, hogyha megérinti, akkor azt mondja, hogy megfordult Jézus. Az a fordulat, tehát ez a test mozdulat, az is ugyanez a kifejezés. Tehát ennyire hétköznapias ez a másik ige. Én megmondom őszintén, engem úgy ragadott meg a gondolat, és majdnem biztos voltam benne, hogy ebben az igében a metanoiát fogom találni. Tehát, hogy neked alapvetően meg kell térned, Péter. És megmondom őszintén, a másikat találtam. Megnézhetitek. Ott az a fajta kifejezés van, Jézus azt mondta Péternek, hogy idővel, amikor majd te megfordulsz, tehát visszatérsz, visszafordulsz, ugye inkább a visszatérésen van itt a hangsúly, nem egy alapvető új irányvételen, hanem a visszatérésen van a hangsúly, ahhoz, amit már megtapasztaltál, megismertél, azt mondja, idővel megtérvén, akkor majd a te atyád fiait erősítsed. Mint hogyha Jézus azt mondaná, hogy az alapvető odafordulás Péter részéről megvolt, és ezt ő sem kérdőjelezi meg. Ez olyan, mint az úrvacsorán, ugye én is azt hiszem már itt hirdettem igét ebben az összefüggésben, legalábbis említettem, hogy milyen nagy dolog, hogy az Isten nem a fürdőmedencébe, a keresztelőmedencébe küld bennünket vissza minden alkalommal, hanem azt mondja, hogy elfogadja őszintének azt a szövetségkötést, a lábmosásra viszont szükség van. Biztos érzitek az arányt, a léptéket ebben, hogy nem alapokig visszamenően kérdőjelezi meg az őszinteségét a szövetségkötésünknek. Péternek sem azt mondta, hogy Péter, neked közöd nincs az egészhez, amit én képviselek, neked még meg kell térned, de azért azt mondta, hogy neked valamilyen értelemben, valamilyen mértékben még meg kell térned, Péter. Most már csak az a kérdés, hogy akkor milyen megtérni valója volt, hagyj használjam ezt a szót, milyen megtérni valója volt még itt Péternek. Azért is kérdés az, kedves gyülekezet, mert azt mondtam az elején, hogy a 22. fejezetnél járunk Lukács evangéliumában. Utolsó vacsora. Mióta volt Jézus Krisztus szolgálatban, az ő földi szolgálatában ekkor? Úgy látom, változik az időjárás. Kicsit el vagyunk óviskolódva. 3-3,5 éve volt szolgálatban, és voltak vele lényegében nagyon az elejétől a tanítványok. Egy bő 3 évet már együtt töltöttek. Emlékszünk rá, amikor kiküldte őket, és visszajöttek lelkesen, hogy még a gonosz lelkek is engednek nekik, és hogy milyen csodákat tesznek az ő neve által? Péter egyik volt ezek közül. Péter sok mindent átélt. Sokféle bizonyságát adta a hitének, a szeretetének, csodák történtek általa, és akkor azt mondja neki Jézus Krisztus, hogy majd amikor idővel megtérsz, Péter, akkor még komolyan számolok veled. Terveim vannak veled, Péter. Nem tudom rátok ezt, hogyha, de az ember tudja elgondolkoztatja, hogy mi hát akkor mi volt, ha nem megtért Péter? Akkor hogy történhettek a csodák? Nem tudom, ti mennyire érzitek közel ezt a kérdést magatokhoz, szerintem ez a mi kérdésünk is. Megvannak a hitbeli tapasztalataink, de minthogyha még mindig valami nem lenne teljes. Nem azt mondom, hogy nem tértünk meg, de hogy ennél jobban is meg lehet térni, azt úgy gondolom, hogy igen. Ez Péterre ugyanígy történt, ha meggondoljátok. Péternek pont az volt ugye a nagy baja, hogy ő bízott önmagában, hát tudjuk az értékítéletében fölöttébb, ki az, aki közülünk nincs így vele, ez minden embert kísért azért, csak nem egyformán. Nagyon bízott abban, hogy ő szereti a mestert, és hogy az indítékai tiszták. Tehát ő igazán szereti, még egy Júdáshoz képest, de hát ez egy rossz összehasonlítás is, ugye. Tehát Péter igazán szerette a mestert, és ő úgy volt vele, hogy ha ő szereti az urat, akkor baj nem lehet. Ezért mondta azt, hogy én meghalni is kész vagyok veled. És mi az egészben a, hát a paradox, hogyha aztán ezt az idegen szólt, mi az nagy ellentmondás az egészben, hogy annak a szeretetnek esett áldozatul, amiben annyira bízott. Miért? Először, mert vitába szállt Jézusra, hogy hallgatott volna rá. Azért mi lett volna természetes? Úgy elgondolkoztam, hogy mondhatta volna azt, hogy Jézus azt mondja, hogy hát egy között, bocsánat, az a másik eset, hogy egy között elárul, hanem hogy kikért titeket a sátán, de én imádkoztam, érted Péter, hogy amikor ez megtörténik, amikor elesse, akkor a hited elne fogyatkozzon. Mi lett volna erre az egészséges reakció, hogy Uram, hát én ezt alig tudom elhinni. Vagy van bennem azért kételkedés. Tehát te értitek, mire vannak, hogy lehet az emberben kételkedés, de azt vagy tisztelettel alig merem megfogalmazni, de hát ez hihetetlen nekem. Péter nem ezt mondta, azt mondta, hogy ha ezek mind, én akkor sem. Tehát helyreigazította a mestert. Miért? Mert annyira bízott a saját érzéseinek az őszintességébe.
Nektek nem ismerős ez a helyzet? Most nem a mester helyreigazítására gondolok, hanem amikor magunkban bízunk. Van egy biztos pont az életemben, az én vagyok. Nem? De, bocsánat, hogy így mondom, de hát hányan vagyunk így vele, hogy hát én csak tudom, hogy mit akarok, csak tudom, hogy mit nem tennék meg semmilyen körülmények között. Az egyik csapda ez volt, tehát, hogy ő a mesterrel szemben mert menni, ahelyett, hogy elgondolkodott volna, és az óvatosságra inti, elvakította az amúgy meglévő szeretete. A másik, ez csak egy technikai, de érdekes kérdés, hogy kiknek adatott meg az a lehetőség, hogy megtagadják a mestert ezen az éjszakán, úgy igazán. De a többieknek nem, mert azok úgy elillantak, mint annak a rendje. Most ezt nem bántásukra mondom, de egy Péterhez képest. Két tanítvány ment a Kajafás házába. János és Péter. Ugye János tudta bevinni, mert ő rokona volt szegről végről a főpapnak, utal rá a Biblia. Ki tudta megtagadni a mestert, aki szerette annyira, hogy elment egészen a főpap udvaráig, és bement oda a szolganép közé. Tulajdonképpen a helyzetet, hogy ő megtagadhassa az urát, azt teremtette meg, hogy ő majdnem végsőkig ragaszkodott hozzá, csak azon a ponton nem tudott. Ez olyan, bocsánat, hogy ilyet mondok, mint hogyha a messiás a Golgotháig elment volna, de ott valamit hibázott volna, de ő nem hibázott, ez a különbség. Kedves gyülekezet, Péternek ez volt tehát a csapdája, a hibája, hogy ennyire bízott magában, és a megváltó kénytelen volt átengedni őket egy olyan tapasztalatnak, amelyik szétrombolja ezt az illúziót, hogy ő az lenne, akinek gondolja magát. Próbálta figyelmeztetni, de szóban nem sikerült Péter, ezért megengedte, hogy ezt átélje. És akkor most tenném fel, hogy igazán a kérdést éles, hogy mi hogy vagyunk ezzel, szerintetek. Mert olyan kényelmes nekünk, én úgy elgondolkoztam, hogy szegény Pétert szemlélni ott a piedesztán már két évezred, vagy kétezer év óta, hogy tehetett ilyet Péter. Azért azt én mindig elmondom, hogy többiek, most is mondtam, hogy többiek eleve nem tudták megtagadni, mert addig sem mentek el. De most arra gondolok, hogy mi hogy vagyunk, ha összehasonlítjuk magunkat a péteri helyzettel. Szeretjük mi a mestert? Hát valamilyen szinten biztos. Én megkérdezem, hogy lehetne azért jobban szeretni? Ahhoz képest, amit értünk tett? Lehetne jobban szeretni, ha csak egy Péterhez mérjük magunkat? Kedves gyülekezet, én azt gondolom, hogy Péter azért legtöbbünknél jobban szerette őt. Én ezt megmerem kockáztatni. Ő tényleg nem akármilyen fokon szerette a mesterét. Voltak-e hibái, kérdezem én? Tudnánk sorolni, mert feljegyzi az evangélium. Nekünk vannak hibáink. Szerencsére nem jegyzi fel az evangélium, de tudnánk sorolni. Miért mondom el mindezt, hogy ne érezzük messze magunkat attól, amire ez a történet tanít. Én magamnak ezt úgy fogalmaztam meg, hogy nem lehetséges-e, hogy nekünk is azt mondaná a mester, hogyha hallanánk, hogy te azért, mindenki helyettesítse be a saját nevét, idővel megtérvén, majd erősítsd a te atyád fiaidat. Atyád fiait erősítsd a te gyülekezetedet. Én még azt is megkockáztatom egyébként, hogy mondja, csak nem halljuk. Nem vagyunk eléggé csendben, mikor imádkozunk, vagy amikor Bibliát olvasunk. Értitek, hogy mire gondolok, hogy ezt a hatást, ha nem is ezekkel a szavakkal halva, de ezt a hatást minnyájunk lelkére gyakorolná, én úgy gondolom, mert ugyanolyan fokon lehet elégedetlen velünk, mint hogy Péterrel volt. Most az elégedetlensége nem egy attitűdöt értek, nem egy magatartást, hanem azt, hogy egyszerűen nem volt teljes a Péter megtérése, és a miénk sem. Ugye, ahogy mondtam is, ő túlságosan bízott önmagában, ebből mi következett, hogy nem eléggé bízott a mesterben. Ez nagyon tanulságos, nem? Hogy Jézus mondott valamit, nekem van egy véleményem, a kettő közül melyik az igaz? Tehát a saját bizalma, az önbizalma olyan erős volt, hogy nem tudott elég erős lenni a mesterbe vetett bizalma, és annyira bízott a szeretetében, ami megvolt, egyébként megvolt, Jézus Krisztus mit mondott egyszer Péternek később, amikor egy alkalommal megint nem állt helyt, amikor elaludt. Azt mondta, a lélek kész, de a test erőtelen. Nem azt mondta, hogy Péter, az, hogy alszol, az más sem bizonyít, mint az, hogy te... Neked között nincs ezekhez a dolgokhoz. Megint nem arról volt szó, hogy semmi, hanem azt mondta, hogy a lélek kész, nem vonom kétségbe az őszinteséget, de az kevés. Az kevés. És ezt kellett megtanulni Péternek, nagyon fájdalmasáron, és ezt kell nekünk is megtanulni. Hibából kellett megtanulnia, el kellett követni a hibát, különben nem hitte el. Nem tudom, ismétek ezt a tapasztalatot az életünkben, hogy az okosabbak figyelmeztetnek? Szüleink, tanáraink, meg akárki, aki okosabb nálunk, lehet az kortárs is. És az ember azt mondja, hogy hát nem, hát ha valaki, akkor én nem. Persze, mindenki úgy szúrt el az életét, tudom, de én biztos nem fogom. És akkor kiderül, hogy én is úgy szúrom el az életemet.
Hányan éljük át ugyanezt a tapasztalatot, hogy bízunk magunkban és nem hallgatunk másokra. Meg kellett engedni. Sokszor nekünk is meg kell, hogy engedje az Isten a hibáinknak a következményét learatni. Péternek azt kellett megértenie, hogy más az a fajta vonzalom, amit ő érzett a mester iránt, ami pusztán az a fajta szeretet, bocsánat, ami pusztán a vonzalmon alapul, és ha egy helyzet adódik, akkor fölülbírálja magát a mestert is, a vonzalom tárgyát. Ez a fajta szeretet, ez más, mint az, ami megkívántatik, ami a meggyőződésen alapul. Hogy tudom, kicsoda ő, tudom, ki vagyok én, ragaszkodom hozzá, és eszem ágába sincs, hogy vitába szálljak vele, hogy szembe menjek vele. Ez egy döntő fordulat volt Péter életében, nem csak azért, mert fájt ez a tapasztalat, ez azért iszonyatos lehetett. Én nem tudom, ti mennyire gondoltatok ebbe bele, de mikor egy igazi mély bűnbánatot átélünk, szerintem az mindig messze van attól, amit Péter érzett. Hogy azt a valakit, akit az lélek átra nyilvánította a Krisztusnak, a világ megváltójának, emlékeztek rá, hogy boldog vagy Simon, mert nem test és vér jelentette ezt ki neked, hanem az én mennyei atyám. Ugyanez a Péter eljut oda, hogy átkozódik, esküdözik, háromból háromszor tagadja meg a mesterét. Ugye, mert háromszor kérdeznek rá, háromszor tagadja meg. Mit élhetett át a lelkében? Milyen fájdalom lehetett? És amíg ezt meg nem járta, ezt a mélységet, addig nem tudott kigyógyulni ebből a problémájából. Ezért mondta Jézus, hogy majd idővel megtérvén. Neked egy hihetetlen nehéz tapasztalat még hátra van az életedben, Péter. Neked van egy nagyon nagy hiányosság, amit magad sem látsz. Rámész, mint a jégre, tudjátok, van ilyen, hogy azt hiszem, hogy van ott valami, aztán beszakad, mikor odaérek. Péterre pontosan ezt történt, olyan szilárdnak hitte a maga szeretetét. Ez lett a vége. Döntő fordulatot jelentett tehát az ő életében, egy olyan fordulatot, amelyet mindnyájunknak meg kell tapasztalnunk. Ilyen vagy olyan formában. Ez nem csak Péterrel volt így, kedves gyülekezet, ez mindnyájunkkal így van. Ami híja van a mi megtérésünknek, azt valahogy be kell töltenünk. És nem hiszem, hogy elkerülhető minden esetben az, hogy ez ne legyen egy fájdalmas tapasztalat. Mert ha mi szóból értenénk, ha hinnénk a figyelmeztetésnek, akkor valószínűleg már teljes is lenne a megtérésünk, és meggyógyultunk volna. Mondok egy igéhelyet, ami általános érvényű, azt is árulom, mert nagyon őszinte vagyok, hogy ez volt az alternatív alapigém. Ez is lehetne egy alapiga, azért mondom csak nektek. Így hangzik, szintén Lukács evangéliumában van a 9. fejezet 24. verse. Azt mondta Jézus Krisztus, hogy mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. Aki pedig elveszti az ő életét én érettem, az megtartja azt. Ezt elolvasom újra, mert ez figyelmet igényel, meg talán nem annyira ismert. Azt mondta Jézus Krisztus, hogy aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, mármint az életét. Aki pedig elveszti az ő életét én érettem, az meg megtartja. Tehát egy nagyon fordított helyzet, hogy aki nagyon ragaszkodik hozzá, az nem fogja megtartani tudni. Aki pedig kész feladni, annak megadatik, hogy megmaradjon. Majd mindjárt rátérünk azért, mert mindig nagyon nehéz így ez az ige. De érezzük, hogy ez egy általános érvényű. Tehát Péter egy példatörténet volt, de én azt gondolom, hogy minnyájunkról szól a péteri történet. Mit akar mondani ez az ige? Nem tudom, hogy gondolkoztunk-e már ennek a jelentésén, amit most idéztem, amit most felolvastam. Én azt gondolom, hogy aki esetleg először hallotta is, ugye nem ismerek mindenkit, akik most itt jelen vagyunk így arcra, de akik talán először hallották is érzik, hogy valami igen-igen fontos és döntő dologról szól ez az ige. Élet elvesztése, vagy megtartása. És ez bibliai értelemben ez nem csak egyszerűen az életé, tehát így, ahogy élünk, hanem ez gyakorlatilag az örök élet következményét mondja maga után. Tehát még nagyobb a hordereje. Érezzük, hogy mi a nem tudom, hogy érezzük, hogy mi áll szemben egymással. Van itt két kifejezés, ami csak külön fordul elő, illetve nem is fordul elő, de ott van a szövegben, csak hangsúlyt szeretnék rá tenni. Ugye a szó nincs ott, de a mondandóban igen. Azt mondja, hogy mi áll szemben mivel, a megtartani akarás, nem azt mondja, hogy meg tudja tartani, tehát nem azt mondja, hogy megtartja vagy nem tartja, az a következmény. Azt mondja, az egyik az meg akarja tartani, nem akar lemondani róla, ragaszkodik hozzá, az el fogja veszíteni. A másikról pedig mit mond, hogy így hangzik szó szerint, hogy aki pedig elveszíti az ő életét. Mit jelent az életet elveszteni? Itt van egy szó, amit nem mond ki, de így értjük meg igazán, hogy aki tudatosan elveszíti az életét. Tehát nem úgy, hogy elhagytam valamit, mint a húscsomómat, most bocsánat, hogy így mondom, hanem azt mondja, hogy aki
kész arra, hogy lemondjon. Ahelyett, hogy akarná, az ellenkezőjét teszi, lemond róla. Így talán már jobban értjük, ugye? Tehát így még erősebb az ellentét, a szembenállás a két állításban. Biztos, hogy Jézus Krisztus sem véletlenül tette erre ekkora hangsúlyt, mert ez volt az egyik fő mondandója az ő küldetésének és üzenetének. De most már tényleg az a kérdés, és nem tudom, hogy feltettük észre magunkban, hogy ez az egész, ez mit jelent egészen pontosan, amit ő mondott? Tehát mit kell nekünk ezen érteni? Hogy az életünket letenni, vagy elveszíteni, vagy megtartani akarni, ki ne akarná megtartani az életét. Mit jelent ez pontosan, és hogyan állok én, és az én személyes életem ennek a mérlegén? Múltkor nagyon belejöttem ebbe a számítógépes görögözésbe, elárulom, egyébként hasznos, próbáljátok meg. Ha olvasni már tud az ember, az már segítség, bár van olyan program, ahol még fonetikusan is írják. Én megint megértettem valamit. Ha én azt mondom, hogy az életet megtartani, akarni, vagy elveszíteni, akkor ti mire gondoltok elsőre? Akár a halált is vállalni, nem? Tehát én erre gondolnék elsőre. Hogy aki jobban szereti az életét, mint azt az igazságot, amit követ, tehát valami ilyesmi. És itt az az érdekes, hogy itt nem az az élet van. Itt egy olyan életszó van, amit mindenki ismer egyébként, a psziché. A psziché, ugye magyarosabban. Ez azt jelenti, hogy nem a fizikai életünkről beszél elsődlegesen. Nem az élet, mint olyan, hanem inkább, így mondanám, hogy a személyiség, az önazonosság, akik vagyunk. Tehát nem azt hangsúlyozza, hogy a halált szó szerint vállalni, majd arra is visszatérek azért röviden később, hanem valami ennél tágabb körűt mond, azt, hogy azt, ahogyan mi gondolkodunk, akik vagyunk, ami azzá tesz bennünket, amik vagyunk, azt megtartani, akarni, vagy arról késznek lenni, lemondani tudatosan. Még egyszer mondom, nem elveszíteni, elhagyni valahol, hanem hogy eldönteni magunkban, hogy azt ne teszem. Mit jelent ez akkor a gyakorlatban? Ez egy nagyon fontos dolog, nem tudom, hogy vagytok vele, de hát ez egészen más megvilágítás bárítja a mondatóját ennek az igének. Ez annyit jelent, hogy az élet ilyen értelemben jelenti az értékrendemet. Ahogyan én gondolkodom. Ragaszkodom hozzá, vagy feladom. Jelenti azt, ahogy önmagunkra tekintünk, másokra, Istenre, mondok egy példát, ha ezek itt mind, ugye ez a péteri attitűd, hogy én tudom, hogy én ki vagyok. Ezek itt, már bocsánat, de hát róluk el tudom képzelni, hogy megtagadnak téged. Rólam nem tudom elképzelni. Jézus meg azt mondja, én meg tudom, Péter, hogy te fogsz megtagadni, és nem ők. És hogy gondolkodott a mesterről, hogy azért van helyreigazítani való. Nem? Hogy ezt mondod, én ezt mondom. Nekem van válaszom arra, amit mondasz. Az ember meg van döbbenve, hogy hát ez meg hallgatnia kéne, nem? Hát hogyha ő mondja. Azért volt egy jobb szakasz az utolsó vacsorán, amikor az árulásról beszélt Jézus, akkor azok, akik előtte még azon vitatkoztak, hogy ki a nagyobb, egy lábmosás úgy helyretette a gondolkodásukat, hogy utána, amikor szóba hozta Jézus az árulás, közelgő árulás tényét, akkor nem azt kérdezték, hogy csak nem ő, hanem mit kérdeztek? Csak nem én. Ez azért egy óriási különbség, nem? Az előbb még ki a nagyobb ment, és mindig mondhatom, hogy hát én biztos, hogy nem árulom el. Azt bárkiről el tudom képzelni, de rólam nem. És azt mondták, hogy csak nem én. Egyszerűen annyira hatás alá kerültek a lábmosás révén Jézusnak, hogy bármit képesek voltak már önmagukról elképzelni. Jó értelemben véve ezt. Jelenti tehát az értékrendünknek az élet, ahogy itt fogalmaz, tehát az a fajta élet, tehát a tartalmáról beszél az életnek, a lényegéről, ahogy akik mi vagyunk és ahogyan érünk, jelenti az értékrendünket, ahogyan egymásról, másokról, Istenről gondolkodunk, és ezzel szoros összefüggésben jelenti azt, hogy ha konfliktus helyzet adódik, akkor én hogyan foglalok állást. Lásd példatörténet. Ha én valóban tisztelem a mestert, és kiderül, hogy nem vagyunk egy véleményen, akkor megelőlegezem azt, modern szóval borítékolom, hogy még nem tudom, mi lesz, de valószínűleg neki lesz igaza. Mert hogy én úgy tekintem őt. Megváltozott a szemléletem. Aztán tovább haladok gyorsan, mert az időnk is sürget. Jelenti még ilyen értelemben az élet azt, ami velünk született, belénk nevelődött, belénk ívódott. Jelenti ilyen értelemben a normáinkat, az igazságérzetünket. Nagyon sok embernek gond, amikor a Bibliát olvassa, hogy nem ért egyet vele.
nem teológiai értelemben, hanem olyan ösztönösen, hogy miért így oldotta meg az Isten, nem úgy kellett volna. De jó szándékkal, tehát nem azért kötekedjen, csak nekem van egy kialakult szemléletem, felfogásom, értékítéletem. A bibliái, azaz az Istené az más, és akkor ütközik a kettő. Most mit csinálok? Eleinte ez érthető, hogy az ember küszködik ezzel. Aztán idővel kopik az emberből, mert akkor látja, mindig belátja idővel, hogy mégiscsak annak volt igaza. Megint csak annak volt igaza. Ugye, szoktunk erről mi egymással beszélgetni többen is. Jelenti tehát azt, ami nagyon nehéz, hogy feladni ezeket az életünkben, amik bóják, amik a gyerekkorunktól kísérnek bennünket. Ezért olyan nehéz ez, feladni ezt a fajta ságunkat.

mindenre, hogyha nem értek egy sort, akkor olvassam el a következőt is, mert lehet, hogy megértem, itt is ez történt. Ugye így hangzott, hogy a legtöbb ember 20-30 éves korában meghal, és aztán a szokásaiban él tovább. Ez azért egy nagy mondás, nem? A héten meg valami borzasztót olvastam, most már mondom, azt is nem akartam, csak most beugrott, hogy állítólag 22 éves korunk táján van a csúcson a szellemi képességünk, tevékenységünk, úgyhogy onnantól már inkább lefelé haladunk. Érdemes az első 22 évet kihasználni, egyes számú tanulság. Kettes, hogy utána mindent kövessünk el, hogy lassítsuk a folyamatot. Mindegy, csak azért, mert egybevágott az előző, azért mondtam, hogy a szokásoknak milyen ereje van. Ez szállóigévé vált. Ezt tudja minden ember, aki már próbálkozott vele, hogy valami változtasson. Hihetetlen nehéz ezt letenni. És van még egy dolog, amit itt megpróbálok megfogalmazni, vagy magunkra ismerünk, vagy nem. Szerintem nagyon igaz mindnyájunkra, lényegében minden emberre, hogy azt is jelenti ez a fajta élet, ahogy én gondolkodom az életről, hogy mi azt szeretnénk, hogy a magunk képére formáljuk a körülményeinket, az életfeltételeinket, a bennünket körülvevő embereket. Tehát akkor éreznénk jól magunkat, hogyha minden hozzánk igazodna. Most nem rossz értelemben értem én ezt, hanem akkor lenne komfortos az élet. És tulajdonképpen abból áll az életünk, hogy változtatni akarunk a dolgokon. És dolgunk, ha ez nem sikerül. Nem? Nem tudom, mit szóltok ehhez. Csak nekem az is eszembe jutott itt az ige kapcsán, hogy hát az az ige meg azt mondja, hogy nehogy már az az élet legyen az etalon, ahogy mi gondolkodunk. Hát most írja az ige, hogy erről nekünk le kéne mondani. Tehát egy megváltoztatandó dologhoz akarom szabni a többiek életét is. Éppen, hogy nem ez a mércéje a helyes életnek, ahogyan mi gondolkodunk, hanem arról szól az életünk, hogy meg kéne találni, hogy mi a helyes mérce, és ahhoz, hát modern szóval ez úgy meg, hogy ahhoz kalibrálni a saját műszerünket. Tehát be kéne állítani. Még úgy vagyunk vele, hogy ha van etalon ebben az életben, akkor az én műszerem. Így kell látni, így kell gondolkozni, így kell mondani, így kell csinálni. Kedves gyülekezet, én ezt nagyon fontosnak tartom, azért is említettem, és azért is ismétlem, hogy mi egy olyan életfelfogáshoz, szemlélethez, értékrendhez kívánjuk igazítani a környezetünket, tárgyi értelemben is, meg emberi kapcsolatainkban, ami nem biztos, hogy tökéletes, nagyon nem biztos, sőt valószínű, hogy nem az. És amiről az ige azt mondja, hogy de hát azon éppen változtatni kéne, azt fel kéne adni, nem hogy mércéjévé tenni dolgoknak, és ahhoz illeszteni. Még egy dolgot hagyték ehhez hozzá, még folytathatnánk a sort, most már azt hiszem ti is érzitek ennek az ízét, hogy mi mindent jelent itt az élet, hogy a saját bölcsességünkre támaszkodás az egy szerves része az emberi gondolkodásnak sajnos. Itt van a történetünk, a példatörténet. Péter ebben bízott. Azt is le kell tenni, azzal is le kell számolni. Akkor most már azt hadd kérdezem meg így a befejezéshez közeledve, hogy mit jelent megtartani akarni az életünket? Azt, amiről itt a végén beszéltem, hogy eszembe se jut, hogy felülvizsgáljam, hanem ez így jó, ahogy van, élet tovább a megcsontosodott dolgaimban, és mindent e köré próbálok tömöríteni. Hadd kérdezzem meg tőletek, hogy könnyű-e ezen változtatni? Szerintem az idő múlásával fordítottam arányosan egyre nehezebb. Minél tovább élek egy kitaposott úton, minél tovább erősítem abban magamat, hogy nekem nincs tanulnivalóm, annál nehezebb. Egyszerűen a saját bőrünkben érezzük jól magunkat, én azt gondolom. Ez a legjobb kifejezés talán erre. Egyrészt ezt szoktuk meg, mindenki azt szokta meg, amiben él. Másrészt annak a továbbvitele változatlanul, amit eddig csináltunk, mindig azt követi a legkevesebb energiabefektetést tőlünk. Tehát akármilyen akarunk változtatni, az mindig nehezebb lesz és erőfeszítést követel. Amit már én csinálok 10 éve, 20 éve, 30 éve, ne akarjon senki engem megváltoztatni, ez a legeslegkényelmesebb megoldás, és ami kényelmes, az nekünk mindig vonzó. Azonban Jézus Krisztusnak volt egy súlyos érve az alapigényben, tehát most az igazi alapigére gondolok, amit olvastam. Elnézést, rosszul mondtam, nem az igazira, hanem amit utóbb említettem, tehát a Lukás 9.24-ben van. Jézus Krisztus azt mondta, hogy aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az ő életét, én érettem, az megtartja azt. Nem általában van szó az élet elhaigálásáról. Nagyon sokan haltak meg egyébként nagy ügyekért, és nem tudom, mi lesz a sorsuk, nem biztos, hogy érdemes volt. Jézus Krisztus egy dolgot mond itt ki, hogy aki ő érte hajlandó megtenni. És ezzel még egy dolgot mond. Csak ő érte lehet ezt megtenni.
Másképp

nem fog sikerülni. Hányan és hányféleképpen akartak már rossz szokásaikkal szakítani, ilyen vagy olyan módon, talán múló módon sikerült, de hogy egész életek átalakuljanak, megváltozzanak. Az másként nem megy, mint egy erős motivációval. És emberi értelemben nem lehet elég erős indítékot találni. Azt mondta, én érettem. Mit akart ezzel mondani? Hogy ha mi felismerjük azt, amit értünk tett személy szerint. Azzal, hogy meghalt, de azzal is, hogy segít most is bennünket az életünkben. Ha már értékeljük a szeretetet, becsüljük az áldozatát, és mi is személyes közösségbe kívánunk vele jutni, úgy, ahogyan ő mindig is személyes közösséget akart velünk ápolni, mióta élünk. Sőt, azelőtt kezdődött a részéről ez az igény és ez a vágy, hogyha ez meg lesz, akkor annyira megváltozik gyökeresen a gondolkodásmódunk, az értékrendünk, a szemléletünk, hogy gyakorlatilag mi lemondunk az addigi életünkről, eldobjuk magunktól, és egy teljesen más tartalmat vesz a mi életünk. Itt ki is mondom egyik legfontosabb tételt azért, amin érdemes elgondolkozni, hogy azt mondja ez a Lukács 9.24 beli ige, hogy aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. Aki ragaszkodik a torz emberi életéhez, felfogásához, a megtéretlen személyiségéhez, az nem fog sokáig élni. Egy életet leél szerencsével itt ezen a földön, de vége, úgy nem lehet tovább élni, azt az Isten nem engedi. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy aki viszont hajlandó elveszíteni a vele született életét, letenni azt, megragadni és megtanulni egy újfajta életet, az megtartja azt. De melyiket kérdem én? Melyiket tartja meg? Nem az eredetit. Az eredeti íródik felül. Az újat fogja megtartani. És ezzel jut nyilván magát az életét, a fizikai életét is az örökké valóságban. Mit jelent elveszíteni az életünket, kedves gyülekezet? Ugye már erre utaltam korábban, hogy esetleg vállalni a halált? Válaszolok rá. Esetleg vállalni a halált, igen. Olvassátok majd el a zsidókhoz írt levél, hosszabb a szakaszt, most már nem akarom elolvasni, meg is törni a gondolatmenetet. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetének a 32. versétől a 38. verséig terjedő szakaszt. Ezek az utolsó versek, azt hiszem még vagy két verson utána a fejezetben. Ez a híres fejezet, a zsidó 11, ez a hitről szól. És Pál apostol egy ilyen elvi, nagyon világos alapvetés után példákat sorol, név szerint, konkrét példák egész hosszú sorát, és elér egy olyan pontra, ahol megszűnik név szerint mondani a példákat, és olyan egyetemesen fogalmaz, hogy milyen területeken jelentett megoldást embereknek a hit. És akkor elmondja azt, hogy hogyan gyógyultak fel, hogyan váltak győztesekké fizikai küzdelmekben, ugye Izrael seregére gondol főként. Tehát sorol, hogy mi mindenre hozott megoldást a hit, és hogy figyeljétek meg a szakasz szerkezetét, hogy egy ponton átfordul, és utána arról beszél, hogy és hogyan segített a hit azoknak, akiknek az életébe nem jött megoldás. Tehát volt, aki győzött hit által fizikai küzdelemben, de volt, akit megöltek a hitéért. És ott is azt mondja, hogy hit által. És ugye ebbe torkolik bele ez a szakasz végül, hogy emberek mit szenvedtek hit által, a hitükért és Istenért. És az a bizonyos hanganyag, amit itt említettem már, amit hallgattam hétközben, az azt vetette fel, hogy ez volt régen. És mi várható? Ennek a megelevenedése. Ez nem egy lezárt fejezet az üdv történetben. A hitért való szenvedés és a hit általi helytállás. Kedves gyülekezet, olvassuk el azt a szakaszt azzal a szemmel, hogy hogy érezzük magunkat. Mi tudnánk-e vállalni azt a felét, amikor arról beszél, hogy nem megmenekültek hit által, hanem el tudták szenvedni hit által, amit el kellett szenvedniük. És ha úgy érezzük, hogy gyenge a hitünk, szerintem úgy fogjuk érezni, akkor gondoljunk arra, hogy akkor nekünk is van még megerősödni és megtérni valunk. De nekünk is azt mondja, hogy idővel megtérvén, meggyógyulván, kigyógyulván abból, ami a te bajod. Péteré az volt, ami. Lehet, hogy amilyen nem pont az, de valami hasonló, ami fogva tart. Már sok mindent elértünk a hitéletünkben, győztünk sok mindenben, van sok tapasztalatunk, majd mindjárt a záróénekben énekeljük, hogy már majdnem teljes benned a hit, csak az, hogy majdnemmel nem lehet belépni az örökké valóságba. És mindig az a legkritikusabb az utolsók, hogy mi az, ami még hátra van az életünkben. Mi az, amit még nem sikerült. Péternek az életében nem tudott az lenni Jézus Krisztus, akinek lennie kellett volna. Egy alapvető, döntőfontosságú dolog hiányzott az életéből. Félő, hogy nekünk is. És itt vetném fel akkor, hogy mi a nehezebb. A halált elszenvedni,
Én megkockáztatom, hogy egyszer azért az ember, ha jobban belegondol, talán neki tudja szánni magát, és azt mondja, hogy valaki más keze által elveszek, hát elveszek, de tudom, hogy kinek hittem, és tudom, hogy miért. Ez a nehezebb, egyszer a fizikai halált átélni, vagy az a nehezebb, hogy naponta meghalni újra, és önmagunknak. És nem lehet kitérni a kezünk elől. Az mindig ott van velünk. Kedves gyülekezet, én nem akarok itt ilyen patetikus dolgokról beszélni, de nem vagyok benne biztos, hogy egy könnyebb küzdelem az, amire egyébként mi vállalkoztunk, akik már szövetséget kötöttünk a megváltóval, hogy naponta fölülírjuk magunkban a régi életünk törvényeit, a régi pszichének a törvényeit, és azt mondom, hogy én azt nem, semmiképpen nem. Ez lenne a küzdelem lényege. Milyen tapasztalat volt Péter életében a teljessé válásra a hitnek, a megtérésnek? Erről roppant fájdalmas, nem? Erre utaltam korábban. Egy nagyon fájdalmas tapasztalat által vezetett az út, másképp nem lehetett. Kedves gyülekezet, nekünk fel kell vérteződnünk azzal a gondolattal, hogy valószínűleg nekünk is fájdalmas tapasztalat lesz az életünkben, akár mi is az a dolog. Tehát nem egy mentális belátás, hogy ja, hát eddig erre nem gondoltam, és akkor most már haladni fogok, hanem valószínűleg nekünk is a magunk életében egy megrázó tapasztalat lesz az, amivel Isten segíteni tud, de segít, mert nem hagy bennünket abban az állapotban, amiben vagyunk. Hát a gyülekezet, én azzal zárnám a mondandómat, ez a befejezés is, hogyha úgy tetszik, hogy tegyük fel azt a kérdést magunknak, de úgyhogy el is gondolkodunk a válaszon, nem csak a kérdést, hogy több-e a mi tanítványságunk a Péter tanítványságánál, akkor, mielőtt meg elkövette volna a tagadását. Elmondhatjuk-e azt, hogy mi már megtapasztaltuk azt, hogy mi nem bízhatunk magunkban úgy, ahogy ő megtapasztalta. Én attól tartok, az a benyomásom, az a véleményem, hogy legtöbben, legjobb esetben őszinte szeretettel önmagunkat nem igazán ismerve ragaszkodunk a Mesterhez. Pontosan úgy, hogy Péter is ragaszkodott. Okoljunk az ő történetéből. És a másik kérdés, amit fel kell tegyünk magunknak, hogy éppen nemrég olvastam, hogy idevágó szakaszt, azért is kapcsolom ide, de ide is tartozik, hogy gyűlöl-e bennünket a világ. Mert Jézus azt mondta, hogy ha engem gyűlölt, titeket is gyűlölni fog. Nektek milyen érzésetek van? Engem úgy nem nagyon, tehát nem panaszkodhatok igazán, de nem gyűlöl a világ. Egy bizonyos értelemben jó is ez, hát okot ne adjak rá, ez igaz, de tudjátok, hogy mire mondta Jézus? Hogyha mi úgy élünk, ahogy ő élt. De nem úgy, hogy ez a szót a stikába. Ugye most ezen gondolkoztam, hogy mondjam, de mondom, tudjátok, mit jelent az, hogy hát hogy nem nagyon demonstrálom azért, hogy ki vagyok. Ha mi őszintén éljük meg a hitünket, és nem rejtve, akkor előbb-utóbb ugyanúgy válaszút elé állítjuk az embereket, nem mi, hanem amit képviselünk, ahogy a nő is ezt tette. És abból gyűlölet lesz. Ugye az idézet, amit itt részben idéztem, hogy gyűlöl-e minket a világ, az úgy szól, hogy mi az oka annak, hogy most olyan békességük van a keresztényeknek, nekünk. Noha régen nem volt. Az az oka, azt mondja, hogy a világ nem változott meg. A világ legfeljebb rosszabb lett. Nem azért van békesség, mert a világ befogadóbb a kereszténységre, hanem azért van békesség, mert a kereszténység befogadóbb a világra. Ezt mondjuk én mondtam, ezt nem az idézet mondja, de azért igaz talán. Meg kell vizsgálnunk magunkat, és egyenként a Péteri történet mércéje alá állnunk önmagunk előtt, az önmagunk szemében, hogy mit érthetünk meg ebből, mit okulhatunk ebből, mert ez így nem lesz jó. Azt mondta Jézus Krisztus, hogy megtérvén számítok rád, mindnyájunknak mondja. De ebben benne van még valami. Ha ez nem következik be, ha nem térünk meg, ha nem egészül ki a mi megtérésünk úgy, ahogy ki kell a magunk életében, akkor nem számít ránk. Sajnálja, de nem tud felhasználni bennünket. Kedves gyülekezet, én azt kívánom, hogy legalább annyi áldásotok származzon nektek is ezeknek az átgondolásából, mint nekem származott az utóbbi két hétben. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, kedves vendégeinket és a gyermekeket is. Szeretnék szólni röviden pár szóban a gyermekekhez ezért, akik úgy a sorok között elrejtve ülnek. Kérném, hogy gyertek, fáradjatok előre. Egész héten az imaheti anyagban ti is tanulhattatok valamit. Jézus megkeresett titeket is egész héten, gyermekek. És valami ilyesmit mondott néktek, hogy tanuljatok tőlem. Valamit a hétnek minden napján tanulhattatok Jézustól. Ki emlékszik, hogy mi mindent tanultatok ebből az estékből, az esti imaórákból? Egyik volt az őszinteség, nagyon köszönöm, ez megmaradt benned. Az első mi is volt, ott még egy igét is, ahol voltam, tanultuk a gyerekekkel. Ki emlékszik rá? Szelídséget, alázatot tanulhattunk Jézustól, őszintességet tanulhattunk Jézustól. Mit tanultatok még, gyermekek? Figyelmességet, Isten, de örülök, ezek a gyerekek tényleg tanultak az imaheti anyagból valamit Jézustól. A mai alkalommal, most nem ismételném át mindegyiket veletek, a mai alkalommal szeretnék felolvasni kettő rövid igeszakaszt. Lukács evangéliumából így olvasnám. Mikor pedig elmennének a helyre, mely koponya helyének mondatik, ott megfeszítették őt a gonosztevőkkel együtt, egyiket jobb kéz felől, másikat bal kéz felől, és mondta: Atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Kiről szól ez az ige? Ki volt az, akit megfeszítettek? Két latorral, egyiket jobb kéz, mondjátok kórusban, Jézus volt. A másikat pedig jobb és bal kéz felől, és Jézus volt középen. És Jézus volt az, aki így szólt és így imádkozott az ő atyához, édesapjához, hogy atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ez kikhez szólt? Kiknek mondta ezt Jézus? Kikért imádkozott így? Népért, az emberekért, az ott állókért, így van. Most nézzük meg, miért tette ezt Jézus, valami nagyon jó dolgot csináltak Jézussal? Az élet legrosszabb dolgát tették, megöltek, meggyilkoltak egy ártatlan embert, ráadásul a világ megváltóját. Ha valakivel valami rosszat elkövetnek, rosszat tesznek, mit gondoltok? Mit tud az ember csinálni? Egy gyermek például mit csinál, ha valami nagyon rosszat követnek el ellenetek, mondanak rólatok, vagy csinálnak veletek szemben? Ti mit tennétek? Hát ez nem is olyan egyszerű dolog, ugye, hogy mi mit tennénk olyankor, én úgy gondolom. Én csak arra szeretném a figyelmeteket irányítani, hogy ma mit tanulhatunk Jézustól, hogy Jézus mit is tett ezekkel az emberekkel. Így az ige elmondta, hogy imádkozott értük, és azt kérte, hogy bocsásson meg nekik az Atya, mert azok az emberek, amit tesznek, annak nincsenek tudatában, nem is értik igazán, amit tesznek. Volt már, hogy valaki valami nagyon rossz dolgot követett el ellenetek az iskolában, óvodában, vagy valamilyen más környezetben? Volt rá példa? Hogy esett ez nektek? Milyen érzések voltak bennetek? Nagyon rossz, szomorúság, ugye? Sokféleképpen tudnánk megfogalmazni. Mit gondoltok? Jézus azért imádkozott, hogy az Atya bocsásson meg nekik, mert ő maga nem tudott megbocsátani, és legalább akkor az Atya bocsásson meg az embereknek? Nem, hanem... azért, mert ő maga eljutott oda, hogy meg tudott bocsátani, és ezt kérte az édesapjától is, hogy ő is bocsásson meg ezeknek. No most, mit gondoltok ezeknek az embereknek, akik ilyen rosszat követnek el? Ha ti ellenetek még egyszer elkövetnének valami rossz dolgot, ti hogy állnátok ehhez hozzá? Gondolkodjatok ezen, jó? És akkor mutatnék egy történetet nektek, még a Szentírásból, hogy Jézus hogyan állt ahhoz az emberhez, aki valami nagyon rossz dolgot tett ellene. Volt egy tanítvány, aki el is árulja Jézust, hogy is hívták? Júdás volt az a tanítvány.
És amikor Jézus a Getsemáné kertben vagy, Júdás hogy megy hozzá, hogyan mutatja meg, hogy ki az a Jézus? Rámutat az ujjával, vagy valamit odaad neki? Megcsókolja. De hát a csók az minek a jele, gyermekek? Kit szoktunk csókkal köszönteni? Akit szeretünk. Na most Jézus. Jézust szerette Júdás? Sajnos ki kell mondani, hogy nem. Azzal együtt, hogy csókot adott neki, nem szerette Júdás sajnos. És amikor így próbálja félrevezetni Jézust, Jézus felé azt mutatja, hogy ő szereti őt, ő kedveli őt, de közben hozott magával hatalmas sereget ellenségként, hogy Jézust elfogják. És Jézusnak milyen lehetősége lett volna még ekkor? Mit tehetett volna Jézus? Ha ti látnátok, hogy valakik el akarnak titeket fogni, mit tennétek? Elszaladnátok, így van, elfutnátok. Mit tehetett volna Jézus például? Ez is egy adott lehetőség lehetett volna, elfuthatott volna, elszaladhatott volna, ellene állhatott volna annak, hogy őt ne fogják el. Ahogyan mondta, 10 000-nyi angyalt hívhattam volna, hogy megvédjen. Nagyon sok lehetősége volt Jézusnak. És mégsem élt egyetlen egyel sem, hanem hagyta, hogy az ő ellenségei, az ő gyűlölői elfogják őt, kihallgassák, megverjék őt, és közben Jézus mit tesz? Végig mit tesz gyerekekért? Gyerekek kiért imádkozik? Tehát Jézusnak is fáj, amikor megverik, a lelke is fáj, fizikailag is fájt és szenvedett, és annyi sok rossz, gonosz dolgot mondtak neki, ami csupa hazugság, rágalom, igazságtalanság volt. És Jézus mégis kire gondol? Azzal foglalkozik, hogy neki mi fáj, neki mi esett rosszul, velem mit tettek? Hányszor olvasjuk ezt a Bibliában, hogy vele mit tettek, arra figyel. Egyetlen egyszer sem. Nemrég találkoztam egy hölgyel, aki elmesélte, hogy hogyan csapták őt, de amikor a lakását megpróbálta eladni, el is adta a lakását, micsoda anyagi veszteség érte őt, és belebetegedett, pszichiátriára került, és éveken át hordozza, azért, mert vele rosszul bántak, őt becsapták, hazudtak neki. Egy életen át hordoz ennek a nyomot, és nem tud kijönni abból, hogy vele mit csináltak. És nézzük meg Jézussal, mit tettek, gyerekek. És Jézus hogyan válaszolt mindazokra a bántásokra, sértésekre? Azért imádkozott, hogy Atyám, bocsáss meg nekik. Gyermekek, mit tanulhatunk tehát akkor Jézustól? Ha bennünket bántanak, hová kell eljutnunk nekünk is? Hogy fogalmaznátok meg? Hát Jézus hogyan tette? Megbocsátott nekik. Ide kell eljutni, sajnálni azt az embert, mert Júdás például az örök élet lehetőségét teljesen elvetette magától. Teljesen. És azok az emberek, akik megáltalkodottan gonoszok és rosszak, és csak a rosszat képesek tenni másokkal szemben, azok vannak a legrosszabb helyzetben, és nem mi, akik ellen a rosszat elkövetik. A legfontosabb mindig megbocsátani bármilyen rosszat tesznek ellenünk, és ezzel Jézus tovább mutat. Imádkozni értük. Imádkozni értük. Gyermekek, kívánom, hogy a mai alkalomról se felejtsétek el, hogy Jézus mit tanított nektek. Amen. Mehettek vissza. Kedves gyülekezet, nyissuk meg Isten igéjét Máté evangéliuma 7. fejezeténél. Máté evangéliuma 7. fejezetéből a 13. és 14. verseket így fogom olvasni. Tehát Máté evangéliuma 13. és 14. verseit a 7. fejezetéből ekként olvasom. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak.
Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, mely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Eddig olvasnám az ige szakaszt, és egész héten mi is egy ima hétben részesülhettünk, és az ima hétnek az áldásait szeretném egy picit csokorba gyűjteni, hogy megmaradhatna bennünk is maradandó emlékként, mit is jelent. Így kezdődött az első tanulmányunk, vándorlás a keskeny ösvényen. Mit jelent ez a mi életünkben? Vándorlunk-e a keskeny ösvényen, és vajon célba érünk-e? Így szólt az első egy mondat az első tanulmányunkból, ami rám nagyon nagy hatással volt. Akkor az Isten angyala megszólította Ellen G. White-ot, és azt mondta néki, mikor kereste a földön maradt Jézust váró népet, így szólt hozzá, tekints ismét abba az irányba, de néz egy kissé feljebb. És ő arra felé nézett, mert az angyal mondta, és egy keskeny, egyenes ösvény pillantott meg, mely magasan a világ fölé emelkedett. Próbáljuk meg vizuálisan elképzelni, amit felolvastam. Isten ad egy látomást az ő szolgájának, prófétájának, elragadja őt, és a látomásában keresi az advent váró, Krisztust váró népet, és ahol ő keresi, ott nem találja. Elmondják neki, hogy följebb tekintsen és följebb nézen, mert az a nép már egészen máshol van, magasan a világ fölé emelkedve járja a keskeny utat. Mit is jelent magasan a világ fölé emelkedni, és járni a keskeny úton? Így szólt az alapigénk, hogy menjetek be a szoros kapun, mert tágas a kapu, és széles az út, mely a veszedelemre visz. És ezen a széles kapun és széles úton sokan vannak, amely a veszedelemre visz. De van egy másik út, és van egy másik kapu, ami nagyon keskeny, ettől szoros, amely az életre visz, és ezen a keskeny, szoros úton pedig kevesen vannak. No, ez az, amiről lát Ellen White a látomását, hogy Isten népe magasan a világ fölé emelkedett, és ment, haladt a keskeny úton. Aztán tovább mennénk, és szeretnék egy pár gondolatot felolvasni, hogy mit is jelent a keskeny út, és mit is jelenthet a széles út. És kedves gyülekezet, kedves testvéreim, közben mindenki próbálja megfejteni, hogy ő hol van. Magasan a világ fölé emelkedve-e járja a keskeny utat, vagy pedig a világban elterülő széles úton jár és halad. Ugye elmondta az ige, mind a kettőnek megvan a következménye. Az egyik az életre, a másik a halálba visz. Tehát így olvasnám a következő gondolatokat. Sokan egymás irigylése és gyűlölete, a féltékenység, a rossz hiszemű gyanúsítás, torzsalkodás, veszekedés és keserű lelkület ápolása. Tehát a gyülekezetben ezt mondja, hogy sokan egymás irigylésében, gyűlöletében, féltékenységében, a rossz hiszemű gyanúsítás, torzsalkodás, veszekedés és keserű lelkület állapotában vannak, és ezeknek a gyümölcseit termik. Ez melyik út, kedves testvéreim? Segítsetek mindig nekem, jó, azonosítsuk be együtt. Köszönöm, ez a széles út. Ezt mondja ki, hogy egymás irigylése, gyűlölet, féltékenység, harag, rossz hiszemű gyanúsítás, veszekedés, és valami keserű lelkületnek az ápolása a gyülekezetben. Isten népéről azt a látomást kapta Ellen White, hogy magasan a világ fölé emelkedve haladnak és mennek, és van egy része, akik pedig a világban járva, elterülve élnek. Én melyiken vagyok? Én bennem, amiről itt a prófétaság lelke sorai szóltak, van-e valami? Aztán tovább mennék, sokan önelégülten tekintenek vissza azokra az évekre, amikor kiálltak az igazság mellett. Véleményük szerint jutalom jár az egykori megpróbáltatásokért és engedelmességért.
de az Isten ügye melletti hajdani kiállásuk csak bűnösebbé teszi őket az Úr szemében, amiért nem tartottak ki és nem haladtak előre a tökéletesség felé. A tavalyi hűség sohasem teszi jóvá az idén elkövetett hanyagságunkat. A tegnapi igazmondás nem teszi jóvá a mai hazugságot. Úgy gondolom, hogy elég egyértelmű, azt olvastam, hogy sokan önelégülten, azaz magukkal megelégedve tekintenek vissza arra, amikor ők egyszer megismerték az Istent, amikor ők egyszer hívőkké váltak, hívőkké lették, átmentek sok-sok megpróbáltatáson, sok-sok nyomorúságon, és úgy érzik, hogy ezért jár nekik valami, jár nekik az üdvösség. És azt mondja a prófétaság lelke, de Isten szemében ők csak bűnösebbek azért, mert nem tartottak ki azon az úton, amelyen elindultak. Ezért a tavalyi hűség sohasem teszi jóvá az idén elkövetett hanyagságunkat, és a tegnapi igazmondás sem teszi jóvá a mai hazugságunkat. Melyik út ez? Széles vagy a keskeny út? Segítsetek! Széles út, ugye? Egyértelmű, hogy egyformán értjük el. Aztán tovább mennék, egy kicsit még tovább olvasnám. Akkor vagyunk a legerősebbek, amikor ismerjük és elismerjük gyengeségünket. Az a legnagyobb veszteség, amikor egy ember nem tart ki Krisztus mellett. Tehát akkor vagyunk a legerősebbek, amikor elismerjük gyengeségünket. Melyik út? Széles út vagy keskeny út? Keskeny út. Aztán tovább mennék még egy kicsit. Ha Jézus ma szemügyre veszi hitvalló követőinek állapotát, akkor hálátlanságot, alakoskodást, kétszínűséget, büszkeséget és hitehagyást lát. Ha Jézus ma szemügyre veszi hitvallói követőinek állapotát, akkor én bennem. Vajon mit lát Jézus, testvéreim? Azt írja a prófétaság lelke, hálátlanságot, alakoskodást, kétszínűséget, büszkeséget és hitehagyást. Van-e ebből bennem valami? Melyik út ez? Széles út. Tovább mennénk. Ám magunk kicsiny voltának belátása és alázat szükséges ahhoz, hogy Isten elfogadhasson. Még egyszer, magunk kicsiny, semmi voltának a belátása, és alázat szükséges ahhoz, hogy Isten elfogadhasson. Melyik út lesz? Keskeny út. No, sok dolgot kiírtam én ide magamnak, de azt mondom, hogy ennyi elég számunkra ahhoz, hogy érzékeljük, hogy mi van a széles úton, és ami már nem fér a keskeny útra rá, amivel nem haladhatunk a keskeny úton, én nem is folytatnám tovább mindazt, amiket magamnak kiírtam és kijegyzeteltem. Ezért rátérnék a mai témánkra, a mai anyagunkra, amelynek ez a címe, hogy ki tartja fenn a köteleket. Egy látomásban elragadtatott Ellen Goodwight, és azt látta, egy hatalmas tömeggel útra indult. És ebben az utazásban színültig megrakott szekerekkel mentek. Vajon mi lehet a jelképe ennek, hogy elindultak egy hosszú, nagy útra? Testvéreim, amikor megismertük az Istent, megismertük az ő igazságát, amikor mi elkezdtünk gyülekezetté válni, gyülekezeti tagokká válni, akkor ti hol indultatok el? Ezt neveznénk keskeny útnak. És amikor elindul az ember a keskeny úton, mert az életünk ugye nem arról, hogy egyszer megkeresztelkedtünk, megismertük az Urat, elkezdtünk gyülekezetbe járni, aztán telnek a napok, telnek a hetek, telnek a holnapok, és telnek az évek. De az micsoda, ha nem a keskeny, vagy a széles úton való haladás? Valahol mindannyian haladunk, valamelyik úton mindannyian helyet foglalunk, valamelyik úton rajta vagyunk és menetelünk. És ez az úton való járás, haladás a megtérésünk óta. És elindultak nagy szekerekkel megrakodva.
És úgy elgondolkodtam ezen nagyon mélyen, nemrég vagytok, akik megkeresztelkedtetek, és visszaemlékszünk mi is a magunkéra. Annak idején az ember úgy érezte és úgy gondolta, hogy valami már túl vagyok, és milyen jó, milyen áldás, mennyi mindentől megszabadított és megszabadíthatott a jó Isten. És közben az ember úgy érzi, hogy azzal, ami még benne van, amit talán nem lát, vagy lát, de még ott van, megrakodva jól a szekerekkel, megtűrve magunkban sok-sok dolgot még megrakodva a szekerekkel, elindulunk és menetelünk a mennyei hazába. Ne felejtsétek el, minden napotok, hetetek, hónapotok. Nem csak úgy telik el, hogy 2009 volt, most 2010, aztán 2011, 2012. Ez testvéreim, menetelés a mennyei hazába, csak melyik úton megyünk. A keskenyen vagyunk-e, vagy pedig a széles úton menetelünk, de annak nem a mennyei haza lesz a vége, a végeredménye. És ahogyan így elindulnak ezen a szekerekkel megrakott úton, és amint haladnak, egyre inkább emelkedik az út, egyre magasabb lesz, és úgy érzik, hogy nehezen tudnak már tovább menni, és az is megnehezíti az utazásukat, hogy az útjuk egyik oldalán hatalmas szakadék, a másik oldalán pedig egy fehérre meszelt fal van. És ahogyan így mennek, egyre inkább azt érzik, hogy lehetetlenség tovább haladni a kocsikon. Nézzük meg, elindultak szekerekkel jól megrakodva. Hova jutnak, mit kell csinálniuk? A szekereket elhagyni. Mit gondoltok, mennyi mindent kell elhagyniuk abból, amit a szekérre tettek? Egy szekérre mennyi fér fel? Tudom, hogy már nem szekérrel költözünk, de azért el tudjuk képzelni, láttunk még szekeret, mennyi minden fér fel. Költözködésnél is mennyi minden férne föl. Jó sok dolgot el kell hagyniuk. És hogy tovább mennek ezen a keskeny úton, azt látják, átrakodnak pár málhát, ami még éppen megőrizhető volt, átrakodják őket a lovakra. És úgy érzik, ha megtartják a lovakon lévő málhákat, a mély szakadékba zuhannak. Azokat is levágják. Miük marad? Mennyiben indultak el? Mennyi időt töltöttek a képesen becsomagolni?

és már itt annyira elvéknyodik a talaj a lábaik alatt, ahol mehetnek, hogy föntről a magasból egy köteleket bocsátanak alá, amibe bele tudnak kapaszkodni. Kedves testvéreim, vizuálisan megint próbáljuk elképzelni, hogy mennyire keskenynek kell lennie annak az útnak, ahol már egy kötélre is szükségem van, hogy az úton még haladni tudjak. Elég keskeny út? Isten népe magasan a világ fölé emelkedve haladt és ment a mennyei hazába. Megfelel ez az út annak? Az első látomásnak? Ugye? Aztán tovább menve a látomásban azt láthatjuk, hogy mindig abból a hatalmas tömeg, amellyel elindultak, egyre és egyre kevesebben maradtak. Megfordultak, és keresték azokat az embereket, akikkel egykor elindultak, akikkel egykor gyülekezetbe jártak, akikkel egykor evangelizációra jártak, akikkel egykor megkeresztelkedtek, akikkel egykor barátságban voltak, testvérek voltak. Keresték a többieket, de nem találták. Minden egyes próbánál lemaradtak sokan, vagy volt, ahol néhányan, de mindig lemaradtak emberek a tömegből. Hol lehetnek vajon azok most, ha nem láttuk őket a csoportban? Aztán tovább mennék, azután pedig szorosan a falhoz simultunk, mégsem találtunk biztos támaszt a lábunknak. Tehát annyira szorosan a falhoz simulnak, de nincs támasz már a lábuknak, ezért szinte csak nem teljes súlyukkal, a kötelekre nehezedve tudnak tovább haladni. Keskeny, nehezen járható út. Gondoljuk végig. És ekkor megértették a leghatalmasabb dolgot, föntről tartanak bennünket. És utána pedig így folytatja, most már szinte mindig teljes súlyunkkal a köteleken csüngtünk. Ekkor észrevettük, hogy a fehér falon véres lábnyomok tűntek föl. Vajon miért és mi történt? És megértették, hogy amikor az ember, és amikor ők haladnak ezen a keskeny úton, és a vér is kicsordul a lábukból az út nehézségei miatt, valaki már előttük végig tudott menni ezen az úton, valaki ment. És úgy végig gondoltam ezt a jelenetet, hogy kellett mennie annak, aki fogta a kötelet, és közben a véres lábnyomok ott maradtak a falon, hol haladtak már testvéreim? Hol volt a lábuk? Keskeny az az út, amely az életre visz. Kevesen vannak, akik azon járnak. Én melyik utat járom? Melyik úton vagyok, kedves gyülekezet, kedves testvéreim? Mindenki fölteheti magának a kérdést, és tovább mennénk, így olvasom. Végül széles hasadékhoz értünk, ahol ösvényünk véget ért. Nem volt már semmi, ami irányítaná lábunkat, semmi, amire léphettünk volna. Ekkor félénk suttogással kérdeztük egymást. Mi tartja, azaz ki tartja fönn a köteleket? Olyan gyötrelmen mentem át, mint még soha. Félelmetes tusa állt előttünk, ha itt csődöt mondunk, hiába viseltünk el mindent. Hiába volt a keresztény utunk 20, 35, 10, akárhány éve, hiába voltak a megpróbáltatások, hiába voltak a lemondások, hiába volt bármi az életükben. Elérjük-e a célt? Szeretnék megállni egy kicsit, és végig gondolni veletek, megint visszatekinten, amikor elindultak ezek az emberek, megfogalmaztuk már többször megrakodott szekerekkel és hittel. Ugye azért ezt is el kell mondanunk, indultak el. Mi maradt a végére, kedves gyülekezet, kedves testvéreim? A hit. A hit, amellyel eddig is el tudtak jutni. De most a mindent kiálló nagy próba még ott van előttük. Közvetlenül a célba érkezésük

előtt, még a keskeny út egyre keskenyebbé válik, még nincs vége. Ott van a gyötrő kérdés, vajon elérjük-e a célt? Kedves testvéreim, felszoktuk tenni magunknak ezt a kérdést. Vajon bejutunk-e a mennybe? Vajon elérjük-e a célt? Keskeny út. Vajon elérjük-e a célt? Ha a kötél elszakad, menthetetlenül elveszünk. És újra felhangzott a kérdés. Ki tartja fenn a köteleket? Ki lehet, aki egész eddig vezetett bennünket, segített bennünket minden próba, minden nyomorúság, minden nehézség mellett? Ki tartja tehát a köteleket? Ki tarthatja a köteleket? És azt tudjuk mondani, azok az emberek, akik az életükben megtapasztalták az Isten szeretetét, Krisztus áldozatát, az áldozatból merítettek hitet, erőt, az áldozatából tudtak emberekhez viszonyulni, ebből tanulták meg, hogy hogyan kell más emberekhez viszonyulni, mit kell értük tenni. Azok az emberek tudnak csak eljutni a célig. És ezért sikerült nekik is eljutni arra a hatalmas gondolatra, eltökéltségre, hogy egyedüli reménységünk, ha teljesen a kötélre hagyatkozunk, mert Isten tartja a köteleket. Isten tartja az életünket, és minden próba, nehézség mellett Isten vezet bennünket a keskeny úton. Nagyon sokan fölteszik a kérdést, és azt mondanák, hogy ha Isten szeret, akkor ez miért van az életemben, az miért történik meg velem, ez miért alakult a széles úton, kényelmesen, nehézségek nélkül, szinte nehézségek nélkül lehet haladni. De a keskeny úton próbák, és Krisztus vezet és vár rátok. És miután meghozták a döntést, hogy Isten tartja a köteleket, nincs mitől rettegnünk, Isten nem hagyott cserben bennünket, eddig is biztos kézzel hordozott, akkor eljutottak erre a meggyőződésre, akkor eljutottak a célba is, mert ezután tudták megtenni azt, ami bekövetkezett az életükben. Egy alant elterülő, mély szakadékon kellett átmenniük a kötél segítségével. A kötélen át kellett lendülni a túlsó rétre, ami egyenlő a látomásban Isten országával, a célba jutással. És miután eljutottak ide, hogy kitartja a köteleket, kivezette őket egész úton, miért hordozták el a megpróbáltatásokat, azokban ki volt mellettük a megpróbáltatásokban, kivezette ki mindig az életüket, kiadott erőt, bátorságot nekik. Így tudták átlendíteni magukat. És szeretném most, ha megkeresnénk együtt egy másik igét, János apostol levelében találjuk meg. János apostol levele, amely így szól, az 5. fejezet, 4. verse. Tehát János apostol levele, 5. fejezet, 4. verse így szól. Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, a keskeny úton csak így lehet járni, csak így lehet végigmenni. Mindaz, ami Istentől született, ami Istentől születik bennem, amikor én Isten szeretetére, Krisztus áldozatára nézek, és ez alapján gondolkodom, és ez alapján cselekszem, akkor az legyőzi bennem a világot. Legyőzi az irigységet, legyőzi a féltékenységet, legyőzi a vitákat, legyőz mindent az ember életében. És ami legyőzi a világot, amely győzedelemmé teszi, az a mi hitünk, az Istenben és az ő fiában elrejtett hit.
Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, ez az, amire elhív Isten bennünket. Erre a hitre, ezt szeretné ajándékozni mindannyiunknak, de erre a hitre csak egy helyen, csak egy úton tudunk szert tenni. Melyik az az út? A keskeny és nehéznek tűnő, tehát nehezen járható útról beszélt Jézus. De azok a lábnyomok, amelyek ott voltak a fehérre festett falon, az mutatja, hogy ezen a keskeny és nehezen járható úton valaki biztosan előttünk ment, végig haladt, és az maga az Úr. És ha ő végig tudott menni, ezzel bátorít mindannyiunkat, minekünk is sikerül, mi is győzhetünk, ha lemondunk a világ kívánságairól, ha lemondunk a világ szeretetéről, ha lemondunk az olyan kívánságokról, amelyek elvezetnének bennünket Krisztustól. Kívánom, kedves testvéreim, kedves gyülekezet, segítsen Isten bennünket is ez a hithez, amely legyőzi a világot, a világ kísértéseit és megpróbáltatásait. Amen.

Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Először a gyermekekhez fogok szólni, ahogy szokásunk ez, úgyhogy gyertek az első sorba. Mindenki kap egy képet tőlem, aki szuper. Tudjátok, hogy amikor itt vagyok, akkor mindig valamilyen élőlényről szoktam nektek beszélni. Múlt alkalommal emlékeztek, miről beszéltem? A borsó szemecskéről beszéltem, így van. A mai napon egy állatot választottam, ez nagyobb, mint egy borsó szem. És hát nem tudom, hogy... Te tudod, na? Igen? Hát a verébnél picit nagyobb, de nem a veréb lesz. Az mindjárt a kép majd segít nektek. Szerintem a képről se fogjátok fölismerni, de aki fölismeri, az... Tessék. Akinek testvére is van, és nincs itt véletlenül, a testvérenek is vihet, hogyha akar. Majd ide teszem, és akkor innen lehet vinni plusz darabot. Na, a képről valaki fölismeri? Nem? Igen? Nem kolibri, de mérete az hasonló. Szerintem ez még a felnőtteknek is gondot jelent. Na? Igen? Hát, tessék, nem galamb, micsoda? Nem. Hát akkor egy új madárfajt fogok most veletek megismertetni. Ez a madár az aranylile. Aranylile, így hívják. Aranylile. Hát nem csodálkozom, hogy nem találkoztok vele itt Magyarországon, mert Alaszkában él. Nagyon-nagyon hideg helyen. És azért választottam őt a mai napon, mert emlékeztek, mindig próbálom belétek súlykolni azt, hogy az iskolában mit tanítanak? Azt tanítják, hogy minden a véletlenből állt elő, az egyszerűbbből lett a bonyolultabb, a majmok őseiből lettek a majmok, meg az emberek. Azt tanítják, hogy a növényekből lettek valahogy az állatok. Szóval sok mindent tanítanak, amit nekünk mindig meg kell tanulni. Ugye? És hogy egy ősbolygóból keletkezett minden, így van, ezt tanítják. Már látom, te is olvasod a földrajz, meg a biológia könyveket. Azt nekünk mindig nagyon pontosan meg kell tanulni. És ha minket felszólítanak, vagy felelni kell, vagy dolgozatot kell írni, akkor azt ötösre kell mindig megtenni. Nem, ötösre. Ja, hogyha, bocsánat, múltkor beszéltünk, hogyha német iskolába jártunk, akkor egyesre. Tehát a legjobbra, a leges legjobbra kell írni, vagy pedig felelni. Erre mindenki emlékszik. És a másik felére emlékeztek, hogy viszont mi az igazság? Tényleg a véletlenből jött minden létre? Nem. Ha nem? Az Isten teremtett. Tehát csak az Bibliát ki kell nyitni, az első lapon ott van, Isten szólt és lett. Mondta, hogy legyenek madarak, és lettek madarak. Na de miért őt választottam? Mert ő is, bár nem tud beszélni, mégis Isten teremtő hatalmáról beszél. Képzeljétek el, hogy ez a picike kis állat, ez körülbelül 20 deka, 20 deka a súlya. Ez a picike kis állat, mikor megszületik, akkor... Mikor 2 hónapos, akkor a szülei elrepülnek Alaszkából Hawaii-ra, elmennek nyaralni. Hawaii egy nagyon jó kis sziget, nagyon meleg van ott, jók a körülmények. A szülei ott hagyják őket, de úgy hagyják ott, hogy ott a fészekben, a kis mélyedésben van mindenféle jó kis táplálék, meg növények, úgyhogy melegben vannak és tudnak enni. Annyira sok ételük van, hogy körülbelül 2 hónap alatt olyan, mintha felhíználak, hogyha valaki mondjuk én 80 kiló vagyok, felhíznék 80 kilóról 250 kilóra. Gondoljátok el, csak esznek, csak esznek, csak esznek, csak esznek. Körülbelül 130 grammas súlyuk, és felhízlálják magukat az utolsó hónapban 70 grammot esznek. Képzeld el, hogy 80 kiló, és mint hogy 40 kilót felszednék meg magamra egy hónap alatt. Te is nem tudom, hány kiló lehetsz, 30 kiló, és akkor 45 kiló lennél egy hónap alatt. 20, nem, hát 30, 20. Így van. Tehát nagyon-nagyon gyorsan felhízlalja magát, de mit gondoltok, miért hízlalja fel magát ilyen gyorsan? Mire kell neki a zsír? Igen? Nehogy megfagyjon, arról is, hogy melegíti őt, igen, aztán? Te még óvodába jársz, úgyhogy neked ezt még nem kell tudni, de akkor figyelj, és akkor te is megjegyzed. Azért hízdalolja föl magát, mert a zsír, ami a testében van, az neki a repüléshez az üzemanyag. A szülei elrepültek, és néhány hónappal később a fiókák is már olyan erősek, hogy elindulnak a szülők után. Az nagyszerű, én is voltam valamikor 4 éves, de már nagyon régen volt. Na képzeld, de 4 évesen is meg lehet érteni, hogy ez a kis madárka, az aranylile, ami a kezetekben is van, elindul, és 4 éjszaka és 3 napon keresztül megállás nélkül repül. 88 órát repül, gondoljátok el. Észak-Alaszkából le a Hawaii-szigetekig, végig az óceán fölött. Nem szállnak le, mert nem is tudnak leszállni, 4200-4500 kilométernyi víz fölött mennek. Megállás nélkül.
valaki egyszer megszámolta, 205, ezt a felnőtteknek mondom, 250 ezer szárnycsapást csinálnak, 250 000. Olyan, mintha 3 napon keresztül nem is aludnál, csak állandóan fekvőtámaszt nyomnál. Gondold, ez a kis állat végig tudja csinálni. És mire a végére érkezik, addigra visszafogy, elfogy a zsír, 3 és 4 nap alatt, 3 nap és 4 éjszaka alatt visszafogja magát a 150-130 gram közötti súlyára. Gondoljátok el. De van még egy érdekesség. Hogy lehet az, hogy nem téved el? Hiszen ő nem a szüleivel ment, igen? Bizony. A Jóisten beletette azt az ösztönt, a tájékozódásnak az ösztönét, a vándorlás ösztönét, amit nem tudott a szüleitől megtanulni. A Jóisten beletette a pici agyába, hogy hova kell menni. És gondold el, vihar van, köd van, szél van, 3 nap és 4 éjjel repülnek, és soha nem tévednek el. A végére már olyan soványak, hogyha eltévesztenék az útirányt, csak 50 kilométerrel, nem pont Hawaii szigetére érkeznek, Hawaii környékén nincsenek szigetek, más szigetek, mint 100 km-es körzetben csak víz van. Ha rosszul lőné be magát, hogy merre kell menni, akkor belehullana a tengerbe és elpusztul. De mindegyik megérkezik. Gondoljátok el. Csodálatos? Ez lehet véletlen? Ez nem lehet véletlen. Aztán van még egy érdekesség. Képzeld el, hogyha egyedül repülne, ha csak egyedül repülne, akkor hiába hízlalja föl magát, menne, repülne, de nem érkezne meg havig, mert elfogyna a zsír és beesne a tengerbe. Mert annyi zsír nincs rajta, ami egyedül elég lenne. 2 szabályt tudnia kell, pedig senki nem beszélt vele. Az első szabály, soha ne repülj egyedül. Ezt ők tudják. A második szabály, mindig V-alakba repüljetek. Tudjátok, mi repülnek V-alakba? Mert így kisebb a légellenállás, ezért nem kell annyi energiát használni, és elég lesz a zsír, ami van. Honnan tudják ezek a kicsinkek is állatok, hogy együtt kell repülni, V-alakba kell repülni, Hawaii szigetekre kell repülni, előtte hízlalniuk kell magukat? Ez nem lehet a véletlen. Ez csak a Jóisten teremtette. Fel is olvasom nektek mindjárt a Biblia első lapjaiból. Otthon is keressétek meg. Így olvasom. Erről beszél az aranylila nekünk. És mondta Isten, pesdüljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől, és madarak repdezzenek a föld felett, és az ég mennyezetének színén. És megáldotta azokat Isten mondva, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a tenger vizeit, a madár is sokasodjék a földön. Hát így számol be Mózes nekünk arról. A biológiai könyvek is mondanak valamit, azt meg kell tanulni, felelni kell belőle, de az igazság a Bibliában van. Menjetek a helyetekre. Kedves gyülekezet, a mai alkalomra egy jól ismert igeszakaszt választottam ki mindnyájunk okulására. Jézusnak egy nagyon szorgalmas napját választottam ki. Ez mind a 3 szinoptikus evangéliumban megtalálható, Máténál is, Márknál is és Lukásnál is. Annyit tudunk, hogy Jézus csak éppen most ért vissza a Genezáreti tó másik partjáról. Ott tudjuk, hogy a híres eset történt, jöttek az ördöngősök, és az ördöngősöket, vagy lehet így mondani megszállottakat, pszichiátriai betegeket, a legsúlyosabbakat meggyógyította, és azok a megszálló szellemek, azok az ördögök, a bukott angyalok pedig a disznó nyájba kerültek, azok pedig be a tengerbe, és a tenger széthordta őket. Ez volt a legnagyobb evangélium hirdetési lehetőség ott. Utána visszatért a partra, és óriási tömeg fogadta őt. Ezt olvashatjuk Máté evangéliuma 9. fejezetében. És amikor visszatért, körüljesek lettek az emberek, betegek, bajban lévők, és gyógyította őket, vigasztalta őket, tanította őket egész napon keresztül. El tudjátok gondolni azt, hogy valaki most jön egy utazásból, nem tudom, mi milyen vagyunk, hogyha valamikor utazunk néhány órát, utána esetleg kifáradunk. Kiszállunk a gépből, vagy kiszállunk a vonatból, vagy ő kiszállt a hajóból, és mindjárt körbevette őt a sok betegséggel, szenvedéssel, nyomorúsággal küzdő ember. És nem mondta azt, hogy nekem pihenésre van szükségem, hanem önmagáról eltekintve azt mondta, azért jöttem, hogy szolgáljak. Ilyen Istenünk van. És ő gyógyított, tanított, vigasztalt, épített mindenkinek azt, amire szüksége van. És így olvasom a 9. fejezet 9. versétől, és mikor Jézus onnét tovább ment, látott egy embert ülni a vámszedő helyen, akinek Máté volt a neve, és mondta neki,
Köves engem, és az felkelve követte őt. Ő az első szereplő, akire fel akarom hívni a figyelmet a mai napon. Jézus pontosan tudta, hogy a látszat alapján nem lehet ítélni. Ez az embert, Mátét, mindenki megvetette, a kortársai és a többi zsidó. Ugye olyan foglalkozása volt, hogy a rómaiaknak szedte a saját népétől az adópénzt, úgyhogy eladta magát a rómaiaknak, hogy a szabad így fogalmazni, adószedőképpen, de Jézus, ami Istenünk, a szíveket vizsgálja. Ő pontosan tudta, hogy neki meg kell keresnie Mátét, oda kell menni hozzá, és azt mondani, kelj fel, kövess engem, mert a szívében ezeket a gondolatokat forgatja. Jézus a szíveket ismeri, a te szívedet is ismeri, meg az én szívemet is ismeri. És pontosan a szívemhez beszél, ahogyan a te szívedhez, meg Máté szívéhez is. De ez csak az első szereplő. Ugye Mátéval elindult a kövess engem, és letelepedtek Máté házában. És hogyan olvassuk tovább? És lőn, amikor ők letelepedtek a házban, íme sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival az asztalhoz. Ez a második pont csak a bevezetésben. Jézus a legközelebb van hozzánk. Nem tudom, ugye könnyen tudunk azonosulni akár a vámszedővel, akár a vámszedő barátaival, akár az itt felsorolt sok bűnös emberrel. Mi úgy érezzük, hogy mi egy vagyunk közülük. Nem vagyunk semmivel se jobbak. Semmivel se tisztábbak, semmivel se igazabbak. Mi is érezzük azt, hogy Jézusra van szükségünk. És ezek az emberek bementek Máté házába, és letelepedtek az asztal köré, és együtt ettek a megváltóval. És a megváltó nem mondta azt, hogy én csak Mátéért jöttem. Ő annyira jó, hogy ő válaszol az én hívásomra, és a tanítványom lesz, és az egész életét nekem szenteli, hanem örvendezett azon, hogy mindenki körülötte volt. Leültek, és kérdezték őt, hallgatták őt, néha pedig nyilván próbálták sarokba szőtani. De már túl vagyunk egy nehéz tengeri utazáson, túl vagyunk gyógyításokon, a többi embernek a támogatásán, és most végre leül Máté házában, hogy egyen és megerősödjön, és akkor is mit kell tennie? Akkor is körülötte van a tömeg, és csak szívják a vérét, ha szabad így fogalmaznom. Nekünk van ilyen tapasztalatunk néha, hogy az emberek csak kapni akarnak tőlünk? Csak akkor hívnak fel, hogyha kell valami? Csak akkor találnak meg bennünket, hogyha segítségre van szükségük? Bizonyára nekünk is van ilyen tapasztalatunk. Jézusnak ez minden napos tapasztalata volt. A mi példaképünk azt mondja, igen, hogyha hozzád jönnek, akkor ez egy alkalom, hogy közel kerülj hozzájuk. Egy alkalom, hogy megnyerd őket az örök élet számára. Megnyerd őket az Isten számára. Aztán beszédbe elejedik a farizeusokkal, illetve a János tanítványival, ebben most nem akarok belemenni. És amikor ezeket mondta nekik, íme egy főember eljött, leborult előtte mondván, az én lányom éppen most halt meg, pontosabban haldoklik, de gyere, vesd rá kezedet és meggyógyul. Jairus, ez a főember. Jairus, ez a zsinagóga vezető, elképzelhetjük, hogy ő melyik oldalon állt abban a kérdésben, hogy Jézus messiása vagy nem messiás, megváltó vagy nem megváltó. Jairus egy elég büszke ember volt, azért is választották őt ugye vezetőnek. Oda megy Jézushoz, mert ő is szükségben van. És annak ellenére, hogy farizeusok vannak ott, kérdezik őt, támadják őt, Jairus minden büszkeséget félretéve oda megy Jézushoz, és leborul a lábainál. És felkelt Jézus, és követte őt a tanítványaival együtt. Azt akarom ezzel mondani, kedves testvéreim, nem ez lesz a főszereplő a mai napon, csak már a bevezetésben is szeretném hangsúlyozni, lehetsz te ördöngős, lehetsz te a tömeg, amelyik gyógyulni akar, épülni akar, lehetsz te vámszedő, csaló, hazug, lehetsz te akár az, aki ott az asztal körül ül, és csak figyeli Jézust, hogy mit mond és mi lesz, vagy lehetsz vezető, Jézus mindannyiunknak azt mondja, gyertek közel hozzám. Azt akarom, hogy halljátok az én hangomat. Azt akarom, hogy közvetlen közelségbe kerüljetek velem. Mert én vagyok egyedül, aki meg tud menteni. És felkelvén Jézus követte Jairuszt a tanítványaival együtt. Nézzétek meg, nem tett föl semmilyen kérdést. Nem szabott semmilyen feltételt. Nem mondta, hogy az a feltétel, hogy. Hanem amikor jött hozzá Jairus a kéréssel, amikor Máténak a szívében csak megfogalmazódott a gondolat, hogy vajon nem ez a messiás, milyen jó lenne, ha az életem megváltozna. Jézus azonnal reagált a ki nem mondott kérdésre.
És amikor jött Jairus és kimondta a kérést, Jézus azonnal felkelt. Nem gondolt arra, hogy ő fáradt, nem gondolt arra, hogy éhes, nem gondolt arra, hogy most éppen fel akart üdülni, éppen kicsit energiát akart kapni. Ilyen a mi példaképünk. Önfeláldozó. Mindent odad. És nem csak úgy adod a mindent, hogy a földön egy szegény ácsmester fiaként, hanem ott hagyta a mennyet. Ott, ahol ő király volt. Levette a királyi palástját, ha szabad így mondanom, levette az isteni formáját. Azt olvassuk, amikor Isten formájában volt, amikor egyenlő volt formában és természetben Istennel, akkor nem tekintette ezt ragadománynak, amihez ragaszkodni kell, hanem levette az isteni formát, és az isteni forma helyett szolgai formát vett fel. Egyetlen egy napot nézünk, és azt látjuk, hogy Jézus, mint szolga, egyszerű, szegény ácsmester, egész nap a többiekért él. Önmagát háttérbe szorítja, és csak azt figyeli, hol segíthet, hol tehet valamit. Mikor tehet valamit azért, hogy a szívhez közel kerüljön. Ott hagyta a mennyet, hogy szolga legyen. Ott hagyta a mennyet, hogy bemutassa nekünk, hogy nekünk milyennek kell lenni. A múlt héten is beleestem abba a csapdába, én nagyon szeretem a kisebbik öcsémet, és másfél órán keresztül beszélgettünk. És a végén arra jutottam, hogy megint benne vagyok a csapdában, megint arról beszélgetünk, hogy a hitünknek milyen különbözőségei vannak. És ezzel nem lehet megnyerni egy másik embert. Lehetetlen. Arra gondoltam, megint micsoda butaságot csináltál. Nem azt kérdezted tőle, hogy miben segíthetnék neked, vagy miért hívtál föl, hogyan tudnánk ezt vagy azt tenni, hanem elkezdtünk beszélgetni, és beleestem a csapdába. És akkor megéreztük, hogy megint, mert azért intelligensek vagyunk, mondtuk, hogy megint beleestünk ebbe, most kicsit tartsunk szünetet, ne beszélgessünk egy darabig, és hogyha szükségünk lesz egymásra, akkor segítsünk egymásnak. Nem lehet embereket megmenteni prédikálással. Nem lehet embereket megmenteni hittételeknek a ragozásával. Lehetetlen. Embereket csak úgy lehet megmenteni, hogy át kell kelni a tengeren, és oda kell menni ahhoz az emberhez, Mátéhoz, akiről úgy látszik, hogy semmiféle reményünk nincs, hogy valaha örök életet kapjon. Kedves testvérem, hány olyan emberhez mentél oda, akiről azt gondoltad, hogy na ő biztos nem lesz az örök életben? Oda mentél emberekhez? Oda mentél rábízva Istenre, hogy vajon mi van az ő szívében? Nekünk ezt kell tennünk. Hányszor tetted azt, hogyha zörgettek, ha szóltak, hogy a segítség kell, akkor letéve a fára, csak azt mondom, elmegyek és segítek neki. Azért, hogy közelebb kerüljek hozzá. Azért, mert Jézus értem is eljött, és engem is szolgált. És most jön a történetünk főszereplője, és íme egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásban szenvedett, hozzájárulván hátulról érintette az ő ruhájának szegélyét, mert ezt mondta vala magában, ha csak ruháját érintem is meggyógyulok. Jézus pedig megfordulván és rátekintvén mondta, bízzál lányom, a te hited megtartott téged, és meggyógyult az asszony abban az órában. Máté csak nagyon röviden írja le ezt a történetet. Lukács az orvos, Lukács evangéliuma 8. fejezetében, az én Bibliában a 81. oldalon így írja le. És egy asszony, 8. fejezet, 43. vers, és egy asszony, aki vérfolyásban volt 12 éve, és bár minden vagyonát az orvosokra költötte, senki meg nem tudta gyógyítani. Ez az asszony ugyan abban a helyzetben van, mint amilyen helyzetben a bűnös ember van. A 12 év akár szimbolikus is lehet. 12 törzs, 12 év, 12 kém, lehetne még ragozni. A lényeg az, az ember bizonyos ideig, vagy egész életében betegségben van, a bűn betegségben van, a bűn rabszolgaságában van. 12 éve szenved, egész életében szenved, és mindent megpróbál, hogy valahogy meggyógyuljon. Lefordítom, mindent megpróbál, hogy a szívében lakozó boldogság keresésre választ találjon. Minden emberben ott van a boldogság keresésének az igénye, a vágya. Mindegyikben.
Nincsen kivétel. Onnan tudom ezt, hogy azt mondja a Biblia első lapjain, Isten ellenségeskedést szerzek közötted, az asszony magva és a te magvad között, mondta Sátánnak. Azt mondta, nem engedem, hogy az embert olyan rabszolgaságban tartsad, hogy ne is tudja, hogy van egy jobb élet. A szívünkben a vágy, hogy szeressenek bennünket, hogy boldogok legyünk, hogy az életünk értelmet jeljen, az Istentől van. Isten így hív bennünket. Nincs kivétel. Nincs kivétel. Akár pogány valaki, akár hívő valaki, akár Afrikában él, akár Ázsiában él, akár keresztény vallást követ, akár más vallásokat követ, univerzális. Isten a szíven keresztül kérleli, valamit ajándékozni akarok neked. Kedves testvérem, te ezt a vágyat a szívben tapasztaltad már? Kérdezted már magadtól, hogyan tudnék boldogabb lenni? Hogyan tudna az életem megváltozni? Hogyan nyerne az életem végre értelmet? Tudom, hogy megkérdezted magadtól, mert Isten mondja ezt. Istentől van, így szólongat bennünket. Így szólongat bennünket. És ez az asszony, aki vérfolyásos volt, Lukács önkritikus orvos volt, de azt mondta, minden vagyonát az orvosokra költötte. Emberileg, amit csak lehetett, megpróbált, és nem sikerült. Márk azt írja az 5. fejezetben, nem kell kikeresni, minden vagyonát elköltötte, és nemhogy javult volna, hanem egyre rosszabbul lett. Ez a történet egy szimbolikus történet. Ha mi keresztény voltunkra rossz helyen keressük a boldogságot, ha keresztény voltunkra a magunk erejéből akarunk meggyógyulni, akkor az állapotunk nemhogy stagnálni fog, egy helyben fog állni, hanem egyre romlani fog. Amikor az ember nem találja meg Istent, akkor egyre mélyebbre és egyre mélyebbre kerül. Biztos ti is ismertek olyan idős embereket, sajnálatra méltóakat, akik végül is, hogy is mondjam, sündisznókká váltak. Nem lehet hozzájuk érni, mindig szúrnak, állandóan rossz kedvük van, csak kritizálnak, ami körülöttük van, mindent elrontanak, mindenkinek a jókedvét leviszik. Mire? Miért van ez? Mert hogyha az ember nem fejlődik, akkor állandóan romlik és romlik és romlik addig, amíg végképp be nem záródik. Kedves testvéreim, meg akarom a vészhalangot kondítani. Senki se legyen abban a hamis illúzióban, hogy én itt vagyok, keresztény vagyok, nagyon rossz nem történhet velem. Nem. Ha valaki nem fejlődik, ha valaki nem Jézust keresi és Jézust megtalálja, akkor le fog teljesen zülleni, akár testi, akár lelki, akár mind a két értelemben. Nem engedi az ellenség, hogy megőriz valamit. Teljes romlásba akar taszítani. És egy asszony, aki vérfolyásban volt 12 esztendőtől fogva, írja Lukács, és bár minden vagyonát az orvosokra költötte, senki nem tudta meggyógyítani. És az asszony egyszer csak meghallotta a környezetében, hogy van egy falusi tanító, van egy vidéki, egy galilei tanító, aki gyógyít. Akihez betegek mennek és meggyógyulnak. Akiről úgy hallatszott, azt beszélik, hogy halottat támasztott fel. Jézusról hallott ez az asszony, és ebben a pillanatban a szívében egy remény ébred. Az a remény ébred a szívében, valaki talán rajtam is tud segíteni. Az, hogy valaki megtalálja Istent, vagy nem találja meg Istent, azon múlik, hogy az Isten által a szívbe küldött sugarakat megbecsüljük, vagy nem. Amikor az Isten megszólít téged a lelkiismereten keresztül, valamilyen családi történésen keresztül, valamilyen tragédiából való kilábaláson keresztül, betegségből való meggyógyuláson keresztül, bármin, minden embernek más, ahogy megszólítja. Amikor megszólít téged, akkor a kérdés az, hogy a vérfolyásos asszonyhoz hasonlóan közelebb akarsz-e kerülni Jézushoz, vagy sem. Közelebb akarsz-e kerülni Jézushoz, vagy sem. Meg akarod őt ismerni, vagy sem. Akarod-e, hogy teljes mértékben meggyógyítson téged? Nem tudom, közületek
közülünk hányan keltek volna útra? Beteg vagy, 12 év óta egyre gyengébb és egyre gyengébb, szimbolikus értelemben egyre reménytelenül megkötözve a rossz szokásokban. Egyre reménytelenebbül megkötözve egy rossz kapcsolatban. Egyre reménytelenebbül megkötözve szenvedélybetegségben, türelmetlenségben, a bűnben. Ez az asszony 12 éve volt benne, ahogyan te és én. Ahogyan te és én, ahogy magunkra tekintünk, hogy beszélünk a feleségünkkel, a férjünkkel, a gyerekünkkel, a barátunkkal, az osztálytársunkkal, a munkatársunkkal, a környezetünkkel. És azt mondod magadnak, megkeresztelkedtem 1 éve, 5 éve, 10 éve, 20 éve, ki tudja mióta, és semmi változás nincsen bennem. Továbbra is vérfolyásos vagyok. Ez az állapotunk. Ennek az asszonynak a története rólunk szól. És itt van a kérdés. Vajon vérfolyásosan, bűnbetegen, teljesen legyengülve képesek vagyunk-e a hit egyszerűségével azt mondani, elmegyek Jézushoz? Ez a kérdés. Ez a kérdés. Ez a kérdés, hogy vajon Jézusról hallva azt mondom, így ahogy vagyok, elmegyek hozzá, és ő segíteni fog abban, hogy ne függjek a tévétől. Ő segíteni fog abban, hogy ne függjek az internettől. Segíteni fog abban, hogy türelmes legyek. Segíteni fog abban, hogy ne legyek hirtelen haragú, önző, irigy, féltékeny, és még lehet sorolni. Erről szól ez a történet. Ez a történet arról szól, hogy vajon én veszem-e ugyanazt a hitet, ami a vérfolyásos asszonyban volt, és elindulok-e Jézushoz. Mi is mondhattuk volna azt, ilyen állapotban nem mehetek Jézushoz, teljesen beteg vagyok. Mi is mondhattuk volna azt, ilyen betegen nem mehetek oda, mert semmi remény, hogy meggyógyítson, ahhoz túl beteg vagyok, ahhoz túl önfejű vagyok, ahhoz túl önző vagyok, hogy meggyógyítson. De a vérfolyásos asszony nem így gondolkodott. Azt mondta, elmegyek, és kiöntöm.

története arról szól, egyedül egyetlen egy segítség van a te életedben, az pedig az találkozni Jézussal személy szerint. Elmenni Jézushoz, és egyszerűen elmondani neki, beteg vagyok. Beteg vagyok, és senki nem tud segíteni rajtam. Ezt az egyszerűséget olyan nehéz felfogni sok embernek. Sokan azért olvassák a Bibliát, hogy nézik, hogy hogy lehetne gyönyörű elméletet összeállítani belőle, hogy lehetne a proféciákat, a hitáltali megigazulást, nem tudom, a törvényeket, a 10 parancsolat, a szentélytanács, stb. Hogyan lehetne minél szebben elmondani? Öcsémnek hogyan tudom elmondani? Nézd meg! A proféciák sora itt van. Közben pedig csak annyi van, hogy Jézushoz kéne menni mindenkinek. Személy szerint. És a vérfolyásos asszony története azért beszél a lelkünkre, mert ahogy közeledik Jézushoz, mit látunk? Hogy ott vannak körülötte a későbbi apostolok, ott van mellette Jairus, ott van mellette Máté a vámszedő, ott vannak mellette a kíváncsiskodók. És az asszony közel akar férkőzni ahhoz, aki a szívében elindította azt a vágyat, hogy találkozzon vele. El tudjátok ezt képzelni, hogy Jézus ismeri ezt az asszonyt. A szívéhez szól, azt mondja, gyere hozzám gyermekem, és sírd el nekem a bánatodat, én tudok rajtad segíteni. És az asszony elindul Jézus felé betegen, gyengén, gyenge tüdővel, gyenge izmokkal, remegő tagokkal, úgy, amelyek mi vagyunk. Nyomorultól, betegen. Elindul Jézus felé, és mi történik? Jézus körül ott tolonganak a látszat hívők. Ott tolong az az egyház, amelyik csak látszólag egyház, amelyik csak látszólag Istennek a teste. Ott tolong körülötte, követik őt, mert ő Jézus, követik őt, mert kihirdette magáról, hogy az ember fia, és megakadályozzák, hogy a beteg, szenvedő közel kerüljön a nagy orvoshoz. Testvéreim, az igazi egyház, ez a szenvedő, vérfolyásos, beteg asszony, ezt a jelképet használja végig a Biblia, az asszony az egyház. Ez a beteg asszony, az egyház szimbóluma arra szól az egyedül igaz Isten felé, hogy találkozzon vele. És a bukott egyház, a látszólagos egyház ott van, és a megváltó, és a beteg ember közé áll. Testvéreim, nekünk nagyon-nagyon-nagyon gondosnak kell lennünk, óvatosnak kell lennünk abban, nehogy mi legyünk azok, akik Jézus közelében állunk látszólag, és mi miattunk nem tudnak a betegek, a bűnösek, a szenvedők közel kerülni Jézushoz. Ott tolonganak körülötte, azt gondolják, hogy követik Jézust, és közben az asszony nem tud közel kerülni hozzá. Megy az asszony Jézus felé, és meghallja azt, hogy Jézus benn van Máté házában. Ott pedig tumultus van, nem is lehet a közelébe kerülni. Kedves testvérem, ez az asszony nem adta fel. Neked is lehet ilyen. Letérdelsz imádkozni, hogy Jézus közelébe kerülj, és gondolatok özön eljön, hogy téged nem fogadhat el. Neked nem adhat erőt, te nem juthatsz a közelébe. De csak szemedet helyezd erre az asszonyra, és kövesd őt. Azt mondja, nem adom fel, amíg meg nem látom őt. Ha kell, itt várok, amíg ki nem jön Máté házából, és a közelébe fogok kerülni. És ezt a hitet látva, ezt a választ látva arra, amit maga Isten ennek az asszonynak a szívébe kezdeményezett, Isten maga erre a gyenge asszonyra kijön Máté házából, elindul Jairusszal, és Jairus aggodalmaskodik is, hogyha majd otthon olvassátok, hiszen lassan haladnak, itt is megállnak, ott is megállnak, odajön hozzá valaki, beszélgetnek vele, és odajön, próbál odajönni a vérfolyásos asszony, és hogy olvassuk Lukácsnál, 44-es vers, hátulról hozzájárulván, megérintette az ő ruhájának peremét, és azonnal elállt vérének folyása. Mert így írja a másik evangélista, mert azt gondolta magában, ha csak a ruhája peremét meg tudom érinteni, meggyógyulok.

0: A piciny mustármagnyi bizalomból, hitből, abból, hogy hallott Jézusról, ahogy elindult Jézus felé, ahogy gyakorolta a hitét, eljutott odáig, ha csak megérintem a ruháját, meg fog gyógyulni. Micsoda csodálatos hit ez, nem? De mitől erősödött meg a hit? Attól, hogy a piciny hitre, hogy van egy gyógyító, és ha eljutok hozzá, akkor meggyógyulok, elindult. Neked is ezt kell tenni. Amikor a szívedben hívás érkezik, hogy valamit meg kell tenned, akkor válaszolj rá, tedd meg azt. Állj fel a fotelből és mosogass el. Állj fel a fotelből és vidd ki a szemetet. Állj fel a fotelből és menj a gyerekedhez, és ülj levele beszélgetni. Vagy menj oda a feleségedhez, karold át, és mondd, mert nagyon szeretlek téged. Vagy a munkahelyen még tedd meg azt a pluszat, hogy rendesen zár le a munkáidat. Amit ott mond neked a lélek, az a pici, annak engedelmeskedj. És ha ennek engedelmeskedni fogsz, eljutsz odáig, hogy olyan hited lesz, hogy azt mondod, ha csak a ruhájának a szegélyét megérintem, ha csak a ruhájának a szegélyét megérintem, meg fogok gyógyulni. És nézzétek meg ezt az asszonyt a lelki szemekkel, hogy kinyújtózik Krisztus felé. Hogy azt mondja, csak Jézust látta. Már nem látta az apostolokat, nem látta Mátét, nem látta Jairust, nem látta a tömeget, egyedül Jézust látta, és Jézus csodálatos, végtelen szeretetében, ismerve ennek az asszonynak a történetét, a hitét, arra felé veszi a lépteit. Milyen csodálatos ez, nem? Isten mindenkit megkeres. Ahogyan átkelt a tengeren, és oda ment Mátéhoz, hogy aztán együtt vacsorázzon vele. Ahogyan elindul Jairusszal, hogy megmentse a lányát és egész családját az örök élet számára. Ugyanígy elindul a vérfolyásos asszony felé. El tudod képzelni azt a hitetlenséget, hogy te hozzád nem jön közel? Nem lehet ezt elgondolni. Amikor te hozzászólsz, akkor legyél meggyőződve róla, hogy elindul feléd. Elindul feléd, hogy megérinthess őt, hogy közvetlen kapcsolatba kerülhess vele. Ilyen Istenünk van. Ott hagyta a mennyet, hogy ahogy a szimbólum mondja a példázat, ott hagyta a 99 bárányt, hogy eljöjjön az egyetlen egy bárányért, aki elveszett. Mert nem tud nyugodni addig, amíg meg nem talál téged, amíg az ölébe nem vesz, és azt mondja, gyermekem, megtaláltalak téged, téged kerestelek, és ezentúl mindig együtt leszünk. Mindig együtt leszünk, és békességed lesz, és a halál sem választ el tőlem. Elindul Jézus Máté házából, és a Jairus felé vezető úton kitérőt tesz, hogy az asszony közvetlen közelébe érjen, és megérinthesse a ruháját. Milyen sok példázat szól erről. Mindenki ismeri a tékozló fiú példázatát, amikor az apa, így olvassuk, már messziről meglátta a fiút, hogy közeledik, mert ő minden nap kiment, és minden nap nézte, mikor jön a fiam, mikor tudom a beteg, disznószagú, rongyos, az életét elrontó fiamat átölelni, rátenni a ruhámat, láhúzni a gyűrűmet, és azt mondani, te vagy az én szeretett gyermekem. Kedves testvéreim, téged is, engem is, ami megváltunk, így vár. Így vár, hogy egy lépést tegyünk felé, és ő jönni akar. Semmi kétséged soha ne legyen abba, hogy isteni szeretettel szeret téged. Ha azt mondja az ellenség, nem gyógyulhatsz meg, nem mehetsz hozzá, te neked nem lehet az életed igaz, te nem kaphatsz örök életet, te nem üdvözülhetsz. Mondd azt, ha magamra nézek, lehetetlen, mert a vér folyik belőlem, és teljesen gyenge vagyok, de én Krisztusra nézek, aki felém jön és hív engem, és azt mondja, jöjj hozzám, én megváltattalak téged. Neveden szólítottalak téged, enyém vagy. Elindul az asszony felé, és az asszony megérinti Jézus ruhájának szegélyét, és azonnal meggyógyul. Micsoda páratlan szimbólum. A ruha, Jelenések könyve 19. fejezete, a ruha a jellem szimbóluma. Aki egy pillanatra csak Jézus csodálatos szeretetének, jellemének a befolyása alá kerül, aki gondolkozik arról, hogy Az Isten nem bosszúálló. Az Isten nem abban gyönyörködik, hogy megbüntessen bennünket. Az Isten nem kiengesztelni kell, hogy szeressen bennünket, hanem az Isten eleve szeret bennünket, és azt akarja, hogy a szeretetet ránk árassza. Amikor az ember elkezd ezen gondolkodni, amikor a jelleme, a ruhája, csak a szegélye, a jelleméből csak egy kis darabot megértünk, felfogjuk az ő páratlan szeretetét, akkor a szívünkben történik egy változás. Azt mondjuk, ebben a szeretetben akarok élni. A közelében akarok lenni. Ez az asszony, mikor megérintette a ruháját, és a vérzése azonnal elállt, csendesen visszavonult békességben. Csodálatos öröme volt. És ekkor Jézus megáll, és azt mondja, 45. vers, ki az, aki hozzám ért? És mikor mindnyájan tagadták, mondta Péter és akik vele voltak, Mester, a sokaság nyom és szorul a téged, és te azt mondod, ki az, aki téged illetett? Szegény Péter itt még nem volt apostol. Itt még nem tudta, milyen az az Istennel együtt élni. Milyen az, amikor az isteni az emberiben lakik. Milyen az, amikor az isteni természet az emberi természettel egyesül, és békességet ad, és erőt ad az élethez. De Jézus megállt, és azt kérdezte, ki az, aki érintett engem? Jézus ma is itt van, és az angyalod, a te őrzőanyad is itt van, és azt mondja, te hozzáértél Jézushoz? Te kaptál erőt Jézustól? Te kapsz erőt Jézustól? Ezért kérdezi Jézus, ki az, aki érint engem? Ha ilyen vágy van benne testvérem, te érinteni akarod Jézust, erőt akarsz tőle kapni, akkor ez a hívás tőle. A hívás tőle, hogy menj, borulj elé, vald be bűneidet, vald be betegségedet, és ő erőd fog neked adni ingyen. Ingyen. Megáll a tömegben, megáll az egyháza közepén, a látszat egyház közepén, és azt mondja, kicsoda érint engem. És Péternek nem azt kell azt mondani, nem azt kéne mondani, milyen kérdés ez. Hát itt van mindenki, nyom téged és szorít téged, mindenki hozzád ér. Mindenki hozzám ér, de csak egy ember van velem igazi kapcsolatban. Kedves testvérem, nehogy a mindenki közül legyél az, aki csak hozzá ér, de nem vagy vele kapcsolatban. Akarj szívből kapcsolatban jönni Jézussal. Akart, hogy ő erőt adjon neked, gyógyító erőt, átformáló erőt, úgyhogy az egész életen megváltozzon. És mindnyájan tagadták, nem én voltam, nem én értem hozzád, nem én nyomultam. Mennyire nem ismerik Jézus gyógyító kérdéseit, mennyire nem ismerik azt, hogy hogyan akarja az életünket megváltoztatni. És Péter volt az, aki miért kérdezel ilyet? Jézus pedig mondta, 46. vers, illetett valaki engem, mert én észrevettem, hogy erő származik ki belőlem. Jézus a mai napig nem fent ül csak a menny trónján, és nincs közöttünk kapcsolat, hanem naponta mindezidáig munkálkodik, és érzi azt, hogy kinek ad erőt, ki az, akit személyesen ismer. Követeljük magunknak az isteni erőt, az a kereszténység. Naponta ostromoljuk Istent, hogy erőt akarok kapni. És ne engedjük addig, amíg a hitünk meg nem szilárdul. Tudom, mert a Bibliában le van írva, hogy Isten erőt ad nekem, és az ő útján járhatok. Ne érzésre várjatok, ne arra várjatok, hogy valami felkavart érzés legyen, meg öröm, meg halleluja, hanem egy mély, belső meggyőződés, hogy ugyan nem érzem, ugyan nem látom, de tudom, és meg vagyok győződve róla, ha hozzáérek, erőt ad, és ezt az erőt használhatom. Ez a kereszténység. Ez a kereszténység. És azt írja Máté, mondta pedig, Jézus pedig megfordul, valaki hozzá illette, az, és mert mondta, ha csak ruháját illetem, és meggyógyulok, 22. vers, 9. fejezet Máté evangéliuma, Jézus pedig megfordulván és rátekintvén mondta, bízzál lányom, a te hited megtartott téged, és meggyógyult az asszony abban az órában. A másik evangélista elmondja, Jézus körülnézett, hogy ki az, és megfordult, és az asszonyra tekintett. Nem lehet szavakba foglalni ezt a szeretetet. Jézusnak nem elegendő az, hogy meggyógyít bennünket. Nem elegendő az, hogy erőt ad nekünk, és látjuk azt, hogy változunk napról napra. Már nem olyanok vagyunk, mint tegnap voltunk, tegnap előtt voltunk, meg egy éve voltunk, meg 10 éve voltunk, hanem egyre jobban elváltozunk az ő hasonlatosságára. Nem elég, hogy ő erőt ad, hanem megfordul, felé lép, és ránéz, és megkérdezi, ki az, aki illetett engem. Fordítsuk le ezt is. Amikor Istennel tapasztalatot szerzel, akkor Isten vágyat ébreszt benned, hogy elmondd ezt a tapasztalatot. Ne arra tekints, hogy milyen iskolázottságod van, ne arra tekints, hogy hogy tudsz te emberekhez beszélni, vagy tömegekhez beszélni, nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy megoszd az emberekkel azt, amit veled tett az Isten. Én már nagyon sokszor elmondtam a fiamnak a gyógyulását, a halálos rákbetegségből, de soha senki nem mondta még azt, hogy unalmas. Hanem mindig azt mondják, igen, az Isten működött, és az igen, ezt újra és újra elmondva az ember tudja, hogy kinek hitt, és erősíti őt. Felé fordult, ránézett, és kedves szavakkal azt mondta, bízzál, leányom. Jézus ezt a tapasztalatot akarja neked mondani. A nagy megpróbáltatásban, a betegségben, a családi konfliktusban, a megélhetési problémákban azt akarja, fordulj felém, mondd el nekem, és én személyesen akarlak téged erősíteni, és bátorítani, és gyermekemmé fogadlak téged. Kedves testvéreim, egyedül ez menthet meg bennünket egyénileg, és ez menthet meg bennünket, mint egyház is. Amint mondtam, ez a beteg asszony az egyház szimbóluma, és az egyházat azért hívta el, azért kölcsönzi az erőt, azért ad ajándékat neki, hogy az egyház hirdesse, hogy mit tett vele Jézus. És amikor hirdeti, akkor a körülöttek hallják ezt, és ők is megtérjenek. Kedves testvéreim, a vérfolyásos asszony mindig legyen a fejünkben. Amikor a legnagyobb problémában vagyunk, a legnagyobb bajban vagyunk, a legnagyobb reménytelenségben vagyunk, akkor mondjuk együtt a vérfolyásos asszonnyal, nekünk csak egyetlen egy dologra van szükségünk. Jézussal megosztani ezt a problémát. Neki elbeszélni. És nem csak így kell megtérni Jézushoz, hanem így is kell Jézussal együtt járni. Olyan egyszerű ez, mint a gyermeki ABC. Naponta le kell borulnunk Istenhez. Nem az a fontos, hogy most milyen hosszan imádkozunk, milyen szép kifejezésekkel, hanem naponta el kell mondanunk Istennek azt, hogy milyen az életünk. Hogy milyen problémákkal nézünk szembe. És hogy milyen tévútjaink vannak. Milyen rossz döntéseink. Milyen bűneink. Ez a kereszténység. Naponta oda menni Jézushoz újra és újra, leborulni elé, akár Máté vagyok, akár Jairus vagyok, akár a vérfolyásos asszony vagyok, le kell borulni elé, és el kell mondani neki, hogy milyen problémám van. És ő erőt fog neked kölcsönözni. Ez a kereszténység. Ez az Istennel való járás. És én kívánom mindenkinek azt, hogy megtapasztalja ezt. Nem csak egyszer-egyszer, hanem folyamatosan. Hogy úgy járunk Krisztussal, hogy egyedül őrá tekintünk, egyedül benne bízunk, egyedül tőle várjuk az erőt. Amen. Mennyei jó atyánk, szerető Istenünk, Jézus Krisztus nevében köszönjük neked, hogy ott hagytad értünk a mennyet. Köszönjük, hogy eljöttél értünk, mint mindenki szolgája, és életeted áldoztad, hogy mi nekünk örök életünk lehessen. Köszönjük, hogy csodálatos szeretettel fordulsz felénk, hogy a te szereteted nem engedhette azt, hogy mi bűnben meghaljunk, és örökre elpusztuljunk, hanem vissza akarsz bennünket vezetni arra a csodálatos ajándékra, amit teremtéskor nekünk adtál, hogy mindig veled élhessünk, bűn, fájdalom, sírás, könnyek nélkül. Mennyei atyánk, köszönjük, hogy ma is tanítottál bennünket. Tanítottál bennünket arra, hogy a mi szánalmas állapotunk, a mi betegségeink, a mi bűneink nem teszik lehetetlenné, nem zárják ki azt, hogy hozzád menjünk, hanem épp ellenkezőleg, épp bűneink miatt, nyomorúságunk miatt, szívünk állapota miatt szólsz hozzánk, hívsz bennünket, és arra sóvárogsz, arra vágyakozol, hogy oda menjünk hozzád, és bevalljuk neked bűneinket, bevalljuk neked gyengeségeinket, bevalljuk neked tehetetlenségünket. Mennyei atyánkat, hogy az evangélium szavaira sokan megújult erővel keressünk téged, és őszintén, egyszerűen, magunkat megalázva bevalljuk az összes bűnünket neked. Letegyük azt nálad, és kérjük a te csodálatos szeretetedre hivatkozva, azért, mert megismertünk téged, kérjük azt, hogy bocsáss meg a mi bűneinket, és adj nekünk új életet. Add, hogy napról napra ez a tapasztalat megváltoztassa a mi életünket, hogy lássuk azt, hogy te micsoda Isten vagy, hogy lássuk azt, milyen páratlan szeretettel hívsz bennünket. Mennyei Atyán, köszönjük teljes szívünkből, hogy megismerhettünk téged. Köszönjük, hogy van értelme az életünknek, és köszönjük azt, hogy ma is szólítottál bennünket. Add, hogy mindannyian megtérjünk, mindannyian téged válasszunk, és valamennyien Krisztus követők lehessünk. Add, hogy gyermekeinket is erre neveljük, hogy bemutassuk nekik a te csodálatos szeretetedet, hogy már kisebb koruktól, fiatal koruktól kezdve téged válasszanak. Ne az elválasztó nehézségekre, ne a bűnökre, ne az akadályokra tekintsünk, hanem egyedül te reáld a te kegyelmedre, a te hívásodra. Köszönjük, mennyei atyánk! Köszönjük, hogy adtad a te szent lelkedet, és irányít bennünket. Jézus Krisztus nevében. Amen.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit. A mai előadásunk címe, ahogy láthattuk a programon, az örökké való jó hír. Érdekes kifejezés, nem? Jó hírt mindnyájan szeretünk hallani, de mi lehet az, ami örökké való jó hír? Ugye ez valahol azt érzékelteti, hogy kortalan jó hír. Hát mennyire változnak a korok a történelem folyamán, az emberek szükségletei, és mi lehet az, mit tartalmazhat, miről szólhat az örökké való jó hír? Hát először is ez egy bibliai kifejezés. Szeretném szó szerint felolvasni, hogy hol találkozunk vele egyetlen egy helyen a Bibliában. A Biblia utolsó könyvében, Jelenések könyve 14. fejezetének a 6. versében található ez az egyedülálló, különleges kifejezés, és a következő szöveg összefüggésben. Így olvasom Jelenések könyve 14. fejezetének a 6. versét. És láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek és népnek. Ugye itt ebben a formában találkozunk vele, hogy örökkévaló evangélium. Az evangélium szót ugye minnyáján hallottuk, a Jézus tanításairól, életéről szóló bibliai iratoknak a neve evangélium, ugye Máté, Márk, Lukács, János írása szerint való evangélium, és ugye az új szövetséget görög nyelven írták, az evangélium is görög szó, és betű szerint magyarra fordítva azt jelenti, hogy jó hír. Tehát innét vettük a mai előadás címét, hogy örökké való evangélium, vagy örökké való jó hír. És azt is olvastuk itt, hogy a föld lakosainak hirdettetik minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Akkor ebből az derül ki, hogy ez olyan jó hír, amely nem csak mindenkorban jó hír, de minden ágazat, nyelv, nép, mindegy, hogy a világ melyik sarkán él, ez mindenkinek jó hír. Ugye az embert egyre inkább kíváncsivá teszi, hogy mit tartalmazhat ez az örökké való jó hír. Még azt is tegyük hozzá, hogy ha itt jobban megnéznénk a szöveg összefüggést, akkor azt látjuk, hogy az írás azt mondja, hogy Jézus eljövetele előtt kell hirdetetnie ennek az örökkévaló jó hírnek. Akik tegnap este itt voltak, azok talán emlékeznek rá, hogy találunk a Bibliában egy másik nagyon hasonló kijelentést, mégpedig maga Jézus Krisztus mondta ezt, hogy Isten országának ez az evangéliuma, ez a jó híre, hirdettetik majd az egész földön bizonyságul minden népnek, mielőtt ő visszatérne. Tehát a rokon kifejezés a Bibliában Isten országának jó híre, vagy örökkévaló jó hír. És Jézus is ezt mondja, itt a Biblia utolsó könyvében újra ezt találjuk, aminek egyébként szintén ez az eredeti címe, hogy Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, vagy Jézus Krisztus apokalipszise. Itt is azt olvassuk, hogy az örökkévaló jó hír minden ágazat, nyelv és népkörében kell, hogy hirdetessék, mielőtt ő visszatér. Hát próbáljunk onnét kiindulni, hogy kitaláljuk, hogy mit is tartalmaz ez a hír, hogy mi lehet olyan jó hír, amely az emberiségnek a legmegoldatlanabb problémáira válaszol. Próbáljuk számba venni azokat a legnagyobb gondokat, amelyek bármely korban éltek emberek, és a Földnek bármelyik sarkán minden embernek gond, és amelyekre nem született megoldás az évezredek során. Ha most több időnk lenne, akkor nem én mondanám, hanem kérdezgetném, mert együtt is ki kellene, hogy találjuk, hogy melyek az ember legsúlyosabb kérdései, legnagyobb gondjai, amelyekre mindeddig nem sikerült embereknek megoldást találni. És hogyha ezeket kezdjük számba venni, akkor négy dolog maradt fönn a rostán, amire azt mondhatjuk, nincs olyan ember, és nincs olyan kor, amikor ez nem volt súlyos probléma az embereknek, és egyikre se sikerült megoldást találni. Az elsőnek nevezném a nyomasztó létbizonytalanságot. Majd mindjárt egy kicsit többet mondok róla. A második a halál problémája, a harmadik a bennünk lévő rossznak a problémája, ami a saját természetünkben van, és a negyedik, ez pedig egy olyan társadalom, amiben minden ember élhet szabadon, ami békességes, amely jól létet, nem is azt mondom, hogy jól létet, de jól létet biztosítom, mert mindenki jól érezheti magát. És felteszem a kérdést, hogy tudott az ember megoldást ezekre? Biztos, hogy a mai napig nem. Hát egy kicsit a létbizonytalanságnál álljunk meg, hogy mi ez a nyomasztó létbizonytalanság, ez térben is igaz, meg időben is. Hát most a 20. században az úgynevezett Hubble teleszkóp segítségével, illetve már most a 21. század elején, nagyon sokat tudunk a világ mindenségről. És szédítő. Nem tudom, hogy valaki látott-e ilyen filmeket, vagy járt-e Pesten a planetáriumban, mondjuk, hogy egy kicsit úgy bepillancson a világ mindenség nagyságába. Hát ott az ember így megy össze a saját szemével, mikor ugye megtudja, hogy legalább 200 milliárd égitest van minimum. És ugye hangzanak ezek a hatalmas számok, hogy galaxisoknak, csillaghalmazoknak a sokasága. És hát ezekkel már nem is tudunk mit kezdeni, ezekkel az óriási számokkal ki lehet mondani, de már elképzelni nem. És akkor mit keresünk mi, ez a kis gombos tűfejnyi, vagy annál is kisebb bolygó ebben a világ mindenségben? Valamikor azt mondta Pascal, a nagy francia gondolkodó, a végtelen térségek örök hallgatása rémülettel tölt el. Mert ezek nem adnak választ, hogy honnét van ez az egész, hová tart ez az egész, mi a helye ezen belül a mi kis földünknek. Aztán ez a nyomasztó létbizonytalanság időben is érvényesül. Mert gondoljunk csak arra, hogy senki nem tudja a mi földünkön pontosan a kezdetet. Régészeti leletek, hát időszámításunk előtt 2500 körülig visszavisznek, aztán vége, elszakad a fonal. Se irodalmi emlék, se régészeti emlék, Tulajdonképpen csupa hipotézis van csak, hogy honnét van a földi élet, honnét van az ember. És akkor még legalább ilyen súlyos kérdés, hogy mi a jövő, hova tart? Ugye, hogyha valaki mondjuk azt mondja, hogy azért nekem nem kérdés a kezdet, hát ugye van arra egy tudományos világnézet és egy világmagyarázat, hát az evolúció. Igen, ám, de ha az esetleges volt, hogy egyszer csak úgy valahogy az anyag fejlődni kezdett, és belőle kijött minden, és végül az élet is megjelent, hát ha ez ilyen esetleges, és csak vak természeti erők terméke az egész, akkor ugyanúgy megtörténhet az is, hogy egyszer csak a semmibe hull, és nem marad semmi vissza. Ugye? Tehát ez az embert nem nyugtatja meg. Ugye? Tehát ez a jövőnek a nyugtalansága ma különösen éles, hiszen valamikor, ugye még a 19. században mindenki rendíthetetlenül hitt ebben a szóban, hogy fejlődés. De senki nem jött rá, hogy ez csak egy ilyen valami, amit az ember elhitett magában, hogy határtalan a fejlődés. Aztán ugye 1972-ben akkor jelent meg a Római Klub, ennek a híres tudós társaságnak a jelentése, ezen a címen, hogy a növekedés határai. Ugye óvatosan azt mondták, vigyázat, hiába a vakhit a határtalan fejlődésben, határai vannak a növekedésnek. És ha most rákérdeznék a kedves jelenlévőkre, hogy ma mi egy ilyen nagyon jellegzetes megfogalmazás, Magyarországon is van ilyen bizottság, ilyen tudós csoport, fenntartható fejlődés. Ugye ez még óvatosabb kifejezés, hogy hát egyáltalán benne van a kérdőjel is, hogy fenntartható egyáltalán a fejlődés. És ezért a jövő is nagyon nyomasztóan hat ránk. Egyszer egy fiatal asszonnyal beszélgettünk, három szép gyereke volt, és ott dicsérték a gyerekeit egy ilyen kisebb társaságban, és ő úgy tűnt, hogy tényleg egy sikeres ember, és engem úgy megdöbbentett a megszólalása, amikor ott a gyerekeit dicsérték. Azt mondja, hát, azt mondja, mert ha meggondolom, tiszta önzés, hogy megszüljük a gyerekeinket, mert kedvesek, aranyosak, örülünk nekik. De mivel fognak ezek a gyerekek fölnőni? Milyen világba? Mi lesz a sorsuk? És akkor döbbentem meg, hogy ez a sikeres fiatalasszonyt is ilyen kételyek és ilyen gondolatok gyötrik a valóságban, hogy hát mi lesz a jövő, és mire születtek meg, és hogy alakul a sorsuk. De lépjünk tovább. Itt van azután, ugye a nyomasztó létbizonytalanság után, amely még egyszer mondom, térben és időben is igaz, azután jön egy másik nagy problémája az embernek, és ez pedig a halál. Hiába teltek az évezredek, erre nincsen gyógyszer. És kétféleképpen találkozunk vele, úgy, hogy a szeretteink halála, és úgy, hogy szembenézés a saját halálunkat. Egyiket se tudjuk földolgozni igazán, borzasztó mindegyik. Nemrégiben olvastam Szabó Lőrinc magyar költőnktől néhány sort, ezt írja. És ez a legfurcsább, a semmi, hogy lehet többé sose lenni. Ez a legérthetetlenebb. Végső lakójául agyamnak a nagy csodálkozás maradt csak, hogy voltam, és hogy nem leszek. Ugye az ember ezt igazán nem tudja fölfogni. Van egy másik magyar költőnk, Osztolányi Dezső, van egy nagyszerű verse, aki hozzájut, olvassa el, az a címe, hogy Halotti beszéd. És akkor ebben arra mutat rá, amit tulajdonképpen mi is tudunk, de mégse gondolunk bele, hogy nincs két egyforma ember a világon, vagy van. Visszamehetünk évezredekre, megnézhetjük a különböző ugye, földrészeken és országokban, két tökéletesen egyforma ember nincs. Minden ember egy egyedülálló egyéniség. És akkor azt írja Kosztolányi Dezső, mikor egy ember meghal, azt mondja, jaj, összeomlott a kincstár. Azt mondja, bárki megszülethet már, csak ő nem. Mert ő egyedülálló volt. És az ember ezt nem tudja földolgozni. És ugyanúgy a szeretteinek a halálát sem. Emlékszem, egyszer valaki elhozott hozzám egy fiatal ember volt, még talán olyan 31-32 éves lehetett, egy állatorvos volt, és mondta, hogy neki van egy gyötrő problémája. Ezt mondja, reggeltől estig meghalt a feleségem. Ezt mondja, hogy szerettem a feleségemet. Azt mondják, megpattant az agyába egy ér. Szóval én egyszerűen nem tudom földolgozni, hova lett a feleségem. Azt mondja, nekem olyan eleven itt van, hova lett. Nem tudom földolgozni, hogy ő nincs. Képtelen vagyok rá. Nemrégiben jelent meg egy kis könyvecske, egy szerző párosnak a könyve, Polc Alen és Bitó László. Nem tudom, valakinek ezek a nevek ismerősek-e. Bitó László egy magyar természettudós, egy neves orvoskutató és író. A Polc Alen meg tanatológus, pszichológus, aki rákos gyerekek, ugye halálra szánt gyerekekkel és a szüleikkel foglalkozott pszichológusként, és az a címe a kis könyvüknek, hogy az utolsó mérföld. És ebben beszélgetnek a halálról. És kiderül, hogy ez a két, hogy így mondjam, szakember, akik mindegyik természettudományos oldalról, vagy mint ugye sok gyászolóval, meg haldokló gyerekkel találkozó pszichológus, teljesen tehetetlenül állnak a halállal szemben. Mindegyik megvallja azt, hogy halálfélelme van. És hogy ezt nem tudja semmivel eloszlatni. De lépjünk is tovább, a harmadik nagy probléma a bennünk lévő rossz. Ez olyan érdekes, néha úgy tűnik, hogy az ember olyan nagyszerű. Ugye egy ókori drámaíró, Szofoklész azt írta, hogy sok van, ami csodálatos, de az embernél semmi sem csodálatosabb. De máskor meg úgy tűnik, hogy az ember szörnyetek. Sokszor azt látjuk, hogy ugyanez az ember egyszer ilyen, máskor olyan. És persze nagyon különböző szinten van a bennünk lévő rossz. Vannak ugye alapvetően jó emberek, ugye valaki egy fiatal embernek a szüleivel, nagyszüleivel beszélgettem, és azt mondja, hova akar még a mi fiunk jobb lenni? Azt mondja, hát már ennél jobb nem lehet. Na hát ez csodálatos, hogyha otthon, ahol ismerik, így nyilatkoznak valakiről. De ezzel együtt mindegyikünkben van valami rossz, mindegyikünk van, amiben elégedetlen magával, ha kicsit magába néz, és fájlalunk valamit, amit szeretnénk szabadulni, és a Biblia azért néven is nevezi ezt a bennünk lévő rosszat, mégpedig, hogy ez a bűn, és ezzel nem valami, mit tudom, valami különleges gonosz tetted ért, hanem azt, hogy az önzés, az egoizmus, az kivétel nélkül minden emberben jelen van, valamilyen szinten, nem egyforma szinten, de jelen van. És azt mindnyájan elmondhatjuk, hogy ez okoz konfliktusokat, bánatokat, követünk el vele hibákat, még azok is az úgynevezett jó emberek, vagy a rendes emberek is, nem? Tehát valahol nagy baj ez a bennünk lévő rossz, amitől nem egyszerű szabadulni. És néha olyan súlyosan jelenik meg, és pláne össztörténelmi méretben ez az emberben lévő rossz rettenetes dolgokat produkál. Idézek néhány sort Vörös Marti Mihálytól. Én mindig azért csodálkozom ezeken a verssorokon, mert ő a 19. században élt, ami egy ilyen derülátó, optimista század volt. És az Emberek című versében mégis ezt írja. Istentelen frigy van közötted, ész és rossz akarat. A butaság dühét növeszted, hogy lázítson hadat. S állat vagy ördög, düh vagy ész, bármelyik győz, az ember vész. Ez őrült sár, ez Isten arcú lény, nincsen remény. Többenetes sor ez. Ezt mondja az ember, ez őrült sár, ez Isten arcú lény, nincsen remény. Az ember fáj a földnek. Oly sok harc s békejév után a testvérgyűlölési átok virágzik homlokán. És midőn azt hinnők, hogy tanul, nagyobb bűnt forral álnokul. Az emberfaj sárkányfog vetemény, nincsen remény, nincsen remény. Azt hiszem, hogy ezt a néhány különleges kifejezését Vörös Marti Mihálynak nem lehet elfelejteni. Azt mondja az emberről, ez őrült sár, ez Isten arcú lény. Melyik az igaz? A másrészt pedig, amikor azt mondja, hogy az ember fáj a földnek, aztán az emberfaj sárkányfog vetemény, nincsen remény, nincsen remény. És a negyedik problémánkról is mondjunk valamit, hogy egy élhető társadalom, amelyben legalább viszonylagos az igazságosság, a békesség, amiben tehát egyáltalán élni lehet. De tudjuk, hogy ez minden embernek probléma, akkor is, hogyha egyébként nem foglalkozik a nagy kérdésekkel, mert ki tudunk térni az elől, hogy a köröttünk zajló történelem a mi életünket is befolyásolja, nem tudunk. Hát gondoljunk arra, hány ember nyomorodott meg, ugye, ilyen bajoktól életében, és ez nagyon-nagyon hat az életünkre, hogy milyen a körülöttünk lévő társadalom. És az emberiség annyi mindennel próbálkozott, dinasztikus királysággal, császársággal, demokráciával, vezérek vezetésével, kapitalizmus, szocializmus, amit akarunk. És az ember nem találta meg az élhető, megfelelő társadalmi formát. Ezek mind alapvető létkérdései az embernek. És tegyük fel azt a kérdést, lehetséges, hogy az örökkévaló jó hír az tudna ezekre megoldást, ezekre a legsúlyosabb kérdésekre, amitre egyébként senki nem tudott valami választ adni, vagy megoldást kínálni. Azt válaszoljuk, hogy éppen ezért méltó a nevére, mert igen, pont ezekre a kérdésekre ad választ, és az ember csak fájlalja azt, hogy valahol úgy elrejtve van a Bibliában ez az örökkel való jó hír, és az emberek érdekesek, olykor elfeledkeznek valamiről teljesen, aztán később kell újra felfedezni. Most éppen olyan korban élünk, amikor a Biblia, ami ezt az örökké való jó hír tartalmazza, valahogy elfelejtődött az emberek között, és újra kell felfedezni, hogy de hiszen ezekre a nagy létkérdésekre a Bibliában jó hír választ találunk. Hát tegyük fel ezt a kérdést, hogy az elsőt, a létbizonytalanságot hogyan oldja föl. Nagyon egyszerűen, mert azt mondja, hogy ez az egész világ mindenség nem egyszerűen a Földünk, hanem ez az egész roppant, számunkra határtalan, pontosabban beláthatatlan határú világ mindenség egyetlen Istennek a teremtése, és ő ezt minden pillanatban fenn is tartja. Ő vállalja a felelősséget ezért. És ha csak ennyit mondana, még talán nem is oldódna meg a létbizonytalanságuk önmagában, de mond két alapvető dolgot erről az Istenről. Az egyik az, hogy végére mehetetlen a bölcsessége, abszolút értelme és bölcsessége van. A másik pedig, amit mond róla, hogy tökéletes az erkölcsi lénye, tökéletesen igazságos és maga a megtestesült szeretet. Az ember már attól a gondolattól is megnyugszik, hogy létezik egy valaki, akiben együtt van a mindenható hatalom, az abszolút hatalom, mert a puszta szavával, akaratával bármit megtehet. A második az, hogy ugyanebben a lényben benne van a végére mehetetlen teljes bölcsesség, és a harmadik, hogy erkölcsileg tökéletes lény. Már gondolni is jó rá, hogy egy ilyen valaki létezik. És persze én itt nem részletekbe nem mehetek, hogy mi mindent mond el a Biblia Istennek erről az abszolút teremtő hatalmáról, de ez földünkre vonatkozóan is azt jelenti, és az emberre vonatkozóan, hogy Isten kijelenti, hogy nektek én vagyok az alfa és az omega, ugye tegnap is emlegettük ezt a verset, a kezdet és a vég, hogy ezt a világot is ő teremtette, és az embert is, az ő tervezése, az ő közvetlen teremtése, az egész teremtett világ és benne az ember, és ugyan most egy nyitott kérdés még, hogy honnét van a rossz, és mi az a rossz, és miért van itt, hogyha mindent Isten teremtett, de ha kijelenti, hogy ő az omega is, hogy ő vállalja a felelősséget egy pozitív végéért a dolgoknak, akkor mégiscsak ez egy óriási megnyugvás. Akkor azt mondjuk, nem gazdátlan a világ, nem természeti erőknek, vaksorsnak a kezében van, és nem kiszámíthatatlan, hanem azt mondja ez az Isten, én alfa vagyok és omega vagyok, ő teremtett és fenntart, és vállalja a felelősséget a teremtett művéért. Szeretnék egy néhány sort idézni egy magyar írótól, Móricz Zsigmondtól, aki rendkívül szépen írja le, hogy ő neki a létbizonytalanságát hogy oldotta föl ez a tudat. Mielőtt olvasnám, még megemlítem, hogy van egy svájci teológus, pszichológus Theodor Bové, aki írt egy nagyon, nagyon szép kis tanulmányt ezen a címen, hogy félelem és elrejtettség. Nem tudom, valakinek nem volt, nem járt-e a kezébe, mert magyarul is olvasható. Na, ő ebben azt írja le, hogy az embernek nagy szüksége van, ő ezt a kifejezést használja elrejtettségre. És azt mondja, a kisgyerekek miért boldogok? Azért boldogok, mert ha jó szüleik vannak, akkor ez a gyerek olyan elrejtettséget érez a szüleinél. Tudja, hogy akár mi történik, a szüleid őt megvédik, megoldanak mindent, és ő egy ilyen gondtalan nyugalomban van a szülei mellett. Azt mondja, igen ám, de a kisgyerek fölnő. És akkor rájön, hogy sok mindent a szülei se tudnak megoldani, és nem tudják őt megvédeni, és elveszti ezt az elrejtettség érzést. És jön helyette ez a nyomasztó létbizonytalanság, ami belülről mindig őrli, terheli az ember tudatalatt is. Na és Móri Zsigmond így írja, hogy ő kisgyerek korában milyen segítséget kapott, hogy ez a létbizonytalanság föloldódjon. És ez azt is mutatja, hogy a gyerekeink, akik ebben a világban nőnek föl, ami tele van félelemmel, már a gyerekek is érzékelik, milyen nagy szükségük lenne, hogy ezt az elrejtettséget megkapják, amit a szülőkön túl csak a teremtő és fenntartó Istenbe vetett hit, bizalom, a tudás, hogy ő létezik, és hogy ő kicsoda, ez oldhat fel. Nos, ezt írja. Most olyan egyszerűen, ahogy tudom, elmondom, mi az a vallás, amit én kaptam, amivel jó fél századot már átéltem, annélkül, hogy különösebb lelki zavaraim lettek volna. Nagy dolog, mert ma az emberek tele vannak lelki zavarokkal, igaz? Sokszor már fiatalkorban. Ő azt írja, mi volt az, aki nekem ilyen stabillá tett? Azt mondja, a légy jó mind halálig van, elmondtam, hogyan kaptam édesanyámtól az Isten érzést 6 vagy 7 éves koromban. Egy szép nyári csillagos estén kint ült velem az udvaron, egy kicsi ház előtt, egy fátlan udvaron. Felmutatott az égre, s megmagyarázta nekem a világ, a kozmosz szerkezetét, olyan formán, hogy azok az apró csillagok mind olyan égi testek, mint a miénk, a Föld. De azokon túl megint olyan végtelen távolságban tovább ugyanilyen égi testek vannak. Én beleszédültem ebbe a mérhetetlenségbe. No most, mondta édesanyám, hogy jött létre az egész végtelen és emberi aggyal felfoghatatlan világ? Teremtette az Isten, és fenn is tartja, és nem fárad bele, hogy állandóan fenntartsa. A gyermek lelkét ez a csodálatos pillanat elragadta és fölemelte. És mindezt letette az Isten tenyerére. Ezzel a csekély világképpel bocsátott neki az életnek. De nekem nem is kellett több. Ez a hitnek egy kis mustármagja volt, amit én a legjobb pillanatban nyertem el, és ez a kis mustármag megtöltötte a hitnek lombjával, érzelmével és illatával az egész életemet. Aztán így folytatja, és a Krisztus, akit a Biblia őriz, ezek a csodálatos könyvek, amelyek előtt mindig megdöbbenve állok meg. Halászok és vámszedők olyan igéket tudnak lejegyezni az ő beszédéből, és olyan sugárzó és örök életet tudnak hozzánk eljuttatni, hogy ez csak azt teszi hihetővé, hogy történelmi adalékokat jegyeztek fel, hogy valóságos életnek hírei ezek. Van egy kis Bibliám, amit 40 éve olvasok. Abban aláhúztam a Krisztus szavait. Bármennyit elmélkedek is felettük, igaznak, hitelesnek és valóságosaknak kell tekintenem őket. Tehát ő így vall arról, hogy a létbizonytalanságot számára ez oldotta föl. Aztán nézzük a halál kérdését. Milyen jó hírt tud közvetíteni ez az örökké való jó hír? Hát a halállal kapcsolatban az embereket egyrészt az nyomasztja, hogy egyáltalán mi a halál. Hát így írja ugye Shakespeare a Hamletben, hogy az egy ismeretlen tartomány, ahonnét nem tért visszautazó. Ne tévesszen bennünket, hogy manapság divatosak ilyen könyvek, hogy élet élet után. Megmondanak ilyen halálból visszatértek beszámolóit. Egyszer meghívtak egy ilyen a rádióba egy ilyen beszélgetésre erről a témáról, és hát akkor ott egy orvos volt a beszélgető partner, aztán végül megegyeztünk, mert mondtam neki, hogy na de hát most azért segítsen itt a hallgatóknak, hát ezek az emberek egy se a valóságos halálból tért vissza, mert a valóságos halál az agyhalál. És mondom, onnét senki nem jött vissza, nem tud beszámolni, hogy mi van. Aztán nagyon érdekesen alakult a beszélgetés, mert ugye ezek nagyon sokszor klinikai halálból visszahozottak. És akkor én úgy fölvetettem neki, hogy mondom, érdekes, hogy a droghasználók, akik beszélnek ugye utazásról, amit átéltek a drog hatása alatt, az nagyon hasonlít ahhoz, amit, mint ezek az élménybeszámolók. És akkor azt mondja, hogy ő mondta, én már nem, ugye én nem vagyok szakember, nem jegyeztem meg, de mondta, hogy altatásnál milyen szert használnak, és bizony az olyan hatással van, mint a drog, és az nagyon könnyen válthat ki ilyen élményeket, amiket ugye a halál közeli állapotban ezek az emberek átélnek. Tehát nyugodtan leszögezhetjük, hogy igazából tapasztalati ismeretet a halál miben létéről senki nem tud mondani, mert az agyhalálból nem jött vissza már senki. De a Biblia egyrészt itt oldja föl a félelmet, mert elmondja azt, hogy a halál az egy fájdalommentes, öntudat nélküli állapot, hogy abban a pillanatban az ember öntudata kialszik, és semmiről, senkiről nem tud többet semmi, és nem nyugtalanítja semmi. Ugye a bibliai hasonlat erre az, hogy a halált úgy éri meg az ember, mint egy álmot, ahogy Luther Márton mondta, aki nagyon értette a bibliai tanítást, hogy még annyit sem érez a halálban, vagy annyit sem tud az ember, mint a természetes alvásban. Ez egy totális öntudatlanság. Tehát egyrészt ezzel segít a Biblia, hogy ezt a halálfélelmet feloldja, hogy ott ki tudja, mi vár rám, ott ki tudja, mi történik, ki tudja, milyen ismeretlen és furcsa világba kerülök. De hát persze ezzel még nem lenne megoldva a dolog, hanem az a kérdésünk, hogy az az ember, aki volt, és aki egyedülálló, akihez hasonló nincs, hát akkor az az ember elvész. Van-e valami reménység, hogy a haláltól valaha is megszabadulhat az ember? És én is szeretnék két különleges bibliai igét idéznie. Én bízom benne, hogy ha úgy kicsit belegondolunk ezeknek a jelentésébe, mindegyikünknek vigasztalást és reményt ad. Az egyik Jelenések könyve első fejezetének a 18. verse, ahol Jézus Krisztus így szól, nálam van a sír és a halál kulcsa. Döbbenetes? Mert valaki ilyet mondani? Nálam van a sír és a halál kulcsa. Ez egy óriási ígéret, nem? Valaki azt mondja, hogy én tudom a haláltól való szabadulást, meg tudom adni, nálam van a sír és a halál kulcsa. A másik ige pedig, ez a Korintusi első levél 15. fejezetének a 26. verse, ez pedig így hangzik, mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Óriási vigasztalás. Nem azt mondja, halál nem volt mindig, és nem lesz mindig. És jól érezzük, hogy ellenség, mert Isten nem teremtette, nem a természetrendje. Azt mondja, igen, a halál ellenség, most még uralkodik, de mint utolsó ellenség eltöröltetik a halál. Vagyis azt mondja, hogy Jézus Krisztus visszatérésekor, amikor ő lesz az omega, a halál uralmának is vége szakad. Tehát nem volt mindig halál, és nem lesz halál. Ugye az újjáteremtett földről így ír, Jelenések könyve 21. fejezete elején, ott sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom, sem halál nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Akkor megkérdezem, jó hír ez? Óriási jó hír. A megváltó Jézus Krisztus, a szabadító Jézus Krisztus kijelenti, nálam van a halál és a sír kulcsa. És kimondja azt, hogy mint utolsó ellenség el fog töröltetni a halál. De akkor lépjünk még tovább, és mi a helyzet a bennünk lévő rosszal? Ahogy mondtam, ez különböző szinten van benne emberekben, de amikor igazán megismeri az ember, hogy milyen lenne az igaz ember és az igaz élet, akkor kétségbe esetten fedezi fel, még az úgynevezett rendes ember vagy jó ember is, hogy igaza van Jézusnak, amikor azt mondta, hogy mindaz, aki a bűnt cselekszi, szolgálja a bűnnek. Hogy ez egy megkötözöttség, ez a bennünk lévő én középpontuság, ez a bennünk lévő rossz. Szeretnék idézni a Római Levél 7. fejezetéből. Ezek is olyan igék, amelyek nem hiszem, hogy létezik ember, akinek ne lenne ismerős az a tapasztalat, amiről szól. A Római Levél 7. fejezetében ezt írja Pál apostol. Csak egy néhány gondolatot idézek belőle. Azt mondja, hogy van az, hogy nem azt cselekszem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. Megtörtént már velünk. Végén rájöttem, hogy most nem azt csináltam, amit igazán szívem szerint szerettem volna, hanem amit valójában gyűlölök, azt mondtam ki, vagy azt tettem meg. Aztán azt írja, mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem találom. Ismerjük, hogy az ember jót akart, és akkor egyszer csak ott találja magát, hogy nem azt csináltam meg, nem tudtam megcsinálni azt a jót. Aztán így írja tovább. Megtalálom azért magamban, aki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de látok egy másik törvényt az én tagjaimban, amely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabulad a bűn törvényének, amely van az én tagjaimban. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Tehát azt mondja Pál apostol, el tudok én addig is jutni, hogy gyönyörködöm az Isten törvényében, teljesen egyetértek vele, de amikor meg akarom cselekedni, akkor rájövök, hogy fogoly vagyok, meg vagyok kötözve, nem tudom megtenni. És mi a gyógyszer erre a bennünk lévő rosszra? Jeremiás próféta is használ egy nagyon szemléletes hasonlatot, felteszi a kérdést, a költői kérdést, amire mindenki tud válaszolni. Elváltoztathatja a szerecsen a bőre színét, vagy a párduca foltosságát? A költői kérdés, mindjárt tudjuk, hogy képtelen rá. És akkor jön egy döbbenetes mondat. Úgy annyira cselekedhettek jót ti is, akik megszoktátok a gonoszt. Tehát, ahogyan nem tudja a bőre színét egy fekete ember megváltoztatni, vagy egy párduca foltosságát, úgy nem tudjuk a saját erőnkből a bennünk lévő rosszat, a bennünk lévő én felé hajlást, egoizmust, vagy megszokott rossz dolgokat eltüntetni a természetünkből. Reflexként van bennünk, és működik bennünk. És vajon ezen hogy tud Isten segíteni? Még nem említettem az előbb, hogy vajon Jézus miért mondta azt, vagy mi van amögött, hogy ezt a nagy kijelentést tette, hogy nálam van a sír és a halál kulcsa. Hát azon az alapon mondja ezt, és itt nagyon világos a Biblia belső logikája, hogy a halál az már okozat, annak van egy oka. Ezt így mondja a Római Levél 5. fejezetében Pál apostol, egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenki vétkezett. Tehát a Biblia azt mondja, az ok a bűn, és az okozat a halál. Akkor tehát Jézus azért tesz ilyen hatalmas kijelentést, hogy nálam van a sír és a halál kulcsa, mert ő meg tud szabadítani a bennünk lévő rossztól, a bűntől. Ezért mondhatja azt, aki az októl meg tud szabadítani, az az okozattól is meg tud szabadítani. Mielőtt Jézus megszületett, ezt az utasítást kapták a szülők, hogy a gyermeket nevezni kell Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Nem tudom, mindnyájan tisztában vagyunk-e azzal, hogy a Jézus név mit jelent? A Jézus név az görögös formája a héber Jehosuának. Ez a Jehosua, vagy a Bibliánk sokszor ilyen formában is mondja, Józsué. Ugye ezt nagyon sok gyermek viselte a zsidóság történelme folyamán. Ez magyarra fordítva azt jelenti, hogy Jahve, vagyis az örökkévaló Isten, megszabadít. Tehát azért adták gyermekeknek ezt a nevet, mert ez olyan volt, mint egy hitvallás. A Isten megszabadít. Az örökkévaló Isten megszabadít. De amikor Jézus kapta ezt a nevet, ennek különleges jelentősége volt. Még egyszer idézem, ezt az utasítást kapták a szülők, a gyermekszék Jézusnak,

szól, és úgy lesz. Ezt még a Jóisten sem úgy végzi el, hogy egy embernek azt mondja, hogy vége, megszabadultál a rossztól, hanem ennek van egy csodálatos, Isten által átgondolt folyamata. És ezt a Biblia így vázolja elénk, hogy Isten először úgy kezdi a szabadító munkáját, hogy megszabadítson a bennünk lévő rossztól, a rossz természetektől, a megrögzött rossz szokásainktól. Így mondja az ige, hogy Isten először ellenségeskedést szerez a rosszal szemben. Hát úgy tudunk mi ragaszkodni némely tulajdonságunkhoz, tudjuk magunkat igazolni, ismerjük ezt a kifejezést, önigazolás. Ugye ezt emberek úgy szokták mondani, hogy ó, én olyan türelmes, szelíd ember vagyok, de ha kihoznak a sodromból, akkor már nem állok jót magamért, ugye? Tehát az ember nem ismeri el, hogy bennem van az indulatosság, bennem van a harag, hanem azt mondja, hogy hát nincs is bennem, csak ha mások kihozzák. Tehát az ember nagyon ért az önigazoláshoz, de a Jóisten azzal kezdi a munkáját bennünk, hogy kezd bennünk ellenségeskedést szerezni ezzel a bennünk lévő rosszal szemben, ami azt jelenti, hogy mintha azt mondaná, hogy fokozatosan rávezet, hogy ez tényleg bennem van, ez tényleg rossz, ebből nekem meg kéne szabadulni. És az ember kezdi megismerni magát. És ezt a Jóisten úgy végzi el, hogy megismerteti velünk az ő örök erkölcsi törvényét, az igazság törvényét, hogy milyen az igaz ember, milyen az igaz élet. Ezt a legtökéletesebben Jézus Krisztusnak a földi élete mutatja be. És akkor ebben a tükörben az ember kezdi rosszul érezni magát. Kezd benne egy ilyen ellenérzés születni a bennünk lévő rosszal szemben, és szeretne szabadulni tőle. A következő lépés, amit az Isten cselekszik, hogy az ember bűnbánatra vezeti. A bűnbánat az több, mint a bűnfelismerés. És ezt is a Jóisten végzi el. Legtöbb ember úgy gondolja, bűnt megbánni azt nekem kell, az nem az Isten dolga. De így olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, az 5. fejezetben, így hangzott valamikor az apostoli prédikáció is, Krisztus ad az ő népének bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. Mert ezt már csak a Szentlélek tudja elvégezni az emberben, hogy most már az ember nem csak felismeri magában a rosszat, hanem kezdi szégyelni, kezdi fájlalni, kezd szinte belül sírni miatta, és minden áron szabadulni szeretne tőle, és bánkódik miatta, hogy én nekem ilyen rossz tulajdonságom van, hogy én ezzel konfliktusokat okozok magam közül, én ezzel kárt teszek másokban, kárt teszek magamnak. Ez a mély bűnbánat, mikor, ahogy a Biblia mondja, szinte megsebhed az ember szíve a benne lévő rossz miatt, ez már az Isten ajándéka, az Isten szent lelkének a munkája. És az is csodálatos, hogy mikor az ember eljut a legmélyebb bűnbánatra, a Jóisten akkor bátorítja, hogy most forduljon Istenhez bocsánatért. Ugye, amikor az ember legjobban szégyeli magát, legjobban utálja magát, akkor úgy menekülne az Istentől, és mégis az Isten bátorítja, hogy most fordulj hozzá segítségért. Mondok egy gyakorlati példát. Mindenki ismeri, ugye most valószínű föl is elevenítik templomokban, ugye hogy Jézus mellett keresztre feszítettek két bűnözőt. Először mind a kettő szidalmazta. Aztán az egyik fokozatosan elcsendesedett, és egyszer csak megszólalt, rászólt a másikra. Azt mondja, az Isten sem féled, hogy szidalmazta Jézus tovább. Azt mondja, mi ugyan méltán szenvedünk, mert cselekedetünk méltó jutalmát vesszük, de ő semmi gonosz nem cselekedett. És a következő pillanatban odafordult Jézushoz, és azt mondta, Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban. Megmondom, mi ebben a bámulatos. Hát egyrészt, hogy egy ember ilyen belátásra jusson. Ugye, hát amikor megfeszítették, ugye iszonyú testi fájdalommal jár, először ő is zúgolódott, szidalmazta Jézust is, mondván, hogy ha Isten fia vagy, szabadíts meg minket, magadat is. Ugye, ahogyan kihozza a testi fájdalom, a dühöt, a haragot az emberből. És hogy tudott ez az ember órák alatt eljutni oda, hogy kimondta, hogy mi ugyan méltán, mert a cselekedetünk méltó jutalmát veszünk. Nagy dolog, mikor egy bűnöző, nem tudjuk, mit csinált, de azt mondja, én megértem, nem érte ezt a büntetést. És ekkor, mikor azt gondolnánk, hogy most aztán semminek senki

akinek érzi magát, hogy volt bátorsága ahhoz, úgy gondolom lélegzetelállító volt, és úgy figyelték ott a környezetben is, akik ott voltak a kereszt körül, hogy mit fog Jézus válaszolni, mikor ez az ember azt mondja, Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban. Hát nem merészség? Most ismerte be, hogy megérdemli ezt a büntetést, a bűneiért. És a következő percben meg azt kéri Jézust, hogy adj nekem üdvösséget. Fogadj be a te országodba, nem? Hihetetlen merészségnek tűnik. És azt gondolom, mindenki megdöbbent, amikor hallotta Jézus válaszát, a szenvedő megváltó válaszát. Bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. Mi volt ez? Bűnbocsánat. És ez az Istennek a csodálatos módszere, hogy amikor az ember már eljut a mély bűnbánatig, és maga se tudja, hogyan merészkedik Istenhez folyamodni, mert nagyon bántja, és nagyon szégyel, és nagyon szeretne szabadulni, akkor az Isten most nem rámutat újjal, te bűnös, hogy mertél ide jönni, meg nem kiszab rá valamit, hogy vezekeljél, vagy ezt csináld, vagy azt csináld, hanem akkor az Isten szeretettel ránéz, és azt mondja, megbocsátottam. Úgy, ahogyan például Dávidnak mondta, aki pedig egy nagyon rút bűnt követett el. És amikor összetört, és azt mondta, vétkeztem az Úr ellen, a következő percben már hangzott is az Isten üzenete. Az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Ez valami csodálatos dolog Istennek, ez a nagy lelkű, ingyen kegyelemből való bocsánata. Ezt Jézus úgy is ábrázolta egy példázatban, hogy bemutatott egy embert ilyen példabeszéddel, aki 10 000 talentummal volt adós egy királynak. Hát 10 000 talentum megfizethetetlen, ez döbbenetes összeg. És akkor leírja a Biblia, hogy mikor könyörgött ennek a királynak, és ostobán azt mondta, hogy légy türelemmel, mi megfizetek, hogy ő is tudta, hogy nem lehet, meg a király is tudta. Akkor a példázat szerint a király minden adósságát elengedte, mivel hogy könyörgött néki. Nem azt mondta, hogy haladékot adok, nem azt mondta, hogy így vagy úgy, hanem mindent elengedett, mivel hogy könyörgött néki. Erre mondja azt a Biblia, hogy Isten ingyen kegyelemből megbocsát az embernek. Volt és nincs. Az Úr is elvette a te bűnödet. És ez a hatalmas isteni nagy lelkűség, ez döbbenetesen hat az emberre. De még egyet megért az ember, hogy az Isten hogy teheti ezt? Hát csak úgy teheti, mert ő az igazság Istene, hogy ennek az ingyen bocsánatnak, amit az ember kap, Istennél van egy fedezete. Mert mintha az Isten azt mondaná az embernek, hogy nézd, segíteni szeretnék rajtad, könyörögsz nekem, látom, hogy mély bűnbánat van benned, de úgy nem segíthetek, hogy a bűnöd büntetlenül marad, mert az Isten világában az igazság rendje mozdíthatatlan. És az Isten tudja, hogy ha az ember csak, vagy ha ő csak úgy túlnézne a bűnön, és minden további nélkül csak elengedné, akkor az ember még könnyelműbb lenne a bűnnel szemben, és semmi nem oldódna meg. És mintha az Isten azt mondaná, ingyen bocsánatot kapsz azért, mert a büntetést én viselem. Én viseltem el helyetted. Ezen az alapon kapsz bocsánatot. Itt van ez a bizonyos titokzatos Krisztus helyettes áldozata, hogy Isten fia emberré lett, és noha ő soha nem vétkezett, végigvívta a küzdelmet, mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, végül ő mégis elviselte egy olyan büntetést, amely ártatlanul, amely akár az emberiség legbűnösebbje büntetésének megfelelne. Ezért mondhatta a Latornak, bizony mondom néked ma, amikor én, aki nem vétkeztem, olyan halállal halok meg, amire te azt mondod, hogy megérdemled. Én mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Ez az a bizonyos helyettes áldozat, hogy Isten csak egyféleképpen tud segíteni az emberen, hogy ő viseli el, maga viseli el, az atya és a fiú mindkettő szenvedett tőle iszonyatos módon. Valóságosan végigél dolog volt ez. Elviselte az ember helyett a bűnbüntetését. És akkor az ember ezen a háttéren, emellett a fedezet mellett ingyen bocsánatot kap. De akkor az ember elkezd gondolkodni, hogy mi volt az ára ennek az ingyen bocsánatnak. És ekkor történik az emberben valami döbbenetes dolog, amit Pál apostol így mond,
Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig ezután testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Vagyis mi történik? Az én itt hal meg. Ugye ez jelképes beszéd, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, nem szó szerint értendő, hanem úgy, hogy az a nagy én, amitől nem tudtam szabadulni, ekkora isteni jóságtól, ekkora isteni kegyelemtől, hogy én ingyen kegyelemből bocsánatot kapok, én üdvözülhetek, én Isten országába léphetek a bűneim ellenére, de helyettem az Isten fia ezeket teljes súlyával, borzalmával elviselte, hogy én szabad legyek. Ez az emberben olyan hatást vált ki, hogy az a nagy én, ahogy sehogy nem tudott megszabadulni, az az én meghal. És azt mondja, ezután az ember már abban a tudatban él, hogy Isten fia, és kicsoda ő, és ki vagyok én, Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem. És amikor az ember átéli ezt a megbocsátást, akkor van a nagy fordulat, akkor van a nagy szakítás a bűnnel. De még nincs vége a történetnek, akkor az Istennek még további lépései vannak, amikor megbocsátott az embernek, akkor magához fogadja, akkor helyreállítja a kapcsolatot önmaga is az ember között, és a Szent Lelkét ajándékozza néki, hogy belülről inspirálja, belülről segítse, lépésről lépésről, hogy meg tudja tagadni, és le tudja győzni a benne lévő rosszat. A történetnek a legvége pedig az, hogy amikor Jézus visszatér, akkor Isten újjáteremti az embert egészen, testileg is újjáteremti, hogy az a genetikai hajlam is eltűnjön, a bűn felé húzó hajlam is. Ezt így mondja Pál apostol, hogy a mi országunk a mennyben van, ahonnét a megtartó Jézus Krisztust is várjuk, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, és hasonlóvá teszi az ő dicsőséges testéhez. Megkérdezem, jól van ez kigondolva végig ez az út? Ott kezdődik, hogy ellenségeskedés szerez, ébrezget, nyitogatja a szemünket, aztán bűnbánatra vezet, aztán bűnbocsánatot ad, aztán magához fogad és Szent Lelkét adja, aztán végül a testet is újjáteremti. És így szabadítja meg az embert a bennünk lévő rossztól. Tehát látjuk, hogy ez a legnagyobb dolog, a bennünk lévő rossztól megszabadítani. Ez a legcsodálatosabb és a legnagyobb dolog. És itt van a haláltól való szabadulás kulcsa. Mert ha az Isten meg tud szabadítani az októl, a bűntől, akkor meg tud szabadítani az okozattól, a haláltól is. Ezért mondja, hogy nálam van a sír és a halál kulcsa. És itt van még akkor egy utolsó ilyen létkérdés, vagy egy ilyen megoldhatatlan gond, az igaz társadalom, vagy legalábbis az élhető emberi társadalom. Az emberek mindig remélik, hogy megtalálják a bölcsek kövét, és tudnak ilyen társadalmat létrehozni. Ma is nagyon-nagyon vannak ilyen nagy ígérgetések, hogy majd feltalálunk egy új társadalmi formát, és majd akkor, majd, hogyha egyesítjük az egyházi és a világi erőt, majd megjavítjuk, följavítjuk az egész társadalmat. Én megdöbbenve olvastam egy mondatot egy protestáns szerzőnek a könyvében, és ez a mondat szó szerint így hangzott. Szinte rácáfol a mi atyánkra, mert ugye a mi atyánkban azt így tanított Jézus, hogy imádkozzuk, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. De ebben a könyvben ez a kritikus mondat így hangzott, ha a lélek vezérel bennünket, akkor mi nem olyan országért imádkozunk, ami egyszer valamikor eljön, hanem azt kérjük Istentől, hogy Isten országa épüljön bele e föld hatalmi rendszereibe. Mit jelent ez más szavakkal? Mi nem azt kérjük már, hogy Isten avatkozzon vele. Ugye tegnap volt szó a Dániel könyve második fejezetében, hogy a kő leszakadt kéz érintése nélkül. Mi már nem ezt kérjük, hanem azt kérjük, hogy az Isten országa az jelenjen meg az újjálett átalakult földi társadalmakban, a föld hatalmi rendszereiben. De ez biztos, hogy nem lehetséges. Emlékezzünk a tegnap este elénk tárult proféciára, hogy is látta Dániel proféta, hogy kő leszakadt kéz érintése nélkül, azt mondja, emberi beavatkozás nélkül, és az összezúzza a vasat, a rezet, a,
az aranyat, az ezüstöt, azt az emberi történelmet jellem, és emberi birodalmakat és uralmakat jelképező emberszobrot, jött egy nagy szél, felkapta az egészet úgy, hogy helye sem maradt. Ez mit fejezett tulajdonképpen ki? Azt, hogy Isten semmit se tud beépíteni a földi hatalmi rendszerekből az ő eljövendő országában, mert minden meg van fertőzve az önzéssel és a bűnnel. Szeretném megkérdezni, ha igaz az, amiről az előbb beszéltünk, hogy a bennünk lévő rossz. Mi van, amikor ez az emberi társadalmakban összeadódik? Hát az olyan kovász erjeszti meg azt, hogy hiába a legszebb eszmék, az emberben lévő önzés miatt, amikor ez összeadódik, semmiképpen nem jön ki belőle egy igazságos társadalom. Akármilyen szép az eszme, akármilyen jól hangzik elméletileg, az emberben lévő rossz tönkre teszi a dolgot, és nem tud létrejönni egy viszonylag igazságos, viszonylag békességes, viszonylag jól létet létrehozó emberi társadalom sem. Akkor mi erre a megoldás? Tegnap tulajdonképpen hallottuk, majd támaszt az egek Istene olyan birodalmat, mikor ez az isteni beavatkozás megtörténik, amely soha örökké meg nem romol, és más népre nem száll át. Egyedül az Isten tud ilyet támasztani, és miért? Mert ebbe az országba csak olyan emberek kerülhetnek már, ahogy a Biblia mondja, akiknek az elméjébe és a szívébe van írva az Isten szeretet törvénye. Akiket Isten meg tudott szabadítani a bennük lévő rossztól, ezért meg tudja őket szabadítani a haláltól, és ezért egy újjáteremtett földön egy új társadalmat tud velük indítani. Tehát ha valakiknek nem kívülről van egy törvény, hogy így kell viselkedni, vagy így kell élni, hanem az elméjükbe és a szívükbe van írva a szeretett törvény, a másokért élés törvénye, ilyen emberekkel már lehet egy igaz társadalmat létrehozni. Nagyon vigasztalónak találok egy igét Péter apostol első levelében, ez így hangzik. De mi új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Nem szép ígéret? Ki az, aki nem hallotta ezt a mondást, hogy nincs igazság a földön? De ez egy nagyon gyakori mondat. Nincs igazság a földön. Igaz is? De milyen jó hallani, de várunk egy új jeget és egy új földet az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Egyszer lesz egy ilyen emberi társadalom. Jézus ezt így is kifejezte, boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Az embernek mosolyoghatnékja van, mikor ezt hallja. Mert ugye a szelidek, akik sohase könyökölnek az érdekeikért, azoknak nagyon kevés szokott jutni a föld javaiból, igaz? És mintha Jézus azt mondaná, itt emberek öldökölhetnek, háborúkat vívhatnak, hogy területeket szerezzenek, hogy hatalmat szerezzenek, de ezt a földet, ezt az egész földet, mégpedig újjáteremtett állapotában a semminek nézett szelidek fogják örökölni. Akik nem fogják újra tönkretenni. Akik tudnak rajta egy olyan emberi társadalmat létrehozni és elindítani, amilyennek Isten eredetileg akarta az embert és az emberi közösséget. Egyébként Jézus ezt az igét, hogy boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet, ezt az Ószövetségből idézte a 37. Zsoltárból, és befejezésül én még olvasnék ebből a nagyon, nagyon szép Zsoltárból. Gondoljuk meg, ez mintegy 3000 éve van benne a Bibliában. Ugye, mert Dávid kora, az egy olyan 3000 évvel ezelőtti kor, és nézzük meg, hogy akkor már mi hangzott el az embernek a jövőjéről, vagy erről a végső megoldásról. Csak egy-két sort olvasok belőle. Először azt a részt, amit Jézus is idézett. Mert az elvetemültek kivágattatnak, de akik az Urat várják, öröklik a földet. Egy kevés idő még, és nincs gonosz. Nézed a helyét, és nincsen ott. A szelidek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. És a Zsoltár vége, nagyon szemléletes ez a kép, láttam elhatalmasodni a gonoszt, és szétterjeszkedett az, mint egy gazdag, lombozatú vadfa. Tényleg így terjeszkedik a gonosz sokszor a földön? Mint egy gazdag, lombozatú vadfa. Azt mondja, tehát én láttam, így hatalmasodik el a gonosz a földön.
De elmúlt, és ímé nincsen. Kerestem, de nem található. Ügyelj a fedhetetlenre, nézd a becsületest, mert a jövendő a béke emberéjé. Nem szép ez? 3000 éve itt van a Bibliában. Most terjeszkedhet a gonosz, de azt mondja, de elmúlt, imé nincsen. Kerestem, de nem található. Ügyelj a fedhetetlenre, nézd a becsületest, mert a jövendő a béke emberéjé. Hát azzal fejezném be az előadást, hogy remélem most már mindenki emlékezni fog rá, hogy van a Bibliában egy ilyen csodálatos kifejezés, hogy örökké való evangélium, vagy örökké való jó hír. És ez a jó hír a 4 legsúlyosabb emberi problémára kínál megoldást. A nyomasztó létbizonytalanságra. Úgy érezzük, hogy ki vagyunk szolgáltatva itt vak erőknek, és nem tudjuk a kezdetet, a véget. Nem tudjuk, minek vagyunk itt. Ezt oldja meg. A második a halál problémáját, amiről azt mondja a Biblia, hogy az emberek a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabuk. Harmadszor megoldja a bennünk lévő rossz problémáját, és negyedszer megmutatja, hogy lesz még egyszer egy igaz élhető társadalom, sőt, egy tökéletes emberi társadalom, azokból a szelidekből, azokból az igazakból, akiket Isten itt ezen a földön meg tud szabadítani a bennük lévő rosszból, rossztól. És ez egy új átteremtett földön lesz, amikor az Isten új eget és új földet teremt. Hát köszönöm szépen a figyelmet, én itt befejeztem az előadást.

0: Nem tudom, hogy az ének az milyen érzelmeket váltott ki belőletek. Ugye az éneknek az első sor úgy kezdődik, hogy ó, véráztatta szent fej. Egyrészt ez borzalmas, ugye? Ügyet olvasok, hogy véráztatta fej. Másrészt az ember meg is döbben rajta, hogy ilyet énekelni. Azt mondja, a tövis sebzett, megvert Krisztus, vagy csufort Krisztus fő, hogy, és mégis a mi szép és ékes voltál. Gondolkoztatok már azon, hogy egyáltalán eltöplenkedtek azon, hogy amikor úrvacsorára jöztök, akkor milyen érzések vannak bennetek? Ugye, mert ez nem egy mindennapi szombat. Hát jövünk szombaton, ki mivel jön. De az úrvacsora mégiscsak egy kicsit másabb alkalom, és másabb a lelkület, hogy egy ünnep. Nem tudom, hogy bennetek milyen érzések kellnek, amikor tudjátok, hogy úrvacsorára készültök. Hogyan készültök erre? Mi van a lelketekben? Mit gondoltok, mit éreztek? Magához az naphoz hogyan viszonyultok? Most, hogy mindenki magában úgy analizálhatja magát, hogyan jövünk ide? Vagy például milyen érzésekkel távoztok innét? Ugye ritkán szoktunk arról beszélgetni, hogyha hazamenjünk, mondjuk ma hazamennék, vagy hazamenjünk délután, és akkor a következő szombaton azt beszélnek, hogy ti azt hetet hogy töltöttétek el úrvacsora után? Talán el is felejtjük ugye a következő szombat, hogy ez az előző szombaton meg úrvacsora volt. Tudom, mert én is sokszor vagyok így, voltam így, hogy elfelejtett az ember. És ugye minek kellene bennünk lenni ezen a napon? Várunk valamit, valamilyen nyugalom tölt el minket, valamilyen öröm, valamilyen békesség, valamilyen szent komolyság. Vagy mi van bennünk?
1: Változó.
0: Ez változó, igen.
1: A személy önvizsgálat
0: tartja azt. Szomorúság, vagy öröm, vagy ugye, amikor ide jövünk. Sok minden kavarok bennünk. Ezt azért mondtam így el nektek így az elején, mert nagyon sok minden bennünk, minden érzéseket kelt bennünk. Erről egyszer beszélgetünk, mert sokat beszélgetünk. De a szombatiskolán sokszor azért nem szóltam hozzá, mert tudtam, hogy mit akarok mondani nektek Isten tiszteletlen, és nem akartam elmondani. Minden érzéseket kell benni. Még az is, hogy most hűvös van, nem? Ugye? Befolyásolja a hangulatunkat. Kisütött a nap, leborult. Kicsit fázunk, vagy éhesek vagyunk, vagy unjuk már az Isten tiszteletet, vagy várunk valamire, vagy éhesek vagy bármi, tudjátok. A legapró dolgok is, ami most per pillanat benneteket ér, az a pillanatokon belül érzésként jelenik meg, és azt szerint fogunk viszonyulni dolgokhoz. A pillanat tört része alatt. Meg se fontoljuk, ez jön belőlünk. Azért kérdeztem, hogy mit éreztek most? Mire gondolunk? Mi van bennünk? Milyen lelkülettel jöttünk ide? Mit gondoltunk a héten, amikor tudtuk, hogy úrvacsora lesz? Hogyan készültünk? Hogyan rendeztük az Isten dolgainkat, vagy egymással? Ugye ezek mind ott kavarodnak az ember lelkében, akarva akaratlanul, mert nem tudunk úgy tenni, mintha mi érzéketlenek lennénk. Ez törvényszerű. Ugye? És az egészet úgy mondhatnám, hogy valahogy az Isten szeretné bennénk plántálni a szeretetnek ezt az érzését, hogy azok a jó érzések töltsék be az embert. De nyilván annak rossz érzések is. Például, ha az ember szenved, az egy nagyon rossz érzés, ugye? Hát, hogy ki mitől szenved, az most arra nem térek ki. Az idő rövidsége miatt, de figyeljétek meg, hogy amikor az ember szenved, akkor is kiáll hozzá a legközelebb. Akihez ő érzelmeleg is nagyon kötődik. Ugye ez megint csak törvényszerű. Ha valakinek nagyon problémái vannak, akkor ő ahhoz azt engedi magához közelebb, akihez ő érzelmeleg is kötődik. Mondhatnám, ha csak ismerős, ha csak látom, lehet, hogy még csak testvér is, de nem áll hozzám érzelmileg közel, akkor ő esetleg nem is tud engem vigasztalni. Vagyis nem is engedem oda. Még néha zavar is. Ugye, tudjátok, hogy elnézést, mikor valaki meghal, most, hogy János ezt kitette, eljutott eszembe, hogy én úgy nem szeretek őszinte részétet kívánni, hogyha nekem a részétem nem őszinte. Nem? Az képmutatás. Ha nem ismertem, ha nem kötöttem hozzá érzelmileg, ha se igazán ismerem, aki elveszítette. Tehát az embert látja, mondjuk én sajnálom azokat, akik látom, hogy sírnak ott, és főleg amikor elveszítenek valakit hirtelen, de Én nem igazán érzek együtt, csak tudom, hogy szegény meghalt, de azt se tudjuk ki, az a Márton Zsuzsika, már elnézés most. Bennetek milyen érzés kelt, amikor János ezt elmondta? Aki ismerte, az nyilván más-más. Értitek ezt, hogy van? És tudjátok, hogy ahogy beszélgettünk, azt mondom a tüskán, hogy Pál miért ragaszkodott annyira az Isten, és miért tudt olyan tényleg erővel és lendülettel terjeszteni az evangéliumot, és miért tudta Krisztust úgy prédikálni. Neki megvolt az ismerete, ugye azt nem tagadhatjuk. De az ismeret az kevés a prédikáláshoz, ezt is tudjátok, ugye? Mi kell ahhoz, hogy én a másik embernek igazán tudjak valamit mondani? Ha ismerem, ha megismerem. Ugye valahol Irénke fejtette ki, hogy Pál apostol befogadta az Isten szeretetét. Mit jelentett Pálnak befogadni az Isten szeretetét? Hogy az emberekre nem csak úgy nézett, hogy hát emberek meg kell nekik térni, mert különben elvesznek, meg pogányok, hanem benne valami nagy-nagy mélységű szeretet érzelme is megjelent azokról az emberekkel szembe, mert ő megtapasztalta, hogy Krisztus is hogy szerette őt érzelmileg is. Tudjátok, nálunk kicsit különbözik az, hogy van szeretet, az egy elv. Az érzés, az meg egy másik dolog. Ugye? Az Istennél ez soha nem válik külön. Nálunk lehet külön válat. Tessék lesz.
1: Sokszor szólalmítál, mert itt mentem általában a gyülekezetünkben, hogy az érzelmek csak következmények azokkal.
0: Szeretném csak röviden, ugye, mert most úrvacsoránk van, és esetleg délután ezt mélyebben megbeszélhetjük, csak végigmenne azzal, valóban azt a kérdést tettem fel is magamnak, hogy az Isten hogyan tud bennünk helyes érzelmeket felkelteni, és mivel? De ez is kérdés, nem? Az kérdés nekünk, hogy az Isten minket szeret. De amikor azt mondom, hogy az Isten szeret, mit gondolok, vagy mit érzek? Azért szeret, mert megáldott engemet, megsegített engemet, esetleg munkát adott, betegségből meggyógyított, átsegített nehézségeken, és ha mindez nem történik meg, akkor már nem szeret az Isten? Emlékeztek, hogy a Ószövetségben azért voltak proféták, ugye, amikor beszélgettünk arról, hogy Izsák akkor nem szerette az Istent, amikor 50 évre még megvakult? Vagy amikor Jákobnak el kellett menekülni, amit tett? És miken ment keresztül, vagy a proféták Ézsaiás például úgy tudjuk, hogy ketté fűrészelték, akkor nem szeret az Isten. Tehát Jeremiás, amikor bedobták a verembe, vagy abba a kútba, a sárba, hát éppen nem jó volt, ment a dolga, akkor ő már nem ragaszkodott az Isten, azt mondta, akkor már az Isten engem nem szeret. Értetek, hogy amikor azt mondjuk, hogy az Isten szeret, ezt éppen pillanatnyi állapotunkból kiindulva mondjuk, vagy ez nekünk akkor is azt mondja, az Isten szeret, amikor pillanatnyilag éppen nem megy jól a dolgom. Mert nem mindegy. Ugye? Nagyon szép igék vannak a Bibliában arra, hogy az Isten hogyan szereti az embert, és tudjátok, az Isten nem úgy szeret minket, hogy ki mondja, hogy szeret. Az Isten igenis érzelmileg kötődik a teremményeihez. Úgy, mint ahogy az atya, a szülő kötődik a gyermekéhez, érzelmileg is. Nem? Ilyen igéket olvashatunk a Bibliában, nagyon sok van, csak egy párat kiszemezgettem, hogy mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy, és én szeretlek. Ézsaiás 43. fejezetében az elsőben. Azt mondja, kedves vagy az én szemeimben, becses vagy, és én szeretlek. Hogy olvashatjuk a Hózsiás könyvében, hogy szeretem őket ingyen kegyelemből. Hogy olvashatjuk még Jeremiásban, hogy messzülről is megjelent nékem az Úr, mert örökkévaló szeretettel szerettelek téged. És az Istennél ez nem csak egy ilyen magasztos kijelentés, hogy hát azt mondja, hogy szeret, akkor szeret, mert ő megáld, mert meg tud áldani, mert neki van rá hatalma, hanem azt mondja az Istennek, hogy én tényleg ragaszkodom hozzád, én kívánkozok az ő kezalkotása után. Ő mélységesen ragaszkodik hozzánk. Ő benne igazi, mély érzések vannak irányunkba. Valahol olvastam csak azt az igét, már nem írtam ki, hogy az Isten úgy mondja, hogy szerelemmel szereti az övéit. Hogy az egy még egy magasabb fok. Szerelemmel. Vagy olvashatjuk még Malakiásnál, hogy szerettelek titeket, azt mondja az Úr. Mondja Malak, de visszakérdezett a nép, de miben szerettél minket? Ugye most mondhatnám azt, hogy na de miben szerettél minket? Hát akkor szerettél, amikor jó voltál, de most sok rossz ér minket, akkor már most miben is szeret minket az Isten? Akinek csak problémái vannak, az feltesz ezt a kérdést, hogy miben szeret engem az Isten, nekem mindig csak rossz. Hát akkor miben szeret engem az Isten? Vagy a tékozló fiúban milyen szépen rajzolja Krisztus, emlékeztek, hogy az atyakot

az az én fiam meghalt, örüljünk és vigadjunk. Isten azt akar megmutatni, hogy ő nagyon érző lény. Sokkal mélyebben, mint mi vagyunk. És ő nagyon ragaszkodik hozzánk. Érzelmileg is hozzánk kötődik. Nem tudna nélkülünk létezni, azt mondja. Ő mindent megad, hogy minket visszahozzon magához. Mint hogy egy szülő is mindent megtanulja, a gyerekét ne veszítse el. Mit kellett tenni az Istennek ahhoz, hogy erre a nagy szeretetre, amit az Isten irányunkba mutat, hogy ő is felkeltse ez bennünk. Én úgy gondolom, hogy sokszor nekünk itt van a problémánk. Fejben tudjuk, mi az Isten szeret, nem? De azért a szívünk az nem mindig ott van a fejünknél. Ugye? Az érzelmeink nagyon sokszor pont az ellenkezőjét diktálják annak, amit mi fejben tudunk. Teljesen ketté válik. Mondjuk mi a szánk, hogy az Isten a szeretet, meg tudjuk is, meg én is sokszor mondtam, de mihelyt valami nem úgy történik, vagy valami van, hát akkor már el is felelkeztem, az Isten még mindig szeret. Ugye? Mit kellett tennie? Nem elég az, ugye szokták mondani, hogy hát az Istennek a jósága, a kegyelme. Emlékeztek az Ószövetségben is, azt mondja a Jób könyve, hogy a gonoszok ezt meg azt cselekedték, és az Isten azt tett, hogy megtöltötte a házaikat jóval. És szerették ezért az Istent? Hát továbbra sem szerették. Vagy azt mondja a Pál apostol, te nem tudod, hogy az Isten jósága téged megtérésre indít? Hát nem tudjuk. Sok ember nem tudja. Az ember szereti élvezni a javakat, de az ajándékozót nem mindig szereti. Érzelmileg nem kötődik az ember az Istenhez. Egyszer valaki azt kérdezte tőlem, hogy lehet az Isten szeretni, akit nem látunk. Hogy lehet Krisztushoz érzelmileg kötődni? Mondhatnám, Pál apostolnak volt egy kis könnyesére, neki Krisztus megjelent. Ugye? De Pál azt mondja, hogy ő nem volt ott a tanítványokkal, ő nem volt tanítványa Krisztusnak, ő nem látta 3,5 évig. A tanítványok viszont nagyon könnyű volt, mert 3,5 évig Krisztussal személyesen tudtak beszélgetni, és egy embert, mint Krisztust látták, a megnyilvánulásait, a beszédét, a tanításait, a cselekedeteit, a hozzájuk való viszonyát, mégis kialakulhatott egyfajta érzelmi kötődés a mesterhez. Nem? Szerették is Krisztus különben nagyon. Péter, mikor azt mondta, hogy mindenki is elhagy, de én nem, ezt Péter nagyon komolyan gondolta, mert szerette Krisztust, csak ugye nem számolt a természetébe. Tudtak hozzá kötődni. Mit kell az Istennek tenni ahhoz, hogy mi is? Mi nem látjuk Krisztust, nincs itt közöttünk, hogy beszélgessünk vele, mint egyike, mert beszélget a másikkal, és kötődjünk hozzá. Mit kell az Istennek tenni? Valami több kell ahhoz, hogy felébressze bennünk is ezt a fajta érzést. Ugye az ismeretet az Isten megadta az ő igéjével, ugye? Hát olvashatjuk. Nem tudom, bennetek az Isten igéje az ébreszt fel érzelmeket az Isten iránt? Most elnézést, nem arra gondoltam, hogy hát most reggel olvasni, és soha úgy melengedte a szívemet, de délután már úgy elfelejtettem. Ez egy jön, erre mondja a Szentírás, hogy a ti szeretetek olyan, mint a korán múló harmat. Ugye? Én arra gondoltam, amolyan, mint a szerelem, hogy tartós. Ami állandó jellegű. Mert olyan, mint aki megfázott, mint a láz. Ugye? Állandóan lázba van. Ugye? Hogy az mindig ott van. Párt nem ez a fajta Istenhez való szeretet fűtötte, amikor ő mindig ment és cselekedte a dolgait. És bennünk nem ez a szeretet, ez az érzés válik néha közömbös, hogy el is hillan. Erre mondja a Szentírás, hogy ti langymelegek vagytok. Mit érezne az a gyerek, vagy az a feleség, akivel a férje langymeleg? Mit gondoltok? Furcsa érzések kavarognának a másik félben, nem? Hogy egy amikor azt érzi, hogy az apukája, az anyukája, hát gyerekem, nekem mindegy. Mi bajod van, az se érdekel. Na jó, egy kicsit azért figyelek rád. Kötelességből. Az, hogy az Isten bennünk felébressz a maga iránti szeretetet, kevés volt az ige. És tudjátok, az egész Szentírásban ezért van benne az áldozati rendszer. Ezért szóltak a proféciák Krisztus szenvedéséről, úgy olvashatjuk a 53. Zsoltárban, a 22. Zsoltárban, és 53. fejezet Ézsaiásnál a 22. Zsoltárban, a 69. Zsoltárban. Ezért olvashatunk arról, hogy Krisztus mit szenvedett a kereszten,

Ezért adta az Isten a maga az egész áldozati rendszert, hogy mi lássuk azt, hogy az Istennek mit kellett szenvedni azért, hogy megmozgassa a szívünket. Nem azért szenvedett Krisztus, hogy a részvétünket ébressze fel. Mert mi vagyunk így, nem? Ugye az emberi természet olyan, hogy ha szenvedés lát, akkor per pillanat felébred a részvéte. Emlékeztek, mikor mentek, Krisztus vitte a keresztet, és az asszonyok siratták. És Jézus mit mondta? Mit mondta? Azt mondta, ne engem sírassatok, Jeruzsálem lányai. Jézus érzékelte, hogy bennük részvét ébredt. De azt mondja, Ellen White, hogy Jézusban még nagyobb részvét ébredt irántuk, mert tudta, hogy mi fog rájuk várni. Az Isten nem azért adta az áldozatot, a Krisztus szenvedését, nem azért mutatja be a Szentírás, hogy mi ezen, már elnézést, ilyen érzelgősséget gyakoroljunk. Tudjátok, hogy vannak ezek a bugyuta filmek, már elnézést. Vagy vannak olyan közösségek, amikor a Krisztus áldozatot ilyen szentimentalizmussá sűjesztik, és akkor elsírják magukat, meg nem tudom, és azt tudjátok, addig tart. Az Isten azért adta az áldozati rendszert, azért mutatta be Krisztusnak a halálát, és azért a leírva az evangéliumokban is, hogy lássuk, hogy bennünk felébressze maga iránt a viszont szeretetet. Hát, ha valaki ezt tette, értem, akkor nem mozdul meg a szíve az embernek, hogy akkor az a valaki engem ennyire szeret, akkor ez a viszont szeretetet ébreszt. Ugye még emberek között is így van, hogy ha valaki nehéz helyzetben van, és a másik ember segít neki, rögtön érzelmileg másképp viszonyulok hozzá, nem? Ez egy törvényszerű. Szinte magától értetődő, azt szokták mondani. Hát Krisztus ennél többet tett értünk, mint hogy kisegített volna minket mondjuk hó végén. Vagy segített volna letörni a kukoricát, mert ez is ilyen egyszerű dolgot mondjak. És sokkal többet tett, az, hogy felébreszte bennünk. Ha Isten áldozatát, a Krisztus kereszt áldozatát, magát mondjuk az egész áldozati rendszert így kivennénk a Bibliából, az elérné a célját? Mit gondoltok? Nem, ugye? Isten jól tudta azt, hogy ő hiába árasztja az emberekre a jóságát, hiába megtölti a házaikat jóval, hiába teremtett dolgok a természettel bemutatja az ő szeretetét és nagyságát, hiába ismerik az ő igéjét Tevőhegyére, ha abban nincs benne az, hogy ő a legtöbbet akar adni, ha abban nincs benne az, hogy Krisztus szenved érettünk, akkor az egésznek, hogy mondjam, pont a lényegét, pont az erejét vennék ki. És ezt Isten ezt tudta. A kereszt áldozattal Krisztus azt akart elérni, hogy bennünk viszottett szeretet ébredjen, ne részvét elsősorban, hanem igazi hála érzet az Isten iránt. És az ott maradjon örökre. Mert a megváltás is örökre szól. Szeretnék ezzel kapcsolatban felolvasni nektek egy pár igét Ellen White-tól itt a Jézus életében. Az 567. oldal, hogy ő mit írt erről. Vannak olyan dolgok, amelyeket sohasem szabad elfelejtenünk. Krisztus szeretetét kényszerítő erejével mindig frissen kell tartanunk emlékezetünkben. Krisztus azért szerette az úrvacsorai Isten tiszteletet, hogy ez beszélhessen nekünk Isten szeretetének értelméről, amelyet Krisztus irántunk tanúsított. Lelkünknek nem lehet egysége, egyesülése Istennel, csak Krisztus által. Az egységet és a szeretetet testvér és testvér között Jézus szeretetének kell örökre megszilárdítani és nyújtani. Nem kevesebb, mint Krisztus halála tudta csak Isten szeretetét hatásossá tenni számunkra. Értitek? Csak Krisztus áldozatot tudta az Isten szeretetét hatásossá tenni, hogy a testvér a testvért egymást tudjuk szeretni. Krisztus csak úgy tudta belénk prántán, ugye azt mondja, az ő szeretetét, mert mi magunk szeretetével nem sokra jutnánk, hogy meg kellett ezért halnia. Ezért hozta az áldozatot. És ugye az úrvacsora pont ezt példázza. Maga a kenyér és a bor, azért mondta Krisztus, hogy ez az én testem, érettetek megtöretik. Krisztus ez azt akarta kifejezni, hogy én vagyok az, aki meghalok, értetek. Akkor mi nem értették valószínűleg tisztán a tanítványt, de később megértették, hogy Krisztus adta is, és bennük volt is ilyen szeretet.
olvashatjuk a János 17:26-ban, hogy és megismertettem ővelük a te nevedet, és megismertettem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, melyel engem szerettél, és őn is ő bennük legyük. Tulajdonképpen az az érzelmi kötődés, az a szeretet, ami az atyában volt, és amivel szerette Krisztust, azt mondja, az legyen a tanítványaiban is benne. Értitek, hogy annak a szeretetnek milyen hatalma van? Az nem olyan, hogy jönnek-mennek az érzések, ha most jókedvem most akkor beszélgetek, ha nem, akkor meg ne foglalkozok vele. Az állandó, tartós és örök, mert az Isten szeretete örök. Isten szeretete változik? Istennek az érzelmei megváltoznak az ő teremtményeivel szemben? Soha. Soha. Az Isten ezt akar nekünk is adni. Hogy ez a fajta szeretet fűtsön minket, ez a fajta hozzáállás legyen a lelkünkben. És azt mondja, ezt csak Krisztus tudja adni. Akkor értettem meg én is, hogy miért mondja mindig Ellenvált, hogy nekünk Krisztus keresztjéről kell gondolkoznunk. Mert a Krisztus keresztjében látszik meg a legjobban. Krisztus áldozatában. Ha az Isten így szeret minket, és mi ezen mindig töprengünk, akkor a mi bensőnket is meg tudja lágyítani, és az Isten tudja átformálni a mi érzésvilágunkat is. Nehéz úgy keresztények lenni, hogy már fejbe tudom, hogy mi a helyes, csak az érzelmi mindig az ellenkező irányba húznak. Ugye nehéz? És hányszor vagyunk így? Nem? Már az is befolyás az Isten a viszonyunkat, hogy éppen milyen az időjárás, mert elnézést most. Most hideg van, most akkor sokáig kell itt ülnöm. Ugye? Nagyon hihetetlen érzéki lények vagyunk, és nagyon picik elég ahhoz, hogy mi hogy érezzük magunkat. És akkor az rögtön befolyásolja a döntéseinket, az Isten az viszonyunkat. Ezért nekünk nagyon a szemünket az Isten keresztjénkkel, vagy Krisztus keresztjénkkel tartani, hogy ne ráncigáljanak minket el bizonyos dolgok erre vagy arra, mert most úgy érzem magamat. Biztos küzdöttetek ti is, mert olyan, hogy hazamentem, most volna időm elővenni valami dolgot, foglalkozok az Isten dolgával, de valami érzés másfele húzott. Most éppen éhes vagyok, most nincs kedvem, most bosszantottak a munkahelyen. Valami, és ez érzésként jelenik meg. Nem? És akkor az ember eltolja magától. Ez olyan, mintha valakit nagyon szeretek, de nem akarom neki mondani, hogy szeretem, mert most nincs kedvem. Ez nevetségesnek, hanem az Isten ennél így vagyunk. Az Isten érzelmileg is akar magához láncolni. Jeremiásnál van egy ilyen, igen, nem tudom, ismeritek a 12. vers, vagy 12. fejezet 3. versében, hogy engem pedig ismerszte, Uram, látsz engem, és megvizsgáltad irántad való érzésemet. Az Isten nem látja az, hogy mi mit érzünk vajon? Dehogy nem. Ugye? Azt mondja Jeremiás, hogy te meg is vizsgáltad, hogy én mit érzek irántad. Tudjátok, általánosságban mondhat az ember, elnézést kérek, nagyon nagyokat, meg nagyon szép szavakat az Isten szeretet, meg talán még úgy is gondolja. De mihelyt valaki nem úgy néz rám, már az érzéseim rögtön átmennek ellenszembe, megvetésbe, neheztelésbe, egy kis haragba. Ugye? De én az Isten nagyon szeretem. Meg tudom, hogy az Isten is szeret. Nem kell sok. Én tennap beszélgettem Irénke, neked mondom, Palival, és akkor megkérdeztem tőle, hogy te, Pali, mondom, te miért gyűlöd ennyire az adventistákat? És akkor Pali a maga vehemenciájával, az asztalt verve, így nem gyűlölöm, én külön választom a bűn meg a bűnöst. Mondom neki, Pali, hát most is tele vagy indulattal. Az érzelmei teljesen elvisznek egy embert, és mikor azt mondja, hogy nem gyűlölöm, azt is indulattal mondja. Értetek, hogy mennyire vak tud lenni az ember? Nem csodálkozom rajta különben. Mi is csinálunk így, nem? Mi szeretjük az Istent, azt mondja János apostol, hát aki szeret az Istent, az szeres az atyafiát is. Hát én azt mondom, hogy érzelmileg kötődöm hozzá, de a másik ember meg semmi nekem. Hogyan tárpáltok a lelkemben a legkisebb ellenszemet is valaki iránt, közben meg mondhatom, hogy én szeretem az Istent, és még sírok is, ha látom Krisztus szenvedését a tévébe. Ugye, amikor adják filmen. Vagy hallgatjuk, ahogy az úrvacsorán. Dávid azt mondta, Dávid ki tudta mondani azt? Ti ki tudjátok azt mondani őszintén? Én inti dolgot kérdezek, imádságban. Amikor ti vagytok meg az Isten.
hogy szeretlek én, Uram, én erősségem? Úgy, hogy

Vagy azt mondja a feleségem, hogy ha te elfogadod ezt, akkor én. Vagy azt mondják a munkahelyen, hogy ne, akkor nincs állásod, ha te ezt ragaszkodsz. Értetek? Ez nem a mennyezés, nem a Bibliát támadják. Csak azt mondják neked, hogy. Ugye? Az ördög tudja, kinek milyen az érzelmi hozzáállása, és ő azt fogja támadni. Még szeretnék egy igét felolvasni, szóval kifejezetten, és egy idézetet Tanítványtól, hogy Jézus áldozata azt tényleg mit akart megmutatni nekünk, itt szintén itt az 556. oldal, csak ez a másik oldalt van. Mikor elfogadjuk a kenyeret és a bort, amelyek számunkra a Krisztus megtört testét és kiontott vérét jelképezik, akkor képzeletünkben bekapcsolódunk abba az úrvacsora jelenetbe, amely ott a felházban játszódott le. Gondolatban átmegyünk azon a kerten, amelyet annak a Jézusnak a kínszenvedése szentelt meg, aki elhordozta a világ bűneit. Tanúi leszünk annak a küzdelemnek, amelyel Jézus elnyert Istentől való megbékéltetésünket. Krisztus úgy mutatkozik meg lelki személyünk előtt, mint akit éppen most és közöttünk feszítettek keresztre. Ugye miért így ezt elnevált figyelitek? Hogy mi is kapcsoljunk bele, hogy ránk ez érzelmileg is hasson. Olyan, mint hát kellene élnünk. És azt mondja, hogy akkor ez olyan lesz, mint a Krisztus közöttünk feszítetett volna meg. A megfeszítetett megváltóra tekintve még teljesebben fogjuk fel annak az áldozatnak a nagyságát és értelmét, amelyet a mennyei felség hozott a világért. Az üdvözítés terve előttünk dicsül meg, és a Golgota gondolata eleven és szent érzelmeket ébresz fel szívünkben. Értitek? Szoktunk erre gondolni, hogy az Isten azért adta az úrvacsorát, hogy bennünk szent érzelmek ébredjenek fel, hogy mi is úgy gondoljunk erre vissza, mert nem tudom, a hölgyek hogyan szoktak lábot mosni, de amikor mi kimegyünk, vagy itt vagyunk bent, ugye például, amikor osztjuk a kenyeret, vagy a bort, mi jár a fejünkben? Most nehogy az a fejetekben, hogy nem jó a gáz, ugye, vagy hideg a víz. Mert az ördög ilyen hétköznapi ról be az, már hideg a víz, meg kevés, meg meddig várjak még. Itt ülünk, mert még mindig valaki még kint piszkálódik. Értitek? Vagy az letérdel és imádkozik. Mit húzza az időt? Őszintén nem voltak ilyen gondolataitok úrvacsora alatt? Vagy lábmosás alatt? Ezek mind arra jók, hogy az ember így kiűsik egy az egybe azt, amit nekünk oda kellene figyelni. Hogy hagyni, hogy az Isten lelke ezt a fejünkbe idézze, hogy a szívünket megtöltse, hogy szent érzelmeket ébresszen bennünk. És ha ma onnan úgy jövünk ide be, akkor az Isten még jobban meg tudja azt áldani. És tudjátok, említettem, hogy az ördög nem igazán tudománya akar majd minket elcsábítani, hanem az érzelméken keresztül. Mert ha most az érzelmén keresztül sokszor engedünk apró dolgoknak, és már nem tudunk figyelni, vagy engedünk a kívánságunknak, hát akkor neki nagyon könnyű dolga lesz. De ha minket az Isten, úgy mondjam, magához láncol, érzelmileg is, értelmünkön keresztül, az egész lényünket, szívünket, lelkünket, testestől, mindenestől, akkor Pál apostol együtt mi is elmondhatjuk, hogy mondta Pál apostol, hogy kicsoda szakaszhert el minket a Krisztus szerelmétől? Azt mondja, kicsoda szakaszhert el minket Krisztus szerelmétől? Mert ha az a szeret, vagy mondhatnám, az a szerelem van bennünk az Isten iránt, amivel Krisztus szeret minket, azt szét lehet szakítani? Az kizárt dolog. Ugye? És akkor sorolja, hogy nyomorúság, szorongattatás, üldözés, vagy éhség, vagy mesztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver. Ezek elég kemény dolgok, nem? Külön-külön is nehéz dolgok. Nyomorúság, éhség, ínség, üldözés, fegyver. Szóval, sem magasság, sem mélység, és semmi más teremtmény nem szakaszt el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Én kívánom, testvérek, hogy engedjük ennek itt az úrvacsorán. Hagyjuk, hogy az Isten munkája az érzelmeinket is. Tapasztaljuk az Istennek a szeretetét is, azzal szeretettel viszont szeressük őt. És az úrvacsora után is ez legyen a lelkünkben. Ez a hála, ez az öröm, ez a megnyugvás, hogy az Isten szeretetétől semmi nem szakaszthat el minket. És ne engedjétek azt, hogy az Isten szerelmét

Istentől egy kis semmi hétköznapi dolog, így kiüsse belőlünk ezt. Már az Isten tisztelet után, amikor kimegyünk innen, vagy a hétköznapokban. Én kívánom, hogy így töltse be a lelkünket, és a keresztről való gondolkodás egész életünk folyamán ezt a fajta viszonyulást csak mindig erősíteni, és erősíteni akarja. Nem tudunk az Úr vacsorából megélni, de az Úr vacsora segít abban, hogy megéljünk. És a hétköznapon mindig keresünk az Istennek a szeretetét, és hagyjuk, hogy munkálja bennünk ezt. Valaki azt mondta, hogy mi nem tudjuk az érzéseinket megváltoztatni. Ugye? Én hiába mondom azt, hogy szeretem az Istent, hogyha nem érzem, de az Isten képes rá. Az Isten akarja is. Végis mi is ezt akarjuk valahol, nem? Mi nem szeretnénk, aminket szeretnének? A magunk módja. Nem azt szeretnék, az emberek minket is szeressenek? És azért valahol nem szeretnénk mi is, hogy tényleg szeressük az embereket? Az Isten kívánja ezt a legjobban. Én kívánom, testvérek, hogy ez az életünkbe valósuljon meg, mert ez fog minket megtartani. Amen.

Hogy elkezdenénk az előadást, nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, aki ebben a viszonylag borúsabb időben, esős időben elmerészkedett és eljött. Külön köszönjük, hogy ennyire fontosnak ítélték az egészségvédelem témakörét. Ugye főleg önmagunkról gondolkodunk, illetve egymásról, az egészségről. Hogyan építhetjük az egészséget még jobban és jobban, hogyan szerezhetnénk még több ismeretet, tapasztalatot az egészségvédelem területén. Szeretnék bemutatkozni, Tóth Gábor vagyok, táplálkozás biológiával, élelmiszer tudománnyal foglalkozom mintegy 12-13 éve előadások szintjén, és ennél hosszabb ideje magam is, hát úgymond élelmiszeripari szaktudományokkal foglalkozom mintegy 20 esztendeje, és egy rendkívül érdekes témát választottunk a mai előadás témájául, ez pedig az ételek helyes társítása. Szinte ismeretlen fogalom, jelenség, vagy gondolkodás, szemlélet az, legalábbis a korszerű dietetikában és orvostudományban is, hogy párosítani kell az ételeket megfelelő módon. Tudnélik, örül az ember, ha valamit végre eszik, nemhogy még, hát azt is figyelje, hogy milyen módon, hogyan keverje ezeket az ételeket, hiszen az emberek nincs sok ideje, és bizony tőlem is megkérdezték már jó néhányan, hogy kinek van erre ideje, energiája, ismerete, hogy még azt is nézzem, hogy mit, mivel, egymás után, milyen ételek valók. Meg fogják látni, hogy nem igazán bonyolult ez a kérdés, viszonylag egyszerű elvek összességéről van szó. Mintegy 40 diával, diaképpel vagy vetítési képpel készültem, de ebből is látszik, hogy nem annyira sokrétű, mégis azért el kell mélyedni ebben a témában, tehát mit, mivel és hogyan, és majd látni fogják, hogy a gyümölcsök lesznek a kakukktojás témakör, mert ugye azt a legnehezebb párosítani, hogy ne alakuljon ki fermentáció, erjedés. A gyomorban is később a bélben ennél komolyabb és nagyon kellemetlen és rossz indulatú folyamatok is elindulhatnak. Szóval a téma aktualitása, tehát sokféle életmód reform irányzat jött be az országba, és a reform irányzatok egy része foglalkozik az étkeztársításokkal, például a testkontroll, amelyik ugye nem ma, hanem korábban jött be, ugye elég régen, viszonylag több éve, de elég komolyan veszi az ételtársítások kérdését. Tehát az életmód, úgynevezett reform, életmód, reform, táplálkozási irányzatok egy része, már ezt komolyan veszi. A szakma, hogy finoman fogalmazzam, mosolyog ezen a témakörön, mivel teljesen mindegy, hogy mit, hogyan, mivel leszünk. A lényeg, hogy együnk gyümölcsöt, együnk időnként zöldséget, együnk gabonákat és húst, stb. Mondja a szakma, és ezt a lehetőség szerint rendszeresen, akár naponta 4-szer, 5-szer is, és a párosításokkal igazából senki nem foglalkozik. Egyáltalán nem mindegy, és lépek is tovább, egyáltalán nem mindegy, hogy nem is a sorrend az annyira nem fontos, ezt fogom mondani, hogy miért, hanem az egyszerre elfogyasztott ételeknek az összetétele, egymással való párosítása nem mindegy, hogy milyen, hiszen az ételek nem csak ránk hatnak, hanem egymásra is. Az ételek szinte folyamatos kölcsönhatásban vannak egymás alkotóival is. Ezért amikor többféle ételt eszem egyszerre, akkor úgy nevezi ezt a szakirodalom, hogy koktélhatás. Tehát amikor az ételek együtt egy úgynevezett keveréket, koktélt alkotnak, mellesleg az élelmiszeripari adalékanyagokat sem szabad egy határon felül együtt fogyasztani. Biztos látták már, hogy bizonyos keveréskor robbanó el egyes képződhet, hát nem is robbanó, de felpezseg, ugye? Egyes színezékek, tartósítók és mások együttes fogyasztásakor. A lényeg, hogy a szakma ezt ismeri, az élelmiszer tudomány ismeri, hogy bizonyos e-számok, adalékok együtt bizony rákkeltőek, sőt veszélyesek lehetnek, hát miért gondoljuk, hogy az élelmiszereknél ez nincs jelen, vagy hogy nem okozhat erjedés problémát több élelmiszer együttes fogyasztása, és ahogy az előbb is mondtam, vannak irányzatok. Van, amelyik azt mondja, hogy ne együnk délelőtt,
Van, amelyik azt mondja, hogy vércsoport szerint étkezzünk. Van, aki azt mondja, hogy sok fehérjét fogyasszunk, ugye elsavasodáshoz vezethet. Van, aki azt mondja, hogy szénhidrátot fehérjékkel ne párosíts. Tehát a rizst, a burgonyát ne edd meg mondjuk a hússal vagy a tofuval. Az érdekesség az, hogy ez nehéz helyzet elé állítja az embert. Azért mosolygok egy picit, mert az élelmiszerek döntő részében egyszerre van jelen a szénhidrát meg a fehérje. A dióban például. Van-e a dióban szénhidrát? Van. Keményítő formájában. Főként, ugye nincs benne cukor, hozzáadott legalábbis egyszerű cukor, pláne. És van-e zsiradék? Van. Van-e fehérje? Van. A dió például egy olyan élelmiszer, amiben mind a három fő tápanyag benne van, megtalálható, tehát nehéz volna ugye külön választani a szénhidrátokat a fehérjéktől. Minden esetre ezt is úgymond megjelentették, ebből is lett egy úgymond világszéles publikáció, és bizony bejárta a világot. Ez az új szemlélet. Gyümölcsöket egymással ne keverj, mondja egy másik világ. Déli gyümölcsöt például, banánt, narancsot, almával ne keverj, mondják. Egyébként ez már egy figyelemfelkeltő számomra is. Figyelemfelkeltő tanács, ugye, mert a déli gyümölcsök esetleg máshogy emésztődnek, mint a hazai gyümölcsök. Hát nyilván ebben lehet némi igazság. A következő ábra azt mutatja, kicsit sötét, bocsánat, hogy 1990, és visszamegyek 1860-tól 1990-ig, hogyan alakultak a tápanyagbeviteli értékek a világon, és azt látjuk, hogy a fehérjék fogyasztása nagyjából változatlan, mégis változott, állati fehérjék dominánsak, ma már régen növényi fehérjék voltak jellemzőek. Mit látunk, mi az, ami igazán növekedett? Ez a sárga mező a jelmagyarázat szerint zsiradék, ugye a fehérje, ez a viszonylag más sárga, de itt nehezen látszik a különbség, balról-jobbra haladva zsiradék. Látjuk, 25% zsír energia százalékról van szó, teljes energiabevitel. Egy negyede volt zsír 1860-ban átlagosan a világon, fejlődő országokban, fejlett országokban, majd később, egészen máig szinte 40-45% elképesztő a zsiradék aránya. Meg kell mondjam, hogy az emésztést ez nagyon nehezíti, de nyilván tudjuk. Mondja is a magyar nyelv, hogy megfekszi a gyomrunkat a zsíros étel. Ennek az a fő oka, hogy a gyomorban nincsen, vagy minimális, úgy mondom nyomokban, van csak minimálisan lipáz enzim. Tehát amikor a gyomorban nincsen zsiradékbontó enzim, akkor mi a zsírosat eszünk, a gyomor nehezen tud vele elbánni. Nyilván az epe már eltud, az epe savak, illetve a hasnyálmirigy által termelt tripszin, stb. Tehát a bélben ez már akkora gondot nem okoz. De a gyomorban bizony igen, ezért az olajban sült zsíros, magyaros étel fajták, amik fehérjét és zsiradékot egyszerre tartalmaznak, bizony rossz párosítások, nagyon nehezen emésztődnek. Ha már korábban a diót mondtam, könnyen emészthető a dió? Tökmag, mandula. Érdekes kérdés, mert ugye mondtam, hogy van benne fehérje, van benne zsiradék, van benne szénhidrát. Ez nem könnyű. Nyilván, ha valaki sokat eszik a diófélékből, akkor az is megfekszi a gyomrát, sőt, hízlel is. De azt kell mondani, hogy ha valaki néhány szem diót elfogyaszt evés közben vagy után, ez majdnem azt merem mondani, hogy serkenti, segíti az emésztést. Olyan speciális rostok és lecitin, egyéb ilyen úgymond emulgátorok vannak a dióban, amelyek serkentik, segítik az emésztési működést, és a dióról ma már elhíresült, hogy agyi idegi működést is, úgymond omega-3 zsírsav tartalma révén úgymond higítja a vért. Tehát tulajdonképpen a dió nem tartozik a nagyon nehéz ételek közé, tehát még egyszer mondom, nem a nagy mennyiségű dió fogyasztására gondolok. Ha már visszaléphetek egy picit, tehát a cukor, látjuk, a piros a hozzáadott cukor, a kenyérfogyasztás csökkent, a cukorfogyasztás növekedett. Egyébként ez az ábra önmagában is beszédes, hogy mi az a két nagy probléma. Zsiradék és a cukor, ami dominánsan és főszabályként felelős a civilizációs ártalmakért. A jó választás. Az a cél, hogy igyekezzünk minden nap, amikor étrendet összeállítunk, jól választani. Szeretnék én is ezen az előadáson segíteni abban, hogy
tápcsatornai szervműködés ismeret, tápanyag ismeret, egyéni adottság, ebben nem tudok segíteni, helyesebben mindenki maga észlelje a saját adottságait. És úgymond szervezetünkkel való kommunikáció, ez a kettő, tehát harmadik és negyedik szempont, ez, ami önökre fog várni. Hát én itt ugye ismeretanyagot tudok biztosítani, az ismeretanyag fényében pedig, ismeretében, birtokában mindenki levonhatja a tanulságot, hogy kinek mi az, ami szimpatikusabb, mi az, ami kevésbé. Például zöldségek és gyümölcsök együttes fogyasztását van, aki nem is érzi meg, van, aki pedig megérzi. Tehát még mindig keresik az okát, hogy miért nem szerencsés zöldségfélét és gyümölcsöt fogyasztani együtt. Nehezíti a kérdést, hogy a gyümölcs és zöldség fogalma körül is problémák voltak. A paradicsom ugye minek számít, a dinnye minek számít, hiszen botanikai, kertészeti szempontból zöldség, és biokémiai szempontból egyes növények gyümölcsként működnek. Hát a paradicsom esetében, ugye zöldségről beszélünk, táplálkozás életleni szempontból, mert nincs benne igazából egyszerű cukor, ha csak nem az újabb csemege, nemesített fajták már magasabb cukortartalmúak, de jellemzően a paradicsom zöldségféle, hiába emlékeztet gyümölcsre mondjuk a formája, és a színanyag is, ami benne a likopin. Viszont a dinnye alapvetően zöldségként szinte a tökfélékhez hasonlóan ugye terem, és mégis egy magas cukorfok jellemző rá, tehát a gyümölcsök közé soroljuk, mert erjedést idézhet elő, hogy a dinnye nem olyan könnyen emészthető, érdekes, tehát látszólag zöldségként emésztődik, de mégis magas cukorfoka révén, cukortartalma révén, végül is gyümölcscukor van benne, és szőlőcukor is, a gyümölcsök közé soroljuk összességében. A párosításokról, ha már szó esik, ugye a reggeliző asztalnál, és itt már is a lényegre térve, nyilván ez vissza fog térni később, tehát diófélék, gabonafélék, asszalványok és gyümölcsök. Általában ez az a sztereotíp, az általános párosítás, ami az úgynevezett édes gabona reggeliknél előfordul. Szeretném hozzátenni, ha valaki esetleg ismeri Ferencsik Pista bácsi irodalmait, írásait korábbi évtizedekből, ő jelezte tapasztalati úton is, és szakmailag is jelezte, hogy a gyümölcs és a kenyér együttes fogyasztása nem mindig szerencsés. Van, akinél egy savasodást, egy gyomorsavasodást indíthat el. És mivel, hogy a kenyér emésztéséhez mire van szükségünk? Keményítőbontó enzimekre, ami ugye főszabályként, hol indul el a keményítőbontás? Száj üregben amiláz termelés. A gyümölcs azonban meggátolja a nyál amiláz működését, a sav, gyümölcssavak. Mivel az amilázok semleges, gyengén lugos környezetben dolgoznak, ha valaki gyümölcsöt fogyaszt, alma, körte, szilva, stb., ez savas kémhatású, a nyál pH-t eltolja a savas irányba, és az amilázok leállnak. Tehát van ebben ráció, hogy esetenként a keményítőbontás elősegítése érdekében a gyümölcsöt evés előtt egy 30-60 perccel fogyasztjuk el. De hozzáteszem, ennek ellenére nem ütközik, én személyesen is bírom mondani, az elveimmel az, hogy esetenként, aki úgy érzi, hogy ez neki használ, gyümölcsöt együtt fogyaszthatja a műzli reggelivel, a gabonákkal, és még egy pici zárójel, általában, aki délután, este felé fogyaszt gyümölcsöt és gabonafélét együtt, az okozhatja a problémát. Kiderült ugyanis, hogy az emberi szervezet reggel és a délelőtti órában szívesebben veszi a gyümölcsöt. Általában. Mint délutáni esti órákban. Még egyszer mondom, van kivétel, van akinek az esti gyümölcsfogyasztás nem okoz semmit, sőt, jól van tőle, de a gyümölcs frissít, és este ugye nem frissességre vágyunk. A táborainkban az esti gyümölcs plusz kenyér vacsora nem okozott osztatlan sikert, és ezzel még nem mondtam el mindent, mert nem mindenki tudta jól emészteni, és bizony valaki komolyabb puffadást, hasmenést is okozott éjszaka, tehát nem vált be. Lehet, hogy azért, mert nem szokta meg az illető, viszont lehet, hogy azért, mert az esti órákban már ezzel vigyázunk. Ha rosszul társítjuk az ételeket, a következő nem túl előnyös folyamatok játszódnak le.
ugye keverednek a különböző módon emésztődő táplálékok, különböző módon emésztődik a tej, a tojás, például a hús. Érdekes összefüggés, hogy régi világban az emberek bizonyos országokban nem ették együtt a húst a tejjel. Nem ittak tejet, hogyha húst ettek. Izraelben például. Érdekes, hogy a hús, hústermékek, tej, tejtermékeknek külön tárolási módja volt, külön baktériumflórája is van jó részt, részben, és más módon emésztődik a tej és a hús. Ezért, ha valaki nem vegetáriánus, nyilván nem biztos valaki vegetáriánus, persze, akkor is jó figyelni arra, hogy amikor húsos étel van, akkor tejet, tejterméket, ha lehetséges, ne fogyasszon hozzá, mert a tejfehérje kazein, a tejben lévő anyagok és a húsban lévő anyagok együtt eléggé megnehezítik az emésztőrendszer dolgát, külön-külön viszont adva jobban emésztődik. Ez az állati termékek fogyasztásának egyik érdekessége. Ugye ez a bizonyos szalonnás, kolbászos, tojás rántott a tipikus esete, amikor ugyan nem tej és hús, hanem tojás és hús. De a tojás önmagában értékesebb, mint a hús, a tojás? Költői kérdés, ugye? A tojást tekintjük biokémiai, biológiai értelemben a 100%-os tojás fehérjét. 100%-os fehérjének. Egyébként ennél már csak egy jobb van, az melyik? Az emberi női anyatej. 101%-os a szakma szerint, pici humorral, nyilván elképesztő, tehát szó szerint túlteljesíti a 100%-ot az emberi anyatej, női anyatej. A tojás ehhez képest 100%-os, és a húsfehérje viszont csak 92-93%, tehát elmarad. Ezt csak azért mondom, mert egy igen értékes tojás fehérjéhez adva egy kolbászt, egy húsfehérjét, nem biztos, hogy javítunk az összetételen, sőt, és nehezítjük az emésztést, a húsfehérje és a tojásfehérje együtt megint nehezen fog felszívódni, vagy bomlani, illetve emésztődni, és ha már itt tartok, a sütemény receptekben mit találunk általában, hogy vegyél ugye tojás, tejet, tehát már is a tojás és a tej, a nincs is benne hús, tojás és tej együttesen fordul elő, és mindez cukorra, ugye, tehát egy fehér lisztet cukros, ez már is egy, hát nem túl előnyös összetétel, erről is igyekszem egy pár szót majd szólni. Megváltozik az emésztőnedvek összetétele, egyes tápanyagok emésztetlenek maradnak, mások túlemésztődnek és erjedni kezdenek, gyümölcsök például. A gyümölcs nem igényel emésztést. Enzimtevékenység módosul, tehát a más típusú enzimek máshogy képződnek a szervezetben. Gyomoremésztés lassul, ha a gyomor túl sokat kap egyszerre, mennyegzői ebédek, hadd ne soroljam, hétvégi ebédek. A gyomor, amikor túl sok mindent kap egyszerre, vészreakcióként behúzza a vészféket. Nem tehet mást a gyomor. Nem tehet mást, mert ő arra van kiképezve, hogy emészen. És csak úgy engedje tovább az elfogyasztott táplálékot, hogyha garanciát vállal rá a gyomor, hogy ez normálisan fog működni a későbbiekben. A gyomor behúzza a vészféket, mert ezt így ebben a formában ennyi idő alatt nem képes. És ezért a gyomoremésztés elhúzódik a normális 3-3,5 óra helyett, akár 5, sőt 6-7 órára is elképesztő. Egyébként az olajos halkonzerv, érdekes pedig a hal könnyen emészthető. Az olajos halkonzerv az olaj miatt, ugye a hal, hús plusz az olaj, nagyon meghosszabbítja, 6 órára hosszabbítja az olajos halkonzervben az olaj az emésztési időt, és persze a hozzá elfogyasztott egyéb anyagok. Gyomoremésztés lassul, gyomorban fermentáció, erjedés indul el, hasnyálmirigy, máj, terhelődik, kettes típusú cukorbetegségre hajlamosíthat, az egyszeri nagy étkezés, párosítás figyelembevételen nélkül. Bélrendszerben nem szép a kifejezés, úgynevezett rothadási folyamatok indulnak el, szó szerint toxinok képződnek, azért nem halunk meg tőle, mert nem olyan koncentrációban, de képződnek. Mi lesz a bélben képződő toxinokkal, mérgekkel? Egy részük felszívódik. És ez borzasztó fontos tudni, mert ez azt jelenti, hogy a rosszul párosító ember szervezetében, főleg ha székrekedés is terheli ráadásul, tehát nincs egy viszonylag gyorsabb tranzit idő, vagy egy kisebb, kevesebb, rövidebb tranzit idő, úgy nevezik, megint nem szép a szó, fekáltoxinok szívódnak fel, és májon keresztül őrülnek.
ez azt jelenti, hogy mérgezik a testet, visszamérgezik, tehát a rosszul táplálkozó ember így folyamatosan visszamérgezheti önmagát. Fejfájás, frontok vannak, de emellett a bélműködés, a bélrendszer is szerepet kaphat. Fejfájás, hangulatingadozás, vércukorszint, egyensúlyvesztés, fáradékonyság, álmosság és egyebek. A máj nem betegszik ettől meg önmagában, de a máj értékek is idővel változhatnak. A bélflóra összetétele módosul, kinek a javára? Sajnos, káros flóra javára. Hasznos flóra, telsav baktériumok elég képesztően igényesek. Nagyon kell vigyáznunk a telsav baktériumainkra. Sok van belőlük is, de vigyáznunk kell rájuk, igényesek. Hát a joghurtgyárakat ez terhelte sokáig, hogy amikor a joghurtgyárak bejöttek Magyarországra, és átvették a tejet, a normál magyar tejet, akkor a tenyésztők, mondván, hogy mekkora mennyiséget rendel egy, hadd ne mondjam, milyen nevű nagy cég, a termelők igyekezetükben túlgyógyszerezték az állatokat, és ugye antibiotikumokat kaptak, stb., és az ilyen vegyszeres tejet a normál, főleg nemesített, teljesen baktérium kolóniák nem voltak hajlandók megerjeszteni. Ezért a joghurtgyárak pert is indítottak az első években a magyar termelők tenyésztőkkel szemben, és kötelezték a hatóságok, hogy tartsák be az előírásokat, mert úgy érhető tetten a tej minősége, hogy egyszerűen a teljesen baktérium, még egyszer mondom, igényes, nem fog nekiállni. És normális joghurtot, kefirt ebből nem fog készíteni. Megyek már is tovább, tehát még egyszer bélflóra, elsavasodás és általános rossz közérzet, diszkomfortnak nevezi a szakma. További hatások. Az emésztés, a felszívódás, a méregtelenítés és a kiválasztás tehát nagyobb energiát igényel, ez okozza a későbbi fáradékonyságot, álmosságot. A nagy evések utáni álmosságot mi okozza? Nagy evések utáni álmosságot. Még nem az eljedés, mert az még nem indult, ugye? De az egy idő kell. A teli gyomor miatt ugye az agyból vér, gravitációs vér távozik, vélhetően ez, a gyomor terhelődik, és a gyomornak mire van szüksége, ugye, amikor emészt? Hát nyilván vérre. Ez az agyból távozik, és ha nem fogyasztottunk elég folyadékot, tehát folyadék, részleges folyadék vízhiány, akkor álmosak leszünk. Ha a gyomor érzi, hogy a párosítások sem megfelelők, a gyomor elég hamar érzi ezt egyébként, akkor is egy álmosságot indít el. Úgy nevezik, hogy étkezési leukocitózis. A főtt ételek kell párhuzamosan, a gyomor nagyon keresi, az egész szervezet keresi az élő ételt, a nyerset. És ha nincs, vagy az első néhány faladban nincs nyers, akkor a gyomor, nem a gyomor, az immunrendszer beindítja megint a vészfék az antitest, illetve a falósejt működés, és a falósejtek egy intenzív működés révén egy immun erősödés, tehát egy védelem miatt egy fáradékonyság. Tehát magyarul, most nem tudom, nem akarom úgy mondani, hogy félérthető legyen, tehát nem szeretnék félérthetően fogalmazni, csak jelzem, hogy a gyomor, illetve a szervezet egy kvázi betegségre készül fel, egy túltáplálkozás és egy főtt étel dominancia kapcsán, mert arra számít a szervezet, hogy nem kap elég vitamin, ezért alvás helyzetbe kényszerít bennünket, kvázi, mintha betegágyba mennénk, hogy ezzel megelőzze a bajt. Érdekes, hogy az emberi szervezet milyen intelligensen számít, megelőző csapásként számít a problémákra, ezért érdekes szokás nem, aki salátával kezd. Vagy, ahogy mondtam, reggeli előtt egy bizonyos idővel gyümölccsel kezdek. Mindig üzenek a testnek egy gyümölcsfogyasztással, hogy körülbelül erre számíthatsz később is, mármint a testnek üzenem, és a test jól reagál rá, konstatálja, nagyon hasznos a reggeli gyümölcskezdés. Még aki együtt fogyasztja a reggelivel a gyümölcsöt, ott is érdemes a gyümölccsel kezdeni. És a szervezet számára ez mindig kémiai boríték és üzenet, hogy ez a nyers, ez beindítja a frissességet. Summa summarum, aki rosszul párosít, az fáradékonyabb lesz, viszont amikor a párosítás eredményei meg lesznek, az hány óra? Hosszú idő után, jó pár óra után gyomor, bélrendszer, a bélben a párosítás, a rossz párosítás eredményei beérnek, ez a csúnya szó, rothadás, és az viszont beindítja toxinképződés, toxinfelszívódás,
a másodlagos fáradtságot, melyik volt az elsődleges? Evés után közvetlenül, majd étkezési leukocitózis ezzel együtt lényegében, vagy evés közben és után, majd jó pár órával az evés után belső toxikáció történik, másodlagos fáradtságérzés, ez viszont már nehezebben aludható ki, ez már komolyabb, ez már emésztőrendszeri gyengeséghez és kifáradáshoz, gyengeségérzéshez fog vezetni. Ahogy mondtam, tehát toxinok, allergének, a méreg szótól nem kell megijedni, ezek nem mérgeznek effektív úgy, mint egy arzén vagy cián, de mégis veszélyesek a szervezetre, ezek allergizálnak is, mivel a bélflórát egy részben jó flórát elpusztítják. Hadd kérdezzem meg, mi lesz a bélfallal, ha nincs ott a hasznos flóra? Tehát laktó és a bifidobaktérium kolóniák a bélfal kőművesei. Ezért, hogyha visszaszívódik, bocsánat, hogyha elpusztul a laktó és bifidobaktérium, vagy ennek jó része, kolónia, azok a bélrészek, ahol a kolóniák kipusztulnak, vagy csökkennek, azok, hogy a káros hústermékek, székrekedés, stb. Miatt, azokon a helyeken a bél hámrendszere áteresztőbbé válik. Magyarul úgy kell elképzelni, mint amikor egy szita pórusai megnőnek. És így nagyobb molekulák tudnak átjutni, hát ez a gond a csecsemőkkel, ugye? Ezért nem ehetnek a csecsemők 6 hónapos korig sok minden, de még 6 és 12 hónap között sem, mert a bélrendszerük áteresztő, sőt, egészen még egy éves kor után is, főleg ahol atópiás dermatitis, tehát ekcéma van, urtikárják, tehát bőrkiütések, gyakorlatilag a gyereknél figyelni kell a bélflóra helyreállításra, tehát ezért ma már a tápszereket is pre- és probiotikumokkal ugye dúsítják, és ilyen módon segítik, hogy a gyermek az ekcémás hajlamot a gyermeknél lecsökkentsék, és egyéb allergiákat is. Azt hiszem, ennyit erről a diáról, nyálkahártyák. Ami még érdekes, az agyi idegi rendszer terhelődése, ugyanis rossz párosítás hatására a közérzet hangulat érdekes érzelmi világ is, szellemi teljesítőképesség, memória, türelmetlenség, tolerancia kérdés, lelki hatások, megmerem kockáztatni. Az ember hangulata jó rész nem vagy nem csak születési adottsága, hanem életvitel, vércukorszint, vitaminok, B-komplexek, toxin mennyiség, bélflóra egyensúly. A lényeg, megmerem kockáztatni, hogy mi magunk vagyunk a saját jó vagy rossz hangulatunknak a kovácsai. És ez sokkal közvetlenebb összefüggést mutat ma már, mint ahogy valaha gondolták az emberek vagy a kutatók. Az emésztőrendszert látjuk, nyelv, nyelőcső, gyomor, patkóbél, pankreáz, ugye hasnyálmirigy, vékony bél, vastag bél. Ez a rendszer tehát, ami terhelődik a rossz párosításkor. Hadd mondjam el azt, hogy minden egyes résznél megvan a maga precíz működése, ezt zavarhatjuk meg. Mondok egy példát, aki evés közben iszik, egyszerű, szinte 100-ból 90 ember így él, teljesen természetes, normálisnak tartják, nem szólnak érte, nem beszélnek róla, sőt, a pirítós már oda készítik a teját, pedig azért pirítottuk meg a kenyeret, hogy jól rágjuk, ugye? Hogy a nyál egészen más a pirítósnál, hát olyan gyógyító nyál képződik a pirítósra, hogy nem létezik az a gyomor gyulladás, vagy fekély, vagy bél probléma, amit ne tudna gyógyítani. A pirítós érzékelésekor a nyálmirigy speciális gyomor és bél védő nyálkákat nyálmirigyek termelnek. Friss kenyérnél soha. De mi ugye teját iszunk a pirítósra, ezért ez a hatás, ez ellenkezőjére fog fordulni. Van egy csomó ilyen kis egyszerű kis, hogy mondjam, finomság az étrendben. Kérdezhetnétek, hogy akkor most mit csináljak pirítóssal. A megoldás ugye az volna, és ez nem túl jó hír, hogy meg kéne inni a teját a pirítós előtt egy 30-60 perccel, és meg kéne enni a pirítóst nyers valamivel. Lehet az egy sárgarépa, lehet az egy káposztalevél. A lényeg, hogy ne folyadékkal, ne vízzel, hanem nyers zöldségfélével. Abban is van valamennyi víz, nyilván, ez egészen más. A nyers zsimölcs az étel, nyers zöldség az ugye étel. Tehát a párosítások
befolyásolják emésztőrendszeri működésünket, a rossz párosítások savakat, ecetes jellegű dolgokat, ecet savat, különböző, ugye a gyomorban, ha rosszul párosítunk, úgynevezett kevert savas eljelés játszódik le, tehát nem tiszta tejsavas, kevert savas, diacetil, rengeteg termék képződik a gyomorban, elképesztő mennyiségű termék képződik a gyomorban. Egy kicsit olyan, mint a félre erjedt pálinka vagy bor. Tulajdonképpen ugye az irritál és mar, hát ugyanilyen, a gyomor kis görbülete általában szenved az erjedési termékektől, illetve a nagy görbület főszabályként a kis görbület általában a falatokat fogadja be. Hova rakódik föl az étel? Az elfogyasztott étel a gyomor bal oldalára, középvonaltól balra, tehát nagy görbületre, úgynevezett hagymahéjszerűen, ha mutatom, amikor megesszük az ételt, kis görbület, ide leesik. És kérem szépen, ahogy eszünk, értelemszerűen nem ide fog pakolódni az étel, ezért van a gyomor így, ugye ferdén, hogy az étel, kérem szépen, hagymahéjszerűen nagy görbületre ide rakódik, helyet csinálva annak, hogy újra tudjunk nyelni, és ugye a folyadékot, elsőben ételt, majd később folyadékot fogyasztani, és az erjedési termékek majd ezt a részt, hanem a nagy görbületet fogják, a gyomortestet később marni, tehát itt jelennek meg majd később a gyulladásos részek. A fekély viszont mégis a kis görbülete jellemző. Miért jellemző jobban a fekély a kis görbületre? Mert ugye, ahogy mondtam, minden ott csúszik végig, az ecet is, a mustár is, szinte minden a kis görbületen csúszik végig. Pálinka, bocsánat, reggelente, éjgyomor elképesztő, a kávé, reggeli kávéfogyasztás óriási destrukció, óriási probléma a gyomornak, tehát nyilván óriási terhet visz a kis görbület, óriási. Hát naponta valaki 4-5-6-szor is eszik, mustár, csili, erős paprika, hadd ne soroljam, de még a fokhagyma, torma is bizony stressz hatás a kis görbületnek, ezért pufferoljuk, tehát kenyérrel, stb. Fogyasztva ez hasznosabb. Kérem szépen, pankreász, 1,5 kg tömegű centruma a testnek, 3 fő státusza van a pankreásznak. Melyik az a 3 munkakör? Elképesztő, amit letud egy nap ez a szerv. Vércukorszint beállítás, lukosítás, emésztés. És az emésztésen belül tripszin. Ugye tripszin, az mit jelent? 3, ugye? Tehát fehérje, zsiradék, szénhidrát. Amit a hasnyálmirigy egész életünkben végig csinál, az finoman szólva, bocsánat, nem fehér embernek való, félelmetes. Tehát sokan a gyomrukat védik, meg a nem tudom, a bérrendszer, de ki beszél a hasnyálmirigyről? Hát a cukorbetegek már beszélnek, vagy a diabetológus. De kérem szépen, időben kell a hasnyálmirigyről beszélni, mielőtt késő nem lesz, a legfontosabb szerv, a leghamarabb képes kifáradni, védjük a hasnyálmirigyet. A rossz párosítás miatt a gyomor nem tud jól emészteni, és nem is önmagában ez a baj. A rosszul emésztő gyomor majdnem mindig megbetegíti a patkóbelet, és később a pankreázt is. Ezért a kettes típusú cukorbetegség hátterében nem a cukorfogyasztást vélelmezik a szakemberek, hanem az egyszeri nagy étkezéseket, a zsíros fehérjedús ételeket és a rossz társításokat. A hasnyálmirigy nem tud mit kezdeni egy rosszul társított, összekevert gyomortartalommal. És képzeljük el ezt a helyzetet, hogy valaki eszik, kérem szépen, levest, második fogást, ugye krumpli, majonéz, hús, ki tudja, hogy a húsban mi minden van, a krumpli, hogy készült, a majonéz, ugye zsíros, tojás, sárga, stb. Majd egy torta, tehát egy sütemény. Elég képesztő egy, és ezt összekeveri a gyomor mennyi idő alatt, mint egy 30 perc alatt. Ebből lesz egy édes, sós, zsíros, hadd ne mondjam milyen, massza. És kérem szépen, azt mondjuk, hogy emésznek, tessék. Ugye, tehát az ember azt mondják, hogy addig foglalkozik az étellel, amíg a torkán lenyeli, ugye? Tehát a nyelőcsebe lejut. Utána senkit nem érdekel az étel, de kérem szépen a testünk számára a projekt akkor kezdődik, amikor lenyeltem. A testemet nem érdekli a

mert az emésztés során, ahogy mondtam, a hangulat, ugye a kedélyállapot, a szervezet fizikai állapota mind-mind nyögés sóhajtozik a teher alatt, amit az étel rót rá. A Bélhám rendszer. Teremtőnk úgy alkotta meg személyes hitem szerint, hogy a Bélhám rendszer, mivel elképesztő terhet ró rá az ember, nem is tudom, melyik szervünkről beszéljek még ilyen komolyan, ugye már mondtam, a gyomrot, a hasnyám, ugye most jön a bél. A Bélhám rendszer olyan gyorsan képes megújulni, hogy az elképesztő. Éjszaka, évfél körüli időszakban, este főszabályként 9-10 és hajnali 2-3 óra között úgy nevezem, belső TMK munka folyik a bélben. Nagyon fontos bélhám sejt megújító regenerációs funkciók, mechanizmusok zajlanak le a szervezetben, és ezért a bélrendszert védjük inulin, prebiotikumok. Kérem szépen fokhagyma, de inkább póréhagyma, vörös hagyma, mindenféle hagyma, de a póréhagymában elég sok a prebiotikum. A prebiotikum eteti, táplálja a bélfalán lévő probiotikus hasznos törzseket. Nem véletlen, hogy én magam is részt vállalok a biocsicsók, a sűrítmények fejlesztésében, Budapesti Corvinus Egyetem kutatásfejlesztési programja volt 80-as évektől kezdve, elképesztő jó anyag, 50%-a inulin a csicsokakrémnek, szóval ilyen nincsen, és csak ugye, mivel az inulin széndioxid és hidrogén mellett dolgozik, mert úgy szaporodik a laktobacillus, hogy közben hidrogént és széndioxidot termel, ezért flatulens. Tehát nyilván a csicsokától, ha valaki sokat eszik, akkor egy szelesedést fog érezni. Ezért nagyon nagy mértékkel fogyasztjuk, de mindig, úgy mondja a szakma, a csicsóka egy olyan étel, és a cikória is, amiből rendszeresen, de nagyon kis mennyiséget fogyasztunk. Így gyógyít, csak így gyógyít. Valaki elkezdi evőkanál lenni, akkor szinte beteg lesz tőle, mert nagyon-nagyon meghajthatja az ember. Néhány milligram vagy gram inulinra a szervezetnek szüksége van. Nagyon fontos táplálék, úgy nevezzük szelektív táptalaja a hasznos flórának, tehát csak ők eszik. A gomba, candida, Clostridium coli nem eszik inulint. Csak a lakta és bifidobaktériumok, tehát a párosítások erre is kihatással vannak. Enzimeket látunk az ábrán, ezek a kis, ilyen kis pengék, egy borotva penge, ahogy elvágja a láncokat, ezek az enzimek. Az enzimek árgus szemekkel nézik, hogy mit ettünk, és a gyomor és a hasnyálmirigy úgy dolgozik, úgy termeli az enzimeket, ahogy látja, monitorozza, hogy mit ettünk. Ezek az ételek ugye egymásra is hatással vannak, nyilván az enzimtermelést is befolyásolja ez a folyamat. Ha már tisztulás, ha már toxinok. Ezt az ábrát időnként felszoktam vetíteni, kérem szépen a béle, vékony bélet látunk, illetve vastagbél is, és a vékonybél-vastagbél szakasz, vékonybél végső szakasz, vastagbél szinte teljes szakaszán, inkább első részén úgynevezett biofilm képződik, vagy biomassa, ez sajnos negatív értelemű kifejezés, most ebben az összetételben, szó összetételben. Látjuk ezt a saras lerakódást itt a bél fodrok között? Ezek a Coli Clostridium káros flóra, különböző kokkuszok és gombák, ezek nagyon szeretik az ilyen zavaros vizeket. Nagyon szépen tudnak benne dolgozni, és toxin termelnek. A problémánk az, hogy amikor toxin termel a Clostridium vagy a Coli, a toxin megtámadja a beleket, a bél nem tud megújulni. Miért? Mert körbeveszi mindenhol a méreganyag. Ezért a bélrendszeri megújulás zavart szenved, és a bél sérülni fog. Gyulladás, vérzés, és egyebek lépnek fel, illetve ha a bél nem tud megújulni, mi történik vele? Elvékonyodik. És az elvékonyodott bél pedig divertikulózist okoz, ugye? Divertikulumok, nem mindenhol, itt-ott, ilyen kis zsákutcákat okoz, és na, az lesz majd a gyulladás, a polip és a esetleges kolonkarcinoma, bélrák megelőző vagy előszobája az ilyen típusú zsákutcák. Ha valaki egészséges, szívesen mondanám, hogy aktívia vagy naturjoghurt, inkább azt mondom, hogy probiotikumokat, tehát protexin, normaflor, acidofilus, stb. Fogyaszt, vagy használ. A probiotikumok eltakarítják a romokat, szaporodnak. Mik ezek a szép gyöngyfüzérek itt?

0: azok a vitaminok, és antibiotikus, antibakteriális anyagok védik a bélrendszert, ezért mondtam, hogy ők a, azt hiszem, itt jelzi is a grafikus, a bélhámrendszer, inkább azt mondom, hogy takarítói, de kőművesei is, mert gyógyítják is. Egyébként a bélbaktériumok rendkívül intelligens kommunikációt folytatnak egymással, és a bélhámrendszerrel. Elképesztő. Úgy nevezi a szakma, hogy cross-talk, angolul, párbeszéd. A bélflóra emberi fül számára nem érthető módon kémiailag kommunikál. El tudják képzelni, mit jelent 10 a 14-en számú hasznos baktérium beszélgetése egymással? Az elég izgalmas dolog. És működik. A rossz flóra, hogy kommunikál-e, azt nem tudjuk, illetve nyilván igen, csak az üzenet az más. Hasznos flóra érdekes, és azt hiszem, felderítetlen területről van szó. Időnként úgy érezzük, meghaladja az emberi tudomány határait az, ami a szervezetünkben történik. És milyen érdekes, nem, hogy ott van a legtöbb gyógyítónk, ahol a legtöbb toxinunk is van. Mert a vastagbél. Valljuk meg, a halál a belegben kezdődik, vagy lakozik, mondás, régi mondás, és igaz. Oda kell a legtöbb orvos, ahol a legtöbb kockázat van. És az a bélben van. Nyilván ezért a bélrendszerben egy második immunrendszerünk van, úgy nevezzük. Második immunrendszer, ez a bélflóra. Egyébként a központi immunrendszert is befolyásolja. Az ételtársítás szempontjai. Na most kezd ez a víz most mélyülni, ugyanis. Amikor ételeket párosítunk, azt mondjuk, legyen jó a tápanyag eloszlás. Legyen benne elég fehérje, szénhidrát, zsíradék, stb. Legyen finom ízű. Ne erjedjen össze. Ráadásul a párosításkor a lugos élelmiszerek, lugos típusú élelmiszerek arányát növelem. Melyek ezek? Főként zöldség, gyümölcsök, gabonák ritkán, köles hajdina. Amarant esetleg, ezek lugosítók, hüvelyesek nem mind, gyümölcsök közül sem mind, ugye a cseresznye, stb. Nem biztos, szilva esetleg, kevésbé lugosít. A többi gyümölcs alma pláne, fantasztikus, jó lugosító. Érdekes a mazsola is. A bázika termék gyártója, külföldi gyártója szerint az aszalványok, hiába magas a cukortartalmuk természetes módon, igen-igen erős lugosító hatásúak. Aszalt termékek, aszalt gyümölcsök, aszalt alma. Én magam is kutakodom a alma chips, majdnem ezt a szót mondtam, szárított alma után, és végre találtam egy olyan céget, akik héjas lapkát készítenek. Ez óriási dolog a héjas lapka, mert az azt jelenti, hogy az alma héját rajta hagyják, nem hámozzák le, mert az alma héját meg kell enni, és ez a rengeteg ugye a hámozáskor rengeteg elvesző antioxidáns, az alma héja és a héjrész alatt, hát elképesztő, és ezért elindul egy olyan projektünk, ahol a héjas lapkát rendkívül jó íze van, kár, hogy nem hoztam egy kis mintát, kaptam már belőle, finom, édes, és antioxidáns, az alma magház kéne már csak bele. Egyébként, talán múltkor mondtam, alma magház chipset ettem nemrég, fantasztikus. Az alma magházat meg lehet szárítani, ropogós lesz, egyáltalán nem szálkás vagy érdes, olyan, mint a burgonya chips, csak édes alma íze van. Az alma magház mag is benne van, és ha héj egy része, alma chips, de ilyen módon nem merészelném forgalomba hozni, mert aki ránéz erre a furcsa magház szárítmányra, azt mondja, hogy na micsoda dolog ez, hogy ilyet hoznak nekem. Viszont borítva, kérem szépen, funkcionális rostanyag lesz belőle, és ezt az alma magház rostport szeretném majd, lesz lehetőségem néhány héten belül elhozni, illetve nem járok erre, akkor elküldeni, ha valaki szeretne ebből majd beszerezni, sokkal jobb a hatása, mint ha magát az alma húst tesszük. Az alma magház funkcionális rost szemben az alma húsával, ami nem mondom, hogy egyszerű pektin, de majdnem ezt kell mondjam, az se semmi más különben, de az alma magház nyilván azért, mert az alma magját védi meg a betolakodóktól, kórokozóktól és a kártevőktől. Az alma magházban vannak immunerősítő védőanyagok, elképesztő az alma magházban lévő gyógyító spektrum, és mindezt 2012-ben kell felfedezni. Ugye milyen egyszerű, vagy milyen érdekes. És a régen az emberek, amennyire én hallom és tudom, egyben nyilván a száron kívül megették az almát úgy, ahogy volt, és azt hiszem, hogy ezzel is sokat tettek azért, hogy ne legyenek betegek. Amiként a baracknál is kiderül, hogy ugye a barack mag belső is, hát mi mindent megelőz, mértéktartó óvatos fogyasztással, tehát nem túl fogyasztva. Megyek már is tovább, tehát amikor egyszerre sokat eszünk, nyilván erről már sokat beszéltem, az ábra önmagáért beszél, a legjobb bioélelmiszerek lehetnek az asztalon, hogyha rosszul társítva, tulajdonképpen nem is a testsúlyról van szó, máskülönben abban is ez meg fog mutatkozni, nem kizárt, hogy a toxinok miatt, hiszen amikor a szervezet mérgeződik, akkor zsírszövetet is elkezd halmozni. Szeretnék konkrétumokban beszélni a továbbiakban, és az előadás utolsó részére térni rá. Nyilván azért jöttek, vagy jöttetek el, hogy konkrétumokban, tehát mit, mivel és mit, mivel nem. Párosítsunk, nem megfelelő. Nem tartjuk szerencsésnek, nyilván ezek úgy mondom, hogy ajánlások, nem kötelezvény, ez ajánlás. A magas fehérje tartalmú főszabályként állati termékek mellé értelemszerűen egyszerű cukrokat, tehát süteményt, tortát, gyümölcsöt nem javaslunk. Tudom, hogy ezzel most nagy mítoszokat döntök le, mert hát akkor most hogyan éljek tovább, ugye? Van-e értelme az életnek, hogyha nem fogyaszthatok el egy falat süteményt, krémest a sós étkezés után? Nyilván ez nem egyszerű kérdés, agykémia. Ugye az evés utáni édesség vágy, az nem fizikai szükségletünk, hanem agyi szükséglet. Vélhetően ennek van gyerekkori szokásból eredő oka is, és egyszerűen az agy glükóz egyensúly problémája is okozhat ilyet. Tehát magyarul az agy, ha például reggel elég gyümölcsöt kap, ahogy mondtam, édes gyümölcs reggeli, napközben agykémiailag nem kíván annyi glükózt. Érdekes. Ezért ugye a Kellogg-féle modell. Hát John Harvey Kellogg ezt fedezte fel. Amikor édes reggelit, édes kés reggelit ad az embereknek, az emberek gyógyulnak, nem esznek annyi édességet, sokkal több zöldségfélét kívánnak napközben, és rendesen kezdenek gondolkodni és étkezni. Van, aki nem bírja az édes reggelit, valószínű azért, mert a Kellogg-féle édes reggeli az nem kukoricaszirupba mártott csokoládés műzli, ugye? Vagy ez a modern műzli, nem finomított, hanem eredeti pelyhek kásának megfőzve, vagy megsütve, és szinte csak aszalvánnyal, kevés aszalvánnyal, gyümölcsel, elfogyasztva diófélékkel, nem volt sok méz rajta régen sem. Drága volt a méz. Nem volt sok méz cukornak, pláne tulajdonképpen elmondható, hogy a Kellogg-féle műzli reggeli az nem tartalmazott hozzáadott édesítőanyagot, hanem csak gyümölcsöket és aszalványokat. Ez viszont rendkívül egészséges ilyen szempontból. Tehát evés után nem eszünk gyümölcsöt. Tehát sós evés, sós étkezés. Mondjuk ebéd után. A magas fehérjetartalmú ételek után, tehát ide tartozik a tojásrántotta, a tej, tejtermék, sajt, a húsfélék, zöldség, illetve vegetáriánus étrendben mondjuk a tofu, a szója termékek, tehát nyilván egy rántott tofu, mondjuk nem tudom, gombás rizssel típusú ebéd után nem nagyon eszünk süteményt. Ha valaki édességet kíván, akkor diákcsemegét, esetleg egy pár szemet, ugye abban van több dolog, és nem csak mazsola, vagy egy pici szezámmag lisztet, vagy egész szezámmagot össze lehet keverni egy pici kis mézzel. Tehát nem látok ebbe akkor a problémát, hogyha az ember csak az édes íz miatt, mellesleg az indiánok úgy csillapítják édességvágyukat, néhány indián törzs, hogy a nyelvük hegyére cseppentenek édes ízű gyógynövényeket. Ezek egy része már átkerült Európába, és hatalmas láncokon keresztül, ugye akár a stévia, újabban taumatin, oszladin, stb. Tehát több ilyen anyag igyekszik bekerülni, akár MLM rendszerben, akár más módon Magyarországra is, és édes ízű a cukorhoz képest több százszor, akár több ezerszer édesebb ízű gyógynövény keverékek fognak idővel Magyarországra is bekerülni, persze egyenként, nem egyszerre, ennek is ugye oka van, és az indiánok ezekből a gyógynövényekből kevernek több ezerszeres hígítást, és azt cseppentik a nyelvükre evés után, és utána isznak egy pár kort vizet, mintha édességet ettek volna, nem bonyolítják túl ezt a kérdést cukrászdákkal az egyszerű benszülöttek, hanem ilyen módon oldják meg hüvelyesek, ehhez nem eszünk cukrot, ugye nem is szoktunk. Tehát egy lencsefőzelék után nem nagyon szoktunk. Érdekes, elterjedt a bableves, vagy az ilyen típusú ételek levesek után a túrós batyú, jól mondom? Tehát ugye, mert a sós után édeset kívánunk, mégis azt kell mondjam, hogy azért el lehet képzelni a szervezetünket, hogy egy nagyon tartalmas palócleves, vagy hamis gulyás, vagy bableves után, ami nem könnyen emészthető. 35-40 g fehérje van egy ilyen ételben. Kenyeret tettünk hozzá, nem is keveset. Utána egy édes tejtermék, ugye mondjuk egy túrós bukta, vagy túrós batyú, azért ez jócskán megnöveli a gyomoremésztési idejét. Ezért szakmailag, emésztési szempontból óvatosan kezeljük az ilyesmit. Ha mégis valaki eszik, akkor nyilván nem egy hatalmas, vagy két hatalmas túrós batyút eszünk meg, hanem csak az ízvilág, az ízkarakter kedvéért esetleg megkóstoljuk. Azután ezt a típusú ételt egy ahhoz méltó környezetbe ágyazva máskor fogjuk majd elfogyasztani. Tehát zöldség plusz magas cukortartalmú ételek izgalmas dolog, ritkaság, hogy zöldséghez cukrot ennénk, de újabban a répa torta terjed. Óvatosan gyümölcs cukrot, esetleg nyírfa cukrot használva, ezek kevésbé vagy egyáltalán nem erjednek, tehát nem a szaharóz, a modern cukorra használjuk. Zöldség plusz gyümölcs együtt szintén nem igazán szerencsés, van, aki jobban, van, aki kevésbé bírja, hogy korábban mondtam. Megfelelő párosítások. Gabonafélék plusz gyümölcsök. Itt tehettem volna ide egy kérdőjelet, emlékeznek, hogy erről beszéltem, ugye? Nem mindenkinél, de sok esetben működik. Kenyér plusz gyümölcs. Néhány szem dióval, pláne nagyon szépen pufferolja. Gabonafélék plusz zöldség és főzelékfélék. Én most nem sorolom fel az összes zöldség és főzelékfélék, csak ilyen összefoglaló nevet mondok. Együtt megy, ugye? Tehát zöldség, mondjuk egy zöldborsó főzelékhez, vagy finom főzelékhez fogyasztunk kenyeret, ugye? És nem okoz problémát, sőt, megkockáztatnám, komplettálják egymást. Fehérje kiegészítésről van szó. Gabonafélék plusz diófélék. Rendkívüli párosítás. Itt lehet kint kapni, szintén részt veszek egy másik fejlesztési programban, nem bonyolult, de mégis alig van Magyarországon ilyen termék, a funkcionális olajos maglisztek. Tehát a hideg sajtolás 40 fok alatt, hideg sajtoláskor képződő tökmagliszt, kenyértésztához adva úgynevezett protein vagy erőkenyérnek hívják. Férfiak, sportolók, várandós anyukák, stb. Gyerekek számára elképesztő ereje van egy tökmaglisztel, esetleg szezámmaglisztel készített tönkölykenyérnek. Ez bivaj erős. Tehát energiát ad, erőt ad, ezért nevezik erőkenyérnek, vagy proteinkenyérnek. A szezámmaglisztes kenyér az kálciumos kenyér, az kálciumkenyérnek nevezik inkább, és a lenmaglisztes kenyér pedig a ballasztot adja, ugye a rost, az rostkenyérnek nevezett, csak jelzem, hogy a szakma 80-as évektől a magyarországi táplálkozás, tudományi vándorgyűlések anyaga ajánlás, professzorok ajánlása. Magyarországon a kenyereket dúsítsuk búzacsírával, dúsítsuk sárga borsóliszttel, dúsítsuk olajos maglisztekkel. Nem lett ebből semmi, hanem mi lett belőle, hogy még a fehér kenyérből is most már lisztet is kihagyják, mert már lisztkeverékek vannak, tehát térfogatnövelő, lisztfehérítő, gyakorlatilag pékek egy része már, ugye Tesco, Sosanos, hadd ne mondjam, milyen kenyerek, már nem lisztből vannak, nyilván ezzel kitárt kapukat döngetek, ezeket tudjátok, hanem a pék kap a bevásárlóközponttól egy lisztkeveréket, egy zsákban nem kell tudnia, mi van benne, csak készítsen abból kenyeret, szerződés szerint, és ezért vannak ezek az akciós, hát nagyon olcsó kenyerek, szinte már liszt sincs benne, nagyon kevés a liszt benne, mert ezeket elszámokkal, adalékokkal, tehát művi lisztekkel váltották ki. Ehhez képest teljes őrlésű tönkölyliszt, búzacsira, tökmagliszt, szezámliszt, adásával egy funkcionális erőkenyer jön létre. És ezt azért mondom, mert az a hír jár, hogy a reformtáplálkozás hiányállapotokat okoz. És ezt nem értem, hogy miért mondják. Ilyenkor legszívesebb megkérdezni, hogy miért mondják, hiszen a fehér kenyér okoz ilyet, amit az emberek 99%-a eszik. A teljes őrlésű, a tökmagos, ezek az igazi reformkenyerek, tönkölykenyerek, ezek emelt fehérje, kalcium, magnézium, foszfor, króm tartalmak, és ezek a nyomelemek, ezek az agykémiára is hatnak, ugye a függőségek ellen hat. Egy króm, egy rézcink, D-vitamin anyagcsere, stb. Tehát én merem mondani, hogy ezek az ételek, ezek átlag feletti életminőséget fognak biztosítani. Gabonafélék és üvelyesek működnek együtt, egymás komplettálják. Gabonafélék, állati termékek is jók együtt, óvatosan használható. Amikor zöldborsó főzeléket készítünk, zappehelyliszten ránthatjuk. Ugye a habarás sem véletlen, mert abban tej van. Mi általában növényi tejporral, esetleg szójatejporral készíthető, de zaptejszínnel is lehet kapni itt-ott zaptejszínt, 350-400 forint körüli egy 2 deciliteres zaptejszín, nagyon sűrű, mint a krém, alig jön ki a dobozból, és az 4 személyre való zöldborsó főzeléket játszik könnyedséggel behabar zaptejszínes habarás, ez egy német vagy osztrák termék, herbaházban szoktam vásárolni, és nagyon finom ízta, tejszínes ízta a készterméknek, nincs benne, ez bio zaptejszín egyébként, tehát nem natur, nincs benne vegyszer sem. A lényeg, ilyen módon zöldborsó és zab együttesen rendkívül hasznos, és ezt egy tönkölykenyérre elfogyasztva igen-igen jó lehet. Hüvelyeseket zöldségfélékkel táborainkban, mivel a hüvelyes főzelék az főtétel, nyerset szoktunk hozzáadni, időnként az ember csodálkozik, hogy még a főzelékhez is van saláta, de bizony időnként szükséges. Dióféléket nem nagyon szoktunk lencse főzelékhez enni. Az már nehezít az emésztést, mértékkel inkább csak gabonákat, hüvelyesek tejtermékkel nem szoktuk, ugye, hogy nem szoktuk habarni a lencse főzeléket? Száraz hüvelyesekből készült terméket, azt mi hogyan sűrítjük be, kedves háziasszonyok? Inkább rántással, ugye? Ritkaság. Mondjuk a zöldborsó főzeléknél már egy tejszínes tejfölös habarás az lehet, hogy valakinek dukál, mert a zöldborsó az már, ugye, az már egy zsenge dolog, az már nem száraz hüvelyes. Tehát, de olyat, hogy valaki mondjuk száraz hüvelyest, azt nagyon sokat habarna, tudom, hogy van tejszínes bableves, meg sok minden van, de elképesztően nehezen emészthető, de a hüvelyesek és a tejtermékek együtt már bizony nehéz gyomoremésztést adnak, nem beszélve a korábban már jelzett túrós batyúról, ami még utána következni fog. Hüvelyesek és gabonafélék, erről beszéltem. Kérem szépen, zöldségek és diófélék mennek együtt? Dió, mandula, tökmag, szezámmag, mogyoró és zöldségfélék abszolút, sőt javasolt. Zöldséges egytálételekhez együnk néhány szem diót. Rendkívül hasznos, rendkívül hasznos. Lehet mogyorót, lehet mandulát, bármit ajánljuk, kiegészítik egymást. A diófélékben más típusú rostok, omega-3 zsírsavak és proteinek vannak. Vegetáriánusoknál, vegánoknál azt mondják, veszélyfenyeget, hogy nincs elég fehérje az ételben. Ez a veszély azért ma már annyira nem fenyeget, de hozzá kell tennem, ezt igyekszünk pótolni, úgy is nevezzük, hogy húspótló. A diófélék töltött káposztát, töltött paprikát, hadd ne soroljam, dióval, ugye, hogyha vegetáros vagy vegán, dióval készítünk, ugye újabban javasolják a diófélék beáztatása. Nyilván egyetemen is oktatták, de senki nem áztatja a dióféléket, mert akkor nehéz darálni, legfeljebb pürésíteni lehet utána, megszívja magát, de áztatáskor a diófélék hasznos folyamatok, enzimatikus folyamatok, amelynek keresztül lebomlanak benne számos olyan vegyületek, amik zavarják az emésztést, tripszín gátlók, úgy nevezik, hogy antinutritívak. Az antinutritív anyagok, tehát emésztés zavarók magyarul, ezek vannak a diófélékben. Áztatással ezek jó része inaktiválható, eltávolítható, tehát időnként, ha megtehetjük, néhány órára, 2-3 órára beáztathatjuk a diófélét vízbe, szobahőfokon. Zöldségfélék plusz gabonák tehát mennek, zöldségféle hüvelyessel szokott, ritkán, de előfordul, salátákat adunk, és állati termékhez, testkontroll, például korábban, zöldség, saláták, abszolút, sőt, szinte kötelezőek, a zöldség, a gyümölcsöt nem adunk ugye az állati termék mellé, de zöldséget azt igen, mert az nem erjedő képes, tehát az működni szokott. Ahogy mondtam, a fekete bárány, a gyümölcs erjedőképes, a gyümölcs majdnem azt mondom, önmagában jusson a gyomorba, ha lehetséges. Önálló gyümölcsétkezés, vagy evés előtt egy órával fogyasztjuk a gyümölcsöt. Gyümölcs gabonákkal általában megy, gyümölcs diófélékkel megy. Hasznos, jó dolog. Mégis azt mondom, párosíthatóságuk korlátozott, ezért önmagában a gyümölcsfogyasztás szabályozása fontos, nehogy belső alkoholizmus. Bocsánat, hogy így mondom, nem egészen erről van szó, de hasonló folyamat, belső alkoholizmushoz hasonló folyamatot indítson el. És gondoljuk meg, hogyha valaki egy olyan ételre eszik gyümölcsöt, vagy étkezés után, ami 5-6 óra egy gyomoremésztést igényel. A gyümölcsnek nem kell emésztés a gyomorban. Az 30-45 percen belül már nincs a gyomorban. Mi történik a gyümölccsel 6 órán keresztül a gyomorban? Az elképesztő. Főleg, hogy a gyomorban lenyelünk gombákat, baktériumokat, erjeszteni kezdik, abból sok minden lesz. Rossz lehelet, rossz közérzet megkockáztatnám, reflux, hangszálgyulladás, hangszálpolip, a fölszálló savak erjedési termékek, fejfájás, arcüreg problémák, sok minden. Tehát ezek mind összefüggnek a gyomoremésztési folyamatával és a rossz párosítással. Ideális ételtársítások, és ezzel közeledem a vége felé, teljes gabona, gyümölcs, magvak, csirafélék. Csirákról nem beszéltem, csirák könnyen emészthetőek, ezért a reggelihez szoktuk, de ebédhez is megy a csíra, mert nem erjed be, nincsenek benne annyira cukrok. Gabona, zöldség, olajos mag. Tehát még egyszer, műzli reggeli, gabona, gyümölcs, magvak, csirafélék. Második variáció, teljes gabona, zöldség, olajos mag. Például, akinek van nyomás álló edénye, magyarul, vagy nem magyarul, kuktája, a kuktában készíthető teljes biobúzából, ha valaki hozzábír jutni, vagy tönkölybúzából, sós vagy édes főtt búza. Akinek nincs ilyen edényzete, azok megfőzik általában 30-60 percig, ennél sokkal több főzési idő kell a szemes búzának, de hogyha dunsztoljuk, akkor reggelre pergős lesz reggelire. Ezt Nagy Zsuzsa kollega nem szokta javasolni, hogy ne álljunk 3 órán keresztül a fazék mellett, hogy búzát főzzünk. Régen a búzát ugye főzték szemesen, fantasztikus erőt ad a búza, tehát egészben fontos, hogy koptatott legyen, különben fuzáriumos lehet, nem jó a májnak, ugye idegrendszernek, tehát koptatott, ezért mondtam a biobúzát, azt koptatják élelmiszer és ugye, törvény és könyv szerint. A lényeg, hogy kuktában lényegében egy, most meg nem mondom, hogy hány perc alatt, talán 30-60 percen belül főtt búza kész van, kérem szépen, édesen, mézes kókuszreszelékbe forgatva, banánkarikával, almával, fantasztikus, karobszószal, datoljalekvárral, esetleg, aki sósan készíti, értelemszerűen zöldséges búza köret, hasonlóan készül egyébként a köles, háromszoros vízben, illetve kukorica, hajdina, stb. A lényeg, hogy a gabonákat szoktuk így főzni, és sós köretként adjuk, zöldséges köretként esetleg, és néhány szem diófélét eszünk hozzá. Hüvelyesek, gabonák, nyelzöldség. Rendkívül jó állati termék, tehát húsfélék, tojás, tejtermék, gabonával, gyökérfélékkel, keményítőkkel és zöldségekkel. Ez is úgy tűnik, hogy még elmegy. Ugyan a paleolit táplálkozás nem ajánlja a krumpli fogyasztását, sőt a legtöbb gabonáit sem, de mi ezzel nem, legalábbis én ezzel nem tudok egyet érteni. Állati termékek zöldségfélékkel mennek, állati termék olajos maggal nehezen emészthető. Valaki eszik rántott húst, utána vendégség, majd neki áll mondjuk sós magyarót enni, az kőkemény, a gyomornak egy nagyon megterhelés. Állati termék hüvelyesekkel ritkán szoktuk. Érdekes, hogy gyermekkoromban, amikor még húst tettem, akkor a sült oldalast legtöbbször talán tökfőzelékhez kaptam. Úgy emlékszem. Tehát nem tudom, hogy kaptam-e valaha is mondjuk lencsefőzelékhez sült oldalast, tehát húst. Mert ugye a lencsefő, van, aki kapott esetleg? Ugye ez nehezen, babfőzelékhez? Igen. Nehezen emészthető, akárhogy is volt, a hüvelyes és a húsfélék, A tükörtojásos megoldás egyszerű megoldás, de az se könnyű, bár a tükörtojás az egyik legkönnyebben emésztető állati termék, mert nincs mellette a szalonna és kolbász. Önmagában a tojás szinte olaj nélkül készítve, hát a tükörtojás, ha lágy marad, az kvázi lágy tojásnak számít, és a lágy tojás a legkönnyebben emésztető állati fehérje. Ennél már csak a habbáver tojásfehérje emészthető jobban, máskülönben, az nagyon gyorsan felszívódik. Igen, azt hiszem, hogy ezzel érek az anyag végéhez. Zsír és fehérjedús étrend, itt egy kis dia van, ráadásul azt hiszem, hogy az amerikai könyvből átvett diában egy pici hiba történt, elnézést kérek, nem igazán sikerült ezt abszolválni az én számítógépemnek, úgyhogy azt hiszem, hogy innen a lehető leghamarabb tovább is szeretnék lépni. Időnként szétesik a kép. Igen. És gyümölcsök, zöldségfélék nyilván külön, diófélék, gabonafélék, ebből tevődik össze tehát az egészséges étrend a jelzett párosításokkal, és a beszélgetésben, ha van rá igény, rátérhetünk arra, hogy beszélhetünk arról, hogy konkrétan ez mit jelent. Tehát értelemszerűen az alapcél a tehermentesítés, az emésztőrendszer ne hajjon bele az emésztésbe, és felszívható táplálékot, tápanyagokat adjon nekünk. Ez nem könnyű kihívás egyébként, tehát ezért a zsiradékkal nagyon óvatosan bánunk, hidegen sajttól olaj sokkal könnyebben emészthető. Olajos kenyér, az mehet például? Olajos kenyér, ugye, tehát mondjuk aki nem eszik zsírt, állati zsírt, de szeretne mondjuk napi 5-6-8-10 órát mondjuk fizikai munkát végezni, régiek, ugye, olaj, tányérba, hidegen sajtolt, olajütőtől hozták, só, fűszerek, kenyér és hagyma, ugye, tehát salátafélék. És a hidegen sajtolt olajban lévő lecitin tartalom miatt nagyon jól emésztőrőt, nyilván ezt is túl lehet, tehát el lehet túlozni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, eddig tudtam eljutni, rápillantok az órára, és látom, hogy ez már bőven 60 perc fölött van, és azt hiszem, hogy az előadás bármennyire is informatív, egy idő után a figyelem lankadásához fog vezetni, magamról tudom, ezért azt hiszem, hogy a többször kevesebbet elvet itt is alkalmazni szeretném. Igyekszem jönni, illetve igyekszünk továbbra is az életmód sorozatot folytatni. Egyébként a vetítésem utolsó harmada az emberi szervezet bioritmusáról, és arról szól, hogy hogyan épüljön fel egy 2-3 heti étrend. Ha legközelebb jönnék, szívesen folytatnám innen, ugye mert az ételtársítások témaköre az ennél a diánnál nagyjából lezáródik, viszont ennek van egy folytatása, hogyan építsünk fel egy 3 heti étrendet. Az elhangzott ismeretek birtokában, hát hogyan lehet fölépíteni. Ugye reggeliről már beszéltem, hogy egy gabona, dióféle, asszalvány, gyümölcs reggeli. Az ebéd zöldségféle, gabonafélével nyilván. A gombáról nem beszéltem. A gomba az hova tartozik? Rendszertanilag? Fokos kérdés, ugyanis? Sehova. Köszönöm. Abszolút. Tehát zöldség, nem. Növények, állatok, gombák és vírusok. Ez a 4 rendszertani csoport van ma bolygónkon. A tudomány mai állása szerint. Még egyszer, növény, állat, gomba és vírus. A vírus ugye az nem élőlény, nem tudják, hogy mi a vírus, gondolkodó DNS, hát azt nem tudják hova sorolni. A gombák is speciális rendszertani csoport, emiatt a húsevő már nem tartja húsnak, a vegán már nem tartja növénynek, ezért a gomba ugye senki földjén van. Megmondom őszintén, hogy engem a rendszertani besorolás nem érdekel, egy dolog érdekel, hogy inkább mire hasonlít. És a gombának sejt fala van, ugye? Sejtfala, nem is akármilyen sejtfala van a gombának sejtfala van. Számomra attól kezdve, hogy egy élőlénynek sejtfala van, az a növény. Ugye az állatoknak sejt hártyájuk van, tehát sejtfal. És kitin, ha nem is ugyanolyan, mint a bogár páncélja, kitin, lignin, a gombának az anyagai elképesztő jók. Egyre kell figyelni, a gyomor kétszer emészti a gombát. Ezt észre is vehetjük a gyomor működésünkön. A gombát a gyomor mellesleg rágástól függően fölbontja, és mivel nem folyósodik el a gomba, mert nem tud, helyesebben elsőre, a gyomor még egyszer termel rá savat, sajnos, a gyomor addig nem engedi tovább, amíg nem folyósodott el. A gombát kétszer emésztjük. Idézőjelben persze ez a kétszer emésztés, a lényeg, ezért van olyan sokat a rántott gomba, pláne olajos, a sült krumplival, az egy ilyen övönaluli ütés a gyomornak, a rántott gomba, a sült krumplival, majonézzel, hiszen a sült krumpli majonéz önmagában is fő státuszban emésztendő, és a rántott gomba is, ugye olajban sült bunda plusz a gomba, félelmetes, inkább a gombát pörköltesen, ha lehet inkább, hogy nevezik ezt, dinsztelve, ugye, tehát inkább kvázi a gomba sejtfalait nem olajjal telítjük, hanem vízzel, illetve fűszeres vízzel, tehát inkább vízesen főtt, párolt, pörköltes gombát készítünk. Lehet finom gomba pörköltet készíteni, ugye, ami sokkal jobban emészthető, mint egy rántott gomba. És ha netán valaki gombát ránt, ugye szakmailag először plansírozzuk. Részben azért, mert nagy marad a gomba, nem esik össze, mondjuk, vagy sőt, bocsánat, pörkölt készítésnél is, de még panírozásnál is blansírozható, nem veszíti el ugyanis a víztartalmát, hanem ugye denaturálódik a sejtfal, kicsapódik a fehérje, úgy marad a gomba, ahogy van, ha belemáltjuk a forró vízbe egy pár másodpercre, és vízzel telítődnek a sejtfalak, és nem olajat fog beszívni. Egyébként a gyors éttermek sült burgonyája is így készül. Ennyit a McDonald's-os krumplikról, amikről ugye az a hír járja, hogy micsoda egészségtelen. Részben igen, mert furcsa fűszer sóba forgatják bele, ugye marhahús kivonat, stb. De érdekes, hogy a franchise rendszerekben, ahol nagyon drága az olaj, ugye McDonald's, Burger King, stb., először megfőzik a krumplit. Aki már evett gyors ételemben krumplit, az tudja, miről beszélek. Ha elharapjuk, az nem sült krumpli. Az kívül van megsütve egy gyors sütéssel, borzasztó gazdaságos, jó ízű, belül egyébként főtt, elősütött, fagyasztott, majd készre sütött termék a helyszínen, ez történik ugye a helyi elosztó helyeken, tehát a McDonald's adott aktuális helyszínén. A lényeg, hogy a mérleg mind a két serpenyőjét képviseljem, azért nem javasolom a McDonald's-ot, csak szeretném szakmailag jelezni, hogy aki otthon süt krumplit, és nem főzi meg előtte, hanem az egész krumplit, amiben rengeteg levegő van máskülönben, olajba teszi, az összes levegő, ami a krumpliban van, olajat fog felszívni. Ezért, ha összenyomjuk azt a sült krumplit, akkor az tocsog az olajtól. Ezért a házilag készített sült krumpli, az majdnem veszélyesebb, sőt, károsabb. Teljes keresztmetszetében a légbuborékok olajat szívtak be, míg egy úgymond élelmiszeripari termék, az előfőzött burgonyából a légréseket ugye vízzel telítik, szárítják és készre sütik. Csak a külső része olajos, a belső része nem. Ez egyébként sokkal könnyebben emészthető is, csak jelzem, hogyha valaki otthon süt krumplit, ilyen módon hát tulajdonképpen ezt meg tudja oldani, tehát szűrőkanállal vízbe mártani, elég munkás dolog máskülönben, ezt el is lehet rontani. Most azt hiszem ennyit erről a kérdésről, sokat tudok beszélni, bocsánat. Minden esetre vannak ilyen izgalmak az élelmiszeriparban is. Viszont a gombára, gombát javasolom fogyasztásra, ilyen módon, tehát vizes módon, tehát nem olajos módon, és a gombát nem úgy fogyasztjuk általában, hogy önmagában rántott gomba vagy gombapörkölt, hanem gombás rizs, gombás köles. Tehát mindig úgy nevezzük, hogy komplettáló fehérje. A gombában olyan növényi fehérje van, ami húsértékű. Kvázi, a gomba fehérje kvázi húsértékű. Nagyon ritka az ilyen. Az élesztőben van még húsfehérje. Tehát az élesztőben. Az is gomba, ugye végül is? Tehát a sütő vagy pék élesztő, ha veszünk ilyen kocka élesztőt, ha hiszitek, hanem 40%-a állati fehérje, minőségű fehérje. Annak a kocka vagy téglatestnek, amit veszünk, sütő vagy pékélesztő néven, sörélesztő pehelyben is kvázi húsértékű fehérje van, mert az élesztőgombák elképesztő értékes fehérjéket hordoznak, csak jelzem, vegetáriánus, vegán étrendben ezek szerepe megnő, egyébként tökmag, dió, ahogy mondtam, mandula, és egyéb fehérjék is kvázi húsértékűek, vagy tejértékűek, nagyon értékesek, komplettálva gabonával, hüvelyesekkel hasznosak. Köszönöm szépen a figyelmet. Van-e kérdés, vagy hozzáfűzni való, amíg tetszenek gondolkodni, vagy gondolkodtok, látom a kezeket, egy másodpercet kérek csak, amíg el nem felejtem, ígértem a múlt alkalommal, hogy rost formulát fogok hozni, és volt rá pár kedves hallgató jelezte az igényt. Ez még nem a korábban említett alma chips, vagy alma magházbor, hanem ez alma lapka. Alma lapkából készített, igazi magyar alma lapkából készített alma hús őrlemény. Néhány héten belül ezt fogja fölváltani az előbb korábban már említett alma magházbor. És alma héjas lapkából chipset készítünk, és az alma szárítmány is. Ha van kedvetek megkóstolni, rendkívül. Hát ez egy önálló édességnek is beillik. Csak jelzem, akit érdekel, nagyon kellemes alma íze van. Ez szezámmagliszttel és lendmagliszttel, tehát rostokkal összekevert almarost keverék. Műzlikhez tesszük, édesítésre is itt-ott alkalmas, tehát aki édeskés ízeket kedveli, rendkívül jó édes íze van, tehát úgymond cukor helyett az almahús örleményt adjuk a műzlihez, és nagyon gazdag pektinben. A lenmag az ugye védi a beleket, a szezámmag pedig a csont erősítésben játszik szerepet. Akit érdekel még, korábban hoztam egy két hete az ízületi formulából, ebből még egy néhányat hoztam, ez a híres barna köles liszt. A barna kölesben lévő extra magas meta kovassav tartalom, erőteljes porckorong, és ízületitok védő, erős lugosító. Ez nem ugyanaz, mint a sima aranyköles, az egész más. Helyesebben az minimális kovassav tartalommal bír. A barna köles egy nagyon kiugró metakovassav tartalmú lugosító gabona, aminek a lisztjét néhány tejás kanálnyit adunk az ételhez, készételhez, tehát nem főzzük, nem sütjük, és körülbelül 3-6 hónapon belül észrevehető javulást hozhat az ízületekben. A ropogó, pattogó porcoknál meg lehet vizsgálni, meg lehet nézni, vannak jó tapasztalatok, nyilván ez sem csodaszer, de hasznos. És most rátérnék a kérdésekre, és igyekszem gyorsan válaszolni. Tessék.
1: Két kérdésítő szeretnék
0: tenni. Köszönöm.
1: Az egyik egy ilyen kis táfolat, vannak olyan szakértők, akik azt mondják, hogy a reggeli az rendkívüli módon káros.
0: Igen.
1: Ugyanis ugye délelőtt van a méregtelenítés a szervezetben, és jelentősen meghosszabbítható az élet hossza, ha az első étkezés olyan napdeleléskor, olyan 12-1 körül van. A másik kiegészítés pedig az, hogy ez mondjuk előadásokon ugye ritkábban szerepel, hogy rettenetesen szereti az emésztőrendszer és a teljes szervezet, immunrendszer is, a böjtöt, a heti, legalább egy napos böjtöt. Uh-huh. Akaraterő kell hozzá, de rendkívül módon használ.
0: Nagyon szépen köszönjük. A délelőtti kiválasztásról a véleményem az, hogy a civilizált világban az emberek későig maradnak fenn, ugye esti krimik, stb. A régiek ugye tyúkokkal feküdtek és keltek, ezáltal jó pár órával előre tolódott a bioritmus, tehát lényegében a modern életvezetés során az éjfél körüli lefekvés azt eredményezi, hogy nagyon kihúzódik a másnap délelőtre a méregtelenítés. A korábban lefekvő, alig vacsorázó, vagy szinte nem vacsorázó embereknél általában a hajnali 4 és hajnali 8 óra, 9 óra magasságában, inkább 8, 4 és 8 között hajnalban a kiválasztás le is zajlik. Máskülönben gondolom, hogy nem csak én, hanem önök is ti is így vagytok vele, hogy az embernek reggelente bizony ki kell menni a mellékhelyiségre, ez egy természetes és jó dolog. Ez mutatja, hogy hajnalban elindul a kiválasztási mechanizmus, ez általában hajnali 4 órától indul el, és ez nem nagyon szabad, hogy délig tartson szerintem. Nekem ez volt a bukfenc ebben a dologban, hogy 4, és reggelig ez általában végezni szokott. Én tehát erre jutottam, nyilván nem erőltetem senkire sem az én nézeteimet, csak jelzem, hogy a testkontrollos variációhoz képest a hamarabb lefekvő vagy nem vacsorázó embereknél ez az időszak korábban van, és úgynevezett hajnali kiválasztás és hajnali méregtelenítési folyamat játszódik le. Hozzáteszem, felkelés után rögtön iszunk, ami megint felgyorsítja ezt a tisztulási folyamatot. Kefir és joghurt. Igen. Általában natur joghurtot javaslom jobban. A kefir ugye gombából van, az is értékes, emésztésjavító, hasznos, probiotikus, de az mégiscsak gomba. A joghurt, tiszta teljes savas erjesztés, natur joghurt ajánlható jobban. Azt hiszem, szerencsésebb. Házilag ugye nehéz csinálni joghurtot, mert az 42 fok stabil temperálás kell. Kefirt azt alultáját könnyebb csinálni. Javaslom, hogy a joghurtot inkább részesítsük előnybe, ha lehet választani. Hasznosabb. Így van. Tejterméket, savanyított, köszönöm. A savanyított tejtermék az más, mint a tej. Tehát szakmailag nem tartom tejnek a joghurtot. Ez most furcsán hangzik, mert savanyított. A savanyítás során ionizáció játszódik le, és tejsavas erjesztés, ami sokkal könnyebbé teszi, gördülékenyebb az emésztés. Sokkal könnyebben, hamarabb emésztődik a joghurt, mint egy pohár tej. A kettő között akkora különbség, mint az ég és a föld között, a kazein miatt. A lényeg, tehát teljes savasan erjesztett natur joghurtok hozzá magvak adása az viszonylag jó. Figyeljünk a cukorra, édességre, hogy aszalványt, ugye, cukrot, mézet, lekvárokat nem nagyon adunk savanyított elkészítményhez, tehát itt már ugye a gyümölcs joghurtok esetleg összeerjedő hatása merül fel. De egy kicsit vicces, amit mondok, hogy a gyümölcs joghurtoknál azért nem félünk az összeerjedéstől, mert nincs benne gyümölcs. Tehát azok virtuális gyümölcsből készülnek, ugye a cukor döntő része az már igazából nem ott van, hanem a gyümölcslében, amit kisajtoltak belőle, de visszatérve visszacukrozzák, tehát eljedni fog végül a gyomorban. Köszönöm én is. Akkor térjünk tovább a kérdésekre, kinek volt. Megyünk erre, és aztán visszatérjünk, hogy ide jó, mindenkinek fog jutni idő. Tessék parancsolni.
2: Szeretném megkérdezni, hogy különböző szakkérdések vannak arra, hogy diabétesz 2-esek, hogy nem változnak.
0: Igen.
2: Többször, vagy pedig van egy olyan szakem is, hogy napi kétszer étkezés.
0: Igen.
2: Most, hogyha napi kétszer étkezésről van szó, akkor nyilván meg kell terhelni.
0: Igen. Egy picit ellentmondásos számomra is az a kérdés. Működik, van akinél működik a kétszeri, elképesztően jó párosítással. Nyilván ott zöldség alapú. Zöldség, dióféle alapú diétáról van szó, ami hosszantartó tehetségérzés biztosít, és nincs benne lényegében sok szénhidrát, viszont zsiradék és rostok vannak benne. Én azt képviselem, azt hiszem, hogy a háromszori. Tehát 5-6-szor étkezés mond a szakma, sőt, nem tudom, 6-7-szer is időnként, tehát szinte 2 óránként. Ez elfárasztja, kifárasztja a szervezetet. Az újabb gyógyszerek ráadásul lehetővé teszik, hogy hosszantartó inzulin felszívódás történjen, és így ez megorvosítható. 2-3-szor étkezést javaslok. A gyomor túlterhelése viszont sáros káros, tehát azzal rosszat teszünk a hasnyálmegynek. A legrosszabb, amit tehetünk, az egyszerű nagy étkezés. Az egészséges táplálkozásban, különös tekintettel a vegán, vegetáriánus étrendre, ha egyszerre sok zöldségfélét teszünk, ez nem terheli a hasnyálmirigyet. Viszont a régi ajánlás, ha sok tej, sajt, hús, ugye, amit régen a 2-es típusú diabéteseknek mondtak, az viszont káros a hasnyálmirigynek. Újabban a cukorbetegek számára többnyire vegetáriánus, vagy kvázi vegetáriánus, tehát esetleg hal, baromfi tartalmú ételt javasolnak, amiből egy picit többet eszünk, nem jelent problémát, mivel alacsony a glikémiás indexük, és nem terhelik a szervezetet. Ezért a kétszeri mehet. Én azért azt mondom, hogy általánosan a háromszori, esetleg 3,5. A 3,5 azt jelenti, hogy 3 főétkezés, és mellette van egy külön zöldséges, tehát nyers, zöldséges étkezés, és a csírák, a gabonacsírák fogyasztása a diabétesz mellett zöld turmix, gabonacsíra, flavonoid bevitel, tehát színanyag, ezek kiemelkedően fontosak. Ugye védőhatásuk révén, és a likopin a paradicsom. Tessék parancsolni.
3: A paprikánál, meg a köldött károsznál, a diót hogy javasolják a beletételén, mert ha egyébként berakjuk, akkor a gyerekeim, ha meglátjuk, hogy dió,
0: igen. Őrölt darált dió formájában. Tehát rizs, darált dió, és ehhez esetleg mehet tojás, ugye aki tojással készíti, van, aki darált lendmaggal, illetve zappehelylisztel, vegánok, zappehelylisztel készítik. Tessék? Igen, igen, igen, igen. És ezt töltjük bele. Töltött paprikáról beszélünk most? Bocsánat. Jó. Jó. Igen. A töltött paprikába, igen, paprikába töltjük bele, és a fűszerezés kérdése. Ha valaki házi asszony tud segíteni, ezt megköszönöm ebben. Ugye itt Miskolcon különösen itt működött konyha is ilyen tekintetben. Tehát fűszerezés az hasonló, mint a, ugye a húsos. És daráldióval, rizssel, hogyha azt szeretnénk, hogy paprika nélkül is összetartsa, akkor nyilván zappehelyliszt, daráltlen mag, illetve tojással lehet összetartani, vagy tojáspotlóval.
3: Meg még, hogy a humát, ha jól értettem, mert abármiből szoktam, hogy mennyi ideig kell, mert ha kimennek az anyagok, sokáig abálja az ember, vagy magas forrásokon, mi a javaslat?
0: Jó kérdés, jó kérdés. A gombának az anyagai igazándiból annyira nem távoznak el. A gombában nincs olyan anyag, ami nagyon kioldódna belőle. Nincsen olyan mennyiségű B-vitamin, C-vitamin, a gomba fehérjék pedig annyira nem távoznak el. Úgyhogy szerintem lehet bőven. Nem tudok ebben tanácsot adni, mert én soha nem csináltam ilyet, hogy gombát abálok, de amennyire így átgondolom ezt logikailag, nem okoz nagy kárt a gombában, sőt úgy láttam, vagy úgy gondolom, hogy ez javíthatja az állapotát.
3: Értem, a hagyományos ételek izgatnának, hogy levesek éppen vagyok. Úgyhogy ha leves nem eszem, akkor olyan, mintha nem is étkeztem volna, hogy így érdemes.
0: Tartalmas.
3: Húsleves, akkor van, mit tudom én, krumplileves, meg a krumplis ételek azok hagyományosak, hogy azzal mi a helyzet, mert hát nagyon finom.
0: Teljesen jó, vállalható a krumpli. Igen. Uh-huh. Én azt hiszem, hogy ezek vállalhatók. Annyit tennék hozzá, hogy amennyire lehet, kicsit reformozzunk vele. Tehát reform modult, tehát zappehelylisztet teszünk egy picit mondjuk esetleg a tésztához, vagy barna tésztát, vagy korpás tésztát vásárolunk. Mi volt még a felvetés? A levesek. Sűrű, tartalmas, tehát krumplival. Tulajdonképpen már alig nevezhetném levesnek. Annyira tartalmas, tehát igazi jó palóc, vagy hamis gulyás, tehát hüvelyesek mehetnek bele. Csicseri borsó, sok főzést igényel. Krumpli. Aki nem szereti a szóját, nyilván az nem fog beletenni mondjuk szójakockát, vagy ilyesmit, vagy tofut, hanem más tesz bele. Esetleg és zöldségfélék, értelemszerűen gyökérfélék, répafélék, teszünk, zellert teszünk bele. Levesek között ugye az elhangzott a paradicsomleves, a krémlevesek, tehát a brokkoli krém, a zellerkrém, a krémlevesekhez adott pirított kocka, az már egész komoly dolog, mert nem annyira híg a krémleves. Javaslom a krémleveseket a vacsorára például egy kevés pirított kis zsemle vagy kenyérkockával hangulatos tud lenni. Ilyesmit tudnék javasolni. Azok a típusú levesek, amik vizesek, némi kis beltartalommal, vagy zöldséggel, ezek hígítják az emésztőnedveket, és nem túl jók. Tehát nem javasoljuk. A nagyon lédús, nagyon vízes leveseket nem javasoljuk, hanem tartalmas levest, kevés folyadékkal.
3: És a pizzával, az orszételekkel mi a helyzet? Pizza vagy?
0: A pizza az egy komplettált, egy párosított étel. Van rajta házilag készített pizzákat javaslok. Tehát nyilván munkás dolog, mint egy telefont megereszteni, és jön a pizzafutár, de minőségileg különbség. Tehát gomba van rajta, ugye például sajt, de ugye a sajtot most már mi ugye mással pótoljuk, tehát mondjuk ráreszelünk egy kis füstöltofut, illetve paradicsom. Én a pizzát nem tartom rossz ételnek. A lényeg, hogy túlságosan sok mindent ne rakjunk rá, mert akkor már zavarni fogja az emésztést, de én azt hiszem, hogy vállalható a pizza. Az egy tál étel a pizza, ami abszolút működik. És a pizza tésztát, azt viszont egy picikés zappehelyliszttel, teljes őrlésliszttel, tönkölylisztel, durumliszttel készítjük. Tehát reformos, alacsony glikémiás indexű pizza tésztát készítünk szemben az üzleti fehér termékekkel, tehát otthoni házi. Igen, paradicsom szószal kiváló lehet. Ez jó lehet, és javaslom. Van-e kérdés hozzáfűzni való? Tessék parancsolni.
4: Azt szeretném
0: megkérdezni. Igen.
4: Hogyha az ember az élesztőt megeszi magában, tehát a sütőélesztőt, van valami akadár, vagy valami kellene?
0: Nyersen az élesztő gombák egy része átjuthat a gyomron. Ugye ez idősebb Sirilla György neve után munkálkodás nyomán vált ismerté. Ugye tömegek kezdték el enni a sütőélesztőt éhgyomorra. Egyébként az a sütőélesztőnél értékesebb vitamin, B-vitamin forrást nem ismerünk ezen a bolygón, elképesztő. Szóval a sütőélesztő az egy koncentrált biomassa. Ezért jogos a kérdés. Nem tudok mást mondani, mint azt, hogy az élesztőt, amikor lehet krémmé, tehát pástétommá főzzük. Élesztő pástétomot készítünk. Tehát hagyma, pici zsemlemorzsa, vagy kenyérmorzsa, és ezen főzzük föl az élesztőt, egy kis liszttel sűrítjük, esetleg daráldió, hamis májas lesz belőle, és akkor így alkalmazzuk. Megmondom őszintén, egy picit rottyantjuk az élesztőt, azért, mert a gombák akkor elpusztulnak, és az élő gomba az nem tesz jót a bélbe. Az élő szaharomicász törzsek nem valók az ember bél csatornájába sajnos. Annak meg kell halnia. A gyomor, sav általában túl is termelődik, a gyomor élő gombát észlel, túltermeli a savat, ezért egyesek savasodnak az élesztő gombától, tehát marja a gyomrot, mert a sav el akarja pusztítani az élesztő gombát. Azért túltermelődik. Az élesztő pástétomokat tudom tehát javasolni egy picit jobban.
4: És a B-vitamin az nem tökre akkor, amikor az élesztőt
0: A B1 vitamin kivételével a többi B-vitamin család az hőrezisztens. A B1 vitamin az, ami körülbelül 50%-ára csökken egy élesztőkrémben, de B1 vitamint azt sörélesztőpehelyel, ugye az mégis egy inaktív nyás forma, illetve csírák fogyasztásával tiamint elég jól be lehet vinni. Tehát B1 vitamin hiány annyira nem fog megjelenni. Nagyon szívesen. Tessék. Nem nagyon beszéltem, igen. A gabonafélék általában savasítanak, tehát általánosan egy műzli reggeliben az asszalvány, a gyümölcs dominál egy picit jobban, a gabonaféle nem annyira. Tehát mint a köztudatban az szerepel, hogy sok gabona, kevés gyümölcs, fordítva általában 50% gyümölcsel dolgozunk egy műzli reggeliben, legalább 40% jó volna. Az ételek mintegy 50%-a zöldség vagy gyümölcs. Ez a lugosító típusú étrendnek az egyik titka. A legszerencsésebb ugye az volna, hogyha ezt még emelnénk, egy 70-80%-os lugosító arány. Megmondom őszintén, hogy a köles, a hajdina nálam mondjuk kevésbé játszik szerepet, de a köles, a sima aranyköles, az egy komoly dolog. Azt rendszeres használatra javasoljuk. A klasszikus búzához képest jó. Sokkal jobban lukosít. A klasszikus búza, de még a zab is egy picit savasít. Túl sok zabot zabbal nem eszünk. Ezért gyümölcs, zöldség, diófélék általában lukosítanak, aszalványok is. És a csirafélék, a tej az inkább savasít, tojás, hús savasít, viszont a tejsavasan erjesztett termékek, tehát joghurt, kefir, az semleges enyhén lukosító hatású. Igen, tessék parancsolni.
3: A makról szeretnénk hallani valamit, hát azt most hallottam, hogy a kicsit gyomorra.
0: Igen, az nem tesz jó.
3: De mégis a tungarium, mert valamilyen funkciója van, a bőrborra is gondolok, amit eredeti, ő kívánok, hogy javarod a fogyasztása meg a méznek is, mert mézben is úgy tudom, hogy minden benne volt, hogy a pácsikám csak mézet fogyasztott egy időben, és semmi baj nem volt.
0: Ajánljuk a mézet fogyasztásra, nyilván mértéktartóan. Ennél jobbnak tartom a virágpor és a méhészeti termékek fogyasztását. A méznél is jobban javaslom. A vörösborral kapcsolatban mi a kérdés pontosan?
3: Hogy fogyasztjuk, hogy javarod, jó, gyerek, nem szabad, de úgy van, a emésztés is elősegíti, antioxidáns van benne, lényegében onnan az ásványi anyagokat 6 méter, 10 méter mélyről hozza föl, hasonlóan a lényéhez, és ha ennyi hasznos anyag van benne, akkor mindenképpen javarolt a fogyasztása. Vagy a kisiskinél, az eredeti házi pálinkánál, hogy érdemes fogyasztani, elvízen, hogy majd
0: Hát, az a baj, hogy erre a kérdésre nem fog tudni igazán olyan választ adni, mint amit a kedves kérdező várna. Nem fogyasztunk alkoholt. Ezt hosszabban is elmondhatnám, ez egy nagyon rossz hír. Láttam, hogy így hirtelen egy csalódás volt az arcon.
3: Franciák fogyasztják még.
0: Fogyasztjuk a vörösbort. csak tormás must formájában. Tehát ha torma, 1 kg tormát teszünk, reszelt tormát egy 100 liter musthoz, nyilván nem lesz ugyanaz az íze az alkohol miatt. Nálunk ez lelkiismereti kérdés, ez egy vörösbort, néhány kortyot a szakma az evés végén szokott javasolni, ami az előadással valamennyire ütközik, hiszen gyümölcsről van szó, ugye a vörösbor az musta, szőlőből van. Na most az a kérdés, mennyire erjed, vagy erjed tovább a gyomorban, bélben egy vörösbor. Annyira nem jellemző. Az alkohol ráadásul antiszeptikus hatás. Hát igazándiból ilyen szempontból az erjedést annyira nem tartunk. Mi az előadásainkon az alkoholos italokat nem ajánljuk. Tehát a kérdés ugye föl a kisüsti esetében még égetett szeszes italról is van szó. Azt így mikrofonban pláne felvétel is készült, tehát nem merném. Inkább azt mondanám, hogy pálinkát az abszolút nem. Viszont a vörösbor alapanyagát képező piros vagy kék szőlőt azt nagyon-nagyon előszeretettel javasoljuk. Hazánkban professzor Dohnyai József